Egészség, életmód, sport, család. Csillagpont Rádió. Hallgasson bennünket a nap 24 órájában. 24 órájában.

0: Hírek a Csillagpont Rádióban.
1: Folytatódik a napos, száraz idő. Vizsgálja a rendőrség Balási cégeit. Nehéz sorsú embereknek gyűjt tartós élelmiszereket a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A vagyonkimentési ügy részeként vizsgálja a rendőrség azoknak a cégeknek a tevékenységét, amelyek Balási Gyula médiavállalkozó érdekeltségébe tartoznak. A NAV pénzmosás elleni irodájának jelzése alapján hűtlen kezelés és pénzmosás gyanúja miatt folytat eljárást a Nemzeti Nyomozóiroda. Balási Gyula nevéhez köthető az elmúlt évek kormányzati kampányainak és rendezvényeinek lebonyolítása. Sajtóértesülések szerint több mint 350 milliárd forintnyi megbízást kapott. Az üzletember hétfőn egy interjúban jelentette be, hogy lemond minden tulajdon részéről, és felajánlja azokat az államnak. Több szakmai párbeszédet sürgetett a Magyar Bank Szövetség elnöke egy budapesti konferencián. Jelasics Radován szerint a hibás, drága, bizonytalan gazdaságpolitikának nagy ára van, ezért fontosnak nevezte, hogy a gazdaság főszereplői gyorsabban álljanak át, ha lesz új gazdaságpolitika. Reményét fejezte ki, hogy eljött az érvelések ideje. Másodfokú egyenlet és függvényelemzési szerepelt a matek érettségi feladatai között, írta az Eduline. A vizsga elején könnyebb feladatokat kellett megoldaniuk a diákoknak, a második részben viszont összetettebb példákkal kellett megbirkózni. A portál szerint a diákoknak gyakorlati jellegű feladatokat is meg kellett oldaniuk. Középszinten csaknem 72 ezeren, emelt szinten pedig több mint 8 ezeren adtak számot tudásukról. Nehéz sorsú embereknek gyűjt tartós élelmiszereket hétvégén a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. Országszerte 240 település, több mint 400 áruházában várják a tartós élelmiszer felajánlásokat. Péntektől vasárnapig elsősorban tésztát, konzervet, rizst, kekszet, lekvárokat és édességeket lehet leadni a kijelölt gyűjtőpontokon. Idén először haladta meg a hőmérséklet a 30 fokot, közölte a Hungaromet. Az ország döntő részén délutánra 25 és 30 fok közé melegedett fel a levegő, a Csongrád-Csanád vármegyei Derekegyházon volt a legmelegebb, ott 30,2 fokot mértek. Az erre a napra vonatkozó rekordot még 1946-ban rögzítették Kaposváron, akkor 33,4 fokot mértek. Többnyire napos idő várható, majd néhol kisebb eső, zápor eső előfordulhat. Szerdán eleinte napos, fátyol felhős idő lesz, délután gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, záporok, zivatarok kialakulhatnak. A szél megélénkül, hajnalban 9-15, szerdán napközben 25-29 fok valószínű.
0: Csillagpont Rádió FM 103.

építünk, építünk valamit a semmiből. Egyszer elhúzunk nyugatra,

Néhány izmom megfeszül, céltalan mozgásba erőt tesz, majd mintha mindegy ki volnék, hátradőlök, álomba merültem. Fejemben itt ez a más világ, csak alszom, de itt vagyok, 100 évnyi sors miatt. 30 gyertyámra elég viasz fagyott, nem én döntöttem magamról, igen, sem én mondtam magamra, fiókból kihúztak, hogy valamit fessek én is a falakra. Én azt sem tudom, ezt hogyan kell.

0: Csillag.rádió az Instagramon is.
1: Az Instagramon is.
0: Kövessen minket! Csillag.rádió az Instagramon is.

0: FM 103 Csillagpont Rádió. Hallgassa online is műsorainkat. Csillagpontrádió.hu.
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok az Instagram.

0: Hírek a Csillagpont Rádióban.
1: Folytatódik a napos, száraz idő. Vizsgálja a rendőrség Balási cégeit. Nehéz sorsú embereknek gyűjt tartós élelmiszereket a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A vagyonkimentési ügy részeként vizsgálja a rendőrség azoknak a cégeknek a tevékenységét, amelyek Balási Gyula médiavállalkozó érdekeltségébe tartoznak. A NAV pénzmosás elleni irodájának jelzése alapján hűtlenkezelés és pénzmosás gyanúja miatt folytat eljárást a Nemzeti Nyomozóiroda. Balási Gyula nevéhez köthető az elmúlt évek kormányzati kampányainak és rendezvényeinek lebonyolítása. Sajtóértesülések szerint több mint 350 milliárd forintnyi megbízást kapott. Az üzletember hétfőn egy interjúban jelentette be, hogy lemond minden tulajdon részéről, és felajánlja azokat az államnak. Több szakmai párbeszédet sürgetett a Magyar Bankszövetség elnöke egy budapesti konferencián. Jelasics Radován szerint a hibás, drága, bizonytalan gazdaságpolitikának nagy ára van, ezért fontosnak nevezte, hogy a gazdaság főszereplői gyorsabban álljanak át, ha lesz új gazdaságpolitika. Reményét fejezte ki, hogy eljött az érvelések ideje. Másodfokú egyenlet és függvényelemzés is szerepelt a matek érettségi feladatai között, írta az Eduline. A vizsga elején könnyebb feladatokat kellett megoldaniuk a diákoknak, a második részben viszont összetettebb példákkal kellett megbirkózni. A portál szerint a diákoknak gyakorlati jellegű feladatokat is meg kellett oldaniuk. Középszinten csaknem 72 ezeren, emelt szinten pedig több mint 8 ezeren adtak számot tudásukról. Nehéz sorsú embereknek gyűjt tartós élelmiszereket hétvégén a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. Országszerte 240 település, több mint 400 áruházában várják a tartós élelmiszer felajánlásokat. Péntektől vasárnapig elsősorban tésztát, konzervet, rizst, kekszet, lekvárokat és édességeket lehet leadni a kijelölt gyűjtőpontokon. Idén először haladta meg a hőmérséklet a 30 fokot, közölte a Hungaromet. Az ország döntő részén délutánra 25 és 30 fok közé melegedett fel a levegő, a Csongrád-Csanád vármegyei Derekegyházon volt a legmelegebb, ott 30,2 fokot mértek. Az erre a napra vonatkozó rekordot még 1946-ban rögzítették Kaposváron, akkor 33,4 fokot mértek. Többnyire napos idő várható, majd néhol kisebb eső, zápor eső előfordulhat. Szerdán eleinte napos, fátyol felhős idő lesz, délután gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, záporok, zivatarok kialakulhatnak. A szél megélénkül, hajnalban 9-15, szerdán napközben 25-29 fok valószínű.
0: Csillagpont Rádió FM 103.

0: Az Inforádió műsorát hallják itt a Csillagpont Rádióban.
1: Jó estét kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Fodor Gábor, a Fidesz alapítója, országgyűlési képviselője, aztán a Horn kormánynak is minisztere, majd a Szabaddemokraták Szövetségének is az elnöke, utána a liberálisoknak az elnöke, most pedig a Közép-Európai Rendszerváltást Kutató Intézet vezetője. Mindezt azért mondtam el, mert és ezen nincs vége, ennél sokkal több kanyar volt a történetben, de van egy bizonyos rálátása a magyar politikára. Jó estét kívánok, köszönöm,
2: hogy elfogadtam meg. Jó estét kívánok én, és üdvözlöm Ön, Tibor, először is, másfelől pedig üdvözlöm természetesen a hallgatókat, meg nézőket is, hiszen tudom, hogy ebből olyan műsor is lesz, amit megnézni is lehet.
1: Az első szabadon választott országgyűlésnek tagja volt sok úgynevezett első ciklusos képviselővel együtt, mert hát mi más lett volna? Miben a legnehezebb beletanulni? Azért kérdezem, mert most a Tiszának is nagyon sok, sőt, mind első ciklusos képviselője lesz.
2: Igen, ez így van. Azért vannak különbségek persze 90 és a mostani helyzet között, de a tekintetben nincs, hogy az ember, amikor először is bemegy a parlamentbe, és ahogy mondjak, egy érzelmi, személyes dolgot ez ügyben, ez egy csodálatos épület. Én például, amíg oda jártam dolgozni, ez volt a munkahelyem, én meg kell, hogy mondjam, minden nap úgy mentem be oda, ez egy csodálatos dolog, hogy egy ilyen nagyszerű, fantasztikus épületben dolgozhat az ember. Tehát először is szerintem van egy emelkedettség, egy megrendítő ereje magának a parlamentnek.
1: Deák Ferenc is ott volt.
2: Bizony, így van. Hát meg ezer dolog kötődik oda, tehát ha belegondolunk a történelmünkbe, tényleg a dualizmus, az osztrák-magyar monarchia ügye, aztán két világháború között, vagy Bibó István ott várta 56-ban a megszálló orosz csapatokat, szóval csodálatos dolgok kötődnek a parlamenthez. Na, szóval van egy ilyen emelkedett része szerintem a dolognak. A másik van a technikai része. Az, hogy az embernek egyszerűen bele kell abba tanulni, hogy kell mozogni az ülésterembe, ott ülünk bent, maga az, hogy órákon keresztül kell bennülni, és az ember hogyan ül bent, milyen kultúrát honosít meg, tehát mennyire veszi át azt a tempót, ami sokszor a parlamentben jelen van, a bekiabálásokban, oly azok milyen színvonalúak, megjegyzem az utóbbi 10-20 évben borzasztó sokat romlott a parlament színvonala. Most egyébként azzal, hogy egy csomó ember bekerül, aki még nem volt ott, van esélye arra, hogy fura módon javuljon egy kicsit ez a színvonal, mert hiszen ők azért a semmiből kezdik, tehát nem azzal indítanak, hogy azonnal le kell hazárulózni a másikat, tehát reménykedünk benne, hogy ez nem így lesz.
1: A civil életükben nem ezt csinálták. Mindegyiküknek van komoly egzisztenciája.
2: Így van. Aztán ott van a további technikai részek, hogy az ember bizottságoknak is a tagja lesz. A bizottságok különböző helyeken üléseznek, vagy a parlamentben, vagy a képviselői irodaházban. Ugye ez a két helyszíne van általában a bizottságüléseknek. Ide-oda mászkálás, a napirend kialakítása saját magamnak, hogy megyek el bizottságülésekre, hogy veszek részt plenáris üléseken, hol és hogyan, milyen módon szervezem a saját munkámat, ahol fogadok különböző hozzám érkező szakértőket, különböző olyan csoportokat, akikkel egyeztetni akarok, másokat, akik mondjuk az adott szakterülethez, ha mondjuk például oktatással foglalkozom, környezetvédellel foglalkozom, civil szervezetekkel akarok beszélni, hozzáértő emberekkel, hogyan szervezem meg az irodámat, hogyan kezdem el működtetni, összeszokni a munkatársakkal, hogy annak milyen a menetrendje. Tehát itt ezer-ezer olyan dolog lesz, amiben borzasztó nehéz beleszokni, és nem utolsó sorban ott van az egyik legfontosabb feladvány, megtanulni a menetrendjét a parlamentnek. Tehát hogyan kell például szót kérni? Mit jelent a kétperces hozzászólás? Mi az interpelláció? Mi az azonnali kérdés? Milyen az, amikor egy vezérszónoklatot kell elmondani? Hogyan tudok hozzászólni egy törvényjavaslathoz? Ha érkezik egy törvényjavaslat, azzal mit csinálok? Elolvasom én, vagy odaadom a szakértőimnek, hogy csinálnak belőle valamilyen anyagot, azt én áttekintem, vagy azt szeretem, hogyha én magam dolgozom vele, utána kiadom a szakértőknek azt az anyagot, és meghatározom, hogy miket nézzenek meg. Tehát ezer olyan feladat lesz, amivel kell foglalkozni.
1: Egy első ciklusos képviselő kezdetben mindent maga akar csinálni? Tehát mindent el akar olvasni a több ezer oldalas írományt, ami bejön mondjuk egy költségvetéshez?
2: Hát igen, általában az ember ezzel kezdi, mert szerintem normál esetben mindannyian becsületesek vagyunk és tisztességesek. Általában azért az odakerülő képviselők is döntően ilyenek, én azt gondolom. És mindenkiben van egy, szerintem egy olyan elhatározás, vagy egy olyan igény az önmaga munkájával kapcsolatban, hogy hát ha már valamiről a szavazatomat kérik, valamiről a véleményemet kérik, hát akkor azt igyekszem elolvasni. De aztán egy idő után rájön az ember, főleg akkor, vagy ilyen törvénygyár jellege van a parlamentnek, és sokszor beleesik ebbe, mert minden kormányzat ebbe a hibába, hogy elkezdi ontani magából a törvényeket, azt lehetetlenség, képtelenség áttanulmányozni, főleg egy olyan embernek, aki mondjuk, épp ha már előbb mondtam, ma például környezetvédelemmel foglalkozik, de közben a plenáris ülésen hatalmas viták zajlanak mondjuk az Európai Unió által elvárt szabályok módosításáról, vagy a költségvetésről, ami nem feltétlenül a szakterülete. Azzal kapcsolatban is kell azért valamit mondania természetesen, de közben a szakterületét is át kell nézni, abban is megfelelő ismertségre kell szertennie, megfelelő tudásra kell szertennie, tehát egyszerűen egy idő után az ember azt kell, hogy csinálja, hogy rábízza magát másokra, mondjuk a képviselőtársaira, akik az adott területen szakmai hozzáértéssel rendelkeznek, profik, és amit ők mondanak egy frakcióülésen, hogy gyerekek, most az a helyzet, hogy most lesz egy vita költségvetéssel kapcsolatban, mi ezzel foglalkozunk, mi azt javasoljuk, hogy ezt és ezt fogadjátok el, ez így jó lesz szerintem. És akkor az ember azt mondja, hogy oké, nekem erre nincs időm, hogy átrágjam ezt az egész hatalmas irathalmot, meg információhalmot, elfogadom, amit a többiek mondanak, és akkor megyek utánuk, és a többiek meg akkor fogják azt elfogadni, amit én mondok, ha mondjuk a környezetvédelem kérdése kerül napirendre.
1: A szavazás az ehhez képest egyszerű, csak figyelni kell a frakcióvezető hüvelyik ujját, hogy az fölfele vagy lefele áll?
2: Így van, ilyen értelemben egyszerű, pontosan. De hát ugye ez egy nagy kérdés, ha már most a konkrét esetről beszélünk, arról, hogy most ugye van egy új kormány, a Tisza kormány, ami meg fog alakulni napokon belül. Tehát, hogy a Tisza milyen típusú frakciófegyelemre fog törekedni. Ez azért is érdekes, mert ugyan van egy Tisza párt, de azért ezt nem nagyon nevezhetjük jelen pillanatban klasszikus értelemben pártnak. Tehát én úgy látom, hogy a Tiszánál nem eldöntött dolog, hogy ők párt lesznek, vagy megmaradnak ebben a mozgalmi státuszban. Ez a parlamenti munka szempontjából azért releváns, mert ugye egy pártnak kell lenni programjának. A párt programhoz valamennyire kell, hogy tartsa magát, és az viszonylag szigorú dolog, ott van egyfajta pártfegyelem. Egy mozgalom jellegnél ott nehéz ilyen dolgokat számon kérni, mert sokan azt mondják, hogy hát mi lazán kapcsolódunk, nem vagyunk párttagok, egyébként megézem a Tiszának is 20-valahány tagja van, ha jól tudom, továbbra is. Tehát, hogy nem vagyunk párttagok, mi csak így ide kapcsolódtunk. Tehát lehet, hogy lesz olyan ember, aki főleg, hogyha nem ismeri a parlamenti működés szabályát, azt mondja majd, hogyha azt mondják neki, hogy nem most erre kéne szavazni, hogy én kérem szépen, nem akarok arra szavazni. Mert nekem ebben a kérdésben mondjuk a költségvetés bizonyos alfejezetének az ügyében pont van véleményem, és ott más a véleményem, mit a hozzáértő emberek mondanak. Tehát ebből a szempontból itt egy komoly próbatétel lesz majd az, hogy mennyire lesz erőteljes a pártfegyelem, vagy mennyire lesz meg ez a mozgalmi jelleg, ami óhatatlan is azt jelenti, hogy lesznek kiszavazók, tehát nem feltétlenül működik ilyenkor például a kétharmad mindig.
1: De kétharmadra azért elég sokan vannak, össze kell, hogy rántsák a szavazást. Nyilván az egy próbája a Tisza kormánynak, hogy a kétharmados törvényeket meg tudja szavazni.
2: Így van, és az ugye 133 ember kell a kétharmadhoz, és 141 szavazata van a Tiszának, tehát van mozgástere.
1: Van hely lelkiismereti szavazásra, aki nagyon úgy érzi.
2: Így
1: még
2: van.
1: Kétharmadnál is.
2: Így van, és egyébként vannak olyan kérdések, amelyek a tisztesség azt kívánja, hogy ilyen helyzetben is például lelkismereti szavazás legyen. Például emlékszem, hogy a 90-es évek elején, ha már azzal kezdtük, hogy összehasonlítottuk a rendszerváltáskori parlamenttel a mostani helyzetet. A rendszerváltás idején is például, amikor mondjuk az abortusz szabályozásról volt szó, ott egyik párt sem alkalmazott pártfegyelmet, ott mindenkinek, minden frakció azt mondta, hogy lelkiismereti szavazás van, tehát ott mindenki a maga meggyőződése szerint kell, hogy eldöntse, hogy hogyan nyomja meg a gombot. Tehát vannak ilyen kérdések, amelyek átírják egyébként általában a pártprogramokat, vagy olyan pártfegyelmet, ha úgy tetszik.
1: Eltelt néhány hét a választás éjszakája óta, megfejtés özönben élünk, mindenki elmondja a maga véleményét, hogy szerinte miért nyert kétharmaddal a Tisza, és miért veszített ennyire a Fidesz. Ön szerint miért nyert ennyire a Tisza?
2: Hát, nekem erre van megfejtésem, ha úgy tetszik. Én írtam is cikket az Indexen erről, és én ott az, hogy a Fidesz miért vesztette a választásokat, és akkor ezzel kezdem, mert a két dolog összekapcsolódik, azért szigorúan. Én erre 7 okot hoztam fel. Én azt mondtam, hogy a Fidesz ott hibázott, és ott követett el szerintem stratégiai hibákat, és akkor sorolnám is, hogy először is az első stratégiai, és ez tartalmi hiba, és ezt aláhúznám, mert úgy veszem észre, hogy itt egy zárójeles megjegyzést tegyek, hogy egyelőre a Fidesz vezetői főleg kommunikációs területen keresik a hibát, de a kommunikáció az másodlagos kérdés. Mindig tartalmiak az elsődleges kérdések. Tehát első számú tartalmi hiba az Európai Unióhoz való viszony volt. Tehát szerintem a Fidesz túlment egy határon. Én például nagyon sokakkal, fiatalokkal, akikkel beszéltem a választás után, és láthatóan sokan szavaztak a fiatalok közül a Tiszára, sőt, egyáltalán nagyon sokan vettek részt a fiatalok közül a szavazásnál, ugye ez egy újdonság volt most. Én amikor kérdeztem tőlük, hogy na és miért mentek el szavazni, és miért a Tiszára, azt mondták, azért, mert Európában akarunk élni, és nem Moszkvához akarunk kötődni.
1: Oké, bocsánat, hagyd maradjunk itt az elsőnél, és te nem megyünk tovább. Melyik volt az a pont, amikor úgy érezte, hogy a Fidesz túlment egy határon, amikor azt mondta Orbán Viktor, hogy Brüsszel nem Moszkva, vagy akkor, amikor eltávolodott a néppártól, vagy amikor egyértelműen Brüsszelt tette meg felelőssé. Ezek különböző időpontokban történtek, és nem ugyanolyan erősségű mondások voltak.
2: Hát nézze, ennek szerintem van egy érdekes és izgalmas hosszú története. Én most nem akarok ennek minden elemébe belemenni, bár szívesen beszélek erről, majd hogyha gondolja, majd említenék itt a kezdeteknél is egy fontos dolgot, amiről keveset beszélünk, de szerintem érdemes tudni, hogy miért csúszott ez félre a Fidesz oldaláról. Majd mindjárt arra is rákanyadok, de akkor először az elsődleges kérdésére...
1: Nézzük a második pont.
2: Válaszolni. Már mi nem arra válaszolnék, amit kérdezett, hogy hol ment ez félre itt a végén, mert hogy megjegyzem, 2022-ben a Fidesz még ugye majdnem a Tiszával egyenlő mértékű szavazatot szerzett, 3 millió fölötti volt a szavazóinak a száma. Tehát mondhatjuk azt, hogy 2022-ig a magyar társadalom többségének a bizalmát bírta a Fidesz. Tehát utána történtek a bajok, bár már előtte is értek gondok. Az egyik az, amit a kérdésében benne volt. A néppártba való kilépés az egy stratégiai hiba volt. A néppártnak volt egy mérséklő ereje a Fideszre nézve. Azzal, hogy kilépett, radikalizálódott a Fidesz. Már előtte is hajlamos volt a radikális fellépése, utána még inkább szerintem. És az, hogy szembeszegült folyamatosan egyre több kérdéssel az Európai Unióban, az szerintem azért volt baj, mert amíg például Angela Merkel volt a német kancellár és meghatározó figura az Unióban, addig valahogy ezek a viták mindig úgy zárultak, hogy a végén született egy kompromisszum, amiben Fidesz is benne volt.
1: Erős mondások, a végén kompromisszum.
2: Így van. Aztán Merkel lelépett, jöttek helyette mások, Scholz, majd ugye most Merz kancellár, és a németek nem is tudják betölteni azt a vezető szerepet, mint Merkel idején. Kaotikusabbak lettek a viszonyok az Európai Unióban, és egyszer csak a Fidesz ott maradt egyedül. És innentől kezdve folyamatosan, amikor konfliktusok történtek, nem arra törekedtek a Fidesz vezetői, ahogy szerintem bölcsen kellett volna, hogy lehet vállalni ügyeket, de nem lehet minden ügyet elvinni a végsőkig, a szakításig, és ebbe több olyan ügy lett, amiben kiéleződött konfliktus született az Európai Unióban, és ennek eredményeként fekete bárány lett a Fidesz. Egyszerűen bekerült egy olyan sarokba, amiben nem volt kellemes vele mutatkozni, ő fő ellenségé vált, mumussá vált. Egyébként nagyon jól jellemzi ezt a helyzetet az, hogy ugye most miután Orbán Viktor letűnt a színről, nincs jelen az Európai Unióban, ugye halljuk az elemzéseket. Hát a Politikó ír róla, hogy nem volt ott Orbán Viktor, és egyszer csak Ukrajna ügyében megosztottá vált az Európai Unió. Kiderült, hogy több vezető azt mondta, hogy hát mégse kellene az Ukrajnát olyan gyorsan fölvenni az Unióba.
1: De azzal, hogy fekete bárányjá vált, azzal nem vált egyben tényezővé is?
2: De
1: egyszerűen megkerülhetetlenné vált.
2: De tényezővé is vált, így van, és ezt nem szabad elfelejteni, hogy most én itt a hibákról beszélek, de nem szabad elfelejteni ezzel együtt. Tehát most ugye egy vereség után könnyű sok hibát felróni a Fidesznek bizonyos tekintetben, de mindig mellé kell tenni azt, hogy Orbán Viktort, hogyha reálisan egy kis távolságtartással fogjuk megítélni, akkor szerintem azt azért ki kell mondani, hogy ő egy rendkívül tehetséggel és képességekkel rendelkező politikai vezető, akit én nem is írnék le jelen pillanatban se, azt gondolom, és nem beszélve arról, amit ön is mondott, egy olyan figurává vált szerte a világban, ezt én magam is tapasztaltam a világ különböző tájain, hogy a magyar miniszterelnököt tényleg mindenhol ismerték a világban. Voltak rajongói, és voltak gyűlölői, ez kétségtelen, de mindenhol ismerték. Tehát egyszerűen valóban európai és világpolitikai tényezővé vált, ami egy magyar miniszterelnöktől azért meg kell, hogy mondjam, hogy szerintem az elmúlt 150 évben nem nagyon volt rá példa.
1: Mennyi idő kell, hogy arra a kérdésre választ kapjunk, hogy a hazának ez jó volt-e?
2: Hát nézze, ehhez is kell egy kis idő. Mert szerintem, és akkor itt visszakanyodnék ez az első problémakörhöz, az Európai Unióhoz való viszonyunknak, szerintem nem ez volt a hazánk érdeke, amilyen irányba elment az utóbbi években a Fidesz. Az nem a hazánk érdeke, hogy jelen pillanatban is fizetünk jelentős bírságot ugye az Európai Uniónak havonta azért...
1: 1 millió euró.
2: Így van, 1 millió eurót pontosan azért, mert ugye a migrációs ügybe képtelenek voltunk kompromisszumot kötni. Lehetett volna ebbe az ügybe, szerintem simán lehetett volna ebbe a migrációs ügybe is kompromisszumot kötni úgy, hogy a Fidesznek nem kell feladni azt az arcát, ami egyébként egy migráció kritikus, és azt mondja, hogy én zárni akarom a magam határait, meg akarom tartani a kerítést, stb. Stb. Ezt mind meg lehetett volna oldani kompromisszummal szerintem, és jó néhány ilyen kérdés volt, amiben még lehetett volna kompromisszumot kötni, tehát szerintem ez nem a nemzet érdeke volt.
1: Ez volt az első pont az Európai Unióban való viszony. Van még hat.
2: Van még hat. A második, és akkor mondom gyorsabban is, hogy azért ne menjen nagyon ez ide. A másik az orosz kapcsolat. Tehát, hogy Oroszországgal kell törekedni egy kiegyensúlyozott jó viszonyra, azt gondolom, mármint a tekintetben, hogy optimális esetben Oroszországnak is Európához ezer szállal kéne kapcsolódni, de nem szabad elfelejteni, az oroszok valóban agresszorok, megtámadták Ukrajnát, felrúgtak minden nemzetközi szerződést.
1: És nálunk eddig kétszer voltak.
2: És nálunk így van, eleve történelmi hagyomány, hogy mégis akkor orosz megszállók vannak. Ha már rendszerváltásról beszéltünk, mi azért küzdöttünk, hogy az orosz megszállásból megszabaduljunk, az a helyzet. Szóval az oroszokkal sokkal komolyabb távolságtartó viszonyt kellett volna demonstratíve szerintem a kormánynak vinni, tehát kell velük kereskedni, kell velük gazdasági kapcsolatokat felépíteni, nem kell velük ellenségesnek lenni, de az, hogy oda jutottunk az elmúlt néhány évben, hogy Brüsszelről csak negatívan beszélt a magyar kormány, tehát mint fő gonosz jelent meg, Moszkva meg állandóan pozitív színben jelent meg, ez nem volt jó.
1: De szerintem lehetett volna simliskedni, mint ezt sokan csinálják, hogy egyébként szidalmazni egymást, de utána meg üzletelni fű alatt? Az ment volna?
2: Nem, szerintem simliskedni nem kellett volna, de azért hangsúlyokban óriási különbség volt. Hát én vettem részt több olyan vitaműsorban, ahol arról kellett vitatkoznom jobboldali partnerekről, hogy ők azt állították, hogy Nyugat-Európában nincs szabadság, de Oroszországban van. És azért, szóval ez azért túlzás, azt gondolom. Tehát, hogyha lehet, hogy én tévedek, és lehet, hogy nem jól látom a dolgokat, na de akkor azok az emberek, akik milliószámra menekülnek, és jönnek Európába, és mennek az Egyesült Államokba, azok miért nem Oroszországba akarnak menni? Vagy miért nem Kínába akarnak menni, hogy ott olyan rendkívül jó az élet? Az a helyzet, nem oda akarnak menni, hanem ide, ezekre, Európába és Amerikába akarnak menni, azért, mert is szabadság és jólét van egyértelműen.
1: Kettő. Még mindig van öt.
2: Még mindig van öt, így van. Akkor megpróbálom ezeket is tényleg viszonylag gyorsan számba venni. Pedig a harmadik is egy nagyon fontos dolog, ez a gazdasági válság. Tehát ugye mondtam azt, hogy mi változott meg 2022-től. Hát például az, hogy mögöttünk van 4 év, ami 4 év gazdasági válság. Tehát Magyarország végig stagnált, visszaesett, vagy hogyha GDP növekedés volt, az 0,5%-os volt.
1: Bizony közben a kormány, bocsánat, hogy mindig közben szólok, de szórta ki a pénzt, rendkívüli támogatásokat adott embereknek a választások előtt, az előző választások előtt is személyi jövedelemadó egész éves összegének visszatérítése. Hát, ott dübörögtek az SMS-ek az ember telefonján, hogy visszajött az adója.
2: Hát igen, pontosan ez van, Tibor, hogy ott csúsztunk félre 2022-ben, vagy 21-22-ben, amikor elindult egy olyan mértékű pénzkiáramlás 13. havi nyugdíjjal, fiataloknak, 25 éven aluljaknak személyi jövedelemadómentességgel, fegyverpénzzel és egyebekkel, amik akkor is voltak. Tehát elindult egy olyan pénzkiszórás, ami akkor működhetett volna, hogyha van egy stabil 3-4%-os gazdasági növekedés. De mivel nem volt, hanem belezuhantunk közben egy gazdasági válságba. Ugye tudjuk, hogy az Európai Unióban rekordot állítottunk be inflációban, ami meggyilkolta, megölte az embereknek a pénzét, a pénz értékét. Tehát itt egy olyan helyzet alakult ki, hogy egyre súlyosabbá váltak a felhalmozódó gazdasági bajok, és közben a lakosság itta meg ennek a levét.
1: És nincs senkire ráverni ezt, hanem mindig az adott kormányra szokás ráverni.
2: Természetesen. Tehát, hogyha úgy vagyok vele, egy csomó dolog nem tetszik a kormánya kapcsolatban, azt mondom, hogy oké, de most azért nekem csak jobb, mint fél évvel ezelőtt volt. Hát annyira nem érdekel ez az egész dolog, hogy mi van ott, vagy tényleg fel vagyok bizonyos dolgokon háborodva, de azért tulajdonképpen ezek úgy rendes irányba elkormányozzák az országot. De hogyha azt tapasztalom, hogy bemegyek a boltba, és fölmegy bennem a pumpa, mert azt látom, hogy a fene egye meg, már megint többet kell fizetnem valamiért, ami múlt héten még nem ennyibe került.
1: Vagy kisebb.
2: Vagy kisebb a csomagolása, így van, pontosan. Tehát az ember egyszerűen ideges lesz, és azt mondja, hogy de hát mi folyik itt ebben az országban? Szóval, hogy ez nagyon sok indulatot generált az emberekbe. Tehát ez egy nagyon lényeges dolog volt. És a negyedik, akkor, hogy tovább menjek, a kegyelmi ügy. Tehát most gondoljunk bele, a kegyelmi ügy egy olyan lavinát indított el a Fideszen belül, ugye bő 2 évvel ezelőtt, aminek eredményeként Magyar Péter megjelent, aminek eredményeként egy morális megroppanás történt a Fidesznél, már akkor ugye közvéleménykutatók kimutatták azt, hogy több százezer szavazót vesztett a Fidesz nagyon rövid idő alatt, néhány hét alatt. Szóval, mert hogy ugye addig folyamatosan ugye eszeveszett erővel jött a Fidesz részéről az a szöveg, hogy mi a családokat és a gyerekeket támogatjuk. Na most a kegyelmi ugye ezt pont ebbe tenyerelt bele, hogy lehet az, hogy ezzel érvel gyermekvédelmi törvény, stb. A Fidesz, miközben kiderül, hogy a gyermekintézményekben egészen megdöbbentő állapotok vannak.
1: De hogyha valaki az első nap őszintén elmondja, hogy ki mivel vette rá a köztársasági elnököt, hogy a pedofil intézetigazgató bűntársának kegyelmet adjon, akkor ez megelőzhető lett volna, vagy ez akkor is ugyanígy alakul?
2: Hát én azt gondolom, hogy ha valaki elmondta volna, hogy ön is mondja az elején azt, hogy pontosan mi történt, akkor ez megelőzhető lett volna. Tehát itt sajnos a kegyelmi ügyhöz hozzátartozik az is, hogy tulajdonképpen valójában a közvélemény sejti, tudja, hogy mi történt, de pontosan nem tudjuk. Tehát máig sem volt az, hogy valaki előállt és elmondta, hogy na, pontosan ez történt.
1: Viszont mindenkinek van egy elmélete róla, amit így szabadon van. Lehet terjeszteni.
2: Van egy sejtésünk róla, nagyjából összerakhatjuk a képet, de olyan, hogy valaki kiállt volna és azt mondta, hogy ez és ez történt, és ezért vállaljuk a felelősséget, ilyen nem volt. Az az igazság. Úgyhogy ez szerintem továbbra is nagyon erőteljesen erodálta a kormányt, ne felejtjük el.
1: És ez még mindig csak 4? Vagy már 5?
2: Igen, most már igen, szerintem 4-5-nél tartunk, de mondom akkor tovább, mert ugye vannak még megfelelő pontok. Hát itt van például a kampány hibái. Azért ne felejtsük el. Tehát a kampányban történtek hibák óhatatlanul is, mert például azt szerintem, hogy mondjuk a háború került a középpontba állítása a Fidesz.
1: De az már egyszer működött. A veszély érzékeltetése már működött egy kampányban.
2: De akkor tört ki a háború.
1: És túl sok időt álltál, 5 év.
2: Hát egyfelől az emberek tudják, hogy ugyan itt van ez a háború, de azért közvetlenül nem érint minket. Tehát ez szerintem azzal riogatni őket, tehát hogy ami ahogy a Fidesznek a kampány üzeneteiben jelen volt, tehát az megrázó volt, tehát hogy a gyerekeknek az édesapját lelövik a sárban, és stb. Tehát azok nagyon ijesztő dolgok voltak, és abszurdak is. Tehát, hogy az ember tehát tényleg alkalmas volt arra, hogy aggodalmat keltsen az emberbe, de egyúttal abszurd is volt, mert mindenki érezte, hogy ez jelen pillanatban nem egy reális veszély, hanem ez egyértelműen a félelem felkeltéséről szólt, tehát ez egy hiba volt. Hiba volt az is a kampányban szerintem, hogy nem lett volna szabad a miniszterelnökkel olyan dolgokat mondatni, amelyek az ő hitelességét aláássák. Tehát például ilyen mondjuk, amikor kijön a Medián közvéleménykutatás, akkor ő azt mondja, hogy nagy mesemondó, Hannendre, ez nem lett, nem bölcs dolog azért elmondani egy miniszterelnöknek. Tehát, hogyha ne agy Isten azt gondolják tényleg a kampánystábban, hogy ez így van, akkor sem a miniszterelnöknek kell ezt mondani.
1: De ha valamelyik másik, kevésbé pontosan dolgozó közvéleménykutatóról mondta volna el, akkor is probléma lett volna Hannendrével, az a probléma, hogy általában jól jelzi a folyamatokat.
2: Hát meg egyébként is szerintem egy miniszterelnöknél nem szerencsés dolog, hogyha egy közvéleménykutatóval kapcsolatban vélemény nyilvánít. Tehát az nem a miniszterelnök szintje. Tehát, hogy arról vitatkozhatnak mások, egy más szinten lévő politikusok, a sajtóba lehet róla vita, de miért kell egy miniszterelnöknek ebben megszólni? Tehát ez ilyen például, és több ilyen is volt, ez szerintem kampányhiba. Aztán ugye még mondjak pontokat, a kontrollvesztés. Ezt nagyon lényegesnek tartom. Kontrollvesztésnek 2 eleme van. Az egyik a feltűnő, olyan, ami a közvélemény példátlanul irritálja, a gazdagodás kérdése. Ugye erre szoktuk mondani a Matolcsy György, Mészáros György, stb. Tehát ezt a történetet, tehát a ki nem vizsgált, el nem rendezett, botrányosnak tűnő ügyek. A másik, tehát ez a kontrollvesztés egyik ügye, ezt én a cikkben úgy írom, hogy a parvenu rongyrázás, valójában az egyik oldalról. A másik oldalon a kontrollvesztés az, hogy eltűnt az értelmiségi háttér a Fidesz körül. Tehát a professzorok Batthyány körétől vezet egy út a celebek megjelenéséig a miniszterelnök mögött, mondjuk a március 15-ei vagy az előtte lévő október 23-ai beszédében. Tehát, hogy nem jó a celeb kultúrára építeni Magyarországon, kellenek ők is természetesen, de nem lehet egy komoly politikai erő, az lehetetlen, hogy elveszti a kritikai értelmiséget, azt a kritikai értelmiséget, amelynek meg kell szólalni bizonyos helyzetekben, ezt azért ne csináljátok. Tehát azért az lehetetlen, hogy Fási Ádám a kulturális háttér, És ide jutunk hosszú idő után. De és nem is akarok egyéb neveket mondani.
1: Nem volt eddig minden kormánynak egy idő után elege az értelmiségi megmondó emberekből, akik mindenfélét mondanak, anélkül, hogy különösebb felelősséget viselnének, hiszen ők nem indulnak el a választáson. De... Őket szokták mondani a gyűrött, garbús politológusoknak.
2: Ez így van, de szóval nem, tehát az értelmiség, ami most erről beszélek, ez egy nagy massza. Hát nyilván kell belőle egy olyan merítéssel rendelkezni, akik elkötelezettek az adott politikai erő iránt, vagy hogy már nem rossz szándék vezeti őket, tehát nem ellenségesek vele, de mégis képesek kritikát megfogalmazni.
1: Nem volt a Fidesznek Tellér Gyulája?
2: Nem. Tehát nem volt olyan, aki színvonalas, a magas szintű értelmiségi, és mégis és közbe kemény kritikát mond. Mert vannak egyébként, tehát az elszánt Fidesz körül, most is van azért jó néhány színvonalas értelmiségi, de szerintem ők nem fogalmaztak meg kritikát. Tehát olyan, aki kritikát is tud mondani azzal kapcsolatban, hogy itt finomítani kellene, nem erre kellene menni, más hangsúlyokat kellene igénybe venni, és több szólamon kellene játszani a társadalom irányába, és hogy meg kellene nyerni magunknak különböző társadalmi bázist, és kellene más hangot is megjeleníteni. Tehát ennek szerintem nem maradt tábora. Tehát ez a következő elem, tehát ez a kontrollvesztés, ami mondom két elemből áll. És akkor hát ugye a kampányról már beszéltünk, ami még hátra van, és ez tulajdonképpen fura módon visszakanyarodik ahhoz, amivel elkezdtük a beszélgetést, ez a választójogi törvény. A választójogi törvényt a Fidesz módosította 2011-ben, és úgy módosította, hogy mi a rendszerváltáskor tudatosan úgy alkottuk meg, hogy torzítson a győztes javára. Tehát mindig jöjjön létre egy stabil kormánytöbbség, és a Fidesz erre rátette egy lapáttal. Hát most gondoljunk bele a Tiszapárt, abba a parlamentben, ami néhány nap múlva meg fog alakulni, 53%-os támogatottsága jutott be, 71%-a van a parlamentben. Ez azért egy jelentős torzítás, az igazság. A Fidesz 39%-ot kapott, és 20-valahány százalékkal van jelen a parlamentben. Tehát ez is hozzájárult ahhoz, hogy szerintem rossz irányú volt a törvénymódosítás. Én ezzel szintén sokat foglalkoztam az elmúlt évtizedekben, több bizottságban benne voltam, alkotmányi bizottságban, másban, ahol létrejöttek a bizottságok a választójogi törvénnyel kapcsolatban. Az irány mindig az volt, hogy az eredeti rendszerváltáskor megalkodott törvény megmaradjon, és egy picit arányosítsuk. Tehát picit még jobban arányos legyen. Ehhez képest a Fidesz jött, és egyoldalúan, tehát az ellenzék megkérdezése nélkül, vagy támogatása nélkül, a másik irányba tett lája lapáttal, hogy még aránytalanabb legyen.
1: Véleménye szerint Orbán Viktor nagyon markáns önképébe belefér az, hogy a következő parlamentben mások állják kétharmados többség ütéseit, és nem ő.
2: Bele. Szerintem most bele kell, hogy férjen, mert óhatatlan is ne feledjük el, hogy ő a Fidesz elnöke, ő volt a miniszterelnök, ő volt a kampány első embere. Tehát elsősorban neki kell vállalni a felelősséget, ezt azt gondolom, és én magam is voltam egyébként az életben ilyen helyzetben, hiszen itt a műsor elején felsorolt, hogy számtalan területen, számtalan funkcióban voltam, többször voltam pártelnök, és tudom, hogy milyen az, amikor az embernek egyszerűen azt kell mondani, hogy gyerekek. Én vagyok a felelős, és ezt vállalom, és hátrébb lépek.
1: De nem az a nehezebb út ilyenkor beülni a parlamentbe? És szót kérni, és tűrni azt, hogy az elnök megvonja a szót, meg hogy rendre utasít, meg hogy esetleg pénzbüntetés szab ki rá. Melyik a nehezebb út?
2: Hát nézze, ez tulajdonképpen ez egy jó kérdés. Én azt gondolom, hogy én megértem őt, hogy másoknak akar lehetőséget adni. És tehát szerintem azzal a paradoxonnal küzd most Orbán Viktor meg a Fidesz, hogy maga a miniszterelnök az egyúttal az összetartó ereje a Fidesznek jelen pillanatban, ne felejtjük el, hogy tehát ő volt a meghatározó ezen a választáson, tehát a Tisza 3,3 millió szavazójának a jelentős része ellene akart szavazni. Tehát nem a Tiszára akart szavazni elsősorban, Orbán Viktor ellen akart. A Fidesz szavazók meg Orbán Viktorra akartak szavazni. Tehát ilyen értelemben ő a személye kulcsszereplő. Tehát most neki azt a pokoli dilemmát kell megoldani, hogy egyfelől ő a felelős, első számon, ő róla mondtak nemet, a társadalom többsége, ő ellene akart szavazni, de közben mégis a másik oldalon, hogyha venné a kalapját, és azt mondja, hogy értettem, tudomásul vettem a döntést, akkor azt tulajdonképpen kihúzná a talajt a Fidesz lába alól. Tehát neki valami olyan megoldást kell találni, ilyen Mátyás királyosan, ugye, hogy itt is vagyok, de mégse vagyok itt. Tehát erre szerintem nem nagyon van jobb megoldás most jelen pillanatban, mert nyilván ez egy átmeneti helyzet, és aztán majd ezt értékelni kell fél éve, egy év múlva, hogy ez milyen hatást hozott, mint az, hogy visszavonul, tehát kifejezetten szerintem a háttérben kell lennie, én azt gondolom, ez az én véleményem, nincs ott a parlamenti frontvonalban, nincs ott a politikai küzdelmekben a frontvonalban, viszont mindent megtesz a háttérben azért, hogy összetartsa a pártot, és megpróbálja elindítani egy teljesen új útra, mert egyébként a Fidesznek kell egy új út. Én ezt az új utat egyértelműen egy konszolidált polgári középpártba jelölném meg hozzátenném, és ezt sürgősen meg kell próbálni elfoglalni, mert nem foglalják el, a Tisza el fogra foglalni.
1: Fel kell készülnie egy korábbi vesztes választás után a Fideszen belül elindult folyamatokra, belső szerveződésekre, kis körök megbeszéléseire, a hogyan tovább, aminek az ügyén még egy híres magyar nemzetcikk is született.
2: Hogyne, annak idején, így van, pontosan, Schmidt Márián, te portálsz, így van, pontosan. Tehát, hogyne, ilyenekre fel kell készülni. Tehát, hogyha elindul egy normális szembenézés azzal, hogy mi történt, és amiben mindenképpen van önkritika, bizonyos szempontból önmarcangolás is, ugye ennek nyilván határt kell szabni, mert egy idő után az szétviszi a pártot, de kell, hogy legyen ilyen, tehát megspórolni sem lehet. Abba beletartoznak ilyenek, hogy elindulnak szervezkedések, de hát ezeket meg kell próbálni valahogy türelemmel, és hogy mondjam, tehát a krokodilbőrrel, ha úgy tetszik, egy vezetőnek, egy elnöknek, nem tudom, hogy pontosan most milyen pozícióban gondolkodik Orbán Viktor, hogy mit szeretne elfoglalni. Szerintem minél inkább hátrébb van a frontvonalban, annál jobb a jelen helyzetben. Ott kell lennie, de nem szabad a frontvonalban lennie. Szóval neki ezt nagyon nagy toleranciával kell fogadnia.
1: A Tisza párt miniszterelnök jelöltje Magyar Péter már a kampányban is, és azóta is nagyon sok fontos bejelentést tett. Látszik, hogy milyen kormányzásra készülnek?
2: Hát bizonyos dolgok kirajzolódnak, és szerintem az első lépések azok jók voltak a részéről döntően. Persze nyilván vannak ebbe vitathatóak, de majd arról is majd pár szót akarok mondani a vitathatóakról, de több jó elem is van szerintem ebben. Tehát ehhez idő kell és türelmet kell adni szerintem a Magyar Péteréknek is annak, hogy kirajzolódjon politikailag.
1: Mert azért első 100 nap?
2: Hát minimum, mert a Tisza pártnak a politikai profilja az finoman szólva sem kialakult. Tehát ez egy nagyon-nagyon sok különböző irányból verbúválódott közösség, ahogy előbb mondtam, az Orbán Viktor ellenesség tartja össze jelen pillanatban ezt a pártot. Hát az ezután következő hónapokban kell kiderülni, hogy ezen túlmenően van-e más összetartó erő. Na most mi a jó, amiről hivatkoztam? Jó, az ugye itt felsoroltuk az előző műsorrészben a nagy problémákat, amik miatt a Fidesz oda jutott, ahova jutott. Itt rögtön a Magyar Péterék az Európai Uniós kapcsolatoknak a normalizálását törekednek. Ez jó pont szerintem. Közben arra is próbál ügyelni, hogy tartson távolságot az Uniótól, tehát hiszen a Fidesz mindig az a kritizálja, hogy most akkor kiszolgálója lesz Brüsszelnek.
1: Brüsszel lakít kormányt.
2: Lásd, migráció ügyben, Ukrajna ügyében már azt mondta, hogy már pedig ő nem azt a vonalat szeretné vinni, amit Brüsszel vár tőle. Tehát itt konfliktus lesz. Tehát ilyen értelemben próbál ilyen politikai profilt adni magának, és rögtön, hogy ezt a nemzeti oldalt is valamilyen módon magához kösse, azonnal belekötött Robert Ficóba a Benes dekrétumok ügyében.
1: Okkal, mondjuk.
2: Okkal, teljesen okkal, de ezzel szerintem ez egy több réteg üzenet. Egyfelől Robert Ficó Orbán Viktor szövetségese volt, tehát innentől kezdve világosá tette, hogy mi rossz viszonyban leszünk. Kettő, a Benes dekrétumok ügyében, amire ön is mondta, ugye, hogy okkal tette, ebben ez egy üzenet a határon túli magyaroknak is, meg a Magyarországon belüli azon szavazóknak is, akik számára különösen érzékeny és különösen fontos a nemzeti kérdés, hogy ebben lehet rá számítani. Tehát ezek ügyes lépések. A kormány összeállítására is én inkább azt mondanám, hogy inkább a jó és inkább az ügyes kategóriába tartozik, tehát inkább piros pontot adok rá, mint más, de vannak itt is fenntartásaim. De mert hogy miből verbuválódhat a Tisza kormány? Hát ugye nem tudunk olyan szakembereket azért elővenni, akik óriási tapasztalattal rendelkeznek közigazgatásban, politikában, hiszen lényegében politikai zöldfülű az egész párt, hiszen 2 évvel ezelőtt alakult, és úgy robbantak be a politikai életbe. Tehát e tekintetben az, hogy Magyar Péter nem tartotta a szavát, az jó. Mert ugye azt mondta ő a kampányban, hogy föl sem merülhet, ugye hónapok ezelőtt azt mondta, amikor pont Vitézi Dáviddal kapcsolatban kérdezték meg. Államtitkárok sem, senki föl sem merülhet. Aki az Orbán érában szerepet vált, az nála nem kerülhet kormányzati pozícióba. Nagyon jó, hogy nem tartotta be ezt az ígéretét, mert ugye többen is vannak, Vitézi Dávid, Ott van például Ruf Bálint, aki mondjuk nem az Orbán érában, hanem nekem volt a kabinetfőnök, amikor a környezetvédelmi miniszter voltam. Jó, hogy ő is oda került, mert van közigazgatási tapasztalata, de Orbán Anita is. Ugye az Orbán kormányok idején szerzett közigazgatási tapasztalatot, sőt Kármán András is. Tehát jó, hogy vannak néhányan, akiknek ilyen típusú tapasztalatuk van. Én ennek örülök. Mert azért azt szerintem jó, hogy néhány ember már látott belülről közigazgatást. Hát ez jó pont. Jó pont a kormányzati struktúra. Én a Fideszét nem tartottam jónak. Tehát ez a csúcsminisztériumi modell szerintem ez nem vált be, enyén szóval. Hát annak a legékezetesebb példája volt az, amikor a pedagógusoknak, meg a orvosoknak a rendőrminiszterhez kellett menni Pintér Sándorhoz az ügyek elintézése
1: végre. Csak ez nem vált be, vagy volt egy korábbi, ez a tükörreferatúrás, még a Stumpf István idején működtetett rendszer?
2: Az más volt, az jó volt.
1: Az jó volt?
2: Az szerintem jó volt, és most ezt próbálják csinálni szerintem a magyar péterek. Tehát ilyen értelemben visszatérnek a rendszerváltáskori hagyományhoz. Nevezetesen, hogy van több minisztériumunk, ugye ők most 16-ot állítottak fel. Erre még nem volt példa, ez a legmagasabb szám, de 14 már volt. Tehát nem áll olyan nagyon messze a szokásostól, azt kell, hogy mondjam. És ugye itt úgy szerepe a kancellária miniszternek lesz, a már előbb emlegetett Ruf Bálintnak, meg neki lesz dolga a tükörreferatúrák révén. Lényegében a politikai tapasztalattal nem rendelkező miniszterektől valamilyen módon behajtani azt, hogy azért mégiscsak egységes irányba mozogjanak.
1: Ne kormányülésen legyenek kés egyik menő viták, hanem oda már dönt előkészített anyagok menjenek, és azok viszonylag gyorsan menjen, ez a logikája a dolognak?
2: Így van, meg hát szerintem ő fogja a politikát belevinni az egészben, mert szerintem ezek a miniszterek, akiket látok, ők még politikában nem lettek kipróbálva. Tehát, hogy egy példát mondjak erre, attól, mert valaki jó orvos, ugye itt van a Hegedűs Zsoltnak az esete, aki egyébként nekem szimpatikusan nyilatkozik. Az nyilatkozataiban nem tudnám azt mondani, hogy nem szimpatikus, mert az egyébként, amiket mond. Na de ebből egyáltalán következik, hogy ő politikailag be fog válni. Hát én annyi olyan embert láttam a politikában, aki egyébként jó szakemberként érkezett, és teljesen amatőrnek bizonyult aztán a későbbiekben. Tehát, hogy kell mellé valaki olyan, az olyan emberek mellé, akikről nem tudjuk, tehát most fogja a gyakorlatba kiderülni, hogy ez működni fog-e velük. Kell valaki olyan, akinek van politikai tudása és érzéke. Ez lesz a kancellária miniszter, ő lesz a Ruf Bálint, tehát ilyen értelemben ő lesz a kulcs szereplő.
1: Kell, szerintem, hogy legyen politikai érzéke, mert hát győzelemre vezetett egy 2 éves pártot.
2: Hogyne, mindenképpen. Tehát ezt mindenképpen ügyesen csinálták. Ő is, meg akik körülötte voltak, tehát ebben nyilván Magyar Péternek is komoly szerepe volt a kampányfőnök, Tóth Péternek, a Radnai Márta, tehát annak a csapatnak, aki ott volt körülöttük.
1: Visszatérve még egy picit a külkapcsolatokra, látabb a fantáziát, hogy Magyar Péter a lengyelekkel való viszonyt meglehetősen látványosan erősíteni próbálja? Az egy háromszor akkora ország, mint mi, és a rendszerváltás óta lényegében töretlenül növekednek. Plusz még katonai hatalom is.
2: Így van, mindenképpen. Hát Közép-Európában a kulcs szereplő Lengyelország. Több szempontból is, amit mondott azért, például, tehát gazdaságilag meghatározó, népességében is meghatározó, és katonailag is meghatározó. Tehát ne felejtsük el, hogy az Egyesült Államokkal akármilyen amerikai kormányzat is van, Lengyelországnak van egy közeli és jó kapcsolatrendszere. Az amerikaiak ugye plusz bázisokat építenek ott, sőt láthatóan az eddigi Németország centrikus európai jelenlétüket elkezdik német és lengyel, sőt egyre inkább lengyel centrikussá tenni, főleg azzal, hogy ugye az oroszok rátámadtak Ukrajnára. Tehát Lengyelországnak van egy katonai, stratégiai jelentősége, gazdasági jelentősége, meg hát akkor ott van, ha már az érzelmeknél tartunk, a magyar-lengyel barátság. Tehát ennek tényleg van egy kézzelfogható, tapasztalható része. Hát mi magunk is egyébként már a 80-as években, amikor a Bibó kollégiumban Orbán Viktorral együtt szobatársak voltunk, jártunk ki a lengyel szolidaritáshoz segíteni nekik az illegális szolidaritásnak, és nagyon sok kapcsolatra tettünk szert az akkori lengyel ellenzékkel, és ott is az ember megtapasztalta már akkor, hogy ez egy létező valami, a lengyel-magyar barátság, tehát hogy az ott van a két népben valamilyen módon, tehát szerintem jól teszi a Magyar Péter, hogy ebbe az irányba tájékozódik.
1: A közjogi méltóságok lemondásra való felszólítását jól teszi? Vagy muszáj csinálni?
2: Na most ugye eddig dicsértem a Tiszát, itt viszont kifejezetten kritizálnom kell. Szerintem ez nem helyes és nem elfogadható lépés. Tehát szerintem ez szembe megy megint csak a rendszerváltáskor kialakult politikai gyakorlattal, és nagyon rossz precedens a társadalom számára, ugyanis egy köztársasági elnököt nem azért választanak meg sohasem, hogy a többséget képviselje. A köztársasági elnök, ahogy az alkotmányban benne volt, és most az alaptörvényben is benne van, az a feladat, hogy a nemzetegységét jelenítse meg, és a nemzetegységébe beletartozik a mindenkori politikai többség és a politikai kisebbség is. és azzal, hogy a köztársasági elnöknek a hivatali idejét mi tudatosan a rendszerváltáskor nem a parlamenthez kötöttük, hanem azt mondtuk, hogy az 5 év legyen, szemben a parlamenti képviselők 4 éves ciklusával, ami 4 évenként ugye választjuk a képviselőket, ebben benne volt az a tudatos döntés is, hogy azt akartuk, hogy az adott választásoktól ne függjön a köztársasági elnöknek a személye. Tehát ilyen értelemben legyen egy kontinuitás, legyen átnyúló periódus a következő választásokra, és hogy legyen valami folytonosság a köztársasági elnök személyében. Azt szerintem teljesen szembe megy mindenféle, még egyszer mondom, a rendszerváltás alapértékeivel, a jogállami normákkal is, hogy most a Tisza elnöke megtámadja a köztársasági elnököt azért, hogy mivel most a Tisza nyert, akkor most mondjon le a köztársasági elnök, ez elfogadhatatlan szerintem.
1: Az járhatóbb út lenne, mint amit a Fidesz annak idején 2010-ben a legfelsőbb bírósági elnökkel, Baka Andrással csinált, hogy megváltoztatta a körüli szabályokat, vagy még korábban, én emlékszem olyan esetre is, amikor az alkotmánybírósági gépjárművek finanszírozásával próbálta valamelyik kormány az alkotmánybíróságot megszorongatni. Tehát nem kimondva, hanem egyszerűen kellemetlen helyzetet teremteni.
2: Igen. Szerintem ez a civilizáltabb formája, ez sem helyes. Tehát amit a Fidesz annak idején csinált, hogy a Fidesznek 2 bűne van ez ügyben, hogy az egyik Bak András, másik a Jóri András ügye, az adatvédelmi biztosnak az ügye, mind a kettőt arra tulajdonképpen átszervezéssel arra késztették, hogy távozzon.
1: Sőt, még ott volt a 98%-os végkielégítési különadó, az úgynevezett pofátlan végkielégítések ügyében. Tehát az eszközök változatosak.
2: Igen, így van. De ezek nem helyes dolgok, de ezek a civilizáltabbak.

0: mondjuk az történne, hogy nagyon gyorsan a Tisza elkezd alkotmányozni, egyébként erre van esély, mert azt mondták, hogy szeretnének egy új alkotmányt, elkezd alkotmányozni, és az alkotmány részeként megváltozik a köztársasági elnöknek a hatásköre, mondjuk egy erősebb köztársasági elnök jön létre, vagy ugye pedzegetik azt, hogy akár közvetlen választással, én ezt mondjuk abszolút helytelennek tartanám, de ez most egy alkérdés, arról majd külön lehet vitatkozni, hogyha oda kerülünk. Tehát, hogyha mondjuk megváltozik a hatáskör a köztársasági elnöknek, az egy civilizáltabb megoldás azt mondani, hogy akkor, miután ezt elfogadtuk, akkor mi azt szeretnénk kérni, hogy akkor most már itt ennek megfelelően jöjjön egy új elnök.
1: Tabularázza.
0: Így
1: új
0: van.
1: Szabályok, új
0: az
1: elnök.
0: Egy olyan dolog, amin
1: új feladat.
0: Szintén lehet vitatkozni, de szerintem nem nagyon lehet erős érveket felhozni akkor az ellen, hogy ott legyen egy új szituáció. De most, jelen pillanatban szerintem ez nem helyes és elfogadhatatlan.
1: Ügynök akták nyilvánosságra hozását egy konkrét dátummal ígérte meg Magyar Péter miniszterelnök jelölt. Ön annak idején a Nemzetbiztonsági Bizottság tagjaként valószínűleg valamilyen formában látta ezeket. Ezt hogyan kell elképzelni majd? Mit fogunk látni? Mit fognak nyilvánosságra hozni, ha ez beválik?
0: Hát ez én voltam pár napja egy tévéműsorban, de el is vittem magammal egy ekkora stóc aktát, amit rólam készítettek, különböző jelentéseket, ilyen lehallgatások, telefonlehallgatások, lakáslehallgatás, személyi követés, besúgó jelentések, stb. Ezt azért vittem el, hogy legyen világos, hogy most is ki lehet kérni ezeket. Tehát nem arról van szó, hogy ezek nem nyilvánosak, dehogy nem. Abszolút nyilvánosak, én kikérhetem a rám vonatkozó adatokat, bárki, tehát a kutatók, újságírók, megfelelő kutatók bemehetnek, történészek kutathatnak, publikálhatnak ezekből az anyagokból. Az kétségtelen, hogy lehetne még ezen javítani, vagy lehetne még javítani valamit a nyilvánosságon. Például megfelelő gondosságban, ezek azért bonyolult dolgok, mert itt azért tényleg vannak személyiségi jogok valóban, mert ezekben a jelentésekben ezer más embernek a neve szerepel különböző kontextusban, hogy kikkel, miket csinált, milyen szokásai vannak, stb. Tehát erre
1: ki
0: nagyon...
1: milyen szexuális irányultságú, kit csalt meg, mit csinált a hétvégén,
0: pontosan.
1: Ez pontosan dátumozva ott van.
0: Így van. Tehát ezekre borzasztóan oda kell figyelni. Tehát ez nem egy olyan ügy, hogy na most akkor így döntöttem valamit, és akkor holnaptól. Ez így van. Tehát ez egy bonyolult probléma. Tehát azon szerintem, hogy a modern világban már hozzátartozna, és egy több közép-európai országban van ilyen, hogy az ember online rákeres, és egy csomó dolog kijön például, online módon bárki számára hozzáférhető, nem minden, persze, de sok minden, tehát ezen szerintem lehetne javítani. De az a tévhit, ami most egy kicsit a közvéleményben úgy veszem észre, talán rögzültve, sajtóban is nagyon jelen van, hogy minthogyha az ügynökakták azok valami ellenének temetve, és nem lehet hozzáférni, ez nem igaz. Ez nem ez a helyzet Magyarországon. Hozzá lehet férni, megismerhető, erre szoktam én mondom megmutatni a saját aktáimat, amik egy csomó irat van ezzel kapcsolatban, és ezt mondom, még egyszer mondom, bárki kikérheti magáról, most is hozzáférhető, itt a helyes kifejezés az, hogy ezen kellene szélesíteni, szerintem ezen a mostani nyilvánosságon.
1: Annak van bármi jelentősége, hogy úgy tűnik, hogy nem mennek föl a Karmelitába, és nem fognak a képviselői irodázban, a Fehérházban dolgozni a képviselők. Jól lehet szerintem 10-ből egy ember tudja ma már, hogy Kádár János irodája merre nézett ki, és melyik volt az ő erkélye.
0: Igen. Hát ezek szimbolikus gesztusok. A szimbolikus gesztusoknak megvan a jelentősége a politikában. A Karmelitát értem. Szerintem ez egy érthető húzás is a Tisza részéről, bár ezzel együtt azért hozzátenném, hogy szerintem az egy nemzeti érték a Karmelita kolostor, az építészetileg gyönyörűen sikerült, annak a helyreállítása egy nagyon szép puritán épület lett. Azt nyilván valami értelmes dologra kellene felhasználni, hogyha már ott nem a miniszterelnök lesz. Mint hallom, a Tisza kormány oda akarja ezt a vagyonszerzési hivatalt telepíteni, ami egy, hogy mondjam, egy frappáns ötlet, ha ezt mondanám, egy fricska tulajdonképpen a Fidesznek, de ezzel együtt azért szerintem a Karmelita több, de maga ez az épület együttes is azért egy komoly tiszteletet érdemel, mert szép lett építészetileg. Azt értem logikailag, politikailag, hogy azt mondja a miniszterelnök, hogy ő a parlament mellett akar lenni. Meg kell mondjam, hogy az én szívemhez ez áll közelebb.
1: De nem lehet benne a parlamentben, mert a miniszterelnök nem. Meg az országgyűlés, az két
0: különböző. Az két különböző dolog, de hogy mondjam, hogyha én lettem volna ilyen helyzetben, és nekem 10 évvel ezelőtt dönteni kellett volna, mindenképpen föl sem merült volna bennem, hogy a miniszterelnöknek a várba kellene menni. Az szerintem egy helyes koncepció, hogy a parlament mellett legyen valahol. Most van nyilvánvalóan be fog menni valamelyik minisztérium, amelyik ott van a közelébe, akár a miniszterelnökség, akár a építésügyi minisztérium, vagy ki tudja melyiknek a közelben, ugye a földművelőségügy, az éppen most helyreállít. Tehát oda nem fog menni.

0: de valamelyikbe biztos bemehet ott a közelben. Úgyhogy én ezt így a politikai szimbólumrendszer szempontjából helyesnek tartom. Az, hogy az új irodaház ügyét, azt tulajdonképpen én azt is helyesnek tartom már olyan értelemben, hogy a Szabad György irodaházba akarnak átköltözni a képviselő.
1: Úgy készült el.
0: Így van. Most meg kell, hogy mondjam technikailag, én, mint aki évtizedeken keresztül voltam országgyűlési képviselő, azt kell, hogy mondjam, hogy ez sokkal közelebb van a parlamenthez, praktikusabb. Van egy átvezető folyosó, egy föld alatti folyosó a parlamenthez.
1: Már kitalálták, hogy azért van, hogy ne lehessen kérdezni az újságíróknak. Mert a föld alatti folyosóra nem mehetnek majd biztos be, de állítólag ebben változások.
0: De nem ezért van. Hagyj mondjak egy nagyon egyszerű okot erre, hogy ugye nekem is mindig a Fehérházban volt az irodám, és szóval az, amikor az embernek hóban, esőben, és a dunai szél azért ott rendesen szokott fújni, át kell menni a Fehérházba. Én mondjuk szeretek sétálni naponta, és nagyon sokat szoktam sétálni, de ott öltönybe, bőrcipőbe, stb. Na, kinkeserv, sokszor az a helyzet, kinkeserv. Szóval sokkal egyszerűbb az, egyszerűen praktikusabb, és megjegyzem, szerte a világban így van, tehát Washingtonban így van, máshol így van, hasonló módon van megoldva, hogy egyszerűen egy folyosón, egy alagúton keresztül a képviselők át tudnak menni az irodájukban, mondanak, szó szerint át kell rohangálni rendszeresen, tehát hogy van egy hosszabb elhúzódó szavazás vagy vita, akkor nekem át kell rohanni, és akkor sokkal praktikusabb ez a dolog. Tehát modernebb, jobb, szerintem ez érthető, de azért mellé kell tenni az asztalra, csak ezzel ugye a közvélemény nincs tisztában, hogyha átköltöztetik a dolgozókat oda a képviselőirodaházba, akkor a becsület azt kívánja, hogy tisztességes munkakörülményeket teremtsenek nekik. Ergo, ezt fel kell újítani, amit egy több milliárdos tétel legalább. Tehát ezt is mellé kell tenni, mert hozzátenném, a parlamenti képviselők megint szembe a közhiedelemmel a képviselői irodaházban abszolút puritán körülmények között voltak. Tehát ott nem volt légkondi a szobákban, stb. Tehát ott én egy normál dolgozót nem helyeznék be egy olyan szobába, ahol a parlamenti képviselőknek kellett ülniük. Tehát ott azért az rendesen rendbe kell hozni, rendesen rendbe kell tenni, és az milliárdokba fog kerülni.
1: A vagyon visszaszerzésnek, úgyhogy nincsenek még a szabályok meg, és még a hivatal sincs meg, milyen esélyeit látja, látva Keller László és Budai Gyula munkásságát? Mind a kettő elszámoltatási biztosként működött az ismert eredménye?
0: Hát nézze, én lélektanilag azt elfogadhatóan és helyesnek tartom, hogy a magyar társadalomban van egy igazságérzet, és szeretne tisztán látni ebben az ügyben, de...
1: Tisztán látni szeretne, vagy bosszút állni szeretne? Na hát, vissza akarja szedni a birkintáskákat, meg na, ilyeneket?
0: Én nagyon remélem, hogy nem bosszút szeretne állni, hanem tisztán látni szeretne, és én azt is nagyon remélem, hogy minden szigorúan a törvényesség keretei között fordul meg minden ötlet mindenkinek a fejében, aki erről gondolkodik.
1: Hosszú elhúzódó perekkel? Évekig tartó perekkel?
0: Az a helyzet, hogy szerintem ennek társam romboló hatása van az ilyesminek. Én nem hiszek abban, mert sokan azt gondolják, hogy kell egy ilyen megtisztulás, szembenézni azzal, ami volt, stb. Hát én most nem akarok senkit se megbántani ezzel, mert eszem ágában sincs. Tehát én az Orbán kormányra se gondoltam egyáltalán sohasem, hogy diktatúra lenne Magyarországon, és nem gondolom a most hivatalban lévő kabinet sem, hogy attól kell félnünk, hogy a Tisza kormány az valami diktatórikus kormányzás lesz. De óhatatlan is ez az ország átment többször már ilyen helyzeten, hogy na akkor a vagyonokkal számoljunk el, akinek vagyona volt, az ugye a kommunista időkben mi volt, majd a második világháború idején mi volt, tehát a vagyonok körül örökké volt, borzalmas, szörnyű történelmi tettek voltak. Hát én e tekintetben nagyon óvatos lennék. Tehát mi szigorúan a törvényi keretek között szerintem kell egy tisztába tétele a dolgoknak. Ugye már itt mondtam az előző példában, hogy a Fidesz kormányt és a Fidesz oldalról is egy csomó kritika érte, például a Matolcsi Györgyféle ügyel, a Magyar Nemzeti Bank ügyével kapcsolatban, hogy miért nem léptek, miért nem mentek tovább.
1: Viszont az eljárások nem indultak el.
0: Igen. Szóval szerintem ez egy jogos elvárás, hogy itt valami, te látnunk kell, hogy mi történt, és valóban mi van azzal a vagyonnal, és valóban kik a felelősök ezért. Ez rendben van. De az általános őrjöngéstől szeretném megkímélni a magyar társadalmat ez ügybe, tehát nagyon óvnám magunkat attól, hogy abba az irányba elmenjünk, hogy mindenki elkezdi vadul a feljelentéseket írni különböző emberekről, mert azt gondolja, hogy az valami gonosz dologba vett részt. Megjegyzem, csak zárójelben jegyzem meg. Én emlékszem 2010-ben, amikor a Fidesz először nyert kétharmadot, beszéltem többekkel a Fideszből, mondták, hogy már 2009-től kezdődően talicskával hordták hozzájuk az anyagokat és a feljelentéseket az emberek. Most ugyanezt hallom a Tiszás ismerőseimtől, hogy talicskával hordják hozzájuk a feljelentéseket és az anyagokat. Szóval ez nagyon jó lenne szerintem, hogyha nem ebbe az irányba mennénk el. Budai Gyula is próbálkozott annak idején, Keller László is próbálkozott, sok eredménye nem volt. Én azt szeretném, hogy néhány olyan látványos ügyben, amely a közvéleményt irritálta, valóban igyekezzünk, amennyire lehet tisztán látni, de szigorúan, szigorúan és 15-ször aláhúzva, a törvényesség határait betartva.
1: És a végén a bíróság fogja eldönteni.
0: Csak a bíróság mondhatja
1: el. A vád, egy, vagy nem állt
0: így van,
1: a vád.
0: Nem politikai...
1: És ha nem meg, akkor abban meg kell nyugodni mindenkinek.
0: Így van, és nem politikailag kell gyanúsítani mindenkit, hanem rendesen, türelemmel, tisztességesen és korrekten tartva magunkat ahhoz, csak a bíróság mondhat ki ítéletet.
1: Köszönöm szépen, az elmúlt egy órában Fodor Gábor volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Szécsi Ágnes szerkesztő kollégám és Erdei Tamás főszerkesztő vett részt. A beszélgetést az Inforádió YouTube csatornáján is megfigyelhetik, ha oda feliratkoznak, akkor a következő beszélgetéseket automatikusan kapják majd meg. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.
2: Az Inforádió műsorát hallották itt a Csillagpont Rádióban.

0: Hírek a Csillagpont Rádióban.
1: Folytatódik a napos, száraz idő. Vizsgálja a rendőrség Balási cégeit. Nehéz sorsú embereknek gyűjt tartós élelmiszereket a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A vagyonkimentési ügy részeként vizsgálja a rendőrség azoknak a cégeknek a tevékenységét, amelyek Balási Gyula médiavállalkozó érdekeltségébe tartoznak. A NAV pénzmosás elleni irodájának jelzése alapján hűtlen kezelés és pénzmosás gyanúja miatt folytat eljárást a Nemzeti Nyomozóiroda. Balási Gyula nevéhez köthető az elmúlt évek kormányzati kampányainak és rendezvényeinek lebonyolítása. Sajtóértesülések szerint több mint 350 milliárd forintnyi megbízást kapott. Az üzletember hétfőn egy interjúban jelentette be, hogy lemond minden tulajdon részéről, és felajánlja azokat az államnak. Több szakmai párbeszédet sürgetett a Magyar Bank Szövetség elnöke egy budapesti konferencián. Jelasics Radován szerint a hibás, drága, bizonytalan gazdaságpolitikának nagy ára van, ezért fontosnak nevezte, hogy a gazdaság főszereplői gyorsabban álljanak át, ha lesz új gazdaságpolitika. Reményét fejezte ki, hogy eljött az érvelések ideje. Másodfokú egyenlet és függvényelemzési szerepelt a matek érettségi feladatai között, írta az Eduline. A vizsga elején könnyebb feladatokat kellett megoldaniuk a diákoknak, a második részben viszont összetettebb példákkal kellett megbirkózni. A portál szerint a diákoknak gyakorlati jellegű feladatokat is meg kellett oldaniuk. Középszinten csaknem 72 ezeren, emelt szinten pedig több mint 8 ezeren adtak számot tudásukról. Nehéz sorsú embereknek gyűjt tartós élelmiszereket hétvégén a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. Országszerte 240 település, több mint 400 áruházában várják a tartós élelmiszer felajánlásokat. Péntektől vasárnapig elsősorban tésztát, konzervet, rizst, kekszet, lekvárokat és édességeket lehet leadni a kijelölt gyűjtőpontokon. Idén először haladta meg a hőmérséklet a 30 fokot, közölte a Hungaromet. Az ország döntő részén délutánra 25 és 30 fok közé melegedett fel a levegő, a Csongrád-Csanád vármegyei Derekegyházon volt a legmelegebb, ott 30,2 fokot mértek. Az erre a napra vonatkozó rekordot még 1946-ban rögzítették Kaposváron, akkor 33,4 fokot mértek. Többnyire napos idő várható, majd néhol kisebb eső, zápor eső előfordulhat. Szerdán eleinte napos, fátyol felhős idő lesz, délután gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, záporok, zivatarok kialakulhatnak. A szél megélénkül, hajnalban 9-15, szerdán napközben 25-29 fok valószínű.
0: Csillagpont Rádió. Egészség és sportadó. Miskolc FM 103. FM 103.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

és kevés, az álmodozásból az idő levés. Csíkeken lépked a járdán az ősz, kabátot ad rád, belenősz, vagy kirakod a kapu elé, fölös szókmók valahol a nyár, lenget egy pólót abba, bújnál bele, napra fekvő önmagadba.

0: Pulzusinfo. Pulzusinfo. Betegség, gyógyulás, kutatás, oktatás. Minden, amit az egészségügyről tudni érdemes. Csillagpont Rádió. FM 103.
1: Amikor az interneten kurkáztam, hogy készüljek a mostani beszélgetésre, amelynek témája a szifilisz, akkor egy olyan cikket is feldobott az internet, amelynek az volt a címe, hogy az idén már 14 csecsemő halt bele, tehát kötelezővé teszik a szülés előtti szifilis szűrést. Ez nem egy új keletű megállapítás, pontosabban nem a közelmúltbéli adatok egyike, de mégiscsak riasztó, mert hogyha hozzáteszem azt, hogy manapság megint világviszonylatban egyre több szifiliszesről szól a híradás, így Magyarországon is egyre többen szenvednek a szifilisz miatt, akkor bizony elgondolkodtató, és minden bizonnyal ideje van mindenkor beszélni erről a betegségről. Erre kértem dr. Dóka Zsuzsannát, a Központi Kórház szülésznőgyógyász szakorvosát, gyermeknőgyógyász szakorvosát, akit köszöntök szeretettel itt a stúdióban.
2: Köszönöm szépen a meghívást, én is köszöntök mindenkit.
1: Ugye, hogy riasztó ez az adat, hogy világviszonylatban is Magyarországon is egyre több szifiliszes kerül a gondozásba.
2: Igen, elég riasztó, és sajnos mi is napi szinten találkozunk most már szülészeti ellátásunk kapcsán is szifiliszes anyukákkal, illetve nőgyógyászati betegekkel, úgyhogy ez nekünk már a mindennapok részes gyakorlatilag.
1: Szifiliszről ugye annyit tud a civil lakos, hogy vérbaj. Volt, van és lesz. De hogy minél kisebb számban forduljon elő, azért tenni kell. Hogy terjed, mit kell tudni róla, milyen jelei vannak?
2: A szifilisz vagy vérbaj az a treponéma pallidum kórokozó által okozott szexuális úton terjedő betegség, ez egy baktérium, nem csak szexuális úton, hanem vertikálisan, tehát hogy magzatot is fertőzhet például szülőnőknél, illetve szoptatással is átadható az újszülöttnek és rossz szociális körülmények között is.
1: Vérrel is terjed? Tehát mondjuk például vérvétel során...
2: Nyilván óvatosan kell, igen, egy ilyen beteghez hozzá.
1: Na most ez azt jelenti, hogy a szűrésnek óriási jelentőség van, tehát erre fel kell, hogy készüljön az egészségügy.
2: 2025. novemberében a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központnak jelent meg egy új szifilis szűréssel kapcsolatos rendelete, ami alapján a mi kórházunkban is elkészült egy új eljárásrend ezzel vonatkozóan, mivel az utóbbi időben nagyon megszaporodott az újszülöttkori és csecsemőkori szifiliszes esetek száma, és ez vezetett oda, hogy átgondolják az egyébként eddig is Magyarországon évtizedek óta rutinszerűen működő terhesség alatti, illetve ugye a várandós gondozás kapcsán szükséges szűrővizsgálatokat. De ez azt jelenti, hogy az eddigi egy első trimeszteri kötelező szűrés helyett most már a belügyminisztériumi ajánlás 3 trimeszterenként, tehát 3 szűrést javasol, illetve bevezették a szülőszobán a szülőnők szifilisz gyors teszttel való vizsgálatát.
1: Úgy is lehet szifiliszes valaki, hogy nem tud róla?
2: Abszolút. Ezt nevezzük látens vagy tünetmentes fertőzésnek. A primár fertőzés kapcsán, tehát amikor valaki megkapja ugye a szifiliszt, akkor általában 2-3 héten belül megjelenik rajta egy fájdalmatlan, fekélyszerű elváltozás, vagy hüvely környékén, vagy végbél környékén, vagy arcon, száj környékén. Ez a fertőzés módjától függ.
1: Amiről azt hiszi kezdetben, hogy valamiféle bőrelváltozás, de semmi komolyabbat nem tudták.
2: Igen, klasszikusan például egy herpeszes elváltozással összekeverhető, és ez kezelés nélkül is tünetmentesen gyógyul.
1: Tehát nem is viszket semmit, nem?
2: Nem, néha utólag derül ki, hogy tulajdonképpen neki volt egy valamilyen sebe.
1: Ja, magától el is múlik?
2: Elmúlik, kezelés nélkül így van. És néhány héten belül kezdődnek a másodlagos szifilisznek a tünetei, bőrelváltozások, kiütések, ilyen hámló jellegű kiütések, specifikusan, tehát jellegzetesen tenyéren, talpon, de az egész testen is lehet. Nagyon sokféle betegséget utánozhat, ezért még a bőrgyógyászoknak is nehézkes lehet a diagnosztika.
1: Más úton, módon befekszik az ágyba valaki után az ember, vagy megy az illemhelyre. Így is elterjedhet?
2: Ez egy szoros kontaktussal, tehát jellemzően váladékkal terjedő betegség, tehát hogy most kezet fogsz vele, akkor nem.
1: Hogy van az, hogy az ember nem tud róla? Hát egy szertelen életet élő, elővigyázatlan embernek akkor nem jut az eszébe, hogy mégis veszélynek van kitéve?
2: Hát erről szól többek között ugye a szexuális felvilágosítás nekem, ugye a gyereknőgyógyászaton belül a fiatalok között, hogy a nemi úton terjedő betegségekkel kapcsolatban igen védekezni kell.
1: Ezek az előadások, ezek mire hívják fel a gyerekeknek a figyelmét? A
2: felvilágosító jellegű előadásokat jellemzően 10 éveseknek érdemes tartani, amikor ugye megkezdik a szexuális életet, hogy milyen betegségek lehetnek, mire figyeljenek, mik a tünetek, hogyan lehet ezek ellen védekezni.
1: Az az első, aki megkapja, azt nem értem én igazán. Honnan kapja az az első?
2: Aki szintén tünetmentes abban a pillanatban is, nem tudja, hogy ő fertőz.
1: És akkor ez a bakteriális fertőzés, ennek mi kedvez?
2: Hát a klasszikus rizikófaktorok természetesen, amik minden nemi betegségre jellemzőek, tehát gyakori partnercsere, nem védekeznek, nem figyelnek oda, de a gyerekkori esetek egy része rossz szociális körülmények között szoros kontaktus útján is terjed.
1: Az nem vált divattá a fiatalok körében, hogy önmagukat szűrik? Hát elég szabatos erkölcsi világban élünk, valljuk meg őszintén. Gyakori partnercsere, ez rizikó tényezővé válik.
2: Hát az sajnos nem jellemző, hogy a tinédzserek rendszeresen járjanak.
1: Nem a tinédzserekre gondolok elsősorban, hanem a pár évvel idősebbekre.
2: Nem aki... tipikus egyébként. Ami a szűrővizsgálatokat illeti, ott a nőgyógyászati vonalon általában a méhnyakrák szűrés az, amit ugye legtöbben tudunk, és hál' Istennek sokan járnak is. A nemi úton terjedő betegségek szűrése az még nem rutinszerű.
1: Visszatérünk a kismamáknak a szűrővizsgálatára. Ha és amennyiben ezek a vizsgálatok, ezek pozitív eredményt mutatnak, akkor ad abszurdum az is előfordulhat, hogy a babát el kell venni.
2: A magzatkorban elkapott szifilisz egy magzatnál, az fejlődési rendellenességeket, koraszülést, tartós károsodásokat, de akár halvaszületést is okozhat. Tehát sok minden következménye lehet. Amikor az újszülöttnél ugye jelentkeznek ezek a tünetek, ezek a második, harmadik trimeszterben anyánál frissen megszerzett fertőzések általában. És azért fontos a három trimeszterenkénti szűrés, mert amennyiben a vérvétel, mert ez egy vérvétel maga a szűrővizsgálat, pozitív, akkor gyakorlatilag egyszerűnek mondható antibiotikus kezeléssel, ami ebben az esetben egy kristályos penicillin, egy nagyon klasszikus gyógyszer, tünetmentessé tehető, és gyakorlatilag minden hosszú távú szövődménytől mentesül, mind az anya, mind az újszülött.
1: Tehát a magzatot is lehet akkor
2: így
1: gyógyítani.
2: Anyát kell kezelni.
1: Magáról a gyógyíthatóságról is beszéljünk. Nyilván fontos szerepe van abban, hogy mennyire lehet ezt meggyógyítani, hogy mikor veszik észre. Milyen stádiumban?
2: Valóban, hiszen a szifilisznek van első, másod, harmadik stádiuma is, és a harmadik stádiumban már visszafordíthatatlan károsodások is megjelenhetnek. De amikor első, második stádiumban észleljük például vérvétel valakinél ezt a betegséget, akkor a bőr és nemi beteggondozóba küldjük, nekik a feladatuk, illetve joguk, kötelességük, ugye, hogy ezeket a betegeket kezeljék és utánkövessék. Ez, ahogy említettem, penicillin kezeléssel történik, és korai stádiumban ez teljesen visszafordítható és tünetmentessé tehető.
1: Ha pedig ezt nem csípik el, akkor ezt is olvastam, ugye, akkor idegrendszeri károsodástól, agykárosodáson át akár vakságot, bénulást is okozhat, elég riasztóan hangzik.
2: Valóban az. Ezért kell az újszülötteket, csecsemőket, akiket ezzel diagnosztizálnak, évekig után követni, és kardiológiai, szemészeti, fülorgégészeti, neurológiai vizsgálatoknak is alávetni, hogy találnak esetleg bármelyik szervrendszerben elváltozást.
1: Emlékszem, én annak idején volt olyan beszélgető partnerem itt a stúdióban, hogy panaszkodott arra, hogy ma még az orvos kollégák körében sem annyira elterjedt az, hogy ilyen autoimmun betegségre szűrjék, vagy egyáltalán vizsgálják, vagy kérdezzék a pácienseket, ha valami problémájuk van. Azért jutott ez eszembe, mert a károsodások miatt ugye más szakorvoshoz is mehet az ember, miközben nem tudja magáról, hogy szifiliszes, de valami idegrendszeri problémája van, és elmegy a neurológiára. A kollégák fejében, vagy a vizsgálati palettában mennyire van ott már, hogy a szifilisz is eszébe jusson az embernek, hogy minél hamarabb kiderüljön, hogy mi a baj.
2: Erről leginkább a bőrgyógyászok. Úgy értem, hogy ők próbálják ugye ezt a témát már évek óta feszegetni, hogy egyre több a szifiliszes betegek száma is Magyarországon, és emiatt egyre többen jelentkeznek már másod-harmadik stádiumú tünetekkel, és eljutnak neurológushoz, fülorgégészetre, szemészetre. Tehát például volt olyan előadás a 24-es STI társaságnak az ülésén, ahol több kifejezetten erre volt kihegyezve, hogy például kankós szemészeti tünetek, és akkor ott jelenik meg a szemészeten, és akkor így derül ki például, hogy gonorrea fertőzése van. Tehát, hogy minél magasabb a nemi úton terjedő betegségekkel élők száma, annál gyakrabban fordul elő, hogy nem csak nőgyógyászati tünete van például, hanem már egyéb szervrendszert is érint.
1: Mennyire stigma ez a betegség? Nyilván az is benne foglaltatik, hogy valaki rösteli, szégyeli, és azért később kerül orvoshoz, és még nagyobb baj csinál magának.
2: Valószínűleg ez így van.
1: Lehet ez ellen valamit tenni felvilágosítással?
2: Mivel ez egy könnyen kezelhető betegség, igazából valóban nagyon fontos, hogy tudjanak róla, hogy mik a tünetei, hogy hamar forduljanak orvoshoz, és minél hamarabb megkapják
1: egyébként
2: a megfelelő
1: kezelést. Egyébként a penicillin kezelést, ugye ez az első, ezt akár házi orvos is felírhatja?
2: Nem, ez nem. A bőr és nemi beteg gondozóban történik, illetve annak a felügyelete alatt, és nekik van arra kötelességük is, hogy ezt a járványügyi rendszerbe jelentsék is, tehát a szifilisz az egy anonim módon kötelezően jelentendő, nem úton terjedő betegség, és ezt ők követik után.
1: Ez vonatkozik egyébként a gyermeknőgyógyászati szakrendelésen is, hogy jelenteni kell, ha találkozik ilyen betegséggel az ember?
2: Hivatalosan az első diagnosztizáló egészségügyi ellátónak kell jelenteni, de nálunk, illetve a régiónkban az a napi gyakorlat, hogy a bőr és nemi beteggondozó jelenti ezeket a betegeket, amikor gondozásba veszik.
1: Most rákérdezek akkor a gyermeknőgyógyászati ambulancia szakrendelés tapasztalatára. Előfordulnak? Akad gyerekkori szifilis?
2: Én magam úgy kerültem ezzel a témával kapcsolatban, hogy tavaly két olyan kislányt láttam, egy egyéveset, illetve egy két éveset, akik családi körülmények között kapták el a szifilisz betegséget, és ők kerültek a látóterembe tünetekkel, illetve már igazolt szifilisz fertőzéssel, csak gyermeknőgyógyászati konzíliumot kértek, és így láttam ezt a kis beteget.
1: Ez végérvényesen gyógyítható, vagy visszatér,
2: igen,
1: de érzékenyítve lehet rá az ember, könnyebben megkapja?
2: Amikor valaki megkapja a fertőzést, akkor utána létrejönnek olyan ellenanyagok a szervezetében, amelyek ugye egy életen keresztül kimutathatóak gyakorlatilag, de ezek nem védenek egy új fertőzéstől.
1: Visszatérek a beszélgetésünk elejére. Valami okának kell, hogy legyen, hogy most újra ilyen lendületet kapott a szifilisz.
2: Azt mondják a bőrgyógyászok, hogy ennek ők leginkább azt látják a hátterében, hogy a járványügyi kötelező utánkövetésnek egyre inkább gátat vetnek a GDPR-ral kapcsolatos személyiségi jogi kérdések.
1: Ez nagyon nehéz most értelmezni hirtelen.
2: Ez azt jelenti, hogy régen ezek a betegségek járványügyileg kötelezően kezelendők voltak, és rendőrség által előállíthatónak kellett lennie az, akit kontaktnak megneveztek. Tehát, hogyha valaki bekerült azzal, hogy neki szifilisze van a bőr és nem beteg gondozóban, ő megjelölte a szexuális partnereit, őket kötelezően be kellett,
1: és
2: hogy hívják. Természetesen létezik maga az eljárás, de sokkal kevesebb joguk van a járványügyieseknek előállítani ezeket a kontaktokat, mert sokan hivatkoznak személyiségi jogi kérdésekre.
1: Hát ez már magyarázat a háttérre. Úgyhogy én szerintem a legfontosabb az, hogy tájékoztatni.
2: A csecsemő és újszülöttkori betegségekkel kapcsolatban ugye az a lényeg, hogy gondolni kell sajnos a régiónkban szifiliszes fertőzésre gyerekeknél akkor, hogyha egy nagyon rossz állapotú, tehát látványosan beteg gyerek, szociálisan hátrányos helyzetből rosszul táplálható, lázas, sok tünete van, és vagy szeméremtesti kiütések, vagy nedvedző kiütések végbél körül, arc van száj körül. Tehát ezekben az esetekben most már a gyermekgyógyászoknak gondolniuk kell.
1: Hát meg akkor a védőnöknek is szerepe van most a tekintetben már, nem?
2: Így
1: mert
2: van.
1: Ők is elsőként találkoznak.
2: A várandós gondozás során ugye a három trimeszteri szűrések, ezek nagyon érintik a védőnőket, hiszen bizonyos körzetekben védőnői és házi orvosi várandós gondozás történik, tehát szakorvos általában nem is találkoznak az első két trimeszterben.
1: És akkor búcsúzóul még azt szeretném megtudni, hogy ez a kezelés mennyi ideig tart, vagy ez esete válogatja?
2: Két dózis benzetacil injekciót jelent, egy hét különbséggel, és utánkövetéses vizsgálatokkal, tehát vérvételekkel, amelyek igazolják, hogy gyógyultnak minősíthető-e valaki, vagy sem.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Nagyon
1: remélem,
2: szívesen,
1: hogy legközelebb szebb adatokról beszélünk.
0: Csillagpont Rádió. Egészségről és sportról. Első kézből.

0: Pulzus Info. Minden, amit az egészségügyről tudni érdemes. Csillagpont Rádió FM 103.
1: Az endometriózis a termékeny életkorban lévő nőknek mintegy 10%-át érinti. Krónikus, jóindulatú betegségnek apostrofálják. De vajon mit kell tudni az endometriózisról? Mi is ez egyáltalán? Hiszen ha jól belegondolunk, jó néhány évvel, talán évtizeddel ezelőtt még viszonylag keveset hallottunk róla. Köszöntöm a telefonvonal végén dr. Krauk Barbarát, szülésznőgyógyász szakorvost, akivel az endometriózisról beszélgetünk az előttünk álló percekben. Nos, doktornő, mit kell tudni erről a krónikus, jóindulatú betegségről?
2: Én is köszöntöm a hallgatókat és a lehetőséget, hogy meséltek róla. Nagyon jól megfogalmazta Márta, hogy valóban egy nagyon-nagyon nagy megfigyelés, hogy miért lehet, hogy ilyen gyakori ezt. Nekünk annyira érdekesen szemléltették, úgyhogy gondoltam, hogy a hallgatókat is érdekelheti, ez most így beugrott, hogy amikor az egyetemen ültünk a nőgyászati tanszéken, vagy ezen a részen is tanultunk róla, akkor az egyik előadó azt mondta, hogy képzeljük el, hogy amikor ő fiatal volt, azért nem állok a nagy titkot, hogy ez egy idősebb professzor úr volt, amikor ő hallgató gyakornok volt, akkor hogyha találtak egy endometriózist a hasüregben, ez általában egy endometriotikus ciszta volt, tehát egy úgynevezett csokoládé ciszta, ezt is sokan ismerik ezt az elnevezést, akkor el kellett dobni a ceruzát, tollat, ambulanciát, mindent mindenkinek az egész házban azonnal, és oda kellett rohanni a műtőbe, és mindenkinek meg kellett nézni, hogy ez hogy néz ki, és mi is ez, mert olyan ritkaságnak számított. Ehhez képest most minden tizedik nő hasában aktív endometriózist találunk.
1: De mivel függhet ez össze? Táplálkozással, életmóddal?
2: Hát ez az, amire még nagyon sok kérdésünk van, és a tudomány igazából rengeteg munkacsoport, és a világ minden részén kutatják és keresik az okokat, eddig nem igazán találtunk összefüggést, azért egy pár megfigyelés és egy pár gondolat azért van. Az egyik az valószínűleg a dioxin nevezetű ilyen növényvédőszer, ami a vöröshúsokban, meg nyilván a tápláléklánc legtetején élő állatokban halmozódik fel a leginkább. Úgy tűnik, hogy ezzel van összefüggés, illetve maga az a helyzet, valószínűleg én inkább erre az utóbbira gondolok nagyobb problémának, maga az a berendezkedés, ami kialakult, hogy nem mondjuk valaki 18 éves korától gyermeket vállal, majd sokáig szoptat, majd újra gyermeket vállal, majd újra sokáig szoptat, magyarul sokkal kevesebbet menstruáltak a nők mondjuk a múlt században, mint most. Tehát most, mire valaki odáig eljut, hogy gyermeket vállal, ugye erről az előző beszélgetésben is volt szó, addigra már, ha belegondolunk, akár 100-200, nem is tudom matematikailag, hogy jön ki, menstruáció zajlotta az életében, hamarabb is kezdenek ugye a lányok, ez is ugye egy megfigyelés a tudománynak, hogy már 11-12 évesen most már abszolút elkezdődnek a ciklusok, még a múlt században ez mondjuk 16-17 éves korban indul csak, tehát sokkal hamarabb is indul az ivar érettség, meg ezek a menstruációs ciklusok, illetve sokkal több is van addig, amíg valaki gyermeket vállal. És valószínű ez a sok-sok menzesz, ez az oka részben annak, hogy valamiért be is kapcsolnak ezek az endometrium sejtek. A betegségnek tulajdonképpen az a lényege, hogyha valaki nem tudná, hogy a méh nyálkahártya, ami ugye alapvetően csak a méhen belül kéne, hogy megtalálódjon, vagy kéne, hogy ott legyen, és minden hónapban ugye hormonális hatásokra megvastagszik, várja szeretettel a beágyazódó megtermékenyült petesejtet, de amikor ez nem következik be, akkor leválik vérzés kíséretében. Ez ugye a rövidítve a ciklus. Na most előfordul az, hogy valamiért a hasüregen, tehát a méh testen kívül is megtalálhatók ilyen nyálkártya szigetek, és mivel ezek hormonérzékeny szövet, ezért ez ugyanúgy reagálni fog a hormonális hatásra, mintha méhen belül lenne, ő nem tudja, hogy ő nem ott van. Na most hol lehetnek ezek a szigetek? Hát ez nagyon érdekes, mindenhol. Tehát nyilván leggyakrabban a kismedencében, ott a méh körül fogjuk megtalálni, akár a méh falban, a méh izomzat rostok között, ezt egy külön elnevezést is kapott ez az adenomiózis, de meg fogjuk találni a kismedence falán, meg fogjuk találni a petefészken, olyankor képez egyfajta speciális cisztát, ezt hívjuk csokoládé cisztának, mert olyan, mint egy forró csokoládé, amikor az ember kettivágja és kifolyik belőle, ugye ez az alvat vér tulajdonképpen, ami ott gyűlik menzeszről menzeszre, de képzelj el, hogy megtalálhatok akár az agyban, akár a tüdőben, sajnos nekem egy viszonylag közeli ismerősöm kapott nagyon-nagyon sokszor PTX-et, tehát így összeesett a tüdeje legalább 10-szer, egy fiatal egészséges lány, és senki nem jött rá, hogy esetleg az endometriózis állhat-e mögött, hogy mindig elválik a tüdő mellhártya a felülettől, és ettől összeesik a tüdeje, amíg végül sajnos el is vesztettük őt fiatal lányként. Tehát, hogy egészen elképesztően színes. Én találtam már válizületben endometriózist, amire senki nem jött rá, már nézegették így, nézegették úgy, és onnantól kezdve, hogy kikapcsoljuk, vagy megpróbáljuk hormonálisan befolyásolni az endometrium szövetet, megszűntek a panaszok. Úgyhogy nagyon érdekes, nagyon heterogén, nehéz sokszor a diagnosztikája.
1: De egyértelműen összefüggésbe hozható a havi ciklussal.
2: Igen, abszolút, tehát ez biztos, hogy mondjuk ez egy a válizületes történet, az érdekes volt, hogy egy ponton az ember rákérdez, hogy a menstruációs ciklusok összefüggnek a panaszok, a fájdalmak, és akkor el tudja mondani a páciens, hogy igen, minden egyes menzeszemnél pokoli fájdalmat élek meg az egyik karomba, és alig tudom mozgatni a karomat. De alapvetően az a problémájának a betegségnek, és azt mondják a tanulmányok, hogy az Egyesült Államokban 9 év, amíg egy páciens eljut a diagnózisig, onnantól, hogy panaszos, és járja az orvosokat, ez 9 év, ez magyarországi adatok alapján 4 év, ami még mindig úgy tartjuk, hogy sok, de ebben egyébként jók vagyunk. Ez valószínűleg egyszerűen csak azért van, mert könnyebb orvoshoz jutni Magyarországon, így nőgyógyász szakorvost elérni, mint az Egyesült Államokban. De hogy az azért van, mert hogy a legvezetőbb tünet az igazából a menstruációs fájdalom. És a menstruációs fájdalmat egyrészt nehéz mérni, mert mindenkit ugye nehéz összemérni, hogy kinek mi a fájdalom küszöbe. Másrészt pedig még mindig az a tévhitél az emberekben, hogy a menstruáció fájdalmas. Pedig valójában alapvetően nem kéne, hogy fájjon a menzeszkor az alhassa a hölgyeknek, de még mindig ez a kép él anyákban, nagyanyáinkban, mindenkiben ott összeesett a kislány a villamos megállóban, hát igen, megjött a menzesze. Ez nem normális, hogy összeesik a villamos megállóban. És még mindig rengeteget jönnek azzal a betegek, hogy úgy jártak még szakrendelőket, különböző szakembereket, hogy mondták, hogy de nekik nagyon fáj, ők fetrengenek a fájdalomtól, és azt mondták, hogy hát kislányom, ez ilyen, vegyél be egy fájdalomcsillapítót. De nem.
1: Hát tehát, hogy ne? Hát kimondottan van menstruációs görcsökre való oldószer is, ugye?
2: Hát nyilván tudom, hát igazából kifejezetten menstruációs görcsre nincs, ugye a menstruációs görcsöknek, tehát hogy a menstruációs fájdalmaknak kettő csoportját különítjük el. Az egyik forma az, amikor maga a fájdalom a betegség, ez hívjuk primár formának, amikor maga az, hogy fáj a menzesz, amíg ott semmilyen patológia nincs, hanem egyszerűen csak valószínűleg túlságosan erősen húzódik össze a méh, az elzárja a saját vérellátását, és ez egy iszkémiás görcsös fájdalmakhoz vezet, illetve maga ez a prostaglandin nevezetű anyag több szabadul fel ilyenkor ezeknek a hölgyeknek a méhében, ményelkártyájában, és valószínűleg az nagyobb fájdalom inget vált ki. Ez az egyik forma. És az az igazság, hogy nagyon könnyen tudja utánozni az endometriózist. Az endometriózisnál is hasonlóan nagyon fájdalmas, de mégis azért vannak nagyon célzott kérdések, amiket, hogyha felteszünk, és nagyon véghallgatjuk a páciensnek, hogy pontosan milyen a fájdalom jellege, hány napig tart, vajon szexuális élet közben is van fájdalma, van-e spontán fájdalma, csak úgy, vajon van-e végbélbesugárzó vagy székelési panasza, amikor menstruál, vagy például vizelési panasza, amikor menstruál, mert lehet, hogy a hólyag alapon vannak ezek az endometrium szövetek, betörhetnek a végbél vastagbél irányába, tehát akkor ugye emésztési panaszok formájában jelentkezik, amikor nagyon tipikus, hogy adenomiózisban, tehát azt a formát, amikor a méh izomfalában van elszorva a szigetecskék, akkor például a puffadás a vezető tünet, mert hogy gyakorlatilag a végbél utolsó szakaszát zavarja ez az egész rész, és ez visszatevődik aztán a vastagbélre, és a puffadás a vezető tünet. Tehát nem olyan egyszerű a diagnosztikája ennek, de azért többnyire el tudnak mondani egy-két nagyon tipikus dolgot a lányok, és hogyha ezeket elmondhatom így egy pár szóban, akkor nagyon sok hölgy, én azt gondolom, hogy magára ismerhet. Ilyen, amit már említettem, hogy nyilván a menzesz fájdalom, ezt értjük, de ezzel még nem jutottunk közelebb. Ilyen a középidős fájdalom, ez egy nagyon tipikus endometriózisra jellemző gyanú, hogy nem csak a menzeszkor vannak menstruációs fájdalmak, hanem középidőben is hasonló fájdalmakat él meg egy hölgy, ez nem normális. Az, hogy a szexuális aktus során bizonyos pozitúrákban, jellemzően mély behatolásoknál, bizonyos helyzetekben nagyon nagy fájdalmakat él meg a hölgy, vagy az, hogy barnás vér vezeti be a menzeszt, ez egy nagyon tipikus endometriózisra, persze ne ijedjen meg, akinek semmilyen más tünete nincs, és abszolút nem fájnak a menzeszei, de mégis barnás vér vezeti be a menzeszt, az nem ez lesz. De hogyha ezeket, amiket elmondtam, kíséri még az is, hogy ilyen sötét, barnás, piszkos vér vezeti be a menzeszt, az nagyon erős gyanújel. Ilyen az, hogy a fájdalom jellegre évről évre rosszabb. Tehát, hogy azt tudja elmondani a lány, hogy hát igen, most én vagyok, mit tudom én, 22 éves, 10 éve menstruálok, a 10 év alatt évről évre én egyre rosszabbul vagyok. Először csak az első nap fájt, most már 3-4 nap is fájdalmas, középidőben is fájdalmas. Úgyhogy nagyjából ezek azok az alarmírozó tünetek, amiket azért, hogyha így tényleg én azt tudom mondani, hogy ez egy pár kérdés, tehát igazán nem is kell ultrahangoznom, és már azt tudom mondani, hogy hát ez erősen felveti a gyanút, és akkor a kérdés az, hogy itt mi következik.
1: Hogy lehet gyógyítani?
2: A gyógyítás ez egy kicsit komplex, tehát na, itt jönnek be a nehézségei a dolognak, mert maga a diagnosztika is nagyon nehéz, ugyanis tulajdonképpen ez csak laparoszkóppal lehet diagnosztizálni, tehát magyarul, hogy benézünk a hasüregbe egy műtét által. Na most ezt csak nem mondhatjuk minden fájdalmas menstruációs hölgynek, hogy hát akkor magát műtő asztalra kell fektetni, mert ez nem realitás sem az egészségügynek, sem a valóságban. Úgyhogy hát igazából vannak ultra, ami itt talán a kulcs, hogy vannak endometriózis centrumok, vannak endometriózis specialisták. Magyarországon ebben jók vagyunk. Van több helyen, több városban, én azt hiszem, hogy országosan mindenhol, minden nagy centrumban dolgoznak kollégák, őket kell felkeresni. Az endometriózis magyarország.hu oldalon ezeket elérhetők, hogy hol vannak ilyen centrumok, akár az állami, akár a magánszférában. Ők fogják tudni ezt diagnosztizálni pontosabban, mert olyan speciális ultrahangozás technika és olyan magas minőségű ultrahanggép kell, ami látja ezeket az endometrium szigeteket, meg csomókat a méhen kívül. A te megoldás az még mindig a műtét leggyakrabban, illetve a hormonterápia, magyarul általában fogamzásgátló, de vannak most már újabb gyógyszerek is.
1: Van néhány kérdésem, amit itt összeírtam. Ugye, ha összefüggésbe hozható a ciklussal, akkor felvetődik a kérdés, hogy amikor elmúlik a ciklus, tehát már nem fogamzó képes lenni, akkor vajon elmúlik magától ez az endometriózis, ha van?
2: Úgy de jó kérdés. Igen, az lenne a logika, hogy igen. És alapvetően igen. Tehát, hogy a teljes klimaxon, nyilván ez egy ugyanúgy egy ösztrogén érzékeny, úgymond daganat, hogyha nyilván nem egy rossz indulatú, viszont mutat rossz indulatúságú hajlamot, hiszen például szúródhat az endometriózis. Tehát akár távoli utakra is elkerülhet a szervezetben, illetve hát nagyon csúnya ugye hasi összenövésekhez vezet, úgyhogy ilyen szempontból azt is szokták mondani, hogy félig rossz indulatú hajlamú, de nyilván nem kell kemoterápia meg hasonlók a kezeléséhez. Alapvetően a logika azt kívánná meg, hogy igen, de mégis azt látjuk, hogy például az adenomiózis esetében akár rosszabbodhatnak is néha a tünetek, és még rosszabb fájdalmakat élhetnek meg, vagy nagyon nagy vérzészavart. Nem is igazán, ugye, amikor beáll már a klimax, hiszen ez egy hormonérzékeny folyamat, tehát így az ösztrogén fogja, meg nyilván a hormonális ciklus fogja fokozni az endometriózisnak a burjánzását, és érthető okokból ez, hogy elmúlik az ösztrogén hatás, akkor azért ez meg fog szűnni, de maga perimenopauza viszont, tehát azok az évek, amik átvezetnek minket a klimaxon, ami akár 5-10 év is lehet, addig nagyon-nagyon sokat tudnak romlani a tünetek.
1: Vajon befolyásolja a gyermekvállalást? A fogantatást?
2: Sajnos igen, tehát ő a vezető oka, ami a meddőséghez vezethet. Azt szoktam mondani, hogy ez a rovar-bogár effektus, tehát hogy az endometriózis

0: akik ott állnak sorban a meddőségi klinikán, hogy sorra kerüljenek, ezek hasában 50%-ában ott az endometriózis. Tehát inkább ez a rovarbogár effektus, hogy nagyon sok endometriózis van a bolygón, hiszen minden tizedik nő érintett, de ezeknek csak egy része lesz meddő, viszont a meddőségi klinikán vagy a meddőségi panaszokkal küzdő hölgyek felének endometriózisa van.
1: Arra van már valamiféle adata, kutatások, vizsgálódások nyomán, hogy vajon mitől függ az, hogy merre megy, merre szóródik. Ugye úgy fogalmazott, hogy szóródhat ez az endometriózis, és emlékszem, ezt a bárba megjelenő lehetőséget is említette. Tehát az, hogy valamely része az ember testének vagy szervezetének gyengébb, az vajon befolyásolja a vándorlás útvonalát?
0: Nem tudunk ki erről, tehát ami itt még tovább csavarja a képet, hogy még férfiban is találtunk endometriózist, tehát ez ugye megint oda vezet vissza, hogy hogyan alakul ki. Most olyan elméletek vannak, ez a bizonyos retrográd elmélet, ez nagyon vezet, hogy a petevezetőkön visszafelé csordogál, tehát hogy nem csak kifelé halad az endometrium és ezáltal a menstruáció, hanem befelé a petevezetőkön is a hasüregbe, és talán ott megtapad, és talán, tehát például összefüggés találtak a menstruációs ciklus, vagy vérzés alatti szexuális élettel, hiszen akkor még inkább fölfelé nyomjuk ugye ezt a szövetet, és akkor előfordulhat, hogy jobban megtapad. De ennek az mond ellent, hogy van, akinek mondjuk primeren csak a tüdejében találunk endometriózis. Például most már rutinszerű, hogy egy endometriózis specialista az meg fogja nézni a rekeszizmot is. Tehát ez az ember el se gondolná, de még a szem üregben is találnak endometriózis. Tehát tényleg elképesztően heterogén, nyilván ezek azért a súlyosabb történetek, de hogy most már rutinszerűen beépült a diagnosztikába ez is. De nyilván leggyakrabban azért alapvetően ott a méh körüli területre kell gondolni, petefészek, hashártya, hasüreg, szallagok, amik tartják. Az is egy kutatási elmélet, és abszolút tartja magát ez is, hogy ezek már eleve velünk születnek, és hogy ezek az endometrium sejtek nem úgy születünk, hogy csak és kizárólag a méhen belül található, hanem valószínűleg a rendszer nem tökéletes, és ezek elszóródnak már igazából embrionális korunkban oda a kismedence körül, de ezek inaktív szövetek, és a sok-sok menstruáció által, és a sok-sok hormonhatás által, amikor be vannak ezek kapcsolva, vagy tehát érintve vannak a hormonális impulzus által, ezek aktiválódnak, és itt jön be az, hogy 100 évvel ezelőtt soha nem láttunk ilyet szinte. Nyilván akkor is volt csak a diagnosztika, gyerekcipőbe járt, nem volt laparoszkópia, nem operálgatták szanaszét a nőket, volt, de sokkal ritkább volt.
1: Ez szerzett és genetikailag kódolt betegség is lehet egyaránt, ugye?
0: Nem találják egyelőre a gént. Keresik, nagyon kutatják, egyre nem találtak semmilyen összefüggést.
1: Valamennyi betegséggel kapcsolatban felhívja a szakember a figyelmet általában a rendszeres szűrésre, a megelőzésre. Most itt az endometriózissal kapcsolatban milyen új intézkedéseket lehet javasolni egyáltalán?
0: Ez egy nehéz kérdés. Gyakorlatilag én arra hívnám fel a figyelmet, így most már szerintem erre a különböző szervezetek is rájöttek, leginkább alapítványok, meg civil szervezetek, hogy a hölgyeknek kell felhívni a figyelmét, és edukálni a nőket és a fiatal lányokat, tehát már akár az oktatásba beépíteni, az lenne nyilván a leghasznosabb, hogy az iskolában már megtanulják a gyerekek azt, hogy mi az a menstruáció, hogy működik, és mi van akkor, hogyha ez nem egészséges. És mire kell figyelni, hogyha nem tud iskolába menni a kislány, mert hogy az még egy nagyon kutatott és forrongó terület, hogy ez már a kis tinikorban is, tehát egy kis gyermekkorban is elindulhat az sőt, leggyakrabban elindul az endometriózis, és azokat ugye gyereknőgyógyászhoz fogják vinni, vagy sehova, mert hát a menzesz fáj, és valahogy még mindig be van épülve ez a köztudatba, a szülőkbe, hogy szegény kislányát biztos kis gyenge fáj, alsahátna. De nem, tehát, hogy ha fáj a kislányomnak a hasa, ha nem tud felkelni az ágyból, ha nem tudom őt iskolába vinni azokon a napokon, ez alarmírozó, ez nem egészséges. Ha a hasmenése van azokon a napokon, hogyha hány azokon a napokon, ugye ezek mind a hashártya izgalom jelei, hogy nagyon rosszul van. Ha nem hat a fájdalomcsillapító, ez is egy nagyon tipikus kérdés, a fájdalomcsillapító hatni fog? Beveszi a kisgyermek és megy a dolgára, vagy fiatal lány? Nem hat neki, vagy nagyon minimálisan hat, az nagyon gyanús. Erre lehet csak felhívni a figyelmet, ezen dolgoznak ezek a civil szervezetek, és nyilván én is a különböző közösségi médiás csatornáimon, hogy megértessem a lányokkal, hogy mikor kell endometriózis specialistához fordulni.
1: Hát én azt hiszem, hogy akkor mi most megtettük a kötelességünket dr. Kraut Barbara szülésznőgyógyász szakorvos segítségével, amelyet köszönök szépen.
0: Én is köszönöm.
2: Ön a Csillagpont Rádiót hallja, az FM 103.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Csillagpont Rádióban.
2: Változóan felhős napos időre számíthatunk. Ma a történelemírásbelivel folytatódik az érettségi. Egyre súlyosabb az aszályhelyzet. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A történelemírásbelivel folytatódik ma az érettségi vizsgaidőszak. Délelőtt 9 órától középszinten csaknem 71,5 ezeren, emelt szinten több mint 8 ezeren adnak számot tudásukról. Holnap angolból, pénteken pedig németből vizsgáznak a diákok, ezután a választott, illetve a szakmai tárgyak következnek. A szóbelik júniusban kezdődnek. Kiszámíthatóságot és felelős átadás-átvételt ígért a leendő egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt úgy fogalmazott, a betegellátás folyamatossága, az intézmények stabilitása és a dolgozók biztonsága elsődleges szempont marad. Hozzátette, a leendő kabinet célja egy működőképesebb, átláthatóbb és emberségesebb egészségügyi rendszer megteremtése. Lemondott Magyarország belgiumi és luxemburgi nagykövete. Kovács Tamás Iván csaknem 8 évig volt a két ország magyarországi diplomáciájának helyi vezetője. Döntését a megújulás, illetve az új szemlélet megteremtésének fontosságával indokolta. Megbízatása jövőre járt volna le, hivatali feladatait július 31-ig látja el. Az Egyesült Államok átmeneti időre felfüggeszti a hormuzi szorosban rekedt hajók megsegítésére indított műveletet, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump döntését a közvetítő Pakisztán és egyéb országok erre irányuló kérésével, valamint azzal indokolta, hogy állítása szerint jelentős előrelépést ért el a teheráni vezetés képviselőivel folytatott megbeszélésen. A közlekedési útvonal blokkádja azonban továbbra is fennmarad. A szárazság miatt egyre súlyosabb az aszályhelyzet. Van olyan pont az országban, ahol március második felében volt utoljára csapadék. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy télen nem töltődtek vissza a talajvízkészletek, a hazai folyók vízszintje a valaha mért legalacsonyabb. A tavaszi vetési munkák néhány napon belül befejeződnek. A következő hetekben többszöri lassú, áztató esőre lenne szükség, ami az őszi kalászosok terméshozamán is segíthetne. Napközben kezdetben sok napsütés valószínű, majd délutántól ismét megnövekszik a felhőzet. Záporok, zivatarok elszórtan kialakulhatnak. Sokfelé megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. Délután 25-29, késő este 9-15 fok várható. Hasonlóan kellemes koranyári idő lesz a következő napokban is.
1: Csillagpont Rádió. Egészségről és sportról a legtöbbet nálunk hallja. A nap. Önök a Csillagpont Rádió hírmagazinját hallják.
3: Köszöntöm a Csillagpont Rádió hallgatóit, ez itt a Nap, rádiónk napi hangos hírösszefoglaló magazinműsora. A mikrofonnál a műsor felelős szerkesztője Németh Csaba köszönti a rádió hallgatókat. Mint mindig ma is az aktuális hírek mellett a reggeli és a délutáni műsorainkban elhangzott legérdekesebb beszélgetésekből hallhatnak válogatást.
1: A Nap. Hírek, információk, tudósítások. Csillagpont Rádió. FM 103.
4: Szerintem itt a miskolci munkavállalók is megtapasztalták már azt, lehet nem is egyszer, hogy egy munkahelyen sem feltétlenül fenékig tejfel minden, mondjuk ami a személyes kapcsolatokat jelenti, hát nem lehet mindig mindenki mindenkivel jóban, viszont hogyha van megfelelő EQ-unk, vagy érzelmi intelligenciánk, akkor ezeket a helyzeteket lehet, illetve tudjuk kezelni. Erről beszél most Pócs Jorsoly, a pszichológus.
5: Különböző szakmákhoz különböző érzelmi intelligencia szint szükséges, vagy elegendő a ti szakmátokban, vagy az enyémben, vagy reklámszakembereknek, vagy szociális munkásoknak kiemelkedően magas érzelmi intelligenciára van szükségük, mondjuk az üzletembereknek, vagy csak oktatóknak a magas besorolás is elég, és vannak olyan területek, ahova elég egy átlagos érzelmi intelligencia, akár ilyen pénzügyi, vagy mérnöki, vagy informatikai területeken. Ez nem azt jelenti, hogy az átlagos, vagy a magas érték jó vagy rossz, hanem, sőt az is igaz, hogy az is jó, hogyha mindenkinek akinek magas érzelmi intelligenciája van még olyan területen is, ahol ez nem szükséges feltétel. Viszont a szakmai pozíciók betöltéséhez, illetve egy jobb fizető álláshoz a kutatások azt igazolják, hogy a magasabb érzelmi intelligenciájú személyek jobban el tudnak ilyen téren helyezkedni. Az érzések ugye egyformák, egyetemlegesek, viszont itt az érzelmi intelligenciához leginkább a saját magunk objektíven felismert érzéseit, érzelmeit kell kezelni, és a mások érzelmi állapotait is érzékelnünk kell, és azt is tudni kell kezelni, vagy ahhoz alkalmazkodni. És más tulajdonságok is bekötődnek ezekhez, ebben az önszabályozás, mekkora az empátiás képességünk, mennyire tudunk hatékonyan kapcsolatokat kezelni, milyen az öntudatosságunk, milyen az asszertivitásunk, ez mind-mind ehhez tartozik. Viszont akik azért legyen az alkalmazott vagy vezető, akik jól tudnak kooperálni, népszerűek a kollégáik körében, azok általában több támogatást is kapnak a munkahelyi környezetüktől is, és ezáltal egy ilyen védőhálót csinálnak maguk köré, és könnyebben veszik az akadályokat, illetve ez itt a jó interpersonális készségek azért nagyon fontos, mert ezekkel állunk kapcsolatban többi emberrel, akár így a vállalaton belül, vagy azon kívül is, és akinek magas az EQ-ja, azok könnyebben tudnak kommunikálni a céljaikkal kapcsolatos, akár érzéseiket, elképzeléseiket, és ebben lehet, hogy egy magas EQ-val rendelkező narcisztikus pszichopata, az biztos, hogy jobban előre tud haladni. Egy buta, az nem.
1: A nap. Hírek, információk, tudósítások. Csillagpont Rádió. FM 103.
6: Megérkezett a stúdióba Nagy Katalin, aki a Velkei László gyermekegészségügyi központból érkezett, pszichomediátor feladatokat lát el, és hát nagyon érdekes ez a megfogalmazás. Mit is jelent tulajdonképpen?
7: Hát egy kicsit, ez egy összetettebb feladat, ugye egy kicsit pszichológia, egy kicsit mediáció, egy kicsit pedagógia, de alapvetően, ami nagyon fontos szerintem, az empátia. Az emberek, a gyermekek iránt érzett empátia az nagyon fontos, hogy át tudjuk élni, át tudjuk érezni, ami bennük, velük történik, vagy bennük zajlik.
6: Ezért lesz valaki pszichomediátor, mert nagyon empatikus?
7: Ez egy ilyen véletlen egybeesés, felkértek el a feladatra, és én igen mondtam, egy kihívás volt az életemben, nagyon szeretem a gyerekeket, de itt éreztem meg a feladat súlyának a nehézségét is, a súlyát is, és hát megpróbálom jól csinálni. Mindig jobban, még ugye fiatal vagyok benne, 3 hónapja kezdtem el ezt a szakmát itt a gyerek területén, egy nagyon ösztönző segítő csapat tagja lehettem. Sólyom tanárnő óriási segítséget nyújtott a szakmai tudásával, de ugyanígy az orvosok, ápolók is, a pszichológusok is, mindenki egy csapatként dolgozunk itt a gyerek területén.
6: Azt mondta, hogy szociális munkásként igen, végzett, ilyen igen. Mesterszakot igen, végzett. Igen. Tulajdonképpen a kettő akkor így együtt jár? Tehát ez a pszichomediátor végzettség, vagy feladat, meg a szociális munkás feladatai, az tulajdonképpen ötvöződik?
7: Igen, szerintem a szociális munka egy nagyon-nagyon átfogó terület, ami igazából sok mindent felölel, de természetesen folyamatosan kell tanulni, ezért én most megyek egyetemre újra, és a mentálhigiénes szakot is végzem, és majd utána a mediációt az Eötvös Loránd Egyetemen, tehát nincs megállás, mindig tanulni kell.
6: Úgyhogy... Fontos, hogy fejlessze önmagát, mert van. Hogy akkor tud többet adni így gyerekeknek, van. Szülőknek, akár az egészségügyi szakszemélyzetnek?
7: Így van, igen, nagyon fontos, és nagyon sokszor kérek tanácsot pszichológusok kollégáktól, nagyon kedvesek, mindenben segítenek. A nővérem, gyógypedagógus, logopédus és fejlesztőpedagógus, ő is rengeteg szakmai tanáccsal lát el a gyerekek irányában, úgyhogy így azért egy komplexebb segítséget tudok nyújtani a gyermekek és a szülők és az egészségdolgozók számára.
6: Mert hogy ez egy hármas egység, ez ugye, amikor a gyermekegészségügyi központban gyógyuló gyermekek, akár pszichés, mentális megsegítéséről beszélünk, akkor mindig egy hármas egységben gondolkodunk, vagy legalábbis a munkatársai ezt szokták elmondani. Van ugye a beteg gyermek, a szülő, és van az ellátó személyzet. Önnek is mindig ebben a hármas egységben kell gondolkodnia, és ellátni a feladatát?
7: Igen, igen. Tehát általában úgy zajlik a napjaim, úgy zajlanak, hogy osztályonként minden osztályra végig megyek, és ott az osztályonként van, ahol a szakorvossal tudok egyeztetni, de valahol már szakorvos egyeztetett előtte nővérekkel, és ők mondják, hogy hova mehetek, melyik szülővel van gond, hol kell egy kis segítség, lelki segítség, vagy például voltak valami konfliktus, akkor ebbe próbáljak egy kis háttér segítséget nyújtani, hogy ezek a konfliktusok ugye elsimuljanak. Van, ahol például gyerek marad egyedül, és nagyon magába fordul, vagy nehezen nyílik meg, és ez úgy működik, hogy van, amikor a pszichológusok is segítenek, van, amikor én is, van, amikor ketten próbáljuk a gyereket megnyitni, mert nem mindig sikerül, van, amikor nekem nem sikerül, van, amikor a pszichológusokkal együtt tudjuk csak ezt a célt elérni.
6: Jó, gondolom, hogy nagyon nyitottnak kell lennie, igen, a problémára, igen, de ugyanakkor nagyon diszkrétnek?
7: Igen, igen, természetesen ezek a dolgok, ezek csak a betegekre tartoznak, és az egészségdolgozókra, ez titoktartással vagyunk a betegeink felé, és így van, teljesen diszkréciót kell fogadni ilyenkor, ugye alá is írtuk szerződésbe is, úgyhogy így teljes mértékig.
6: Hogyan fogadták a gyerek munkatársai? Arra gondolok, hogy korábban tudomásom szerint ilyen állás nem volt a gyermekegészségügyi központban. Pszichológusok már ugye évek óta dolgoznak, igen, a gyerekben, de pszichomediátori szerepkör még nem volt eddig.
7: Hát az először ugye nem tudták, hogy hova tegyék ezt a státuszt, ezt a munkakört, de úgy szépen az idő múlásával kialakult egy rendszer, nekik is, nekem is, összetudtunk dolgozni, és így úgy gondolom, hogy segítségükre tudok lenni. Bármikor szólnak, telefon mindig nálam van, akkor megyek azonnal, megpróbálok egy negyed órán belül a problémás helyre eljutni. Ha nincs probléma, akkor meg van egy normál ritmusom, általában kezdek a rehabosztályon, ahol gyerekekkel foglalkozom, ott általában fél órát, egy órát vagyok, aztán megyek a második emeletre, és ugye a délután időt meg a harmadik emeleten töltöm, és így az osztályonként mindenhova eljutok.
6: Érdekes, a gyermekrehabilitációs osztályon végzett munkája, amikor megérkezett a stúdióba, akkor mondta, hogy éppen az osztályról érkezett a Csillagpont Rádió stúdiójába, mert hogy ott egy kis gyermekkel kezdett el dolgozni, igen, aztán azt tapasztalta, hogy köréjük gyűltek a többiek, mert hogy azért ott is vannak jó sokan, és gyakorlatilag így verbuválódott spontán egy csoport.
7: Ez így van, tehát nem egy csoportos foglalkozásnak indult, hanem egy kisfiú, aki a traumatológiáról került át a harmadik emeletről a rehabilitációs osztályra, ő vele mentem át, hogy őt gondozzam tovább is lelkiekben, egy kicsit erősítsem, játsszak vele, foglalkozzak vele, ilyen egyéni foglalkozásokat, és utána úgy hozzám gyűltek a többiek, és ma reggel is, azt pont néztem, 8 vagy 9 gyerek volt körülöttem, és mindig más próbálok kitalálni, kicsit nehézkes, mert mindig megújulni nehéz, de csinálunk kézművességet, például tökfaragás volt, most holnap egy sólisztgyurmát akarok velük csinálni, ilyen különböző kis formátumokat karácsonyra, akkor színezőket szoktam nyomtatni, színezünk, sokat énekelünk, beszélgetünk, társasjátékozunk, a nagyobbakkal nem, van, amikor külön is foglalkozok, nagyobbakkal memória játék, a kicsikkel színezés, van, akivel puzzle-ezés, attól függ, hogy kinek milyen szinten van a tudása, meg hát a kora, a fejlettsége, hát próbálok alkalmazkodni.
6: Hogyan fogadták a gyerekek? Mert azt gondolom, hogy ott a rehabilitációs osztály gyermekei alapvetően befogadóak, elfogadóak, örülnek, hogyha megjelenik egy új arc.
7: Igen, hát én nagyon-nagyon boldog vagyok. Most is, mikor mentem, hát tártkarokkal ölelnek engem, meg puszilnak. Én is imádom őket, tehát én úgy gondolom, hogy ez nem egy munka, hanem ez egy hivatás. Tehát ezt belülről, szívből kell csinálni, de úgy gondolom, hogy itt mindenki, aki a gyermekegészségügyi központban dolgozik, ezt csak így tudja csinálni. Tehát az orvosok is, amilyen nehéz a munkájuk, és amilyen ahhoz képest tényleg kevesen van, amennyi a teher rajtuk, és az ápoló személyzet is, a takarítónénik is, mindenkire szükség van. Itt nincs olyan, hogy itt egy csapat van.
6: Ugyanakkor meg azt szoktuk mondani, hogy a gyermeki lélek az nagyon őszinte, nagyon igen. őszintén tud megnyilvánulni, és ez az ön munkájában is egy segítség lehet, hogy igen. olyan dolgokat mondanak el a gyerekek, akár a családjukból, külső környezetükből, otthoni körülményekről, ami aztán önt is előre viszi?
7: Persze, természetesen. Sokszor van úgy, hogy a gyerekekkel való játék közben tudnak megnyílni. Volt olyan gyerekem is, aki az ablakot nézte napokon át, és úgy szóltak, hogy próbáljuk már meg ezt a gyereket megnyitni, és beszélgetni vele, és akkor játékon keresztül mindenkihez más út vezet. Ezt az utat megtalálni, ez a nehéz. Ez tény és való, hogy ez nagyon egyedi, és erre nincsen tankönyv szerinti leírás, és ezt kell kutatni, és ha ez megvan, akkor szépen megnyílnak, és akkor éppen az aktuális problémát fel tudjuk tárni.
6: Amikor egy család olyan értelemben nehéz helyzetbe kerül, hogy lesz egy beteg gyermek, aki a gyermekegészségügyi központban gyógyul egy bizonyos ideig, akkor én azt gondolom, hogy a trauma kapcsán elég nehéz megnyitni a családtagokat, talán elsősorban az édesanyát, aki itt van a gyermekkel. Ez is egy nagy feladat, hogy elfogadják önt, mert annak idején emlékszem, amikor a pszichológusok jöttek be a rádió stúdiójába, és erről kérdeztem őket, akkor bizony azt mondták, hogy nagyon ügyesen és nagyon óvatosan és nagyon diszkréten kell közelíteni a szülők felé. Természetesen nem rögtön lerohanni őket, hogy én vagyok a pszichológus, és most beszélgessünk, mert segíteni szeretnék, hanem egészen másan, árnyaltabban kell hozzájuk közelíteni. Önnek mi a tapasztalata?
7: Hát ez nagyon személyfüggő, és attól függ, hogy milyen betegségről van szó. Általában én úgy érzem, például az égési osztályon, ott nagyon-nagyon-nagyon sokszor ugye az önostorozás megy a szülők részéről.
6: Hibáztatják magukat a történtek miatt?
7: Így van, nagyon sokszor, de nagyon-nagyon-nagyon pozitívan állnak a pszichológus hölgyhöz is, és hozzám is, és nagyon hálásak az odafigyelésért, és hálásak azért, hogy valakivel megoszthatják ezt a fájdalmukat, hiszen négy fal közé vannak zárva,
6: az egészségügyi... talán magányosak, így ugye, van. Ebben az élethelyzetből
7: nagyon magányosak, adódóan. És az egészségügyi személyzet ugye nem tud úgy kommunikálni, annyi időt tölteni velük. Négy fal között vannak egy kis csecsemővel, vagy kisbabával, vagy 3 éves kisgyermekkel, és nincs akivel beszéljenek. És ezért, mikor a délelőtti órákban például a pszichológus nő megy hozzájuk, meg is tudtunk egyezni, hogy délutáni órákban pedig én megyek hozzájuk, hogy mindig legyen valaki, aki figyel rájuk, aki egy pár jó szót szól hozzájuk, akit meghallgatja őket.
6: Azért is fontos, hogy a pszichológus kolléganőkkel jó legyen a kapcsolata, illetve együtt tudjanak működni, hiszen talán lehet olyan konfliktus helyzet, ami még nem igényli a pszichológus beavatkozását, azt ön el tudja simítani, de ugyanakkor arra is át tud világítani, hogyha mélyebben gyökerező problémára talál.
7: Igen, volt ilyen alkalom is, mikor én is éreztem, hogy amikor beszélgettem a szülővel, hogy itt már komolyabb terápiára van szükség, hiszen én egy felszíni dolgot kezdek el, tehát egy felszíni beszélgetést, csak a felső réteget hámozzuk le a hagymának a héjából, de a mélyébe, a gyökerekbe, az természetesen egy pszichológiai terápia által lehet, és ezt csak szakmailag a pszichológusok tudják megadni.
6: A mediáció során minden esetben önkéntes a részvétel? Tehát, hogyha egy szülő azt mondja, igen. hogy ő még nem tartott, hogy megnyíljon, nem szeretne beszélgetni, még a kezdeti időszakban szeretne egy kicsit magába fordulni, vagy ez a bizonyos önostorozás, amit mond, ennek a folyamata zajlik, akkor mi az üdvözítő technika vagy eljárás? Egy kicsit hátrébb kell lépni? Igen. Időt hagyni?
7: Igen. Sokszor, tehát akkor olyankor többször vissza kell menni a hölgyhöz, vagy általában hölgyek vannak édesapák is, de inkább hölgyek vannak a gyermekeikkel, és mindig meg kell próbálni közeledni hozzá. Ezt azért mondom, hogy ezt meg kell érezni, meg kell látni, hogy mi az út az egy-egy beteghez, vagy az egy-egy szülőhöz, és ha nem megy először, megy másodszor, harmadszor, de előbb-utóbb megtalálja az ember az utat hozzájuk.
6: ki a jó mediátor, vagy kiből lesz a jó mediátor?
7: Hát én úgy gondolom, hogy jó, azt nem nekem van jogom eldönteni, az a visszajelzések alapján dől el. Én úgy gondolom, hogy én még nagyon kezdő vagyok, tanulok folyamatosan, és úgy gondolom, hogy ezt örökké tanulni kell. Tehát nincs megállás.
1: A NAP. Hírek, információk, tudósítások. Csillag.rádió. Rádió. FM 103.
8: Betegség tudatosság jegyében hújag daganat kampányt indított az urodoki.hu internetes portál. Beszélgető partnerem a témában dr. Bőte Tamás, urológus, klinikai onkológus szakorvos, a Budapesti Péterfi Sándor utcai kórház és rendelőintézet urológia osztályának vezető főorvosa. Jó napot kívánok, főorvos úr!
9: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
8: Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat ebben a nagyon fontos témában, és az lenne az első kérdésem, hogy elsődlegesen mi az, ami most ráirányítja a figyelmet erre a kórképre, de nyilván ez egy folyamatos figyelemfelhívás lesz.
9: Én személyesen azt gondolom, hogy Magyarországon nagyon keveset beszélünk a különböző daganatos kórképekről. Az urológia területén talán az egyetlen kivételt a prostata daganat jelenti, amiről azért a magyar férfiak már, ha lehet így mondani, kezdenek tudni. A hólyag daganat szintén egy rendkívül gyakran előforduló megbetegedés, közte van az első 10 leggyakoribb daganatos megbetegedésnek, ráadásul sok emberéletet is követel évente. A hólyag daganatnál sajnos szűrő vizsgálatot nem találtunk még, nincs olyan vizsgálat, amire ezt biztonságosan ki lehetne szűrni, viszont a korai felismeréssel, ha a betegek ismerik a korai tüneteket, akkor nagyon sok beteget azonosítani tudunk. Az a tapasztalatunk, és ez sajnos irodalmi adatok is megerősítik, hogy egyszerűen a betegek nem ismerik a tüneteket, és ezért későn fordulnak orvoshoz. Ezért ezt az egész kampányt azért indítottuk útjára, hogy a betegek, amikor látják, amikor észreveszik, hogy baj van, akkor fölismerjék, hogy ezek a tünetek veszélyt jelenthetnek, és a kezelés, a fölismerés, a diagnosztika az ideje korán megtörténhessen. Talán az fontos hozzátenni, hogy a terveink szerint szerepel, hogy minden urológiai daganatos betegségen végigmegyünk, tehát nem fogunk a hólyag daganatnál megállni, minden daganatos betegségről információt szeretnénk adni az embereknek.
8: Van egy felhívásuk a lakosság irányába, ez pedig így hangzik, a véres vizeletet véresen komolyan kell venni. Ez tehát az egyik jellemző tünete ennek a kórképnek?
9: Így van, a hólyag daganat az a hólyagból kiinduló rosszindulatú daganatos megbetegedést jelenti. Ilyen esetekben a hólyag nyálkahártyán alakul ki a daganat, ott kezdenek el szaporodni a sejtek, amik megsértik ezt a zárt, egyébként a szervezet méreganyainak a tárolására szolgáló felszínt, és ezért nagyon-nagyon gyakori, hogy vérzés jelentkezik. A vérzés hátterében annak nagyon sok, tehát az olyan, mint a tüsszentés, egy tüsszentésnél is ez egy tünet, lehet a háttérben egy egyszerű megfázás, de lehet egy komoly influenza is. A vérvizelés hátterében sem minden esetben van daganatos betegség, a legbanálisabb kórképek, például egy felfázás is okozhat vérvizelést, vagy egy kőbetegség is. De az esetek egy részében, körülbelül egy harmadában meg fogjuk találni a betegséget, és a vizsgálatokat addig kell végezni, amíg ki nem zártuk, vagy be nem bizonyítottuk a daganatos megbetegedést a háttérben. Na most az a probléma ezzel a tünettel, hogy ugye a hólyag daganat, beszéljünk a legrosszabbról, az vérzéssel, gyakran véres vizelettel jelentkezik. Igen ám, de egy idő után a vérzés feltisztul, eltűnik a vérből, vagy szemmel nem láthatóvá válik, és a beteg megnyugszik, nem megy el orvoshoz, hanem várakozik. Aztán megint megjelenik a vérvizelés, de a beteg azt gondolja, hogy ó, hát ez már a múltkor is megszűnt, várunk egy keveset. És ugye nagyon nagy probléma, hogy a daganatos betegségeknél általában, és itt a hólyag daganatnál is, nagyon sokszor nincsenek más tünetek. A beteg nem észlel más, csak látja a vizelet elszíneződését. Na most van néhány olyan eset, amikor bizony a hólyag daganat, és erre is szeretnénk fölhívni a figyelmet, tünetekkel jelentkezik. Fáj, szúr, csíp, harap. A hölgyek talán ismerik ezt a tünetcsoportot, legtöbbször felfázásnál találkoznak vele, és nagyon sokszor arra gondolnak, hogy felfázás okozza a panaszokat, egy hirtelen, gyakori vizelési ingert. De ennek a hátterében is, kétségtelenül nem olyan gyakran, de előfordulhat hólyagdaganat. Tehát azt gondoljuk, azt mondjuk, hogy ha nem szűnő tünetek vannak, akkor is a betegeknek ezekkel az irritatív tünetekkel urológushoz kell fordulni, és a kivizsgálást el kell végezni.
1: A NAP. Hírek, információk, tudósítások. Csillag.rádió. FM 103.
3: Kedves hallgatóink, önök a NAP című hangos hírösszefoglaló magazin műsorunkat hallották itt az FM 103 MHz-en a Csillagpont Rádióban. A műsor technikai hátterét Ferenci Gábor kollégám biztosította. Felhívom a figyelmüket, hogy legfrissebb híreinket megtalálják a weboldalunkon, legérdekesebb beszélgetéseinket pedig visszahallgathatják YouTube csatornánkon és podcastjaink között is. Kövessék munkánkat a Facebookon, köszönjük, hogy figyelnek ránk. Én a műsorkészítő kollégáim nevében is megköszönöm megtisztelő figyelmüket. A műsor felelős szerkesztőjét, Németh Csabát hallották.
1: A NAP. Hírek, információk, tudósítások. Csillagpont Rádió.

0: Hírek a Csillagpont Rádióban.
1: Változóan felhős napos időre számíthatunk. Ma a történelemírásbelivel folytatódik az érettségi. Egyre súlyosabb az aszályhelyzet. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A történelemírásbelivel folytatódik ma az érettségi vizsgaidőszak. Délelőtt 9 órától középszinten csaknem 71,5 ezeren, emelt szinten több mint 8 ezeren adnak számot tudásukról. Holnap angolból, pénteken pedig németből vizsgáznak a diákok, ezután a választott, illetve a szakmai tárgyak következnek. A szóbelik júniusban kezdődnek. Kiszámíthatóságot és felelős átadás-átvételt ígért a leendő egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt úgy fogalmazott, a betegellátás folyamatossága, az intézmények stabilitása és a dolgozók biztonsága elsődleges szempont marad. Hozzátette, a leendő kabinet célja egy működőképesebb, átláthatóbb és emberségesebb egészségügyi rendszer megteremtése. Lemondott Magyarország belgiumi és luxemburgi nagykövete. Kovács Tamás Iván csaknem 8 évig volt a két ország magyarországi diplomáciájának helyi vezetője. Döntését a megújulás, illetve az új szemlélet megteremtésének fontosságával indokolta. Megbízatása jövőre járt volna le, hivatali feladatait július 31-ig látja el. Az Egyesült Államok átmeneti időre felfüggeszti a hormuzi szorosban rekedt hajók megsegítésére indított műveletet, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump döntését a közvetítő Pakisztán és egyéb országok erre irányuló kérésével, valamint azzal indokolta, hogy állítása szerint jelentős előrelépést ért el a teheráni vezetés képviselőivel folytatott megbeszélésen. A közlekedési útvonal blokkádja azonban továbbra is fennmarad. A szárazság miatt egyre súlyosabb az aszályhelyzet. Van olyan pont az országban, ahol március második felében volt utoljára csapadék. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy télen nem töltődtek vissza a talajvízkészletek, a hazai folyók vízszintje a valaha mért legalacsonyabb. A tavaszi vetési munkák néhány napon belül befejeződnek. A következő hetekben többszöri lassú, áztató esőre lenne szükség, ami az őszi kalászosok terméshozamán is segíthetne. Napközben kezdetben sok napsütés valószínű, majd délutántól ismét megnövekszik a felhőzet. Záporok, zivatarok elszórtan kialakulhatnak. Sokfelé megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. Délután 25-29, késő este 9-15 fok várható. Hasonlóan kellemes koranyári idő lesz a következő napokban is.
0: Egészség, életmód, sport, család. Csillagpont Rádió. Hallgasson bennünket a nap 24 órájában. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Jó reggelt, Borsod! FM 103. Csillagpont Rádió.
1: Köszöntöm stúdiónk vendégét is. A fiatal, és most már hozzátehetjük, hogy sikeres színművésznőt. Mészei Annát köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. És hát ugye már régóta tervezzük ezt a beszélgetést, hiszen az első apropó az az lett volna, hogy a Locarnói Filmfesztiválon ugye a Fekete Pont jól szerepelt, fődíjas film lett, illetve hát utána aztán, ahogy telt a nyár, jött a következő siker, ugye a Junior Prima díj. Mi az első élmény a színházzal gyerekkorból?
2: A nagypapám lakatos volt a Kecskeméti Színházban, és talán 4-5 éves lehettem, amikor ment a Carmina Burana a színházba, én meg ott csatangoltam, mert ő vigyázott rám, de ugye dolgozott, és akkor valamelyik erkélyről azt így belestem és meghallgattam.
1: Hát az nagy darab.
2: Hát nagy, igen. Azt hiszem, hogy Ronics Tamás munkája volt, és nagy-nagy láncos díszlet, hangos zene. Igen, megmaradt.
1: Akkor dőlt el, hogy színész?
2: Nem, sokkal később a gimnáziumban dőlt el. Ott volt egy nagyon jó közösség, egy színjátszó csoport, és igazából ott éreztem meg ennek a közelségét, hogy ez a kifejezési forma, ez nekem tetszik.
1: Mik kerültek még pályaválasztás tekintetében szóba?
2: Ez már azért hamar eldöntött a gimnázium elején, én már ezt eldöntöttem, de előtte nagyon szerettem a történelmet, sokáig vonzott a régészet, talán ez egyedül.
1: Ja. Hát azért az egy magányos műfaj a régészet, igen. A színészet az pedig azért nem feltétlenül. Bár mélyről táplálkozik mind a kettő, ezt lehet mondani.
2: Ez így van.
1: 2018 óta van Miskolcon, ugye?
2: 17.
1: 17 óta, igen. 17 óta, és hát komoly nagy szerepekkel.
2: Igen. Hál' Istennek itt tenyerén hordod a színház, és nagy kihívások elé áll itt minden évadban. Igen. Hát már rögtön az első évadban a Rosalinda, az egy komoly kihívás volt, illetve Szonya, a Bűn és bűnhődésből és Zsóth és Sándorra dolgoztunk a Rui Blasban, az sem volt könnyű.
1: Hogy fogadta itt a közönség és a közösség a színészek?
2: Hát a közösség az itt páratlan, tehát ennek nem véletlen, van egy komoly híre az országon belül is, és talán egyre távolabb manapság. Hát nagyon-nagyon nyitott volt a közösség. A színészek, az egész színház, és a közönség is úgy éreztem, hogy hasonlóan befogadó és kíváncsi rám az elejétől fogva.
1: Ugye mondta, hogy híre van ennek a Miskolci Színháznak, ez valóban így van. A sokszínűsége, a mélysége, ugyanakkor néha a vidámsága, egyebek, tehát egy hatalmas palettát kínál ez a színház. Mi az, ami a leginkább közel áll önhöz?
2: Hát engem általában azért a drámai szerepek találnak meg, de szeretem máshol is és mindenhol elmondani, hogy egyébként nagyon szeretem a humoromat is használni, és nagyon élveztem például, amikor az Ének az esőben egy egész másféle kihívásban volt részem, vagy a Voyagerben ezek bohózatok voltak, vagy ugye könnyedebb műfajok.
1: A színpadon megformált karakterek és a saját egyéniség az mikor találkozik?
2: Hát szeretem minden szerepben használni magam és teljes mértékben odaadni, de azért nem teljesen fedi a saját személyiségemet az, amilyen alkotót jelenthetek, vagy amire én használva vagyok nagy százalékban.
1: Drámai?
2: Igen, a drámai dolgokra vagyok a legtöbbet használva, amit egyébként nagyon élvezek, mert mindegyik nagyon különböző és máshogyan nehéz. Vagy máshogyan kihívás, de az életben azért nem vagyok ennyire. De hát, hogy nem vagyok ennyire drámai sok helyzetben.
1: Drámai szerepekben mit visz az életből, és az erebből visz át valamit az életbe?
2: Hogy a fenében? Persze,
1: hát
2: az emlékeimet, azt, amit én eddig tapasztaltam, a tapasztalataimat, ezeket mindig szeretem belevinni, a személyiségemet is. És minden szerep tanít valamit. Szóval az, hogy vele mi történt, és milyen életet ért, és milyen döntéseket hozott abban a történetben, az mindig elgondolkodtat engem is, akár melyik szerepről legyen szó.
1: Iskolai évekre visszatérve, tehát akkor gimnáziumba eldőlt, gondolom drámapedagógia, egyebek, tehát ezek voltak, amik megtalálták ott?
2: Hát egy drámatanárom volt, igen. Egyébként én nem jártam drámatagozatos gimnáziumba, ez egy hatosztályos gimnázium volt Kecskeméten, csak volt ez a szakkör, ami behúzott, igen.
1: volt a film nyáron, amit én úgy tudom, hogy ugye abszolút nulla költség, hát a nulla költségvetés, igen, alacsony költségvetéssel forgatták, hiszen semmilyen állami támogatást nem kapott. A Fekete Pont című filmről van szó, és hát azért viszonylag rövid idő alatt, 17 nap alatt.
2: 17, pontosan, 17 igen.
1: Nap alatt. Első film szerep?
2: Nem, de első olyan, amiben azért nagyon intenzíven részt veszek. Az Együtt kezdtük volt még egyébként egy ilyen hosszabb forgatás, amiben részt vettem, az 24 nap volt számomra, de ott jobban eloszlott a történetben, hogy kinek mekkora a felelőssége, meg a szerepe. Tehát ott inkább egy közösség, egy csoport, egy 8 fős, nagyjából 8 fős csoport volt a központban.
1: Az, hogy ez a film nem kapott állami támogatást, az összefüggésben lehet azzal, ami a témája és a mondandója?
2: Ezzel a témával Szimler Bálint, a filmrendezője, már nem is pályázott az NFI-hez. Korábban voltak olyan forgatókönyvei, filmötletei, amiket beadott, de ugye visszadobták. Tehát ezt már meg sem próbálta oda ugye beadni és támogatást kérni. Hát persze, természetesen kritikus azzal, amiben élünk, és ez sok-sok rétegét érinti a világunknak.
1: Az oktatásügy az ma, azt gondolom, az egészségügy után az egyik legkiemeltebb történet. Ugye azért viszonylag fiatal, tehát azért nem voltak olyan nagyon régen az iskolás évek. Az, amit akkor tapasztalt, és amit most a filmben eljátszottak, a között nagy a hasonlóság?
2: Óriási. Megdöbbentően nagy, és ez nem volt túl jó tapasztalat. Bálint járt egyébként terepszemlézni, tehát több iskolában megfordult, beült órákra hosszan, hogy nyilván minél többet tudjon táplálkozni ebbe a filmben, meg ugye vannak a tanárok is, mint szereplők a filmben, tehát akik a civil életükben tanárok, és azért ők nagyon sok mindent meséltek, amik elég szomorúak és kiábrándítóak, és sajnos ismerősek az én gyerekkoromból is.
1: Kapott Fekete Pontot?
2: Azért igen. Jó tanuló voltam, de nem ment minden olyan jól.
1: Gondolom a reál tárgyak voltak.
2: Igen, sikeres tipp, igen. Pontosan.
1: Mit üzen ez a film ma?
2: Szerintem ami a legfontosabb, hogy felhívja a figyelmet a saját felelősségünkre minden helyzetben. Nekem ez a fő mondani valója. Az, hogy egyénileg kinek mit mond, vagy mit következtet le, mit von le ezután, az szerintem annál izgalmasabb, hogy nyitva van hagyva sok-sok dolog, és mindenkinek más egy kicsit.
1: A gyerek szemszögéből, aki a főszereplője a filmnek, és az ön szemszögéből ez a film ugyanazt a konklúziót hozza?
2: Nem pontosan, de azért az a kudarc, amit mindketten megélnek külön-külön, hogy nem találták meg a helyüket ebben a közösségben, az azonos.
1: Nehéz ma egy iskolában megtalálni a szerepünket és a helyünket?
2: A szerepünket?
1: Hát egy iskolában, tehát hogy egy gyerek az osztályban, hogy ő egy közepes tanuló, egy jó tanuló, egy rossz tanuló, ezeket a...
2: Hát nagyon nehéz biztosan, de ez talán mindig is az volt, és szerintem ami a fő nehézség, amit szerintem nem lenne rossz változtatni, hogy persze fontosak a szabályok meg a rend, de azért az, hogy mi mindannyian különbözőek és mások vagyunk, ezt jól lenne éltetni és erre ezt támogatni, és nem pedig ilyen sablonokban meg különféle fiókokba berakni magunkat, meg a gyerekeket, mert ez nem félelmetes kéne legyen, meg nem ijesztő, hogy valaki más, hanem egy üdvözlendő dolog.
1: Ez a poroszos oktatási rendszerben nehezen illesztető.
2: Hát igen. Igen, pedig lenne haszna. Talán empatikusabbak lennénk egymással, és könnyebb lenne megérteni a másikat.
1: Visszajelzések mik voltak a film kapcsán?
2: Hát ugye most már lassan majdnem egy hónapja megy a mozikban, nem annyi még nincs, tehát szeptember 19-től megy, majdnem 3 hete. Különféle üzeneteket kapok diákoktól, ismeretlen szülőktől, és nagyon-nagyon hálásak azért, hogy erről beszéltünk a filmen keresztül, erről a témáról és magunkról.
1: A művészetnek, a filmnek, a színészetnek van ilyen szerepe, hogy egy, ha nem is görbe tükröt, mert ez talán egy sík tükör leginkább, amit ezen a filmen látunk, tára néző elé, az fontos?
2: Persze, hát szerintem ennél is fontosabb. Ez egyfajta felelősség, de ez nem csak mint művész, hanem mint ember is érzem magamban, hogy így éljem az életem.
1: Hogyan készült a szerepre?
2: Sokat beszélgettünk, meg volt egy hét improvizáció, mert végig a film forgatás alatt improvisztunk, tehát nem volt egy megírt szövegkönyvünk. Volt forgatókönyv, de nem olvastam, csak nagyjából egy 5 nappal előtte.
1: Akkor úgy mondott igent a szerepre, hogy igazából csak egy

0: Hát, hogy például hogy folyik egy tanári értekezlet, hogy az ő iskoláikban hogyan kezelik a problémás gyerekeket, vagy egy ilyen szélsőséges helyzetet. Van-e olyan bátor tanár, aki egyébként nem fél attól, hogy veszélyeztetve van a saját pozíciója, és kiáll azért, amit gondol, vagy amivel mondjuk nem ért egyet. Tehát, hogy ezekről a dinamikákról, meg az iskola helyzetéről kérdeztem.
1: Voltak ilyen tanárok, ki is rúgták őket.
0: Így van. Sajnos.
1: Azt mondja, hogy improvizáltak a filmben. Mm-hmm. Ez hogy néz ki gyakorlatilag? Tehát akkor nincs szövegkönyv?
0: Nem, egy alaphelyzet van például az, hogy ugye mi tanárok megkapjuk, hogy mondjuk értekezlet van a tanári szobában, és különféle témákat kell érintenünk, hogy ezt meg ezt az órát kell helyettesíteni, hú, van az a problémás gyerek, ott az a macska, tehát ami ugye a filmben is...
1: Nincs kréta egyébként.
0: Igen, nincs kréta, tehát egyébként ez is szomorú volt, hogy tehát maguknak viszik a hipót, a WC papírt, a krétát, ami azért nem normális dolog szerintem. És akkor belengedtük magunkat, és ami jött szöveg, azt felhasználtuk. Voltak tehát támpontok, de a Bálint utána elkezdte ezt sűríteni, hogy nyilván azért nem lehet minden jelenet 10-20 perces, mert akkor azért napokig néznénk a filmet, meg hát nem is egy dokumentumfilmről van szó. Illetve nyilván metszegette azokat a részeket, amik nagyon ilyen leíróak voltak, tehát hogy inkább a létezés felé terelt bennünket, ne az, hogy informatívan elmondjuk, hogy hát nincs kréta a teremben ezért, tehát hogy minél életszerűbben és különbözőbben, személyiségünknek megfelelően különbözően vegyünk részt benne.
1: A film főszereplőjével, a kisfiúval mennyire volt könnyű vagy nehéz együtt dolgozni, hiszen ha jól tudom, ő egyébként külföldön él és ott tanul.
0: Ő Berlinből jött tényleg, tehát a casting direktornak egyik jó barátjának a fia, így került bele a casting folyamatba. Nagyon ügyes volt, és egy picit hallatszik a beszédén, hogy ugye nem használja a magyart annyit. De
1: hát ez kellett is ez a film.
0: Ez kellett is, és nagyon jól tudta ezt hasznosítani. Végig nyitott volt, és odaadó, és tényleg 10 éves volt még, amikor forgattunk, de nagyon...
1: Egy 10 éves gyerek mennyire érti meg ezt a helyzetet? Tehát, mert nyilván színészként az ember megjátsza a dolgot. Egy 10 éves gyerek, hát vagy ösztönből, vagy nagyon nagy instrukciókkal.
0: Hát ami az ő dolga volt, azt ösztönösen és hát némi tudatossággal az adott helyzetek felé azért értette. Igen.
1: Tehát volt ilyen helyzetben, látott ilyen helyzetet? Mert mondjuk azért hát Berlinben is vannak azért külföldről oda kerül gyerekek, bár az oktatási rendszer talán egy kicsit más.
0: Igen. Hát neki ezt a részét nem kellett eljátszania, hogy itt újdonság, amit az itteni magyar gyerekek meséltek neki, vagy amit az iskola aurájából, vagy felszereltségéből, vagy bármiből látott, az önmagában újdonság volt. Jó.
1: A Locarnói Filmfesztivál nagy díjas filmje, hogy kell pontosan
0: mondani? Igen, a szekciójában díjat kapott, a rendezői díjat, meg a kritikusok díját megkapta Szimmer Bálint, a film rendezője.
1: Minek köszönhető a nemzetközi siker? Mert mi értjük ezt a filmet, mi értjük ezt a helyzetet, mi látjuk ezt a közoktatási problémát. Egy olasz filmrendezőnek az, hogy nincs kréta a iskolában, az szerintem nem ennyire egyértelmű probléma.
0: Nem, de szerintem a film ennél tágabban taglalja, vagy veti föl azért ezt a problémát, illetve globálisabb problémákat érint nekem. Amikor először láttam a filmet, nyilván ráismertem ezekre az aktuális problémákra, de sokkal meghatározóbb volt az az üzenet, vagy jobban szíven ütött, hogy mennyire meghatározó az, amit gyerekkorunkban kapunk és tapasztalunk, és ez mennyire hosszan velünk van a felnőtt korunkban is, és mennyire alakítja a személyiségünket. Nekem ez volt az első, amit éreztem először ebből a filmből, amikor egybe láttam. Izgultunk egyébként, hogy mennyire lesz ez izgalmas tényleg egy grúz, vagy egy német, vagy egy kínai embernek. De hál' Istennek betalált, és működött. Volt, akinek ez nagyon távoli volt, és akkor azért volt sokkoló, de érthető. Van, akinek meg egészen azonos volt. Úgyhogy hát így.
1: Hogyan fogadták Locarnóban? Volt vörös szőnyeg minden?
0: Igen, hát ez egy nagy nemzetközi ákat.

0: kategóriás filmfesztivál, úgyhogy nagy, hatalmas, nem is tudom, szervezettség volt, és igen, volt vörös szőnyeg, volt vacsora, volt beszélgetés, interjú, mindenféle.
1: A nemzetközi sajtó mire volt kíváncsi?
0: Hát a mi saját világunkra, az, hogy ebből tényleg mi történik itthon, és hogy a film ezt milyen módon mutatja be. Ugyanarra, amire bármelyik néző, aki részt vett a fesztiválon igazából. Nyilván ők már színészi játékot, vagy operatőri munkát, zenét, mindent egybevetve vizsgáltak.
1: Azért az, hogy alacsony költségvetésű film, már bocsánat, én bemegyek a moziba, engem az nem érdekel.
0: Nem szúrt mennyi... szemet.
1: Igen, meg nem érdekel, hogy mennyiből készült. Tehát az, hogy hogy néz ki, miről szól, hogy van ez megjelenítve, igen, az érdekel. Tehát a háttér ilyen szempontból jó, nyilván az ember az amerikai filmeknél tudja, hogy hatalmas költséget és látja a vizuális effekteket, de itt a téma sem nagyon kívánt ugye a vizuális effekteket ehhez a dologhoz. Tehát itt tényleg az emberi játék kellett, hogy domináljon a vászon.
0: Hát ez egy tudatos döntés volt a Bálintól, hogy ezt egy helyszínen szeretné, mert tudta, hogy erre nincs hatalmas költségvetése. Tehát igen, ez már egy előre eldöntött dolog volt, hogy ezt a részét is a költségvetéshez igazítja, vagy így gondolkodik akkor egy filmben. De azért a filmezés az egy nagyon, nagyon drága mulatság, és hát azért nyilván jobban esett volna, hogyha ki tudja fizetni az összes, már rendesen ki tudja fizetni a kollégáit.
1: A filmkészítés ilyen szempontból ugye láttuk már különböző filmeknél azt, hogy egyes jeleneteket nem feltétlenül sorrendben vesznek fel. Igen. Itt ez lineáris forgatás volt ilyen szempontból, vagy itt is ugráltak azért?
0: Itt is volt ugrálás, igen, igen. Azért a pofont, ami ugye a filmben nem árulunk el nagy titkot, megtörténik, azért ezt egy picit későbbre hagyták, de ugráltunk az időben, meg ugye ezzel a korosztályra, amivel mi forgattunk, 6 órát lehet forgatni, és minden délelőtt az ő jeleneteik voltak, a nap második felében pedig ugye a felnőttekkel a többi tanári, meg...
1: Pofon az pszichológiailag kellett, hogy később ére kerüljön? Tehát, hogy beleélje magát, ráhangolódjon erre a
0: szituációra? Igen, szerintem volt ennek egy ilyen része is, hogy egy kicsit... szokja Palkó is ezt a környezetet, meg ezt a folyamatot, magát a forgatást, meg mi egymást, igen, mint szereplők. Igen.
1: Milyen érzés volt?
0: Azt látni ott, igen, akkor azt érenetet? Hát döbbenetes. Azért nyilván még az én általános iskolás éveimben is elcsattant egy pofon. Hál' Istennek nem nekem. Már volt kellemes erre visszaemlékezni. Már pedig visszahozta ezt.
1: Szerintem sokaknak.
0: Persze, és ennél sokkal-sokkal durvább eszközök voltak, tehát pont most egy iskolában jövök, ahol emlegettük a Fehér Tenyér című filmet, Hajdú Szabi filmét, ahol azért az egy még komolyabb testi fenyítés működtető rendszert, vagy iskolai szokásokat vett fel.
1: Ja. Várhat ettől egy színész, egy rendező változás társadalmi szinten?
0: Hát ez a vágya, ez a szíve vágya, hogy hát ha elindul egy ilyen beszélgetés, vagy egy ilyen film után egy beszélgetés, vagy egy hatással lesz az emberekre a társadalomban, hát ha minél több emberhez eljut és betalál, igen.
1: De azért ez hosszú folyamat lesz, hát, ha el is indul.
0: Persze. De talán hozzáteszünk valamit, és ennek több értelme van, mint egy újabb tartalmatlan valamit elkészíteni.
2: Csillag.rádió. Egészség és sportadó. Miskolc FM 103.
3: FM 103.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Csillagpont Rádióban.
2: Változóan felhős napos időre számíthatunk. Ma a történelemírásbelivel folytatódik az érettségi. Kiszámíthatóságot ígért a leendő egészségügyi miniszter. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A történelemírásbelivel folytatódik ma az érettségi vizsgaidőszak. Délelőtt 9 órától középszinten csaknem 71,5 ezeren, emelt szinten több mint 8 ezeren adnak számot tudásukról. Holnap angolból, pénteken pedig németből vizsgáznak a diákok. Ezután a választott, illetve szakmai tárgyak következnek. A szóbelik júniusban kezdődnek. Kiszámíthatóságot és felelős átadás átvételt ígért a leendő egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt úgy fogalmazott, a betegellátás folyamatossága, az intézmények stabilitása és a dolgozók biztonsága elsődleges szempont marad. Hozzátette, a leendő kabinet célja egy működőképesebb, átláthatóbb és emberségesebb egészségügyi rendszer megteremtése. A vagyonkimentési ügy részeként vizsgálja a Nemzeti Nyomozóiroda azoknak a cégeknek a tevékenységét, amelyek Balási Gyula média vállalkozó érdekeltségébe tartoznak. Az üzletember nevéhez köthető az elmúlt évek kormányzati kampányainak lebonyolítása, több mint 350 milliárd forintnyi megbízást kapott, többnyire túlárazott szerződésekkel. Lemondott Magyarország belgiumi és luxemburgi nagykövete, Kovács Tamás Iván csaknem 8 évig volt a két ország magyarországi diplomáciájának helyi vezetője. Döntését a megújulás, illetve az új szemlélet megteremtésének fontosságával indokolta. Megbízatása a jövőre járt volna le, hivatali feladatait július 31-ig látja el. Az Egyesült Államok átmeneti időre felfüggeszti a hormuzi szorosban rekedt hajók megsegítésére indított műveletet, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump döntését a közvetítő Pakisztán és egyéb országok erre irányuló kérésével, valamint azzal indokolta, hogy állítása szerint jelentős előrelépést ért el a teheráni vezetés képviselőivel folytatott megbeszélésen. A közlekedési útvonal blokkádja azonban továbbra is fennmarad. Példátlan mértékű fagykár érte a hazai szőlőültetvényeket az elmúlt napokban. Több helyen teljesen elfagyott a termés, a veszteséget még összesítik. A legnagyobb kár a kunsági, a hajósbajai, valamint a csongrádi borvidéken keletkezett. Napközben kezdetben sok napsütés valószínű, majd délutántól ismét megnövekszik a felhőzet. Záporok, zivatarok elszórtan kialakulhatnak. Sokfelé megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. Délután 25-29, késő este 9-15 fok várható.
1: Csillagpont Rádió az interneten is. Hírek, riportok és online adás. Csillagpontrádió.hu.
3: Nem csak rádió.
1: Sportszeret. A Csillagpont Rádió sporthírei. Miskolc és a megye legfontosabb sporteredményeiről. Sportszelet.
4: Ez itt a Sportszelet, a Csillagpont Rádió rövid sportmagazinja 5 percben. Hírekkel, érdekességekkel, háttérinformációkkal jelentkezünk Miskolc és környéke sportéletéről. Én köszöntöm Önöket, Martini Milán vagyok. Vereséget szenvedett Pécsett a DVTK Hunter női kosárlabda csapata a bajnoki döntő harmadik mérkőzésén is. Ezzel az NK Universitas Pécs nyerte a bajnokságot összesítésben 3-0 arányban. A miskolciak az ezüstéremmel térhettek haza Baranyából. Az összecsapással, illetve a DVTK Hunter szezonjával a holnapi és későbbi sportszelet adásunkban is foglalkozunk majd.
1: Sportszere, ahol a sport több, mint szórakozás.
4: Újabb mérföldkőhöz érkezett a DVTK Muay Thai szakosztálya. A pirosfehérek Jászka Krisztián edző vezetésével nagyszabású gálát rendeznek június 6-án a DVTK arénában. Az eseményen több diósgyőri harcos is szorítóba lép. A gáláról most Jászka Krisztián szakosztályvezető és a főmérkőzésen ringbe lépő Fábián Kristóf nyilatkozott.
5: Évek óta nem titkolt szándékunk, hogy olyan gálát rendezzünk, amin a saját nevelős küzdő sportolóinkat be tudjuk mutatni a nagy közönség előtt. Június 6-án eljön majd az idő a Tropicana Fight Night-on, hogy ezt meg is tudjuk valósítani. A szervezés már a célegyenesben van, most már a fightereken a sor, hogy felkészüljenek erre a nemes fiadalra, úgyhogy június 6-án várunk majd mindenkit szeretettel. Egy hónap van hátra a rendezvényig, úgyhogy most már emeltük már a múlt hét előtt is az edzésszámot. Mindenkinek megvan az ellenfele, mindenki tudatosan készül, odafigyelünk tényleg most már hónapok, hetek óta. Ez a rendezvény már a fejünkben van, és próbáljuk a maximumot kihozni a felkészülés végére. Azok a sportolók fognak lehetőséget kapni, akik már válogatott színekben megmérkőztek, illetve szerepeltek. 12 mérkőzés van a főkártyánkon, illetve összesen 16 mérkőzésünk lesz. Lesznek ültető mérkőzések, amik arra szolgálnak, amik majd várják a közönséget. Lesz egy előgálánk 6 mérkőzéssel, és 5 mérkőzéssel lesz a főkártyánk. A főkártyánkon azok a már ismert bunyósaink lesznek, akik már letették a névjegyüket az évek során. Természetesen a zárás az Fábián Kristóf lesz, ő már évek óta minden más városban meghívott vendége, és magas szintű bunyót képviselve hívták, és tett is eleget főmérkőzéseknek. Itt az ideje már, hogy tényleg hazai pályán is megmutassa a tudását a nagy közönségnek. A korábbi Európa-bajnokunk Hornyik Mira is egy budapesti hölgy ellen fogja vívni a mérkőzését, ez mellett Balogh László fog bemutatkozni, szlovák ellenfél ellen, illetve Szakolcai Martin és Magyar Máté és zsinkbe fog lépni. Ők mind olyan saját nevelésű versenyzők, akik már magasabb szintet képviselnek ebben a sportágban. Ennek a gálnak, a Tropicana Fight Night-nak egy ilyen vegyes szabályrendszer lesz, ami azt jelenti, hogy lesznek Muay Thai mérkőzések, profi és félprofi, illetve profi K1 mérkőzések. Ebből kettő a Szakolcai Martin és a Fábián Kristóf fog profi K1 meccset játszani, és mindenki más profi Muay Thai-t fognak játszani. Ez mind az a sajátosságunk, hogy Muay Thai-nak, hogy a mérkőzések alatt tradicionális zene szól. Ezek a mérkőzések hárommenetesek, valakinek 3 perces, valakinek 2 perc lesz az életkornak, megfelelően lesz majd kiválasztva, illetve a profi K1-nél pedig nem szól a tradicionális tájzene, ők, amiket a tévében láttak, ugyebár K1 vonalon, azt fogják prezentálni.
6: Az utóbbi hetekben körvonalazott igazából ugye az ellenfél kiléte, fiatal, motivált román versenyzőt sikerült szerezni, nálam alacsonyabb, ilyen zömök, izmos testalkatú, és egy ilyen agresszív, verekedő stílusa van, de ennek igazából örülök is, hiszen azért itthon nagyon fontos, hogy kiszolgáljuk a közönséget, úgyhogy azt szeretném, hogyha egy tűzjáték lenne a meccsen. Azon lenne a hangsúly elsősorban, hogy a mérkőzés az legyen izgalmas, az legyen egy látványos adok-kapok, amivel ugye megalapozhatjuk azt, hogy a későbbiekben akár több hasonló rendezvény is legyen. Hogyha rajtam múlik, akkor menni fog végig az adok-kapok igazából a 3 menetig, vagy ameddig tart a küzdelem, úgyhogy abszolút benne vagyok. Alapvetően én maximalista vagyok, tehát minden mérkőzésemre amúgy 100%-osan és mindent beletéve készülök, ahogyan erre is. Nyilván ez azt gondolom, hogy még motiválóbb, hogy végre itthon is megmutathassam magam, illetve a klubunkat, úgyhogy abszolút igazából, tehát motivált vagyok, és nagyon-nagyon várom ugye a június 6-át.
4: Köszönöm a figyelmüket, legközelebbi adásunkban a női kosárdöntő mellett részletesen beszámolunk a Pekabeu Meavc Wolves NB1B piros csoportos férfi kosárlabda gárdájának 3. elődöntős összecsapásáról, valamint felvezetjük a Meavc Pekabeu férfi extraligás röplabda csapatának Deac elleni első helyosztó mérkőzését is. Addig is, ha tehetik, hallgassák továbbra is a Csillagpont Rádiót, benne pedig a naponta több alkalommal is jelentkező friss sportinformációkat. Most búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Martini Milán.
1: Sportszelet. A Csillagpont Rádió sporthírei. Miskolc és a megye legfontosabb sporteredményeiről. Sportszelet. A sporthírek támogatója a Jánosik és Társai Kft. Minőség és megbízhatóság.

0: Csillagpont hírek, a Csillagpont Rádió hírműsora.
1: Az első negyedévben 8,1%-kal bővült a gazdaság az előző negyedévhez képest. Áttekinti az átmeneti időszakban hozott összes jelentősebb kötelezettségvállalást az egészségügyben a leendő tárcavezető. Díjakat adtak át a közbiztonság és a tűzbiztonság területén dolgozóknak Miskolcon a Vármegyeházán. Köszöntöm Önöket! Önök a Csillagpont Rádió híreit hallják, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Az első negyedévben 8,1%-kal bővült a gazdaság az előző negyedévhez képest, éves alapon pedig 1,7%-os növekedést ért el, ami meghaladta az elemzői várakozásokat. 2022 harmadik negyedéve óta ez a legnagyobb bővülés. A bruttó hazai termék növekedéséhez leginkább a szolgáltatások, ezen belül legfőképpen a szakmai, tudományos, műszaki és adminisztratív tevékenység járult hozzá. Az ipar teljesítménye hosszú idő után 2022 harmadik negyedéve óta először szintén pozitívan befolyásolta a GDP alakulását, közölte előzetes jelentésében a Központi Statisztikai Hivatal. A szolgáltatások összesen és a szakmai tudományos szolgáltatások is tizedik negyedéve emelkednek megszakítás nélkül. A március óta felszabadított üzemanyag mennyiség több mint felét pótolta vissza eddig a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség. A szervezet közleményében azt írja, április 29-ig motorbenzinből 150 millió liter, gázolajból pedig 386,4 millió liter mennyiséget pótolt vissza. A biztonsági készletek jelenlegi mennyisége ezzel 69 napnyi nettó importnak felel meg. Jelezték azt is, hogy a visszapótlás a továbbiakban is folyamatosan zajlik. A szövetség márciusban 352 millió liter motorbenzint és 610 millió liter motorikus gázolajat szabadított fel a biztonsági készletből Magyarország megfelelő minőségű és mennyiségű üzemanyaggal történő zavartalan ellátása érdekében. Áttekinti az átmeneti időszakban hozott összes jelentősebb kötelezettségvállalást az egészségügyben a leendő tárcavezető az átadás átvétel után. Az új minisztérium átfogóan áttekinti majd a vezetői struktúrát és működést. Vizsgálják az átmenet idején hozott döntéseket és szerződéseket is. A cél az átlátható és szakmailag megalapozott működés biztosítása. Hegedűs Zsolt hozzátette, hogy kiemelt jelentőségűnek tartják az egészségügyi ellátórendszer zavartalan működését, ezért azt kérik, hogy az átmeneti időszakban senki ne hozzon elhamarkodott döntést. A kórházi higiénés feltételek betartására kérte az intézményeket Hegedűs Zsolt kijelölt egészségügyi miniszter. A Tisza párt politikusa szerint biztosítani kell többek között a kézmosószert és a toalettpapírt a vizes blokkokban. Bár ezt jogszabály írja elő, a gyakorlatban nem mindenhol adottak ezek a feltételek. Hangsúlyozta, a tiszta mosdók és a megfelelő kéz higiéné alapvető a kórházi fertőzések megelőzésében. Elmondta, hogy ezek nem luxusok, hanem minimum követelmények az egészségügyben. A kórházaktól azt kérte, már most gondoskodjanak a szabályok betartásáról. Bejelentette azt is, hogy felmérik az intézmények higiénés helyzetét. Emellett létrehozzák a Semmelweis rendet a kórházakban. A kezdeményezés tagjai a betegbiztonság és a higiéné betartását segítik majd. Cél, hogy csökkenjenek a kórházi fertőzések, és javuljon az ellátás biztonsága. Uniós támogatással fejleszti űripari technológiáját az Admatis Kft. A miskolci vállalat 105 millió forint visszanemtérítendő forrást nyert el. A fejlesztés a speciális hőkezelési technológia továbbfejlesztését célozza. A projekt részeként egy új hőkezelő kemencét is beszereznek, ezzel a műholdak hőszigetelő elemeinek gyártását teszik hatékonyabbá. A technológia az űripari gyártás egyik kulcsfontosságú záró folyamata. Célja, hogy a kilövés előtt eltávolítsák a szennyeződéseket az űreszközökről. A teljes beruházás értéke 209 millió forint telephelyfejlesztéssel együtt. A cég nemzetközi űrmissziók beszállítójaként vesz részt különböző projektekben. Fő profilja a műholdak hőtani rendszereinek tervezése és gyártása. Az Admatis egyedi mérnöki megoldásokat kínál, nem sorozatgyártást végez. A vállalat az elmúlt években jelentős növekedést ért el az űripari programok révén. Díjakat adtak át a közbiztonság és a tűzbiztonság területén dolgozóknak Borsodabaúj-Zemplén vármegyében, a Vármegye házán. Az elismeréseket a vármegyei közgyűlés ülését megelőzően adta át Bánné Gál Boglárka elnök és Cinege László dandártábornok három rendőrnek. Az elismerést Fóri Zsolt, Kocsis István és Szerencsi Árpád vehette át. A tűzbiztonságért járó díjat két szakember kapta meg. Az elismerést Varga András és Mezősi Tamás részére ítélték oda. A díjazottakat több évtizedes, kiemelkedő szakmai munkájukért ismerték el. A rendezvény célja, hogy felhívja a figyelmet a közbiztonság és a katasztrófavédelem területén dolgozók fontos szerepére. Népművészeti tehetségkutatót tartottak Miskolcon. A Miskolci Művészetek Háza adott otthont a 15. Dunán innen Tiszán túl Kárpát-medencei ifjúsági népművészeti tehetségkutató Borsodabaúj-Zemplén vármegyei és Parciumi elődöntőjének. A jubileumi 15. évad második állomásán a térség és a Parcium fiatal tehetségei népdal, népzene, néptánc és népmese kategóriákban mutatták be tudásukat kiemelkedő szakmai színvonalon. Az elődöntő során a zsűri kiválasztotta a legkiemelkedőbb produkciókat, amelyek tovább jutottak a június 27-i Kárpát-medencei döntőbe. A részletekről Rápóti Fekete Mónikát, a szervező Borsodi Magyar Közösségek Szövetsége Mente Egyesület elnökét hallják.
2: Itt a népművészetünk népszerűsítése a fiatal körébe elsősorban. Magyar-magyar kapcsolatok építése, tehát hitként kívánunk részt venni itt a népművészeti csoportoknál. Egy nagyon komoly kárpát-medencei kapcsolati tőkénk van, barátságok és bizalmi tőke alapján, politikamentes, ami nagyon-nagyon fontos számomra, és az, hogy ezek teljesen szereteteljes összekapcsolódások. Hát neves szakemberekből áll a zsűri. Sebesti Márta kijelölt maga helyet, mivel nem tudott itt lenni a Borsodin, a szobáltai erdélyi elődöntőn ott volt. Viszont itt a Parcium is részt vett most a mi miskolci Borsodabaúj-Zemplén vármegye. Nagyszalontáról jöttek a Reketje Kulturális Központból gyerekek, és nagyon szép teljesítményekkel, tehát népzene és népdal kategóriába kiemelt arany is van, ami ugye tovább jutott a döntőbe. Miskolc megerősödött népzene kategóriába, úgy érzékeltem, hogy jött egy garabonciás műhely, ahol citerásokat hoztak nekünk. Ez a program azt is, tehát visszajelzést kaptunk, hogy áll itt a megyénkbe, a saját környezetünkben a népművészetünk, a tetszik Miskolcon. Azt látom én, mint főszervező, hiányolom a népmese kategóriát. 48 produkció volt, összesen 197 részvevőit felkészítünk tanárokkal együtt, és hát itt a néptánc kategória volt a nagyon erős, ami sok produkció volt, ezt Petiék is tapasztalták ugye a muzsikálással.
1: Köszönöm a figyelmet, a Csillagpont Rádió híreit Kecskés Ákostól hallották.
0: Csillagpont hírek, a Csillagpont Rádió hírműsorát hallották. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Hírek a Csillagpont Rádióban.
1: Változóan felhős napos időre számíthatunk. Ma a történelemírásbelivel folytatódik az érettségi. Kiszámíthatóságot ígért a leendő egészségügyi miniszter. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A történelemírásbelivel folytatódik ma az érettségi vizsgaidőszak. Délelőtt 9 órától középszinten csaknem 71,5 ezeren, emelt szinten több mint 8 ezeren adnak számot tudásukról. Holnap angolból, pénteken pedig németből vizsgáznak a diákok. Ezután a választott, illetve szakmai tárgyak következnek. A szóbelik júniusban kezdődnek. Kiszámíthatóságot és felelős átadás átvételt ígért a leendő egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt úgy fogalmazott, a betegellátás folyamatossága, az intézmények stabilitása és a dolgozók biztonsága elsődleges szempont marad. Hozzátette, a leendő kabinet célja egy működőképesebb, átláthatóbb és emberségesebb egészségügyi rendszer megteremtése. A vagyonkimentési ügy részeként vizsgálja a Nemzeti Nyomozóiroda azoknak a cégeknek a tevékenységét, amelyek Balási Gyula média vállalkozó érdekeltségébe tartoznak. Az üzletember nevéhez köthető az elmúlt évek kormányzati kampányainak lebonyolítása, több mint 350 milliárd forintnyi megbízást kapott, többnyire túlárazott szerződésekkel. Lemondott Magyarország belgiumi és luxemburgi nagykövete, Kovács Tamás Iván csaknem 8 évig volt a két ország magyarországi diplomáciájának helyi vezetője. Döntését a megújulás, illetve az új szemlélet megteremtésének fontosságával indokolta. Megbízatása a jövőre járt volna le, hivatali feladatait július 31-ig látja el. Az Egyesült Államok átmeneti időre felfüggeszti a hormuzi szorosban rekedt hajók megsegítésére indított műveletet, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump döntését a közvetítő Pakisztán és egyéb országok erre irányuló kérésével, valamint azzal indokolta, hogy állítása szerint jelentős előrelépést ért el a teheráni vezetés képviselőivel folytatott megbeszélésen. A közlekedési útvonal blokkádja azonban továbbra is fennmarad. Példátlan mértékű fagykár érte a hazai szőlőültetvényeket az elmúlt napokban. Több helyen teljesen elfagyott a termés, a veszteséget még összesítik. A legnagyobb kár a kunsági, a hajósbajai, valamint a csongrádi borvidéken keletkezett. Napközben kezdetben sok napsütés valószínű, majd délutántól ismét megnövekszik a felhőzet. Záporok, zivatarok elszórtan kialakulhatnak. Sokfelé megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. Délután 25-29, késő este 9-15 fok várható.
0: Ön a Csillagpont Rádiót hallja. Az FM 103 MHz. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Csillag.rádió. Csillag.rádió. Egészségről és sportról a legtöbbet nálunk hallja.
1: Kedves hallgatóink, a Csillag.rádió mikrofonjánál a szerkesztő Német Csaba köszönti a rádió hallgatókat. A pánikbetegséggel foglalkozunk az elkövetkezendő percekben. A pánikbetegség előfordulása világszerte egyre nő. Egy adott évben a lakosság 2,5%-a szenved tőle. Sajnos a betegek nagy részénél nem ismerik fel a problémát, az első roham után általában valamilyen testi betegség gyanúja merül fel. A szív- és érrendszeri, gyomor- és bélrendszer, illetve neurológiai tüneteket mutató betegek jelentős hányada azonban pánikbeteg. A nőknél kétszer olyan gyakran fordul elő ez a betegség, mint a férfiaknál, és családi halmozódást is mutat. Általában a 20-as évek elején jelentkezik, de kellő fizikai érettség esetén előfordul a serdülőkor előtt is. A témáról, tehát a pánikbetegségről dr. Regős Lászlót, belgyógyászt, kardiológust hallják.
2: Rendkívüli módon fölgyorsult az élet, és nagyon sok külső inger éri az embereket. És a külső ingereketnek a feldolgozása az bizonyos szintig, és bizonyos embereknél normálisan működik. De van egy szint, ami fölött már nem működik, és erre hagyd mondjak rögtön egy izgalmas példát, hogy mindenkinek van egy olyan pontja, amikor az idegrendszere felmondja a szolgálatot. Ez persze egy olyan helyzet is kell, amikor kötelezően teljesíteni kell. Az űrhajósok kiválasztásában ezek rendszerint vadászpilóták voltak, hogy most kik azok már nyilván nem ennyire izgalmas, mint volt mondjuk 40 éve, 30 éve ezelőtt. Olyan háborús helyzetet szimuláltak, amikor egyszerre kell sokféle műszert figyelni. Tehát mit tudom én, lőni kell, meg manőverezni, meg elromlik a motor is, és ezt egyre sűrűbben adták le ezeket a szimulátorokban, ezeket az ingereket, azért, hogy aki lassan reagál, vagy nem képes feldolgozni, az kiszelektálódjon a sorból. És mindenkinek, a legjobbnak is azt a pontját, amikor pánik tör ki rajta, vagyis azt gondolja magában. Olyan sok ez az információ, hogy már nem vagyok képes feldolgozni, és nem én leszek a kiválasztott űrhajós. Tehát amikor valakinek viszont mindennapi életben, tehát a legegészségesebbnek is van egy ilyen pontja, tehát amikor már nem vagyunk képesek feldolgozni ezt a rettenetesen sok impulzust, ami minket érint, akkor jöhetnek a pánikreakciók. Mondjuk egy középkorú vesz egy új telefont, és nem tudja, hogy küldjön egy SMS-t. És bár jelentéktelen a dolog, és mégis bejöhet egy olyan önmagával való elégedetlenség érzés, amely kóros esetben pánikreakciót is kiválthat. Minden egyén, ami a biológiában van, és az élettanban előfordul, az mind egyénileg egyénfüggő, tehát így a minket érő külső ingerek is, és az is, hogy mi hogy reagálunk rá. Sajnos a nők gyakrabban kerülnek pánikhelyzetben, meggyőződésem, hogy azért, mert többet vállalnak. Tehát olyan sok irányú terhelés éri őket, karrier, és a család, és a rendteremtés, vagy a főzés, vagy takar. Szóval egy csomó olyan feladat hárul a nőkre, amik férfiakra nem hárulnak, és olyan feladatokat is vállalnak. Rá is kényszeríti a társadalom erre őket, amiket biológiai okok miatt talán nem kellene. Tehát nem kell karriert építeni feltétlen, hanem inkább a család hangulatát kellene biztosítani. Ezért a nők túlterhelése miatt gyakoribb a nőknél az, hogy pánik rohamot kapnak. És talán a köztudatban is inkább az van, hogy a hisztis nő, mert ugye egy bizonyos megjelenése a pánikreakcióknak az nagyon látványos is lehet. És hát nem ez a háttér, hanem az, hogy mi férfiak kényelmesebbek vagyunk, a nők pedig lelkiismeretesebbek. És én úgy gondolom, hogy ez az oka annak, hogy van egy ilyen szám szerinti különbség a két nem között. Kor szerint pedig vannak olyan életperiódusok, amikor túl nagyok a feladatok, mit tudom én, amikor családalapítás, amikor a felnőtt kor, meg kamaszkor és a megjelenése, amikor pozíciókért harcol valaki, mondjuk egy új iskolába kerül egy diák, vagy az aktív nemi kor, életkornak a lezáródása is, tehát a menstruáció elmaradása is okozhat ilyen pánikhelyzetet, vagy hirtelen olyan külső gazdasági körülmények megváltozása, amikor a fizetés elmarad, vagy amikor egy újabb szokatlan adósság lép fel. Szóval ezek mind nagyon is kimutathatóan, de pánikhelyzethez vezethetnek. Hát amit én most elmondtam, az mindig fülön csíphető ok. A pánikbetegség pedig, bár tüneteiben olyan, mint a fülön csíphető okokra adott reakció, de az oly az, amikor nincs fülön csíphető ok. Tehát valami szokatlan reakcióval válaszol egy egyén, de nem látjuk mögötte a kiváltó okokat. A reakció természetesen ugyanaz, és a tünetek is ugyanazok. Ha tudom azt, hogy mondjuk egy szokatlan helyzetbe kerül egy kisdiák, mert új iskolába elkezdik ott cikkézni a többiek, holott ő addig megszokta, hogy az ő tudását elismerik, vagy nagyon jó társaságban volt, akkor egyszerűen le kell ülni a többiekkel, és ezt megbeszélni. Vagy ha egészségügyi okok vannak, tehát mit tudom én, túl hangos, zajos környezetben él valaki hosszú ideig, és egyszer csak kitör, akkor azt meg kell szüntetni, azt a környezetet. De amikor nincs a megoldás, nem tudjuk, hogy mi vezetett ide, akkor hát ugye el kell kezdeni spekulálni, hogy vajon találunk-e a háttérbe egy nem megjeleníthető, vagy nem valóságosan ott levő okot. Ha ezt megtaláltuk, ez egy pszichoanalízis, inkább az ideg, vagy az elmegyógyászat, a pszichológusok tárgykörébe tartozik, mint mondjuk a klasszikus belgyógyászat tárgykörébe egy ilyen elemzés. Amikor ezt megtaláltuk, elhárítjuk. Ha nem találjuk meg, akkor is kezelni kell valamilyen szinten. De hogy tudjuk, hogy miről van szó. Tehát milyen típusú reakciókat találunk. Ha valaki például alkoholista, akkor nála gyakrabban fog előfordulni ilyen pánikreakció. Hogyha valaki kábítószer függő, akkor nála gyakrabban fog. Most ne gondoljunk a kokain bárokra és a különböző amerikai filmekből átvedően. A kábítószer függés egyik fajtája mondjuk az alkoholizmus, megbeszéltük, a cigarettázás, bizonyos könnyű drogok használata szintén ide tartozhat. Tehát ezeknél gyakrabban számíthatunk rá, vegetatív reakciókat fogunk észlelni. A beteg elsápad, vagy kipirosodik az arca, a pulzusa fölmegy, a vérnyomása fölmegy, a keze elkezd izzadni, esetleg hasmenései jelentkeznek, verejtékezik testszerte. Ezek olyan jelek, amik a pánikbetegségnek a kísérői. Mögötte mi van? Elsősorban a szervezetben ugye adrenalinok, noradrenalin, tehát úgynevezett katekolaminok tartják egyensúlyba ezeket a belső idegrendszerre vonatkozó dolgainkat is, illetve az idegpályák kapcsolódásánál is különböző kémiai anyagok szabadulnak föl, úgy hívjuk ezeket, hogy neuro, ez az idegrendszer, transmitter, ami átviszi ezeket az ingerületek. Ha ezek túl élénkek, ha ebből túl sok van, ha ezek nem olyan idő alatt bontódnak le, mint ahogy ez fiziológiás, normális életkörülmények között van, akkor kijöhetnek ezek a pánikreakciók. Ami veszélyes ebből a szempontból. Szociológiai szempontból tűrhetetlenné tud válni egy ilyen pánikbeteg, de mi nem tolerálás, hanem a orvosi oldalról a tolerancia szempontjából közelítjük meg, és akkor milyen veszélyei vannak. Lehetnek ritmuszavarai, szívritmuszavarai. Emelkedik a pulzus száma. Olyan szintre is emelkedhet a pulzus száma, amelyik lerontja már a vérkeringést. Fölemelkedhet a vérnyomása. Ha az illető netalán magas vérnyomásos és pánikrohamai vannak, akkor bizony olyan szintek, hiába szedte a gyógyszert, olyan szinteket érhet el ez a vérnyomás, ami akár átmeneti agyi keringési zavarhoz, akár bénulásokhoz, beszédzavarhoz, zsibbadásokhoz, féloldali teljes bénuláshoz is vezethet, akár kisebb érzéshez is. Tehát a legizgalmasabbak ezek a pontok, hogy belül a szervezet katekolamin háztartása, tehát hormonális háztartásán belül van egy eltolódás, és ez eredményez egy ilyen látványos eltérést, amit ugye a társaságban ugye nehezen viselünk el, és inkább elvonulunk, sokszor a kitörések nagysága miatt visszavonulunk, és nem pedig meg akarjuk ezt a dolgot változni, nem állunk neki győzködni, mert olyan típusú kirobbanások lehetnek, amik hát társasági szinten nem egyeztek, övöltések és csapkodások és egyebek, amik a pánikroham nem a beteg egyéniségének jellemzője, a pánikroham jellemzője. Az illetőnek esetleg volt valamilyen rossz emléke, és vannak személyi vonatkozások is. Tehát elsősorban az, hogy a betegnek, mondjuk ki, hogy betegnek, van egy-egy személlyel valamilyen rossz kapcsolata. Ha már orvosi témából indulunk mindig ki, akkor a legegyszerűbb az, hogy a gyereket elviszik egy oltásra, és a gyerek emlékszik arra, hogy előtte milyen oltásokat kapott, és nem a szokásos, jaj, de fog fájni, meg de félek tőle, hanem egy hisztérikus rohamot produkál. Vagy akár ugyanezt láthatjuk akkor is, hogyha egy boltban egy édességet nem akar megvenni egy mama, és a gyerek tudja, hogyha nagyon erősen produkál ilyen rohamot, akkor csak beadja a derekát a szülő, és csak megkapja. Tehát ennek vannak ilyen zsarolási dolgai, vagy vonatkozásai is, de a pánik az nem az, amikor én élek ezzel a lehetőséggel, és én egy színdarabot eljátszom, hogy elérjem a célomat, hanem az, amikor öntudatlanul belesodródok ilyen helyzetbe. Tehát van, aki például bizonyos állatoktól fél. Tehát megharapta gyerekkorában egy kutya, és ezért ő a kutyáktól fél. És annyira, hogy egész remeg, és elsápad, és majd elájul, hogyha nincs menekülési lehetősége, akármilyen jó indulatú is az állat, hogy van, aki a tollaktól fél. Mert gyerekkorában volt valamilyen madárral kapcsolatos rossz élménye, és hogyha a párnájából is kijön egy kis pihe, akkor már szorong. És igen, a szituációk azok nagyon fontosak, ezek újra és újra elő tudják idézni a pánikrohamot. A pánik az, amikor nem találjuk meg az okot, és ezt már tisztáztuk a legelején is, mert amikor megvan az ok, akkor nincs probléma. Most itt fölmerült a kérdés, hogy bizonyos helyzetekben vajon előjöhetnek ezek. Amit én mondtam, azok a tisztázott helyzetek. De van, amikor nincs is rá vonatkoztatható dolog. Tehát magyarul. Térjünk vissza a kutyaügyhöz. Az illető fél a kutyáktól. És hogyha tudom, akkor nem a klasszikus pánikbetegség, hanem a fóbia. De senki nem hallja a társaságban, küszöb alatti ingerben egy kutyaugatás hallatszik valahonnan. Ő hallja, de ő se tudja, hogy most egy kutyaugatást hallottam, mert a hallás küszöbe alatti inger mégiscsak eljut az agyhoz. És valahogy elindul egy szorongás. Tehát ki nem mutatható okok miatt is fölléphetnek ezek a kellemetlen helyzetek. A fóbiával kapcsolatban még itt a stúdióban való beszélgetés előtt is elhangzott egy ilyen utalás, de vegyük a legegyszerűbbet, ami a klausztrofóbia, ami azt jelenti, hogy bezártságérzés. Az még úgy rendben van, hogy valaki egy lakásban van, és amikor nincs nála kulcs, de kívülről bezárják az ajtót, akkor mindenféle rosszra gondol, hogy hát, ha csak el kell menjen, vagy ha kigyullad egy tűz, akkor ő hogy megy innen el, és így tovább. És tovább gondolva ezt, egyszer csak belehajszolja magát valami buta helyzetbe, indok nélkül. A másik pedig az, hogy valaki, bár mondjuk súlyos szívbeteg, és föl kell, hogy menjen a harmadik vagy az ötödik emeletre, de nem hajlandó beszállni a liftbe. Tehát akár az egészsége kockáztatása révén is előtérbe helyezi a fóbiás érzést, mert a fóbia annan nem tud szabadulni. Vagy ennek egy enyhébb foka volt egy ilyen betegem, aki megépült Budapesten a metró, és a Duna alatt átment a metró, és amíg ő kéreg alatti metróval közlekedett, tehát nem az, hogy a Duna alá is bekerült, addig nem volt különösebb problémája a metrózással. De amikor egyszer így átment a Duna alatt, és úgy belegondolt, hogy most milyen mélyen van, és hogy mennyire elzártan, és hogyha ott megáll a metró, és onnan nincs segítségnyújtás, akkor mi lesz vele? Tehát a többiek ott nyugodtan várták, hogy átérjen a másik oldalra. Neki egy verejtékezés, egy rosszul lét, egy sápadás, egy ájulás érzése volt, és attól kezdve arra a szakaszra soha nem ült föl. Vagy ennél egy egyszerűbb verzió. A buszon vannak emberek, akik kényelmi okból állnak oda az ajtóhoz, és egy csomó ember fóbiás okok miatt áll oda. Vagyis, hogyha odaérek a megállóhoz, mert ugye ott közben ugye megy is az autó, meg be is van zárva az ajtó, akkor elsőnek tudjon kiszállni. Ezek az emberek a moziban mindig a szélére veszik a jegyet, hogy elsőnek tudjon onnan kiszabadulni és kirohanni. Vagy a nagy tömegbe való bekeveredés, szintén egy ilyen helyzet, ahol fóbia miatt, a meglevő fóbiája miatt nem hajlandó a középre keveredni, csak mindig a szélére, hogy legyen menekülési útvonala. Vannak ebben bizonyos logikai elemek, és az illető mindig meg tudja magyarázni, hogy miért így választja ki a helyét a csoportba, de hát ez értelemszerűen ez egy fóbiás állapot, és egy szörnyű helyzet az illető szempontjából.

nélkül, tehát nagyon sok vonatkozása van valóban, és ezért is orvosi téma ez. Küszöb alatti ingerekkel kell, hogy találkozzon az illető, és akkor szenzibilis, allergén, a kivált, allergiát kiváltó anyaggal szemben túlzottan érzékeny valaki, ezekkel a nagyon finom kis ingerekkel szemben egyszer csak kioltódik az érzékenysége, és fokozatosan képes elfogadni bizonyos idegen anyagokat is. Ez a deszenzibilizálás, tehát amikor ezt a nagyon érzékenységet fokozatosan leépítem. A fóbiákkal kapcsolatban is van egy ilyen dolog, tehát magyarul, hogyha valaki nem hajlandó egy metróba beülni, mert bezáródik az ajtó, és onnan nincs menekvés, és látott is katasztrófa filmeket, és síliftbe se hajlandó beülni, mert ott is, nem tudom én, ott marad, és ott fagynak meg, és ott zuhan le, és így tovább, vagy repülőre nem mer fölülni. Tehát ezeknél, a betegeknél először szokta csoportokkal való együtt mozgás, a figyelem elterelése, a bizonyos nyitott járműveken való közlekedés, vagy félig nyitott járműveken való közlekedés, aztán mikor a széléről egy kicsit beljebb ültetjük például a mozi látogatót, annak az elfogadása, hogy bár ő a harmadik széken ül a szélétől, de a másik kettőn át tud majd hirtelen lépni, és tehát elfogadjon bizonyos dolgokat. Egyéni terápia és csoportterápia, tehát ez a pszichológiai része. De vannak más megoldások is. Ami általában az egész szervezetnek jó, az az ilyen pánikreakciók szempontjából is egy stabilitást jelent. Például az, hogy mozgunk. Például az, hogy az étkezésre odafigyelünk, nem eszünk túl sokat. Az, hogy a súlyunkra odafigyelünk. Most nem azért, hogy könnyebben tudjunk leugrani a robogó villamosról, és akkor nincs probléma, hanem azért, mert az immunrendszerünket, és ezen keresztül az egész idegrendszerünket harmonikusabb helyzetbe hozza. Van például olyan megoldás, amikor, tehát ez a kutyaharapás szőrével, ugye? Uh-huh. Tehát ez a deszenzibilizáció. Van olyan, amikor szándékosan egy ugyanolyan helyzetbe hozom a beteget, ez nekem abszolút nem szimpatikus, de mint módszer állítólag jól működik, tehát olyan körülmények közé viszem be a beteget, amikor tudom, hogy pánikreakciója van, de ott vagyok, vagy ott vagyunk a csoportban mellette, és ő valamilyen szempontból érzi, hogy valamilyen stabilitást kap. Vagy van a munkaterápia, ami általában a munka is egy plusz teher, de amikor ezek a pszichés túlzott hatások uralják az ember egyéniségét, akkor a munka az nagyon jót tehet. Vagy van olyan is, ami egyedülálló az orvostudományban, amikor a beteget nem engedjük elaludni. Tehát az éberség. Tehát egy komplett vagy két komplett napon keresztül mindig kitalálunk valamit körülötte nyüzsgők, hogy ne is feküdhessen le, ne aludhasson el, ne regenerálódhasson a szervezete ugyanolyan szintre, mint ami minden nap előhozza ezeket a fóbiákat vagy szorongásokat. Magyarul kimerítjük annyira az ideg állapotot, mint egy zseblámpa elemet, amikor lemerítjük, uh-huh. vagy a telefonunknak az elemét, amikor lemerítjük, és akkor egy újabb töltődéssel talán jobban rendbe tudjuk tenni a dolgokat, és rendezettebb életformát képes az illető kialakítani. De hát ezek is óriási erőfeszítésekbe kerülnek, és nagyon-nagyon kevés az a kimutatható haszon, amit a beteg is aztán későbbiekben elismer és elfogad. Mivel mindnyájan mások vagyunk, és mindenre másképp reagálunk, van, aki viszonylag rövid idő alatt, és ez is hetek. Uh-huh. Van, akinek hónapok, van, akinek évek kellenek ehhez. Ennyi idő alatt persze sokszor megszakadnak az orvos, vagy a pszichológus és a beteg, vagyis a pánikban szenvedő kapcsolata, vagy új kezelési módokat keres. A gyógyszerek szempontjából is vannak olyan nyugtatók, amik tompítják ezeket a nagyon finom érzékeket, amire aztán ugrik az illető, és féktelen reakcióval válaszol. Vannak olyan gyógyszerek sajnos, amik erre hajlamosítanak, tehát pont az adrenalin oldaláról ezek az adrenerg anyagok, ahogy ezeknek a blokkolása mégiscsak előnyös, a vérnyomás szabályozók egy jelentős része, ritmuszavarok kezelő gyógyszerek tartoznak ide. Tehát az idő, a módszer az nagyon különböző. Sok betegnél nagyon sokféle módszert kell megpróbálni, ami valamit, és nagyon kitartónak kell lenni neki és a kezelőnek.

0: személyzetnek is, amíg valamilyen eredményt érünk el. A pánikbetegek egy része priméren depressziós, és itt már rögtön ott van, hogy ez az előbb már sokszor, vagy többször emlegetett adrenalin, az nem azon a szinten mut, és az idegpályák közötti kapcsolat se ugyanolyan katekolaminokon kívül, kolinészteráz, enzim, és különböző más ilyen neurotranszmitter anyagok vannak, amik fontosak lehetnek. Tehát a depressziósnál ez egy alacsonyabb szinten működik. És a depressziós az könnyebben, mert nem olyan élénk a fantáziája, könnyebben bejut olyan életszituációba, amikor már nem tud reagálni. Tehát zsákutcába kerül. Ez az egyik oka, és a depressziósoknál ezért ez gyakoribb. A másik pedig, akik ilyen szélsőséges reakciókkal reagálnak, azok előbb-utóbb elkezdenek gondolkozni, hogy vajon hány embert sértek én akkor meg, amikor egy társaságba kitörök, és odavágok valamit, vagy földborítok valamit, és tehát ilyen féktelen reakciókkal reagál. És ezek tiszta pillanataikban inkább visszahúzódnak, és önmaguk előidéznek egy ilyen elszigetelődést, és önmaguk belevándorolnak egy depresszióba. Tehát mind a depresszió önmagától is képes kiváltani ezt, mind pedig a betegség kiváltani a depressziót. De például az alkoholizmusról is szó volt egy rövid pillanatra, hogy ugye azok között több az ilyen féktelen reakcióra képes ember, az alkoholizmus is depresszióra vezet. Mert ugye az a rövid időszak, amíg esetleg valamilyen plusz érzést okoz, a hangulatot felkorbácsolja, azt követően mindig ott van a depresszió, és a kábítószer évezőkben is. Nagyon hosszú depressziós periódusok következnek, tehát a depresszió az így illik bele ebbe a kórképbe. Azt hiszem, hogy alapvetően azok a terápiás vonalak fontosak, amiről beszéltünk, tehát a pszichológus, a pszichiáter, tehát az orvosi oldal, de nem közömbös az, hogy két ilyen kezelés között mi történik a beteggel, hogy frusztrálódik vagy nem. És ebben nagyon nagy partner, mint minden betegség elviselésében, nagyon nagy partner a pár és a család, vagy a munkahely is. Tehát az a mikrokörnyezet, amiben az élete nagy részét leéli a beteg. A család az egy rendkívül fontos dolog, hisz az azonos korosztályok, hogy fogadják el a másik embert, az egy lényeges dolog a hibáikkal együtt. Nem biztos, hogy az elfogadás, az nem biztos, hogy egy rövid időre szóló akció sajnos a családon belül, de például a gyerekek a szülőknek a szorongásait, vagy féktelen kitöréseit, azt nagyon korán megtanulják, és nagyon hamar elfogadják. Persze, meg kell szabadulni ezektől a tulajdonságoktól, mert viszik is magukkal ezeket a bélyegeket, és mintaként megpróbálják leutánozni. Például nekem egy ismerősöm rettenetesen fél a darazsaktól. És amikor kisgyerekként mellette volt a most már nem 40-valahány éves férfi, akkor úgy magához ölelte, hogy jaj, csak a darázs meg ne csípjen minket. És ez a komoly, megtermett, atlétikus valaki, nagyon komoly munkakörben, ez a darástól való félelmét magával viszi. És az ő gyerekei is félnek a darástól. Tehát az egy nagyon fontos dolog, hogy elfogadjuk így a másikat, hisz ez ma különben is egy fontos dolog, hogy minden hibájával együtt is tekintsük embernek a másikat, és ha beteg, akkor meg különösen. Iskolában nevelik is a gyerekeket, hogy a hátrányos helyzetűeket hogy fogadják el, és ne kigúnyolják. De ebben a helyzetben is a család szerepe az rettenetesen fontos, mert ha így is elfogadnak valakit, akkor a gyógyulása sokkal gyorsabb lesz. És a munkahelyeknél is most különösen izgalmas dolog az, hogy a hátrányos helyzetűek munkahelyi alkalmazása az kedvezőbb adózást jelenthet a cégeknek. Tehát még pénzügyi formában is segítik azt, hogy fogadjuk el a másik embert. Tehát ahogy a család, ugye a munkahelyek is fogadják el ezeket, és legyenek türelmesek az ilyen típusú betegekkel, és megértőek. Ez egy nagyon fontos segítője a pszichológiai és a pszichiátriai tevékenységnek. A beteg így tud majd meggyógyulni.
1: Kedves hallgatóink, a Csillagpont Rádió adásában az elmúlt percekben a pánikbetegségről volt szó. Dr. Regős László belgyógyász kardiológust hallották. Zenével folytatjuk, tartsanak velünk!
2: Pörgesd fel a pulzusod! FM 103, Csillagpont Rádió. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Egyetem az európai mezőnyben. A Miskolci Egyetem idén is felkerült a QS Európai Egyetemi rangsorára több ezer intézmény között az 551-560. Helyen. Kelet-Európában pedig az első 70-ben. Ez a lista az oktatás minőségét, a kutatási eredményeket és a nemzetközi kapcsolatokat is figyelembe veszi, vagyis azt, amitől egy egyetem igazán működik. Az európai mezőnyben a Miskolci Egyetem stabilan jelen van. Nem véletlen, hogy egyre többen választják. Miskolci Egyetem, a Tudás és Közösség kampusza. Reklámot hallottak. Hírek a Csillagpont Rádióban.
3: Változóan felhős napos időre számíthatunk. Vizsgálja a rendőrség Balási cégeit. Fagykár érte a hazai szőlőültetvényeket. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A vagyonkimentési ügy részeként vizsgálja a Nemzeti Nyomozóiroda azoknak a cégeknek a tevékenységét, amelyek Balási Gyula média vállalkozó érdekeltségébe tartoznak. Az üzletember nevéhez köthető az elmúlt évek kormányzati kampányainak lebonyolítása. Több mint 350 milliárd forintnyi megbízást kapott, többnyire túlárazott szerződésekkel. Lemondásra szólította fel a Színház és Filmművészeti Egyetem kuratóriumát és vezetőségét az intézmény hallgatói önkormányzata. A testület emellett nyílt levélben fogalmazta meg elvárásaikat. Ezek közt szerepel a hallgatói részvétel erősítése a döntéshozatalban, az egyetem működésének átláthatóbbá tétele, valamint az autonómia helyreállítása. Orosz embercsempész hálózatok, valamint dróngyártáshoz kötődő távol-keleti cégek ellen jelentett be szankciókat a brit külügyminisztérium. A tárca értesülései szerint a büntető intézkedésekkel sújtott emberkereskedők hamis ígéretekkel toboroznak, többnyire afrikai menekülteket Oroszországba, akiket azután a hatóságok az ukrán frontra visznek. Ellenzékbe vonul az eddig kormányzó Nemzeti Liberális Párt Romániában. A döntést azután jelentették be, hogy a bukaresti parlament megvonta a bizalmat az Ilie Bolozsán pártelnök vezette Európa-barát koalíciós kormánytól. Az előterjesztést a koalícióból kilépett szociáldemokrata párt és a szélsőjobboldali románok egyesüléséért szövetség nyújtotta be. A történelemírásbelivel folytatódik ma az érettségi vizsgaidőszak. Délelőtt 9 órától középszinten csaknem 71,5 ezren, emelt szinten több mint 8 ezren adnak számot tudásukról. Példátlan mértékű fagykár érte a hazai szőlőültetvényeket az elmúlt napokban. Több helyen teljesen elfagyott a termés, a veszteséget még összesítik. A legnagyobb kár a kunsági, a hajósbajai, valamint a csongrádi borvidéken keletkezett. Kezdődik a kültéri szezon a Magyar Zeneházában. A szombaton nyíló szabadtéri színpadon világzenei formációk, táncház, gyerekprogramok, zenés filmvetítések, filmes koncertek és street dance várja az érdeklődőket. Napközben sok napsütés valószínű, majd délutántól ismét megnövekszik a felhőzet. Záporok, zivatarok elszórtan kialakulhatnak. Sokfelé megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. Délután 25-29, késő este 9-15 fok várható. Hasonlóan kellemes, kora nyári idő lesz a következő napokban is.
2: Csillagpont Rádió, a város pulzusa. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

Jó reggelt, Borsod! Kezdje a napot a Csillagpont Rádióval! Csillagpont Rádió. Egészségről és sportról a legtöbbet nálunk hallja.

0: Jó reggelt, Borsod! FM 103. Csillagpont Rádió.
1: Kellemes rádiózást kívánok a Csillagpont Rádió hallgatóinak. Május 6-án szerdán a mikrofonnál a szerkesztő Monos Márta, az üvegfalon túl pedig a kollégám Hajdú Zénó. Mindketten arra biztatjuk önöket, ha idejük engedi, akkor kísérjék figyelemmel a programot, amelynek elején néhány mondat a változó időjárásról, mert hogy ezt ígérik már a meteorológusok, délutánra már elszórtan esőt, zivatart is, 26 fok körüli hőmérsékleteket mérhetünk egyébként a nap folyamán. Csütörtökön több felhő lesz az égen, reggel a korai órákban 11-17 fokokat, napközben 20-26 fokokat mérhetünk. Ennyit az időről, és most néhány mondat az előttünk álló órák tartalmáról. Vendégeket várunk a stúdióba, elsőként dr. Kovács Helga professzort, a Miskolci Egyetem stratégiai kapcsolatokért felelős rektor helyettesét. Vele egyfajta bemutatkozó beszélgetésre készülünk, no, nem mintha nem ismernék őt, hiszen tőzsgyökeres miskolci, de mégis az életútjáról fogom kérdezni az elmúlt év őszétől ezt a tisztséget betöltő rektorhelyettes asszonyt. Aztán pedig a Szent Ferenc Kórház, Tagkórházból érkezik hozzánk egy vendég, Szabóné Dóra logopédus, akinek a szerepe elsősorban a rehabilitációban van, és hát ott a Szent Ferenc Tagkórházban több alkalommal megkérdeztünk már gyógytornászokat, tánc koreográfusokat tulajdonképpen, akiknek szerepe van a rehabilitáció során. Nos, a logopédusnak is szerepe van, majd megtudhatjuk. Tudhatják a vendégtől. 9 órakor Jenei Ákos érkezik hozzánk, a Maradj Miskolcon Alapítvány kuratóriumának tagja és elnöke. A név ugye jelzi, hogy miről van szó. Ezt a jó néhány évvel ezelőtt, egészen pontosan 2011-ben megalakult szerveződést mutatjuk majd be, illetőleg az eddigi elért eredményeket, és nem utolsó sorban a terveket. Aztán beiratkozásról fogunk diskurálni Konyári Györggyel, a Matthias Corvinus Kollégium miskolci képviselet vezetőjével, mert hogy ennek idejét éljük. 10 órakor pedig dr. Tóth Imrét, a Központi Kórház orvosigazgató helyettesét, mellkassebészeti osztályvezetőt hallják. Egy különleges műtétről fogom kérdezni a doktor urat, amelynek híre bejárta itt a közelmúltban a hazai médiát. És végül 10:30 és 11 óra között az Szent Ferenc Kórház obezitológiai osztályával ismerkedhetnek meg, amely most már nem is osztály, hanem centrum, mert hogy azzá avanzsált. Losonczi István kardiológus főorvos osztályvezetővel fogok beszélni arról, hogy milyen felelősséget jelent ez az egyébként megtisztelő megbízatás. Ennyit előzetesként, tehát a 11 óráig tartó programról, amelyhez jó vételt és kellemes rádiózást.
0: Csillagpont Rádió. Csillagpont Rádió. Egészségről és sportról a legtöbbet nálunk hallja.
1: Már is köszöntöm stúdiónk első vendégét, és egyben gratulálok is, mert hogy én először találkozom a Miskolci Egyetem stratégiai kapcsolatokért felelős rektor helyettesével, dr. Kovács Helga professzor asszonnyal. Köszönöm, hogy elfogadta ezt a meghívást.
2: Nagyon szépen köszönöm én is a meghívást, és örülök a találkozásnak, üdvözlök minden hallgatót.
1: Mi telefonon már beszélgettünk, hiszen nem is oly régen a nagy sikerű rendezvények egyike, a Karrier Fest volt a témánk, amely már hagyománya a kampuszon, és hát ugye egyre gazdagabb, egyre nagyobb teret mondhat magáénak, meg sikert is mondhat magáénak, és hát erről számoltunk be a Csillagpont Rádió hallgatóinak, és akkor megkértem arra, hogy fogadjon el egy ilyen úgynevezett portré beszélgetést, mert hát sokan szeretnék még önt megismerni a táboron kívül, akik már eddig is ismerik. Úgyhogy kérem, hogy segítsen nekem abban. Egy miskolci illetőségű hölgyel beszélgetek, aki a híres Földes Ferenc gimnáziumban szerezte meg a érettségi bizonyítványát, és aztán pedig oda a Dudulyka völgyi kampuszba ment rögtön, ugye?
2: Így van, én egy lokálpatrióta vagyok, tehát Miskolc a mindenem. Fiatalabb koromban szerettem volna azt hinni, hogy mindenára el szeretnék menni Miskolcra, úgyhogy én nagyon megértem egyébként a mostani gimnazistákat. Én is szerettem volna más városba egyetemre menni. Nekem akkor szülői nyomásra lett a Miskolci Egyetem választása, őszintén megmondom, de aztán ez nagyon nagyot fordult, tehát utána én mindenáron Miskolcon és környékén szerettem volna maradni, és ezt én így is tervezem. Én nagyon szeretem a légkört, nagyon szeretem azt, hogy egyszerűen kicsi a város, nyilván ezt szoktuk mondani, hogy olyan kicsi ez a hely, és mindenki ismer mindenkit, és ismerősökkel találkozunk, de nekem ez pozitívum. Tehát én nagyon szeretem a hangulatát a városnak, nagyon szeretem a hegyeket, szeretek túrázni, tehát úgy az összetételét. És nekem az egyetemi légkör is egy olyan különleges, több egyetemen is dolgoztam már azért, nem csak itt a Miskolci Egyetemen. Én szeretem az egyetemnek a légkörét nagyon.
1: Jó is a légkör egyébként. Sokszor vendégként üdvözölhetjük a rektorasszonyt is, és ugye mindig visszatérő gondolatkör, ez ő is itt végzett a Miskolci Egyetemen, és bár ugye a Dunántúron is, meg a fővárosban is komoly tisztséget, feladatot látott el, de mégis jó érzés volt neki visszajönni, úgyhogy van valami varázsos vonzereje ennek a kampusznak, nem véletlen. Szóval itt maradt, de belekapaszkodok ebbe a lokálpatrióta szóba. Lokálpatrióta lehet az ember ott, ahol él, ahol születik, ahol dolgozik. Ott is lehet lokálpatrióta, ahová elszólítja mondjuk az élet egy távolabbi vidékre, mert ugye megszerezte itt a szükséges végzettséget, el is kezdte az oktatást az egyetemen, de csak hamar egy igen-igen messzi vidékre ment el az Egyesült Államokba. Hogy volt ez?
2: Igen, én miután a doktorit megszereztem gépészeti tudományokból itt a Miskolci Egyetemen, én nagyon szeretek tanulni, tehát hogy én hiszek abban, hogy egy élet hosszon át folyamatosan tanulunk, és folyamatosan nyitott szemmel kell járni, hogy minél több információt gyűjtsünk be. És valóban nekem az ország elhagyása néhány évre nem csak azt jelentette, hogy nem, sőt, nem azt jelentette, hogy kiszabadulni az országból, hanem kifejezetten azt jelentette, hogy olyan tapasztalatot szerezni, olyan tudást elsajátítani, amire lehet, hogy itthon nincs lehetőségem, viszont itthon utána tudom kamatoztatni. Úgyhogy én kisebb szünetekkel, de körülbelül 3 évre Amerikába költöztem, a Utahi Egyetemen dolgoztam oktatóként, kutatóként, és ott volt szerencsém először különböző ilyen középvezető pozíciókban, ilyen kisebb vezetői pozíciókban kipróbálni magam.
1: Mármint feleség, vagy még nem?
2: Nem, mint egyetemen ott labort is vezettem, különböző ilyen nemzeti projekteknek a vezetője, igazgató helyettese lettem egy idő után, és talán ott először merült fel bennem az, hogy nagyon szeretek időmenedzselni, nagyon szeretek rendezkedni, és nagyon precízen megtervezem a dolgokat, és megtervezem a jövőt. Ez azóta is így van, egyébként rendkívül precízen próbálok mindent.
1: És talált magának ehhez egy precíz pár?
2: Igen, ehhez találtam magamnak egy precíz párt, így van. Én Amerikában mentem férhez egyébként, és ott született egy kisfiam, úgyhogy...
1: És nem amerikai, és nem magyar állampolgárhoz, azért ezt is mondjuk meg, mert nemzetközi házasság kötetett ott
2: kint. Igen. Hát ő szlovák állampolgára férjem, így van, de
1: és
2: egyébként...
1: És ott dolgozott,
2: magyarul...
1: gondolom.
2: Ugye? Igen, egy helyen dolgoztunk, úgyhogy ő pedig most szintén a Miskolci Egyetemen dolgozik, tehát ő magyarul teljesen tökéletesen beszél egyébként, és ő is nagyon szereti Magyarországot, meg előtte is élt.
1: Sikerült őt is egy kicsit lokálpatriótává tenni?
2: Én úgy gondolom, hogy maximálisan.
1: Oliver fiúk kint született még, ugye?
2: Igen.
1: Az Egyesült Államokban, de nem is volt még talán egy esztendős, amikor úgy döntöttek, hogy visszajönnek.
2: Igen, elég nehéz babakorral szembesültünk őt illetően, nagyon sokat sírt, és kint ugye nem nagyon volt segítség, ott más az ellátási rendszer, tehát én ott a vízum miatt is néhány hónap múlva vissza kellett, hogy menjek dolgozni, konkrétan 6 hét után, ami elég nagy kihívás volt úgy család és ismerősök nélkülként, de egyébként is terveztük a visszajövetelt, tehát fix idejű vízumot kaptunk, úgyhogy nem sokkal korábban jöttünk így haza, mint ahogy terveztük eredetileg.
1: Ebbe persze segítséget adott, hogy önt annyira kedvelték, szerették, hogy számítottak önre, és ugye úgymond fenntartottak egy állást, ha lehet így fogalmazni, tehát bármikor visszavárták.
2: Igen, nagyon tárt karokkal vártak vissza, és én nagyon sokat köszönhetek egyébként a most is dékán úrnak, az anyag- és vegyészmérnökkaron, Palotás professzor úrnak, mert ő mentorként az akkori témavezetőmmel, Semmelweis Katalinnal együtt nagyon sokat tett azért, hogy a karrierem ennyire meredeken ívelhessen felfelé, és nem beszélve arról, hogy tényleg tárt karokkal vártak vissza az egyetemre.
1: Nagyon meredeken egyébként, hát hiszen olyan fiatal, nem illik egy hölgyet a koráról faggatni, de megengedik?
2: Már 4-essel kezdődik, hogy annyira
1: azért nem. Éppen hogy.
2: Éppen. szépen.
1: Úgyhogy tényleg gyönyörű szép pályafutás, és hogy tárt karokkal várták nem csupán a tanári kar, vagy az egyetem menedzsmentje vezetése, hanem a diákok is annak bizonysága, hogy amikor én nézegettem a múltját, akkor ráleltem sok vélekedésre, ugye egy mondatot le is írtam magamnak, a tanári adatlap alatt olvasható, hogy derült belső magabiztosságot sugároz a tekintete. És ez tényleg így van, igazolni tudom, meg hát keresték a diákok is azokat a lehetőségeket, hogy minél többet kerüljenek az ön órájára, mert annyira szuggesztív egyéniség. Mi a, hogy úgy mondjam, arszpolitikája a hallgató és a tanár-oktató közötti viszonyról?
2: Én rendkívül közvetlen oktató vagyok, tehát én koromtól függetlenül, például a tegeződés nálam az alap a hallgatókkal is, de nem azért, mert szeretnék én fiatalabbnak tűnni, hanem egyszerűen úgy gondolom, hogy a tisztelet és egyéb dolgok nem attól függenek, hogy magázódunk vagy tegeződünk. És nyilván nekem Amerikában nagyon rám ragadt ez a típusú kommunikáció, úgyhogy nagyon nehezemre vált volna magázódó viszonyba kezdenem velük. Igazából a fő felfogásom az, hogy én azt tudom nekik átadni tudást hitelesen, amit én hiszek, és amiben én nagyon magabiztosan tudom, hogy az úgy van. Én megpróbálok nagyon őszintén tanítani, azért az én energetikához kapcsolódó tárgyakat tanítok, azért a mostani energiaválság és az energiaátállás világában nagyon... sok hírkering, és nagyon, nagyon bizonytalanok vagyunk már úgy alapvetően is, hogy mi lesz a jövőben. Én nem átalkodok ezt a bizonytalanságot őszintén átadni nekik. Tehát, hogy minden lehetőséget, minden lehetséges technológiát megismertetni velük, és nyitottan hagyni a lehetőségét annak, hogy lehet, hogy pont ők lesznek, akik majd eldöntik azt, hogy mely technológia lesz hosszú távon az emberiségnek a szolgálatában.
1: Olyan finoman fogalmazott, hogy sok hírkering, ugye hír és álhír és tévhír, mert ugye sajnálatos módon ugye ez a mindennapi életünk velejárója, és meg kell tanulni, olvasni is ezekből, tehát nagyon fontos a hiteles tájékoztatás. Mondom én ezt erről az oldalról, de azt hiszem, hogy ez közös.
2: Így van.
1: Mind a két területen így van. Azt mondta, úgy fogalmazott, hogy sok helyen töltöttem be vezetői tisztséget is. Ez biztos, hogy az ember kamatoztatja a munkája során, biztos, hogy ad egy olyan muníciót, amivel magabiztosabb lesz. Kint, a kint tartózkodott, vagy a kint töltött évek során mi az, amiről úgy gondolta, hogy na, ezt jó lenne majd itthon nálunk is meghonosítani, vagy ebbe az irányba menni?
2: Az első, amit én ott megtapasztaltam, az az volt, hogy nagyon sokféle kollega van, nagyon sokféle akcentussal, nagyon sokféle stílussal, de nagyon nyitottak egymás felé, tehát nem volt a csapatmunkában, nagyon kevés olyan volt, amikor bírálták volna egymást, vagy elítélték volna egymást, hanem megpróbálták megtalálni mindenkinek a szerepköréhez, a tudásához megfelelő pozíciót, és én ezt azóta is vallom, és hoztam magammal, hogy nem feltétlenül van rossz munkavállaló, nem feltétlenül van rosszul teljesítő diák, hanem meg kell találnunk, és sokszor a vezető feladat, hogy megtalálja azt a pozíciót, azt a feladatrendszert, azt a kihívást neki, amiben teljesíteni tud. És ez mindkét fél érdeke. Én ezt kint tanultam meg, úgy érzem. A másik talán a hallgatókhoz való viszony, nagyon sok olyan projektben hallgatói csoportokkal kollegálisan együtt dolgozva kellett teljesítményt lerakni az asztalra, ahol nem az volt, hogy én dolgoztatom a diákot, hanem van egy közös célunk, és ők ugyanúgy dolgoztak azért a célért, mint ahogy én, és sokszor azt érzékeltem, hogy nem is igazán, tehát megvan a tisztelet, de nem is igazán ez a hagyományos vezetői feladat szerepkörben láttak engem ott a hallgatók, hanem egy olyan csapatnak a vezetőjeként, amely csapatért ők is nagyon sok minden energiát befektettek, és sok mindent megadtak, hogy teljesítsen.
1: Annyi minden benne van ebben, amit most itt elmondott, ugye először is figyelni kell a másikra, tudni kell, ismerni kell a másikat, tudni kell a lehetőségeket, össze kell logisztikázni ezeket. Kicsit a teammunka, a csapatmunka jelentőségét soha nem szabad figyelmen kívül hagyni, és egy kicsit nekem a szülő, az otthoni szülő, az anya jutott az eszembe, mert hogy ő lát el hasonló feladatot például, ugye, a gyerekével, hogy lehet bolondozni, játszani, ez nem rombolja a tekintét, ez jól kell értelmezni, vagy jól kell ezzel sáfárkodni, hogy úgy mondjam, és ezzel a gyerek érzi azt, hogy ő is oda tartozik, vele együtt történnek a dolgok. Na most lehet, hogy sánta egy kicsit a hasonlat, de valóban ez jutott az eszembe, mert igen sokrétű feladatról van szó, igen sok felé kell figyelni, tudni kell ezt összehozni, szintézist teremteni, mindkét fél érdekében, leginkább a hallgató érdekében.
2: Igen, és most, hogy ezt felhoztad, egyébként hasonlóan működök otthon is, tehát, hogy én a gyerekkel vagyok, ugye ez nagyon délutánonként, hétvégenként nagyon tiszteletben tartom ezeket az időket, meg évente is tartunk többször olyan heteket, például karácsony környékén, amikor nagyon lemegyek 5-8-10 éves korosztály szintjére, és ténylegesen abból áll a nap, hogy csak játszunk és kirakózunk, és akár
1: és
2: bármit,
1: milyen fontos lesz ez majd az élete során? Nekem
2: remélem.
1: Van egy 36 éves lányom, és úgy vissza-vissza köszönnek a régi kicsi korabeli dolgok, amire én már nem is nagyon emlékszem, de benne maradt. Tavaly ősztől látja el azt a feladatot, amire megbízták, amire kinevezték a Miskolci Egyetem stratégiai kapcsolatokért felelős rektorhelyettesi pozíciójáról van szó. Ez egy új pozíció, ugye? Az
2: igen.
1: Egyetemen. Gondolkodott akkor egy pillanatra is, amikor elvállalta? Tehát végig gondolta, hogy volt-e kérdőjel, inkább így kérdezem.
2: Az első kérdőjel a fejemben teljesen őszintén az volt, hogy biztos, hogy rám gondoltál. igen, tehát volt az eredeti felállás, az eredeti gondolatmenet az egy kicsit kisebb portfóliót ölelt fel, amikor először beszéltünk róla, és aztán néhány hónap alatt, ahogy közeledtek, ahogy utána a választás végigment, és aztán úgy realizálódott mindenkiben, hogy ez valószínűleg akkor ez meg fog történni, és a konkrét portfólió egy picit talán szélesebb lett. Ott éreztem egy kis megilletődöttséget először, de nagyon szeretem a kihívásokat, úgyhogy ezen gyorsan túlendültem.
1: Hát ez egy nagy kihívás egyébként, stratégiai. Különösen most napjainkban, ha jól belegondolok, változó világunkban egyébként éren, résen kell lenni, minden pillanatban figyelni kell, de valójában, ha a feladatáról kérdezem, hogy konkrétan mi a feladata, akkor mit válaszol nekem?
2: A feladatom az, hogyha nagyon röviden szeretném összefoglalni, hogy az egyetem minden nemű kapcsolatrendszerét, legyen az egy szülővel, egy diákkal, egy céggel, egy másik egyetemmel, akár egy nemzetközi szintű bármilyen partnerrel, tehát bárkiről beszélünk, ezeket a kapcsolatokat ápoljam, építsem, rendezzem, és próbáljam meg úgy optimalizálni, hogy a lehető legjobb legyen az egyetemnek ebből a kimenetele, és ehhez kapcsolódóan nyilván a társadalommal való kapcsolattartásban egy nagyon erős társadalmi harmadik missziós szerepkörvállalásnak az erősítése van tervben.
1: Mert sok idő még nem telt el, de én itt, ahogy nézegettem, akkor ebbe például beletartozik ez a Magyarok a Marson című mérnöki vers, hogy itt mi leszünk, tehát ilyen értelemben is feláll a dolgokért, hogy az egyetem nevéhez fűződjenek olyan projektek, vagy olyan szerződések, vagy olyan kapcsolatok, amelyek a stratégiai partnerség jegyében születnek. Jól értelmezem?
2: Igen, ez egyenleg kicsit bonyolultabb, ugye nagyon sok ilyen rendezvény, nagyon sok ilyen kapcsolat a karokból indul ki, tehát azokat nyilván támogatjuk, kiemeljük, így van, tehát gyakorlatilag felemeljük. Illetve nagyon sok olyan brandhez, ugye a Miskolci Egyetem nevéhez köthető rendezvény van, ahol a kommunikációs központ szerepe rendkívül erős, hiszen ott egy nagyon erős megjelenési fókusz van gyakorlatilag. De valóban, tehát, hogy én igyekszem minden rendezvénynél ezt a szintre emelést, és úgymond egy kicsit kiemelést elvégezni, ami az egyetemen létrejön.
1: Megfogalmazottak önben olyan gondolatok, amelyek a jövőt illetően, amit úgy szeretnék, hogyha egy év múlva az én nevemhez kötődően elmondanának, meg lenne?
2: Ajaj, nagyon sok minden. Sorolhatom?
1: Igen.
2: Mennyi időnk van?
1: Egy perc.
2: Nos, elég sok minden egyébként, de én legfőképpen azt szeretném, hogyha egy év múlva azt éreznék a velem dolgozók, meg az én területemhez kötődő emberek, illetve a karok, hogy az a tevékenység, amit én hozzá tudok adni ehhez a rendszerhez, az pozitív hatással van az egyetem működésére. Tehát én rendkívül eredményfókuszált, eredményorientált ember vagyok. Nagyon sok minden belekezdek egyszerre, de nyilván igyekszem csak annyival foglalkozni, amivel egyszerre bírok, de az eredménynek, hogy az hasznos legyen az egyetem számára, és én hasznos legyek az egyetem számára, az nálam nagyon fókuszban van.
1: Hát én ehhez sok sikert kívánok, sokan szurkolunk. Én azt hiszem, hogy a rektor asszony személyében, meg a dékánok személyében kitűnő gárda van ön előtt, mellett, meg háta mögött, meg nem is tudom, hogy milyen határozókat mondjak, együtt, mert az egyetemre amúgy is jellemző mindaz, amit most itt elmondott nekem, úgyhogy az egyetem érdekében is, a hallgatók érdekében, meg amire mondott a lokálpatriotizmus, vagy amire utalt a lokálpatriotizmus jegyében is nagy szükség van, úgyhogy őszintén kívánok sok sikert munkájához.
2: Köszönöm. Én nagyon szerencsésnek érzem magam egyébként, mert tényleg az egyetem vezetésével nagyon megtaláltam a hangot, és kivétel nélkül nagyon mindenki tárt karokkal fogadott, én úgy érzem, hogy pozitívan álltak ehhez a kinevezéshez, és ez nagyon sokat számít. Úgyhogy én nagyon hálás vagyok az egyetemi közösségnek ezért.
1: Hát mellé kellett tenni valamit előtte érte. Köszönöm, hogy bejött a stúdióba.
2: Én is köszönöm a lehetőséget.
0: Pörgess fel a pulzusod! FM 103, Csillagpontrádió. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Csillagpontrádióban.
3: Változóan felhős napos időre számíthatunk. Vizsgálja a rendőrség Balási cégeit. Fagykár érte a hazai szőlőültetvényeket. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A vagyonkimentési ügy részeként vizsgálja a Nemzeti Nyomozóiroda azoknak a cégeknek a tevékenységét, amelyek Balási Gyula médiavállalkozó érdekeltségébe tartoznak. Az üzletember nevéhez köthető az elmúlt évek kormányzati kampányainak lebonyolítása. Több mint 350 milliárd forintnyi megbízást kapott, többnyire túlárazott szerződésekkel. Lemondásra szólította fel a Színház és Filmművészeti Egyetem kuratóriumát és vezetőségét az intézmény hallgatói önkormányzata. A testület emellett nyílt levélben fogalmazta meg elvárásaikat. Ezek közt szerepel a hallgatói részvétel erősítése a döntéshozatalban, az egyetem működésének átláthatóbbá tétele, valamint az autonómia helyreállítása. Orosz embercsempész hálózatok, valamint dróngyártáshoz kötődő távol-keleti cégek ellen jelentett be szankciókat a brit külügyminisztérium. A tárca értesülései szerint a büntető intézkedésekkel sújtott emberkereskedők hamis ígéretekkel toboroznak, többnyire afrikai menekülteket Oroszországba, akiket azután a hatóságok az ukrán frontra visznek. Ellenzékbe vonul az eddig kormányzó Nemzeti Liberális Párt Romániában. A döntést azután jelentették be, hogy a bukaresti parlament megvonta a bizalmat az Ilie Bolozsán pártelnök vezette Európa Barát koalíciós kormánytól. Az előterjesztést a koalícióból kilépett Szociáldemokrata Párt és a Szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség nyújtotta be. A történelemírásbelivel folytatódik ma az érettségi vizsgaidőszak. Délelőtt 9 órától középszinten csaknem 71,5 ezeren, emelt szinten több mint 8 ezeren adnak számot tudásukról. Példátlan mértékű fagykár érte a hazai szőlőültetvényeket az elmúlt napokban. Több helyen teljesen elfagyott a termés, a veszteséget még összesítik. A legnagyobb kár a Kunsági, a Hajósbajai, valamint a csongrádi borvidéken keletkezett. Kezdődik a kültéri szezon a Magyar Zeneházában. A szombaton nyíló szabadtéri színpadon világzenei formációk, táncház, gyerekprogramok, zenés filmvetítések, filmes koncertek és street dance várja az érdeklődőket. Napközben sok napsütés valószínű, majd délutántól ismét megnövekszik a felhőzet. Záporok, zivatarok elszórtan kialakulhatnak. Sokfelé megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. Délután 25-29, késő este 9-15 fok várható. Hasonlóan kellemes, kora nyári idő lesz a következő napokban is.
0: Pörgess fel a pulzusod! FM 103, Csillagpontrádió. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Jó reggelt, Borsod! FM 103. Csillagpont Rádió. Pörgesd fel a pulzusod!
1: FM 103. Csillagpont Rádió.

0: Jó reggelt, Borsod! FM 103, Csillagpont Rádió.
1: Maradunk Miskolcon témakörben is, meg gondolatkörben is, meg a szó fizikai értelmében is, mert hogy a Maradj Miskolcon alapítványról, céljairól fogunk beszélgetni az előttünk álló percekben, és hát a lokál patriotizmus az szóba került az előző stúdió vendégemmel zajlott beszélgetés során is, aki nem volt más, mint a Miskolci Egyetem rektor helyettese, Kovács Helga professzornő, és ő is hangsúlyozta, hogy erősen hisz a város jövőképében, hogy mennyire lokálpatrióta. Én azt hiszem, hogy ebben a gondolatban egyetért Jenei Ákos, a Maradj Miskolcon alapítvány kuratóriumának tagja és elnöke az alapítványnak, mert abból a szeretetteljes találkozásból, ahogy az egyik vendég kiment és jött a másik vendég, ebből erre lehetett következtetni. Jól érzem én, hogy ez egy erős kapos lokálpatriótának lenni?
2: Üdvözlöm a hallgatókat, abszolút, és én azt gondolom, hogyha Miskolc egy nagyon, eleve Magyarország nagyon kicsi, de Miskolc egy nagyon kicsi falu, tehát egy picit valaki mozgulódik, akkor egymásba botlunk, tehát akkor az emberek tudnak egymásról, persze.
1: Sőt, én sok olyan történetet tudok, így szóba kerül, hogy kimentek Párizsba, és a két miskolci ott találkozott, hogy a világ is tele van Miskolcival, szokták mondani.
2: És azt gondolom, ez a kötelék erősebb, mint hogyha két másik városbeli találkozik. Valamiért ez így felcsillant, tehát ez egy ilyen közös ilyen cinkosság.
1: Hogyha van egy ilyen, létezik egy ilyen, ami nem egy leírt dolog tulajdonképpen, azt meg kell lovagolni, azt az érzést fel kell erősíteni, annak a legkülönbözőbb fajtája, válfaja szerint.
2: Igen, de ebből egy kevésbé lennék ennyire optimista vagy romantikus, mert hogy ez a kötődés, ez lehet negatív előjelű is. Tehát ez egy ilyen vegyes történet, mert hogy tehát az, hogy maga a miskolci lét, annak azért talán vannak szépségei, de korlátai is. És hogyha valaki ezeken a korlátok ellenére tud sikeres lenni, vagy létezni, vagy boldog lenni, akkor azért az a közös kapos valójában.
1: Hát én azt hiszem, hogy azok egyike vagyok, akik ez a bizonyos romantikus, meg optimista, kevésbé romantika, vagy kevésbé optimista gondolkodásúak egyike lehetek, mert én is miskolci vagyok, itt születtem, én megéltem azt az időszakot, amikor Miskolc a második legnagyobb városa volt az országnak, ugye az ipar fellegvára, a lakossági szénellátás 60%, ami egyszem kis lyukóbányánkból jött annak idején, a gyár, ugye nem kell mondani, hogy messze világhírűvé tett bennünket, és aztán volt egy szörnyű időszak, visszafejlődés, hogy finoman fogalmazzak, amit a mai napig nyögünk. Tehát a kevésbé optimizmus, ha nincs optimizmus az emberben, akkor borzasztó nehéz megtalálni azokat a kapaszkodókat, ami vívő erővé válik, és amivel küzdeni kell. Mondom én ezt az idősebb jogán.
2: Na de hogyha nem lenne optimizmus, ennél az asztalnál se nem ülnénk itt. Nem foglalkozni ezzel, én nem ebbe a témába lennék megszólítva.
1: Akkor itt megint egy találkozási pontot kell, hogy keressek. Ugye? Mi is azt szeretnénk, hogyha gyerekeink, unokáink itt maradnának. Na de hát mikor marad itt a fiatal, meg az unoka, akkor, hogyha van munkalehetősége, van perspektívája, jövője, van egy olyan város, ahol, amelyben jól érzi magát.
2: Ennek van... Tulajdonképpen mi ezzel egyrészt saját életünk okán is, meg szakmailag is az alapítvány okán foglalkozunk. Az itt maradásnak és a döntéseknek van objektív és szubjektív oka. Nyilván van kötődés, szülők, itt születtem, barátok, illetve van külső tényező, akár lehetőségek, infrastruktúrális ellátás, hogy érzem magam, de hogy maga a városnak a megítélése micsoda, szexie a fiataloknak az, hogy miskolci vagyok, ez így, ha ő elmegy egy másik városba is elhangzik, vagy pedig egy kicsit ilyen lenézően gondolnak rá, na ez számít, ez nagyon-nagyon felértékelődik. És tulajdonképpen mi egy hipotézissel éltünk, és élünk ebbe a pillanatban, és beazonosítottunk pár ilyen ember életében, fiatal életében felmerülő úgymond kilépési pontot. Amikor megfogalmazódik az, amikor az elvándorlás egy fiatal életében a legrelevánsabb. Hát nyilván az első ilyen az érettségi után. A következő, hogyha egyébként akkor nem ment el, vagy nem jött vissza, akkor utána az egyetem, vagy a diploma.
1: Vagy a munkába állás.
2: Igen, tehát tulajdonképpen az első munkahely. És utána még van még egy a következő munkahely, mert hogy ott még egy visszáramlás
1: még történt. Én a családot idehoznám, mert ugye nem feltétlenül azonos területről Szegedről szerzi az ember a párját, lehet az ország másik végéről. Ez is egy lényeges, vagy említésre méltó.
2: Abszolút, abszolút. Ez már ugye szubjektív szempont, ezzel ugye nem tudunk mit kezdeni, vagy ki. Tehát mi általában azokról a pontokról gondolkodunk, amiben akár az alapítványnak van valami keresnivalója, valamilyen projekttel be tudhatni, hát nyilván a saját szerény eszközei okán, vagy pedig facilitálni tud olyan kezdeményezéseket, amik ezt segíthetik. És nyilván nem mindent tudunk befolyásolni.
1: Akkor ugye ilyen immediate stressbe kezdtük a beszélgetést, de beszéljünk egy kicsit magáról az alapítványról, ami ugye 2011-től létezik, és hát mint ahogy az internet meg is örökíti, 8 miskolci értelmiségi hozta létre, azzal a célral, amiről most itt szó volt tulajdonképpen, tehát 8 lelkes, ma már nem annyira fiatal, ezt is tegyük hozzá, hát azért 11-ben jött létre, tehát eltelt 15 esztendő, nem öregek, de másként gondolkodik. 15 év sokat jelent az ember életében. Más gondolatok fogalmazódnak meg benne, meg más a körülmény, amiben létezik. Megkérdezem Jenei Ákost, hogy aki nem volt alapítótag, talán életkorából kifolyólag sem, hogy ismerkedett meg az alapítvánnyal? Mi indítatta arra, hogy felvegye velük a kapcsolatot?
2: Az alapítói kör, nem mondanám, hogy nem volt fiatal akkor, de ők már egzisztenciálisan valami ott történt körülöttük. Ugye ez egy visszaadás

0: Mert maga a név annyira erős, tehát az a vállalás, hogy mi azt segítjük, hogy maradjon Miskolcon a fiatal, vagy pedig, hogy a város megtartó ereje az növekedjen. Ez nem egy finanszírozással rendelkező, külső finanszírozással rendelkező alapítvány, mindenki a saját idejét és pénzét rakja bele, és hogy ez nyilván véges. És nekünk olyan projekteket kell keresni, tehát kellően releváns, tud hatni, és érdemes vele foglalkozni. Ugye kezdetben volt a Milli és Rémi mesekönyv, ami az egyik alapító is írta. Tulajdonképpen az egy nagyon sikeres projektje az alapítványnak, mondhatom, hogy eddig a legsikeresebb, sajnos, mert hogy az nem azért, mert is sikeres lett, nem az a sajnos, mert egyébként egyes iskolákba kötelező olvasmány is lett, hanem tulajdonképpen nagyon nehéz folytatni ezt az utat. Ugye facilitált különböző projekteket az alapítvány, például a népkerti futókört, de hogy tulajdonképpen az elmúlt időszak azzal telt, hogy ment egy belső gondolkodás, illetve egy kuratórium megújítás, hogy hogyan lehetne ezt folytatni, és most ezen a ponton vagyunk, hogy egy ilyen folyamatban vagyunk benne.
1: Egy kérdést így módon még meg is kell, hogy tegyek, vagy hogy ugyan megelőzött, mert én utalni akartam arra a bizonyos sajtótájékoztatóra, ami pont a Milli és Rémi kapcsán szerveződött sok évvel ezelőtt, és ugye Kis László volt akkor az alapítvány az elnök, aki a déli, majd később az Észak-Magyarország főszerkesztő, tehát szakmabéri úriember, és emlékszem arra, hogy nagyon átfogó gondolatok fogalmazódtak meg ezen a sajtótájékoztató, hogy a mesekönyv segítségével a gyerekeken keresztül megfogni egy más korosztályt, az idősebb korosztályt, láttatni azokat az értékeket itt a megyeszékhelyen, amelyek mellett nap mint nap elmegyünk, talán csukott szemmel, vagy éppen nem látó szemmel. Tehát volt egy olyan indítás, ami valóban figyelmet vonzott, és figyelmet érdemelt. Aztán jött a csönd.
0: Igen, ez sikeres is volt ez a projekt, azt gondolom minden, amit ön most mondott, ez meg is valósult, és most volt egy útkeresés, így van.
1: Aztán, hogyha már ezt a sajtótájékoztatót említettem, akkor ott találkoztam dr. Hajdú Lászlóval, ugye az expert ingatlan vezérigazgatójával, aki a városért nagyon-nagyon sokat tett és tesz a mai napig. Nyomban hozzáteszem, hogy a civil szerveződések körében a Miskolci belvárosi kör említendő, ami most már több mint egy éve lassan, ha jól emlékszem, szintén figyelmet érdemel és felhívja magára a figyelmet, vagy az a bizonyos népkerti futópálya, az is az ő nevéhez kötődik. Tehát van egy olyan igény, és egy megfogalmazott igény, és annak vannak olyan követői, hogy nem csak mondanak dolgokat, hanem meg is csinálnak, példát mutatnak, élen járnak, hogy na, ezt így kellene. Hogy találkoznak egymással ezek az emberek, ezek a civil szerveződések?
0: Találkoznak, de szerintem inkább az az érdekes, hogy honnan indul ez az indítatás, vagy milyennek a gyökere. Pár nappal ezelőtt láttam egy filmet, az a címe Captain Fantastic, és abban volt egy mondat, ami megmaradt, hogy nincs felmentőserek, senki sem tűnik fel a semmiből, is ment meg a végén. És hogy tulajdonképpen ezek a civil szerveződések, ezek az alulról jövő civil szerveződések, akár mint a belvárosi kör, ami a jó példamutatásról szól, a közösségről szól, akár amit az alapítvány fog a jövőben megvalósítani, ez tulajdonképpen arról szól, hogy ami hiányokat gondolkodó értelmiségi emberek felfedeznek, akkor azt igyekeznek a saját erőforrásaik okán ezt betömni. És egyébként például a belvárosi kör egy nagyon jó példa erre, nagyon tiszteljük, amit ők csinálnak, nagyon kézzelfogható és a mindennapunkat befolyásoló, közérzetjavító projektek, amiket ők csinálnak, tehát az tulajdonképpen majdnem minden ilyen civil és egyéb szempontból az egy tökéletes kezdeményezés.
1: Jené Ákos, aki az MGL Kreatív Kft. Vezetője, fiatal vezetője, cégvezető, ugye? Szintén ugyanaz a korosztály, vagy abba a korosztályba tartozik, amely jellemző a Miskolci belvárosi kör tagjai. Tehát egy 30-40 év közötti korosztályról van szó, tehát inkább a fiatal generáció, akik még jobban hisznek, mint mondjuk az 50-60 esztendősök, viszont ugyanakkor kell, hogy hallgassanak azoknak az 50-60 esztendősöknek a tapasztalataira is. Mert hát ez törvényszerű, hogy többet éltek meg, többet tapasztaltak, de a kettőt valahogy úgy kéne összehozni, hogy az minden, a több generáció hasznára legyen. akkor, amikor arról beszélünk, hogy most útkeresés van az alapítványnál, akkor ezek a gondolatok ott motoszkálnak például?
0: A Maradj Miskolc

0: Az alapítvány ugye annyiban más, mondjuk egy belvárosi körhöz, mert mi nem a belvárosra fókuszálunk, hanem az egész városra. Igen. És tulajdonképpen ezek a gondolatok akár a kuratórium összetétele okán is, az alapítók jelenléte mentén is jelen vannak természetesen, viszont azért kell a fiatalokat egyen jobban ismernünk, hogy reagálnak, illetve hát én is 36 éves vagyok, talán már nem feltétlen értem, hogy egy
1: az annyira fiatal
0: 17-20 éves hogy gondolkodik, illetve most éppen ebben a pillanatban, ezekben az években még befolyásolják a legjobban, tehát most mi ebben az irányba indultunk el, hogy megismerjük őket, mielőtt mi egy következő projektet vizionálunk, mert tulajdonképpen itt akadtunk el, hogy akkor oké, mi lesz a következő, és hogy mi ezt szeretnénk, hogyha ez meg alapozott lenne.
1: Az a csönd, ami pár éve jellemző, és ott van a Maradj Miskolcon alapítvány mellett, és ott maradt, ott ragadt, azt fel kell erősíteni, vagy meg kell szüntetni, vagy el kell tüntetni. Mi a garancia arra, hogy ez sikeres lesz?
0: Nekünk az a víziónk most rövid távon, hogy az alapítvány, tehát maga az, hogy a város megtartó erejének a növelése, ez a város különböző érdekelt feleinek, ugye csúnya szóval stakeholdereinek, és önállóan érdeke. Ez mind a városvezetés, az egyetem, az iskolák, a vállalkozói szféra, a bokik, civilek, mindenkinek érdeke. Ugye mindenkinek van önálló gondolata, vagy stratégiája, lehet, hogy az fejbe van, de lehet, hogy bent van egy fiókba. De hogy mi azt látjuk, hogy ezek nem aktív stratégiák. És hogy amit most az alapítvány rövid távon egy felméréssel, kutatással elindít, hogy tulajdonképpen magára a népességfogyásra és a jelenlegi hangulatra, tehát ugye a fiataloknak az elképzelése is az itt maradási szándékaira rávilágítsa a figyelmet, és ezeket az érdekelt feleket egy platformra hozza. Tehát nekünk az lenne a célunk, hogy maga az alapítvány az egy együttműködési platformát tudjon válni, amiben, hogyha mindenki transzparensen ebbe az irányba együtt cselekszik, akkor tulajdonképpen elérhető valamilyen javulás már. Pedig azért, mert az infrastruktúrális és egyéb háttér az ezeknél az érdekelt feleknél van. Az alapítvány ebbe szellemi partner tud lenni, stratégiai partner.
1: Igen, Ákos, de én az elmúlt évek során, sőt azt is mondhatom, évtizedek során számos olyan találkozón vettem részt, nem sajtótájékoztató, magán eseményen, például emlékszem a Miskolci Színba teraszon is tartottak civil szerveződések számára találkozót, például a Miskolci, a MAG társaságára, a Miskolci Alternatív Generáció, csodálatos, értékes fiatalokkal ismerkedhettem meg, de hát voltak többen. És akkor is hasonló gondolatok fogalmazottak meg bennük, hogy mi ezt itt vagyunk, akarunk, össze kell fogni, stb., és akkor lesz ez eredményes. És azért ennek már sok-sok évtizede, hogy ezek a gondolatok elhangoznak, és valahol valami mindig megbicsaklik, és ez a többször említett vízió szó. De akkor lesz abból valóság, hogyha van egy olyan biztos mag az elhatározók, a szellemi irányítók mögött, akikre lehet számítani. Mi erre? Hogy mi az arra a garancia, hogy na most más lesz, mint volt eddig?
0: Garancia nincs. Mi ezt az utat látjuk, tehát rövid távon ezt mindenképpen meg szeretnénk valósítani.
1: De hogy? Milyen eszközök vannak például ehhez?
0: Hát tulajdonképpen ez egy külön szakmaterület, és nem tudom, hogy a kutatásról fogunk-e beszélni, hogy annak mi a tartalma, de hogy tulajdonképpen ugye a válasz az akkor tudok erre válaszolni, vagy akkor, hogyha ennek a kutatásnak az eredményét látjuk. Ugye mi most egy reprezentatív kutatást végzünk a Miskolci...
1: Most már fogunk róla beszélni.
0: Miskolci fiatalok körébe. Itt a cél, hogy 14 évnél idősebbek, de tulajdonképpen nem zártuk be az életkort, lehetőségeket, és hogy... Tehát maga a projektesítés, vagy hogy mi az a válasz az ön kérdésére, az megelőzi nekünk az a szellemi munka, hogy a kutatásnak az eredményét mi feldolgozzuk, meg konkrét javaslatokat is kértünk a fiataloktól és a lakosságtól. Látni fogjuk, hogy hol elégedetlenek, mi befolyásolja az ő döntésüket, és tulajdonképpen erre kellene reagálni, hogyha mi a érdekelt feleket tudjuk ebbe az irányba egy kicsit terelni, akkor tulajdonképpen ez már sikeres volt, és már más
1: ez
0: lesz, mint eddig.
1: És tulajdonképpen ez volt az apropója a mi találkozónknak, ez a Miskolc a fiatalok szemével. Gyorsan mondjuk el, hogy hogy jutnak el, vagy hogy jut el ez a bizonyos felmérő a fiatalokhoz.
0: A Facebookon, a Maradj Miskolcon Facebook oldalán a kitűzött posztban megtalálható, vagy pedig a maradjmiskolcon.hu weboldalon a hír vagy a projektjeink között a kutatás.
1: Mikor lesz egy olyan időzítése ennek a projektnek, amikor is összeül a társaság és értékelés valamit megfogalmaz belőle?
0: Ez nyilvános lesz, tehát az eredménynek a bemutatása az mind a város vezetői meghívása, a sajtó meghívása előtt történik június 2. felében terv szerint.
1: Akkor még közben azért visszatérünk erre, hogy milyen az aktivitás, meg hát ha segítünk mi is egy kicsit.
0: Azt megköszönöm.
1: Én meg köszönöm szépen, hogy bejött Jené Ákos a stúdióba.
2: Csillagpont Rádió. Egészségről és sportról a legtöbbet nálunk hallja.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Csillagpont Rádióban.
4: Változóan felhős, napos időre számíthatunk. Egyre súlyosabb az aszályhelyzet. Nőtt az érdeklődés a nyári diák munkára. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyar Péter arra kérte a minisztériumok vezetőit, hogy az új kormány hivatalba lépéséig csak a működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. A leendő miniszterelnök közölte, tudomásukra jutott, hogy az Orbán kormány feloldotta a pénzügyi kontrollokat. Gulyás Gergely leköszönő miniszter szerint a kabinet kizárólag a költségvetésben szereplő döntések kifizetését teszi lehetővé. A Fidesz földrengésszerű vereséget szenvedett április 12-én, írta Orbán Viktor abban az üzenetben, amelyet a digitális polgári körök tagjaihoz e-mailben is eljuttatott. A leköszönő miniszterelnök a következő évek legfontosabb feladatának a kormányzásukhoz köthető vívmányok megvédését nevezte, hozzátéve, hogy ehhez megújulás szükséges. Orosz embercsempész hálózatok, valamint dróngyártáshoz kötődő távol-keleti cégek ellen jelentett be szankciókat a brit külügyminisztérium. A tárca értesülései szerint a büntető intézkedésekkel sújtott emberkereskedők hamis ígéretekkel toboroznak, többnyire afrikai menekülteket Oroszországba, akiket azután a hatóságok az ukrán frontra visznek. Ellenzékbe vonul az eddig kormányzó Nemzeti Liberális Párt Romániában. A döntést azután jelentették be, hogy a bukaresti parlament megvonta a bizalmat az Ilie Bolozsán pártelnök vezette Európa-barát koalíciós kormánytól. Az előterjesztést a koalícióból kilépett Szociáldemokrata párt és a szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség nyújtotta be. A szárazság miatt egyre súlyosabb az aszályhelyzet. Van olyan pont az országban, ahol március 2. felében volt utoljára eső. A tavaszi vetési munkák néhány napon belül befejeződnek. A következő hetekben többszöri lassú, áztató esőre lenne szükség, ami az őszi kalászosok terméshozamán is segíthetne. Hetek óta nő az érdeklődés a nyári diák munkára. Szakemberek szerint már most érdemes jelentkezni. Szerződéskötésnél számos szabályt be kell tartani. Az a diák dolgozhat nyáron, aki már elmúlt 15 éves és nappali tagozatos tanuló. 18 év alatt írásos hozzájárulás is kell. Napközben kezdetben sok napsütés valószínű, majd délutántól ismét megnövekszik a felhőzet. Záporok, zivatarok elszórtan kialakulhatnak. Sokfelé megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. Délután 25-29, késő este 9-15 fok várható.
2: Csillagpont Rádió. Egészségről és sportról első kézből. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Rendelő. A Csillag.rádió egészségtematikus műsora.
1: A szép beszédről, a beszéd értékéről és a szép beszéd elsajátításáról, vagy éppen ennek a képességnek a visszaszerzéséről fogunk beszélgetni a stúdió vendégével, aki nem más, mint Szabó Dezsőné, Dórika, ahogyan a legtöbben hívják, aki a Szent Ferenc Tagkórház rehabilitációs, mozgásszervi rehabilitációs osztályának logopédusa. Amúgy pedig nem csak ennek az osztálynak, mert olyan kevés logopédus van, ugye, hogy mikor, hol van szükség a logopédus munkájára.
2: Pontosan,
1: gyönyörű hivatást választott magának, Dórika, ugye?
2: Köszönöm szépen, üdvözlöm én is a rádió hallgatóit, és köszönöm a meghívást. Igen, én is azt gondolom, hogy világéletemben pedagógus akartam lenni. Óvónéni, tanítónéni, és akkor azt mondta az osztályfőnököm, hogy menjek már ki Sájba a mozgásjavító intézetbe nyári munkára, az édesanyja ott dolgozik, és ismerjem meg azt a munkát is, és ott dölt el, hogy én nem óvónéni, nem tanítónéni, hanem gyógypedagógus, logopédus, és így jelentkeztem a Bárci Gusztáv tanárképzőre, és ott végeztem, mint gyógypedagógus, logopédia szakos tanár.
1: Akkor még ott volt, aztán volt egy időben itt Miskolcon is az egészségügyi karon, de aztán megint eltűnt a logopédus képzés, nem véletlen, hogy hiány van a logopédusokból.
2: Hát igen, igen, sok helyen van már az országban gyógypedagógus, logopédus képzés, hozzám is, amíg főállású, mert most már én nyugdíjas vagyok, nagyon sok gyakorlatos hallgatóm volt a különböző főiskolákról. Hát én a Bárcira esküszöm.
1: Meg kell különböztetni ugye a feladatot, ha úgy tetszik, mert végül is, ha visszanyúlunk itt az elmúlt időszakba, akkor Dórikát ismerhettem volna a Magyar Rádión keresztül is, mert hogy ott is vállalt feladatot. Annó még a rádió munkatársainak kötelező volt a beszédtechnika
2: mikrofon engedélyhez.
1: Bizony, és akinek nem volt engedélye, azaz nem tudott szépen beszélni, nem kapta meg az engedélyt, mehetett tovább. Na de a színészek világában, ugye a teátrumban ugyancsak hasonló volt.
2: És ott is tanítottam nem a színészeket, hanem a tanodásokat. Amíg volt a Miskolci Színháznak tanodája, és volt erre anyagi háttér, addig akkor évekig jártam oda a Miskolci Nemzeti Színházba is tanítani beszédtechnikát.
1: Most azért mondtam, én laikusan fogalmazom így, hogy ketté kell választani, mert másként kell oktatni, tanítani az ilyen ügyfeleket, pácienseket, szép tagolt beszédre, és másként kell oktatni, tanítani, megtanítani a beszédre azokat, akik rehabilitációra szorulnak.
2: Igen, teljesen.
1: De ez egy élet során ez elválasztódik a logopédusban?
2: Igen, igen, tehát egész hosszú évekig, mint főállásban, zömében óvodásokat tanítottam iskoláskor előtt a helyes tiszta beszédre. A kórház az egészen más, ott egészen másként kell egy beteghez nyúlni, beteggel kommunikálni, más embert kíván, más embert kíván.
1: A kicsi gyerekek között, ugye divat hadarni, divat elharapni a szót, divat rövidíteni, nem csekély kihívást jelent megértetni a gyerekekkel, hogy mondd ki, szépen, igen, tagoltan, olyan körülmények között, amikor már messze nem úgy tanulnak olvasni a gyerekek, mint ahogy mi például, igen, hogy szótagolva hangosan, hanem képolvasás, igen, és ez biztos, hogy a hanghatás rovására, igen, és a hangképzés rovására.
2: Hát mai napig, ha meglátok egy cumis gyereket, mindig nem tudom megállni, hogy ne szóljak rá a szülőre, hogy anya, miért van még mindig a gyerek szájában a cubi, új
1: mert
2: szopás,
1: cumi,
2: hát rettenetesen.
1: Pösszévé teszi a gyereket?
2: Igen, most már azt mondjuk, bocsánat, igen, artikuláció zavara van a gyereknek, már nem használ, jó. Tehát igen, például, tehát ami nem organikus okból adódik egy kisgyereknél, hanem egy szerzet, ezt hallja anyától, apától, van egy cumizás, van egy új szopás, ezt könnyen is lehet javítani, nyilván sokkal könnyebben lehet, mint egy organikus okot.
1: Én azt hiszem, hogy például az is befolyásoló tényező a beszédkészség elsajátításakor, meg a szép beszéd kialakítása, vagy megtanulása során, hogy kevesebb mesét hallgatnak a gyerekek, tehát azért a legszebb időszak az, amikor a szülő, az anya, az apa, vagy a nagymama, nagypapa mesél elalvás előtt, vagy éppen napközben a gyereknek.
2: Meg, hogy egyáltalán beszélgessen az otthon a család délután, este.
1: Igen, hát ugye ez internetes világunk, a számítógépes világ, a telefon, mobiltelefon, a kütyűvilág, az sok-sok romboló hatása.
2: Igen. Hát nekem most van egy 2,5 éves unokám, és én azt most megtapasztalom, hogy anya milyen sokat beszél vele, tanítja. Tehát, hogy fantasztikus, ahogy már igen, ez annyira fontos.
1: Meg aztán sorolhatnánk még tovább, most a színész világ eszembe jutott, hogy hát azelőtt be kellett, hogy a színész hangja töltse a termet, illetve hát
2: a színpadot,
1: meg a nézőtért hallani lehessen. Ma meg a mikroportok segítsége az tulajdonképpen megint negatívan hat
2: a erre voltak nagyon jók a beszédtechnikai órák, légzéstechnika, hogy hasi légzést alakítsunk ki, és akkor jöjjön bátran a szánkból a levegő, és akkor fogja hallani az egész színház.
1: Térjünk rá most akkor a másik fajta logopédius, másik fajta feladatára, arra, amikor vissza kell, hogy szerezze a beszéd készségét az ember, és erre meg kell tanítani, vagy rá kell vezetni.
2: Igen, hát amikor megkapjuk, átjön a beteg hozzánk a mozgásjavító, vagy a rehabilitációs osztályra.
1: Ezek általában sztrókos betegek?
2: Sztrókos betegek, ritkán agyi tumor következtében, de zömében egy agyi sérülés következtében jön létre az afázia.
1: Igen, amikor a beszédközpont.
2: Amikor a beszédközpont sérül, hát ez nyilván egy első beszélgetéskor nem rögtön tesztet készítek a beteggel, ha tudok vele, akkor beszélgetek, vagy ő valamilyen szinten tud kommunikálni, elmondja, én érdeklődök a hobbiáról, a családról, hogy ez a stimuláló időszaknak hívjuk, hogy legyen kedve újra beszélni. És akkor a családtól is, ha lehet, kérek információkat, mi volt a foglalkozása, mivel szeretett foglalkozni, és akkor rámegyek egy kicsit arra a témára, hogy jaj, akkor én erre emlékszem, én ezt tudtam, akkor mondjunk verset, beszélgessünk, és majd utána jön attól függően, hogy milyen a beszéd állapota. Tud olvasni, tud írni, ki tudja-e magát fejezni, megérti-e egyáltalán, hogy megérti-e a feladatokat, és a gondolkodása mennyire sérült, vagy az nem sérült, de nem tudja kifejezni magát, és akkor a terápiát ehhez
1: fel kell
2: alakítjuk. Igen.
1: Ugye ez a stimuláló időszak, ahogy fogalmazott Dórika, az egyben egy ilyen bizalmi időszaknak
2: ez
1: is nevezhető.
2: Mindenképpen.
1: Nagyon nehéz feladat lehet megnyerni a bizalmat. Egy kiszolgáltatott és kicsit megroppant, önmaga hitében is megroppant embernek elnyerni a bizalmát.
2: Nagyon empatikusnak kell lenni, de én azt vallom, hogy semmiképpen nem szabad a beteget ott az ágy mellett sajnálni.
1: Nem tutújgatni kell.
2: Nem tutújgatjuk. Nyilván empatikus vagyok, de próbálom pozitív gondolkodás, hogy nem azt mondom, hogy ez most meg fog szűnni egy hónap múlva, ilyet nem mondhatok, ez nem is az én feladatom, illetve nem is tudom. De az, hogy tegyünk meg mindent azért a család is, ő is, és én is, és ott még a gyógytornász is, az ergoterápiás is, a fizikus, tehát az egész osztály dolgozója, hogy minél jobb eredményt elérjük, mert a cél az életbe való visszaállítás a munkavilágába, ha olyan korú a beteg. Igen. Tehát mindenképpen nagyon fontos, hogy ott elnyerjem a beteg bizalmát, hogy az ember kedves, mosolygós. A múlt héten bementem az egyik kórterembe, először volt ott mostanában betegem. Bementem, idős hölgyek, és mondom, hogy jó napot kívánok, lányok. Én azt hívom, hogy már néha megengedem magamnak, hogy azért az én koromból adódóan is. Mi újság, hogy vannak? Megszólal az egyik beteg. Jaj, de jó, megjött a mosolygós, nevetős tanárnő. Mondom, hogy de bocsi, én most jöttem ebbe a kórterembe először, már régen. Igen, de én 2 éve is voltam itt, és akkor is ugyanilyen jókedvű. Tehát ez annyira fontos, hogy...
1: Ez a vívő
2: hogy azt érezzék, hogy én azért vagyok ott, hogy segítsem őket, hogy bátorítsam őket, és nem sajnálkozom. A családnak is mindig azt mondom, hogy ne sajnálkozzanak a beteg fölött. Persze, próbáljanak együtt működni, meg mindent megtenni a fejlődés érdekében, de úgy
1: meg kell óvatosan találni a határozott vezetés tulajdonképpen. Igen. Ez a team munka, ugye itt az imént utalta az ergoterápiára, igen, meg még a társszakmák feladataira. Ez a team munka, ez egy ilyen széles körű értelemmel bír, igen, mert ugye a családtagnak is van benne szerepe, hogy meg ne? A szakembernek hogy is van ne? Benne, de leginkább a betegnek, hogy akarjon.
2: Igen, zömében, ha a gondolkodása nem sérült, és megérti, hogy ő bele mi történt, és ennek érdekében akarni kell, hogy én igen, újra beszéljek, még jobban beszéljek, mozogjak, akkor könnyebb. Hát sajnos, hogyha az agyi sérülés olyan, hogy a gondolkodása is sérült, hát ott egy picit azért nehezebb.
1: Az előfordul egyébként, hogy próbálkozik az ember, és akkor kiderül, hogy itt nem lehet visszaszerezni azt a készséget.
2: Hát sajnos igen, mert azért az megint csak az agyi sérülés területétől, fokától függ. Hogy tehát azért...
1: De ez akkor derül ki, amikor már többször találkoztak, nem?
2: Igen, meg hát illetve a vizsgálatokból, egy CT, egy MRI vizsgálatból már nyilván a kezelő orvosa látja, hogy mekkora a terület sérült, mi konzultálunk az orvosával, és elmondja, igen, Dóra, nagy a sérülés, de próbáljuk meg.
1: Az hogy lehet érezni, vagy érzékeltetni, hogy meddig terhelhető a beteg? Tehát hogy látja meg benne, hogy még van potenciál, úgymond? Tehát nincs
2: hát talán ez a 28 év gyakorlata, igen. Tehát van olyan beteg, akivel 10 perc után abba kell hagyni, mondjuk egy foglalkozást, de van olyan, aki egy óra múlva is vidáman csinálja, és akarja. Tehát ez tulajdonképpen, hogy rá kell, hogy érezzen, is, rá kell, hogy érezzen az ember, hogy mennyire fárad el, mert hiszen mióta fekszik az ágyban, megtörtént a stroke, itt volt a Csillagpontban, heteket átkerült hozzánk egy zárt térben, egy zárt levegő, tehát már csak a friss levegő is legyengíti a betegeket. Nem beszélve arról, hogy ha tényleg egy dolgozó ember, aki még ma dolgozott, munkába ment, eltartotta a családot, és másnap megtörtént, mert sajnos nem sok előjele van ennek a stroke-nak, hát ott azért nagyon nehéz. Néha depresszióról is beszélünk
1: hogyne,
2: azért.
1: Hogyne. Ha már a nehéz szót kimondta, a legnehezebb része mi? Felállítani? Megismerni a beteget? Felállítani ezt a bizonyos rehabilitációs programot?
2: Igen.
1: Tehát, vagy megnyerni a beteget?
2: Hát mind a kettő, de nekem úgy érzem, hogy a megnyerni könnyebben szokott menni. Tehát valahogy talán olyan az empatikus készségem, vagy az elmúlt 28 év tapasztalata, hogy nem nagyon ritka, nem is tudom, hogy volt-e olyan, amikor úgy teljesen elutasított egy
1: beteg.
2: Ez
1: egy nagyon fontos dolog, és felértékelődik, ugye ez a sokat hangoztatott orvos-beteg kapcsolat, vagy szakdolgozó-beteg kapcsolat, a bizalom.
2: Igen. Én nagyon sokat beszélek a beteggel, nagyon sokat vagyok ott, néha a kezelő orvosával beszélgetek, és mondom, hogy jaj, ez is, hát a kezelő orvos nyilván találkozik a beteggel, meg beszél vele, de talán, hát beszélni, én beszélek vele a legtöbbet, illetve amit ő el tud mondani, azok az információk.
1: És a kezelő orvosnak Dórika referál.
2: Hát nagyon sok esetben, hát a beszédérben kapcsolatosan mindenképpen.
1: Hogy történik, ugye találkoznak, átkerül a rehabilitációra a beteg valahonnan, valamilyen állapotban, hát a legrosszabb az, amikor fekszik, mint egy darab fal. Hát
2: sajnos legtöbb esetben igen. Hiszen a beszédközpont, bal agyfélteke, ott van a jobb oldalnak a mozgató része, és általában, igen, és a jobb kéz, jobb láb, és a beszédközpont, ez együtt működik.
1: És akkor ez a foglalkozás, ugye, megy az ágyához gyakorlatilag a betegnek, nem?
2: Igen, részben. Van saját szobám, tehát az a nagyon jó, amikor már egy beteget le tudok vinni a szobámba, vagy a beteghordó segítségével levisszük, igen, mert már tud ülni, ki tudjuk ültetni a kerekesszékbe, levisszük, mert azért az ott egy intimebb, igen, terület, amikor ketten vagyunk, de ha még nincs olyan állapotban a beteg, hogy nem felültetni is nehéz, az egyensúlya még nem olyan, akkor sajnos, én ezt mondom, hogy sajnos akkor az ágy mellett kell tanítani, hiszen ott találkoztunk, igen, amikor éppen egy olyan beteg volt. Természetesen az ott is lehet dolgozni, de azért a kórteremben a többi beteg imád beleszólni, mert hát
1: és ezek
2: az, hát igen, a beteg még nehezebben éli meg, hogy na most ő tudta, én meg nem tudtam, és az idős mamikat sokszor nem szabad mondani, tessék mondani, de imádják, ha velük is van foglalkozva.
1: Hány éves csinálja ezt?
2: 28.
1: 28 éve.
2: 28 éve kezdtem.
1: Majd 3 évtized.
2: Hát igen.
1: Vannak alapszabályok, alapdolgok, de vannak olyanok, amelyekre készül. Ugye itt utaltunk arra, hogy milyen negatív hatása van a kütyűvilágnak. Ez azt is jelenti, hogy módszerben kell változtatni valamit, amikor a...
2: Hát az afáziásoknál ott nem szoktunk, nincs is erre olyan nagy... Vannak már számítógépes feladatok, de én maradok mindig a papír alapú feladatoknál.
1: Akkor, amikor...
2: Én a hagyományos módszerekkel.
1: Mennyi időt kell számítani, vagy szánni a tapasztalat? 3 évtized alatt már sok-sok tapasztalatra tetszett.
2: Mennyi idő?
1: Igen.
2: Mondjuk van most egy betegem, aki 2 éve jár, de ő már ambulánsan. Tehát feküdt a kórházban, és akkor ambulánsan visszajár.
1: Azért mondjunk már biztatóbbat is, mert 2 év...
2: Természetesen van biztatóbb is, de azért ezek hónapok.
1: Ugyanúgy van, gondolom, hogyha például sztrókot kap az ember, akkor ez a bizonyos 4 óra, hogy 4 órán
2: ez
1: belül,
2: nagyon
1: ha nem
2: fontos.
1: Kapja meg a beavatkozást, akkor akár maradandó károsodás is lehet. Magam is ismertem miért, hogy 2 napig nem beszélt már az illető, de csodálatos módon végül is semmi nem maradt meg.
2: Mert szerencséje volt, hogy milyen területet érintett ettől függetlenül mégis az agyban.
1: De nyilván itt az idő, a beavatkozás
2: ideje is mindenképpen. Ezért szoktuk mindig mondani, hogy mert mondja a beteg, amikor ott fekszik, hogy hát igen, már másnap, 2 napja zsibbadt a kezem, már a lábam se úgy tudtam emelni, és mondom, nem, hát gondoltam, hogy majd elmúlik. Tehát amikor azt látjuk egy rokonunkon, egy hozzátartozónkon, egy kollégánkon, hogy a fél arca egy picit oldalra csúszott, hogy a beszéde elkent, nem tudja magát kifejezni, az egyik oldala zsibbad, nem úgy, akkor azonnal hívjuk a mentőt.
1: Igen.
2: Hát ez a legfontosabb.
1: A legrosszabb, amikor egyedül van az illető, és nem tudja hívni a mentőt.
2: Igen, okos óra.
1: Igen, gondos óra.
2: Vagy gondos óra.
1: Igen. Nem okos. Hát az okos óra is lehet így állítani mind a kettőt. Nagy a forgalom, Dórika?
2: Nagy, sajnos nagy, azért itt most már ilyen 15-16 beteg számmal dolgozunk a kolléganőmmel.
1: Látom, hogy hozott magával
2: kisokosokat,
1: ugye?
2: Igen. Mik a fontosak, amit az előbb is mondtam, hogy mi hogyan ismerhetjük fel a stroke tüneteit. Nagyon fontos, mert nincs igazi, hogy nem fáj heteket,
1: előjel olyan szempontból.
2: Magas vérnyomás. Azért az, akinek magas a vérnyomása, azért ott már, az már egy rizikófaktor.
1: Igen. És ha már azt kérdeztem, hogy nagy a forgalom, akkor ebből a másik kérdés meg az, hogy még mindig kevés a logopédus?
2: Most azt gondolom, hogy ketten lefedjük a Szent Ferencet, mi ketten lefedjük. Én már egyedül kevés voltam, és november 1-től van egy kolléganő, aki már hozzám járt oda hospitálni, úgyhogy nagyon örültem.
1: De nincs szándékában abba hagyni?
2: Nincs.
1: Nincs. Élvezi és szereti. Akár
2: napi szinten elmondom Kardos főorvosnőnek is, Nagy Krisztina főorvosnőnek is, hogy én még akarok dolgozni. De ne, ez kell. Én azt gondolom, hogy ez, én még otthon nem szeretnék. Igaz, elmúltam 67 éves, ez nem titok, de nekem még kell, hogy járjak dolgozni.
1: Sokan várják önt, úgyhogy nem is tartom fel, mert tudom, hogy most is nehéz volt meg.
2: Igen, most vár már betegem, igen.
1: És sok sikert érjen el a betegek érdekében.
2: Hát köszönöm szépen, mindent megteszek. Köszönöm még egyszer a meghívást.
0: Ön a Csillag.rádiót hallja az FM 103 MHz-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Csillagpont Rádióban.
2: Változóan felhős, napos időre számíthatunk, egyre súlyosabb az aszályhelyzet, nőtt az érdeklődés a nyári diákmunkára. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyar Péter arra kérte a minisztériumok vezetőit, hogy az új kormány hivatalba lépéséig csak a működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. A leendő miniszterelnök közölte, tudomásukra jutott, hogy az Orbán kormány feloldotta a pénzügyi kontrollokat. Gulyás Gergely leköszönő miniszter szerint a kabinet kizárólag a költségvetésben szereplő döntések kifizetését teszi lehetővé. A Fidesz földrengésszerű vereséget szenvedett április 12-én, írta Orbán Viktor abban az üzenetben, amelyet a digitális polgári körök tagjaihoz e-mailben is eljuttatott. A leköszönő miniszterelnök a következő évek legfontosabb feladatának a kormányzásukhoz köthető vívmányok megvédését nevezte, hozzátéve, hogy ehhez megújulás szükséges. Orosz embercsempész hálózatok, valamint dróngyártáshoz kötődő távol-keleti cégek ellen jelentett be szankciókat a brit külügyminisztérium. A tárca értesülései szerint a büntető intézkedésekkel sújtott emberkereskedők hamis ígéretekkel toboroznak, többnyire afrikai menekülteket Oroszországba, akiket azután a hatóságok az ukrán frontra visznek. Ellenzékbe vonul az eddig kormányzó Nemzeti Liberális Párt Romániában. A döntést azután jelentették be, hogy a bukaresti parlament megvonta a bizalmat az Ilie Bolozsán pártelnök vezette Európa-barát koalíciós kormánytól. Az előterjesztést a koalícióból kilépett Szociáldemokrata párt és a szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség nyújtotta be. A szárazság miatt egyre súlyosabb az aszályhelyzet. Van olyan pont az országban, ahol március második felében volt utoljára eső. A tavaszi vetési munkák néhány napon belül befejeződnek. A következő hetekben többszöri lassú, áztató esőre lenne szükség, ami az őszi kalászosok terméshozamán is segíthetne. Hetek óta nő az érdeklődés a nyári diákmunkára. Szakemberek szerint már most érdemes jelentkezni. Szerződéskötésnél számos szabályt be kell tartani. Az a diák dolgozhat nyáron, aki már elmúlt 15 éves és nappali tagozatos tanuló. 18 év alatt írásos hozzájárulás is kell. Napközben kezdetben sok napsütés valószínű, majd délutántól ismét megnövekszik a felhőzet. Záporok, zivatarok elszórtan kialakulhatnak. Sokfelé megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. Délután 25-29, késő este 9-15 fok várható.
1: Pörgesd fel a pulzuson!
3: FM 103, Csillagpont Rádió.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: ideghártya, mégpedig az ideghártyát ellátó kis artériák betegszenek meg, és ennek a következtében alakulhat ki rendkívül súlyos látáskárosodás, végső esetben vakság. És amit én fontos tudnunk, hogy most itt a 45 év feletti korosztályról beszélünk, de nyilván ez az idős korosztályt is érinti. A 45 év feletti korosztályban a vakság messze, tehát a nem kezelhető, nem gyógyítható vakság messze-messze legnagyobb, legmagasabb százalékú oka a cukorbetegség által okozott szemfenéki károsodás.
1: Ez esetben mire hívja fel a figyelmet egy diabéteses betegnél elsősorban, hogy ezt a szövődményt elkerülje?
0: Nagyon fontos a cukorháztartásnak a rendbetétele. Nyilván ez diabetológiai, illetve belgyógyászati kérdés, de azért szemészként mindig felhívjuk a figyelmet erre, ugyanis történtek nagy esetszámú tanulmányok, és ebben egyértelműen kimutatták, hogy egy jól beállított cukorbetegség, és itt most nem a éjgyomli vagy étkezés utáni, vagy ezeket a rövid távú vércukorértékeket kell nézni, hanem van egy speciális laboratóriumi paraméter, ami a hosszú távú vércukor anyagcserét mutatja meg, ez a úgynevezett hemoglobin A1C, hogyha ezt sikerül normál értékre, vagy normál érték közelébe levinni, aki cukorbeteg és hallgatja az adást, azt tudni fogja, ez a százalékos érték, ez 7,5 vagy az alatti érték. Ebben a csoportban a cukorbeteg érszövődmények aránya a kontrollcsoporthoz képest 75%-kal kevesebb. Tehát az elsődleges ugye a cukorháztartásnak a rendbetétel. Másik, és ez sajnos sok diabetológus kollega elfelejti mondani, rendszeres szemészeti kontroll. Ami azt jelenti, hogy egy jól beállított kettes típusú cukorbetegség esetén, ha nincs panasz, akkor is évente, ha már inzulinnal kezelt, tehát inzulin függővé vált kettes típus cukorbetegségről beszélünk, akkor fél évente szükséges a szemészeti kontrollvizsgálat, akkor is van nincsen panasz. Nyilván, hogyha mi szemfenéki eltéréseket látunk, már cukorbeteg szemfenéki károsodást, ami esetleg kezelést is igényel, akkor már a szemész egyénileg mondja meg, hogy mikor kell visszajönni kontrollvizsgálatra.
1: Igen, riasztóan hatott a mondata, hogy nem kezelhetőnek minősülő.
0: Nem az, hogy nem kezelhető, nem gyógyítható, tehát maradandó károsodást okozó. Azért a cukorbetegségre tudni kell, hogy ami károsodást csinál a cukorbetegség, az nem visszafordítható. Maga a cukorbetegség sem gyógyítható. Megfelelő gyógyszeres beállítással a hosszú távú szövődmények aránya jelentősen csökkenthető, illetve ha már kialakult károsodások vannak, akkor a kialakult károsodások következtében létrejövő egyéb folyamatok, amik tovább ronthatják a paciens állapotát, ezek kezelhetőek. De maga a kialakult károsodás már nem visszafordítható.
1: Ha már időskori betegségről beszélünk, szembetegségekről beszélünk, itt folytathatnánk a sort, mert a száraz szem, a zöld hályog, a szürke hályog, az épp úgy ebbe a körbe tartozik, ami egy bizonyos életkör után gyakrabban fordul elő. Melyikről szóljunk részletesebben? Melyiknek az előfordulása indokolja ezt?
0: Hogyha egy szóba kéne válaszolnom, akkor az összes. Nehéz kérdés. Hát a szemszárasság az nyilván inkább szubjektív problémát okoz bizonyos szintig. Súlyos szemszárasság meg komolyabb problémát okozhat. A zöld hályog megint olyan dolog, hogy százalékosan elég magas az előfordulási aránya. 65 éves kor fölött a lakosság 2,5%-a diagnosztizálható zöld hályoggal, és ami miatt fontos betegség, én úgy jönzt a betegséget, hogy csendes gyilkos, mert szépen lassan öli meg gyakorlatilag a látóideget és szűkíti be a látóteret, és amikor a paciens részelék korán sokszor már késő, és nem visszafordítható károsodás. Ami kicsit népszerű téma lehet, ez a szürke hályog, már csak azért, mert ez messze a leggyakoribb időskori szembetegség, és ez viszont ma már egy nagyon jó kidolgozott, gyors, biztonságos műtét eljárással nagyon jól megoldható probléma.
1: Hát igen, egy 10 perces beavatkozás is megoldják, ha jól tudom.
0: Ultrahangos technika ez. A lényeg az, hogy maga a beavatkozás az gyors, biztonságos, ma már egy napos sebészeti ellátásba elvégezhető, azt jelenti, hogy nem kell a paciensnek benn feküdni egy hétig, vagy két hétig, mint régen, hanem bejön reggel, megcsináljuk a műtétet, és délután mehet haza.
1: Páros szervről beszélünk, hogyha megjelenik az egyik szemnél ez a betegség, akkor előbb-utóbb várható, hogy a másik is elszenvedi ezt?
0: Az időskori betegségnél igen, gyakorlatilag ez van. Nem feltétlen egy időben, de némi időhatolódással ez bekövetkezik.
1: Na de akkor gyakorlatilag most mind amiről mi itt szóltunk, az ebbe a körbe tartozik, tehát a cukorbetegség következtében kialakuló szövődmény ugye épp úgy beletartozik ebbe

0: a körbe, mint a makuladegeneráció, nem?
1: Így van. Nem feltétlenül egyszer alakulnak ezek ki, de kétségtelen, ha az egyik oldalon már megjelent a betegség, akkor várható, hogy a másik oldalon is megfog. És például a makuladegenerációra visszatérve, hogyha már az egyik szemen ez a betegség sajnos elvitte a látást, és a paciens nem lát arra a szemére, akkor felhívjuk a figyelmet, hogy sajnos várható, hogy a másikon is kifog, és ilyenkor kell az, hogy a paciens ismeri azokat a tüneteket legfőképp, amik a betegség kialakulásának az első jelei közé tartoznak, hogy még időben orvoshoz forduljon, még amikor ez a betegség kezelhető. De a cukorbetegségnél ugyanígy van. Sőt, a cukorbetegségnél tovább megyek, hogyha már szemfenéki érszövődmény van, akkor várható az is, hogy előbb-utóbb a beteg lábának a keringése is leromlik, a beséjének a keringése is leromlik. Az pedig egy rendszerbetegség, az egész szervezetet érintő betegség.
0: A számítógépes és mobiltelefonos világunk vajon miként befolyásolja ezeket az egyébként most időskorhoz kötött betegségeket? Vajon serkenti, befolyásolhatja ezeknek a betegségeknek a kialakulását?
1: Én ebben nem hiszek. Amit tud fokozni a tüneteket, de inkább a szubjektív tüneteket, az a száraz szeműség. Egy hosszabb idejű koncentrált munka, régen a könyvelők panaszkodtak erre, akkor a könyveléssel volt a baj. Most számítógépet néznek, monitort néznek. Tehát az a lényeg, hogy egy koncentrált, hosszabb odafigyelésnél eleve kevesebb a reflexes pislogás, egy eleve száraz szemű paciensnél ez a nap végére már problémát okozhat. Ilyen szúró, kellemetlen, idegentest érzés lehet, ami végül is kezelhető megfelelő műkönnyel. Azt is meg kell nézni, hogy a szemszárazság hátterében esetleg nincs -e valami más egyéb tényező, amit kezelni tudunk. Ilyen panaszokat esetleg ez okozhat. De magát az, hogy komolyabb szemkárosodást kialakítson a hosszabb mobilozás, számítógépezés, én nem elmiszek.
0: Visszatérve még egy gondolat erejéig a száraz szemhez, ennek az elhanyagolása okozhat nagyobb bajt?
1: Okozhat bizony, extrém esetben. A könnyűről azért tudni kell, hogy az nem csak egy folyadék, ami lötyög a szemfelszínen, hanem az egy komplex rendszer. Van neki egy nyákos összetevője, ami ugye a szemfelszínen kenődik szét, felette van egy vizes réteg, ami nedvesíti a szemfelszínt, illetve van egy olajos réteg rajta, ami a szem könnyrétegének a párolgását gátolja, illetve magában a könyvben is van rengeteg olyan anyag, fehérjék, ellenanyagok, amik például a szemfelszín immunitásában nagyon fontos szerepet játszanak. Tehát, hogyha valakinek súlyos szemszárassága van, az bizony vezethet olyanhoz, hogy szaruhártya gyulladások, szaruhártya károsodás alakulhat ki, ami ez egy komoly dolog, de hál' Isten ezek ritkák, az ilyen súlyos szemszárasságú paciensek. A legnagyobb esetben inkább ez ilyen szubjektív panaszt okoz. Hát nem mondom, hogy csak, mert a paciensnek nyilván ez egy nagyon kellemetlen dolog, hogy olyan, mint hogy állandóan paprikával lenne a szemetele, homokkal lenne teleszórva. Tehát nyilván neki ez egy rossz és kellemetlen panasz, amit kezelni is kell, kezeljük is, amennyire tudjuk, de igazából súlyos szemkárosodással járó szemszárasság, hál' Isten, nagyon ritka.
0: Az is érdekelne engem, hogy egy rosszul megválasztott szemüveg, a dioptriára gondolok, vajon elősegítheti az ilyen betegségek valamelyikének kialakulását?
1: Nem. Más egyéb panaszokat okozhat, tehát homályos látást, akár fejfájásos panaszokat, szédülés, mindenféle, de magát azt, hogy azért legyen valakinek akár zöldhájogi, a szürkehájogi, a makuladegeneráció, mert rossz szemüveget hord, ilyen azért nincs. Tehát amit a paciensnek az egész beszélgetésből le kell szűrni, én szerintem az, hogy tisztában legyen, hogy milyen betegségekre kell időskorban leggyakrabban odafigyelnie, ezeknek mik a tünetei. Ha tünetet tapasztal, akkor jelentkezzen a szemészeten, ha nincs panasza, akkor is jelentkezzen 2 évente legalább egyszer, ha pedig egyéb társuló betegsége van, és itt hangsúlyozom a cukorbetegséget legfőképp, aminek viszont szemészeti szövődménye lehet, akkor megfelelő időben, ahogy elmondtuk, inzulinfüggő cukorbetegség esetén 1/2 évente, jól beállított tablettás cukorbetegség esetén évente legalább egyszer menni kell a szemészetre.
0: Figyeljenek a tünetekre, a szűrővizsgálatok idejére, és hát nem utolsó sorban a Csillagpont Rádió műsorára, amelyben ilyen fontos tudnivalók hangoznak el, melyeket dr. Semsey István szemészfőorvostól hallottunk az imént. Köszönöm szépen!
1: Köszönöm szépen, én is a megtisztelő meghívást!
2: Pörgesd fel a pulzusod. FM 103. Csillagpont Rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Csillagpont Rádióban.
2: Változóan felhős napos időre számíthatunk. Hamarosan lejár az adóbevallás határideje. Nőtt az érdeklődés a nyári diákmunkákra. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyar Péter arra kérte a minisztériumok vezetőit, hogy az új kormány hivatalba lépéséig csak a működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. A leendő miniszterelnök közölte, tudomásukra jutott, hogy az Orbán kormány feloldotta a pénzügyi kontrollokat. Gulyás Gergely leköszönő miniszter szerint a kabinet kizárólag a költségvetésben szereplő döntések kifizetését teszi lehetővé. A Fidesz földrengésszerű vereséget szenvedett április 12-én, írta Orbán Viktor abban az üzenetben, amelyet a digitális polgári körök tagjaihoz e-mailben is eljuttatott. A leköszönő miniszterelnök a következő évek legfontosabb feladatának a kormányzásukhoz köthető vívmányok megvédését nevezte, hozzátéve, hogy ehhez megújulás szükséges. Közeledik az SZIA bevallás leadásának határideje. Az adózóknak kevesebb, mint 2 hetük van még arra, hogy jóvá hagyják az adóhivatal által készített tervezetet, vagy maguk elkészítsék a dokumentumot. A legegyszerűbb online az SZIA rendszerben kitölteni, véglegesíteni a bevallást. Aki például tavaly évközben nem kérte munkáltatójától a neki járó adóalapkedvezményeket, az most egy összegben érvényesítheti azokat. Fontos, hogy az adózók nyilatkozzanak az 1+1%-ról is. Eddig csaknem 1.700.000 bevallás érkezett be a NAV-hoz, a határidő május 20-a. Zöld színnel festett víz került a felszínre a debreceni CATL akkumulátorgyár környékén. Az üzemterületén korábban nyomáspróbát végeztek, a szivárgások kimutatásához használták a színezett vizet. A művelet után a folyadékot a szennyvíz csatornába ürítették, de az abban lévő dugulás miatt a víz nem tudott elfolyni, ezért megjelent a talajszinten. A szakemberek megerősítették, hogy a víz nem tartalmaz szennyező anyagot. A szivárgást lokalizálták, valamint intézkedtek, hogy a színezett folyadék ne juthasson élő vízbe. Hetek óta nő az érdeklődés a nyári diákmunkákra. Szakemberek szerint már most érdemes jelentkezni. Szerződéskötésnél számos szabályt be kell tartani. Az a diák dolgozhat nyáron, aki már elmúlt 15 éves és nappali tagozatos tanuló. 18 év alatt írásos hozzájárulás is kell. Napközben kezdetben sok napsütés valószínű, majd délutántól ismét megnövekszik a felhőzet. Záporok, zivatarok elszórtan kialakulhatnak. Sokfelé megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. Délután 25-29, késő este 9-15 fok várható.
1: Csillagpont Rádió. Egészség és sportadó. Miskolc FM 103. FM 103.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: I do my hair talk.

0: Rendelő. Minden, ami egészség. Csillagpont Rádió.
1: Sikeres beavatkozásról szóltak a híradások, legalábbis amire én felfigyeltem, amelynek a színhelye az Egri Markot Ferenc kórház volt, és a résztvevők pedig a helyi kórház intenzív osztálya és a Borsodabolcs-Zemplén vármegyei központi kórház intenzív osztályának és mellkassebészeti osztályának vezetője, dolgozói, szóval egy közös koprodukció eredményéről szólt ez a cikk, ez a tudósítás, amelynek során egy 60 év körüli hölgynél sikeres beavatkozást végeztek el, mégpedig, hogyha jól mondom, akkor mediasztinálisnak nevezett beavatkozást. Bologat a stúdió vendége dr. Tóth Imre mellkassebész osztályvezető főorvos, a Központi Kórház orvosigazgató helyettes, akit köszöntök szeretettel.
2: Én is köszöntöm a hallgatókat.
1: Nagyot nem tévedtem akkor, amikor kimondtam ezt a latin szót, ugye?
2: Igen, nagyon jól.
1: Köszönöm, úgyhogy kiprovokáltam én is az elismerést, amely igen jár önöknek egyébként. De azért megkérdezem, hogy miért figyelt fel a sajtó erre az eseményre? Ez annyira nagy trubálynak számít, vagy a ritkasága miatt, vagy miért?
2: Hát most én nyilatkozom ez ügyben, pedig igazából a sebészeti része a legkevesebb, hiszen az egy technikai kérdés, ezt a bizonyos csecsemőmirigy daganatot, vagy pedig hát ugye a mediasztinális tumornak is nevezhetjük, de azon belül csecsemőmirigy daganat, egyszerűen el kellett távolítani. De a probléma az, ameddig odáig eljutunk, hogy ezt meg lehessen tenni, illetve a műtét utáni időszaknak a menedzselése, ezek nagyon komoly szakértelmet és speciális tudást igényelnek, és ebben működött együtt az Egri Kórház intenzív osztálya, az ottani ideggyógyászat, illetve hát a Miskolci Központi Intenzív. El tudtunk oda jutni, hogy ezt a beteget úgy előkészítették két ilyen izomgyengességgel járó krízis után, hogy alkalmassá vált műtétre, és biztonsággal el lehetett végezni a műtétet. Tehát igazából itt az a műtét körüli munka, ami történt, az volt az igazán nagy dolog, és nem annyira a műtét.
1: Hát mindig is szerény volt egyébként, mert azért ez a kettő együtt működik, és egyik a másik nélkül nincsen. Bontsuk ki egy kicsit részletesen ezt. Két tüdőfél közötti mellkasi részhez kellett hozzányúlni, vagy ott történik a beavatkozás, igen, és ez azért rizikós, mert hogy ilyen létfontosságú szervek vannak ott, mint a szív, a nagyerek, a nyelőcső,
2: igen,
1: meg ugye a
2: csecsemőmi. Igen,
1: igen, apróságok. Igen. Olyan apró amelyek egy pillanat alatt egy más világot villanthatnak fel az érintett számára, és hát utalt rá erre a bizonyos krízisre.
2: Mi a szténiás krízis? Mi a szténiás grávis a betegségnek a neve, amit ez a csecsemőmirigy tud okozni?
1: Ez a légzésleállás, ugye?
2: Igen, igen, ez egy izom gyengességgel, illetve hát szélsőséges esetben izombénulással járó, általános izombénulással járó betegség, ami nyilván a légzőizmoknak a bénulását is okozza, és ezáltal egy életveszélyes krízis helyzetet teremt.
1: Tehát azonnali beavatkozás szükségeltetik ilyenkor?
2: Érdekes dolog az azonnali beavatkozás, de nem azonnali műtét. Tehát ezt megint hangsúlyoznám, tehát el kell jutni odáig, hogy a műtétet el lehessen végezni. Csak mondom, hogy ez a mediasztinum, amiről most beszélünk, nem tudom, mennyire van benne a köztudatban, mert a nyelvújítás korában erre kitaláltak egy magyar szót, hogy gátor. De ha én most 10 embernek azt mondanám, hogy gátor, nem tudnák, hogy 10-ből egy esetleg, hogy az hol van.
1: De nem mintha sokkal többen tudnák ezt a másik latin szót, kifejezést, hát de igen, azért azt talán
2: igen,
1: jobban
2: eltudják. De valójában a szakmában is, mivel kevés műtétet végzünk a mediasztinumban, tehát a gátorban, ezért a szakmai köztudatban sincsenek benne annyira a gátornak a betegségei. Ez, én azt gondolom, hogy most ebben az esetben, hogy felismerésre került, hogy ennek a betegnek ott van egy daganata, felismerésre került maga a izomgyengeségnek a ténye, és ezt két krízis helyzet után úgy tudták kezelni, hogy műtétre alkalmassá tették a beteget, tehát ez egy nagyon nagy dolog. Egerben nincsen mellkassebészet, tehát ezt a beteget el kellett juttatni Miskolcra, az itteni intenzív fogadta, és mi pedig megoperáltuk, és a műtét utáni időszakban pedig szintén folytatta az intenzív a kezelését.
1: Eddig ugye az Országos Onkológiai Intézet mellkassebészetén elsősorban ott történtek ezek a beavatkozások, nem?
2: Igen, tehát a krízises betegeknek a beavatkozása, meg kell mondani, hogy nem sok van ilyen, tehát másfél évvel ezelőtt volt körülbelül az utolsó ilyen eset. Mi a szténiás betegeket operálunk rendszeresen. Körülbelül 6 éve, 7 éve kezdtük el a csecsemőmirigy műtéteit, méghozzá minimál invazív módon. Persze hát ez attól függ, hogy hol helyezkedik el, mekkora méretű, hogy infiltrálja a környezetét, tehát hogy beszűrje a környezetét a daganat, de nagyon sok esetben most már ezt minimál invazív módon, tehát gyakorlatilag 3 kis lukból meg lehet operálni. Nagy különbség van abban, hogy a beteg az egy kontrollált miaszténiában szenved-e, vagy pedig ilyen krízis helyzetek alakulnak ki nála.
1: És ez mitől függ egyébként, hogy kialakul a krízis helyzet? Az nyilván egyénektől függ, azt értem, de valami okozza ezt?
2: Igen, tehát amikor a gyógyszeres lehetőségek elfogynak. Itt igazából egy ingerület átviteli zavarról van szó, tehát az idegszárról az ingerület nem jut át az izomra. Általában autoimmun oka van ennek, tehát a szervezet, a saját szervezet termel olyan ellenanyagokat, ami a ingerület átvívő anyagot nem engedi át az izomba, és azok a gyógyszerek, amikkel előkészítik a beteget, az tulajdonképpen azt célozza, hogy ez az ingerület átvitő anyag megfelelő mennyiségben álljon rendelkezésre. De ennek is vannak korlátai, és hogyha ezek a korlátok bekövetkeznek, akkor már csak azt lehet csinálni, hogy olyan gyógyszert adnak a betegnek, ami az immunrendszerét kezdi el egy kicsit gyengíteni, hogy ne harcoljon a saját szervezet által produkált anyag ellen, és az ugye mindig kétélű, hát ezt tudjuk nagyon jól, az egész szervezetet érinti. Ezért nagyon nehéz a krízises betegeket előkészíteni a műtétre.
1: Azt, hogy valaki miasztémiás beteg lesz, az hogy derül ki? Ez egy alapos vizsgálat után, vagy egy rosszulét után váratlanul?
2: Kezdetben annyi tünete van csak, hogy a betegen azt vesszük észre, hogy felemeli az állát mindig, ha nézni akar valamit, mert lóg a szemhéja, és nem lát ki a saját szemén. Tehát először a úgynevezett szemhéptózis az, ami kialakul egy ilyen betegnél.
1: Fiatal, idős, kik az esélyesebbek, vagy nincs erre még?
2: Én nem vagyok ideggyógyász, de az a helyzet a miaszténiával, hogy van időskori típusa, amelyikhez nem társulnak daganatok. De van ennek egy másik változata, amikor az úgynevezett csecsemőmirigy, megmaradó csecsemőmirigy, vagy csecsemőmirigy daganattársul hozzá. Most úgy gondolom, hogy szerintem nagyon sok ember azt se tudja, hogy van ilyen, hogy csecsemőmirigy a szervezetünkben.
1: Hát tudjuk, hogy itt a szegcson tájéken.
2: Igen, hát a gátorban helyezkedik el. Igen, és annak az a feladata, hogy egészen a immunrendszer kialakulásakor a bizonyos limfocita, tehát fehérvérsejt típusokat ott termel először a szervezet, méghozzá a T, tehát a tímusz eredetű limfocitákat, de aztán ez elsorvad, mert ennek a szerepe megszűnik a szervezetben, de ha megmarad felnőtt korban, és valamilyen okból újból elkezd funkcionálni, illetve ha daganat keletkezik benne, akkor felborítja az immunrendszernek ezt a tevékenységét, valamiért éppenséggel az izom ingerület átvitel, tehát ennyire nem mélyedtem el a témában, nyilván aki elméleti szakember ezt jobban tudja, de egyértelmű az összefüggés. Viszont nagyon érdekes, hogy azért az ilyen betegeket fel kell arról világosítani, hogy ez nem úgy működik, hogy amikor eltávolítjuk a daganatot, akkor másnaptól megszűnik a miaszténiája is, mert érdekes módon, hogy utána még hónapok, évek kellenek, mire a gyógyszer mennyiség, amivel ugye ezt kontrollálni lehet, el lehet kezdeni csökkenteni, tehát nem azonnali hatású, de mégis meg kell tenni ezt a lépést, mert egyértelmű az összefüggés a miaszténia és a csecsemőmirigy megléte, fennmaradása, vagy pedig a csecsemőmirigy daganata között.
1: A miasztenia maga az krízist jelent tulajdonképpen?
2: Nem, a miasztenia az annyit jelent, hogy miasztenia, tehát izom gyengeséget jelent. A gravis az pedig azt jelenti, hogy súlyos. Tehát a miasztenia a gravis súlyos izomgyengeség, de a mint diagnózis ezt a típusú súlyos izomgyengeséget értjük.
1: Az meg, hogy az esetben a daganat jó vagy rossz indulatú, ez esetben teljesen mindegy. Hát nem teljesen mindegy, de tulajdonképpen a lényeg az, hogy azt onnan el kell távolítani.
2: El kell távolítani. Ezek általában azért rossz indulatú daganatok, illetve az úgynevezett tímusz perzisztens, tehát fennmaradó csecsemőmirigy, ami nem daganat, csak egyszerűen megmaradt, nem sorvadt el az egyetfejlődés során a betegnél, az jó indulatú elváltozás. A csecsemőmirigy daganatai azért általában rosszindulatúak, de alacsony malignitásúak a legtöbb esetben. Nyilván onkológiai követést, esetleg helyi kezelést, akár sugárkezelést igényelhetnek a műtét után. Ez már az onkológusnak a feladata, hogy a szövettan alapján eldöntse, hogy mennyiben szükséges utókezelés. Az egy másik vonulata a dolognak, hogy mind daganat is foglalkozni kell vele.
1: Ez a hirtelen légzésreállás azonnali beavatkozást igényel, hangsúlyozta ön is, de nem feltétlenül a műtétet. Gondolom, hogy lélegeztetőgépre kell tenni, itt azt értjük ez alatt, nem?
2: Lélegeztetőgépre kell tenni a beteget. Most megint érdekes helyzetben vagyok, mert én, hogyha ilyen elméleti dolgok kerülnek szóba, és meg kell nyilatkoznom, akkor azt mondom, hogy én csak egy sebész vagyok, tehát ott van a tumor, kiveszem, kész. De valójában arról van szó, hogy lélegeztetőgépre kell tenni, és hogyha ez a bizonyos gyógyszer, amelyik az ingerület átvívő anyagnak a lebontását gátolja, nem elegendő, akkor ki kell mosni a vérből gyakorlatilag azokat az ellenanyagokat, amik okozzák a krízist, úgy nevezik, hogy plazmaferezést kell végezni a betegnél, és úgy lehet elérni azt, hogy vissza tudják hozni, hogy újból legyen izomtónusa. És a miaszténiás krízisnél ezt a beavatkozást is el kellett most végezni konkrétan ennél a betegnél is, illetve, hát ahogy mondtam, általános immunrendszer gyengítő, idézőjelbe gyengítő, tehát immunrendszer gátló anyagokat adnak, ami nem csak szteroidot jelent, tehát kortikoszteroidokat, hanem bizonyos olyan anyagokat, amiket hát mondhatjuk úgy, hogy citosztatikum, tehát olyan, mint a daganat ellenes anyag, ami egy általános sejt szaporodás gátló anyag tulajdonképpen, és akkor ebben én úgy tudom, hogy jelenleg ki is merül a rendelkezésre álló paletta, és akkor következik a műtét, hogy egyre kevesebb ilyen gyógyszert kelljen adni a betegnek. Hangsúlyozom, utána még hónapokig azért, sőt, még akár egy-két évig is résen kell lenni egy ilyen beteg esetében.
1: Akartam is kérdezni, hogy tulajdonképpen ez mit jelent a betegnek, hogy megszűnt most már végérvényesen az ő számára az a bármikor bekövetkező életveszélyes állapot?
2: Hát én úgy gondolom, hogy annak az esélye az jelentősen lecsökkent.
1: Ám a gyógyulás az megint egy más kérdés, de esélyt kap arra, hogy...
2: Igen, hát valójában arról van szó, hogy az ilyen betegnél a műtét utáni időszakban azért alakulhat ki újabb miaszténiás krízis, mert bár a sebész az nagyon precízen és finoman bánik a szövetekkel, de mégiscsak meg kell fogni azt a daganatot, meg kell mozgatni, tehát magyarul mechanikai hatás éri a daganatot, és a benne lévő anyag, ami ezt az egészet okozza, a műtét során nagyobb mennyiségben beáramolhat.
1: Kiszabadulhat,
2: és akkor emiatt lehet közvetlenül a műtét után miaszténiás krízis. De ez igaz egyébként azokra a betegekre is, akikről csak azt tudjuk, hogy miaszténiája volt, krízise nem volt, de megoperáljuk. Tehát van egy ilyen sebészi elv, ez a no-touch elve, hogy lehetőleg a daganatokkal úgy kell bánni, hogy nem nyomkodni, mancsikolni, tehát nem szabad durván bánni velük, hanem lehetőleg nem ráfogni. Hát ez egy sebésztechnikai kérdés, hogy úgy vegyük ki ezt a daganatot, hogy közben ne nyomkodjuk, meg ne bánjunk vele durván. De hát ugye van ez a mondás, hogy sebészi precizitás, tehát nyilván ezt így kell csinálni. Ezzel együtt előfordulhat.
1: Mit jelent nekünk itt a kórháznak, önöknek a szakmán belül egy ilyen beavatkozás? Úgy értem, hogy óriási felelősséget kellett felvállalni önöknek ahhoz, hogy itt végezzék el ezt.
2: Igen, tehát a műtét körüli kezelésnek az irányítása, az annyiban a sebész kezében van, hogy a műtét szervezése, időzítése az a sebészen múlik. Azért kell szorosan együttműködni, különösen, hogyha egy másik intézményből kapjuk a beteget, hogy az időzítés jó legyen. Mert ki lehet futni az időből, illetve túl korán is bele lehet csapni a műtétbe. Rendelkezésünkre áll néhány napos intervallum, amikor ezt el lehet végezni, ezt a műtétet. Csak azért nagyon nehéz, mert vannak más betegek is, akiket operálni kell. Tehát jelen esetben azt kellett mondjam az EGRI kórháznak, hogy amikor úgy látják, hogy szállításra alkalmas a beteg, akkor küldhetik, ha fogadja a mi intenzívünk, ugye, hogyha ott is van hely, és mi pedig a saját műtéti programunkat akkor borítjuk, természetesen akkor más műtétet halasztunk, és helyette ezt a műtétet fogjuk elvégezni.
1: Néz ki egy ilyen beavatkozás? Úgy értem, hogy miután nem mindennapos, és általában a műtőben összeszokott társaság dolgozik, én mindig csodálkozom, de meg is kérdezem, hogy ugye pillantásokból tudnak kommunikálni egymással. Hát itt sokkal nehezebb a helyzet. Nem csak azért, mert egy viszonylag ritka beavatkozásról van szó.
2: Te Egerben a Hevesi Tibor doktor dolgozott ugye a Sárkány Péter főorvos osztályán, a betegen. Itt nálunk a Reusz Géza osztályvezető főorvos, ő szervezte az ittenit, és hát aki altatta, az pedig dr. Manzel Piroska volt, úgyhogy nagyon ügyesen, szépen. Tehát igazából azt kell mondjam, hogy az egész beavatkozás, hogyha mondjuk egy ilyen brazil szappanopera szintjére, semmi izgalmas nem volt benne. Tehát a beteg tökéletesen előkészítve műtőbe került, nem volt semmi probléma a műtét során, nem volt vérzés, nem volt futkározás, semmi, és a műtét után is teljesen sima ügy volt. Tehát ilyen értelemben semmi izgalom nem volt benne, vagy semmi szenzáció.
1: Onnan nézve gondolom.
2: Kívülről rátekintve, igen. Hogyha nem egy török vagy brazil forgatókönyv, vagy szappanopera forgatókönyv szerint nézzük. Tehát pont ez a jó benne, hogy igazából eseménytelen volt az egész.
1: Az utánkövetés alatt milyen intervallum, időintervallum értendő? Tehát mikor nyugodhat meg ez a beteg?
2: Hát kettős probléma, ahogy mondtam, az egyik maga a miaszténia, a másik pedig a mint daganat. A onkológiai részének annak megvan a saját protokollja, tehát úgy, mint más daganat esetében eleinte 3 hónap, aztán fél év, később évente kell ellenőrizni, és attól függően, hogy milyen onkológiai kezelés, műtét utáni onkológiai kezelésre van-e szükség, vagy pedig nem, ezt az onkológus dönti el. Ami a miaszténiát illeti, azért nem tudok rá válaszolni, mert abszolút egyedileg változik. Tehát nyilván erre oda kell figyelni, tehát hogy milyen jelek vannak. Például ezt a beteget is, amikor én meglátogattam az intenzíven a műtét előtt, azért esténként már lógott a szemhéja, tehát ott libegett azon a határon, hogy tehát nem volt tökéletes.
1: Ez a legfontosabb jele, ugye?
2: Az első jele, igen.
1: A kollégák ezt tudják, gondolom, hogy ha más szakterületen vizsgálják, és van egy ilyen jelenség, akkor legtöbbször beugrik, hogy
2: igen, erre is igen, gondolik. Tehát ideggyógyászat szokta gondozni ezeket a betegeket, hiszen bénulásról van szó valahol, és ezért az ideggyógyászat az illetékes ezeknek a betegeknek a követésében, gondozásában.
1: Szeretném megtudni, hogy mint itt az egészségügyi intézmény orvos igazgatójának helyettesének milyen érzés, hogy itt nálunk történt egy ilyen sikeres beavatkozás?
2: Én nagyon-nagyon örülök ennek, hogy ezt meg tudtuk csinálni, el tudtuk végezni, mert nagyon fontos, hogy jövője legyen ennek a kórháznak és ennek a régiónak. Egy nagy embertömeget látunk el, és nagyon sok ember ellátásáért felelünk. Ugye a megye az több mint 600 ezer lakosú. A régió, amelyiknek az onkológiai ellátásában, és mi az a mellkassebészeti ellátásában részt veszünk, közel 1 millió lakosú. És hát nem ez a terület a Magyarországnak a leggazdagabb része, hogy finoman fejezzem ki magam. Tehát nagy felelősségünk van nekünk is, a kormányzatnak is, és véletlenül sem akarok politizálni, de nagyon oda kell arra figyelni, hogy ennek a régiónak az egészségügyi ellátása az biztosítva legyen, stabil legyen, és amikor egy-egy ilyen sikerről be lehet számolni, akkor azt gondolom, hogy benne van a potenciál, hogy ez a kórház ez minden területen akár ilyen sikereket érhessen el. A szakemberek adva vannak.
1: Köszönöm Tóth Imre osztályvezető főorvosnak, orvosigazgató helyettesnek a tájékoztatást.
2: Köszönöm az érdeklődést.
0: Ön a Csillagpont Rádiót hallja. Az FM 103 MHz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Csillagpont Rádióban.
2: Változóan felhős napos időre számíthatunk. Hamarosan lejár az adóbevallás határideje. Nőtt az érdeklődés a nyári diákmunkákra. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyar Péter arra kérte a minisztériumok vezetőit, hogy az új kormány hivatalba lépéséig csak a működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. A leendő miniszterelnök közölte, tudomásukra jutott, hogy az Orbán kormány feloldotta a pénzügyi kontrollokat. Gulyás Gergely leköszönő miniszter szerint a kabinet kizárólag a költségvetésben szereplő döntések kifizetését teszi lehetővé. A Fidesz földrengésszerű vereséget szenvedett április 12-én, írta Orbán Viktor abban az üzenetben, amelyet a digitális polgári körök tagjaihoz e-mailben is eljuttatott. A leköszönő miniszterelnök a következő évek legfontosabb feladatának a kormányzásukhoz köthető vívmányok megvédését nevezte, hozzátéve, hogy ehhez megújulás szükséges. Közeledik az SZIA bevallás leadásának határideje. Az adózóknak kevesebb, mint két hetük van még arra, hogy jóvá hagyják az adóhivatal által készített tervezetet, vagy maguk elkészítsék a dokumentumot. A legegyszerűbb online az SZIA rendszerben kitölteni, véglegesíteni a bevallást. Aki például tavaly évközben nem kérte munkáltatójától a neki járó adóalapkedvezményeket, az most egy összegben érvényesítheti azokat. Fontos, hogy az adózók nyilatkozzanak az 1+1%-ról is. Eddig csaknem 1.700.000 bevallás érkezett be a NAV-hoz, a határidő május 20-a. Zöld színnel festett víz került a felszínre a debreceni CATL akkumulátorgyár környékén. Az üzemterületén korábban nyomáspróbát végeztek, a szivárgások kimutatásához használták a színezett vizet. A művelet után a folyadékot a szennyvíz csatornába ürítették, de az abban lévő dugulás miatt a víz nem tudott elfolyni, ezért megjelent a talajszinten. A szakemberek megerősítették, hogy a víz nem tartalmaz szennyező anyagot. A szivárgást lokalizálták, valamint intézkedtek, hogy a színezett folyadék ne juthasson élő vízbe. Hetek óta nő az érdeklődés a nyári diákmunkákra. Szakemberek szerint már most érdemes jelentkezni. Szerződés kötésnél számos szabályt be kell tartani. Az a diák dolgozhat nyáron, aki már elmúlt 15 éves és nappali tagozatos tanuló. 18 év alatt írásos hozzájárulás is kell. Napközben kezdetben sok napsütés valószínű, majd délutántól ismét megnövekszik a felhőzet. Záporok, zivatarok elszórtan kialakulhatnak. Sokfelé megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. Délután 25-29, késő este 9-15 fok várható.
1: Pörgesd fel a pulzusod!
3: FM 103, Csillagpont Rádió.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Rendelő. Egészségről első kézből. Csillagpont Rádió. FM 103.
1: Én azt hiszem, hogy ha az obezitológia szót mondjuk, akkor ma már nem kapják fel annyira az emberek a fejüket, mint néhány évtizeddel ezelőtt, amikor még sokan nem is tudták, hogy mi értendő gyakorlatilag az obezitológia alatt. Azt lehet olvasni róla, hogy kövérségtudomány, másütt azt lehet olvasni, hogy orvosi segítséggel a tartós fogyás elérésért dolgozók, illetőleg ezt a szakterületet összefogók. Most az lesz a tisztünk az előttünk álló percekben, hogy az obezitológiáról, feladatáról, céljáról beszéljünk, annak okán, hogy itt Miskolcon a Szent Ferenc Kórházban 18 éve működik az obezitológiai részleg, és nem is olyan régen az a megtiszteltetés ért bennünket, hogy hogy centrumán központtá avanzsált, tehát egyfajta ellátási szint emelkedése, bővülése is jellemzővé vált. Köszöntöm a stúdió vendégeit, dr. Losonczy Istvánt, kardiológus főorvost, a Borsod-Abaúj Zemplénvár megyei központi kórház Szent Ferenc Tagkórházának kardiológiai rehabilitációs osztályvezető főorvosát, és köszöntöm Balogné Béres Bettinát, szakápolót, az obezitológiai részleg helyettes vezetőjét. Főorvos úrral kezdjük a beszélgetést. Hát ön kardiológusként sok évtizede dolgozik a Szent Ferenc Kórházban. Hogy fogadta az obezitológiai részleg kialakításának a hírét?
2: Szeretettel köszöntök minden érdeklődőt és hallgatót. A mi intézetünk egy kardiometabolikus centrumnak nevezett keringési és anyagcsere központ, ami fokozatos evolúcióval jött létre, hogy egy teljes ellátást adhasson mind a megelőzésben, mind a terápiában azoknak a betegeknek, akik mind keringési, mind anyagcsere, sőt, még onkológiai szempontból is a legnagyobb kockázati besorolásban élnek. És hogy felismerésre került, hogy a keringés és az anyagcsere betegségeket igazából nem lehet elválasztani egymástól, hiszen egymásba fonva egy óriási nagy körforgalmat alakítanak ki, és rontva egymás állapotát egyre több kórkép kapcsolható ezekhez.
1: Tehát a menete az, hogy miután az elhízás maga is betegség, először ezt a fajta betegséget kell meggyógyítani, orvosolni, és aztán jöhet az összes többi, hogyha mondjuk szív problémája van, vagy éppen emésztési zavarokkal küzd?
2: Fel lehet állítani egy eseményvonalat, aminek ugye a legelső szakasza az úgynevezett rizikók megléte és az elsődleges megelőzésben adott teendőknek a már is elindítása, és utána következnek azok a megjelenő, már diagnosztizálható betegségek, amik a három korábban említett irányban egyre több diagnózishoz vezetnek és egymásba kapcsolódnak. Keringési betegségeket tekintve rengeteg anyagcsere rizikó van a háttérben, ami ezeket kialakítja, és ez teljesen fordítva is igaz. Tehát szinte mindegy, hogy melyik oldalról indulunk ezekben a terápiákban, és sajnos azt látjuk, hogy sokszor kell egy úgynevezett nagy esemény, hogy rávilágítson a problémákra, tehát egy olyan megbetegedés, ami az említett három témakörből adott egy páciensnél, és akkor komplexitásával elindulva a terápiába mind a három oldalról tényleg egy összetett terápiát igényel. A nagy eseményen áteseteknél ugye
1: itt már...
2: Gondolok itt a sztrókra, az infarktusra, tehát a keringési betegségek nagy eseményeire, és gondolok itt az elhízás okozta olyan anyagcsere problémákra, aminek ugye a leggyakoribb megjelenési formája a kettes típusú cukorbetegség, ami aztán mindenfajta érrendszeri problémát elősegítve és felgyorsítva az anyagcsere betegségen kívül keringési betegségekhez és szervi manifestációkhoz fog vezetni.
1: Hogy üdvözítette, mert gondolom üdvözítette a gondolatát annak, hogy létrejön egy obezitológiai részleg a Szent Ferencben. Mennyire segítette az önök munkáját?
2: Hát ez nagyon messzire nyúlik vissza, mert még 30-40 éve a tanulmányaim elején meglepődve olvastam Deschater Rudolf hipertónia könyvében. Ő írta le először, hogy a magas vérnyomás az egy anyagcserebetegség, és a cukorbetegség pedig egy keringési betegség, és akkor gondolkoztam el azon, hogy milyen mély igazságot fogalmazott meg, hogy mennyire nem szétválasztható ez a két dolog, és minél több támadásponttal tudunk hatni, akár az elsődleges megelőzésben megjelenő betegség előtt, akár a betegségeknek a kezelése során, a másodlagos prevencióban, hogy tudjunk segíteni a betegeknek, és azokat a kockázati tényezőit, amit tudunk befolyásolni, azt nagyon erőszakosan próbáljuk csökkenteni. És itt tényleg felismerésre került, hogy nem lehet elválasztani a keringés és az anyagcsere betegségeket egymástól, és így jött az ötlet, hogy a kardiológiai osztályt bővítsük ki egy olyan anyagcsere részleggel, ami mind az anyagcsere, mind a keringési betegeknek úgy segíthet, ami szinte példanélkül álló az országba.
1: Ez már a rehabilitációs részleg, ugye, az obezitológiai részleg, és Bettinát úgy mutatta be, mint ennek a részlegnek a helyettes vezetőjét. Mi a feladata az ott dolgozóknak? Megjelenik a beteg. Azzal jelenik meg, hogy súlyfeleslegem van, vagy azzal jelenik meg, hogy magas a vérnyomásom, mert súlyfeleslegem van. Hogy történik egyáltalán a bejelentkezés? Nyilván a házi orvos utalja be először, gondolom.
3: A házi orvos is beutalhatja, de mind a két részről. Tehát van, amikor a beteg tudja, hogy ő elhízott, vagy a szakorvos, házi orvos, ortopéd orvosa mondja, hogy le kell fogynia. Így kerülnek
1: hozzá. És mi történik ilyenkor?
3: Először is időpontot kell kérni, leegyeztetjük, hogy ő szeretne jönni, és mi a cél, ki küldte hozzá, és aztán egy adott alkalommal egy bizonyos napon beérkezik hozzánk, és akkor ott az első napon gyógytornászok által felmért állapot szerint osztjuk be a tornákat, tehát az első nap a felvétel napján derül ki, hogy ő gyengébb, erősebb tornára alkalmas, felépítjük a diétát, emellett ugye orvosi nővéri felügyelet van, és mindennapi diétás oktatás egy dietetikus által.
1: Mindenféle vizsgálat ott történik, vagy ő már egy labor eredménnyel érkezik?
3: Ő már jön egy megelőző vizsgálattal, mert az egy nagyon fontos dolog, hogy el kell jönni egy megelőző vizsgálatra, ahol az orvos alkalmasnak ítéli, vagy ritka esetben alkalmatlan.
1: Mit jelent az orvosi felügyelet? Tehát állandó ellenőrzés alatt vannak ott, akik megérkeznek? Ez benfekvéses?
3: Így van, ez egy 3 hetes benfekvéssel járó fogyókúra, és akkor természetesen orvosi felügyelet, ők veszik föl a beteget, az orvosaink, ők nézik át a gyógyszeres terápiát, a gyógytornákat ellenőrzik, hogy alkalmasak-e, lehet-e erősebb, gyengébb tornára beosztani a betegeket, ezt kontrollálják, és természetesen mi ápolók minden napot vagyunk, az orvosainak pedig megbeszéljük a esetleges problémákat, felmerülő problémákat.
1: Kicsit van rálátásom, mert ugye néhány héttel ezelőtt már beszélgettünk az obezitológiai részlegről itt a stúdióban, és tudom, hogy a gyógytornászok mellett pszichológusok is részt vesznek a rehabilitációs folyamatban, amire akkor is rácsodálom,

0: a betegnél, akkor természetesen ő azonnal jelzi az orvosnak, a gyógytornásznak, tehát akkor felborul az a korábban testre szabott feladat?
1: A testre szabott feladat csak azután következhet, hogyha a felmérések részeként minden szakember elmondta a véleményét. Egy példát mondok, ha már a pszichológiánál tartunk, hogy manapság többfajta fogyókúrás gyógyszer is létezik, és meg kell azt határoznunk, hogy ki melyik gyógyszeres kezelésre alkalmas, amennyiben gyógyszeres kezelésben gondolkodunk, és van olyan hatástani csoport a fogyókúrás gyógyszerek között, amelyik pszichológiai felmérés nélkül teljes mértékben ellenjavalt, hiszen olyan agyi területekre hat a gyógyszer, ahol nagyon-nagyon fontos a pszichológiai felmérés a lehetséges mellékhatások szempontjából. Tehát egy borzasztó erős összefonódásról van szó, és nincsenek alá és fölé rendelt szakmák ebben, tehát az orvos ugyanolyan értékű, mint adott esetben a pszichológus, vagy a dietetikus, vagy a gyógytornász, vagy a fizioterapeuta, vagy az úszómester például a víz alatti tréningeknél.
0: Jut eszembe erről, hogy meg kellett teremteni a feltételeket, az infrastruktúrát ahhoz, hogy egy ilyen részleg eredményesen működjön.
1: Igen, óriási hálával tartozunk a kórháznak, hogy ebben a nehéz egészségügyi helyzetben, ahol szinte mindenki a leépítésekben gondolkodik, és mindenki csak a tűzoltó munkát ítéli meg és finanszírozza, mégis van lehetőségünk ezt a sokkal kifinomultabb és társadalmilag kétségbejtően hasznos tevékenységet végezni, hiszen a legnagyobb társadalmi haszon furcsa módon nem az, ha megmentem a beteg életét egy időre, hanem hogy egy értelmes életet adhatok neki, visszavihetem a munkába, a munkaerőpiacra, és ugyanakkor a túlélés szempontjából létfontosságú, és még a túlélést is ketté bontanám, mert még az sem mindegy hosszú távon,
0: milyen
1: hogy a betegségben várható éveket növelem meg, vagy az egészségben a potens élet lehetőségét adom vissza neki, és ez az osztályunk a leginkább alkalmas erre, hogy hosszú távon segítsen, nem is beteget mondok, hanem pácienseknek.
0: Fullon van az osztály, gondolom, ugye, Bettina?
2: Igen, ez teljesen. Állandó. Mindig maximális létszámmal megyünk, és hát egy olyan fél év, 8 hónap várakozás, tehát olyan előjegyzésünk van.
0: Arról is. Tehát ehhez hozzászoktak már az emberek, már amennyire lehet hozzászokni.
2: Természetesen.
0: De mi van addig a beteggel? Ez majd egy év. Hát ha magas vérnyomással rendelkezik, vagy cukorbeteg, akkor...
1: A betegek besorolásában is döntünk az eseteknek a sürgőségi fokáról, és van például olyan esetünk, akit azonnal fogadunk. Tehát mivel országos központ lettünk, és megbízott minket a korábbi központ, a Szent Imre Kórház, amelyik a Semmelweis Egyetemnek a anyagcsere oktató kórháza, és nekik nincsen lehetőségük ilyen minőségű és hosszantartó kezelésre, és csak járóbetegekkel foglalkoznak már, megbízott bennünket, és az egész ország területéről ők által koordinálva sok sürgőségi esetet is kapunk, hogy példát mondjak, szívtranszplantáció szükséges egy súlyos szívbetegnél, és nem lehet programba vonni a test tömege miatt, és ezért azonnal elkezdjük a kezelését. Volt már műszíves betegünk is, aki abszolút a bridge terápián volt, és csak heteink voltak. Másik példa esetleg a vesetranszplantációs programoknál.
0: Nincsenek veszélyek? Bocsánat, beteg. Hogy közbe kérdezek, mert ugye az én olvasatomban akkor ez egy drasztikus testsúlycsökkentés.
1: Igen, így van. Nem véletlenül való kórházba az ilyen klinikum. Nem véletlen az, hogy a jó általános állapotú és súlyos betegségekkel nem rendelkező, de mégis egyéb okokból kórházi kezelésre kerülő vagy szoruló betegeknél is, főleg a kezelés első hete olyan drasztikus, hogy itt közhasznú szót használjak, olyan szintű savasodást érünk el a szervezetben, ami minden szerv működésére kihat, és nagyon szoros orvosi felügyeletet igényel. Nem beszélve ugye az inzulinos cukorbetegekről, akiknek súlyos szövődményei vannak, és az inzulinnak a kormányzása ilyen típusú diétaváltásnál megint csak egy nagyon bonyolult dolog, és sokszor egy nap többször jó orvosi rálátást
0: igényel.
1: Milyen jó,
0: hogy több szakmás orvos az osztályvezető. Az is felvetődik bennem, hogyha pont egy ilyen transzplantálás előtt kerül be valaki, és a drasztikus fogyás szükségeltetik ahhoz, hogy meg tudják oldani ezt a problémát, akkor az nem gyengíti az ő immunháztartását? Tehát nem rontja az esélyét a transzplantációnál?

0: az immunháztartás roncsolását a túlsúly okozza. Hogyha én el tudok érni ebben javulást, az idézőjelben felszabadítja az immunrendszert, és el tud az immunrendszer egy kicsit önmagával kezdeni foglalkozni, és erősebbé válik. Igen, ne felejtsük el, hogy az ember egy ragadozó állat, és az alaphelyzete a koplalás. Az immunrendszer tökéletes működéshez is koplalás szükséges. És az a baj, hogy a mai világunk nem erről szól. A kultúra, a konyhatechnika, a napi többszöri étkezéssel bizony a túlsúly felé vezet. A mozgásszegénységet nem is akarom most kibontani, mint témát. És az immunrendszernek a segítése is erőteljes testsúlyredukcióval alakul.
1: Talán ott kéne kezdeni, hogy a mérték, mindenben a mérték. Azt hiszem, hogy ez az alapja mindennek,
0: igen,
1: nem?
0: Igen, ez egy nagyon jó megoldás, hogyha az ember kellő mindennapos fizikai terhelés mellett mindent eszik, de csak takarékon.
1: És ledolgozza, hogyha igen, fölösleges
0: de
1: eszik.
0: Azért belátom, hogy ez borzasztó nehéz megcsinálni.
1: És akkor itt kérdezem meg a jó-jó effektust, mert bemegy a páciens, elérik azt a kívánt testsúlyt, ami ideális. 3 hetes ez a kurzus, ugye? Mi a garancia arra, hogy ő, ha kimegy az egészségügyi intézményből, tudja tartani a súlyát? Hogy van ő felvértezve?
0: Garanciákról nagyon nehezen tudnék beszélni, de vannak próbálkozásaink, illetve gyakorlatunk, hogy hogyan tudjuk későbbiekben is kormányozni ezeket a pácienseket.
1: Tartják a kapcsolatot, vagy? Tehát ilyen utókövetés?
0: Ellenőrző vizsgálatokra jönnek vissza, és van feléjük egyfajta fenyegetettség, hogyha a betanított életmódváltás és életútvezetés, hiszen az edukációnak, a 3 héten át tartó oktatásnak az egyik legfontosabb része, hogy hogyan tovább, amikor majd emisszióra kerül a kórházból, és ezt mi ellenőrizzük, és szankcionáljuk, amennyiben nem hozzák a várt eredményeket.
1: És, hogy büntetik egyébként?
0: Hát, hogy egy példát mondjak, nyilván a titkainkat nem fedjük fel, de például vannak többszörösen visszajáró betegek, és csak azokat vesszük vissza adott esetben évente, akiknél látjuk ennek az eredményét, tehát a fenyegetettség azt jelenti, hogy elengedjük őket, igen, és nem fogunk velük foglalkozni, hogyha azt látjuk, hogy nincsen értelme. Tehát mindenképpen egy olyan együttműködési szint szükséges hozzá. Egyébként ezt le is mérjük az első vizsgálatnál, mielőtt előjegyezzük felvételre, hogy legyen egy olyan adherenciája a betegnek, egy olyan pozitív hozzáállása, hogy lássuk, hogy sikert fog elérni, ami valójában nekünk is a siker.
1: Közös az érdek,
0: hát az a fontosabb, nyilvánvalóan.
1: Mi a legnehezebb, Bettina? Hát ugye mindenkinek van olyan példája az életéből, hogy bemegy a jó süteményt kilopni a spájzból, amikor az anyuka a vendégeknek megsüti, és ez nem csak gyerekkori stikli, hanem ez felnőtt korban is van, és különösen egy olyan ember, aki szeret enni, többször követel ilyen bűnt.
2: Ez olyan érdekes, mert itt talán 90%-ban ez fel sem vetődik, mert ők nem éhesek.
1: Csak?
2: Nem éhesek, ők csinálják a tornát, és ezzel a indulóba 600 kalóriával soha nem panaszkodnak arról, hogy ők ezt nem bírják ki. De természetesen ritka esetben azért előfordul, de nagyon ügyesen ők betartják, mert azért jönnek oda, hogy fogyjanak. Mindig mondják, hogy nagyon félnek ettől, hogy fogják kibírni, de már az első 2 nap jelzik, hogy hihetetlen, hogy ők nem éhesek. Annyira elfoglalják magukat egész nap, fáradtak délutánra, úgyhogy nem is nagyon gondolkodnak ezen.
1: Kíváncsi lennék a 2 dologra, hogy mit jelent ez a központtá nyilvánítás felelősség szempontjából, meg hogy mi a véleménye Földbos úrnak arról, hogy felnövekvőben van egy olyan generáció, amelynek a tagjai sokkal-sokkal jobban vigyázzák az egészségüket, de ugyanakkor vannak olyan szélsőséges példák, hogy ott dekázzák maguknak a bevitt tápanyagot.
0: Mint említettem, a Semmelweis Egyetemnek a Tétény úti oktatókórháza, a Szent Imre kórház, hiszen a MOMOT-nak az elnöke és ennek a kórháznak az igazgatója irányította sok-sok évig az elhízástudományt.
1: A Magyar Obezetológiai Mozgásterápia Társaságról van szó.
0: Igen, így van. Bedros J. Róbert professzor úr a főigazgató és egyben a MOMOT elnöke is, és hát olyan helyzetbe került az a kórház is, hogy egyszerűen nem tudtak már a színvonallal lejjebb menni a külső körülmények romlása miatt, és tudták, hogy nálunk egy nagyon hatékony és kiépített rendszer működik, és felkértek bennünket, hogy akkor vegyük át tőlük az országos centrum szerepet, és hogy az egész ország területéről fogadjunk olyan betegeket, akiknek nem kis része valójában máig is, mint ambuláns vizsgálaton, rajtuk keresztül megy át.
1: Tehát akkor létszámban többet jelent ez akkor
0: önöknek, ugye? Igen, így van.
1: Nem nagyon fogja tudni kifejteni a fiatalokról a véleményét. Bírhatom az ígéretet egymásunk beszélgetésre?
0: Csak egy mondat erről, hogy jól tudjuk, hogy mennyi vadhajtása van ennek a témának minden irányban, és valóban ez egy új beszélgetés témája lehetne.
1: Ez azt jelenti, hogy elvállalják majd, ugye?
0: A gondolkodási időt, ha megkapjuk, és ha van időnk.
1: Jelentkezni fogunk. Köszönöm szépen, hogy bejött a stúdióba Balogné Béres Bettina és dr. Losonc István főorvos úr. Én bízom benne, hogy folytatjuk majd a beszélgetést.
0: Köszönjük szépen a meghívást.
3: Ön a Csillagpont Rádiót hallja, az FM 103 MHz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Csillagpont Rádióban.
2: Változóan felhős napos időre számíthatunk. A Kádár korszak kultúrpolitikája, de a középkori egyházak témája is szerepelt a történelem érettségin. Hamarosan lejár az adóbevallás határideje. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A honfoglalás, a Kádár korszak kultúrpolitikája, a görög-római építészet, valamint a középkori egyház is szerepelt a témák között a középszintű történelem érettségi első részében. A rövid választ igénylő feladatok után a második részben két témáról kell esszét írniuk a diákoknak. Az egyetemes történelemre vonatkozó résznél Németország 1938-as terjeszkedése és a céhek közül lehet választani. A magyar vonatkozású hosszú esszében Első Károly uralkodásáról vagy a Rákosi diktatúráról írhatnak a diákok. Közeledik az eszi a bevallás leadásának határideje. Az adózóknak kevesebb, mint két hetük van még arra, hogy jóvá hagyják az adóhivatal által készített tervezetet, vagy maguk elkészítsék a dokumentumot. Fontos, hogy az adózók nyilatkozzanak az 1+1%-ról is. Eddig csaknem 1.700.000 bevallás érkezett be a NAV-hoz, a határidő május 20-a. Márciusban 6,7%-kal nőtt az ipari termelés az egy évvel korábbihoz képest. A KSH tájékoztatása szerint az ágazatot a feldolgozóipar húzta leginkább. Az alágak közül a számítógép, az elektronikai és az optikai termékek előállítása, a villamos berendezés gyártása, valamint az élelmiszer, ital és dohánytermék előállítása jelentősen, míg a járműgyártás kismértékben bővült. A szárazság miatt egyre súlyosabb az aszályhelyzet. Van olyan pont az országban, ahol március második felében volt utoljára eső. A tavaszi vetési munkák néhány napon belül befejeződnek. A következő hetekben többszöri lassú, áztató esőre lenne szükség, ami az őszi kalászosok terméshozamán is segíthetne. Lezuhant egy erdőtüzetoltó repülőgép Lengyelországban, a pilóta meghalt. Az ország keleti részén a Lublini Vajdaságban tegnap délután csaptak fel a lángok, a tűz már csaknem 250 hektárnyi területet érint. Az oltást a nehezen megközelíthető terep nehezíti, lakott terület nincs veszélyben. A lángok megfékezésén 300 tűzoltó dolgozik. Napközben kezdetben sok napsütés valószínű, majd délutántól ismét megnövekszik a felhőzet. Záporok, zivatarok elszórtan kialakulhatnak. Sokfelé megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. Délután 25-29, késő este 9-15 fok várható.
1: Csillagpont Rádió. Egészségről és sportról első kézből.

0: Sportszelet. A Csillagpont Rádió sporthírei. Miskolc és a megye legfontosabb sporteredményeiről. Sportszelet.
1: Ez itt a Sportszelet, a Csillagpont Rádió rövid sportmagazinja 5 percben. Hírekkel, érdekességekkel, háttérinformációkkal jelentkezünk Miskolc és környéke sportéletéről. Én köszöntöm Önöket, Martini Milán vagyok. Vereséget szenvedett Pécsett a DVTK Hunter női kosárlabda csapata a bajnoki döntő harmadik mérkőzésén is. Ezzel az NK Universitas Pécs nyerte a bajnokságot összesítésben 3-0 arányban. A miskolciak az ezüstéremmel térhettek haza Baranyából. Az összecsapással, illetve a DVTK Hunter szezonjával a holnapi és későbbi sportszelet adásunkban is foglalkozunk majd.
0: Sportszelet. Sportszelet. Ahol a sport több, mint szórakozás.
1: Újabb mérföldkőhöz érkezett a DVTK Muay Thai szakosztálya. A pirosfehérek Jászka Krisztián edző vezetésével nagyszabású gálát rendeznek június 6-án a DVTK arénában. Az eseményen több diósgyőri harcos is szorítóba lép. A gáláról most Jászka Krisztián szakosztályvezető és a főmérkőzésen ringbe lépő Fábián Kristóf nyilatkozott.
2: Évek óta nem titkolt szándékunk, hogy olyan gálát rendezzünk, amin a saját nevelési küzdő sportolóinkat be tudjuk mutatni a nagy közönség előtt. Július 6-án eljön majd az idő a Tropicana Fight Night-on, hogy ezt meg is tudjuk valósítani. A szervezés már a célegyenesben van, most már a fightereken a sor, hogy felkészüljenek erre a nemes fiadalra, úgyhogy június 6-án várunk majd mindenkit szeretettel. Egy hónap van hátra a rendezvényig, úgyhogy most már emeltük már a múlt hét előtt is az edzésszámot. Mindenkinek megvan az ellenfele, mindenki tudatos. Készül, odafigyelünk tényleg most már hónapok, hetek óta. Ez a rendezvény már a fejünkben van, és próbáljuk a maximumot kihozni a felkészülés végére. Azok a sportolók fognak lehetőséget kapni, akik már válogatott színekben megmérkőztek, illetve szerepeltek. 12 mérkőzés van a főkártyánkon, illetve összesen 16 mérkőzésünk lesz. Lesznek ültető mérkőzések, amik arra szolgálnak, amik majd várják a közönséget. Lesz egy előgálánk 6 mérkőzéssel, és 5 mérkőzéssel lesz a főkártyánk. A főkártyánkon azok a már ismert bunyósaink lesznek, akik már letették a névjegyüket az évek során. Természetesen a zárás az Fábián Kristóf lesz, ő már évek óta minden más városban meghívott vendége, és magas szintű bunyót képviselve hívták, és tett is eleget főmérkőzéseknek. Itt az ideje már, hogy tényleg hazai pályán is megmutassa a tudását a nagy közönségnek. A korábbi Európa-bajnokunk Hornyik Mira is egy budapesti hölgy ellen fogja vívni a mérkőzését, ez mellett Balogh László fog bemutatkozni, szlovák ellenfél ellen, illetve Szakolcai Martin és Magyar Máté is ringbe fog lépni. Ők mind olyan saját nevelésű versenyzők, akik már magasabb szintet képviselnek ebben a sportágban. Ennek a gálnak a Tropicana Fight Night-nak egy ilyen vegyes szabályrendszer lesz, ami azt jelenti, hogy lesznek Muay Thai mérkőzések, profi és félprofi, illetve profi káj mérkőzések. Ebből kettő a Szakolcai Martin és a Fábián Kristóf fog profi káj meccset játszani, és mindenki más profi Muay Thai-t fognak játszani. Ez mind az a sajátosságunk, hogy Muay Thai-nak, hogy a mérkőzések alatt tradicionális zene szól. Ezek a mérkőzések hárommenetesek, valakinek 3 perces, valakinek 2 perc. Lesz az életkornak, megfelelően lesz majd kiválasztva, illetve a profi K1-nél pedig nem szól a tradicionális tájzene. Ők, amiket a tévében láttak, ugyebár K1 vonalon, azt fogják prezentálni.
3: Az utóbbi hetekben körvonalazódott igazából ugye az ellenfél kiléte. Fiatal, motivált román versenyzőt sikerült szerezni. Nálam alacsonyabb, ilyen zömök, izmos testalkatú és egy ilyen agresszív, verekedő stílusa van. De ennek igazából örülök is, hiszen azért itthon nagyon fontos, hogy kiszolgáljuk a közönséget. Úgyhogy azt szeretném, hogyha egy tűzjáték lenne a meccsen. Azon lenne a hangsúly elsősorban, hogy a mérkőzés az legyen izgalmas, az legyen egy látványos adok-kapok, amivel ugye megalapozhatjuk azt, hogy a későbbiekben akár több hasonló rendezvény is legyen. Hogyha rajtam múlik, akkor menni fog végig az adok-kapok igazából a 3 menetig, vagy ameddig tart a küzdelem, úgyhogy abszolút benne vagyok. Alapvetően én maximalista vagyok, tehát minden mérkőzésemre amúgy 100%-osan és mindent beletéve készülök, ahogyan erre is. Nyilván ez azt gondolom, hogy még motiválóbb, hogy végre itthon is megmutathassam magam, illetve a klubunkat, úgyhogy abszolút igazából, tehát motivált vagyok, és nagyon-nagyon várom ugye a június 6-át.
1: Köszönöm a figyelmüket, legközelebbi adásunkban a női kosárdöntő mellett részletesen beszámolunk a Pekabeu Meavc Wolves NB1B piros csoportos férfi kosárlabda gárdájának harmadik elődöntős összecsapásáról, valamint felvezetjük a Meavc Pekabeu férfi extraligás röplabda csapatának Deac elleni első helyosztó mérkőzését is. Addig is, ha tehetik, hallgassák továbbra is a Csillagpont Rádiót, benne pedig a naponta több alkalommal is jelentkező friss sportinformációkat. Most búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Martini Milán.
0: Sportszelet. A Csillagpont Rádió sporthírei. A Csillagpont Rádió sporthírei. Miskolc és a megye legfontosabb sporteredményeiről. Sportszelet. A sporthírek támogatója a Jánosik és Társai Kft. Minőség és megbízhatóság.

0: Pulzus Info. Minden, amit az egészségügyről tudni érdemes. Csillagpont Rádió, FM 103.
1: Amikor az interneten kurkáztam, hogy készüljek a mostani beszélgetésre, amelynek témája a szifilisz, akkor egy olyan cikket is feldobott az internet, amelynek az volt a címe, hogy az idén már 14 csecsemő halt bele, tehát kötelezővé teszik a szülés előtti szifilis szűrést. Ez nem egy új keletű megállapítás, pontosabban nem a közelmúltbéli adatok egyike, de mégiscsak riasztó, mert hogyha hozzáteszem azt, hogy manapság megint világviszonylatban egyre több szifiliszesről szól a híradás, így Magyarországon is egyre többen szenvednek a szifilisz miatt, akkor bizony elgondolkodható, és minden bizonnyal ideje van mindenkor beszélni erről a betegségről. Erre kértem dr. Dóka Zsuzsannát, a Központi Kórház szülésznőgyógyász szakorvosát, gyermeknőgyógyász szakorvosát, akit köszöntök szeretettel itt a stúdióban.
2: Köszönöm szépen a meghívást, én is köszöntök mindenkit.
1: Ugye, hogy riasztó ez az adat, hogy világviszonylatban és Magyarországon is egyre több szifiliszes kerül a gondozásba.
2: Igen, elég riasztó, és sajnos mi is napi szinten találkozunk most már szülészeti ellátásunk kapcsán is szifiliszes anyukákkal, illetve nőgyógyászati betegekkel, úgyhogy ez nekünk már a mindennapok részes gyakorlatilag.
1: Szifiliszről ugye annyit tud a civil lakos, hogy vérbaj. Volt, van és lesz. De hogy minél kisebb számban forduljon elő, azért tenni kell. Hogy terjed, mit kell tudni róla, milyen jelei vannak?
2: A szifilisz vagy vérbaj az a treponéma pallidum kórokozó által okozott szexuális úton terjedő betegség, ez egy baktérium, nem csak szexuális úton, hanem vertikálisan, tehát hogy magzatot is fertőzhet például szülőnőknél, illetve szoptatással is átadható az újszülöttnek és rossz szociális körülmények között is.
1: Vérrel is terjed? Tehát mondjuk például a vérvétel során...
2: Nyilván óvatosan kell, igen, egy ilyen beteghez hozzá.
1: Na most ez azt jelenti, hogy a szűrésnek óriási jelentőség van, tehát erre fel kell, hogy készüljön az egészségügy.
2: 2025 novemberében a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központnak jelent meg egy új szifilisz szűréssel kapcsolatos rendelete, ami alapján a mi kórházunkban is elkészült egy új eljárásrend ezzel vonatkozóan, mivel az utóbbi időben nagyon megszaporodott az újszülöttkori és csecsemőkori szifiliszes esetek száma, és ez vezetett oda, hogy átgondolják az egyébként eddig is Magyarországon évtizedek óta rutinszerűen működő terhesség alatti, illetve ugye a várandós gondozás kapcsán szükséges szűrővizsgálatokat. De ez azt jelenti, hogy az eddigi egy első trimeszteri kötelező szűrés helyett most már a belügyminisztériumi ajánlás 3 trimeszterenként, tehát 3 szűrést javasol, illetve bevezették a szülőszobán a szülőnők szifilisz gyors teszttel való vizsgálatát.
1: Úgy is lehet szifiliszes valaki, hogy nem tud róla?
2: Abszolút. Ezt nevezzük látens vagy tünetmentes fertőzésnek. A primer fertőzés kapcsán, tehát amikor valaki megkapja ugye a szifiliszt, akkor általában 2-3 héten belül megjelenik rajta egy fájdalmatlan, fekélyszerű elváltozás, vagy hüvely környékén, vagy végbél környékén, vagy arcon, száj környékén. Ez a fertőzés módjától függ.
1: Amiről hogy azt hiszik kezdetben, hogy valamiféle bőrelváltozás, de semmi komolyabbat nem.
2: Igen, klasszikusan például egy herpeszes elváltozással összekeverhető, és ez kezelés nélkül is tünetmentesen gyógyul.
1: Tehát nem tehát, is viszket semmit, nem?
2: Nem, néha utólag derül ki, hogy tulajdonképpen neki volt egy valamilyen sebe.
1: Ja, magától el is múlik?
2: Elmúlik, kezelés nélkül így van, és néhány héten belül kezdődnek a másodlagos szifilisznek a tünetei, bőrelváltozások, kiütések, ilyen hámló jellegű kiütések, specifikusan, tehát jellegzetesen tenyéren, talpon, de az egész testen is lehet, nagyon sokféle betegséget utánozhat, ezért még a bőrgyógyászoknak is nehézkes lehet a diagnosztika.
1: Más úton, módon befekszik az ágyba valaki után az ember, vagy megy az illemhelyre. Így is elterjedhet?
2: Ez egy szoros kontaktussal, tehát jellemzően váladékkal terjedő betegség, tehát hogy most kezet fogsz vele, akkor nem.
1: Hogy van az, hogy az ember nem tud róla? Hát egy szertelen életet élő, elővigyázatlan embernek akkor nem jut az eszébe, hogy mégis veszélynek van kitéve?
2: Hát erről szól többek között ugye a szexuális felvilágosítás nekem, ugye a gyereknőgyógyászaton belül a fiatalok között, hogy a nemi úton terjedő betegségekkel kapcsolatban igen védekezni kell.
1: Ezek az előadások, ezek mire hívják fel a gyerekeknek a figyelmét?
2: Felvilágosító jellegű előadásokat jellemzően 10 éveseknek érdemes tartani, amikor ugye megkezdik a szexuális életet, hogy milyen betegségek lehetnek, mire figyeljenek, mik a tünetek, hogyan lehet ezek ellen védekezni.
1: Az az első, aki megkapja, azt nem értem én igazán. Honnan kapja az az első?
2: Aki szintén tünetmentes abban a pillanatban is, nem tudja, hogy ő fertőz.
1: És akkor ez a bakteriális fertőzés, ennek mi kedvez?
2: Hát a klasszikus rizikófaktorok természetesen, amik minden nemi betegségre jellemzőek, tehát gyakori partnercsere, nem védekeznek, nem figyelnek oda, de a gyerekkori esetek egy része rossz szociális körülmények között szoros kontaktus útján is terjed.
1: Az nem vált divattá a fiatalok körében, hogy önmagukat szűrik? Hát elég szabados erkölcsi világban élünk, valljuk meg őszintén. Gyakori partnercsere, ez rizikó tényezővé válik.
2: Hát az sajnos nem jellemző, hogy a tinédzserek rendszeresen járjanak.
1: Nem a tinédzserekre gondolok elsősorban, hanem a pár évvel idősebbekre.
2: Nem aki... tipikus egyébként. Ami a szűrővizsgálatokat illeti, ott a nőgyógyászati vonalon általában a méhnyakrák szűrés az, amit ugye legtöbben tudunk, és hál' Istennek sokan járnak is. A nemi úton terjedő betegségek szűrése az még nem rutinszerű.
1: Visszatérünk a kismamáknak a szűrővizsgálatára. Ha és amennyiben ezek a vizsgálatok, ezek pozitív eredményt mutatnak, akkor ad abszurdum az is előfordulhat, hogy a babát el kell venni.
2: A magzatkorban elkapott szifilisz egy magzatnál az fejlődési rendellenességeket, koraszülést, tartós károsodásokat, de akár halvaszületést is okozhat, tehát sok minden következménye lehet. Amikor az újszületnél ugye jelentkeznek ezek a tünetek, ezek a második, harmadik trimeszterben anyánál frissen megszerzett fertőzések általában. És azért fontos a három trimeszterenkénti szűrés, mert amennyiben a vérvétel, mert ez egy vérvétel maga a szűrővizsgálat, pozitív, akkor gyakorlatilag egyszerűnek mondható antibiotikus kezeléssel, ami ebben az esetben egy kristályos penicillin, egy nagyon klasszikus gyógyszer, tünetmentessé tehető, és gyakorlatilag minden hosszú távú szövődménytől mentesül, mind az anya, mind az újszülött.
1: Tehát a magzatot is lehet akkor így gyógyítani.
2: Anyát kell kezelni.
1: Magáról a gyógyíthatóságról is beszéljünk. Nyilván fontos szerepe van abban, hogy mennyire lehet ezt meggyógyítani, hogy mikor veszik észre. Milyen stádiumban?
2: Valóban, hiszen a szifilisznek van első, másod, harmadik stádiuma is, és a harmadik stádiumban már visszafordíthatatlan károsodások is megjelenhetnek. De amikor első, második stádiumban észleljük például vérvétel valakinél ezt a betegséget, akkor a bőr és nemi beteg gondozóba küldjük nekik a feladatuk, illetve joguk, kötelességük, ugye, hogy ezeket a betegeket kezeljék és utánkövessék. Ez, ahogy említettem, penicillin kezeléssel történik, és korai stádiumban ez teljesen visszafordítható és tünetmentessé tehető.
1: Ha pedig ezt nem csípik el, akkor ezt is olvastam, ugye, akkor idegrendszeri károsodástól, agykárosodáson át akár vakságot, bénulást is okozhat, elég riasztóan hangzik.
2: Valóban az. Ezért kell az újszülötteket, csecsemőket, akiket ezzel diagnosztizálnak, évekig után követni, és kardiológiai, szemészeti, fülorgégészeti, neurológiai vizsgálatoknak is alávetni, hogy találnak esetleg bármelyik szervrendszerben elváltozást.
1: Emlékszem, én annak idején volt olyan beszélgető partnerem itt a stúdióban, hogy panaszkodott arra, hogy ma még az orvos kollégák körében sem annyira elterjedt az, hogy ilyen autoimmun betegségre szűrjék, vagy egyáltalán vizsgálják, vagy kérdezzék a pácienseket, ha valami problémájuk van. Azért jutott ez eszembe, mert a károsodások miatt ugye más szakorvoshoz is mehet az ember, miközben nem tudja magáról, hogy szifiliszes, de valami idegrendszeri problémája van, és elmegy a neurológiára. A kollégák fejében, vagy a vizsgálati palettában mennyire van ott már, hogy a szifilisz is eszébe jusson az embernek, hogy minél hamarabb kiderüljön, hogy mi a baj.
2: Erről leginkább a bőrgyógyászok. Úgy értem, hogy ők próbálják ugye ezt a témát már évek óta feszegetni, hogy egyre több a szifiliszes betegek száma is Magyarországon, és emiatt egyre többen jelentkeznek már másod-harmadik stádiumú tünetekkel, és eljutnak neurológushoz, fülorgégészetre, szemészetre. Tehát például volt olyan előadás a 24-es STI társaságnak az ülésén, ahol több kifejezetten erre volt kihegyezve, hogy például kankós szemészeti tünetek, és akkor ott jelenik meg a szemészeten, és akkor így derül ki például, hogy gonorrea fertőzése van. Tehát, hogy minél magasabb a nem jutott terjedő betegségekkel élők száma, annál gyakrabban fordul elő, hogy nem csak nőgyógyászati tünete van például, hanem már egyéb szervrendszert is érint.
1: Mennyire stigma ez a betegség? Nyilván az is benne foglaltatik, hogy valaki rösteli, szégyeli, és azért később kerül orvoshoz, és még nagyobb baj csinál magának.
2: Valószínűleg ez így van.
1: Lehet ez ellen valamit tenni felvilágosítással?
2: Mivel ez egy könnyen kezelhető betegség, igazából valóban nagyon fontos, hogy tudjanak róla, hogy mik a tünetei, hogy hamar forduljanak orvoshoz, és minél hamarabb megkapják
1: egyébként
2: a megfelelő
1: kezelést. Egyébként a penicillin kezelést, ugye ez az első, ezt akár házi orvos is felírhatja?
2: Nem, ez nem. A bőr és nemi beteg gondozóban történik, illetve annak a felügyelete alatt, és nekik van arra kötelességük is, hogy ezt a járványügyi rendszerbe jelentsék is, tehát a szifilisz az egy anonim módon kötelezően jelentendő, nem jutott terjedő betegség, és ezt ők követik után.
1: Ez vonatkozik egyébként a gyermeknőgyógyászati szakrendelésen is, hogy jelenteni kell, ha találkozik ilyen betegséggel az ember?
2: Hivatalosan az első diagnosztizáló egészségügyi ellátónak kell jelenteni, de nálunk, illetve a régiónkban az a napi gyakorlat, hogy a bőrésnemi beteggondozó jelenti ezeket a betegeket, amikor gondozásba veszik.
1: Most rákérdezek akkor a gyermeknőgyógyászati ambulancia szakrendelés tapasztalatára. Előfordulnak? Akad gyerekkori szifiliszes?
2: Én magam úgy kerültem ezzel a témával kapcsolatban, hogy tavaly két olyan kislányt láttam, egy egyéveset, illetve egy két éveset, akik családi körülmények között kapták el a szifilisz betegséget, és ők kerültek a látóterembe tünetekkel, illetve már igazolt szifilisz fertőzéssel csak gyermeknőgyógyászati konzíliumot kértek, és így láttam ezt a kis beteget.
1: Ez végérvényesen gyógyítható, vagy visszatér, igen, de érzékenyítve lehet rá az ember, könnyebben megkapja?
2: Amikor valaki megkapja a fertőzést, akkor utána létrejönnek olyan ellenanyagok a szervezetében, amelyek ugye egy életen keresztül kimutathatóak gyakorlatilag, de ezek nem védenek egy új fertőzéstől.
1: Visszatérek a beszélgetésünk elejére. Valami okának kell, hogy legyen, hogy most újra ilyen lendületet kapott a szifilisz.
2: Azt mondják a bőrgyógyászok, hogy ennek ők leginkább azt látják a hátterében, hogy a járványügyi kötelező utánkövetésnek egyre inkább gátat vetnek a GDPR-ral kapcsolatos személyiségi jogi kérdések.
1: Ez nagyon nehéz most értelmezni hirtelen.
2: Ez azt jelenti, hogy régen ezek a betegségek járványügyileg kötelezően kezelendők voltak, és rendőrség által előállíthatónak kellett lennie az, akit kontaktnak megneveztek. Tehát, hogyha valaki bekerült azzal, hogy neki szifilisz van a bőrésnembeteg gondozóban, ő megjelölte a szexuális partnereit, őket kötelezően be kellett,
1: és
2: hogy hívják. Természetesen létezik maga az eljárás, de sokkal kevesebb joguk van a járványügyieseknek előállítani ezeket a kontaktokat, mert sokan hivatkoznak személyiségi jogi kérdésekre.
1: Hát ez már magyarázat a háttérre. Úgyhogy én szerintem a legfontosabb az, hogy tájékoztatni.
2: A csecsemő és újszülöttkori betegségekkel kapcsolatban ugye az a lényeg, hogy gondolni kell sajnos a régiónkban szifiliszes fertőzésre gyerekeknél akkor, hogyha egy nagyon rossz állapotú, tehát látványosan szociálisan beteg gyerek, szociálisan hátrányos helyzetből, rosszul táplálható, lázas, sok tünete van, és vagy szeméremtesti kiütések, vagy nedvedző kiütések végbél körül, arc szóval száj körül. Tehát ezekben az esetekben most már a gyermekgyógyászoknak gondolniuk kell.
1: Na, hát meg akkor a védőnöknek is szerepe van most a tekintetben már, nem?
2: Így
1: mert
2: van.
1: Ők is elsőként találkozhatnak.
2: A várandós gondozás során ugye a három trimeszteri szűrések, ezek nagyon érintik a védőnőket, hiszen bizonyos körzetekben védőnői és házi orvosi várandós gondozás történik, tehát szakorvos általában nem is találkoznak az első két trimeszterben.
1: És akkor búcsúzóul még azt szeretném megtudni, hogy ez a kezelés mennyi ideig tart, vagy ez esete válogatja?
2: Két dózis benzetacil injekciót jelent, egy hét különbséggel, és utánkövetéses vizsgálatokkal, tehát vérvételekkel, amelyek igazolják, hogy gyógyultnak minősíthető-e valaki, vagy sem.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Nagyon
1: remélem,
2: szívesen,
1: hogy legközelebb szebb adatokról beszélünk.
0: Csillagpont Rádió. Egészségről és sportról a legtöbbet nálunk hallja.

0: Csillag.rádió. Hírek a Csillag.rádióban.
1: Változóan felhős napos időre számíthatunk. A Kádár-korszak kultúrpolitikája, de a középkori egyházak témája is szerepelt a történelem érettségin. Hamarosan lejár az adóbevallás határideje. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A honfoglalás, a Kádár-korszak kultúrpolitikája, a görög-római építészet, valamint a középkori egyház is szerepelt a témák között a középszintű történelem érettségi első részében. A rövid választ igénylő feladatok után a második részben két témáról kell szétírniuk a diákoknak. Az egyetemes történelemre vonatkozó résznél Németország 1938-as terjeszkedése és a céhek közül lehet választani. A magyar vonatkozású hosszú esszében Első Károly uralkodásáról vagy a Rákosi diktatúráról írhatnak a diákok. Közeledik az ESZIA bevallás leadásának határideje. Az adózóknak kevesebb, mint két hetük van még arra, hogy jóvá hagyják az adóhivatal által készített tervezetet, vagy maguk elkészítsék a dokumentumot. Fontos, hogy az adózók nyilatkozzanak az 1+1%-ról is. Eddig csak nem 1.700.000 bevallás érkezett be a NAV-hoz, a határidő május 20-a. Márciusban 6,7%-kal nőtt az ipari termelés az egy évvel korábbihoz képest. A KSH tájékoztatása szerint az ágazatot a feldolgozóipar húzta leginkább. Az alágak közül a számítógép, az elektronikai és az optikai termékek előállítása, a villamos berendezés gyártása, valamint az élelmiszer, ital és dohánytermék előállítása jelentősen, míg a járműgyártás kismértékben bővült. A szárazság miatt egyre súlyosabb az aszályhelyzet. Van olyan pont az országban, ahol március második felében volt utoljára eső. A tavaszi vetési munkák néhány napon belül befejeződnek. A következő hetekben többszöri lassú, áztató esőre lenne szükség, ami az őszi kalászosok terméshozamán is segíthetne. Lezuhant egy erdőtüzetoltó repülőgép Lengyelországban, a pilóta meghalt. Az ország keleti részén a Lublini Vajdaságban tegnap délután csaptak fel a lángok, a tűz már csaknem 250 hektárnyi területet érint. Az oltást a nehezen megközelíthető terep nehezíti, lakott terület nincs veszélyben. A lángok megfékezésén 300 tűzoltó dolgozik. Napközben kezdetben sok napsütés valószínű, majd délutántól ismét megnövekszik a felhőzet. Záporok, zivatarok elszórtan kialakulhatnak. Sokfelé megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. Délután 25-29, késő este 9-15 fok várható.
0: Pörgesd fel a pulzusod! FM 103 Csillag.rádió. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Pulzusinfo. Pulzusinfo. Betegség, gyógyulás, kutatás, oktatás. Minden, amit az egészségügyről tudni érdemes. Csillag.rádió. FM 103.
1: További kellemes rádiózást kívánok a Csillag.rádió hallgatóinak, akik a következő percekben tulajdonképpen már majdnem, hogy nem azt mondom, hogy egy sorozat következő részét hallják. Ez a sorozat pedig Bereczky Enikővel, generációs szakértővel, generáció kutatóval készült, és készül most is. Köszöntöm is szeretettel a generációs szakértőt a telefonvonal végén.
2: Jó napot kívánok, én is köszöntöm szeretettel és a hallgatókat is.
1: Mi a múltkor általában arról beszélgettünk, a jó múltkor, jó néhány héttel, vagy talán hónappal is ezelőtt, hogy egyfajta hitszerepet kíván felvállalni Enikő a különböző generációk között, és emlékszem, hogy hangsúlyoztuk, hogy egyáltalán nem könnyű feladat ez, amire vállalkozik ilyenkor az ember, mert hogy ez a szakadék, ez nem kicsi.
2: Ez így van, valóban. Hát nem a személyemmel szeretnék hidat képezni, hanem szeretnék segíteni olyan módszereket, olyan programokat találni a különféle generációk tagjainak, amelyekkel közelebb kerülnek egymáshoz, illetve kutatásokat is végzek ebben a témában, előadásokat tartok és tréningeket, úgyhogy ezekkel az eszközökkel szeretnék hidat építeni.
1: Önmagát Enikő egyébként úgy apostrofálja, mint intergenerációs szakértő, de hát a kutatás ebben kardinális szereppel bír.
2: Igen, igen, ez nagyon fontos, hogy kutatásokban is nézzük meg, hogy mi jellemzi egy generációt különféle tekintetben, akár a fogyasztás tekintetében például, vagy az oktatás tekintetében, vagy a média fogyasztás tekintetében, tehát különféle területeken vizsgálhatjuk a különböző generációk tagjait, és én is, amikor írok egy-egy generációról, vagy összehasonlító generációkat, akkor ezekre a kutatásokra hagyatkozom, akár saját kutatásokra, akár felelhető kutatásokra. És a könyvemben is törekedtem arra, hogy ezek nagyon szépen, precízen legyenek ledokumentálva a felhasznált irodalmi jegyzékében, hogy mások is megtalálják ezeket, ha ők végeznek akár erről saját felmérést, vagy szakdolgozók szoktak gyakran keresni, akik ebben a témában mélyednének el, hogy erre hagyatkozzak ők is.
1: Ennek a könyvnek a címe pedig a rejtélyes Z-generáció, ugye?
2: Igen, igen, igen. Körülbelül erről is jelent meg.
1: Erről is beszélnénk részletesen. Előtte azonban én arra gondoltam, hogy talán nem árt, hogyha megnevezzük, vagy úgymond közhírré tesszük a különböző generációkat. Tehát ugye vannak a veteránok, vannak a boomerek, az X-generáció, Y-Z-generáció, ezt úgy általában tudja az ember. Az évszámokat én magam is megmondom őszintén úgy gyűjtögettem ki, mert ezt valahogy kevésbé jegyzi meg az agy. A veteránoknak azokat nevezik, akik 920 és 39 között születtek, a boomereket ugye 46 és 64 közöttek az egyik verzió szerint, a másik verzió szerint ugye a baby boomosokat az 1940 és 1959 között szülöttekre mondják. És akkor őket követi az X generáció, a 60 és a 83 közöttiek, az Y generáció, a 84 és 94 közöttiek, mármint akik akkor születtek, és itt van a Z generáció, a 95 és 2009 között szülöttek. Legalábbis én ezt így tudtam lejegyezni magamnak itt az interneten kutakodván. Na most ez a Z-generáció, ami a könyvének is a címe, a rejtélyes Z-generáció. Hát mitől olyan rejtélyes ez a Z-generáció?
2: Elárulom egy kis kulisszatitkot, hogy a címadást az nem az én ötletem volt, hanem a kiadónál fogalmazódott meg ez az ötlet, de én ezt teljesen el tudom fogadni, és helytállónak tartom, hogyha a Z-generációról beszélünk, mert valóban sokak számára ismeretlenek, legalábbis az életüknek az a területe, amit az internet előtt töltenek, tehát a képernyő előtt töltenek, különféle internetes alkalmazások előtt, és ez az, ami tőlük valójában rejtélyesekké válnak az idősebb generáció tagjai számára, hiszen tetemes idő ez, 6-7-8 óra is, illetve van például most nyári szünetben, sokaknál ettől még több, és annyira más, hogy mozognak az online térben, másfajta applikációkat böngésznek, máshonnan tájékozódnak a hírekről, hogy ez ismeretlenné teszi őket azok számára, akik nem veszik mondjuk az időt arra, hogy többet beszélgessenek velük ezekről a területekről, és ezeket igyekeztem feltárni. Többek között számos influencerrel, tehát TikTokerrel, YouTuberrel is készítettem interjút, hogy megtudjuk, hogy az ő csatornáik alatt milyen interakciók történnek az egy generáció tagjaival. Ezekből részleteket megjelenítettem, illetve szakembereket is megkérdeztem.
1: Borzasztó összetett ez, amiről beszélgetünk. Milyen tanácsokat tud adni? Mondta, hogy tréner is. Ugye úgy fogalmazunk, hogy rejtélyes generáció. Mire a szülő vagy a nagyszülő azt mondja, hogy a csuda fáját, hogy nem, le nem tud szakadni arról a telefonról, vagy arról a gépről, állandóan ott van a kezedben, nyomogatod, nem figyelsz rám, nem beszélsz velem, nem beszélsz a társaddal sem, vagy egyáltalán úgy kivonulsz, mintha itt se lennél, pedig hát fizikai értelemben ott van. A fiatal pedig azt mondja, hogy ő onnan információkat szed, de ugye egyik a másikat szinte görgeti, nyílik az egyik információ után, a másik jól van ez kitalálva a különféle programok során, tehát ott tapad, ott tartja őt a sok-sok információ, amiben persze az eligazodás az nem mindig könnyű. Tehát mit tud tanácsot adni a szülőnek, a nagyszülőnek, hogy kezelje ezt a bizonyos kapcsolatot, ami megmondjuk őszintén a beszédet igen, igen ritkássá teszi a generációk között.
2: Hát nagyon jól rámutatott a gyökér problémára. Valóban a kommunikáció, a beszélgetés kellene, hogy kulcs legyen a generációk közötti kapcsolat megteremtésében egyáltalán. Sokszor ezeket az időhiány, a rohanó felgyorsult életmód is tudja akadályozni. Tehát, hogyha nem figyelünk oda arra, hogy szokássá váljon a családban az, hogy beszélgetünk egymással, akkor bizony általának úgy napok, hogy akár 7-8 percre szűkül le a beszélgetés. Vekerdi Tamás mondta ezt még, hogy a családokban 7 percet töltenek el beszélgetéssel, és azért ez nagyon kevés arra, hogy kiépítsük a bizalmat. Ugye a bizalom építéséhez fontos az, hogy amikor beszélgetünk, akkor oda is figyeljünk egymásra, az egymás testbeszédére, metakommunikációjára. Ez különben hiányzik az online csetekből, például a fiataloknál. Ez is érdekes, és hát azt látom, hogy sokszor az előítéletek is akadályozhatják a generációk közötti kapcsolatnak a kiépülését, főleg munkahelyen, céges környezetben ezt észlelem. Ugye azt látják az idősebbek, hogy folyamatosan

0: korábbi rossz tapasztalatból, ami a fiatalokhoz kötődik, akkor így megerősödnek a sztereotípiák előítéleteké, és utána már jön a diszkrimináció. És hát ebben a személyes kontaktus tud segíteni, hogyha a munkahelyen is, ugyanúgy, ahogy a családban, időt szakítunk arra, hogy személyesen megismerjük a tőlünk eltérő generáció tagját, és ilyenkor viszont nincsen egyszerű dolgunk, mert kevés a közös téma. Már abból kifolyólag is, hogy egészen más tapasztalatokkal jövünk a munkavilágába, illetve a médiafogyasztási szokásainkból adódóan is nehezebb lett kezdeményezni például egy beszélgetést, egy ilyen könnyed small talkot a munkahelyen, mert nincs már egy olyan közös médium, amiről tudunk beszélgetni, egy közös filmről, mindenki más csatornákat néz. 20 évvel ezelőtt, mondjuk, amikor mindenki Izaurát vagy a Dallas nézte, akkor tudtunk egymásra reagálni generációtól függetlenül, és elindulhatott egy beszélgetés, fel tudtuk venni a kapcsolatot könnyebben a fiatal vagy a keridősebb munkatársa, de hogyha most egy fiatal ugye azt mondja, hogy ő nézte a Pingvin harcost, amint streamelt a Twitch-en, akkor már lehet, hogy 3 kérdést is fel kell tenni mondjuk egy X generációs munkatársnak vagy vezetőnek, akik éppen úgy szocializálódtak, hogy hát azért egy vezető pozícióban lévő személynek, vagy egy idősebb embernek a fiatalabbhoz képest több mindent kell tudnia, és ilyen módon mondjuk nem mernek kérdezni, és akkor már rögtön elakad a kommunikáció, mert hogy hiányzik az a közös valóság, a közös előismertek, vagy akár a közös nyelv is, ami alapját kellene, hogy képezze a kommunikációnak. Ezért egy olyan közegben élünk most a 21. században, amikor már nem elég olyan kevés időt szánni a kapcsolatfelvételre, mint mondjuk 20-30 évvel ezelőtt, hanem tudatosan törekedni kell arra, hogy kiépítsük az utat egymáshoz beszélgetésekkel, vagy akár különféle programokkal, mind a családban, mind a munkahelyen.
1: Hát ezt nagyon nehéz építgetni, az az igazság akkor, amikor a családon belül a tagokat, az ifjabb generáció tagjait, igen nehéz meggyőzni arról, hogy ne írj nekem a cseten, hanem hívj fel telefonon, mert egyrészt rossz a szemem, és nem tudok visszapötyögni neked, másrészt gyorsabb, harmadrészt ugye ebbe szocializálódott, az Y vagy az X generációt említetted, de hát a baby boomosok meg még inkább annak vannak kitéve, hogy sokkal többet kell tanulni, hogy alkalmazkodjanak, hogy megértsék ezeket megértsék a rejtélyes Z-generáció tagjait, akik ugye már unokák, dédunokák kategóriába esnek, és valóban, ahogy említetted, volt egy tévé, egy műsor, ott ült az egy családépítő, egy közösségépítő funkciója is volt a tévének akkor tájt, aztán meg a közös étkezések, hát azok is eltűntek az életünkből, már aki hagyja, hogy eltűnjön, tehát az is egyfajta találkozásra, kommunikálásra ad lehetőséget. Tehát minden megváltozott körülöttünk, és az imént azt mondta, hogy több idő kell arra, hogy felvegyük a kapcsolatot, megértsük egymást, és kialakítsuk ezt a hidat, úgymond. Na de pont ebből van a legkevesebb, ebből az időből.
0: Ez így van, nagyon felgyorsult az életünk, és hát a közösségi médián is lehet látni, hogy nagy a verseny a figyelemért, hogy megragadják a figyelmünket, ahogy ön is említette, hogy jön a következő hír, jön a következő érdekes tartalom. Tehát ilyen módon nagyon nagy tudatosságra van szükség a média használatban is, és pont azért ennek az oktatása még nagyon gyerekcipőben jár. Sőt, ha az idősebb generáció, a szülői generáció előtt sincs egy kitaposott út, hogy hogyan tudná ebben segíteni a fiatalabbat. Úgyhogy nagyon sok a kihívás, az akadály ebben. De úgy gondolom, hogy a prioritások, a tudatosság, az sokat segíthet, hogy mi számunkra fontos, mi a lényeges, amellett, hogy mindig rohanunk, hogy meg tudjunk élni, hogy biztosítsunk a gyermekeink, utódaink számára is az anyagi feltételeket, amik ehhez fontosak, de ugye emellett vannak más feltételek is, amik fontosak, lelki, az emocionális kapcsolódás, az elengedhetetlen,

0: Robert Waldingenék a Harvardi Egyetemen végeztek egy több generációt átívelő kutatást, amin arra voltak kíváncsiak, hogy mitől boldogok az emberek az életüknek a végén, mi teszi őket boldoggá, és magyarul is megjelent a kutatásaiknak az elemzése, A jó élet az a címe a könyvnek, és nagyon érdekes felfedezések vannak ebben, de summa summarum az a lényeg, hogy az emberi kapcsolatok azok, amik az embert boldoggá teszik, nem a fényes karrier, nem a
1: vagyon,
0: magas színvonalú, igen, anyagi jólét, hanem az emberi kapcsolatainak a minősége. És én úgy gondolom, hogy ez generációtól független. Jól bizonyítja az is, hogy amikor vége lett például a Covid-nak, a nagyobb hullámoknak, akkor én végeztem erről egy kutatást a Nemzeti Hírközési Média hatóság részére, hogy mi jellemezte a különféle generációknak az eszközhasználatát, és azt lehetett látni, hogy minden generációban, tehát még a fiataloknál is, akik igen sokat használták ezeket az eszközöket, megvolt a nagy igény arra, hogy térjenek vissza személyes kontaktusba, az érintkezésekbe, kortársaikkal és családtagjaikkal is, mert azért a személyes érintkezést ezt nem tudja pótolni.
1: Bizony, bizony. Nekem is az jutott az eszembe, hogy hová vezet az, hogyha az emojokat meg a szívecskéket helyezzük előtérbe egy ölelés, egy simogatás, egy kézfogás helyett.
0: Igen, igen, pontosan. Kényszerhelyzetekben nyilván nagyon sokat tehetnek értünk, még akár a mentális jólétünkért is ezek az eszközök. Én említette azt, hogy a baby boomerek generáció, tehát ilyen 60 fölöttiek azért kevésbé komfortosan használják ezeket az eszközöket, de azt lehetett látni, hogy nagyon sokan pont a kapcsolódás miatt
1: megtanulták.
0: A Covid alatt megtanulták, igen. Ugye egy kölcsönös tanulás indult el, a fordított szocializációnak nevezi ezt Csepeli György szociológus, hogy amikor is a fiatalabbak tanították az idősebbeket, és nyitottak voltak. Azért azt lehetett látni egyre többen, az idősebb generációból is, arra, hogy ne egy idősebbtől tanuljanak, hanem fiatalabbaktól, és pont amiatt, a cél miatt, tehát itt is a prioritások, a célok, hogy ne veszítsék el a kapcsolatot a pandémia alatt sem a unokáiktól, a fiatalabb nemzedékektől, és kórházakban, Amerikában vizsgálták a videóhívásoknak a hatását. Azt lehetett látni, hogy jó hatással volt akár a gyógyulás szempontjából is, és nem csak a betegeknél, hanem a hozzátartozóknál is a szorongás mértéke csökkent a videóhívások után, de tehát egyáltalán nem vagyok technofób magam sem, hanem elismerem, hogy nagyon sok hozzáadott értéke van a digitális technológiának, még a mesterséges intelligenciát is használom a mindennapjaimban, de az nagy kihívás, hogy hogyan lehet ezt úgy jól használni, hogy ne az emberi kapcsolatoknak, vagy akár a generációk közötti kapcsolatoknak a rovására legyen.
1: Hát igen, ezt most tanuljuk. Ezt most tanulja idősebb, igen, fiatalabb egyaránt a saját magunk érdekében. Van 2 perc arra, hogy megválaszoljuk azt, hogy minek alapján határolódnak el a különböző generációk? Minek alapján határozzuk el, vagy választjuk ki, vagy ugye én évszámokkal kezdtem itt a beszélgetést. Mi dönti el, hogy most valaki az X generáció? Hogy született meg egyáltalán, hogy ők az X generáció, vagy az Y generáció? Mi történt mondjuk 60 előtt a X generáció életbe lépésével, meg mi történt 83 után?
0: Manheim Károly magyar származású szociológus határozta meg a generáció definícióját, ami használatos, és arra hívja fel a figyelmet, hogy nem elég a kronológiai együttérjűség, hanem meg kell nézni minden generációnak az úgynevezett formatív éveit, amikor fiatal volt, gyermek volt, míg a identitása, a személyisége fejlődött, hogy ebben az időszakban milyen nagy horderejű események, akár politikai, gazdasági, kulturális, és hát talán pirossal írnánk ezt, hogyha egy táblán lenne, hogy technológiai események az ő életüket, amelyet közösen egy nemzedék, azonos nemzedék tagjaiként éltek meg, ez határozza meg a generációnak, egy-egy generációnak jellemzőit, karakterisztikáit, és ezeket lehet látni különben az elnevezésekben is. Említette a veterán generációt, ugye körülbelül a 45 előtt születteknél, ott az idősebbeknél a világháborúknak a túlélés volt ilyen. Utána jön az baby boomer generáció, ez egy amerikai elnevezés, ott volt egy nemzedékből, tehát
1: a Ratko korszak nálunk például.
0: Igen. Viszont nagyon fontos, hogy egészen másokból volt Amerikában, ott egy gazdasági fellendülés volt, annak hatására született több gyerek nálunk, Ratko Anna népegészségügyi miniszter intézkedésének köszönhetően, és azért nálunk más jellem ezt a kulturális hatások miatt, a politikai tényezők miatt, a nemzedéknek a jellemzőit, mint mondjuk Amerikában a akkori fiatalokat, a szabad szerelmet, szabad ideológiákat hirdető hippiket. Tehát erre is érdemes odafigyelni. Illetve aztán jött az X generáció, ott a rendszerváltás nemzedéke, tehát a rendszerváltás volt egy ilyen nagy horderejű esemény a fiatalkorukban, majd az Y generáció itt több nagy horderejű eseményt említhettünk, de például Amerikában 9-11 nemzedéknek is nevezik őket, mivel a generációjukban egy nagy megrázkodtatás volt a 2001-es szeptemberi támadás az ikertornyok ellen Amerikában. Aztán jött ugye a 2007-es gazdasági világválság, de a közösségi média is megjelent már az életükbe, az IVIV, aztán a Facebook, és ugye most itt az Z-generáció, akit Covid nemzedéknek is neveznek. Én is megkérdeztem egy 200 fős felmérésben, és több mint az 50%-uk azt nyilatkozta, hogy lehetne, igen, mert annyira beépülnek ezek az emlékek, amik a pandémia alatt történtek az ő nemzedékükbe, nemzedékük meghatározásába is, ő meghatározásba is. Tehát körülbelül ezek a
1: vízválasztók, mondjuk így.
0: Vízválasztók lehetnek, igen.
1: Nekünk viszont a hírek a vízválasztóink, mert mindjárt kezdődnek a hírek, úgyhogy megint csak azt tudom mondani, kedves Enik, hogy folytassuk majd ezt a beszélgetésünket,
0: rendben,
1: jó? Köszönöm rendben. Szépen még egyszer Berecki Enikő generációkutatónak a tájékoztatást. Viszont hallásra!
0: Viszont hallásra!
2: Csillag.rádió az interneten is. Hírek, riportok és online adás. csillag.rádió.hu.
3: Nem csak

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Csillagpont Rádióban.
2: Változóan felhős napos időre számíthatunk, nőtt az ipari termelés, újabb drogszállító csónakra mér csapást az amerikai légierő a Csendes-óceánon. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Márciusban 6,7%-kal nőtt az ipari termelés az egy évvel korábbihoz képest. A KSH tájékoztatása szerint az ágazatot a feldolgozóipar húzta leginkább. Az alágak közül a számítógép, az elektronikai és az optikai termékek előállítása, a villamos berendezés gyártása, valamint az élelmiszer, ital és dohánytermék előállítása jelentősen, míg a járműgyártás kismértékben bővült. A kedvező forint-euró árfolyam is hozzájárult ahhoz, hogy áprilisban tovább nőtt a használt autó behozatal. Az egyik nagy hazai kereskedés adatai szerint a múlt hónapban több mint 12 ezer import jármű kapott magyar rendszámot, 23,5%-kal több, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A szakemberek szerint a kereslet növekedését ösztönzi, hogy jelenleg ugyanannyi forintért 10%-kal értékesebb autóhoz lehet hozzájutni külföldön, mint egy évvel ezelőtt. Ismét civil áldozatokat követelt az ukrajnai háború. Oroszország hajnalban több mint 100 drónnal, valamint rakétákkal támadta egyebek közt Harkivot, Zaporizsját és Szumit is. A csapásokban ketten meghaltak és többen megsebesültek. Andrij Sibiha ukrán külügyminiszter közösségi oldalán azt írta, Oroszország megsértette az Ukrajna által ma 0 órától kezdeményezett tűzszünetet, és Vlagyimir Putyin orosz elnök hétvégi tűzszüneti felhívásainak semmi köze a diplomáciához. Újabb feltételezett drogszállító csónakra mér csapást az amerikai légierő a Csendes-óceánon. Hárman meghaltak. A hét elején már volt egy hasonló akció a Karib-tengeren. Washington szeptemberben indította el a dél-amerikai vizeken közlekedő, állítólagos kábítószercsempész hajók elleni támadásokat, amelyekben eddig csaknem 200 ember halt meg. Lezuhant egy erdőtüzetoltó repülőgép Lengyelországban, a pilóta meghalt. Az ország keleti részén a Lublini Vajdaságban tegnap délután csaptak fel a lángok. A tűz már csaknem 250 hektárnyi területet érint. Az oltást a nehezen megközelíthető terep nehezíti, lakott terület nincs veszélyben. A lángok megfékezésén 300 tűzoltó dolgozik. Napközben kezdetben sok napsütés valószínű, majd délutántól ismét megnövekszik a felhőzet. Záporok, zivatarok elszórtan kialakulhatnak. Sokfelé megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. Délután 25-29, késő este 9-15 fok várható.
1: Csillagpont Rádió. Egészségről és sportról a legtöbbet nálunk hallja.

0: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
1: Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Indul mai tudományos magazinunk, én Strasser Andrea vagyok, és már is sorolom, hogy milyen témákkal lesz dolgunk. Képzeljük el azt, hogy itt Magyarországon egy dél-koreai színház tart előadást, és még gond és probléma, valamint nyelvi akadályok nélkül végig tudjuk nézni az egyébként színvonalas és nem mindennapi előadást. Nos, dél-koreai tudósok azt mondják, hogy ez a tervük, méghozzá mesterséges intelligencia alapú szemüvegekkel, amelyekkel áttörhetik a nyelvi korlátokat, hogy miről van szó, erről is szó lesz mai tudományos magazinunkban. Ráengedték a napfényt a műanyagokra, forradalom jöhet a hidrogén előállításában, erről is szó lesz. Egy évvel ezelőtt történt, hogy teljes sötétségbe borult az ibériai félsziget 2025 áprilisában, 60 millió ember maradt áram nélkül. Az évforduló apropóján a szakértők újra elemezték a miérteket, és érdekes okokat találtak, erről is szó lesz. 15 éven belül jöhet az első zéró kibocsátású repülőgép, és emellett van egy másik jó hírem is, az édesség utáni ellenállhatatlan sóvárgás nem pusztán gyenge jellem kérdése, a kutatók ma már egészen mást állítanak. És magazinunk vége felé szó lesz azokról a különleges átkelő helyekről is, amelyeket a vadon élő állatok megmentéséért építettek. Egyébként az utóbbi napokban óriási szenzáció volt, hogy egy 2 évvel ezelőtt épült ilyen hídon végre átkelt egy orángután. Szóval sok érdekességgel lesz dolgunk, és már is mondom, hogy mivel kezdjük hazai siker sztorival, 700 magyar szívbeteg járhat jól Szegeden, ahol most nyílt meg egy példátlan szívkatéteres labor, az országban egyedülálló laboratóriumot a Szegedi Tudományegyetemen alakítottak ki. A vizsgálati hely évente 600, illetve 700 beteg ellátására is alkalmas, adta hírül a HVG tudomány rovata. A mágneses katéter navigációval működő elektrofiziológiai szívkatéteres beavatkozásokra alkalmas laboratórium megnyitása után az egyetemen 5 műtőben tudják ellátni a szívritmus zavarban szenvedő vagy intervenciós kardiológiai beavatkozást igénylő betegeket. Csak hogy értsük, hogy milyen jelentősége van a dolognak, Európában mindössze 35 helyen alkalmaznak ilyen robotizált navigációs technológiát, amelynek lényege, hogy a katéter irányítását nem mechanikus robotkarok végzik, hanem egy számítógép vezérelt, külső mágneses tér szabályozza a katéter hegyének a pozícióját. A páciens két oldalán elhelyezett külső mágnesek a mellkas térségében kontrollált mágneses teret hoznak létre, erősségének és irányának változtatásával mozgatható a katéter hegye, amelyben egyébként 3 apró mágnes helyezkedik el. A robot navigációs katéteres eljárást egyébként valamennyi szívritmuszavar kezelése során alkalmazzák, az eddigi eredmények alapján különösen kamrai ritmuszavarok esetén érdemes használni. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a finoman és stabilan irányítható katéternek köszönhetően a hagyományos megoldáshoz képest alacsonyabb a szövődmények száma. Egyébként a számítógépes rendszer lehetővé teszi azt is, hogy a beavatkozást végző szakember az internet segítségével specialistákkal konzultáljon. A Szegedi Tudományegyetem szerint az új labornak komoly szerep jut a kutatásban, és fontos tudni és megérteni azt is, hogy a mágneses térrel mozgatható eszköz a beszűkült vagy elzáródott erek megnyitására is tökéletesen alkalmas.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Pörgesd fel a pulzusod!
3: FM 103. Csillagpont Rádió.

0: Hírek a tudományvilágából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: 2026 áprilisában egy éves évfordulója volt annak, hogy teljes sötétségbe borult az ibériai félsziget, ebből az alkalomból pedig több tudományos kör is újra elemezte az akkor történteket. Spanyolországban és Portugáliában is ugye hosszú időre leálltak akkor, 2025. április 28-án egészen pontosan a villamosenergia rendszerek, bár akkor a spanyol hatóságok azt kommunikálták, hogy a hirtelen változó extrém hőmérséklet okozhatta a rendszerek összeomlását, és vita alakult ki a megújuló energiaforrások bevonásával kapcsolatban is. A frissen publikált elemzés szerint viszont az eseménynek ennél jóval összetettebb okai voltak. Vizsgáljuk meg ezt tudományos szempontból. A 60 millió embert érintő áramszünet miatt több repülőjárat is kimaradt, leállt a tömegközlekedés, nem lehetett bankkártyával fizetni, sem készpénzt felvenni. Az olyan kiemelt fontosságú intézmények, mint a kórházak, a spanyol egészségügyi minisztérium szerint a kiegészítő villamosrendszerekre támaszkodtak a leállás idején. A szakértők szerint számos tényező közrejátszott az ellátási krízis létrejöttében, nem csak az időjárás, hanem többek között a feszültség és a meddő teljesítmény szabályozás hiányossága is. Ez elméletileg a villamos hálózatok hatékonyságának a növelését segítené. Ezen kívül az oszcillációk, azaz a kilengések és a feszültség szabályozási gyakorlatok közötti különbségek, valamint a gyors teljesítménycsökkenések, illetve az egyenetlen stabilizációs képességek voltak az okok, ami miatt 60 millió ember áram nélkül maradt. A feszültségingadozás és az oszcillációs jelenségek után egyébként sok erőmű, különösen a napelemrendszerek inverterei automatikusan leálltak. Egyszerűen lekapcsolódtak a hálózatról, ami további lekapcsolásokhoz vezetett. Ezek alapján, a jelenségek alapján a szakértők azonosították az áramtermelők védelmi beállításainak és terveinek működését is, illetve elemezték a helyreállítási szakasz lépéseit. Az esemény egyik súlyos kiváltó oka az volt, hogy az Európai Uniós rendszer üzemeltetési útmutatójában meghatározott 380, illetve 420 kilovoltos harmonizált feszültségtartomány helyett a korábbi spanyol szabályok megengedték, hogy az áramszolgáltatók magasabb feszültségen működtessék a hálózatot. Így a generátorok 435 vagy akár 440 kW áramot is termelhettek, ami miatt a rendszerben túl kevés tartalék maradt, ráadásul a hálózatokat túl is terhelte az ilyen mértékű áramelőállítás. A másik komoly probléma a villamosenergia rendszerben kialakuló oszcillációk nem megfelelő monitorozása volt. Az oszcilláció, vagyis a rezgés, az ingadozás alatt egy fizikai rendszer állapotának vagy pozíciójának időben ismétlődő periódusos változását értjük egy egyensúlyi helyzet körül. Az elemzés egy olyan európai szinten összehangolt speciális technológiát javasol, amely gyorsabban képes jelezni az áramellátás problémáit. Összességében tehát az imént felsorolt mindegyik tényező fontos volt abban, és szerepet játszott, hogy 60 millió embert áramszünet ért egyik pillanatról a másikra 2025 áprilisában. Egyébként így végig nézve, olvasva, hallgatva az elemzéseket, talán egy kicsit betekintést nyertünk abba, hogy a maga nemében mennyire bonyolult, pontosan, precízen felépített az áramellátás a világon, és milyen sok mindenre kell figyelniük a szakembereknek.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Egészség, életmód, sport, család. Csillagpont Rádió. Hallgasson bennünket a nap 24 órájában.

0: sincs visszaút.
1: Hírek a tudományvilágából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik. Most folytatódik.
2: Ráengedték a napfényt a műanyagokra, forradalom jöhet a hidrogén előállításában, ezzel a hírrel folytatjuk hamarosan, de előtte nézzünk körül. Mondhatnám azt is, hogy a mesterséges intelligencia szemüvegek világában, de úgy is felvezethettem volna a következő hírt, hogy színházba fogunk menni, ugyanis dél-koreai kutatók most abban reménykednek, hogy a mesterséges intelligencia szemüvegekkel áttörhetik a nyelvi falakat és akadályokat kimondottan a dél-koreai színházakban. A mesterséges intelligenciával működő szemüvegek ugyanis új korszakot hozhatnak akár ezen a területen is. A producerek és a kulturális döntéshozók egyaránt bíznak abban, hogy ez az új megoldás segít a koreai előadásokat világszerte közönség elé vinni, csak úgy, mint ahogy a dél-koreai K-popot is globális sikerre vitték. No, de nézzük meg, hogy pontosan miről van szó. Azt már az elmúlt években megszoktuk, hogy bizonyos mozi előadásokhoz úgynevezett 3D-s szemüvegeket adnak, Dél-Koreában pedig mesterséges intelligencia alapú szemüvegeket oszthatnak bizonyos színházakban. Olyan nézők számára osztanák a szemüvegeket, akik nem értik a dél-koreai nyelvet. Ilyenkor a felhasználó kiválaszthatja azt, hogy milyen nyelven szeretné, úgymond olvasni, illetve hallani az előadást, beállíthatja a betűméretet is, és azt is meghatározhatja, hogy a lencséken hol jelenjen meg a szöveg. Egyébként a szemüveg nem tükörfordítást ad, hanem amikor a színészek beszélni kezdenek, ez a bizonyos mesterséges intelligencia alapú program kulcsszavakat figyel, majd a megfelelő fordítást illeszti a párbeszédhez, így a néző zökkenőmentesen követheti az eseményeket a színpadon. A szemüvegek technológiáját egy koreai startup fejlesztette ki, amely eredetileg hallássegítő eszközöket kívánt készíteni, majd tavaly módosította a szoftverét színházi használatra. Az ő rendszerüket egy kínai partner integrálja a szemüvegekbe, amely a hardvert is gyártja. Elképesztő, ugye, hogy hardvert kapcsán a nagy számítógépek jutnak, a nagy dobozos számítógépek az eszünkbe, nem egy egyszerű mesterséges intelligencia alapú szemüveg akár. Hát ennyit a színházi, a külföldi színházi élményekről. Most nézzünk még rá arra, amikor ráengedték a napfényt a műanyagokra ausztrál kutatók, egy olyan megoldást dolgoztak ki, amivel már szobahőmérsékleten is könnyen fel lehet bontani a műanyagok szénhidrogén láncait. A műanyagok ugyanis lényegében hosszú szén- és hidrogénláncok. Az ausztrál kutatók a vizsgálatuk során arra jutottak, hogy speciális fotokatalizátor anyagok segítségével, amelyek a napfény hatására dolgoznak, viszonylag alacsony hőmérsékleten lehet feldarabolni ezeket a láncokat. Ennek köszönhetően a hulladékból viszonylag kevés energia segítségével lehet tiszta hidrogént előállítani, ami a zöld átállás egyik legfontosabb anyaga. Műanyag hulladékból hidrogén, azt mondják tehát az ausztrál kutatók, hogy ez a megoldás. Egyébként több tudományos labban publikált tanulmány szerint a közelmúltban végzett kísérletek azt mutatják, hogy a műanyag feldolgozásában óriási potenciál van, mint ismert, nemrég amerikai kutatóknak sikerült üzemanyagot előállítaniuk belőle. Írta meg a HVG tudományos rovata.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
3: Csillag.rádió az Instagramon is.
4: Az Instagramon is.
3: Kövessen minket. Csillag.rádió az Instagramon is.

0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: 15 éven belül jön az első zéró kibocsátású repülőgép, és nem a gyenge jellem felel a cukoréhségért, hanem egy baktérium, írja az érdekesvilág.hu. Nézzük meg ezt a két új tudományos hírt. Kezdjük a repülőgépekkel. Az Airbus jelentette be, hogy zéró kibocsátású hidrogén meghajtású repülőgépek tervezésébe kezdett. Az európai repülőgép gyártó vállalat 15 éven belül szeretné elindítani az első járatot. A hidrogénhajtású gépek működése során kizárólag vízgőz keletkezik. A tömeges használatuk előtt azonban még hatalmas infrastruktúrális beruházásokra van szükség a repülőtereken. Az egyik modellt turbóventilátoros motorral fogják felszerelni. Ez a gép 120, illetve 200 fő közötti személy szállítására lesz majd képes, és több mint 2000 tengeri mérföldet tud majd leszállás nélkül repülni. Az üzemanyagul szolgáló folyékony hidrogénnel tulajdonképpen egy úgynevezett módosított gázturbinás motort fognak alkalmazni, ami sugárhajtómű üzemanyag helyett hidrogénnel fog működni. A második modell hasonló technológia mentén fog működni, de kevesebb utas szállítására és mindössze 1000 tengeri mérföld megtételére lesz képes. A harmadik modell pedig radikálisan különbözik a már megszokott repülőgépek kinézetétől, ugyanis a 200 fő szállítására képes járműnél a szárnyak konkrétan beleolvadnak a repülő testébe. Előttem van a fényképe ennek a modellnek, valahogy úgy tudnám elmagyarázni, hogy olyan, minthogyha a szárnyait így hátrafelé csapná, ahogy azt a madaraknál szoktuk látni. A levegőből térjünk vissza a földre, és beszéljünk a problémáinkról. Van egy jó hírem, az édesség utáni ellenállhatatlan sóvárgás nem pusztán gyenge jellem kérdése. Az utóbbi évek kutatásai egyre meggyőzőbben mutatják, hogy a bélben élő mikroorganizmusok, köztük bizonyos bakteroides fajok aktívan beleszólnak abba, hogy mennyire kívánjuk a cukrot. Úgy tűnik, hogy a mikrobiális egyensúlytalanság a GLP-1 hormon jelátvitelét is érinti, és ezzel idegi jutalmazó köröket is modulál, amelyek a cukorfogyasztáshoz kapcsolódnak. Akkor tudjuk pontosan megérteni ezt a működést, mondják a szakértők, ha tudomásul vesszük és megértjük, hogy különbség van az éhség és a sóvárgás között. A fiziológiás éhség energia és tápanyag hiány jelzése, amelyet hormonális és idegi visszacsatolások finoman szabályoznak. Ezzel szemben a sóvárgás specifikus inger, tipikusan gyorsan elérhető magas cukor és zsírtartalmú élelmiszerek iránti vágy, amelyet a jutalmazási rendszer túlhangoltsága és a bél kötőjel agytengely jelzései is felerősíthetnek. A sóvárgás így részben tanult viselkedés, részben pedig biokémiai és mikrobiális eredetű jelenség. No de milyen jelek utalhatnak a mikrobiom eredetű cukoréhségre? Nos, az ismétlődő, nassolásba torkolló cukorvágy, különösen esténként, az antibiotikum kúra utáni étkezési preferenciaváltás, amikor például azt mondogatjuk, hogy mostanában mindig édességet kívánok, vagy az ingadozó energiaszint, a délutáni beroskadás, így is mondják a szakértők, valamint a rövid alvás és a stressz, ezek a mikrobiomon át is súlyosbítják a sóvárgást. És még egy érdekesség a tévutakkal és a gyakori hibákkal kapcsolatban. Tévút és gyakori hiba, ha ilyenkor hirtelen elkezdünk cukormentesen étkezni. Egyes intenzív édesítőszerek ugyanis nagy mennyiségben a bélrendszerre kedvezőtlen hatásúak lehetnek. Nem a cukormentességre van szükség, állítják a szakértők, hanem a mértékletességre.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Csillagpont Rádió. Egészség és sportadó. Miskolc FM 103.

0: helyiség.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Egy óránk után átkelt egy hídon, és ez elméletileg óriási természetvédelmi siker lett, hogy miről van szó, már mondom is, a kutatók egyébként egy indonéziai út fölé építették ezt a bizonyos hidat, kimondottan állatok számára, és először sikerült kamerával rögzíteni, ahogy egy súlyosan veszélyeztetett szumátrai óránk után használja az egyébként lombkorona hidat az út átszelésére, számolt be mindenről a National Geographic, a felvétel komoly reményt ad a természetvédőknek. A hidat egyébként 2024-ben építették az indonéziai Pakpak Barat közelében, a Lagan Pangidar út fölé. Az út fontos közlekedési folyosó az emberek számára, ugyanakkor áthatolhatatlan akadályt jelentett az erdei élőlények előtt. A természetes átkelés gyakorlatilag lehetetlen volt a vadon élő állatok számára. Mióta viszont a lombkorona híd megvan, 2 éven át figyelték kameracsapdákkal a hidat, remélve, hogy egyszer végre egy oráng után is használni fogja, ám sokáig csak más állatokat észleltek. Viszont most 2 hosszú év után végre megtörtént az eset. A felvételen egy fiatal hím orángután látható, amint óvatosan rálép a hídra, félúton megáll, lenéz az alatta futó hídra, majd tovább halad az erdő felé. Ez az első dokumentált eset, hogy a faj ilyen mesterséges átjárót használ. A híd kulcsfontosságú lehet a helyi, mintegy 350 egyedből álló populáció számára, amelyet az út ketté vág. Egyik részük a Sirangaswad rezervátum, a másik a Sikulaping védett erdőterületénél. A kis, elszigetelt csoportok miatt csökken a genetikai sokszínűség, ami hosszú távon a faj eltűnését okozhatja. Egyébként a szumátrai orángután a legnagyobb fán élő emlős ideje több mint 90%-át a lombkoronában tölti, igen intelligens fajról van szó, kiváló térbeli memóriája lehetővé teszi, hogy új útvonalakat tanuljon meg az erdőben, ez magyarázhatja, hogy végül a hidat is elfogadta. A világon egyébként mindössze mintegy 14 ezer szumátrai orángután él a természetben, így a faj a legveszélyeztetettebb emberszabásúak közé tartozik. A mostani siker azt mutatja, hogy a jól megtervezett infrastruktúra segíthet összeegyeztetni a természetvédelmet és a beruházásokat. Ha jobban belegondolunk egyébként, az emberi civilizáció, illetve iparosodás következménye, és nem is olyan régóta jellemző, hogy különleges átkelő helyeket kell az emberi infrastruktúra terjeszkedése miatt építeni az állatok számára, tulajdonképpen az 1950-es évek óta jellemző, és tűnik fel egyre több országban a kifejezetten vadon élő állatok számára épített átkelőhely, és érdekes adat, hogy mondjuk egy átkelő akár több millió állat életét is megmentheti, írja az érdekesvilág.hu. Az erdőirtás, illetve élőhelyük zsugorodása miatt a vadon élő állatok olykor az emberek által épített mesterség környezetben kóborolnak. Táplálékszerzésüket és vándorlásukat sokszor forgalmas utak, autópályák, vasutak, csatornák, elektromos vezetékek nehezítik, melyek miatt sajnos sok állat az életét veszíti. A probléma megoldásának egyik módja, hogy állathidakat építenek a számukra, amelyeken keresztül biztonságosan átkelhetnek. Az első ilyen átkelőt egyébként Franciaországban építették az 50-es években, és azóta többek között Amerikában, Kanadában, Svájcban, Hollandiában, Németországban is sorra épülnek a hasonló átkelőhelyek, de Magyarországon is számos épült már azóta. Ezek jelentősen csökkentik az emberi beavatkozás miatt bekövetkezett populáció csökkenéseket, sőt, egyes esetekben megakadályozzák a vadállatok kipusztulását. Ezek a sokszor növényekkel borított építmények őzeknek, szarvasoknak, medvéknek, teknősöknek, rákoknak, madaraknak, majmoknak és sok más állatnak jelentik a biztonságos átkelést világszerte.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
0: Ön a Csillagpont Rádiót hallja. Az FM 103 MHz.

0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Magazinunk legvégén lássuk, hogy mit értünk az alatt, hogy magyar űrmisszió indul a Holdhoz. A magyar irányítású Moonrad nevű misszióról van szó, amelynek a célja egy olyan műhold fejlesztése, amely a Hold körüli térségben nyújt kulcsfontosságú szolgáltatásokat. Erre a misszióra az Európai űrügynökség kérte fel a magyar Remrate Space Technologies-t. A cél egy közel 300 kg-os Hold körüli pályára szánt műhold fejlesztése. És hogy mi lesz a dolga? Nos, kulcsfontosságú szolgáltatásokat nyújthat ez a műhold, többek között a kommunikáció, a navigáció és az űridőjárás monitorozás terén. A projekt emellett a Hold környezetének a vizsgálatára is fókuszál majd, különös tekintettel a sugárzási viszonyokra, amelyek kritikusak a jövőbeli űrmissziók szempontjából. Zábori Balázs, a Remrate ZRT alapítója és szakmai vezetője a következőket nyilatkozta mindenről. A Holdért folyó globális űripari versenyben Európa jelenleg komoly kihívásokkal néz szembe, de a kis műholdas technológia az a terület, ahol még megőrizhetjük a versenyelőnyünket. Az Európai űrügynökség 2040-es stratégiája éppen ezért fókuszál az európai szuverenitásra és a dinamikus New Space vállalatok szerepére, írja a 24.hu tudományos rovata. A program nemzetközi együttműködésben valósul egyébként meg, a Remrate partnereként pedig a Hunren Energiatudományi Kutatóközpont űrkutatási laboratóriuma felel majd, egészen pontosan a küldetés tudományos tartalmáért. A Holdnak a közeljövőben valóban hatalmas szerep jut egyébként, hiszen a NASA ez év elején ugye sok év után visszatért újra a Holdhoz, a Hold megkerülésével. Ezen kívül tervezi a következő években a Holdra való leszállást, miközben Kína is folyamatosan a Holddal kapcsolatos programjairól kommunikál. Szóval fogunk hallani a közeljövőben magyar űrmisszióról is. Erről szólt mai tudományos magazinunkban. Az utolsó hírünk, sok érdekességgel volt dolgunk, magyar vonatkozású hírrel kezdtünk, ugye? Ugyanis 700 magyar szívbeteg járhat jól Szegeden, ahol most nyílt meg egy példátlan szívkatéteres labor. A külföldi híreket illetően pedig foglalkoztunk egy évvel ezelőtti visszatekintésre is, ugyanis májusban volt egy éve, hogy az ibériai félsziget teljes sötétségbe borult 60 millió embert kényszerítve áramszünetre. A szakértők az egyéves évforduló kapcsán újra megnézték az okokat, és egészen érdekes dolgokat találtak. Arról is volt szó, hogy dél-koreai kutatók mesterséges intelligencia alapú szemüvegekkel akarják áttörni a nyelvi falakat a színházakban, ráengedték a napfényt a műanyagokra, forradalom jöhet a hidrogén előállításában. Ezzel is foglalkoztunk. Szó volt azokról a különleges átkelőhelyekről, hidakról, amelyeket a vadon élő állatok megmentéséért építenek. Azt is megtudtuk, hogy tulajdonképpen az 1950-es évek óta jellemző. A fűvel, bokorral, még néha fával is borított vadátkelő. Szó volt arról is, hogy 15 éven belül jöhet az első zéró kibocsátású repülőgép, és megnyugtattuk magunkat, hogy az édesség utáni ellenállhatatlan sóvárgás nem pusztán gyenge jellem kérdése. Az utóbbi évek kutatásai egyre meggyőzőbben mutatják, hogy a bélben

0: testben élő mikroorganizmusok aktívan beleszólnak abba, hogy mennyire kívánjuk a cukrot. Szóval sok érdekességgel volt dolgunk, remélem, hogy legközelebb is találkozunk. Most búcsúzik a műsorvezető, Strasser Andrea. További nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek.
1: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ön a Csillagpont Rádiót hallja, az FM 103 MHz-en.

0: Hírek a Csillagpont Rádióban.
1: Változóan felhős napos időre számíthatunk. A honfoglalás és a reformáció is szerepelt a történelem vizsgán. Ismét civilek haltak meg Ukrajnában. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A történelemmel folytatódtak az érettségi vizsgák, amelyen csaknem 80 ezren vettek részt. A feladatsorban a honfoglalás, a reformáció és a dualizmus is szerepelt. Az Eduline információi szerint a középszintű írásbelin többek között a görög és római építészet, a középkori egyház, a magyarországi holokauszt és Kádár kultúrpolitikája is téma volt. Eszét pedig a céhekről, Németország 1938-as terjeszkedéséről, illetve Első Károly uralkodásáról vagy a Rákosi diktatúráról lehetett írni. Kifogást nyújtott be az országgyűlés napirendje miatt a Mi Hazánk. Az ellenzéki párt nem ért egyet azzal, hogy a magyar himnusz mellett az uniós és a cigány himnusz, valamint a Tisza kampánydala is elhangozzon az alakuló ülésen. Mivel a kérdésről nem sikerült megegyezni, az országgyűlés főigazgatója a köztársasági elnöknek továbbította a kérdést, így Súlyog Tamás dönt majd a napirendről. Orbán Balázs távozik a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanácsadó testületének éléről. Az elnöki posztot 8 éven át töltötte be. A leköszönő miniszterelnök politikai igazgatója közölte, hogy a továbbiakban oktatóként dolgozik az egyetemen. Ismét civil áldozatokat követelt az ukrajnai háború. Oroszország hajnalban több mint 100 drónnal, valamint rakétákkal támadta egyebek közt Harkivot, Zaporizsját és Szumit is. A csapásokban ketten meghaltak és többen megsebesültek. Andrij Sibiha ukrán külügyminiszter közösségi oldalán azt írta, Oroszország megsértette az Ukrajna által ma 0 órától kezdeményezett tűzszünetet, és Vlagyimir Putyin orosz elnök hétvégi tűzszüneti felhívásainak semmi köze a diplomáciához. Újabb feltételezett drogszállító csónakra mér csapást az amerikai légierő a Csendes-óceánon. 3 meghaltak. A hét elején már volt egy hasonló akció a Karib-tengeren. Washington szeptemberben indította el a dél-amerikai vizeken közlekedő, állítólagos kábítószercsempészhajók elleni támadásokat, amelyekben eddig csaknem 200 ember halt meg. Napközben kezdetben sok napsütés valószínű, majd délutántól ismét megnövekszik a felhőzet. Záporok, zivatarok elszórtan kialakulhatnak. Sokfelé megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. Délután 25-29, késő este 9-15 fok várható. Hasonlóan kellemes, kora nyári idő lesz a következő napokban is.
0: Ön a Csillagpont Rádiót hallja, az FM 103 MHz.

0: Az Inforádió műsorát hallják itt a Csillagpont Rádióban.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domani Csandrás. Alapvető változások előtt áll az ország és a Magyar Tudományos Akadémia, kezdte utolsó elnöki köszöntőjében a 200. ünnepi közgyűlésen Frany Tamás, aki kiemelten fontosnak tartotta, hogy Magyar Péter a következő miniszterelnök és Takács Zoltán tudományos és technológiai miniszterjelölt elfogadta a testület meghívását.
2: Köszönettel tartozom azért, hogy szolgálhattam-e nagymúltú, nagy tekintélyű, a magyar nemzet történelmébe és szellemi önismeretébe mélyen beágyazott intézményt. Széchenyi István és társai akadémiánk létrehozásával szellemi irányt is kijelöltek, amely szerint a tudás nem önmagáért való, hanem a haza javát kell szolgálnia. A kutatás nem elszigetelt, hanem közösségbe ágyazott tevékenység, a műveltség pedig nem dísze, hanem megtartó ereje a nemzetnek. Az akadémia feladata ma sem kisebb, mint alapításakor volt, sőt, talán még nagyobb. Korunk a maga gyors technológiai változásaival, járványokkal, klímaválsággal, fenntarthatósági kényszerhelyzettel, társadalmi és geopolitikai megrázkodtatásokkal minden korábbinál sürgetőbben teszi fel a kérdést, képesek vagyunk-e tudásunkat közös javunk szolgálatába állítani. Képesek vagyunk-e úgy megőrizni önazonosságunkat és önrendelkezésünket, hogy közben nyitottak maradunk a világra és a megújulásra. E kérdések súlyával a vállunkon érkeztünk meg vezető társaimmal a most lezáruló 6 éves ciklus küszöbére.
1: Frany Tamás emlékeztetett, a kutatóhálózat elcsatolása után első elnöki ciklusa elején egy megtépázott, de meg nem tört akadémia vezetését vette át.
2: Munkánkat a világjárvány idején kellett megkezdenünk, kezdettől fogva fontos célunk volt a nemzet tanácsadója funkciót az akadémiai lét lényegi elemévé tegyük. A politikának, gazdaságnak, társadalomnak és kultúrának szüksége van a tudomány tisztánlátására, elemző és kritikai erejére, távlatos gondolkodására. Vezetőtársaimmal azt valljuk, hogy a haza legkiválóbb szellemi, kulturális, politikai és gazdasági erőinek nézetkülönbségeik mellett is együtt kell működniük a nemzet boldogulásáért. Ezért mindig szembeszegültünk a megosztó törekvésekkel, akárhonnan eredtek is.
1: Frany Tamás felidézte, kezdetben ígéretes volt az együttműködésük az Orbán kormánnyal.
2: Több minisztériummal számos ügyben valódi együttműködés jött létre. Ugyanakkor nem sikerült kellő mértékű, kölcsönös tiszteletem és bizalmon alapuló kapcsolatot kialakítani a most ugyancsak leköszönő kormányzattal. Így aztán nem meglepő, hogy a kutatóhálózat sorsával, az egyetemi támogatott kutatóhelyek visszaszerzésével, vagy a független kutatási alapra vonatkozó javaslatunkkal kapcsolatos erőfeszítéseink rendre merev ellenállásba ütköztek. A meg nem valósult tervek azonban nem teszik értelmetlenni az erőfeszítéseket, és nem is sugallják céljaink feladását. Éppen ellenkezőleg kijelölik a jövő feladatait. Reményteli, hogy a tudomány népszerűsítés és az ismeretterjesztés terén komoly eredményeket értünk el. Az akadémia kommunikációja aktívan alkalmazkodott a digitális korszak új lehetőségeihez és követelményeihez. Felismertük, hogy a tudományt ott kell hangsúlyosan megjelenítenünk, ahova a társadalom figyelme összpontosul, ahol véleménye formálódik. Ebből a felismerésből nőtt ki az elmúlt évek egyik legnagyobb reményű kezdeményezése, a középiskolai MTA alumni program is. Több mint 1600 kutató fejezte ki csatlakozásával felelősségérzetét az iránt, hogy a következő nemzedékekhez személyesen is eljuttassa a tudomány szeretetét, tapasztalatait, a kutatás módszertanából fakadó hitelességét. Ez a program a jövő közgondolkodását formáló befektetés. Az akadémia területi bizottságai pótolhatatlan szerepet töltenek be életünkben. Olyan helyismeret és kapcsolati háló birtokában vannak, amire Budapestről nem lehet szert tenni. Az akadémia országos jelenléte az ő munkájukon keresztül válik valósággá. Új lendületet kapott társadalomfejlesztő kapcsolatépítésünk a hazai és a határon túli magyar településekkel, a tudománybarát település mozgalom elindulásával, melynek szintén kulcsszereplői a területi bizottságok. Lehetőségeik bővítése továbbra is fontos feladat. A határon túli magyar tudományosság, nem csak a Kárpát-medencében, szintén integráns része, éltető forrása volt és maradt közösségünknek. Kapcsolódásuk akadémiánkhoz még szorosabbá vált a külső tagok jogainak bővülésével és a jubileumi ünnepségeken vállalt szerepükkel. Közben nem feledkeztünk meg saját házunk tájáról sem. Sikeres szervezeti újítás volt a titkárság köztestületi igazgatóságának létrehozása. Székházunk felújításának saját forrásból Kínából történő megkezdése, a megújult díszterem és a harmadik emeleti kiállítóterek igazolják, hogy a romló állapotokat nem kell beletörődéssel fogadni, nem kell másra várni. Az elvégzett munka minőségét az elnyert UNESCO-tól származó ICOMOS díj is igazolja. Különleges kiváltság és kivételes felelősség volt számunkra, hogy éppen ebben az időszakban készülhettünk fel és ünnepelhetjük még ebben az évben is az akadémia és könyvtára megalapításának 200. évfordulóját. Az évfordulós programsorozat jelentős hazai és nemzetközi érdeklődés mellett nagy sikerrel zajlik, amit a jubileumi programjainkra, kiállításainkra özönlő ezrek és a társadalmi elit fokozott érdeklődése is mutat. A bicentenárium lezárulta után a programsorozat tartósan értékes elemeit be lehet építeni az akadémia mindennapi életébe. Az MTA doktora cím mellett elindítottuk az egyetemi kutatóhálózati és ipari kutatóhelyek minősítését is, az MTA kiváló kutatóhely programot. Sikeresen működnek kiválósági pályázataink, ösztöndíjaink, köztük az új nemzeti programok. A Magyar Tudományos Akadémia közössége a nemzetközi tudományosság része is. Több mint 60 nemzetközi szervezetben képviseli a magyar tudományt, alakítja a tudomány diplomáciát, rangos részese európai és globális együttműködéseknek, szervezője a Tudományos Világfórumnak.
1: A Magyar Tudományos Akadémia nem szolgálója, hanem partnere kell legyen a mindenkori magyar kormánynak, fogalmazott Frany Tamás.
2: Bizonyos, hogy akadémiánk élén az új vezetőkkel, felelősségvállalásra kész, konstruktív partnere lesz az új kormányzatnak a magyar tudomány, a felsőoktatás valamennyi sürgető problémájának megoldásában.
1: Frany Tamás beszédét úgy zárta, hálával, tisztelettel és bizalommal adja át az akadémia vezetését.
2: Hálával az elmúlt évek közös munkájáért, tisztelettel az akadémia 200 éves öröksége és közössége iránt, és bizalommal azok iránt, akik a következő években viszik tovább ezt a felelősséget. Hiszem, hogy a Magyar Tudományos Akadémia jövője biztos és erős, ha a közössége erős. Hiszem, hogy az akadémia akkor marad hű önmagához, ha egyszerre őrzi szabadságát, nyitottságát, erkölcsi tartását és társadalmi felelősségét. Én hiszem, hogy amíg lesznek Magyarországon olyan emberek, akik a tudásban nem csupán személyes sikerük lehetőségét, hanem hivatást, szolgálatot és közösségépítő erőt látnak, addig az akadémiának lesz jövője. Köszönöm, hogy együtt szolgálhattuk ezt a 200 éves intézményt, köszönöm a bizalmat, és hogy meghallgattak.
1: Pósfai Mihályt választotta meg a Magyar Tudományos Akadémia közgyűlése az MTA következő elnökének. A tisztségre 4 jelölt közül esett a választás a 63 éves Széchenyi díjas geológusra, a Pannon Egyetem tanárára, aki megválasztása után ünnepélyes keretek között vette át az akadémia pecsétjét Frany Tamás leköszönő elnöktől. Pósvai Mihály megválasztott elnök első sajtótájékoztatóján elmondta, elnöki programjának lényegi eleme volt, hogy a köztestületi tagokat szorosabban bevonják az akadémia működésébe.
3: Másrészt a programomnak vannak olyan elemei, amelyek az úgynevezett kutatói derékhad támogatását célozzák. Ugyanis általában azt lehet hallani a kutatás támogatással kapcsolatban, hogy a kiválóságot, a csúcsot támogatjuk, és valóban ilyen például a lendületprogram. De ugye ezekben a lendületcsoportokban is dolgoznak csoporttagok, nem fog mindenki lendületet nyerni, és ezek alkotják ennek a 19 000 köztestületi tagnak a nagyobb részét. Tehát akik lelkiismeretesen dolgoznak, és talán elismerést is várnak a munkájukért. Tehát rájuk szeretnék jobban figyelni, azzal, hogy kisebb összegű pályázatokat írunk ki, például egy ilyen szabatikának nevezett alkotói évet finanszírozna az akadémia, hogyha erre vannak lehetőségeink, és ilyen kutató-támogató műhelyeket szervez az akadémia.
1: Pósvai Mihály kitért a kormányváltásra is, hangsúlyozva az együttműködés fontosságát és lehetőségét az alakuló új kabinettel. Ezek a változások azt is jelentik, hogy kitágult egy új horizont, fogalmazott, hozzátéve a kutatóhálózatokról az összes érintett féllel le kell ülni tárgyalni, hogy megtalálják, mi lenne a legjobb megoldás.
4: Ha ez megoldható, akkor egy dolgozói képviselet az feltétlenül szükséges. A másik a jelenlegi intézetigazgatók. Természetesen a Magyar Tudományos Akadémia is ott lenne az asztalnál, és természetesen a kormány is ott lenne, mivel közfinanszírozásúak ezek az intézetek nagy részben. Az ELTE-hez csatolt kutató intézetek, kutatóközpontok esetén valószínű, hogy az ELTE képviselőit is be kellene ebbe vonni.
1: Míg a Magyar Tudományos Akadémia megválasztott új elnöke és főtitkár helyettese is az egyetemi világból érkezett, a megválasztott új főtitkár, Kecskeméti Gábor, irodalomtörténész, a kutatóhálózatból érkezik az MTA felső vezetőségébe.
5: A változások, amelyek a szervezeti életben, a magyar tudományos élet menedzselésében, irányításában végbe mentek, az elmúlt időszakban rettenetesen felgyorsultak és igazán kontraproduktív aktívan váltak. Csak az elmúlt 6 évem során én 5 intézménynek voltam a munkatársa, anélkül, hogy a dolgozószobámból kiléptem volna, és ez azt jelenti, hogy 4 alkalommal kellett teljes szervezeti újraalakítást végrehajtanom, valamennyi szabályzatot újrafogalmaznom, valamennyi szerződést újrakötnöm, beleértve a kutatók munkaszerződéseit, valamennyi külső partneri együttműködésünket, hazai és határon túli kooperációnkat, és mindannyiszor újra és újra elmagyaráznom, hogy mi kik vagyunk, mi annak az oka, hogy mindig új nevünk van, és vajon továbbra is megbízható partnerei tudunk-e lenni mindenek előtt a nemzetközi kutatásnak.
1: Ez a helyzet a kutatók biztonságérzetének sem tett jót, és a vezetőség számára is rengeteg időt és energiát emésztett fel, amit az intézményeikre kellett volna fordítaniuk, tette hozzá a megválasztott főtitkár.
5: A fiatal kutatóinkra sem tudtunk figyelemmel lenni, akik elvesztették a hitüket, a reményüket, karrierpályák, életpályák megépítésében. Az elmúlt években végignéztük, ahogy a fiatal posztdoktorok számára meghirdetett pályázati repertoár leépült. Korábban 3 olyan struktúra is volt, ezek közül 2 az akadémia támogatott, a 3-at pedig a korábbi OTKA, később NKFIH, amelyet kifejezetten fiatal kutatók pályakezdéséhez szántak. A magyarországi pályázati rendszer az elmúlt években a csúcs kiválósági pályázatok irányába mozdult el, és most a tavaszon érzékeltem azt, a kollégáim jöttek ezzel a jelzéssel, hova az ördögbe pályázhatnak fiatal doktori diplomával a kezükben, nincs megfelelő portfólió, amely egy kutatói pályai valamennyi szakaszára egyenletesen kiszámítható, előrelátható és egzisztenciálisan is biztos támogatást tudna nyújtani.
1: A kutatóhálózatokra vonatkozó megoldás nem lesz gyors, véli Kecskeméti Gábor.
5: Valamennyi volt kutatóintézményünk jelezte, hogy valamilyen módon az akadémia irányítása vagy felügyelete alá kíván visszakerülni, de az a 4 intézmény, amely jelenleg az ELTE kötelékében van, köztestületi költségvetési szervként látja magát, míg az a 13 főigazgató, aki a jelenlegi Hunren nevében nyilatkozott, azt tartanák tökéletes megoldásnak, hogyha a kormányzat a Hunren alapító jogait adná át a Tudományos Akadémiának. A vektorok egy irányba mutatnak, de ez 2 jogilag gyökeresen különböző megoldás.
1: Kovács Ilona megválasztott főtitkár helyettes szerint most minden hajó egy irányba áll, és az akadémiai szabadság visszaállításáról már nem csak beszélni lehet. A megválasztott főtitkár helyettes szerint ugyanakkor nagyon sok munka vár az új vezetőségre.
6: A fiatalok érdekében nyilván nagyon-nagyon fontosnak tartom én is azt, hogy az úgynevezett posztdoktori rendszer vissza tudjon állni, mert ez volt az a lépés a fiatal kutatók pályaivében, ami az elmúlt néhány évben tűnt el, egy lépcső az ő pályájukon hirtelen kiesett, amit nem lehet csak úgy átugrani. A posztdoktori rész az, amikor egy doktori fokozatot szerzett fiatal az önállósodás útjára lép, amikor saját témát választ, saját feje után megy néhány évig, és beérik az, hogy ő önálló kutatóvá válik. Ha ilyen nincs, akkor nem csoda, hogy külföldre távoznak a tehetségek.
1: Kovács Ilona megválasztott főtitkár helyettes szerint az akadémiai szabadságba beletartozik nem csak a felsőoktatási intézmények önállósága és autonómiája, hanem a kutatás, a kutatási intézmények önállósága és autonómiája is, amihez részletes és kidolgozott tervek kellenek.
0: Szigma, a holnap világa.
1: 3 kutatócsoport jutott finanszírozáshoz a Massachusetts-i Műszaki Egyetem és a Hunren Magyar Kutatási Hálózat közös pályázatán. A világ első számú műszaki egyetemének számító intézmény programjának keretében a Hunren kutatói most először vehetnek részt közös pályázati programban. Világszerte mindössze 23 ország vesz részt a programban, mondta Ványi András Szabolcs, a Hunren Magyar Kutatási Hálózat fűtőelem és reaktor anyagok laboratóriumának tudományos főmunkatársa. Szabó Gergő interjúja.
7: Ilyen együttműködés még nem volt. A Massachusetts-i Egyetemet, az MIT-t követtük, a munkásságukat, cikkeiket olvastuk, ezek alapján dolgoztunk tovább, de közvetlen kapcsolat, munkakapcsolat még nem volt az egyetemmel, úgyhogy nagyon örültünk, amikor hallottunk arról, hogy lehetőség van velük közösen pályázni. Nagyon örültünk, amikor megtudtuk, hogy ezt a pályázatot, amit beadtunk, ezt az MIT-nak a releváns kuratóriuma elfogadta és támogatja.
8: Ugye itt 3 nyertes pályázat van, azt kérném mutassa be az önökét, ön melyikben volt érintett?
7: Mi pályázatunknak a magyarra fordított neve a fejlett reaktorok autonóm irányítása. Ez a projekt azzal kapcsolatos, hogy az új típusú reaktorokban van egy ilyen cél vagy törekvés, hogy a operált doktoroknak a szerepét, terheltségét csökkentsük. Ehhez két nagy lábon kell előre haladnunk, egyfelől az irányítás technikán kell sokat fejlesztenünk, másfelől pedig a reaktorokban lejátszódó reaktorfizikai, termohidraulikai folyamatok megértését kell javítanunk, és a mi pályázatunk az főleg ennek a második pillérnek a fejlesztésén alapul, ezzel foglalkozik. Itt alapvetően egy méréses és számításos keretben fogunk együtt dolgozni az amerikai kollégákkal. Ők adják nekünk a saját fejlesztésű programukkal kapcsolatos tudást és tapasztalatot, illetve segítenek nekünk betanulni, mi pedig lehetőséget biztosítunk számukra, hogy a magyar reaktorokon validációs jellegű méréseket végezzünk el közösen. A projektbe be fogunk vonni hallgatókat is, itteni műegyetemről, illetve a kinti műegyetemről is, illetve lesznek majd ezekkel a cserekapcsolatokkal kapcsolatos szakmai utazások mi részünkről is az Egyesült Államokba, illetve ők is meg fognak minket látogatni a projektnek a második felében.
8: Összességében ennek a sikeres pályázatnak köszönhetően az MIT-vel való együttműködés révén milyen lehetőségek nyílnak meg önök számára, akár ebben a projektben, amire enélkül nem lett volna mód esetleg?
7: Hát itt azt gondolom, hogy talán a legfontosabb és a legértékesebb az a közvetlen kapcsolatnak, a személyes kapcsolatoknak a kialakulása, hogy ténylegesen beszélő, levelező viszonyba kerüljük a kinti kollégákkal, és hát mi úgy reméljük és úgy tervezünk, úgy szeretnénk ezt a projektet elindítani, hogy ez egy hosszabb együttműködésnek az első eleme legyen, és majd következő fázisokban meg tudjuk újítani majd ezt az együttműködést, és tovább tudjuk folytatni.
9: Szigma, a holnap világa.
1: A velencei tó vízszintje alig 70 cm, így pedig, ha a következő hetekben nem érkezik jelentős csapadék, akkor őszre akár ki is száradhat. A szakemberek szerint a vízpótlást hosszú távon akár a Dunából is meg lehetne oldani. Várkonyi Gyula összefoglalója.
10: Rendkívül alacsony a magyarországi folyók és tavak vízszintje. Szegi Attillát, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivő helyettesét hallják.
11: Hazánk területén a 2021 óta tartó döntően az átlagosnál szárazabb időjárás következtében a halmozott csapadékhiány mértéke március végére elérte a -426 mm. A vízjárását alacsony és igen alacsony medertehetség jellemzi. A Duna magyarországi szakaszának medertehetsége összességében 15% körül alakul jelenleg. A Rábán, a Murán és a Dráván is hasonló a helyzet, de a Tiszán is a duzzasztott szakaszok kivételével mindössze 10-20%-os a medertertség, és ez jellemző jelenleg a mellékfolyókra is. A Balaton átlagvízállása jelenleg 87 cm, az április végi május elejé átlagvízállás 98 cm, a Velencei tónál Agárnál 70 cm volt a vízállás, ez is jelentősen elmarad attól, amelynek jelenleg lenni kéne. Bízunk abban, hogy akár májusban, akár még a medárdi időszakban jelentősebb csapadékmennyiség érkezik esetleg, és az még segíthet a tavaink feltöltődésében.
10: A velencei tó állapota különösen aggasztó. Pálinkás Imre Pált, a Magyarországos Horgászszövetség velencei tavi kirendeltség vezetőjét hallják.
12: Mi úgy látjuk, hogy itt mesterséges vízpótlási rendszert kellene kiépíteni, és véleményünk szerint erre egyedül a Duna lenne alkalmas forrásként. Lehet abban gondolkodni, hogy akár az Elcsi kúcsorok bővítésével szűrt vizet szállítani, vagy régebben voltak olyan nem publikált elképzelések is, amik szerint Komárom irányából egy hosszabb csatornahálózatos megoldással lehetne akár a Balatont is hozzávéve megoldani ezt a vízhiányos problémát. Ha eljutunk odáig, hogy kormányzati szintű akarat lesz a velencei tó helyzetének stabilizálására, akkor is több évet fog telni ez a projekt megvalósítás. Nem sok jóra számítunk idén, tekintve, hogy már most olyan a vízállás, ami ősszel is meglehetősen kritikusnak számít, és júniustól szeptember végéig olyan 30-50 cm szokott átlagosan apadni a tó, és nem lesz a következő másfél hónapban sem eső, nem jön egy igazi várovárt medárdi időszak monszunszerű esőzésekkel, akkor a valóságban is tényleg a kiszáradás szélére kerülhet a velencei tó őszre.
10: A nem hivatalos becslések szerint 8-10 milliárd forintból lehetne összekötni a Dunát a velencei tóval, amelyhez akár uniós forrásokat is igénybe lehetne venni.
9: Szigma, a holnap világa.
1: Több évtizeden nem tapasztalt fagy volt az Alföldön május 1-én reggel. A térségben lévő nagyjából 24 ezer hektár szőlőültetvény mintegy 80%-a fagyott el teljes egészében, mondta Koch Csaba borász, a Hajós-Bajai borvidék elnöke. Szabó Gergő interjúja.
13: Május 1-i reggelre sajnos egy tragédia történt az Alföldön. Talán 84-85-ös télen voltak ilyen hasonló téli fagyok, amik ilyen szintű pusztítást okoztak a szőlőültetvényekben, viszont ilyen mértékű tavaszi fagy évtizedek óta nem volt. Sajnos összefüggésben van ez is a felmelegedéssel és az aszállyal, mert a levegő páratartalma olyan alacsony, nincs felhő, nincs semmilyen olyan pára réteg a légkörben, amely a hőt vissza tudná verni a föld irányába. Tehát ez az elsivatagosodás, hogy nappal 30 fok meleg éjjel megfagy, ez az egész természetet nagyon próbára fogja tenni a jövőben, hogyha ez így folytatódik. És sajnos ez a május 1-i elképesztő mértékű fagy is részben ennek tudható be, véleményem szerint, bár meteorológus nem vagyok.
8: Ez még csak néhány nappal ezelőtt történt, de hogy nagy vonalakban látják-e már a borvidéken, itt önöknél, hogy mekkora lehet a kár?
13: Mi borvidékünkön 1800 hektár szőlő van, de beszéltem a hegybírókkal, de beszéltem az országban nagyon sok szőlőtermelővel. A Dunabor régió, ami Csongrád, Hajósbaj és Kunsági borvidék együtt, itt közel 24 ezer hektár szőlő ültetvény van. Ebből Hajósbaján van 1800, amiből kb. 1500 fagyott el szinte 100%-ig. Kunságban kb. 15 ezer hektár fagyott szinte 100%-ig, és Csongrádban is nagyon jelentős a fagykár. Ilyen mértékű kár az ágazatot nem érte 40 vagy 50 éve, ami most történt.
8: A közeljövőben ez mit okozhat? Akár a borászok, a termelők számára, és hát a boltok polcain mi lesz számít a következő hónapokban?
13: A 2026-os évre a borkészletek a pincékben rendelkezésre állnak, a borárában nem fog egyelőre jelentkezni, viszont ha nézzük a láncolatot, tehát ősszel nem lesz mit szüretelni, sőt egy picit a probléma ettől nagyobb lesz, amit most még nem lehet pontosan felmérni, hogy voltak olyan területek, ahol akár -3-5 fokos hideg volt, és a megindult netkeringés a növényben nem csak az zöldhajtások fagytak el és károsodtak, hanem a fás részeknek a szállító szövete is, amit most még nem lehet pontosan felmérni. Ez majd akkor fog kiderülni, amikor a növény elkezd kihajtani esetleg az alborügyekből, vagy ki sem tud hajtani, vagy ha ki is hajt, akkor gyakorlatilag kiderül a nyár folyamán, hogy egy csökkentett növekedési képességű és termőképességű növény fog kihajtani újra, hiszen azok a része is károsodtak, amik most szemmel még nem láthatók. Véletőleg nagyobb lesz jóval a kár, mint amit gondoltunk, ami biztos, hogy amelyik szőlőtetvény most megfagyott, a földrészek is hajtások, azon szinte nem lesz egyáltalán termés. Van egy-két olyan fajta, ami az alvó és a mellékrügyekből képes valamilyen minimális termést hozni, de ez a 20-30 mázsás hektáronkéti termés, ami csak egy-két fajtára jellemző, ez borvidéki szinten elenyésző.
1: Búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domonics András.
0: Csillagpont Rádió FM 103.

0: Az Inforádió műsorát hallják itt a Csillagpont Rádióban.
1: Kulturális hírek az Inforádióban.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán. A következő fél órában az Inforádió eheti kulturális anyagaiból hallhatnak válogatást. Idén június 5-e és 30-a között rendezik meg a budapesti Wagner napokat a MÜPA-ban. A rendezvény sorozatot 20 éve, 2006-ban indította Fischer Ádám, akinek vezényletével lesz majd hallható a teljes Ring tetralógia a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. A Kossuth Díjas karmester az Inforádiónak azt mondta, egy korszak lezárására készül, a stafétát és a karmesteri pálcát részben továbbadja. Ezután az esemény sorozat új társművészeti vezetőjével, Rajna Martinnal közösen látja el a fesztivállal kapcsolatos feladatokat. Rozgonyi Ádám beszélgetett Fischer Ádámmal.
3: Már a közlemény a MÜPA-tól úgy érkezett, hogy korszakzárás jön a budapesti Wagner napokon idén, hiszen ön utoljára vezényli teljes Ring tetralógiát a MÜPA-ban. Ezt már készpénznek vehetjük, eldöntött dolog?
4: Én csak azt tudom mondani, hogy jelenleg mi a szituáció. Én 50 vagy 45 éve dolgozom operaházaknál, és azt megtanultam, hogy soha nem mondjon az ember semmire, hogy sose, és semmire sem mondja, hogy biztos, de azért van, én azt mondanám, hogy nem csak korszak lezárás van, hanem korszak kezdés is, mert én szeretném átadni a fiatalabb generációnak a Wagner Fesztivál vezetését. Jelesül Rajna Martin kollégám fogja átvenni a zenei felelősséget, ami nem azt jelenti, hogy én nem állok továbbra is a Wagner mellé, és a Wagner fokon fogok következő években is vezényelni, de ez egy ilyen lassú átmenet lesz, és erre most szükség van, és ezt én azért csinálom, mert hát a Wagner napok az az én gyerekem, és én szeretném, hogyha a gyerekem engem túlélne.
3: Interjúban azt mondta, hogy a Ringnél, a Ring ciklusnál szebb feladatot elképzelni sem lehet. Miért gondolja így?
4: Hát ehhez is csak hozzá kell tennem, hogy valószínűleg akkor mondtam, amikor éppen a Ringgel foglalkoztam, mert ilyen téren én nagyon szubjektív tudok lenni, és pont az a darab, amivel foglalkozom, akkor abban a pillanatban nekem rögtön a világirodalom teteje lesz. Na de a Ring az tényleg a világirodalom teteje, az minden fajta mértéket vagy dimenziót kitágít, felrobbant, ahogy akarják. Ez az egész életnek, az egész életfilozófiának egy alapműve, és hát a legembert próbálóbb darab annak az elvezénylése, hát mondjuk a legkarmester próbálóbb darab annak az elvezénylése, és én azt már többször is elmeséltem, hogy mennyire megvoltam lepve. Mielőtt ezt a 15-16 óra zenét 4 nap alatt elvezényeltem, próbáltam hozzászoktatni magamat, meg edzeni magamat, hogy én ki fogom egyáltalán bírni. És nem csak az, hogy kibírtam, de rögtön a vége után az volt az érzésem, hogy ezt újra lehet kezdeni, mert ez egy olyan intenzív érzés.
3: Talán nem túlzás azt mondani, hogy igazából nem igazán találnánk Európába, sőt a világban sem sok olyan operaház, olyan jelentős operaházat, ahol ne vezényelt volna az elmúlt évtizedekben. Mikor magyar közönség előtt történik mindez, az lehet más, vagy miben más?
4: Nem hiszek abba, hogy igazán más lehet, és meg kell, hogy mondjam, hogy én abba a helyzetben vagyok, hogy én ugyanúgy vezénylem a Ringet itthon is, Magyarországon is, Bécsbe is, Bayreuthba is, mindenütt, amilyen a meggyőződésem, és nem csak ami az én meggyőződésem, hanem ami a zenekar, az énekesek közös interpretációja. Most az, hogy ezt a közönség hogy fogja fel, azt én nem érzem annyira, de persze valamennyire lehet érezni, mert az ember valahogy a hátával is érzi, hogyha a közönség unatkozik. Ezt itthon nem éreztem. És én nekem ez egy különös élmény volt, hogy felfedezni azt, ahogy a magyar közönség felfedezi a Ringet. Nekem egy pontos elképzelésem volt arról, hogy én Wagner zenéjét hogy akarom előadni, tehát nem az, hogy milyen tempóban, meg milyen gyorsításokkal, hanem egy olyan előadásmódot kialakítani itt a MÜPA-ban, ami teljes értékű, de mégis a zenére koncentrál, és a minden a látvány az csak a zenének a megértését segíti. És amikor egy-egy drámai pillanat után érzem azt, hogy vannak olyanok mögöttem a nézőtéren, akik visszafolytják a lélegzetüket, akkor én úgy érzem, hogy érdemes volt.
3: Viszont említette, hogy a hátával is érzi, hogyha a közönség unatkozik, és ha ezt érzi, hogy ön mit tehet, egy karmester mit tehet ilyen esetben, hogy felrázza a hallgatóságot?
4: Hát ezt így nem lehet elmondani. Hát az, hogy azt mondjuk nem csinálom, hogy annál gyorsabb tempót veszek, ez egy összeadott dolog, meddig tartok ki egy szünetet, milyen, mennyire fokozom a crescendókat, ezt természetesen a próbán meg kell beszélni, de hogy az pontosan milyen mértékben történik, az az előadáson dől el. Van egy olyan nézésem, amennyiben én érzem, hogy valami... Hát, hogy unatkozik a közönség, akkor van olyan, hogy elkezdem a tempót kicsit gyorsítani, meg drámaibbá tenni, de ez nem jellemző. Nekem egyszer volt egy rémes élményem ilyen téren, nem azt éreztem, hogy a közönség unatkozik, hanem hallottam, ahogy a székek fölcsapódnak, hogy voltak, akik elmentek. Ez a Metropolitanben történt. És aztán utána megmagyarázták nekem, hogy ezt ne vegyem személyesen, ez úgy van, hogy amikor elkezd a tűgöny lefele menni, akkor kirohannak, hogy elsőnek érkezzenek le a garázsba, mert akkor nem lesz dugó, és hamarabb tudnak kijönni. Én ezt nem tudtam. Az egy rémes érzés volt. Szóval ilyenek azért előfordulnak az emberre.
3: Kiben akutó emberként foglalkoztatja az a kérdés, hogy mi marad meg, vagy mi marad meg a közönségben egy koncert után?
4: Foglalkoztat, de nem ez az én feladatom. Szóval én és a zenésznek és az előadó művésznek az a feladata, hogy a legmagasabb fokig próbálja a művet úgy interpretálni, ahogy ő érzi, és a saját érzés és saját személyiségét, a művet tegye a saját személyisége részévé, és aztán, hogy azt hányan követik, az egy ilyen szekunder dolog. Szóval én soha nem voltam megsértve, amikor kevesen voltak a nézőtéren, voltak ilyen előadásaim is. Az nem számít. Az, hogy csak 100-an, vagy 1000-en, vagy 5000-en hallanak, az teljesen mindegy, azokat kell magammal ragadni, akik ott ülnek. Ez is egy nagyon fontos dolog, hogy milyen a bevétel, hány jegyet adnak el. De én ezt átengedtem mindig a gazdasági igazgatóságnak.
3: Bizonyára tudják a hallgatóink is, hogy a szintén Kossuth Díjas Fischer Iván az ön testvére. Egymás között egyébként volt rivalizálás, vagy inkább ez egy ilyen szakmai diskurzus volt minden esetben?
4: Szakmai diskurzusra szoktunk követni. Éppen most telefonáltam vele a csodálatos mandarin ügyében, de ilyen téren ez nem volt. Én egész másképp képzeltem el a karmesteri pályafutást, mint ő, az ő számára ugye hát a megteremtett egy világot a fesztivál zenekarral, én pedig elsősorban opera karmester voltam, és különböző operaházakba jártam különböző előadásokat vezényelni, de hát mindegy, nem erről van szó. Én megkérdezem tőle, hogy ő hogy látja a zenét, hol vannak a technikai problémák, ez néha, de azt is be kell vallanom, hogy minél több dolgunk van, annál kevesebb időnk marad egymásra.
3: Mi az, ami még ezen kívül foglalkoztatja mostanában az alkotás szintjén is?
4: Az alkotás szintjén, hát mi nem vagyunk alkotók, de abban az illúzióba kell élnünk, hogy alkotók vagyunk. Szóval én most egyre inkább hiszek ebben. Tehát az én feladatom, hogy azt a darabot úgy játszam le, úgy közvetítsem a közönség felé, mint amit a szerző akart, és a szerző leírt. De én most azt úgy érzem, hogy ez nem elég. Szóval, hogyha én egy darabot úgy vezénylek, ahogy le van írva, az túl kevés. Nekem azt a darabot a saját izzó meggyőződésemmé kell megváltoztatni. Tehát nem azért játszok most... Csak egy házszámot mondok, nem azért játszok ott egy fiszt, mert a zeneszerző egy fiszt írt oda, hanem mert én meg vagyok győződve arról, hogy annak a fisztnek ott a helye, és más nem is lehetne ott játszani. Természetesen ez az magamévá tevés, ez ritkán lehetséges, ez nincs, de ez erre kell törekedni. És én akkor érzem jól magamat, azokkal a darabokkal érzem jól magamat, ahol az az illúzióm van, hogy én is pontosan ezt szerettem volna leírni.
2: Fischer Ádám Kossuth Díjas karmestert hallották. A könyvtörvénynek is nevezett, a könyvek árkötöttségéről szóló 2024-ben elfogadott törvénymódosítás hatályon kívül helyezését kéri az új parlamenttől a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése. Rozgonyi Ádám összeállítása.
5: Fel kell építeni egy olyan komplex kulturális szférát tulajdonképpen támogató és valamennyire kiszolgáló törvényegyüttest, ami az ott lévők javát szolgálja, illetve tulajdonképpen a közjót szolgálja.
3: Fogalmazott az Inforádióban Gál Katalin, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének elnöke. Arról is beszélt, hogy az MKKE a könyvtörvénynek is nevezett, a könyvek árkötöttségéről szóló 2024-ben elfogadott törvénymódosítás hatályon kívül helyezését kéri az új parlamenttől.
5: Tulajdonképpen mit jelent egy könyv megjelenése? Tehát ilyen alapfogalmak sem voltak benne tisztázva. Ki az a kiadó? Mit jelent az, hogy webshop, ami ugye már egy viszonylag újabb történet lett volna, mint amihez a mintát használták. A kiadó ugye kereskedővé válik, amikor ő személyesen ad el könyvet természetes személynek, amire kiment ez a törvény, aminek a végső története az, hogy ha vesz az ember a boltban egy ilyen könyvet, azt csak ennyiért veheti meg, és ezt a eladó lehet egy kereskedelmi egység, lehet egy hipermarket, lehet egy könyvesbolt, lehet egy nagy láncolat egyik tagja, tehát akárki lehet, de aki közvetlenül mondjuk ad a vásárlónak, elad egy könyvet, az eladóvá válik. Tehát az egész annyira kibogozhatatlanul, annyiféle szálon ment, hogy az év során többször kaptunk a GVA-tól olyan megkeresést, hogy véleményezzük a hozzájuk beérkezett szabálysértésnek tűnő dolgot, hogy mit szólunk mi ehhez. Amihez mint szólni se tudtunk, mert értelmezhetetlenek voltak a bejelentések, és tekintettel, hogy maga a törvény sem értelmezhető.
3: A 2024. október 1-én hatályba lépett módosítás lényege, hogy az új megjelenésű könyvekre legfeljebb 10% kedvezmény adható a kiadástól számított első 365 napban. A szabályozás nem vonatkozik az utánnyomásokra és a 2024. október 1-e előtt megjelent könyvekre. A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése ennek a módosításnak a hatályon kívül helyezését kéri a döntéshozóktól.
2: Szakmai javaslatot készít a magyar filmfinanszírozás jövőjéről a filmes szakembereket és szervezeteket képviselő filmreform elnevezésű kezdeményezés, amely a napokban alakult meg. Részletek Rozgonyi Ádámtól.
3: Több mint 80 filmes szakember és szakmai szervezet részvételével elindult a filmreform.

0: Az Inforádiónak Kolozsi László, a Filmreform alapítója.
1: A legkevésbé jó megoldásnak azt találtuk, hogy egy kinevezett kormánybiztos legyen ennek az egész filmes résznek az élén, tehát hogy a politikától mentesebb vagy legyen, mint ahogy előtte volt, tehát hogy távolabb kerüljön tőle, ne bizonyos kijelölt producerek irányítsák ezt az egész folyamatot, és hogyha ez a mozgalom elindul, akkor legyen megkerülhetetlen, tehát a filmeseknek a véleményét ne lehessen megkerülni, és például azt az elképzelést, hogy a döntőbizottságban, ami ugye mondjuk a film támogatásokról dönt, folyamatosan váltakozzanak, tehát rotálódjanak a tagok, hogy a szakmai alapon válasszuk ki. Tehát, hogy ezt képviseljük úgy, képviseljük annyian, hogy ne lehessen nem figyelembe venni a filmes érdekképviseleteknek az elképzeléseit. Közös álláspontokat azokat most alakítjuk ki, de azért egy-két irányvonal az világosan látszik, ha mondjuk így az összefésülés során, az elképzelések összefésülés során például eléggé egyértelműen nyomatékosítva van, hogy a TAO támogatásokat, amik egyébként most a sportba mentek, azokat a kultúrára is fordítani kellene, illetve a kultúrára fordítani kellene, meg a ilyenfajta egészen vérlázító és aljas mutizások, amik most mennek, ugye a revizor most írta meg, hogy 3 milliárd forintot még a választások előtt 2 nappal baráti színházaknak a kormány kiutal, tehát hogy ezeknek véget kell vetni, és ezeket a pénzeket, ezeket is át kell nézni.
0: Az egyeztetések első szakasza május 8-áig tart. Ezt követően a javaslatcsomagot a szakmai szervezetek képviselői bemutatják, és megkezdik az egyeztetést a döntéshozókkal.
2: Több száz személyes tárgy, színpadi jelmez, kéziratok Freddie Mercury egykori asszisztensének vezetésével. Május 1-én nyílik a Magyar Zeneháza 4. saját tervezésű tárlata, amely a világ egyik legismertebb rock legendája, a Queen énekes előtt tiszteleg. Az élményszerű megoldásokat felvonultató tárlat minden eddiginél személyesebb nézőpontból mutatja be Freddie Mercury történetét. Tatár Tímea kérdezte Horn Márton intézmény igazgatót, a kiállítás egyik kurátorát.
3: A kiállításnak igazából az apropója az volt, hogy Freddie Mercury ebben az évben töltené be a 80. születésnapját, és emellett a másik fontos, mert ez egy kettős jubileum, mert a budapesti koncert 1986. július 27-én volt a Magic Tournak az állomásaként, ez pontosan 40 éve történt, ami azért volt különösen nagy szám, mert hogy előtte nem igazán volt ilyen léptékű nagy sztár Magyarországon. Nyilván a rendszer nem engedte, és itt sikerült talán egy picit puhítani a rendszeren, és kivenni egy téglát abból a bizonyos falból ezzel a koncerttel, hiszen több mint 80 ezer ember látogatott ki a koncertre, sőt, nem csak a koncerten, hanem a koncert körül is sokan voltak, akik lemaradtak, és hallgatták így is kívülről magát a koncertet, mert ez egy olyan, hát ez azt gondolom, hogy ilyen fordulópont volt ilyen zenetörténeti szempontból mindenképpen. És hát nem csak Budapestről, illetve Magyarországról érkeztek sokan, hanem a régióból is.
4: A Magyar Zeneháza Freddie című kiállítása mennyire újszerű és mennyire klasszikus?
3: Hát szerintem egyszerre mind a kettő, sőt, ha szabad így fogalmaznom, mert hogy ugye a kiállításnak az alapját két fontos dolog adja, az egyik egy hatalmas gyűjtemény, ami Freddie Mercurynak a személyes tárgyaiból áll, és közel 30 gyűjtő adta kölcsön a Magyar Zeneházának ezt a hatalmas gyűjteményt, illetve a World of Freddie, aki cseh gyűjtőcsoport, dalszövegek, eredeti dalszövegek, videoklippekből és a koncertekről ismert fellépő ruhák, a Garden Lodge, amit talán sokan a Freddie Mercury életéről készült filmből ismernek, nem olyan nagyon régi filmből, és hát ez kiegészül egy fontos elemmel, hogy nem csak a tárgyak, hanem a tárgyaknak igazából a története is megjelenik, méghozzá nem akárhogy, hiszen Peter Freestone, akinek nagyban köszönhető ez a kiállítás, őt sikerült megismernünk egy korábbi kiállításunk készítése során, és ő 12 évig volt Freddie Mercurynek a személyi asszisztensük, egy házban laktak, igazából neki az volt a feladata, és mondhatom azt, hogy az élete is, hogy a Freddie ügyeit intézze, onnantól kezdve, hogy reggel felkel, és a teáját oda készítse az ágya mellé, odáig, hogy minden hova pontosan odaérje, le legyenek szervezve a találkozói, stb. és ezek a tárgyakhoz, illetve nem csak tárgyakhoz, hanem az élet mindennapjaihoz kötődő személyes történetek, ezek végig megjelennek a kiállításban, és miután a innovatív a kiállítás, egy olyan audioszisztem kapcsolódik a kiállításhoz, ami igazából, ahogy megyünk végig, így felismeri a pozíciónkat, tehát minden egyes tárgyhoz tudunk narrációt vagy zenét kapcsolódni.

0: kapcsolni, és ő a túravezetőnk, így a kiállításon Peter Fristone, aki minden egyes tárgynál és kiállítási elemnél mesél.
1: Meddig látogatható a kiállítás?
0: Május 1-én nyitjuk, és előláthatóan jövő év elején, február magasságában fogjuk bezárni.
2: Horn Mártont, a Magyar Zeneháza intézményigazgatóját, a kiállítás egyik kurátorát hallották. Az elmúlt fél órában az Inforádió eheti kulturális anyagaiból hallottak válogatást. A felelős szerkesztő Ilisz László, valamint a szerkesztő Rozgonyi Ádám nevében is megköszöni figyelmüket a műsorvezető Kocsonya Zoltán. Viszont hallásra.
3: Kulturális híreket hallottak. Az Inforádió műsorát hallották itt a Csillagpont Rádióban.

0: Csillag.rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Cégének, termékének, szolgáltatásának reklámvideóját miért ne szinkronizálhatná profi hang?
2: Miért ne szinkronizálhatná profi hang?
3: Miért ne szinkronizálhatná profi hang?
1: Például én.
4: Például én.
2: Például én.
3: Például én.
1: Bízz a profikra!
4: Marekord.hu. C-vel. Marekord.hu. Jó volt így?
0: Társadalmi célú hirdetés következik.
5: A világjárvány lassan már történelem, de a gyerekek, a fiatalok, akik a koronavírus következtében elveszítették egyik vagy mindkét szülőjüket, itt élnek velünk, közöttünk.
6: A Regőci Alapítvány hosszú távú gondoskodást nyújt a magyarországi COVID-árváknak.
5: Kérjük, támogassa adója 1%-ával a járványban elárvult gyerekeket.
6: Tevékenységünkről bővebben a regőcialapítvány.hu oldalon tájékozódhat.
7: Készült a Regőci Alapítvány megbízásából.
8: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
9: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
10: Reklám következik.
11: A La Contessa Kastély Hotelben különleges gasztronómiai pillanatok, egyedülálló wellness élmények és a bükki természet nyugalma várja. A szilvásváradi lovas programok és lenyűgöző kiránduló útvonalak idén is kihagyhatatlanok. Irány a lacontessa.hu.
12: Szevasztok, itt a Dr. Bérez.
13: És a Verét Tomi.
12: Megjelent a legújabb Zámbó Jimmy átdolgozásunk.
13: Az ugye nem bántad meg? Keressétek bármelyik digitális zenei felületet.

0: Pihenjen a Tisza-tónál, a nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tisza-tó vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Szivárog, ne kockáztasson! Tömítésgyár.hu. Sík tömítésgyártás szerelvényhez, karimához, PB palackhoz, gépjárműhöz. Ha tömítés, akkor biztos zárás. Tömítésgyár.hu.
2: Reklámot hallottak. Reklámot hallottak. Hírek a Csillagpont Rádióban.
3: Kellemes koranyári idő lesz. Ismét civil áldozatokat követelt az ukrajnai háború. Erdőtűz pusztít Kárpátalján. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. Támadás érte egy francia szállítmányozási vállalat máltai lobogó alatt közlekedő hajóját a Hormuzi szorosban. A Fülöp-szigeteki legénység több tagja megsebesült, a tankerben pedig károk keletkeztek. A sérülteket kimenekítették és orvosi ellátást kapnak. Emmanuel Macron francia elnök kijelentette, nem Franciaország volt a támadás célpontja. Ismét civil áldozatokat követelt az ukrajnai háború. Oroszország hajnalban több mint 100 drónnal, valamint rakétákkal támadta egyebek közt Harkivot, Zaporizsját és Szumit is. A csapásokban 2 meghaltak és többen megsebesültek. Andriy Sibiha, ukrán külügyminiszter közösségi oldalán azt írta, Oroszország megsértette az Ukrajna által ma 0 órától kezdeményezett tűzszünetet, és Vlagyimir Putyin orosz elnök hétvégi tűzszüneti felhívásainak semmi köze a diplomáciához. Orbán Balázs távozik a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanácsadó testületének éléről. Az elnöki posztot 8 éven át töltötte be. A leköszönő miniszterelnök politikai igazgatója közölte, hogy a továbbiakban oktatóként dolgozik az egyetemen. Kifogást nyújtott be az új országgyűlés napirendje miatt a Mi Hazánk. Az ellenzéki párt nem ért egyet azzal, hogy a magyar himnusz mellett az uniós és a cigány himnusz, valamint a Tisza kampánydala is elhangozzon az alakuló ülésen. Mivel a kérdésről nem sikerült megegyezni, az országgyűlés főigazgatója a köztársasági elnöknek továbbította a kérdést, így Súlyog Tamás dönt majd a napirendről. A Kanári-szigetek elnöke tiltakozik az ellen, hogy náluk kössön ki a hantavírus fertőzésben érintett óceánjáró. Eddig 2 utasnál mutatták ki a vírus ritka, emberről emberre terjedését lehetővé tévő andoki vírus törzset, egyikük a Johannesburgban meghalt holland nő. Rajta kívül még 2 vesztették életüket. Jelenleg folyik a kontaktkutatás, eddig 62 embert azonosítottak, akik szoros kapcsolatba kerültek a fertőzöttekkel. Azt egyelőre nem tudni, hogy az zöldfoki köztársaságba tartó hajó hol köthet ki. Erdőtűz pusztít Kárpátalján, a Borzsa havas lejtőn 75 hektáron ég az erdő. A lángokat több mint 250-en próbálják megfékezni. Az oltásba a katasztrófavédelem kisrepülőit is bevetették. A munkácsi járáshoz tartozó Valócon vészhelyzeti műveleti központot hoztak létre. A tűz keletkezésének okát vizsgálják. Estig csak fátyol felhők zavarhatják a napsütést, majd egyre több gomoly felhő képződik. Éjszaka délnyugaton, majd keleten is előfordulhatnak záporok. Holnap helyenként zivatarokra számíthatunk. A szél élénk, északnyugaton erős. A zivatarok környezetében viharos lesz. Hajnalban 9-16, napközben 20-25 fok várható. Hasonlóan kellemes koranyári idő lesz a következő napokban is.
2: Csillagpont Rádió FM 103.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Pulzus Info. Minden, ami egészség.
5: A Pulzus Info összeállításához a szerkesztő Szász Anikó kíván további tartalmas rádiózást. Munkatársaim nevében is kérem, hangoljanak ránk.
2: Csillagpont Rádió. Egészségről és sportról a legtöbbet nálunk hallja.

0: Pulzusinfo. Pulzusinfo. Betegség, gyógyulás, kutatás, oktatás. Minden, amit az egészségügyről tudni érdemes. Csillagpont Rádió. FM 103.
1: Új munkacsoport kezdte meg működését a Magyar Gyógytornász Fizioterapeuták Társaságában, ez pedig a fizikoterápiás munkacsoport, amelynek vezetésére Lénárt Miklósnét kérték fel, akit sok szeretettel köszöntök a Csillagpont Rádió stúdiójában. Jó reggelt kívánok!
2: Köszönöm szépen, jó reggelt kívánok én is mindenkinek!
1: És szívből gratulálunk ehhez a kinevezéshez!
2: Köszönöm szépen! Hát nagy örömmel vállaltam el, mert ez valóban egy olyan nagy hiány volt. Itt igazából a munkacsoportoknak az összefogásait, főleg a cél itt ezzel a fizikoterápiás munkacsoporttal, hiszen maga a gyógytorna az, hál' Istennek nagyon jó úton van, mert hogy rengeteg olyan továbbképzés van még, amikor már megcsinálják az egyetemi képzést is a gyógytornász fizioterapeuták, és az biztos, hogy a különböző manuális technikákban óriási a fejlődés. De azt kell, hogy mondjam, hogy legalább ilyen óriási a fejlődés a technikai lehetőségekben is, mert hogy a gyártók egyre inkább újabb és újabb olyan dolgokkal állnak elő, amit bizony a gyógyászatban nagyon jó lenne bevinni. És hát ez is az egyik cél, hogy ezeket az új technikai eszközöket, hogy próbáljuk a gyógyászatba is olyan értelemben is bevinni, hogy nyilván, hogy a betegek javát szolgálja, és az, hogyha kiegészül maga ez a manuális technika ezekkel a igazi, tényleg gépekkel, eszközökkel, gyógyászati egyéb lehetőségekkel, akkor sokkal eredményesebb maga a gyógykezelésnek a kimenete is.
1: Az, hogy régi hiányt pótol ennek a munkacsoportnak, ami szám szerint a 17. létrehozatala, igen, ez tulajdonképpen mit jelent? Tehát dolgoznak itt gyógytornászon kívül is még több szakma csoport képviselője, vagy képviselői, de hogy közöttük nem volt olyan szoros kapocs, hiszen nekik azért a beteg érdekében egy tímmunkában kell dolgozni. Igen. Az ő koncentrálásuk ebbe a munkacsoportba tulajdonképpen ez a kulcskérdés?
2: Ez is igen az egyik kulcskérdés, mert nagyon sok helyen nagyon jól működött ez az együttműködés. De nagyon sok helyen valahogy nem tudjuk mai napig se, hogy hol csúszott félre, de tehát maga az egész egy kombót, egy egységet úgy képez, hogy igazából úgy komplex az a fizioterápiás ellátás, hogyha benne vannak nyilván a gyógytornászok mellett a fizioterápiás asszisztensek, illetve a gyógymasszőrök is. Mert így, hogyha még az sem mindegy, hogy a sorrendiség hogy van, hogy egy-egy betegnek az állapotába, hogy mivel kezdjük, hogy először lazítsuk ki azt a mozgásszervi elváltozást, és utána eredményesebb a gyógytorna a különböző manuális technikákkal. Vagy először a manuális technikák legyenek, és majd utána lazítsunk, vagy fájdalmat csillapítsunk. Tehát ez abszolút individuális, tehát egyére szabottan kell ezt meghatározni. És igazából ez is a cél, egyik fontos cél, hogy tehát ezeket is összehangolni, amennyire lehetőség van jobban. Bár az is igaz, hogy egy óriási nagy probléma az, hogy rengeteg az a beteg, aki ellátásra szorul. És a várakozási idő is itt a előjegyzések alapján is sajnos az egy kicsit tovább szokott nyúlni, mint ahogy szeretnénk, mert az lenne a legjobb, hogyha azonnal el tudnánk kezdeni, hogyha valakinek problémája van. Nyilván más, akinek krónikus problémája van, és hát úgynevezett tüneti kezeléseket is szoktunk csinálni azért, hogy az életminősége jobb legyen. Mert ha egy fél évre tünetmentessé, panaszmentessé tudjuk tenni azt a pácienst, és tudja élni az életét, meg kirándulni, vagy éppen ahogy kedve tartja, az egy nagyon jó dolog, hogy az életminősége ezzel javul. És utána fél év múlva megint megismételjük. De akik akut ellátásra szorulnak, tehát akik akár baleset után, akár műtét után, vagy akár csak egy rossz mozdulat után, hogyha azt mondja, hogy hú, most nagyon beállt a derekam, és jó lenne, hogyha valaki ezen segítene. Tehát az lenne a cél, hogy ezeket tudjuk minél hamarabb fogadni, hogy meg tudjuk oldani ezt a problémát. Tehát ez egy nagyon nehéz probléma azért. És nyilván, hogy a rendszer se teszi lehetővé, hogy rögtön tudjuk ezeket a pácienseket fogadni, de hát ezen is próbálunk dolgozni, a másik pedig az, hogy különböző protokollokat kiépíteni. Tehát, hogy egy-egy esetben, hogy mi is legyen az a protokoll, aminek alapján várhatóan jobb lesz az eredménye annak, amit eddig is tettünk, csak hát lehet azt mindig egy kicsit jobban is csinálni. És hogyha lehet, akkor próbáljuk megtalálni azt a kis rést a pajzson, hogy hát, ha megtaláljuk, és akkor meg tudjuk valósítani.
1: Ugye van olyan beteg, aki lehet, hogy a kezelés során csak és kizárólag gyógytornásszal találkozik. Igen. Aztán van olyan, akinek a többi szakemberre, gyógymasszörre, fizikoterápiás asszisztensek munkájára is szüksége van. Az is a cél, hogy őket úgy tömöríteni, hogy egymást kiegészítve segítsék a páciensek gyógyulását, és akkor szerintem fontos, hogy különbséget tegyünk, és itt egyetértette a beszélgetés elején azzal, hogy fizioterápia vagy fizikoterápia nagyon igen. hasonló a két kifejezés, de mégis mást akar.
2: Nagyon sokszor felteszik igen ezt a kérdést, és sokszor az egészségügyi dolgozók sem tudják, mert hiszen ez egy annyira olyan területe az egészségügyi ellátórendszernek, hogy fizikoterápia és fizioterápia között, hogy vajon van-e különbség. Sokan azt mondják, hogy nincs, pedig van, de hát igazából annyi a különbség, hogy maga a fizioterápia az egy nagy gyűjtő fogalom. Tehát az, azt mondjuk, hogy a természet energiáit alkalmazunk a gyógyítás során. Tehát ez, ami ebbe beletartozik, minden beletartozik. A fizikoterápia az már ennek egy kisebb szelete, nem kicsi, de egy kisebb szelete. Itt azt mondjuk, hogy kifejezetten csak és kizárólagosan a fizikai energiát alkalmazunk a gyógyítás során. Tehát itt ez azt jelenti, hogy maga a fizioterápiába inkább azt mondom, hogy a különböző kémiai energiák is, amikor már beköszönnek, akkor már a fizioterápia tárházáról kell, hogy beszéljünk, mint a gyógyvíz, vagy egy-egy inhaláció, vagy egy-egy az elektromos árammal, hogyha iontoforézist juttatunk be, vagy gyógyszertható anyagot juttatunk a szervezetbe, ez már nem csak kizárólagos fizikai, hanem ez már egy kis kémiai energiával is kiegészül.
1: Ugye azt szokták mondani, hogy nagyon fontos, hogy a beteg érdekében ezek a szakemberek team munkával dolgozzanak. Bizony. Ugye felnőtt esetében ott van a maga a felnőtt páciens, és aztán körülötte minden szakember, akár a beutaló orvos is nyilván a team tagja. Hát gyermekek esetében meg azt gondolom, hogy ott van maga a gyermek, illetve a szülő. Az bizony. Is nagyon, nagyon fontos. Valóban fontos ez a team munka, hogy figyeljenek nagyon. Egymásra a szakemberek, hiszen adott esetben a gyógytornásznak konzultálnia kell a fizikoterápiás szakemberrel, a gyógymasszőrrel, vagy az orvossal, vagy a szülővel gyermekek esetében, hiszen ezeket a változásokat, tapasztalatokat kell, hogy összegezzék a beteg érdekében.
2: Bizony, és az is nagyon fontos lenne, hogy annak alapján, amikor már megvan a konzultáció, egy olyan kezelési tervet állítson össze, ami igazából tényleg annak az egyénnek, annak a betegnek, felnőtt vagy gyermek, vagy tehát bármilyen problémával, hogyha oda jön, hogy akkor ő egy olyan tényleg egyre szabott kezelési tervet állítson fel, aztán aminek a megvalósítását nyilván, hogy azt meg kell találni, hogy ebbe a együttes vagy együtt dolgozásba, hogy tényleg az legyen az eredmény, amit szeretnénk elérni. És pont ezért a Miskolci Egyetem minden tisztelet nekik, hogy felvállalták azt, hogy az MSC-be, tehát magában a mesterképzésben a gyógytornászoknál, hogy kifejezetten a fizioterápiát, a fizikoterápiára is építik, nem csak a fizioterápiát a mozgás részével, hanem az egyéb technikai részével is foglalkoznak, akik most a mesterképzésben részesülnek, és itt fontos még, hogy magába a fizikoterápiába, tehát ezekbe az eszközös beavatkozásokba nagyon sok evidencia hiányzik. Tehát meg kellene találni azt a bizonyítást, azt a bizonyítékot, hogy az milyen betegségekben milyen hatással is van, mert hiszen sokkal könnyebb lenne az orvosoknak is kiírni azokat a kezeléseket, hogyha lenne ilyen eléjük, tudnánk tárni ezeket a bizonyításokat, bizonyítékokat, tehát ez a bizonyos evidence base, amit oly sokszor emlegetünk, hogy annak alapján ez szeretjük a gyógyítást.
1: Visszaható kommunikációt is feltételez? Egy akár oda? Gyógytornász, orvos és viszont így van. Másik irányba is?
2: Igen, meg hogy a különböző kutatásokat kellene itt végezni, igen, a különböző betegségeknél, hogy milyen kezelés, akár egy-egy ilyen komplex reflexkezelés, vagy monoterápiás kezelés, vagy hogy milyen kezelés is, ami hatékonyabb. És ehhez szoktuk is kérni az orvosoknak is a segítségét, mert hát tudjuk, hogy humán kísérletet, orvosi egyetemet végzett dolgozónak lehet kifejezetten irányítani, illetve végezni, és hát ezért is próbáljuk őket is bevonni ebbe. De azt mondom, hogy itt a megyei kórház az élen jár olyan szempontból is, hogy ők szokták kérni igazából a tanácsot is, mert régebben volt olyan is, hogy orvosoknak fizioterápiás szakorvos képzés. Ma már ilyen nincs, mert talán nem is volt olyan nagy igény, mert ez inkább ilyen ráépülő képzés volt az orvosoknál is, de volt önálló lehetőség is. Akkor egy kicsit könnyebb volt, mert azért az orvos írja ki a legtöbbször ezeket a kezeléseket, hiszen ő találkozik először a beteggel. De megkönnyül az orvosnak is a munkája, hogyha ő csak azt írja ki, hogy fizioterápia, és utána megvan egy kezelési terv, aki erre van kiképezve, hogy így mondjam, akkor sokkal, de sokkal könnyebb az orvosnak a dolga, a beteg is jobban jár, és a dolgozók is, hogyha hozzáértően csinálják ezt a feladatot, mindenkinek nagy öröm az, hogyha a betegen tudunk segíteni, mert végülis ez a fő célunk.
1: A gyógytornász képzést említette az imént, 2006 óta közreműködik a Miskolci Egyetemen óraadóként, mind az alap, mind pedig a mesterképzésben. Milyen tapasztalatai vannak? Mert azért ez már egy igen hosszú idő, mondhatja, hogy 20 év lesz ugye az idén. Mik a tapasztalatok? Mennek a fiatalok? Szeretnének gyógytornászok lenni, választani ezt a hivatást? Mert én a magam részéről azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon szép női, vagy nem csak női szakma, de ahol el lehet tölteni évtizedeket is akár, hogyha valaki komolyan gondolja magát, a munkavégzést is, meg azt, hogy abban lehet fejlődni.
2: Ez így van, és hál' Istennek van is, igen, elég népszerű a gyógytornászak. Mondhatnám, hogy itt az egészségügyi karon ott van a legnagyobb létszám. És hát van, igen, amikor 100 fölött is van a jelentkezők száma, sőt, legtöbbször 100 fölött van a jelentkezők száma. Nyilván, hogy ott van egy szűrő, hogy ki is az, aki bejuthat, de sokszor van úgy is, igen, hogy amikor már bejutottak, igazából akkor látják azt, hogy mi is az az ő feladatuk, de úgy tűnik most is, hogy talán népszerű, igen, itt ez a szakma. Viszont azt kevesen tudják, hogy nagyon-nagyon szép valóban, és nagyon-nagyon jó, hogyha tudnak segíteni, vagy tudunk segíteni az embereken, de amikor egy olyan nehéz osztályra kerülnek, ahol bénult emberek vannak, azért oda kell a fizikai erő is. Úgyhogy hát ez az igaz, hogy nagyon szép, és nagyon szeretjük itt az egész fizioterápiának, mondhatnám azt is, hogy a fizioterápiás asszisztensek és a gyógymaszörök nevében is elmondhatom ezt, és csak, hát igen, nagyon sok bizony, aki szintén kezelésre szorul egy idő után, mert azért fizikálisan nem bírja mindenki, hogyha van egy, mondok egy példát, van egy 150 kilós bénult beteg, és azért azt mobilizálni, azt a nehéz esetben még van, amikor a fél oldala bénult, amikor egy kicsit mentális érintettsége is van, ott még nehezebb.
1: Ő sem tud úgy besegíteni, ő sem tud, így van. Utalni. Igen, ez igen. Az is üzenet, egyrészt talán én ebből azt olvasom ki a sorok között, hogy egyrészt várják a férfiakat is, vagy a fiúkat is, tehát fontos, hogy legyen férfi erő, meg hogy ez egy olyan hivatás, ahol önmagának, a gyógytornásznak, és mindenki, aki ebbe a körbe tartozik, mint fizioterápiás munkatárs, a évek során önmagával is kell, hogy foglalkozzon. Tehát tartsa karban magát, hogy bírja aztán ezt a nehéz munkát.
2: Igen, és azt mondom, hogy akik
1: erre
2: már...
1: talán kevesen gondolnak az elején.
2: Igen, az elején igen, de aztán szerencsére vannak azért, mondhatnám azt is, hogy egy 70-80%-ba, amikor már benne vannak a rendszerbe, amikor már a betegellátással foglalkoznak, azért ott már ők maguk is indítványozzák azokat a mozgás, hát nem is terápiásnak mondanám, inkább edzéseket, amivel erősítik saját magukat is, meg már az iskolában is, tehát az egyetemen is beindulnak ezek az egyéb ilyen fakultatív foglalkozások, és azt is kell, hogy mondjam, hogy sok élsportoló is jelentkezik gyógytornásznak is, és hát itt is, amikor a sportolásról van szó, azért azt én úgy gondolom, és ez biztos, hogy így is van, hogy a egészségügyi kar nagyon oda teszi magát az egyetemen is. Tehát nagyon szép eredményeket is érnek el szervezésbe is. És hagyj ragadjam meg az alkalmat arra is, hogy a Gyógytornász Társaságnak itt lesz Miskolcon a kongresszus a szeptember 11-12-én. És Ez, én úgy gondolom, hogy részben a fizioterápia világnapja is ekkor van, és másrészt pedig úgy gondolom, hogy Miskolcon is nem csak az oktatás, nem csak itt a gyógytornának a egyéb szépségeit fogjuk tudni bemutatni, illetve hát jönnek, jelentkeznek nagyon szép számmal már előadásokkal is, tehát a különböző technikákról, eredményekről, és tehát ez is egyrészt. Másrészt pedig hívjuk ide azokat a technikai gyártókat is, akik bemutatják az új eszközöket is, és hát ők is készülnek azzal, hogy bemutassák, megismertessenek bennünket, és erre nyitottak is vagyunk, akkor is, hogyha még ki kell próbálni, és kísérleti fázisban van, de akkor is, hogyha ha már ők valahol már szertettek arra, hogy kipróbálják, és eredmények is vannak, és meg is van a megfelelő szakmai leírás róla, akkor is még az akár megerősítésre is, vagy hát úgy is, hogy kicsit népszerűsítsük, hogyha valakinek lehetősége van ennek a különböző eszközöknek a bővítésére is, akkor legyen meg a lehetőség, hogy hozzátegyük azt, amit mi szakmailag hozzá tudunk tenni.
1: Visszatérve a Miskolci Egyetemre, a hallgatói képzésre, ugye azt mondta, hogy sokan jelentkeznek, igen, a gyógytornász képzés nagyon népszerű, ennek függvényében az utánpótlás is biztosított?
2: Úgy gondolom, hogy igen. Biztosított, bár nagyon sokan jelentkeznek, de nagyon sokan nem gondolják azért, hogy ott elég sokat kell tanulni ahhoz, hogy sikeresen be tudják fejezni az egyetemet, de aki tényleg azt mondom, hogy nagyon-nagyon látványos, amikor jönnek az első évesek, meg nagyon látványos, mikor mennek már a BSC-be a negyedéves hallgatók. Tehát olyankor már lehet látni, igen, azt a kicsit azt a szakmai biztonságot, vagy inkább azt mondom, hogy talán akkorra látnak annyira bele, hogy nekik mi is lesz majd talán az irányuk, és nagyon örülök neki, igen, én is nagyon, hogy sokan tudnak azért eredményesen végezni. Nyilván, aki úgy gondolja, hogy az egyetem az egy jó buli, az még marad tovább, mert ha nem sikeres a vizsgája, akkor még egy kicsit engedjük, hogy tanuljon, és majd, hogyha beérik erre a feladatra, akkor sikeresen tudjon vizsgázni.
1: Azért is fontos, hogy most beszélgessünk erről, mert hogy február 15-ig bizony lehet még jelentkezni a Miskolci Egyetem egészségtudományi karára is, többek között gyógytornász alapképzésre is.
2: Igen.
1: Azt gondolom, még arról nagyon-nagyon fontos beszélgessünk, hogy itt a 17. fizikoterápiás munkacsoport megalakulása kapcsán, ugye fontosnak tartják, hogy a gyógytornászok, fizioterapeuták, asszisztensek, gyógymeszőrök együtt fejlődjenek, igen, hiszen a páciens érdeke ezt kívánja. Ezzel kapcsolatban január 30-án már tartanak is egy online eseményt. Mi, igen, lesz ez?
2: Ez egy lökéshullám terápiáról, hiszen maga a lökéshullám is egy viszonylag új technikai eszköz, ami nagyon sok esetben nagyon jól ki tudja egészíteni azt a tevékenységet, ami valóban itt is a gyógyulás érdekét szolgálja, de nagyon sokszor viszont nem igazán tudják, hogy is kell ezt helyesen alkalmazni, hiszen tényleg egy új technikáról van szó. És ezért most itt lökéshullámmal kezdjük, de nyilván a lézert is egy kicsit szeretnénk szélesebb körben megismertetni, hiszen már most olyan sok lézer is van a piacon is, amit otthon is alkalmazhatnak a páciensek, és hát többek között erre is szeretnénk megtanítani őket, hogyha már van lehetőségük, hogy otthon is használják, akkor hogy hogyan kell. És meg részben a kollégákat is, hogy olyan események is voltak, amiből több tanulmány is készült, és ezeket is próbáljuk mindig a társaság elé is hozni, és természetesen mindig egy kicsit nyitottak vagyunk, a különböző fórumokat is szoktunk szervezni olykor-olykor, hogy tudjuk tájékoztatni azokat, akik nem szakmabeliek, hanem akik csak érdeklődnek. Illetve hát az egészségügyi dolgozók is, azt mondom, hogy sokszor van az, és nagyon örülök, hogy itt is van azért egy olyan központ itt a megyei kórházban, ahol tudnak egy kicsit törődni saját magukkal is a dolgozók is, és itt nem csak a gyógytornászok, nem csak a fizioterápiás asszisztensekre vagy masszőrökre gondolok, hanem a kórházi dolgozókra is, mert hiszen nagyon sok olyan kórházi dolgozónak is van problémája, aki csinálja ugyan a dolgát, de nagyon jó időmegtakarítás az, hogyha itt el tud menni ebbe az egészségközpontba is, és ott egy kicsit tud energiát is gyűjteni, hogy így mondjam, vagy meg tudja előzni azokat a problémákat, mert ez is a feladatunk, hogy ne csak betegeket, hanem próbáljuk az embereket rávenni arra is, hogy előzzük meg azt a sok betegséget, amit meg tudnánk előzni esetleg.
1: Ezzel akár egy kicsit példát mutatva a páciensek felé,
2: ugye? Igen, így van.
1: Van egy ilyen szerepük, és korábban a Fizioterápiás Szakdolgozók Egyesületének volt az elnöke.
2: Igen.
1: Az ott megélt tapasztalatokat most a munkacsoport vezetésében hogyan tudja majd kamatoztatni?
2: Igen, mindenféleképpen szeretnék mindent behozni onnan is, tehát oda-vissza is működik, mert most is aktívan segítem a ifjúságot azért, hogy próbálom ott is valóban, hogy a fejlődés az ne álljon meg, de nagyon sokszor kimentünk mi külföldre is, hogy megtanuljuk azokat a módszereket, amiket itthon még nem tudtunk megvalósítani, és azt próbáltuk adoptálni itt az itthoni körülményekre, és amiket itt elsajátítottunk, amiknek jó eredményei születtek, azokat mind-mind hozom be ide is. Mert szeretném valóban, hogyha itt ez egy olyan sikeres munkacsoport lenne meg, tehát maga az egész, hogy amikor egy egységes beavatkozást végzünk, tudom jól, hiszen az az elmúlt 33 év, mi nagyon jó kapcsolatban voltam mindig itt a kollégákkal. És amikor összehangoltan tudtuk a munkánkat végezni, megvolt mindig az eredménye. Jó diagnózishoz, jó terápia hatékony. Ha nem így történik, akkor csak egy placebónak mondhatnánk sokszor.
1: Még egy személyes kérdést engedjen meg így a beszélgetésünk végén. Milyen érzésekkel érkezett ma a központi kórházba, mert hogy korábban 33 évig ugye a mozgásszervi rehabilitációs osztálymunkatársa volt?
2: Hát nagyon, nagyon szerettem itt ebbe a kórházba dolgozni, az biztos, mert hát hiszen 75-ben kezdtem itt, 1975-ben, tehát már ebből is kiderül, hogy nem ma kezdtem itt a pályámat, és tulajdonképpen tényleg a második otthonunk volt. És ugye még mi úgy tanultuk annak idején, minden beteget úgy kell kezelni, mintha a saját hozzátartozónk lenne. És az a szemlélet, az megmaradt, és ezt itt is alkalmaztuk, és ez olyan természetes volt itt a kórházi kollégák körében is, hogy ezt így csináltuk. Most nem tudom, hogy van, remélem, hogy itt is nagyon sok ilyen szemlélet van még, vagy maradt még ebből, és hát amikor bejöttem, igen, egy kicsit hazajöttem, mert igen, azért az a 33 év az nem úgy múlt el, hogy nem emlékszem vissza. Persze voltak jó, meg rossz dolgok is benne, de a rosszat azt próbáljuk elfelejteni, és próbáljuk, igen, itt a jót megtalálni, és hát, és nekem is még az a célom, hogy a fiataloknak adjam át azokat a tapasztalatokat, amik úgy gondolom, hogy nekik is hasznosak lehetnek, hogyha ha megfogadják legalább a felét, akkor én már egy boldog ember vagyok.
1: Legyen ez a végszó, nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, és szívből gratulálunk még egyszer a kinevezéshez. Lénárt Miklósnéval beszélgettem, mert hogy új munkacsoport kezdte meg működését a Magyar Gyógytornász Fizioterapeuták Társaságában. Ez a 17. munkacsoport, amely a fizikoterápiás munkacsoport neve viseli, ennek lett a vezetője. Szépen gratulálunk még egyszer.
2: Köszönöm szépen.
0: Csillag.rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Csillagpont Rádióban.
2: Kellemes koranyári idő lesz. Ismét civil áldozatokat követelt az ukrajnai háború. Erdőtűz pusztít Kárpátalján. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. Támadás érte egy francia szállítmányozási vállalat máltai lobogó alatt közlekedő hajóját a Hormuzi szorosban. A Fülöp-szigeteki legénység több tagja megsebesült, a tankerben pedig károk keletkeztek. A sérülteket kimenekítették és orvosi ellátást kapnak. Emmanuel Macron francia elnök kijelentette, nem Franciaország volt a támadás célpontja. Ismét civil áldozatokat követelt az ukrajnai háború. Oroszország hajnalban több mint 100 drónnal, valamint rakétákkal támadta egyebek közt Harkivot, Zaporizsját és Szumit is. A csapásokban ketten meghaltak és többen megsebesültek. Andriy Sibiha, ukrán külügyminiszter közösségi oldalán azt írta, Oroszország megsértette az Ukrajna által ma 0 órától kezdeményezett tűzszünetet, és Vlagyimir Putyin orosz elnök hétvégi tűzszüneti felhívásainak semmi köze a diplomáciához. Orbán Balázs távozik a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanácsadó testületének éléről. Az elnöki posztot 8 éven át töltötte be. A leköszönő miniszterelnök politikai igazgatója közölte, hogy a továbbiakban oktatóként dolgozik az egyetemen. Kifogást nyújtott be az új országgyűlés napirendje miatt a Mi Hazánk. Az ellenzéki párt nem ért egyet azzal, hogy a magyar himnusz mellett az uniós és a cigány himnusz, valamint a Tisza kampánydala is elhangozzon az alakuló ülésen. Mivel a kérdésről nem sikerült megegyezni, az országgyűlés főigazgatója a köztársasági elnöknek továbbította a kérdést, így Súlyog Tamás dönt majd a napirendről. A Kanári-szigetek elnöke tiltakozik az ellen, hogy náluk kössön ki a hantavírus fertőzésben érintett óceánjáró. Eddig 2 utasnál mutatták ki a vírus ritka, emberről emberre terjedését lehetővé tévő andoki vírus törzset, egyikük a Johannesburgban meghalt holland nő. Rajta kívül még 2 vesztették életüket. Jelenleg folyik a kontaktkutatás, eddig 62 embert azonosítottak, akik szoros kapcsolatba kerültek a fertőzöttekkel. Azt egyelőre nem tudni, hogy az Zöldfoki köztársaságba tartó hajó hol köthet ki. Erdőtűz pusztít Kárpátalján, a Borzsa havas lejtőn 75 hektáron ég az erdő. A lángokat több mint 250-en próbálják megfékezni. Az oltásba a katasztrófavédelem kisrepülőit is bevetették. A munkácsi járáshoz tartozó Valócon vészhelyzeti műveleti központot hoztak létre. A tűz keletkezésének okát vizsgálják. Estig csak fátyol felhők zavarhatják a napsütést, majd egyre több gomoly felhő képződik. Északa délnyugaton, majd keleten is előfordulhatnak záporok. Holnap helyenként zivatarokra számíthatunk. A szél élénk, északnyugaton erős. A zivatarok környezetében viharos lesz. Hajnalban 9-16, napközben 20-25 fok várható. Hasonlóan kellemes koranyári idő lesz a következő napokban is.
1: Egészség, életmód, sport, család. Csillagpont Rádió. Hallgasson bennünket a nap 24 órájában.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Pulzusinfo, a Csillag.rádió egészségtematikus műsora.
1: A Csillag.rádió egészségtematikus magazin műsorában ezúttal is egy civil szerveződést mutatunk be a hallgatóinknak, az Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület elnökével, dr. Toldi Annával fogok beszélgetni. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: 1997-ben alakult meg az egyesület, tehát nyilván nagyon komoly rálátásuk van arra, hogy milyen egészségi állapotban vannak a magyar munkavállalók, mert hogy nyilván ez az egyesületük célja is, ahogy olvasom is, hogy a jelenleginél jobb testi, lelki és szellemi egészséggel végezhessék munkájukat, mert gondolom én, hogy mindig van hová fejlődni ezen a téren is.
2: Abszolút. Az egyesület 1997-ben alapult, akkor még Monspán Sarolta is az alapítók közé tartozott, és hát akkor az akkori Nemzeti Egészségfejlesztési Intézetnek, vagy Országos Egészségfejlesztési Intézetnek a kiegészítő szerveként jelent meg az egyesületünk, ami kifejezetten a munkai egészségfejlesztésre, a munkavédelemre, az egészségvédelemre alakult meg, hogy ezt a színteret is lehessen Magyarországon képviselni, és az itt megjelenő kockázatokat, megoldásokat, illetve iránymutatásokat lehessen a lakosság, illetve a vállalatok és az aktív lakosság felé közvetíteni. És hát az alatt, vagy ez alatt a 26 év alatt azért elég sok változás történt az egyesület életében, az is egyébként, hogy megszűnt a főszerv, aki igazából a felügyeletét adta az egyesületnek, de az egyesület túlélte ezt az időszakot, és továbbra is működik. 2,5 évvel ezelőtt egyébként egy egész nagy megújulásban tudtunk részt venni, és én azóta vagyok az egyesület keretein belül. Július óta vagyok az elnöke ennek a szervezetnek, úgyhogy majd egy kicsit ebből az irányból fogom így moderálni a beszélgetést, hogy én erre az időszakra látok a legjobban rá, de természetesen a múltjában is vannak ismereteim, hogy működtek, és milyen örökséget kaptunk. Egyébként egy ilyen 10-12 évvel ezelőtt volt a munkai egészség és jólétnek egy fellángolása a vállalatok szempontjából, és nagyon sok egészségfejlesztési projekt került be a munkahelyekre, aztán azután egy visszaesés következett be, és azt gondolom, hogy ennek a visszaesésnek látjuk egyébként most az eredményeit, mert hogyha folyamatosan építkezünk ezen a területen, akkor azt lehet mondani, hogy a munkavállalók egészsége is folyamatosan javuló tendenciát tud mutatni, viszont most így azt látjuk az adatokból, hogy a munkai egészséget, illetve a munkavállalói egészséget tekintve van egy visszaesés, és azt azért így látjuk országos szinten is, hogy maga az egészségügyi mutatóink a magyar lakosságra nézve eléggé problémásak, hogy így mondjam. Ugye az enyhízási mutatókban előjárunk, kardiovaszkuláris betegségekben előjárunk. Vannak olyan magyarországi felméréseink, ahol azt látjuk, hogy 10-ből 8 ember kiégéses tünetekkel küzd a munkahelyen is, és akár minden második munkavállalónak mozgásszervi panaszai vannak. Szóval ez azért elég jelentős érintettséget mutat, és azt is mondhatjuk, hogy emiatt egyébként nem vagyunk annyira jól.
1: És hát az egyesület ebben hogyan tud a munkahelyeknek segíteni, hogy ismét egy felívelő szakasz következzen?
2: Szerintem ebben nagyon-nagyon sokféle hatás játszik közre. Nyilván, hogyha mondjuk így az egyesületi szervezeti oldalát tekintve nézzük a változásokat, akkor a szakpolitikai oldalról volt egy támogatottság visszaesése ennek a területnek. Ezt is ki lehet emelni egyébként, és nagyon jó lenne, hogyha ez a szakpolitikai oldali támogatás visszakerülne ebbe a rendszerbe. Aztán lehet egy olyan társadalmi hatásról is beszélnünk, hogy itt volt a COVID. Ennek a COVID időszaknak vannak hosszú távú hatásai, akár a távmunkavégzésre gondolunk, akár pedig a COVID hosszú távú egészségügyi hatásait tekintve nézzük így az egészségi mutatókat. Ebben is láthatunk egy visszaesést, de úgy látjuk a felmérések alapján, hogy a vállalat vezetői gondolkodásban is van egy változás, azt látjuk, hogy nagyon-nagyon gyorsan éljük az életünket, elképesztő sok változás van a vezetői, döntéshozói asztalokon is, és sajnos a vezetők is benne vannak egy nagyon leterhelt időszakban, ami a vezetői kiégést is támogatja, és ilyenkor, amikor a vezetőnek kellene a példaképként megjelennie a munkatársai szemében, akkor megint csak azt látjuk, hogy ez egy ilyen halmozódó hatást tud így összehozni, akár így a egy darab munkahely életében. Ezek a hatások mindenképp közrejátszanak abban, hogy ott vagyunk, ahol vagyunk, és az is szerintem, hogy egyre gyorsabb tempóban éljük a mindennapokat, egyre több információ ér bennünket el, egyre több mindent szeretnénk megvalósítani a mindennapjainkban, de soha nem tudjuk igazán utolérni magunkat, és nagyon kevés idő marad most így a felmérések eredményeiből is idézve arra, hogy öngondoskodjunk, hogy a saját egészségünkkel foglalkozzunk, akár egyénként, munkavállalóként, ezek valahogy így a feladathegyek végére kerülve általában elmaradnak a mindennapi életmódot támogató tevékenységeinkből, és ez így összesen hozza szerintem azt a hatást, amiben jelenleg vagyunk.
1: Egy kicsit lehet erről úgy is gondolkodni, erről a problémáról, hogy a munkavállalók akár elvárják a munkahelytől azt, hogy biztosítsanak olyan szolgáltatásokat, ami az ő jólétüket fokozza, de ugyanakkor pedig a munkáltató is mondhatja azt, hogy ő pedig a munkavállalóitól várja ezt, azt el, hogy foglalkozzanak önmagukkal, hogy valóban egészségesebb legyenek. Hát nyilván ki milyen mértékben tudja ezt megtenni.
2: Hát igen, itt meg lehet egyébként határozni a felelősségi köröket, illetve a lehetőségeket is. Nyilván egy munkáltatónak vagy egy munkai vezetőnek tisztában kell abban lennie, hogy a munkakörülmények megszabásával és a feltételrendszer kialakításával befolyásolja a munkavállalók életmódját, az egészségét is. Nyilván itt a munkavédelmi törvény kapcsán kell azt megemlítenünk, hogy azokat az egészséget befolyásoló negatív tényezőket vagy kockázatokat egy munkáltatónak fel kell tudnia mérnie, mérni és erre célzott megoldásokat adni. A napunk nagy részét a munkahelyen töltjük, tehát hogyha valaki például ülő munkavégzést folytat, képernyő előtti munka tevékenysége van, akkor ez azt jelenti, hogy akár 8-10 órára is a képernyő előtt ül és azt a fajta tevékenységet, szellemi tevékenységet végzi. Itt fel kell tudnunk azt mérni, hogy ez szellemi túlterheltséggel járhat, stresszterheltséggel járhat, ez inaktivitással jár a szervezet számára, tehát befolyásolja a mindennapi életmódot, és az egészségesebb formába kell átalakítanunk a munkahelyen is. Tehát itt megjelenik egy munkáltatói felelősség, míg a másik oldalon ott van a munkavállalói oldalnak a felelőssége is, hiszen hogyha a munkáltató biztosít megoldásokat, lehetőségeket, akkor legyen meg a motiváltságunk és az akaratunk arra, hogy saját magunk is lépjünk, és nem csak önmagunkért tegyünk, de a közösség oldalán is tegyünk, és így lehet azt a két oldalú együttműködést végül is létrehozni, hogy a munkáltató is ad, felméri azt, hogy mire van szükség, és a munkavállaló is a saját egyéni egészségéért és öngondoskodás oldalról tesz magáért, akkor ez a kettő kéz a kézben elég jól tud működni.
1: Egyébként vezetőként, egyesületi vezetőként mi a tapasztalata arra vonatkozóan, hogy a munkahelyek mennyire partnerek ebben a kérdésben, mert ha itt testi, lelki, szellemi, mentális egészségről beszélünk, akkor ez egy nagyon-nagyon összetett dolog, tehát az, hogy mondjuk egy munkahely biztosít egy, csak mondok valamit, egy konditermi lehetőséget a dolgozóinak, vagy biztosítja, hogy időszakosan szűrővizsgálatokra menjenek a dolgozói. Tehát akkor ott van a másik oldal, ami talán még nehezebb, a szellemi, a mentális egészség, mert ebben már ugye megjelenik egy munkahelyi kapcsolat, egy főnök beosztotti viszony, tehát nagyon komplex ez a történet, jól gondolom?
2: Igen, elég komplex ez a történet, és szerintem amiatt is nem meglepő, hogy elég sok munkahelyen most már munkai jólétet, egészséget támogató projektmenedzserek,

0: nekünk milyen adottságaink vannak, milyen anyagi lehetőségeink vannak, milyen anyagiakon túli megoldásokat tudunk behozni, vagy mi az, amiben együtt tudunk működni a munkahelyen. Az Egyesületnek van egy ilyen eszközrendszere, amivel támogatni szerette volna egy cégeket, mert azt vettük észre, hogy nincs megfelelő eszközrendszere a munkavállalóknak arra, hogy hogy képzeljék el, hogy hozzák létre a munkahelyeken a jóléti vagy egészségtámogató rendszereket, és a Családbarát Védjegyen belül egy munkai jólét tanúsítványt hoztunk létre, ahol a szakmai ajánlások és a tudományos ismeretek alapján négy dimenzióban állítottunk össze egy olyan eszközrendszert a munkahelyeknek, amiben mérhetik saját magukat a cégek, hogy hol tartanak bizonyos területeken a munkahelyek, és három fokozatú skálán tudnak felfelé lépdelni, egészen az egyszerű programoktól, a szervezett teljes egészét átszövő programokig, amik stratégiai szintet jelentenek. Tehát ebben próbáljuk segíteni a munkahelyeket, hogy legyen olyan eszközrendszerük, ami képes utat mutatni számukra, hogy hogy kell munkahelyi jólétet felépíteni.
1: A közelmúltban szerveztek egy szakmai konferenciát egészséggel a vállalatokért elnevezéssel, ugye egészségesebb és a versenyképesebb munkahelyekért. Nagyon sok érdekes előadás címet olvashattam itt a programok között. Kiemelne néhányat, amely különösen fontosnak éreznek, vagy megfogta a résztvevőket?
0: Hát azt láttuk, hogy nagyon nagy volt az érdeklődés a munkai kiégés témájában, és a teljesítményhez fűződő viszony is elég komoly érdeklődést tudott mutatni. Azt látjuk, hogy azért a legtöbb cég küzdik avval, hogy legyen újra motivált munkaereje, hogy legyen valahogy így a kiégésből kivezető utat, hogy találhatják meg, a pszichés egészséget hogy tudják biztosítani a munkahelyen, és azokra az előadásokra, ahol kifejezetten a pszichés jólét rendszerére építettük fel például az előadást dr. Kunágot a segítségével, vagy a felsőoktatási jólét ről beszélgettünk a partnerekkel, ott mind előjött az, hogy a kiégés különböző tevékenységi körökben, különböző életkorokban és különböző tevékenységi munkahelyeken jelentős probléma, és ebben mindenki próbálja gyűjteni a jó gyakorlatokat, a megoldásokat, hogy aztán a saját rendszerében ezt beépítse és működtesse.
1: Azért is nehéz talán ez a kérdés, mert az jutott most eszembe itt a kiégéssel összefüggésben, hogy aki mondjuk mentálisan nem érzi jól magát a bőrében, akár a kiégésnek köszönhetően, annak lehet, hogy előbb-utóbb lesznek testi panaszai is, tehát jelentkeznek különböző pszichoszomatikus betegségek, meg viszont is igaz ez. Ezért nagyon komplex ez a kérdés?
0: Abszolút, ez így is van. Legtöbbször azt tapasztaljuk, hogy a mentális túlterheltség az, ami egyszerűen elvezet bennünket egy ilyen pszichés nem jól létbe, és ebben a nem jól létben indulnak el olyan folyamatok aztán, amik egy kicsit így a depresszió, a szorongás tünet együttese mentén akár elvezetnek a kiégésig is. És az is nagyon fontos egyébként megemlíteni, hogy a kiégésnek vannak olyan szakaszai, amit fizikálisan is lehet tapasztalni. Tehát a kiégés nem csak mentális folyamat, hanem fizikai egészségben megjelenő folyamat is. És ezért is nehéz a kezelése, mert hogyha valaki eljut egy pszichés vagy mentális és fizikai kiégés állapotába, akkor ott már először a kiégés a fizikai oldalát is kezelni kell, és mellette pedig a pszichés oldalát is, és azért ez így benne van szerintem így az érzésünkben is, hogy hát azért az nem gyors folyamat, az egy elég hosszú folyamat, hogy innen az emberek ki tudjanak jönni, szóval ezért mindenképp így a prevencióra tesszük a fókuszt, hogy ne jussunk el idáig, próbáljuk meg egy kicsit lassítani a folyamatokat, a regenerációt, ami eddig nem nagyon volt benne így a fogalomtárunkban a munkahelyjel kapcsolatosan, hogy regenerálódjunk a munkahelyi munkanapunk alatt is. Ezt próbáljuk fókuszba helyezni, hogy ne csak hajtsuk magunkat, ne csak a teljesítmény legyen fontos, hanem a teljesítménybe képzeljük azt is bele, hogy akkor tudunk jól teljesíteni, ha a napi regeneráció pihenőidők is

0: megvannak, és egy kicsit a lassulásba megyünk bele. Különben ezt a maximális teljesítményt, amit most próbálunk így képviselni, hogy megoldani minden egyes napunkban, ezt csak rövid távon lehet csinálni. Ennek egyenes útja az, hogy kiégéses tünetekkel fogunk küzdeni.
1: Milyen szakemberek segítik az Egyesület munkáját?
0: Nagyon széles palettán kezdtünk el együttműködni szakemberekkel, akik eddig még nem nagyon ültek egy asztalhoz le, és azt gondoltuk, hogy ez egy nagyon fontos dolog lehet, mert a jólétnek is nagyon sok dimenziója van. A munkakörnyezeti oldaltól elkezdve, a vezetői oldalon át, a pszichés, kohéziós erőkig minden beletartozik, ezért igazából építészekkel, ergonómiai szakemberekkel, munkavédelmi szakemberekkel, foglalkozásegészségügyi orvosokkal, szervezetpszichológusokkal, rekreációs szakemberekkel, sportszakemberekkel, egyéb más területen dolgozó pszichológusokkal, de akár dietetikusokkal is együttműködünk, pont annak érdekében, hogy lehessen látni, hogy ezt a nagyon komplex területet hogy lehet sok szakember oldalról segíteni, és ezáltal több oldalról megvizsgálva a területet megfelelő iránymutatásokat adni.
1: Az, hogy egy munkavállaló munkaidőt követően hogyan érzi magát, hogyan tud regenerálódni, ahogy én is mondta, vagy rekreálódni, pihenni, feltöltődni, az nyilván nagyban meghatározza a következő munkahelyi napját is viszont.
0: Az így van, teljes mértékben. És ugye azért is érdemes egyébként felmérni azt, hogy hogy vagyunk egy munkanap végén, milyen energiaszinten vagyunk, vagy a munkanapot követő alvási szakasz után, amikor felébredünk, akkor milyen energiaszinten vagyunk már reggel. Ez nagyon beszédes arra vonatkozóak, hogy mennyire hajtottuk ki magunkat a munkahelyen, mennyire vagyunk képesek még energiát összegyűjteni arra, hogy akár elmenjünk egy konditerembe, vagy elmenjünk sétálni, mozogjunk, és ebben töltődjünk akár egy ülő munkavégzéssel töltött munkanap után.
1: Egyébként mit lehet elmondani itt a több év távlatában, hogy szaporodnak azért azok az úgynevezett aktív munkahelyek, amikor összefognak akár a munkahelyi közösségek, és akár együtt eljárnak egy kicsit mozogni, sportolni, feltöltődni, regenerálódni? Tehát ezt mindezt együtt teszik, akár úgy, hogy a munkahelyi vezető is partner ebben, vagy tudomása van róla.
0: Igen, egy pozitív tendenciát látunk ebben. Szerintem ezt lehet látni akár így a nagyobb futórendezvényeken is, ahol már a céges csapatok száma jelentős mennyiséget képvisel, és egyre több cég alapít vagy alakít ki munkai futóköröket, futócsapatokat, vagy egy akár más sportban sportcsapatokat hoznak létre, bérelnek termeket, akár rangadókat játszanak egymás ellen, és hát reméljük, hogy ez a 2,5 éve elindított mozgalmunk, az aktív munkahelyek mozgalom folyamatosan egyre több céget húz be. Ebben a mozgalomban azt próbáljuk meg érzékeltetni, hogy az inaktivitásnak milyen komoly következményei vannak az egészségünket illetően, de egyébként meg milyen jó megoldás lehet egy csomó bennünket érő káros tényezővel szemben. A stresszben is egy nagyon jó levezető eszköz tud lenni, hogyha sokat ültünk, egy nagyon jó regeneratív eszköz tud lenni, csapatösszetartó erőt is tudja segíteni. És mi ehhez az Egyesületen belül aktív munkai sportnagykövet képzést alakítottunk ki, hogy legyenek olyan emberek, akik egyébként is lelkesek a munkahelyen és a munkai sportot képviselik, akik ezt egy kicsit professzionálisan be tudják vinni a munkahelyi életébe, és szervezni tudják, és segíteni tudják akár a vezetést, akár a munkahelyi csapatokat szervezettebb és nagyobb programok kialakítására is, illetve folyamatosan biztosítunk olyan támogatott kihívásokat, amik akár jó gyakorlatok is lehetnek a munkahelyek részére. Ide egy nagyon kedvező összeggel támogatás mellett tudnak bejönni, és akár több héten keresztül gyűjteni aktivitáspontokat, lépésszámokat, azért, hogy így is esélyt adjunk és lehetőséget biztosítsunk a munkahelyek számára, hogy a munkavállalóik egy ilyen online, de játékos kihívásban részt vehessenek. Idén például a Lépa cég kihívásunk tart jelenleg is, a negyedik hetében van, ez azt jelenti, hogy 11 héten keresztül a munkahelyek, akik beregisztráltak, munkavállalóikkal gyűjtetik a lépésszámokat, folyamatos aktivitásban lehetnek, és ezeket a lépésszámokat hátrányos helyzetű települések iskoláinak is fel tudják ajánlani úgy, hogy osztályt hoznak létre, és ide is betöltődnek ezek a lépésszámok, esélyt adva annak az iskolának az 1 millió forintos díj elnyerésére, tehát egy kis CSR töltete is van a projektnek, amellett, hogy ugye ez jó a munkáltatónak, hiszen ad egy lehetőséget a munkavállalóinak arra, hogy mozogjanak, és ez jó a munkavállalónak is, saját maga nézni tudja, hogy milyen aktivitás szintet ér el egy hét alatt, és közben meg a lépésszámával egy jótékony célt is tud támogatni. Ide egyébként még október 31-ig lehet csatlakozni a cégeknek, mert egy hónapnyi vagy pár hétnyi támogatás lépésszámba mérve is segítheti a hátrányos helyzetű települések iskoláit.
1: A közelmúltban együttműködési megállapodást kötöttek az Életmódorvostani Társasággal. Ennek a megállapodásnak mik a céljai, mik a főbb sarokpontjai?
0: Igen, az EMOT-tal szeretnénk abban együttműködni, hogy a mozgást egyre jobban népszerűsítsük a munkahelyeken. Ugye az EMOT-nál nagyon sok önkormányzati lehetőség van, ami számunkra is egy nagyon jó dolog, hiszen általuk is el tudunk jutni az önkormányzatokhoz, és az önkormányzatok is lehetnek olyan mintaadó munkahelyek ott az adott településen, akik az aktivitást, az egészséget választják. Ezen felül pedig akár a munkahelyek számára is érdekes lehet a mozgásreceptre program, ami arról szól, hogy nem feltétlen gyógyszert és mindenféle egyéb megoldást kell használnunk, hanem éppen ha az aktivitás hiányzik az életünkből, akkor a mozgással tudjuk a lehető legjobban az egészségünket fejleszteni, és regenerálni saját magunkat, és igazán erőre kapni, és fittségre kapni. Úgyhogy ezekben a projektekben próbálunk együttműködni azokkal a felekkel, akik hasonlóféle képpen gondolkodnak, hasonló értékrendet képviselnek, és azt gondoljuk, hogy társadalmi szinten is nagyon jó együttműködési pontok lehetnek ezek, hiszen minél több szintér elkezd egymással együttműködni, az az érték, az a cél, az egyre kiterjedtebbé válhat, és azt gondoljuk, hogy ezáltal a magyarországi alacsony aktivitás szintet magasabbra lehet emelni, ez mindannyiunknak a célja, hogy egészségesebbek lehessünk, és sportosabbak, fittebbek, energikusabbak, és ne a betegségekkel kelljen küzdenünk, hanem tényleg a lehetőségek tárháza legyen ez az élet.
1: Köszönöm szépen az ön által elmondottakat, a Csillagkontárjóban az Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület törekvéseit mutathattuk be dr. Toldi Anna elnök tolmácsolásában. Köszönöm szépen!
2: Pörgess fel a pulzuson! FM 103, Csillagpontrádió. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Csillagpontrádióban.
3: Kellemes koranyári idő lesz. Ismét légicsapásokat hajtott végre az izraeli hadsereg Libanonban, erdőtűz pusztít Kárpátalján. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. Ismét légicsapásokat hajtott végre az izraeli hadsereg Libanonban. A zsidó állam vadászgépei a Hezbollah fegyverraktárait és más katonai létesítményeit támadta. Izrael nem sokkal a csapások előtt figyelmeztette a Dél-Libanon és a Beaka völgy több településén élőket, hogy hagyják el a térséget és keressenek menedéket. Ismét civil áldozatokat követelt az ukrajnai háború. Oroszország hajnalban több mint 100 drónnal, valamint rakétákkal támadta egyebek közt Harkivot, Zaporizsját és Szumit is. A csapásokban ketten meghaltak és többen megsebesültek. Andriy Sibiha, ukrán külügyminiszter közösségi oldalán azt írta, Oroszország megsértette az Ukrajna által ma 0 órától kezdeményezett tűzszünetet, és Vlagyimir Putyin orosz elnök hétvégi tűzszüneti felhívásainak semmi köze a diplomáciához. Orbán Balázs távozik a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanácsadó testületének éléről. Az elnöki posztot 8 éven át töltötte be. A leköszönő miniszterelnök politikai igazgatója közölte, hogy a továbbiakban oktatóként dolgozik az egyetemen. kifogást nyújtott be az új országgyűlés napirendje miatt a Mi Hazánk. Az ellenzéki párt nem ért egyet azzal, hogy a magyar himnusz mellett az uniós és a cigány himnusz, valamint a Tisza kampánydala is elhangozzon az alakuló ülésen. Mivel a kérdésről nem sikerült megegyezni, az országgyűlés főigazgatója a köztársasági elnöknek továbbította a kérdést, így Súlyog Tamás dönt majd a napirendről. A Kanári-szigetek elnöke tiltakozik az ellen, hogy náluk kössön ki a hantavírus fertőzésben érintett óceánjáró. Eddig két utasnál mutatták ki a vírus ritka, emberről emberre terjedését lehetővé tévő andoki vírus törzset, egyikük a Johannesburgban meghalt holland nő. Rajta kívül még ketten vesztették életüket. Jelenleg folyik a kontaktkutatás, eddig 62 embert azonosítottak, akik szoros kapcsolatba kerültek a fertőzöttekkel. Azt egyelőre nem tudni, hogy az Zöldfoki köztársaságba tartó hajó hol köthet ki. Erdőtűz pusztít Kárpátalján, a Borzsa havas lejtőn 75 hektáron ég az erdő. A lángokat több mint 250-en próbálják megfékezni. Az oltásba a katasztrófa védelem kisrepülőit is bevetették. A munkácsi járáshoz tartozó Valócon vészhelyzeti műveleti központot hoztak létre. A tűz keletkezésének okát vizsgálják. Estig csak fátyol felhők zavarhatják a napsütést, majd egyre több gomoly felhő képződik. Éjszaka délnyugaton, majd keleten is előfordulhatnak záporok. Holnap helyenként zivatarokra számíthatunk. A szél élénk, északnyugaton erős. A zivatarok környezetében viharos lesz. Hajnalban 9-16, napközben 20-25 fok várható. Hasonlóan kellemes koranyári idő lesz a következő napokban is.
2: Csillagpont Rádió, a város pulzusa. Pulzusa. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: akkor a chipset is beraktam. Ez a hamburger, jöhet. Az almát, az almát nem kell. Jó, akkor a körte megvan. Jó, de miért hozzon a körte? De minden idején van, hogy van még itt. Oda néz, csoki, persze, hogy kell. Rengeteg rágót, nagyon sok rágót hozzá még. Jó, van, rendben, és az megvan. És mi van még, vagy a három, mikor jön a kilövés?
1: Hát most, mindjárt!

0: Pulzus Info. Minden, amit az egészségügyről tudni érdemes. Csillagpont Rádió FM 103.
1: Köszöntöm beszélgető partneremet, Páncél Zsófia, alvás specialista szakembert. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, Anikó, üdvözlöm a hallgatókat is.
1: Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat a beszélgetésre, mert hogy azt gondolom, hogy egy olyan témát fogunk egy kicsit feszegetni, vagy részleteiben megbeszélni, ami szerintem nincs olyan ember, akit ne érintene ilyen-olyan formában. Először is azzal szeretném kezdeni, hogy hogyan lesz egy fiatal hölgyből alvás specialista? Mi az, ami elsődlegesen motiválja erre a munkára?
2: Hát nem annyira meglepő módon szerintem, mint nagyon sok más területen dolgozó szakember. Én is akkor kezdtem el foglalkozni általánosságban a szülés körüli időszakkal, szoptatással, alvással, amikor én magam is anyává váltam. Az én kislányom most már iskolás, de amikor megtapasztaltam az anyasságot, akkor nagyon nagy meglepetésként ért, hogy a babák nagyon másképp alszanak, mint azt addig gondoltam. Szerintem ezzel sokan vagyunk így, akiknek nem volt a környezetében kisbaba, vagy a családban, hogy az, amit a közösségi médiában látunk esetleg, vagy amerikai filmekben megjelenik, ez egy nagyon más babaalvás, mint amikor ott ülünk az ágy szélén, hajnali 2-kor, és gondolkozunk azon, hogy miért ébredt már harmadjára a papánk. Úgyhogy ez volt igazából a motiváció. Azt hiszem, azt éreztem, hogy az, amire nekem szükségem lett volna, mikor én voltam pici babával, azt a segítséget tudjam adni másoknak.
1: És most, hogy ezen az úton jár, azt érzi, hogy mások szemében hitelesebb az, amit mond, annak okán, hogy ön is édesanyja, és megtapasztalta azokat a problémákat, amiket most megpróbál kezelni mások számára?
2: Azt gondolom, hogy egyrészt ez ad hitelességet, hogy én is átéltem, de itt hozzátenném, hogy nem feltétlenül tudja mindenki, hogy én édesanyja vagyok. Tehát megkeresnek úgy, hogy követik a szakmai oldalamat, ez a kötődve a kezdetektől oldal, és azon keresztül keresnek meg, és hát egy kicsit fiatalabbnak nézek ki, mint amennyi valójában vagyok, és akkor nem feltétlenül gondolja mindenki, aki nem néz utána, hogy egyébként átéltem én is ezeket anyaként.
1: Akkor inkább fordítva kérdezem, hogy az ön számára fontos-e a munkájában, hiszen rendelkezik ilyen irányú tapasztalattal.
2: Igen, azt gondolom, hogy mindenképpen fontos, mert azt, hogy milyen empátiával tudok fordulni a családok felé, annak feltétlenül része az, amiket éltem meg. Én egyébként eredetileg pedagógus vagyok, és ott is éreztem egy nagyon erős minőségbeli változást a pedagógusként a munkámban, amikor már nekem gyerekem lett. Tehát egészen másképp tudtam viszonyulni a gyerekekhez is, és a szülőkhöz is sokkal nagyobb megértéssel és elfogadással.
1: Látok itt a pedagógus munka és akár az alvás specialista munka között is egy óriási összefüggést, hiszen hogyha valaki akár már iskoláskorban nem alussza ki magát, nem pihentetőek az éjszakák, akkor nyilván ez az iskolai teljesítményben is megmutatkozik, de hogy ugyanez elmondható akár egy pici babára is, nyilván ott még iskolai kötelezettségek nélkül.
2: Igen, mindenképpen van összefüggés. Alvásspecialistaként, ugye csecsemő és családi alvásspecialistaként elsősorban az első 3 életével foglalkozom, és itt a családi rész az elsősorban az, hogy a szülőknek a kipihentsége megfelelő lehessen ebben a nagyon intenzív időszakban is, illetve persze, ahol több gyerkőc van, ott azért szoktak óvodások, iskolások is lenni, akkor hogy hogyan tudjuk az egész családi dinamikát úgy megtámogatni, hogy könnyebben vegyék ezeket az akadályokat.
1: Tapasztalata szerint mi a legnagyobb probléma a kisderek alvásával kapcsolatban, vagy jellemzően mi az a fő probléma, amivel önt megkeresik, amire a szülők, az édesanyák megoldást várnak?
2: Elsősorban azt, hogy ébrednek a babák. És akkor itt mondanám azt, hogy valójában jelentős részben nagyon irreális elvárásaink vannak azzal kapcsolatban, hogy hogyan kellene egy babának aludnia. Van egy nagyon erős kulturális része is ennek. Egyébként perinatális szaktanácsadóként pont ebből írtam a szakdolgozatom, hogy a kultúra hogyan befolyásolja azt, hogy mit várunk el a csecsemőktől viselkedés szintjén. Ha megnézzünk más kultúrákat, főleg a természetközeli népeket, ott egyáltalán nem tartják problémásnak a babáknak az ébredését, és ezekben a kultúrákban egyébként nagyon sok gondozó foglalkozik napközben a babákkal. Az anyák nem ilyen magányosak, és nem egyedül kell gondoskodniuk a babákról. Még a nyugati kultúrákban, nukleáris családokban élünk, és a gondoskodás zöme az anyára hárul, aki ezáltal nagyon kimerült és fáradt lehet, nem kap elég támogatottságot, és ezért tőlünk még nyugatabbra, elsősorban Amerikából megérkezett az a elvárás rendszer, aminek az a része, hogy a jó anya akkor lesz valaki, hogyha jó babája van, és a jó baba az átaludta az éjszakát. Csak hogy a babák biológiája az egyébként nem ilyen. Tehát minimum az első életében nagyon tipikus, hogy a babák ébrednek. És már az nagyon sokat tud segíteni a családoknak, hogy megértik azt, hogy mi áll az ébredések hátterében, és nem feltétlenül jelzi azt, hogy bármit rosszul csináltak volna, vagy pedig, hogy a babájukkal bármi probléma lenne.
1: Eszembe jut a kisdedek, pici babák, csecsemők táplálása, jó esetben anyatejjel táplálja őket az édesanyjuk, és itt viszont van egy ilyen szemlélet, hogy igény szerinti szoptatás. Sokszor azt mondják a védőnők, a gyermekorvosok, hogy igenis az alvó babát fel kell ébleszteni időszakosan, és meg kell kínálni anyatejjel, vagy akár tápszerrel, de hát nyilván ez is belenyúlik, vagy beleszól az ő biológiai órájukba. Ezt hogyan kezeljék az édesanyák, vagy van-e féle tapasztalata, hogy ez is gond okoz?
2: Igen, feltétlenül. Én egyébként szoptatási segítő is vagyok, tehát szoptatási kérdésekben is szoktam támogatni családokat, és nagyon fontos az, hogy vannak olyan bizonyos élethelyzetek, amikor valóban szükséges azt a pici babát ébreszteni, tipikusan ilyen a sárgaság. Ilyenkor a babák nagyon aluszékonyá és nehezen táplálhatóvá is válhatnak, és ilyenkor tényleg fontos, hogy ébresszék őket a szülők, és hogy a babák elegendő táplálékhoz juthassanak. De egyébként egy jól fejlődő, egyébként napközben aktívan szopizó, vagy aktívan tápszertevő babát nem kell éjszaka ébreszteni, és nem kell 3 óránként felkelteni őt, ha esetleg hosszabb blokkokban aludna.
1: Egyébként az alvásra, vagy az akörüli anomáliákra is elmondható az, amit hát talán védőnők, gyermekorvosok, vagy egyéb szakemberek szoktak mondani a fiatal édesanyáknak, hogy bizony van egy türelmi időszak, amikor az anya és a gyermek úgymond tanulják egymást. Ebbe a kategóriába, vagy ebbe a tanulási folyamatba az alvás is beletartozik?
2: Így van, így van. És nagyon örülök, hogy ön behozta ezt a szempontot, mert ez szokott lenni a másik nagy problémakör, hogy nagyon nehéz elaltatni a babákat, és ennek egy kulcsfontosságú része ez az egymásra hangolódás. És nagyon sok ilyen táblázatot, akár téves vagy a babától távol vívő tanácsot talál a szülő listákat, hogy mennyi időnként kell altatni a babát. Rengeteg applikáció van most már, ami felajánlja a szülőknek az altatási időpontokat. Ezek nagyban megnehezíthetik azt, hogy a babával tudjon igazán összehangolódni az édesanya, hiszen a baba jelezni fogja azt, hogy ő mikor fáradt, mikor aludna. Ehhez persze idő is kell, illetve vannak olyan életkorok, amikor picit nehezebb olvasni ezeket a jeleket, de mindenképpen azt látjuk, hogy akik igazán nagyon jól rá tudnak általánosságban hangolódni a babájukra, azoknak talán ez egy picit könnyebb terület.
1: Itt az applikációra visszautalva azt is jelenti ez, hogy minden családban másképpen fog alakulni akár az alvási szokás és az e körüli körülmények, tehát ki lehet azt jelenteni, hogy nincsen igazán olyan recept, ami általánosságba adható?
2: Pontosan. Igen, igen. Nagyon nagy különbségek lehetnek a babák alvás szükségleteiben, akár több óra hossza is, ugyanannyi idős babáknál. A nappali alvás számokban is ugyanígy, és a babák idegrendszeri fejlettsége is eltérhet, különböző ébrenléti ablakot tudnak jól tolerálni, és nem az a baba jó baba, és nem az a szülő a jó szülő, akinek már az elejétől nagyon rendszeresen alszik a babája előírt hosszúságúakat. Valóban vannak ilyen babák, akiknek elég kiszámítható az alvása, de a babák többsége ennyire azért nem működik rendszeresen, főleg a kezdeti időszakban, az első 3 hónapban, ami egy ilyen adaptációs időszak a babák számára. Ugye korábban 9 hónapot az anyamében töltöttek, és ténylegesen 3 hónapot érdemes arra szánnunk, amikor várandósok vagyunk, tudjuk ezt, vagy amikor otthon vagyunk a gyermekágyban, hogy a babánk megszokja a külvilágot, és ilyenkor még nincs is kialakult belső biológiai órája a babáknak, tehát nagyon változó lehet, hogy mikor, hogyan alszanak, vagy akár az éjszaka közepén is ébren lehetnek. És egy kicsit eltértem, de visszakanyarodnék, tehát igen, valóban minden családnál és minden babánál egy picit más alvás mintázat fog látszódni, és ez teljesen rendben van.
1: Amikor az előbb azt kérdeztem, hogy jól gondolom-e azt, hogy az anya és a gyermek a kezdeti időszakban, és hát természetesen hosszú időn keresztül tanulja egymást, ott arra is gondoltam, hogy az anya, illetve hát a baba is oda-vissza azt gondolom kell, hogy érezzék egymás rezdüléseit. Arra akarok kiukadni, hogyha az édesanyák nagyon határozottan azt akarják, hogy abban az adott időpontban, amikor az talán nekik megfelelő, aludjon az a gyermek, hogy esetleg ők is tudjanak, pihentek legyenek, ezt a gyermek megérzi sok esetben is, lehet, hogy csak azért sem, és átlendül ezen a hullámon?
2: Erre nehéz ilyen egyértelműen válaszolni. Valóban van egy nagyon erős szinkron, baba-mama szinkron, ahol nagyon sok biológiai és pszichológiai síkon is megtörténik egyébként az összehangolódás. Talán inkább egy olyasmi magyarázatot tudnék adni erre a jelenségre, amikor nagyon szeretné valaki elaltatni a babáját, és az valahogy mégsem sikerül, hogy ilyenkor azért meg szokott jelenni a szülőkben egy nagyon erős stresszreakció arra, hogy nem tudja kontrollálni az adott helyzetet, nem tudja elaltatni a babáját, és mondjuk el is húzódik ez az altatás, és ahogy egyre feszültebbé válik a szülő, ennek a csodálatos, egyébként csodálatos szinkronnak köszönhetően a baba is átveszi ezt a feszültséget, ami a szülőben megjelenik, és akkor onnantól kezdve, mint ahogy ön is mondta, ez egy oda-visszaható folyamat, a feszültséget így oda-vissza adogatják egymásnak egy ilyen ördögi körként.
1: De az elmondható minden esetben, hogy nagyon fontos megtanulni azt is a szülőknek, édesanyáknak, hogy a nyugodt alvásnak meglegyenek a feltételei, amik akár felnőtt korban is elmondhatóak, de hát nyilván gyerekkortól tanuljuk ezt a folyamatot, tehát hogy az alvásnak legyen egyfajta családban kialakult rituáléja?
2: Igen, ez hasznos tud lenni. Ez persze életkoronként folyamatosan változik. Ami fontos óvodáskorban vagy iskoláskorban, az esetleg másképp jelenik meg egy pici babánál. Egy újszülött babánál még nem biztos, hogy ezek annyira körvonalazódnak, de az, amit a kezdeti időszaktól mondjuk nagyon ki tudnék emelni, és főleg az első 3 hónapban, amíg nincs ez a kialakult belső biológiai óra, az, hogy nappal világosban legyünk, nappali zajokkal, este pedig sötétben és lehetőség szerint csöndben. A sötétben, ugye még ilyenkor eleinte van pelenkázás, éjszaka, etetés, szoptatás, tehát valamennyi fényt ilyenkor azért szoktunk kapcsolni, de hogy ezt érdemes minél inkább lecsökkenteni. És ahogy haladunk előre, és a babák számára megnyílik a világ, akkor már egyre több rutinelemet tudunk bevezetni, ugye az esti rutin, fürdés, ennek egyébként nem muszáj pont az esti rutin részét képezni, de a mi kultúránkban ez egyébként általában ott szokott lenni, akkor nagyon sokan szeretnek altató dalokat énekelni, vagy akár egész pici kortól mesélni a babának, elmondani a napját. Van, aki ilyenkor imádkozik. Itt sincsen egy jó forgatókönyv, mindegyik család saját maga alakítja ki, hogy a saját világnézetének, vagy a család ritmusának milyen altatási rituálé az, ami a leginkább megfelel.
1: Csak zárójelbe jegyzem meg, de azt gondolom, hogy mégis valamilyen tekintetben beszélni kell erről, mert biztos vannak az ön ismerete szerint is ilyen negatív példák, hogy azért ebben az időszakban is a kezdeteknél nagyon fontos, hogy az online világot azt kikapcsoljuk a gyerekek életéből.
2: Igen, sajnos van ezért egy ilyen tapasztalat, hogy a képernyő használat az nagyon negatív hatással tud lenni az alvásra, és nem csak a babák, meg a kisgyerekek alvására, hanem a szülők alvására is. Ennek több oka van. Az egyik az a kékfény, amit kibocsátanak ezek az eszközök. Ezek nagyon negatív hatással tudnak lenni, mind az elalvásra, mind pedig az alvás minőségünkre, ugyanis hatnak a melatonin termelésre, ez pedig egy olyan hormon, ami kulcsfontosságú az alvásunk és az alvás minőségünk szempontjából. A másik, ami miatt problémát okozhatnak ezek a dolgok, akár is itt kiemelném a közösségi médiát, hogyha a szülő közösségi médiát használ, olyan felpörgető vagy számára frusztrációt okozó posztokat néz meg, bejegyzéseket néz meg, vagy egy kisgyerek nem életkorának megfelelő tartalmat, felpörgető, félelmet keltő tartalmat néz meg, akkor az ezáltal tud ugye negatívan hatni az alvás minőségre, vagy akár ugye kisgyerekeknél akár rémálmokat is tud okozni, vagy fél egyszerűen elaludni. Bár itt azért hozzátenném, hogy 2 éves kor körül nagyon természetesen életkorian megjelennek ezek a félelmek, de itt már azért általában a 2 éves valamennyi képernyőt szokott nézni, sőt, ettől kisebbek is, annak ellenére, hogy ez nem feltétlenül ajánlott, és nem mindig tudja a szülő megítélni, hogy egyébként az a tartalom, amit a pici lát, abban nincsenek-e a számára ijesztő részletek. És akkor utána ezek azért felerősíthetik ezeket az éjszakai félelmeket.
1: Az imént azt mondta, hogy nagyon fontos momentum az is, és nyilván megoldásra váró probléma, hogyha az édesanya nem kap elég támogatottságot ebben a kérdésben. Ez egy kicsit egy figyelemfelhívás is lehet az édesapák, vagy akár nagyszülők felé, akik a pici baba is az édesanya közelében vannak, hogy azért ezt a folyamatot lehet segíteni az édesanyjának, egy kicsit levenni a válláról a terhet, nem csak feltétlenül az édesanyja tudja altatni a gyermeket?
2: Ezzel mindenképpen egyetértek, hogy egyrészt ott van a szűk család, nehézséget okoz, ugye, hogy a nyugdíj korhatárnak az emelkedésével, azért a nagyszülők zöme az még aktív, és dolgozik, és nem tud úgy besegíteni, mint ahogy ez néhány évtizeddel ezelőtt még esetleg működött. De valóban a babáknak nagyon fontos az édesanya, nem mindig az édesanya az egyébként, vannak azért olyan élethelyzetek, ahol más lesz az elsődleges gondozó, de a babák, ha evolúciósan nézzük meg az ő biológiájukat, ők úgy vannak húzalott, vagy nagyon sokféle gondozót el tudnak fogadni. Tehát, hogyha olyan családokkal dolgozom, ahol több generáció él együtt, vagy nagyon szoros kapcsolatban vannak egymással testvérek, unokatestvérek, ott azt látjuk, hogy a babák sokkal rugalmasabbak, ugyanúgy elalszanak nagyszülőkkel, nagyobb testvérrel, és ez tudja az anyát tehermentesíteni. És hogyha nem a családból érkezik segítség, mert olyan az élethelyzet, akkor azt érdemes végig gondolni, hogy hogyan tud az anya egy falut kiépíteni maga köré. Ez lehet valamilyen fizetett segítség is, akár ha szükséges, de nagyon jól lehet kapcsolódni más édesanyákkal, barátokkal, babáknak nem számít a vérségi kötelék, egy figyelmes, gondos babysitter ugyanolyan fontos lehet az életükben, mint egy nagymama, aki mondjuk egyébként 300 kilométerrel lakik, vagy egy másik országban.
1: Páncél Zsófia alvás specialista volt a beszélgető partnerem. Köszönöm szépen!
2: Én is köszönöm!
0: Csillag.rádió, a város pulzusa.

0: ne keressetek.
1: Tegye zsebre a rádiót. Kövessen minket a Facebookon. Csillag.pont Rádió. A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott. Hírek a Csillag.pont Rádióban.
2: Kellemes koranyári idő lesz. Ismét légicsapásokat hajtott végre az izraeli hadsereg Libanonban. Erdőtűz pusztít Kárpátalján. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. Ismét légicsapásokat hajtott végre az izraeli hadsereg Libanonban. A zsidó állam vadászgépei a Hezbollah fegyverraktárait és más katonai létesítményeit támadta. Izrael nem sokkal a csapások előtt figyelmeztette a Dél-Libanon és a Beaka völgy több településén élőket, hogy hagyják el a térséget és keressenek menedéket. Ismét civil áldozatokat követelt az ukrajnai háború. Oroszország hajnalban több mint 100 drónnal, valamint rakétákkal támadta egyebek közt Harkivot, Zaporizsját és Szumit is. A csapásokban ketten meghaltak és többen megsebesültek. Andriy Sibiha, ukrán külügyminiszter közösségi oldalán azt írta, Oroszország megsértette az Ukrajna által ma 0 órától kezdeményezett tűzszünetet, és Vlagyimir Putyin orosz elnök hétvégi tűzszüneti felhívásainak semmi köze a diplomáciához. Orbán Balázs távozik a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanácsadó testületének éléről. Az elnöki posztot 8 éven át töltötte be. A leköszönő miniszterelnök politikai igazgatója közölte, hogy a továbbiakban oktatóként dolgozik az egyetemen. Kifogást nyújtott be az új országgyűlés napirendje miatt a Mi Hazánk. Az ellenzéki párt nem ért egyet azzal, hogy a magyar himnusz mellett az uniós és a cigány himnusz, valamint a Tisza kampánydala is elhangozzon az alakuló ülésen. Mivel a kérdésről nem sikerült megegyezni, az országgyűlés főigazgatója a köztársasági elnöknek továbbította a kérdést, így Súlyog Tamás dönt majd a napirendről. A Kanári-szigetek elnöke tiltakozik az ellen, hogy náluk kössön ki a hantavírus fertőzésben érintett óceánjáró. Eddig 2 utasnál mutatták ki a vírus ritka, emberről emberre terjedését lehetővé tévő andoki vírus törzset, egyikük a Johannesburgban meghalt holland nő. Rajta kívül még 2 vesztették életüket. Jelenleg folyik a kontaktkutatás, eddig 62 embert azonosítottak, akik szoros kapcsolatba kerültek a fertőzöttekkel. Azt egyelőre nem tudni, hogy az Zöldfoki köztársaságba tartó hajó hol köthet ki. Erdőtűz pusztít Kárpátalján, a Borzsa havas lejtőn 75 hektáron ég az erdő. A lángokat több mint 250-en próbálják megfékezni. Az oltásba a katasztrófavédelem kisrepülőit is bevetették. A munkácsi járáshoz tartozó Valócon vészhelyzeti műveleti központot hoztak létre. A tűz keletkezésének okát vizsgálják. Estig csak fátyol felhők zavarhatják a napsütést, majd egyre több gomoly felhő képződik. Északa délnyugaton, majd keleten is előfordulhatnak záporok. Holnap helyenként zivatarokra számíthatunk. A szél élénk, északnyugaton erős. A zivatarok környezetében viharos lesz. Hajnalban 9-16, napközben 20-25 fok várható. Hasonlóan kellemes, koranyári idő lesz a következő napokban is.
1: Csillag.pont Rádió, a város pulzusa. Pulzusa, pulzusa, pulzusa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Pulzus Info, a Csillagpont Rádió egészségtematikus műsora.
1: A Csillagpont Rádió egészség tematikus magazin műsorában a szerkesztő Szász Anikó köszönti a hallgatókat. Az arcfiatalítás titkos képletéről fogunk beszélgetni. Beszélgető partneremmel Zsilák Judittal, aki nemzetközi arcjóga oktató, illetve az arcjóga módszer megalkotója. Szervusz, köszöntelek sok szeretettel!
2: Szervusz, köszöntöm én is a hallgatókat.
1: Nem először beszélgetünk már itt a Csillagpont Rádióban arcjogáról, talán kitalálták a hallgatóink, és azzal a gondolattal, amivel kezdtem a beszélgetésünket, az arcfiatalítás titkos képlete most ezzel a címmel jelent meg a közelmúltban egy könyved, Judit, ami tulajdonképpen az eddigi tapasztalataid összegzése?
2: Igen, mondhatjuk úgy, hogy 6 éve tanítok arcjogát, és rengeteg, több 10 000 nő tapasztalata gyűlt össze mostanra bennem, és azt éreztem, hogy egy olyan formátumban szeretném rendezni a tudásomat, ami mindenki számára elérhető. Szóval a könyv tulajdonképpen azért született meg, hogy azokhoz is eljusson az arcjoga, akik nem járnak online kurzusokra. Hiszen amikor könyvet olvasunk, akkor lelassulunk, le lehet ülni vele, lehet lapozgatni, jegyzetelni vele, és egy természetes, könnyen elérhető eszközt akartam adni a nők kezébe, olyat, amivel elkerülhetik az öregedési folyamatokat, illetve lassítani tudják azokat.
1: Azt mondtad az imént, hogy lelassulunk. Az arcjogához is fontos, hogy amikor önmagunkkal ilyen értelemben foglalkozunk, akkor valóban erre szálljunk minőségi időt minden nap, néhány percet?
2: Wow, köszönöm, ez egy annyira fontos kérdés. Néha kapok vissza kritikákat arra, hogy túl hosszú az az idő, amit igényel az arcjoga. És ilyenkor mindig azt a kérdést adom vissza, hogy mennyire vagy fontos saját magadnak. 2 perc alatt is el lehet érni eredményt, de igazából az az átüdő, önmagadat szerető átváltozás, amit létrehoz az arcjoga, az akkor jön létre, hogyha önmagadra figyelsz, ha a légzésedet, a mozgásodat összekötöd, és egy szerető figyelemben dolgozol.
1: Azt írod a könyvről, hogy nem a polcra való, hanem egy kimondottan használós könyvet alkottál, amelyben gondolom benne vannak a gyakorlatok, és azokhoz különböző kiegészítések, útmutatók?
2: Így van. Ez nem csak egy gyakorlat gyűjtemény, hanem egy úton vezetem végig az olvasót. Először megtanulja felismerni a saját arcát, a szépségét és a feszültségeit is. Utána foglalkozunk a problémás területekkel, mint a lógó szemhéj, a cigarettaráncok vagy a toka, de nem csak tornáztatjuk ezeket a területeket, hanem felismerjük azokat a rossz szokásokat, amik ezeket lefele húzzák, kialakítják, és minden fejezet végén ott van egy önreflexiós rész arról, hogy hogyan sikerült megcsinálni, mit lehetett megérezni a gyakorlatokból, és egy 7 napos, könnyen követhető program, ami végig viszi lépésről lépésre az adott arcterületen. Szóval egy felépített rendszer, egy munkafüzet.
1: Aki még sohasem arcjogázott, kezébe veszi ezt a könyvet, megrendeli, el tud ebből indulni önállóan?
2: Igen. Nagyon részletesen írom le a gyakorlatokat, tehát ott vannak a fotók, a leírások egymás mellett, illetve ha valaki nagyon-nagyon szeretné azt, hogy fogjam a kezét, ő még a könyvben lévő gyakorlatokat videós formában is megkaphatja.
1: A könyvet úgy reklámozott, hogy tulajdonképpen tartod a kezedben, de ott vagy te is a címoldalon, és hát nagyon-nagyon szép az arcod, feltűnően szép, azt gondolom.
2: Köszönöm szépen.
1: Mondhatjuk egy kicsit azt, hogy ilyen módon egy kicsit önmagad, meg a tevékenységed az arcjoga módszer reklámja vagy?
2: Természetesen, hiszen az egészet magamért kezdtem el először csinálni. Tehát ugyanúgy végigéltem azt a feszítő érzést, hogy néztem reggel a tükörbe magam, és már hetek óta ugyanaz a fáradt arc nézett vissza rám, és rá kellett jönnöm, hogy hoppá, ez már az életem B oldala. És hogy valamit tennem kell azért, hogy az a nő, aki én belül vagyok, az az energikus, életvidám nő, az kívül is meglátszon. És tulajdonképpen ez indított el az arcjoga mentén, amellett, hogy tanítsam, és igen, szeretnék még sokáig a saját szakmám reklámarca lenni.
1: Az, hogy tartasz online órákat, meg most itt van a könyv, a kettő tevékenység, vagy a két platform jól kiegészíti majd egymást?
2: Igenis, és nem is. Az igenis az azt jelenti, hogy mondom, egyrészt azért írtam a könyvet, hogy akinek az online formátum feszítő, nem komfortos, ő is meg tudja szerezni ezt a tudást viszonylag könnyedén. A másik oldalon viszont gyakorlatilag a könyvet én úgy szántam, hogy ez egy bevezető tudás az arcjogába, ami után, hogyha egy előfizetéshez csatlakozik, ahol együtt edzünk, akkor ezt az ívet gyönyörű hosszan és sokkal mélyebben tudjuk meghúzni még.
1: Hogyha a különböző reklámokat nézzük mindenféle csatornán, akkor még mindig azt látjuk, hogy különböző kozmetikai termékeket ajánlanak a cégek arra vonatkozóan, hogy hogyan tudjuk megőrizni az arcunk fiatalságát. Az arcjóga az lehet egy új fejezet a szépségápolásban?
2: Én azt gondolom, hogy nem szabadna a krémeket elutasítanunk, tehát én semmiképp nem szeretném azt mondani, hogy a kozmetikai kezelések hazugságok, hiszen a bőrünk szerkezetének igenis szükség van a tápanyagokra. Az arcjoga olyan értelemben új fejezet az arc fiatalosságának a megtartásában, hogy az arc bőrünk alapját az arc izmok adják, és ezeknek az arc izmoknak a tudatos harmóniába hozása az egész arcunknak a formáját, a kisugárzását változtatja meg. Tehát úgy gondolom, hogy a krémek, és nem a hulladrága krémek, hanem a teljesen normálisan elérhető jó minőségű krémek, és az arcjoga együtt alkot egy gyönyörű rendszert.
1: Aki szeretne elmélyülni az arcjoga világában általad, az tulajdonképpen mindegy, hogy hány éves, tehát bármilyen korban érdemes elkezdeni?
2: Én azt gondolom, hogy 30 alatt az embereknél még annyira szép, hamvas minden, hogy akkor érdemes csak arcjogával foglalkozni, hogyha nagyon aszimetriája alakult ki az arcán valakinek. Igazán fókuszban a 40-es éveinktől kerül az arcjoga, amikor elkezdjük felkészíteni a bőrünket, az arcizmainkat arra, hogy amikor majd elindul a hormonális változás mindenféle vihara, és egy teljesen természetes módon elkezd öregedni a bőrünk, kicsit az izomtónus elengedi magát, akkor jó állapotból kezdjük ezt a lefelemenést. Tudom, hogy ez nem hangzik annyira pozitívnak, de egy biztos tényt állíthatok, aki fiatalon nem hal meg, az megöregszik. És erre fel lehet készülni, ezt a folyamatot lehet lassítani. Az én véleményem szerint a 40-es évektől érdemes az arcjogát komolyabban venni, abban az esetben, ha nincsen komolyabb arc elcsúszás, ha van, akkor azt már a 30-as években is érdemes.
1: Úgy propagálod, vagy úgy hirdeted a könyvedet egy nagyon jellemző mondattal szerintem, ami az imént általad mondottakat szerintem megerősíti, hogy az arcjogával észrevétlenül véded a jövőbeli arcodat.
2: Így van. Amit meg kell érteni, hogy az arc izmainknak a rossz használata hozza létre elsősorban az arcunkban lévő markáns ráncokat. Ha ezt a rossz használatot már akkor módosítjuk, amikor még nem lett például a két szemöldökünk között markáns 11-es vonal, és nem húzkodjuk folyamatosan össze a szemöldökünket, akkor ki sem alakítjuk ezeket a ráncokat. Az időskori arcnak, az időskori, tehát az 50-60-70 éves arcnak a nagy többségében a ráncai nem azért alakulnak ki, mert a bőrünk szerkezete annyit változott, hanem azért alakulnak ki, mert az arcizmainkat rosszul használjuk. Kvázi a jövőnkbe fektetünk bele, amikor elkezdünk arcjogázni.
1: Tulajdonképpen azt mondod, hogy itt a megelőzésnek is fontos szerepe van már, ami az arcizmainkat, meg annak használatát illeti?
2: Igen, amint kioldjuk azokat a feszültségeket, vagy tudatába kerülünk azoknak a feszültségeknek, ahogy használjuk az arcunkat, abban a pillanatban ki tudjuk oldani ezeket a feszültségeket, és ezek nem alakítják ki azokat a markáns mély ráncokat.
1: Amikor először beszélgettünk itt a Csillagpont Rádióban, akkor, ha jól emlékszem, akkor azt mondtad, hogy te azért mindig a mozgás közelében voltál, abban dolgoztál, talán gyógytestnevelőként, hogyha jól emlékszem. Ez sokat hozzátett most az arcjogával kapcsolatos ténykedésedhez? Az, hogy látod az emberi szervezetet tetőtől talpig?
2: Jaj, ez egy gyönyörű kérdés volt. Nagyon szépen köszönöm. Az arcunk és a testünk egy szerves egységben összefügg. És amikor valaki elkezdi a YouTube videókról csinálni a különböző gyakorlatokat, és nem figyel arra, hogy hogyan tartja magát, hol van a feje, akkor ezek a gyakorlatok, ezek nem sok mindent érnek. Amikor én arcjogát oktatok, akkor a nyaki befeszüléseket, a vállövnek a görcseit is oldjuk, tehát az élet minőség.

0: első kezdő fázison túljutottál, utána bárhol egy-két pillanatban is lehet gyakorolni. Én nekem abszolút beépített a reggeli és az esti rutinomnál, amikor letisztítom az arcomat, krémezem az arcomat, hogy csinálok egy plusz 5 perces arcjoga gyakorlatsort, illetve napközben, kocsivezetés közben, főzés közben, tévénézés közben szoktam arcjogázni.
1: Milyen visszajelzések jutnak el hozzád itt az elmúlt 6 évről, vagy akár már a könyvedről? Milyen tapasztalatok, visszajelzések jönnek? Mert hát nyilván nagyon sokan mondott, hogy több ezer nő, aki már dolgozott veled, akár online formában, vagy azóta is folyamatosan végzi az arcjogát. Vannak-e sikertörténetek?
0: Rengeteg visszajelzést kapok. Meg lehet nézni a honlapomon őket. Most egy hirtelen, ami eszembe jutott, és szerintem ez nagyon-nagyon fontos. Az egyik kicsit kételkedő hölgy, aki elkezdett arcjogázni velem, 3 hét múlva fölhívott, és azt mondta, hogy képzeld el, a vacsoránál a férjem, aki egyébként egyáltalán nem bókolós típus, rám nézett, és azt mondta, hogy olyan szép vagy mostanában. És várjál, még nem ez a lényeg benne. És azt mondta, hogy nem ez a legjobb, hogy a férjem ezt észrevette, hanem az, hogy én is ezt látom a tükörben. És van rengeteg, tehát fel tudom sorolni, hogy megnyíltak a szemeim, hogyan alakult az arcom, de szerintem a legnagyobb, és amiért én igazán égő szívvel csinálom ezt az egészet, az az, hogy mi máshogy látjuk magunkat a tükörben. És innentől kezdve az élet energiáinkat növeljük.
1: Igen, mert hogy az jutott eszembe, hogy amikor ezt a hölgyet megdicsérte a férje az asztalnál, akkor nem csak annyit mondott neki szerintem, hogy milyen szép az arca, vagy milyen szép lett, hanem őt azért a lelkében is nagyon megerősítette.
0: Így van, és ez az, amire utaltam, hogy az életenergiánkat növeljük vele. Tehát ez egy nagyon mélyebb téma már, hogy mondtam azt a mondatot, hogy aki nem hal meg fiatalon, az biztos, hogy megöregszik. Ennek a témának a másik vonulata az, hogy a mai társadalomban egy 50-60 éves nőnél azt üzeni a társadalom, hogy már nem vagy fiatal, tehát már nem vagy értékes. És én nagyon-nagyon szeretném ezt a gondolatvilágot kompenzálni. Mindannyian gyönyörűek vagyunk, és értékesek vagyunk. És ebben segít az arcjoga.
1: Igen, hogyha valaki megtekinti a honlapodat, vagy szoktál időről időre ilyen előtte-utána képeket közölni, hát azok nagyon önmagukért beszélnek.
0: Pedig nagyon ritkán kérek vissza, mert nem akarok visszaélni az embereknek ezzel a belső bizalmával. Úgyhogy mindig nagy megtiszteltetés nekem, amikor valaki megengedi, hogy az arcáról fotót közöljek.
1: Visszatérve a könyvedre, ugye azt írod, hogy 3 nagy egység van benne, az ébredés, az átalakulás és a ragyogás. De hát azért az első meg a 3 között azért elég hosszú az út. Ugye mondod, hogy azért ez egy tanulási folyamat, nagyon fontos a gyakorlás. Pontos elsajátítása. Meg lehet azt fogalmazni, hogy mi az az idő, amikor már látszódik valami kis eredmény?
0: Abszolút attól függ, hogy az arcának mi a problémája. Nagyon furcsa, de minél nagyobb arc problémával rendelkezik valaki, annál hamarabb meglátszik az eredmény. Hiszen egy feszültség oldásával már lágyul az ember arca. Hogyha 40 éves korában megelőzésként kezdi el valaki az arcjogát, akkor nem annyira látványos, nem annyira gyors az eredmény. Őnála maga a tudatosság az, ami gyorsabban megerősödik, tehát ő az, aki a jövőjébe épít. De azt szoktuk mondani, hogy 2-3 hét múlva te már elkezded érezni a változást, és egy 6-8 hét múlva a környezetet is elkezdi látni rajtad a változást.
1: Az előbb utaltál erre, mondtál hasonlót, hogy szerintem azért a mai nőknek, legyenek 40-50-60 évesek, vagy egy körüli életkorban lévők, nagyon fontos azért, hogy jól legyenek lelkileg, mentálisan erősek legyenek. Ugye szokták mondani, hogyha egy családban az anya jól van, akkor mindenki jól van, és szerintem ehhez egy szép arc, egy szép külső nagyon-nagyon sokat hozzátehet.
0: Igen, és szerintem az a gondolat is, hogy nekünk nem a 30 éves nők szépségével kell versenyezni.

0: kezdeznünk 50-60-70 évesen, hanem egyszerűen nincs a nőiességnek egy lejárati ideje, ugyanannyira lehetünk ragyogóak és szépek 60 évesen, de 60 éves nőként.
1: Képzeld el, hogy most a napokban láttam a televízióban egy hölgyet, aki azt mondta, hogy 92 éves lesz, de kihangsúlyozta, hogy 91, mert amíg nem tölti be, addig az annyi. És annak apropóján szerepelt a tévében, hogy a kék túrát teljesítette most már talán többedik alkalommal. De képzeld el, hogy amikor mondta, hogy hány éves, akkor ültem le a tévé elé, mondtam, hogy ezt meg kell néznem, ezt a beszélgetést, mert olyan gyönyörű volt a hölgynek az arca, azt nem tudom, hogy arcjogázik-e, de hogy biztos, hogy a természet, a levegő is nagyon-nagyon sokat tesz az arcunk szépsége érdekében. Hát lehet, hogy ő nem mondta ugyan, de a kettőt ötvözi.
0: A 6-7-es tanfolyamomban ott vannak azok a bónuszok, hogy mennyi lesz sétálni, hogy a levegő mozogjál, hogy olyan tevékenységeket végezzél, amelyek feltöltik a lelkedet. Ismered azt a mondást, mi szerint idős korunkra az arcunk úgy néz ki, ahogy megérdemeljük. Ez egyik oldalon nem igaz, mert azok a befeszülések és ráncok, amiktől mérgesnek látszik a tekintetünknek, vagy szigorúnak a szánk, ezek nem biztos, hogy a lelkünkből jövő kifele manifestálódott látásmódok, hanem feszültségek. A másik oldalon viszont szerintem a ragyogásunk, a kisugárzásunk az igenis erőteljesen összefügg azzal, ahogy gondolkodunk magunkról, a világról.
1: Úgyhogy
0: szerintem ez a 91 éves nő biztos, hogy gyönyörű szépen harmóniában él önmagával és a környezetével.
1: Hogyan lehet, Judit, hozzájutni a könyvedhez? Hogyan lehet megrendelni?
0: Online lehet megrendelni. Mondom neked a linkjét, jó? arcjogamódszer.hu/könyv. Ennyi az egész, amit hogyha beírtok az internetre, akkor megtaláljátok azt, hogy miről szól el ez a könyv. Találtok benne olyan lehetőséget, hogy bele tudjatok kukkantani, hogy miről írok benne, hogy néz ki, és ugyanott tudjátok megrendelni is.
1: Azt hiszem, hogy egy kis ízelítőt adhattunk a könyvedből az elmúlt közel 20 percben, és hát engedd meg, hogy egy tőled származó gondolattal búcsúzzam, mert hogy azt is mondod, hogy a fiatalság nem életkor, hanem az arcodban élő energia, ugye erről is beszélgettünk az imént. Zsilák Judit volt a beszélgető partnerem, aki nemzetközi arcjóga oktató, az arcjóga módszer megalkotója, és aki az Arcfiatalítás titkos képlete címmel írt a közelmúltban könyvet. Köszönöm szépen, Judit, hogy itt voltál velünk.
0: Köszönöm szépen én is.
2: FM 103 Csillagpont Rádió. Hallgassa online is műsorainkat.
3: Csillagpontradio.hu.

0: Kedves hallgatók, az elmúlt 2 órában a Pulzus Info műsorát hallották. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Tartsanak továbbra is velünk. Hallgassák műsorainkat a nap 24 órájában. Búcsúzik a szerkesztő, Szász Anikó.
1: Csillag.rádió. Egészség és sportadó. Miskolc FM 103.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Csillagpont hírek. A Csillagpont Rádió hírműsora.
2: Drámai a helyzet az Alföldön a csapadék hiány miatt. A Miskolci Állatkert változatos programokkal készül a Madarak és Fák napjára május 10-én. Felvidék egyenlő felföld, ezzel a címmel tartottak előadást a Felvidék házban Miskolcon. Köszöntöm Önöket! Önök a Csillagpont Rádió híreit hallják 2026. május 6-án, szerdán 16 órakor a 103 MHz-en a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Vitézi Dávid szerint 280 milliárd forintnyi uniós forrás kerülhet veszélybe vasúti tenderek visszavonása miatt. A döntéseket Lázár János leköszönő miniszter hozta meg az elmúlt napokban. Érintett a Debrecen-Nyíregyháza vasútfejlesztés és a budapesti körvasút több beruházása is. A projektek megvalósítására 3 év állna rendelkezésre. Vitézi szerint a tenderek rossz előkészítése miatt nem érkeztek ajánlatok. Úgy véli, ez jelentős csúszásokat okoz a már tervezett fejlesztésekben. Korábban a HÉV járműbeszerzésénél is hasonló problémák merültek fel. A politikus szerint az elmúlt években leálltak az érdemi vasúti beruházások. Hangsúlyozta azt is, hogy a következő kormány feladata a források megmentése és a fejlesztések újraindítása. Vitézi Dávid a Tisza kormány leendő közlekedési és beruházási minisztere szerint ehhez az állami beruházási rendszer újjáépítésére is szükség lesz. Drámai a helyzet az Alföldön a csapadékhiány miatt. Erről beszélt az Inforádióban Jakab Gusztáv ökológus. A szakember szerint az elmúlt évek vízhiánya idén tovább súlyosbodott. A Tiszántúlon a talajvíz szintje helyenként közel 2 métert csökkent. Ez azt jelenti, hogy a talaj felülről és alulról is egyre jobban kiszárad. A helyzet több szempontból is rosszabb lehet, mint a 2022-es asszály idején. Súlyos ökológiai károk már most láthatók, különösen a kétéltőek állománya omlik össze. Egyes területeken milliószámra pusztulnak el békák és más vízhez kötődő fajok. A növényzet is átalakul, vízhez kötődő fajok tűnhetnek el, erdők pusztulása is megindult. A gyepek hozama csökken, ami a legeltető állattartást is veszélyezteti. A szakértő szerint a megoldás a nagyobb léptékű vízvisszatartás lehet, akár az Alföld jelentős részének elárasztásával. Magyar Péter vízügyi cselekvési terv kidolgozására kérte fel Gajdos Lászlót, a Tisza kormány leendő élő környezetért felelős miniszterét. A döntést a súlyosbodó aszály és az alacsony vízszintek indokolják. A terv rövid és középtávú intézkedéseket tartalmaz majd. A politikus szerint az elmúlt években elmaradt fejlesztések súlyosbították a helyzetet. Azonnali lépésekre van szükség az idei aszály hatásainak mérséklésére. A program része a vízvisszatartás erősítése és új vízügyi beruházások indítása. Kiemelt cél a Tisza és a Duna medrének rendezése, valamint új vizes élőhelyek létrehozása. Fejlesztik az öntözést és növelik a talaj vízmegtartó képességét is. Bevezetnék a szivacsváros szemléletet a városfejlesztésben. A cél a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás és a vízkészletek hosszú távú megőrzése. Magyarországon egyre több épületet károsít a tartós aszály miatti talajkiszáradás. A jelenség az elmúlt 5-6 évben gyorsult fel, és már modern ingatlanokat is érint. A mérések szerint a talaj felső rétegei szinte teljesen elveszítették nedvességtartalmukat. Egyes helyeken akár 5 méter mélységig is kiszáradt a föld. Az agyagos talaj zsugorodása miatt az épületek alapjai megsüllyednek, falak repedeznek. A szakértők szerint különösen veszélyeztetettek a régebbi épületek, de új házaknál is jelentkeznek károk. A problémát súlyosbítja, hogy a növényzet is elszívja a maradék nedvességet. A statikusokhoz fordulók száma jelentősen megnőtt az utóbbi években. A károk ugyan látványosak lehetnek, de megfelelő beavatkozással az összeomlás megelőzhető. A szakemberek szerint a jövőben az épületek tervezésénél is számolni kell a klímaváltozás hatásaival. A Miskolci Állatkert változatos programokkal készül a Madarak és Fák napjára május 10-én, számolt be róla a minap.hu. A rendezvény 10 és 16 óra között várja a látogatókat természetvédelmi és családi programokkal. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Bükki helyi csoportja madárgyűrűzést tart. Ennek során a látogatók közelebbről is megismerhetik a környék madárvilágát. Az Északerdő ZRT Csanyiki Erdőház erdei iskolája játékos foglalkozásokkal készül az erdők témájában. 13 órától a holló látványetetését is meg lehet nézni. Jó idő esetén 14 órától az emúk fürdetésére is sor kerül. A szervezők célja, hogy közelebb hozzák a természetet és a természetvédelem fontosságát a látogatókhoz. Medvét láttak Lilafüreden a Szent István barlang fölötti Kálvária közelében, számolt be róla egy helyi közösségi bejegyzés alapján a minap.hu. A beszámoló szerint az állat 30-40 méterre tűnt fel a Kálvária ösvénye fölött, az észlelést állítólag be is jelentették. A szemtanú szerint a medve nem mutatott agresszív viselkedést, inkább elfordult és elhagyta a területet. A megfigyelő éppen az 5. stációnál tartózkodott, amikor visszafordult a kirándulásból. A posztban térképet is megosztottak a pontos helyszínről. A kirándulók számára fokozott óvatosságot javasolnak a Bükkben. A Bükki Nemzeti Park szerint a nagy ragadozókra vonatkozó szabályok az egész északi középhegységben érvényesek. Az elmúlt napokban Andokúton és Bogácsnál is történt medveészlelés. Felvidék egyenlő felföld címmel tartottak előadást a Felvidék házában Miskolcon. A program különlegessége az volt, hogy három zenész egy zenei utazásra hívta a hallgatókat, akik a népzenén keresztül ismerhették meg a felvidéket. Az előadók sokféle hangszert, zenét és történetet is bemutattak a tájegységgel kapcsolatban. A résztvevők az est végére azt is megérthették, hogy mi a különbség a felvidék és a felföld között. Az egyik előadót Puskó Márton felvidéki népzenészt hallják.
3: Hát tulajdonképpen ezt a címet úgy találtam ki, hogy van egy régóta fennálló, tulajdonképpen, hát csúnya szóval fogalomzavar, amikor ezt a két fogalmat, a felföldet meg a felvidéket összemossák, ugyanakkor nagyon sokáig nem találtak a felvidék szónak a létjogosultságát tudományos körökben, kutatói körökben. Például ez az egyik célja ennek az előadásnak, hogy erre fényderítsünk. A másik célja az pedig az, hogy ezen területeknek a jellegzetes tájegységeinek a muzsikáját bemutassuk. Egészen a nyugat felvidéktől, a Csallóköztől fogunk haladni, mondhatni a térkép szerint, és az utolsó megálló, ha minden igaz, a Bodrog közben lesz. És ezekről a tájegységekről fogok beszélni, és innen szólaltatom meg különböző hangszereket. A felföld az eredetileg egy politikai fogalom, és ugye a trianoni békediktátum értelmében Magyarországtól elszakított területeket értették rajta, amik ugye a mai Szlovákiához tartoznak. Ugyanakkor jelenlegi köznyelvben és egyébként a valamelyest a tudományban is azokat a területeket, magyar lakta területeket értjük alatta, amelyek ma Szlovákiához tartoznak.
2: Köszönöm a figyelmet, a Csillagpont Rádió híreit Kecskés Ákostól hallották.
1: Csillagpont hírek, a Csillagpont Rádió hírműsorát hallották. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: a nap. Önök a Csillagpont Rádió hírmagazinját hallják.
1: Köszöntöm a Csillagpont Rádió hallgatóit, ez itt a Nap, rádiónk napi hangos hírösszefoglaló magazin műsora. A mikrofonnál a műsor felelős szerkesztője, Németh Csaba köszönti a rádió hallgatókat. Mint mindig ma is az aktuális hírek mellett a reggeli és a délutáni műsorainkban elhangzott legérdekesebb beszélgetésekből hallhatnak válogatást.
0: A Nap, a Csillagpont Rádió hírmagazinja.
2: Sikeres beavatkozásról szóltak a híradások, legalábbis amire én felfigyeltem, amelynek a színhelye az Egri Markot Ferenc kórház volt, és a résztvevők pedig a helyi kórház intenzív osztálya, és a Borsodabolcs-Zemplén vármegyei központi kórház intenzív osztályának és mellkassebészeti osztályának vezetője, dolgozói, szóval egy közös koprodukció eredményéről szólt ez a cikk, ez a tudósítás, amelynek során egy 60 év körüli hölgynél sikeres beavatkozást végeztek el, mégpedig, hogyha jól mondom, akkor mediasztinálisnak nevezett beavatkozást. Bologat a stúdió vendége dr. Tóth Imre, mellkassebész osztályvezető főorvos, a Központi Kórház orvosigazgató helyettes, akit köszöntök szeretettel.
3: Én is köszöntöm a hallgatókat.
2: Nagyot nem tévedtem akkor, amikor kimondtam ezt a latin szót, ugye?
3: Igen, nagyon jól.
2: Köszönöm, úgyhogy kiprovokáltam én is az elismerést, amely igen jár önöknek egyébként. De azért megkérdezem, hogy miért figyelt fel a sajtó erre az eseményre? Ez annyira nagy trúvájnak számít, vagy a ritkasága miatt, vagy miért?
3: Hát most én nyilatkozom ez ügyben, pedig igazából a sebészeti része a legkevesebb, hiszen az egy technikai kérdés, ezt a bizonyos csecsemőmirigy daganatot, vagy pedig hát ugye a mediasztinális tumornak is nevezhetjük, de azon belül csecsemőmirigy daganat, egyszerűen el kellett távolítani. De a probléma az, ameddig odáig eljutunk, hogy ezt meg lehessen tenni, illetve a műtét utáni időszaknak a menedzselése, ezek nagyon komoly szakértelmet és speciális tudást igényelnek, és ebben működött együtt az Egri Kórház intenzív osztálya, az ottani ideggyógyászat, illetve hát a Miskolci Központi Intenzív. El tudtunk oda jutni, hogy ezt a beteget úgy előkészítették két ilyen izomgyengességgel járó krízis után, hogy alkalmassá vált műtétre, és biztonsággal el lehetett végezni a műtétet. Tehát igazából itt az a műtét körüli munka, ami történt, az volt az igazán nagy dolog, és nem annyira a műtét.
2: Hát mindig is szerény volt egyébként, mert azért ez a kettő együtt működik, és egyik a másik nélkül nincsen. Bontsuk ki egy kicsit részletesen ezt. Két tüdőfél közötti mellkasi részhez kellett hozzányúlni, vagy ott történik a beavatkozás, igen, és ez azért rizikós, mert hogy ilyen létfontosságú szervek vannak ott, mint a szív, a nagyerek, a nyelőcső,
3: igen,
2: meg ugye a
3: csecsemőmirigy.
2: Igen, apróságok. Igen. Olyan apróságok, amelyek egy pillanat alatt egy más világot villanthatnak fel az érintett számára, és hát utalt rá erre a bizonyos krízisre.
3: Mi a szténiás krízis? Mi a grávis a betegségnek a neve, amit ez a csecsemőmirigy tud okozni?
2: Ez a légzésleállás, ugye?
3: Igen, igen, ez egy izom gyengességgel, illetve hát szélsőséges esetben izombénulással járó, általános izombénulással járó betegség, ami nyilván a légzőizmoknak a bénulását is okozza, és ezáltal egy életveszélyes krízis helyzetet teremt.
2: Tehát azonnali beavatkozás szükségeltetik ilyenkor?
3: Érdekes dolog az azonnali beavatkozás, de nem azonnali műtét. Tehát ezt megint hangsúlyoznám, tehát el kell jutni odáig, hogy a műtétet el lehessen végezni. Csak mondom, hogy ez a mediasztinum, amiről most beszélünk, nem tudom, mennyire van benne a köztudatban, mert a nyelvújítás korában erre kitaláltak egy magyar szót, hogy gátor. De ha én most 10 embernek azt mondanám, hogy gátor, nem tudnák, hogy 10-ből egy esetleg, hogy az hol van.
2: De nem mintha sokkal többen tudnák ezt a másik latin szót, kifejezést, hát de igen, azért azt talán
3: igen,
2: jobban
3: eltudják. De valójában a szakmában is, mivel kevés műtétet végzünk a mediasztinumban, tehát a gátorban, ezért a szakmai köztudatban sincsenek benne annyira a gátornak a betegségei. Ez, én azt gondolom, hogy most ebben az esetben, hogy felismerésre került, hogy ennek a betegnek ott van egy daganata, felismerésre került maga a izomgyengeségnek a ténye, és ezt két krízis helyzet után úgy tudták kezelni, hogy műtétre alkalmassá tették a beteget, tehát ez egy nagyon nagy dolog. Egerben nincsen mellkassebészet, tehát ezt a beteget el kellett juttatni Miskolcra, az itteni intenzív fogadta, és mi pedig megoperáltuk, és a műtét utáni időszakban pedig szintén folytatta az intenzív a kezelését.
2: Eddig ugye az Országos Onkológiai Intézet mellkassebészetén elsősorban ott történtek ezek a beavatkozások, nem?
3: Igen, tehát a krízises betegeknek a beavatkozása, meg kell mondani, hogy nem sok van ilyen. Tehát másfél évvel ezelőtt volt körülbelül az utolsó ilyen eset. Mi aszténiás betegeket operálunk rendszeresen, körülbelül 6 éve, 7 éve kezdtük el a csecsemőmirigy műtéteit, méghozzá minimál invazív módon. Persze hát ez attól függ, hogy hol helyezkedik el, mekkora méretű, hogy infiltrálja a környezetét, tehát hogy beszűrje a környezetét a daganat, de nagyon sok esetben most már ez minimál invazív módon, tehát gyakorlatilag 3 kis lukból meg lehet operálni. Nagy különbség van abban, hogy a beteg az egy kontrollált miaszténiában szenved-e, vagy pedig ilyen krízis helyzetek alakulnak ki nála.
2: És ez mitől függ egyébként, hogy kialakul a krízis helyzet? Az nyilván egyénektől függ, azt értem, de valami okozza ezt?
3: Igen, tehát amikor a gyógyszeres lehetőségek elfogynak. Itt igazából egy ingerület átviteli zavarról van szó, tehát az idegszárról az ingerület nem jut át az izomra. Általában autoimmun oka van ennek, tehát a szervezet, a saját szervezet termel olyan ellenanyagokat, ami a ingerület átvívő anyagot nem engedi át az izomba, és azok a gyógyszerek, amikkel előkészítik a beteget, az tulajdonképpen azt célozza, hogy ez az ingerület átvitő anyag megfelelő mennyiségben álljon rendelkezésre. De ennek is vannak korlátai, és hogyha ezek a korlátok bekövetkeznek, akkor már csak azt lehet csinálni, hogy olyan gyógyszert adnak a betegnek, ami az immunrendszerét kezdi el egy kicsit gyengíteni, hogy ne harcoljon a saját szervezet által produkált anyag ellen, és az ugye mindig kétélű, hát ezt tudjuk nagyon jól, az egész szervezetet érinti. Ezért nagyon nehéz a krízises betegeket előkészíteni a műtétre.
2: Azt, hogy valaki miasztémiás beteg lesz, az hogy derül ki? Ez egy alapos vizsgálat után, vagy egy rosszulét után váratlanul?
3: Kezdetben annyi tünete van csak, hogy a betegen azt vesszük észre, hogy felemeli az állát mindig, ha nézni akar valamit, mert lóg a szemhéja, és nem lát ki a saját szemén. Tehát először a úgynevezett szemhéptózis az, ami kialakul egy ilyen betegnél.
2: Fiatal, idős, kik az esélyesebbek, vagy nincs erre még?
3: Én nem vagyok ideggyógyász, tehát, de az a helyzet a miaszténiával, hogy van időskori típusa, amelyikhez nem társulnak daganatok. De van ennek egy másik változata, amikor az úgynevezett csecsemőmirigy, megmaradó csecsemőmirigy, vagy csecsemőmirigy daganattársul hozzá. Most úgy gondolom, hogy szerintem nagyon sok ember azt se tudja, hogy van ilyen, hogy csecsemőmirigy a szervezetünkben.
2: Hát tudjuk, hogy itt a szegcsont tájéken.
3: Igen, hát a gátorban helyezkedik el. Igen, és annak az a feladata, hogy egészen a immunrendszer kialakulásakor a bizonyos limfocita, tehát fehérvérsejt típusokat ott termel először a szervezet, méghozzá a T, tehát a tímusz eredetű limfocitákat, de aztán ez elsorvad, mert ennek a szerepe megszűnik a szervezetben, de ha megmarad felnőtt korban, és valamilyen okból újból elkezd funkcionálni, illetve ha daganat keletkezik benne, akkor felborítja az immunrendszernek ezt a tevékenységét, valamiért éppenséggel az izom ingerület átvitel, tehát ennyire nem mélyedtem el a témában, nyilván aki elméleti szakember ezt jobban tudja, de egyértelmű az összefüggés. Viszont nagyon érdekes, hogy azért az ilyen betegeket fel kell arról világosítani, hogy ez nem úgy működik, hogy amikor eltávolítjuk a daganatot, akkor másnaptól megszűnik a miaszténiája is, mert érdekes módon, hogy utána még hónapok, évek kellenek, mire a gyógyszer mennyiség, amivel ugye ezt kontrollálni lehet, el lehet kezdeni csökkenteni, tehát nem azonnali hatású, de mégis meg kell tenni ezt a lépést, mert egyértelmű az összefüggés a miaszténia és a csecsemőmirigy megléte, fennmaradása, vagy pedig a csecsemőmirigy daganata között.
2: A miasztenia maga az krízist jelent tulajdonképpen?
3: Nem, a miasztenia az annyit jelent, hogy miasztenia, tehát izom gyengeséget jelent. A gravis az pedig azt jelenti, hogy súlyos. Tehát a miasztenia a gravis súlyos izomgyengeség, de a mint diagnózis ezt a típusú súlyos izomgyengeséget értjük.
2: Az meg, hogy az esetben a daganat jó vagy rossz indulatú, ez esetben teljesen mindegy. Hát nem teljesen mindegy, de tulajdonképpen a lényeg az, hogy azt onnan el kell távolítani.
3: El kell távolítani. Ezek általában azért rossz indulatú daganatok, illetve az úgynevezett tímusz perzisztens, tehát fennmaradó csecsemő mirigy, ami nem daganat, csak egyszerűen megmaradt, nem sorvadt el az egyetfejlődés során a betegnél, az jó indulatú elváltozás. A csecsemő mirigy daganatai azért általában rossz indulatúak, de alacsony malignitásúak a legtöbb esetben. Nyilván onkológiai követést, esetleg helyi kezelést, akár sugárkezelést igényelhetnek a műtét után.
0: A NAP. Hírek, információk, tudósítások. Csillag.rádió. FM 103.
2: Én azt hiszem, hogy ha az obezitológia szót mondjuk, akkor ma már nem kapják fel annyira az emberek a fejüket, mint néhány évtizeddel ezelőtt, amikor még sokan nem is tudták, hogy mi értendő gyakorlatilag az obezitológia alatt. Azt lehet olvasni róla, hogy kövérségtudomány, másütt azt lehet olvasni, hogy orvosi segítséggel a tartós fogyás elérésért dolgozók, illetőleg ezt a szakterületet összefogók. Most az lesz a tisztünk az előttünk álló percekben, hogy az obezitológiáról, feladatáról, céljáról beszéljünk, annak okán, hogy itt Miskolcon a Szent Ferenc Kórházban 18 éve működik az obezitológiai részleg, és nem is olyan régen az a megtiszteltetés ért bennünket, hogy hogy centrumán központtá avanzsált, tehát egyfajta ellátási szint emelkedése, bővülése is jellemzővé vált. Köszöntöm a stúdió vendégeit, dr. Losonczy Istvánt, kardiológus főorvost, a Borsod-Abaúj Zemplénvár megyei központi kórház Szent Ferenc Tagkórházának kardiológiai rehabilitációs osztályvezető főorvosát, és köszöntöm Balogné Béres Bettinát, szakápolót, az obezitológiai részleg helyettes vezetőjét. Főorvos úrral kezdjük a beszélgetést. Hát ön kardiológusként sok évtizede dolgozik a Szent Ferenc Kórházban. Hogy fogadta az obezitológiai részleg kialakításának a hírét?
4: Szeretettel köszöntök minden érdeklődőt és hallgatót. A mi intézetünk egy kardiometabolikus centrumnak nevezett keringési és anyagcsere központ, ami fokozatos evolúcióval jött létre, hogy egy teljes ellátást adhasson mind a megelőzésben, mind a terápiában azoknak a betegeknek, akik mind keringési, mind anyagcsere, sőt, még onkológiai szempontból is a legnagyobb kockázati besorolásban élnek. És hogy felismerésre került, hogy a keringés és az anyagcsere betegségeket igazából nem lehet elválasztani egymástól, hiszen egymásba fonva egy óriási nagy körforgalmat alakítanak ki, és rontva egymás állapotát egyre több kórkép kapcsolható ezekhez.
2: Tehát a menete az, hogy miután az elhízás maga is betegség, először ezt a fajta betegséget kell meggyógyítani, orvosolni, és aztán jöhet az összes többi, hogyha mondjuk szív problémája van, vagy éppen emésztési zavarokkal küzd?
4: Fel lehet állítani egy eseményvonalat, aminek ugye a legelső szakasza az úgynevezett rizikók megléte és az elsődleges megelőzésben adott teendőknek a már is elindítása, és utána következnek azok a megjelenő, már diagnosztizálható betegségek, amik a három korábban említett irányban egyre több diagnózishoz vezetnek és egymásba kapcsolódnak. Keringési betegségeket tekintve rengeteg anyagcsere rizikó van a háttérben, ami ezeket kialakítja, és ez teljesen fordítva is igaz. Tehát szinte mindegy, hogy melyik oldalról indulunk ezekben a terápiákban, és sajnos azt látjuk, hogy sokszor kell egy úgynevezett nagy esemény, hogy rávilágítson a problémákra, tehát egy olyan megbetegedés, ami az említett három témakörből adott egy páciensnél, és akkor komplexitásával elindulva a terápiába mind a három oldalról tényleg egy összetett terápiát igényel. A nagy eseményen átesetteknél ugye
2: itt infarktusnak gondol?
4: Gondolok itt a sztrókra, az infarktusra, tehát a keringési betegségek nagy eseményeire, és gondolok itt az elhízás okozta olyan anyagcsere problémákra, aminek ugye a leggyakoribb megjelenési formája a kettes típusú cukorbetegség, ami aztán mindenfajta érrendszeri problémát elősegítve és felgyorsítva az anyagcsere betegségen kívül keringési betegségekhez és szervi manifestációkhoz fog vezetni.
2: Hogy üdvözítette, mert gondolom üdvözítette a gondolatát annak, hogy létrejön egy obezitológiai részleg a Szent Ferencben. Mennyire segítette az önök munkáját?
4: Hát ez nagyon messzire nyúlik vissza, mert még 30-40 éve a tanulmányaim elején meglepődve olvastam Desater Rudolf hipertónia könyvében. Ő írta le először, hogy a magas vérnyomás az egy anyagcserebetegség, és a cukorbetegség pedig egy keringési betegség, és akkor gondolkoztam el azon, hogy milyen mély igazságot fogalmazott meg, hogy mennyire nem szétválasztható ez a két dolog, és minél több támadásponttal tudunk hatni, akár az elsődleges megelőzésben a megjelenő betegség előtt, akár a betegségeknek a kezelése során, a másodlagos prevencióban, hogy tudjunk segíteni a betegeknek, és azokat a kockázati tényezőit, amit tudunk befolyásolni, azt nagyon erőszakosan próbáljuk csökkenteni. És itt tényleg felismerésre került, hogy nem lehet elválasztani a keringés és az anyagcsere betegségeket egymástól, és így jött az ötlet, hogy a kardiológiai osztályt bővítsük ki egy olyan anyagcsere részleggel, ami mind az anyagcsere, mind a keringési betegeknek úgy segíthet, ami szinte példanélkül álló az országba.
2: Ez már a rehabilitációs részleg, ugye, az obezitológiai részleg, és Bettinát úgy mutatta be, mint ennek a részlegnek a helyettes vezetőjét. Mi a feladata az ott dolgozóknak? Megjelenik a beteg. Azzal jelenik meg, hogy súlyfeleslegem van, vagy azzal jelenik meg, hogy magas a vérnyomásom, mert súlyfeleslegem van. Hogy történik egyáltalán a bejelentkezés? Nyilván a háziorvos utalja be először, gondolom.
5: A háziorvos is beutalhatja, de mind a két részről. Tehát van, amikor a beteg tudja, hogy ő elhízott, vagy a szakorvos, háziorvos, ortopédorvosa mondja, hogy le kell fogynia. Így kerülnek
2: hozzá. És mi történik ilyenkor?
5: Először is időpontot kell kérni, leegyeztetjük, hogy ő szeretne jönni, és mi a cél, ki küldte hozzánk, és aztán egy adott alkalommal egy bizonyos napon beérkezik hozzánk, és akkor ott az első napon gyógytornászok által felmért állapot szerint osztjuk be a tornákat, tehát az első nap a felvétel napján derül ki, hogy ő gyengébb, erősebb tornára alkalmas, felépítjük a diétát, emellett ugye orvosi nővéri felügyelet van, és mindennapi diétás oktatás egy dietetikus által.
0: A nap. Hírek, információk, tudósítások. Csillagpont Rádió.
6: FM 103.
1: Ez itt a Csillagpont Rádió, az FM 103 MHz-en. A mikrofonnál a műsor felelős szerkesztője, Németh Csaba köszönti a rádió hallgatóit. Napi hírmagazin műsorunkat hallják, de felhívom figyelmüket arra is, hogy legfrissebb híreinket megtalálják weboldalunkon, legérdekesebb beszélgetéseinket pedig visszahallgathatják a YouTube csatornánkon és podcastjaink között is. Kövessék munkánkat a Facebookon is. Köszönjük, hogy figyelnek ránk.
0: A nap. Hírek, információk, tudósítások. Csillagpont Rádió.
6: FM 103.
2: Régi kedves ismerősünket köszönhetjük, Tóth Barbarát, aki a Miskolci Aromapont alapítója, természetgyógyász, aromaterapeuta, fülakupunktúrás addiktológus, és most legújabban reflexológus. Szia Barbara, köszöntelek sok szeretettel.
7: Szia, én is köszöntelek, köszönöm a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat
2: is. És azért mosolygunk, mert itt az imént azt osztottam meg veled, hogy szeretném úgy kezdeni a beszélgetést, hogy mindig, amikor vendégül látunk a stúdióban, akkor valamilyen új egészségügyi birtokában érkezel, de szerényen azt mondtad, hogy ez nem feltétlenül így van, de most a reflexológia kerül fókuszba, mert valóban ezt nem olyan régen tanultad és végezted ezt a területet, amit most már az aromapontban alkalmazol is.
7: Igen, eddig ugye gyakornokként használtam a reflexológiát, de most már vizsgázott reflexológusként teljes jogkörrel tudom használni ezt a természetgyógyászati ágat is.
2: Érdekes a te munkádnak az aromapontban a fejlődés története, mert hogy gyakorlatilag folyamatosan tanulsz, tehát ez a fajta munka, amikor embereknek különböző problémák megoldásában segítesz, akkor ez ezt kívánja, hogy fejleszd magad, különböző területekben legyél kompetens?
7: Igen, mindenképpen ezt kívánja. És ugye szükségünk is van rá, hiszen természetgyógyászként egyébként is egészségügyi szakdolgozónak minősülünk, és ugyanúgy szükséges a pontokat gyűjteni, mint a kórházban dolgozóknak. Illetve, hát én azt szoktam mondani, hogy nekem van egy ilyen szakmai igényességem, hogy mindig még valami apróságot megtanulni ahhoz, amit eddig tudtam, és azért próbálom ezeket a szakokat úgy kiválasztani, hogy egymással nagyon jól kombinálhatóak legyenek. Annál is inkább, mert hogy azt mondtad nekem erre a mai beszélgetésre vonatkozóan, hogy szeretnéd, hogyha a reflexológia és az aromaterápia kapcsolatáról beszélgethetnénk. Tehát ilyen módon érnek össze ezek a tudományterületek?
8: Igen, mindenképp, hiszen a reflexológiát is úgy kezdtem el, hogy nem szükséges ez nekem annyira, inkább megtanulom, csak megnézem, hogy milyen, és aztán érett meg bennem az, hogy ez mennyire jól kombinálható a már meglévő szakterületemmel.
7: És amikor egy-egy páciens, nevezzük így, érkezik hozzád, és ugye egy állapotfelméréssel indul a ti közös kapcsolatotok vagy munkátok, és elkezdtek közösen dolgozni, akkor érzed azt, hogy vannak esetleg olyan hiányterületek, és ezek ösztökélnek téged a további tanulásra? Van-e már a fejedben esetleg következő terv? Igen. Biztos vagyok benne, hogy igen.
8: Sokan kérdezték, de még nincsen határozott. Most egy kicsit idézőjelesen pihenek. De igen, amikor bejön a vendég, akkor ugye mindenképpen először egy szóbeli állapotfelméréssel kezdek, ami azért egy viszonylag hosszú beszélgetés. És most már nagyon jó, mert megérkezett a reflexológia is az életembe, és a reflexológiával nagyon jól lehet állapotfelmérést készíteni. A talpunk sokszor hamarabb jelez, hogy bármilyen probléma van a szervezetünkben, mint ahogy azt mi megéreznénk a test fizikai szintjén.
7: Ugye azt szoktad mondani, hogy a kapcsolat a vendéggel, ahogy az imént is fogalmaztál, egy állapotfelméréssel indulsz, azt ugye mindig hangsúlyozott, hogy te hivatalosan nem diagnosztizálsz, tehát nem állítasz fel diagnózist, de hát hogyha a talpunkat nézzük egész konkrétan itt a reflexológiával összefüggésben, akkor az miről árulkodik, mert elküldtél nekem egy kis anyagot, és abban azt olvastam nagyon találóan, hogy a talpunk beszél a betegség előszobájáról is. Tehát ott már a talpon te érzed, hogy valami készülőben van?
8: Igen, ahogy az előbb említettem, a talpon, ahol megjelennek bőrkeményedések, ráncok, színelváltozások, érzékenységek, tapintásra elváltozások, ezek a reflexológus számára mind-mind hasznos információt szolgálnak.
0: A nap. Hírek, információk, tudósítások. Csillagpont Rádió. FM 103.
1: Kedves hallgatóink, Önök a Nap című hangos hír összefoglaló magazinműsort hallották itt az FM 103 MHz-en a Csillagpont Rádióban. A műsor technikai hátterét Török Nóra biztosította. Legfrissebb híreinket megtalálják weboldalunkon, legérdekesebb beszélgetéseinket pedig visszahallgathatják a YouTube csatornánkon és podcastjaink között is. Kövessék munkánkat a Facebookon. Köszönjük, hogy figyelnek ránk. Én a műsorkészítő kollégáim nevében is megköszönöm megtisztelő figyelmüket. A műsor felelős szerkesztőjét, Német Csabát hallották.
0: A nap. Hírek, információk, tudósítások. Csillagpont Rádió. FM

0: Sportszelet. A Csillagpont Rádió sporthírei. Miskolc és a megye legfontosabb sporteredményeiről. Sportszelet.
1: Ez itt a Sportszelet, a Csillagpont Rádió rövid sportmagazinja 5 percben. Hírekkel, érdekességekkel, háttérinformációkkal jelentkezünk Miskolc és környéke sportéletéről. Én köszöntöm Önöket, Martini Milán vagyok. Vereséget szenvedett Pécsett a DVTK-n Hunter női kosárlabda csapata a bajnoki döntő harmadik mérkőzésén is. Ezzel az NK Universitas Pécs nyerte a bajnokságot összesítésben 3-0 arányban. A miskolciak az ezüstéremmel térhettek haza Baranyából. Az összecsapással, illetve a DVTK-n Hunter szezonjával a holnapi és későbbi sportszelet adásunkban is foglalkozunk majd.
0: Sportszelet. Sportszelet. Ahol a sport több, mint szórakozás.
1: Újabb mérföldkőhöz érkezett a DVTK Muay Thai szakosztálya. A pirosfehérek Jászka Krisztián edző vezetésével nagyszabású gálát rendeznek június 6-án a DVTK arénában. Az eseményen több diósgyőri harcos is szorítóba lép. A gáláról most Jászka Krisztián szakosztályvezető és a főmérkőzésen ringbe lépő Fábián Kristóf nyilatkozott.
2: Évek óta nem titkolt szándékunk, hogy olyan gálát rendezzünk, amin a saját nevelési küzdő sportolóinkat be tudjuk mutatni a nagy közönség előtt. Június 6-án eljön majd az idő a Tropicana Fight Night-on, hogy ezt meg is tudjuk valósítani. A szervezés már a célegyenesben van, most már a fightereken a sor, hogy felkészüljenek erre a nemes fiadalra, úgyhogy június 6-án várunk majd mindenkit szeretettel. Egy hónap van hátra a rendezvényig, úgyhogy most már emeltük már a múlt hét előtt is az edzésszámot. Mindenkinek megvan az ellenfele, mindenki tudatos. Készül, odafigyelünk tényleg most már hónapok, hetek óta. Ez a rendezvény már a fejünkben van, és próbáljuk a maximumot kihozni a felkészülés végére. Azok a sportolók fognak lehetőséget kapni, akik már válogatott színekben megmérkőztek, illetve szerepeltek. 12 mérkőzés van a főkártyánkon, illetve összesen 16 mérkőzésünk lesz. Lesznek ültető mérkőzések, amik arra szolgálnak, amik majd várják a közönséget. Lesz egy előgálánk 6 mérkőzéssel, és 5 mérkőzéssel lesz a főkártyánk. A főkártyánkon azok a már ismert bunyósaink lesznek, akik már letették a névjegyüket az évek során. Természetesen a zárás az Fábián Kristóf lesz, ő már évek óta minden más városban meghívott vendége, és magas szintű bunyót képviselve hívták, és tett is eleget főmérkőzéseknek. Itt az ideje már, hogy tényleg hazai pályán is megmutassa a tudását a nagy közönségnek. A korábbi Európa bajnokunk Hornyik Mira is egy budapesti hölgy ellen fogja vívni a mérkőzését, ez mellett Balog László fog bemutatkozni, szlovák ellenfél ellen, illetve Szakolcai Martin és Magyar Máté is ringbe fog lépni. Ők mind olyan saját nevelésű versenyzők, akik már magasabb szintet képviselnek ebben a sportágban. Ennek a gálnak a Tropicana Fight Night-nak egy ilyen vegyes szabályrendszer lesz, ami azt jelenti, hogy lesznek Muay Thai mérkőzések, profi és félprofi, illetve profi K1 mérkőzések. Ebből kettő a Szakolcai Martin és a Fábián Kristóf fog profi K1 meccset játszani, és mindenki más profi Muay Thai-t fognak játszani. Ez mind az a sajátosságuk, hogy Muay Thai-nak, hogy a mérkőzések alatt tradicionális zene szól. Ezek a mérkőzések hárommenetesek, valakinek 3 perces, valakinek 2 perc. Lesz az életkornak, megfelelően lesz majd kiválasztva, illetve a profi K1-nél pedig nem szól a tradicionális tájzene. Ők, amiket a tévében láttak, ugyebár K1 vonalon, azt fogják prezentálni.
3: Az utóbbi hetekben körvonalazódott igazából ugye az ellenfél kiléte. Fiatal, motivált román versenyzőt sikerült szerezni. Nálam alacsonyabb, ilyen zömök, izmos testalkatú, és egy ilyen agresszív, verekedő stílusa van. De ennek igazából örülök is, hiszen azért itthon nagyon fontos, hogy kiszolgáljuk a közönséget. Úgyhogy azt szeretném, hogyha egy tűzjáték lenne a meccsen. Azon lenne a hangsúly elsősorban, hogy a mérkőzés az legyen izgalmas, az legyen egy látványos adok-kapok, amivel ugye megalapozhatjuk azt, hogy a későbbiekben akár több hasonló rendezvény is legyen. Hogyha rajtam múlik, akkor menni fog végig az adok-kapok igazából a 3 menetig, vagy ameddig tart a küzdelem, úgyhogy abszolút benne vagyok. Alapvetően én maximalista vagyok, tehát minden mérkőzésemre amúgy 100%-osan és mindent beletéve készülök, ahogyan erre is. Nyilván ez azt gondolom, hogy még motiválóbb, hogy végre itthon is megmutathassam magam, illetve a klubunkat, úgyhogy abszolút igazából, tehát motivált vagyok, és nagyon-nagyon várom ugye a június 6-át.
1: Köszönöm a figyelmüket, legközelebbi adásunkban a női kosárdöntő mellett részletesen a beszámolunk a Pekabeu Meavc Wolves NB1B piros csoportos férfi kosárlabda gárdájának harmadik elődöntős összecsapásáról, valamint felvezetjük a Meavc Pekabeu férfi extraligás röplabda csapatának Deac elleni első helyosztó mérkőzését is. Addig is, ha tehetik, hallgassák továbbra is a Csillagpont Rádiót, benne pedig a naponta több alkalommal is jelentkező friss sportinformációkat. Most búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Martini Milán.
0: Sportszelet. A Csillagpont Rádió sporthírei. A Csillagpont Rádió sporthírei. Miskolc és a megye legfontosabb sporteredményeiről. Sportszelet. A sporthírek támogatója a Jánosik és Társai Kft. Minőség és megbízhatóság.

0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Van, amire tényleg büszkék lehetünk Miskolcon. A Miskolci Egyetem elnyerte az Év Egyeteme 2026 díjat családbarát működés kategóriában. Ez annak az elismerése, hogy az egyetemen a tanulás mellett a hallgatók élethelyzeteire is figyelnek. Legyen szó rugalmasságról támogatásról, vagy közösségről. Egy olyan hely, ahol számít, hogy ki vagy, és hogyan tudsz haladni a saját utadon. Miskolci Egyetem, a Tudás és Közösség Kampusza.
1: Igazi funky arc vagy? Lux Funk Party az igazi funky arcoknak.
2: Május 9-e, Symbol Budapest. Warm Up Trouble Man, Scratch Show Andrew J és DJ Quick. DJ-k Andrew J és DJ Hangya.
1: Érezd velünk az igazi libabőrt.
3: Jegyek www.luxfunk.com.
1: Mozogjanak a testek.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Csillagpont Rádióban.
4: Kellemes koranyári idő lesz. Az orosz hadsereg már több mint 1800 alkalommal sértette meg a tűzszünetet. Megújítja erdőit a gemenci erdészet. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az orosz hadsereg már több mint 1800 alkalommal sértette meg a tűzszünetet tűzérségi támadásokkal és légicsapásokkal, közölte Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök tájékoztatása szerint Dnyipro, Zaporizsia és Kramatorszk elleni bombázások után a katonai és hírszerzési jelentések alapján fognak dönteni a szükséges válaszlépésekről. Hozzátette, egyértelmű, hogy Oroszország elutasította az Ukrajna által ma 0 órától kezdeményezett tűzszünetet. Minden eddiginél egyszerűbben lehet jövedelemigazolást és nullás adóigazolást igényelni a digitális állampolgár weboldalon, közölte a Digitális Magyarország ügynökség. Mint írják, a fejlesztéssel jelentősen egyszerűbbé válik az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés. Az adóhatósági igazolások igénylése ingyenes, kiadásuk határideje 6 naptári nap. Megújítja is az időjárással szemben ellenállóbbá teszi erdőit a gemenci erdészet. Ősszel és tavasszal 1.700.000 facsemetét ültettek, és több mint 40 tonna makkot vetettek el. A cél, hogy az idegen ültetvényeket ismét őshonos állományok váltsák fel. A munka már csaknem 3 évtizede tart. A gemenci ZRT tájékoztatása szerint 10 hektár mezőgazdasági területen jött létre őshonos erdő, de továbbra is gondot okoz az asszály és a csapadék hiány. Új állandó kiállító termet nyitott a nácik által elrabolt, majd a háború után Németországban megtalált műkincsek bemutatására, a párizsi Musée d'Orsay. A Ki ezek a művek elnevezésű tárlaton Renoir, Degas és más alkotók remek műveit azzal a céllal tárják a közönség elé, hogy a festmények hátoldalán látható jelzések és bélyegzők segítségével elősegítsék az eredetkutatást és az egykori tulajdonosok örököseinek felkutatását. A francia múzeumokban még mindig több mint 200 olyan a Nemzeti Visszaszolgáltatási Program keretében őrzött alkotás található, amelynek sorsa 8 évtizeddel a világháború után is tisztázásra vár. Erdőtűz pusztít Kárpátalján, a Borzsa havas lejtőn 75 hektáron ég az erdő. A lángokat több mint 250-en próbálják megfékezni, az oltásba a katasztrófavédelem kisrepülőit is bevetették. A munkácsi járáshoz tartozó Valócon vészhelyzeti műveleti központot hoztak létre. A tűz keletkezésének okát vizsgálják. Estig csak fátyol felhők zavarhatják a napsütést, majd egyre több gomoly felhő képződik. Éjszaka délnyugaton, majd keleten is előfordulhatnak záporok. Holnap helyenként zivatarokra számíthatunk, a szél élénk északnyugaton erős, a zivatarok környezetében viharos lesz. Hajnalban 9-16, napközben 20-25 fok várható, hasonlóan kellemes koranyári idő lesz a következő napokban is.
0: Pörgesd fel a pulzusod!
5: FM 103, Csillagpont Rádió!

0: Az Inforádió műsorát hallják itt a Csillagpont Rádióban.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domanics András. Alapvető változások előtt áll az ország és a Magyar Tudományos Akadémia, kezdte utolsó elnöki köszöntőjében a 200. ünnepi közgyűlésen Frany Tamás, aki kiemelten fontosnak tartotta, hogy Magyar Péter a következő miniszterelnök és Takács Zoltán tudományos és technológiai miniszterjelölt elfogadta a testület meghívását.
2: Köszönettel tartozom azért, hogy szolgálhattam-e nagymúltú, nagy tekintélyű, a magyar nemzet történelmébe és szellemi önismeretébe mélyen beágyazott intézményt. Széchenyi István és társai akadémiánk létrehozásával szellemi irányt is kijelöltek, amely szerint a tudás nem önmagáért való, hanem a haza javát kell szolgálnia. A kutatás nem elszigetelt, hanem közösségbe ágyazott tevékenység, a műveltség pedig nem dísze, hanem megtartó ereje a nemzetnek. Az akadémia feladata ma sem kisebb, mint alapításakor volt, sőt, talán még nagyobb. Korunk a maga gyors technológiai változásaival, járványokkal, klímaválsággal, fenntarthatósági kényszerhelyzettel, társadalmi és geopolitikai megrázkódtatásokkal minden korábbinál sürgetőbben teszi fel a kérdést, képesek vagyunk-e tudásunkat közös javunk szolgálatába állítani. Képesek vagyunk-e úgy megőrizni önazonosságunkat és önrendelkezésünket, hogy közben nyitottak maradunk a világra és a megújulásra. E kérdések súlyával a vállunkon érkeztünk meg vezető társaimmal a most lezáruló 6 éves ciklus küszöbére.
1: Frany Tamás emlékeztetett, a kutatóhálózat elcsatolása után első elnöki ciklusa elején egy megtépázott, de meg nem tört akadémia vezetését vette át.
2: Munkánkat a világjárvány idején kellett megkezdenünk, kezdettől fogva fontos célunk volt a nemzet tanácsadója funkciót az akadémiai lét lényegi elemévé tegyük. A politikának, gazdaságnak, társadalomnak és kultúrának szüksége van a tudomány tisztánlátására, elemző és kritikai erejére, távlatos gondolkodására. Vezetőtársaimmal azt valljuk, hogy a haza legkiválóbb szellemi, kulturális, politikai és gazdasági erőinek nézetkülönbségeik mellett is együtt kell működniük a nemzet boldogulásáért. Ezért mindig szembeszegültünk a megosztó törekvésekkel, akárhonnan eredtek is.
1: Frany Tamás felidézte, kezdetben ígéretes volt az együttműködésük az Orbán kormánnyal.
2: Több minisztériummal számos ügyben valódi együttműködés jött létre. Ugyanakkor nem sikerült kellő mértékű, kölcsönös tiszteletem és bizalmon alapuló kapcsolatot kialakítani a most ugyancsak leköszönő kormányzattal. Így aztán nem meglepő, hogy a kutatóhálózat sorsával, az egyetemi támogatott kutatóhelyek visszaszerzésével, vagy a független kutatási alapra vonatkozó javaslatunkkal kapcsolatos erőfeszítéseink rendre merev ellenállásba ütköztek. A meg nem valósult tervek azonban nem teszik értelmetlenni az erőfeszítéseket, és nem is sugallják céljaink feladását. Éppen ellenkezőleg kijelölik a jövő feladatait. Reményteli, hogy a tudomány népszerűsítés és az ismeretterjesztés terén komoly eredményeket értünk el. Az akadémia kommunikációja aktívan alkalmazkodott a digitális korszak új lehetőségeihez és követelményeihez. Felismertük, hogy a tudományt ott kell hangsúlyosan megjelenítenünk, ahova a társadalom figyelme összpontosul, ahol véleménye formálódik. Ebből a felismerésből nőtt ki az elmúlt évek egyik legnagyobb reményű kezdeményezése, a középiskolai MTA alumni program is. Több mint 1600 kutató fejezte ki csatlakozásával felelősségérzetét az iránt, hogy a következő nemzedékekhez személyesen is eljuttassa a tudomány szeretetét, tapasztalatait, a kutatás módszertanából fakadó hitelességét. Ez a program a jövő közgondolkodását formáló befektetés. Az akadémia területi bizottságai pótolhatatlan szerepet töltenek be életünkben. Olyan helyismeret és kapcsolati háló birtokában vannak, amire Budapestről nem lehet szert tenni. Az akadémia országos jelenléte az ő munkájukon keresztül válik valósággá. Új lendületet kapott társadalomfejlesztő kapcsolatépítésünk a hazai és a határon túli magyar településekkel, a tudománybarát település mozgalom elindulásával, melynek szintén kulcsszereplői a területi bizottságok. Lehetőségeik bővítése továbbra is fontos feladat. A határon túli magyar tudományosság, nem csak a Kárpát-medencében, szintén integráns része, éltető forrása volt és maradt közösségünknek. Kapcsolódásuk akadémiánkhoz még szorosabbá vált a külső tagok jogainak bővülésével és a jubileumi ünnepségeken vállalt szerepükkel. Közben nem feledkeztünk meg saját házunk tájáról sem. Sikeres szervezeti újítás volt a titkárság köztestületi igazgatóságának létrehozása. Székházunk felújításának saját forrásból Kínából történő megkezdése, a megújult díszterem és a harmadik emeleti kiállítóterek igazolják, hogy a romló állapotokat nem kell beletörődéssel fogadni, nem kell másra várni. Az elvégzett munka minőségét az elnyert UNESCO-tól származó ICOMOS díj is igazolja. Különleges kiváltság és kivételes felelősség volt számunkra, hogy éppen ebben az időszakban készülhettünk fel és ünnepelhetjük még ebben az évben is az akadémia és könyvtára megalapításának 200. évfordulóját. Az évfordulós programsorozat jelentős hazai és nemzetközi érdeklődés mellett nagy sikerrel zajlik, amit a jubileumi programjainkra, kiállításainkra özönlő ezrek és a társadalmi elit fokozott érdeklődése is mutat. A bicentenárium lezárulta után a programsorozat tartósan értékes elemeit be lehet építeni az akadémia mindennapi életébe. Az MTA doktora cím mellett elindítottuk az egyetemi kutatóhálózati és ipari kutatóhelyek minősítését is, az MTA kiváló kutatóhely programot. Sikeresen működnek kiválósági pályázataink, ösztöndíjaink, köztük az új nemzeti programok. A Magyar Tudományos Akadémia közössége a nemzetközi tudományosság része is. Több mint 60 nemzetközi szervezetben képviseli a magyar tudományt, alakítja a tudomány diplomáciát, rangos részese európai és globális együttműködéseknek, szervezője a Tudományos Világfórumnak.
1: A Magyar Tudományos Akadémia nem szolgálója, hanem partnere kell legyen a mindenkori magyar kormánynak, fogalmazott Frany Tamás.
2: Bizonyos, hogy akadémiánk élén az új vezetőkkel, felelősségvállalásra kész, konstruktív partnere lesz az új kormányzatnak a magyar tudomány, felsőoktatás valamennyi sürgető problémájának megoldásában.
1: Frany Tamás beszédét úgy zárta, hálával, tisztelettel és bizalommal adja át az akadémia vezetését.
2: Hálával az elmúlt évek közös munkájáért, tisztelettel az akadémia 200 éves öröksége és közössége iránt, és bizalommal azok iránt, akik a következő években viszik tovább ezt a felelősséget. Hiszem, hogy a Magyar Tudományos Akadémia jövője biztos és erős, ha a közössége erős. Hiszem, hogy az akadémia akkor marad hű önmagához, ha egyszerre őrzi szabadságát, nyitottságát, erkölcsi tartását és társadalmi felelősségét. Én hiszem, hogy amíg lesznek Magyarországon olyan emberek, akik a tudásban nem csupán személyes sikerük lehetőségét, hanem hivatást, szolgálatot és közösségépítő erőt látnak, addig az akadémiának lesz jövője. Köszönöm, hogy együtt szolgálhattuk ezt a 200 éves intézményt, köszönöm a bizalmat, és hogy meghallgattak.
1: Pósfai Mihályt választotta meg a Magyar Tudományos Akadémia közgyűlése az MTA következő elnökének. A tisztségre 4 jelölt közül esett a választás a 63 éves Széchenyi díjas geológusra, a Pannon Egyetem tanárára, aki megválasztása után ünnepélyes keretek között vette át az akadémia pecsétjét Frany Tamás leköszönő elnöktől. Pósvai Mihály megválasztott elnök első sajtótájékoztatóján elmondta, elnöki programjának lényegi eleme volt, hogy a köztestületi tagokat szorosabban bevonják az akadémia működésébe.
3: Másrészt a programomnak vannak olyan elemei, amelyek az úgynevezett kutatói derékhad támogatását célozzák. Ugyanis általában azt lehet hallani a kutatás támogatással kapcsolatban, hogy a kiválóságot, a csúcsot támogatjuk, és valóban ilyen például a lendületprogram. De ugye ezekben a lendületcsoportokban is dolgoznak csoporttagok, nem fog mindenki lendületet nyerni, és ezek alkotják ennek a 19 000 köztestületi tagnak a nagyobb részét. Tehát akik lelkiismeretesen dolgoznak, és talán elismerést is várnak a munkájukért. Tehát rájuk szeretnék jobban figyelni, azzal, hogy kisebb összegű pályázatokat írunk ki, például egy ilyen szabbatikálnak nevezett alkotói évet finanszírozna az akadémia, hogyha erre vannak lehetőségeink, és ilyen kutató-támogató műhelyeket szervez az akadémia.
1: Pósvai Mihály kitért a kormányváltásra is, hangsúlyozva az együttműködés fontosságát és lehetőségét az alakuló új kabinettel. Ezek a változások azt is jelentik, hogy kitágult egy új horizont, fogalmazott, hozzátéve a kutatóhálózatokról az összes érintett féllel le kell ülni tárgyalni, hogy megtalálják, mi lenne a legjobb megoldás.
4: Ha ez megoldható, akkor egy dolgozói képviselet az feltétlenül szükséges. A másik a jelenlegi intézetigazgatók. Természetesen a Magyar Tudományos Akadémia is ott lenne az asztalnál, és természetesen a kormány is ott lenne, mivel közfinanszírozásúak ezek az intézetek nagy részben. Az ELTE-hez csatolt kutató intézetek, kutatóközpontok esetén valószínű, hogy az ELTE képviselőit is be kellene bevonni.
1: Míg a Magyar Tudományos Akadémia megválasztott új elnöke és főtitkár helyettese is az egyetemi világból érkezett, a megválasztott új főtitkár, Kecskeméti Gábor, irodalomtörténész, a kutatóhálózatból érkezik az MTA felső vezetőségébe.
5: A változások, amelyek a szervezeti életben, a magyar tudományos élet menedzselésében, irányításában végbe mentek, az elmúlt időszakban rettenetesen felgyorsultak és igazán kontraproduktív. aktívan váltak. Csak az elmúlt 6 évem során én 5 intézménynek voltam a munkatársa, anélkül, hogy a dolgozószobámból kiléptem volna, és ez azt jelenti, hogy 4 alkalommal kellett teljes szervezeti újraalakítást végrehajtanom, valamennyi szabályzatot újrafogalmaznom, valamennyi szerződést újrakötnöm, beleértve a kutatók munkaszerződéseit, valamennyi külső partneri együttműködésünket, hazai és határon túli kooperációnkat, és mindannyiszor újra és újra elmagyaráznom, hogy mi kik vagyunk. Mi annak az oka, hogy mindig új nevünk van, és vajon továbbra is megbízható partnerei tudunk-e lenni mindenek előtt a nemzetközi kutatásnak.
1: Ez a helyzet a kutatók biztonságérzetének sem tett jót, és a vezetőség számára is rengeteg időt és energiát emésztett fel, amit az intézményeikre kellett volna fordítaniuk, tette hozzá a megválasztott főtitkár.
5: A fiatal kutatóinkra sem tudtunk figyelemmel lenni, akik elvesztették a hitüket, a reményüket, karrierpályák, életpályák megépítésében. Az elmúlt években végignéztük, ahogy a fiatal posztdoktorok számára meghirdetett pályázati repertoár leépült. Korábban 3 olyan struktúra is volt, ezek közül 2 az akadémia támogatott, a 3-at pedig a korábbi OTKA, később NKFIH, amelyet kifejezetten fiatal kutatók pályakezdéséhez szántak. A magyarországi pályázati rendszer az elmúlt években a csúcs kiválósági pályázatok irányába mozdult el, és most a tavaszon érzékeltem azt, a kollégáim jöttek ezzel a jelzéssel, hova az ördögbe pályázhatnak fiatal doktori diplomával a kezükben, nincs megfelelő portfólió, amely egy kutatói pályai valamennyi szakaszára egyenletesen kiszámítható, előrelátható és egzisztenciálisan is biztos támogatást tudna nyújtani.
1: A kutatóhálózatokra vonatkozó megoldás nem lesz gyors, véli Kecskeméti Gábor.
5: Valamennyi volt kutatóintézményünk jelezte, hogy valamilyen módon az akadémia irányítása vagy felügyelete alá kíván visszakerülni, de az a 4 intézmény, amely jelenleg az ELTE kötelékében van, köztestületi költségvetési szervként látja önmagát, míg az a 13 főigazgató, aki a jelenlegi HUNREN nevében nyilatkozott, azt tartanák tökéletes megoldásnak, hogyha a kormányzat a HUNREN alapító jogait adná át a Tudományos Akadémiának. A vektorok egy irányba mutatnak, de ez 2 jogilag gyökeresen különböző megoldás.
1: Kovács Ilona megválasztott főtitkár helyettes szerint most minden hajó egy irányba áll, és az akadémiai szabadság visszaállításáról már nem csak beszélni lehet. A megválasztott főtitkár helyettes szerint ugyanakkor nagyon sok munka vár az új vezetőségre.
6: A fiatalok érdekében nyilván nagyon-nagyon fontosnak tartom én is azt, hogy az úgynevezett posztdoktori rendszer vissza tudjon állni, mert ez volt az a lépés a fiatal kutatók pályaévében, ami az elmúlt néhány évben tűnt el, egy lépcső az ő pályájukban hirtelen kiesett, amit nem lehet csak úgy átugrani. A posztdoktori rész az, amikor egy doktori fokozatot szerzett fiatal az önállósodás útjára lép, amikor saját témát választ, saját feje után megy néhány évig, és beérik az, hogy ő önálló kutatóvá válik. Ha ilyen nincs, akkor nem csoda, hogy külföldre távoznak a tehetségek.
1: Kovács Ilona megválasztott főtitkár helyettes szerint az akadémiai szabadságba beletartozik nem csak a felsőoktatási intézmények önállósága és autonómiája, hanem a kutatás, a kutatási intézmények önállósága és autonómiája is, amihez részletes és kidolgozott tervek kellenek.
0: Szigma, a holnap világa.
1: 3 kutatócsoport jutott finanszírozáshoz a Massachusetts-i Műszaki Egyetem és a HUNREN Magyar Kutatási Hálózat közös pályázatán. A világ első számú műszaki egyetemének számító intézmény programjának keretében a HUNREN kutatói most először vehetnek részt közös pályázati programban. Világszerte mindössze 23 ország vesz részt a programban, mondta Ványi András Szabolcs, a HUNREN Magyar Kutatási Hálózat fűtőelem és reaktor anyagok laboratóriumának tudományos főmunkatársa. Szabó Gergő interjúja.
7: Ilyen együttműködés még nem volt. A Massachusetts-i Egyetemet, az MIT-t követtük, a munkásságukat, cikkeiket olvastuk, ezek alapján dolgoztunk tovább, de közvetlen kapcsolat, munkakapcsolat még nem volt az egyetemmel, úgyhogy nagyon örültünk, amikor hallottunk arról, hogy lehetőség van velük közösen pályázni. Nagyon örültünk, amikor megtudtuk, hogy ezt a pályázatot, amit beadtunk, ezt az MIT-nak a releváns kuratóriuma elfogadta és támogatja.
8: Ugye itt 3 nyertes pályázat van, azt kérném mutassa be az önökét, ön melyikben volt érintett?
7: Mi pályázatunknak a magyarra fordított neve a fejlett reaktorok autonóm irányítása. Ez a projekt azzal kapcsolatos, hogy az új típusú reaktorokban van egy ilyen cél vagy törekvés, hogy a operált doktoroknak a szerepét, terheltségét csökkentsük. Ehhez két nagy lábon kell előre haladnunk, egyfelől az irányítás technikán kell sokat fejlesztenünk, másfelől pedig a reaktorokban lejátszódó reaktorfizikai, termodinamikai folyamatok megértését kell javítanunk, és a mi pályázatunk az főleg ennek a második pillérnek a fejlesztésén alapul, ezzel foglalkozik. Itt alapvetően egy méréses és számításos keretben fogunk együtt dolgozni az amerikai kollégákkal. Ők adják nekünk a saját fejlesztésű programukkal kapcsolatos tudást és tapasztalatot, illetve segítenek nekünk betanulni, mi pedig lehetőséget biztosítunk számukra, hogy a magyar reaktorokon validációs jellegű méréseket végezzünk el közösen. A projektbe be fogunk vonni hallgatókat is, itteni műegyetemből, illetve a kinti műegyetemből is, illetve lesznek majd ezekkel a cserekapcsolatokkal kapcsolatos szakmai utazások mi részünkről is az Egyesült Államokba, illetve ők is meg fognak minket látogatni a projektnek a második felében.
8: Összességében ennek a sikeres pályázatnak köszönhetően az MIT-vel való együttműködés révén milyen lehetőségek nyílnak meg önök számára, akár ebben a projektben, amire enélkül nem lett volna mód esetleg?
7: Hát itt azt gondolom, hogy talán a legfontosabb és a legértékesebb az a közvetlen kapcsolatnak, a személyes kapcsolatoknak a kialakulása, hogy ténylegesen beszélő, levelező viszonyba kerüljük a kinti kollégákkal, és hát mi úgy reméljük és úgy tervezünk, úgy szeretnénk ezt a projektet elindítani, hogy ez egy hosszabb együttműködésnek az első eleme legyen, és majd következő fázisokban meg tudjuk újítani majd ezt az együttműködést, és tovább tudjuk folytatni.
9: Szigma, a holnap világa.
1: A velencei tó vízszintje alig 70 cm, így pedig, ha a következő hetekben nem érkezik jelentős csapadék, akkor őszre akár ki is száradhat. A szakemberek szerint a vízpótlást hosszú távon akár a Dunából is meg lehetne oldani. Várkonyi Gyula összefoglalója.
10: Rendkívül alacsony a magyarországi folyók és tavak vízszintje. Szegi Attillát, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivő helyettesét hallják.
11: Hazánk területén a 2021 óta tartó, döntően az átlagosnál szárazabb időjárás következtében a halmozott csapadékhiány mértéke március végére elérte a -426 mm. A vízjárását alacsony és igen alacsony medertehetség jellemzi. A Duna magyarországi szakaszának medertehetsége összességében 15% körül alakul jelenleg. A Rábán, a Murán és a Dráván is hasonló a helyzet, de a Tiszán is a duzzasztott szakaszok kivételével mindössze 10-20%-os a medertertség, és ez jellemző jelenleg a mellékfolyókra is. A Balaton átlagvízállása jelenleg 87 cm, az április végi május eleji átlagvízállás 98 cm, a velencei tónál Agárnál 70 cm volt a vízállás, ez is jelentősen elmarad attól, amelynek jelenleg lenni kéne. Bízunk abban, hogy akár májusban, akár még a medárdi időszakban jelentősebb csapadékmennyiség érkezik esetleg, és az még segíthet a tavaink feltöltődésében.
10: A velencei tó állapota különösen aggasztó. Pálinkás Imre Pált, a Magyarországos Horgász Szövetség velencei tavi kirendeltség vezetőjét hallják.
12: Mi úgy látjuk, hogy itt mesterséges vízpótlási rendszert kellene kiépíteni, és véleményünk szerint erre egyedül a Duna lenne alkalmas forrásként. Lehet abban gondolkodni, hogy akár az Elcsi kúcsorok bővítésével szűrt vizet szállítani, vagy régebben voltak olyan nem publikált elképzelések is, amik szerint Komárom irányából egy hosszabb csatornahálózatos megoldással lehetne akár a Balatont is hozzávéve megoldani ezt a vízhiányos problémát. Ha eljutunk odáig, hogy kormányzati szintű akarat lesz a velencei tó helyzetének stabilizálására, akkor is több évet fog telni ez a projekt megvalósítás. Nem sok jóra számítunk idén, tekintve, hogy már most olyan a vízállás, ami ősszel is meglehetősen kritikusnak számít, és júniustól szeptember végéig olyan 30-50 cm szokott átlagosan apadni a tó, és nem lesz a következő másfél hónapban sem eső, nem jön egy igazi várovárt medárdi időszak monszunszerű esőzésekkel, akkor a valóságban is tényleg a kiszáradás szélére kerülhet a velencei tó őszre.
10: A nem hivatalos becslések szerint 8-10 milliárd forintból lehetne összekötni a Dunát a velencei tóval, amelyhez akár uniós forrásokat is igénybe lehetne venni.
9: Szigma, a holnap világa.
1: Több évtizeden nem tapasztalt fagy volt az Alföldön május 1-én reggel. A térségben lévő nagyjából 24 ezer hektár szőlőültetvény mintegy 80%-a fagyott el teljes egészében, mondta Koch Csaba borász, a Hajós-Bajai borvidék elnöke. Szabó Gergő interjúja.
13: Május 1-i reggelre sajnos egy tragédia történt az Alföldön. Talán 84-85-ös télen voltak ilyen hasonló téli fagyok, amik ilyen szintű pusztítást okoztak a szőlőültetvényekben, viszont ilyen mértékű tavaszi fagy évtizedek óta nem volt. Sajnos összefüggésben van ez is a felmelegedéssel és az aszállyal, mert a levegő páratartalma olyan alacsony, nincs felhő, nincs semmilyen olyan pára réteg a légkörben, amely a hőt vissza tudná verni a föld irányába. Tehát ez az elsivatagosodás, hogy nappal 30 fok melegéje meg fagy, ez az egész természetet nagyon próbára fogja tenni a jövőben, hogyha ez így folytatódik. És sajnos ez a május 1-i elképesztő mértékű fagy is részben ennek tudható be, véleményem szerint, bár meteorológus nem vagyok.
8: Ez még csak néhány nappal ezelőtt történt, de hogy nagy vonalakban látják-e már a borvidéken, itt önöknél, hogy mekkora lehet a kár?
13: Mi borvidékünkön 1800 hektár szőlő van, de beszéltem a hegybírókkal, de beszéltem az országban nagyon sok szőlőtermelővel. A Dunabor régió, ami Csongrád, Hajósbaj és Kunsági borvidék együtt, itt közel 24 ezer hektár szőlő ültetvény van. Ebből Hajósbaján van 1800, amiből kb. 1500 fagyott el szinte 100%-ig. Kunságban kb. 15 ezer hektár fagyott szinte 100%-ig, és Csongrádban is nagy jelentős a fagykár. Ilyen mértékű kár az ágazatot nem érte 40 vagy 50 éve, ami most történt.
8: A közeljövőben ez mit okozhat? Akár a borászok, a termelők számára, és hát a boltok polcain mi lesz számít a következő hónapokban?
13: A 2026-os évre a borkészletek a pincékben rendelkezésre állnak, a borárában nem fog egyelőre jelentkezni, viszont ha nézzük a láncolatot, tehát össze nem lesz mit szüretelni, sőt egy picit a probléma ettől nagyobb lesz, amit most még nem lehet pontosan felmérni, hogy voltak olyan területek, ahol akár -3-5 fokos hideg volt, és a megindult netkeringés a növényben nem csak az zöldhajtások fagytak el is károsodtak, hanem a fás részeknek a szállító szövete is, amit most még nem lehet pontosan felmérni. Ez majd akkor fog kiderülni, amikor a növény elkezd kihajtani esetleg az alborügyekből, vagy ki sem tud hajtani, vagy ha ki is hajt, akkor gyakorlatilag kiderül a nyár folyamán, hogy egy csökkentett növekedési képességű és termőképességű növény fog kihajtani újra, hiszen azok a része is károsodtak, amik most szemmel még nem láthatók. Véletőleg nagyobb lesz jóval a kár, mint amit gondoltunk. Ami biztos, hogy amelyik szőlőtetvény most megfagyott, a zöld részek is hajtások, azon szinte nem lesz egyáltalán termés. Van egy-két olyan fajta, ami az alvó és a mellékrügyekből képes valamilyen minimális termést hozni, de ez a 20-30 mázsás hektáronkéti termés, ami csak egy-két fajtára jellemző, ez borvidéki szinten elenyésző.
1: Búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domonics András.
0: Az Inforádió műsorát hallották, itt a Csillagpont Rádióban. Csillagpont Rádió. Egészségről és sportról a legtöbbet nálunk hallja. Hírek a Csillagpont Rádióban.
14: Kellemes koranyári idő lesz. Az orosz hadsereg már több mint 1800 alkalommal sértette meg a tűzszünetet. Megújítja erdőit a gemenci erdészet. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az orosz hadsereg már több mint 1800 alkalommal sértette meg a tűzszünetet tűzérségi támadásokkal és légicsapásokkal, közölte Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök tájékoztatása szerint Dnyipro, Zaporizsia és Kramatorszk elleni bombázások után a katonai és hírszerzési jelentések alapján fognak dönteni a szükséges válaszlépésekről. Hozzátette, egyértelmű, hogy Oroszország elutasította az Ukrajna által ma 0 órától kezdeményezett tűzszünetet. Minden eddiginél egyszerűbben lehet jövedelemigazolást és nullás adóigazolást igényelni a digitális állampolgár weboldalon, közölte a Digitális Magyarország ügynökség. Mint írják, a fejlesztéssel jelentősen egyszerűbbé válik az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés. Az adóhatósági igazolások igénylése ingyenes, kiadásuk határideje 6 naptári nap. Megújítja is az időjárással szemben ellenállóbbá teszi erdőit a gemenci erdészet. Ősszel és tavasszal 1.700.000 facsemetét ültettek, és több mint 40 tonna makkot vetettek el. A cél, hogy az idegen ültetvényeket ismét őshonos állományok váltsák fel. A munka már csaknem 3 évtizede tart. A gemenci ZRT tájékoztatása szerint 10 hektár mezőgazdasági területen jött létre őshonos erdő, de továbbra is gondot okoz az asszály és a csapadék hiány. Új állandó kiállító termet nyitott a nácik által elrabolt, majd a háború után Németországban megtalált műkincsek bemutatására, a Párizsi Musée d'Orsay. A Ki ezek a művek elnevezésű tárlaton Renoir, Degas és más alkotók remek műveit azzal a céllal tárják a közönség elé, hogy a festmények hátoldalán látható jelzések és bélyegzők segítségével elősegítsék az eredetkutatást és az egykori tulajdonosok örököseinek felkutatását. A francia múzeumokban még mindig több mint 200 olyan a Nemzeti Visszaszolgáltatási Program keretében őrzött alkotás található, amelynek sorsa 8 évtizeddel a világháború után is tisztázásra vár. Erdőtűz pusztít Kárpátalján, a Borzsa havas lejtőn 75 hektáron ég az erdő. A lángokat több mint 250-en próbálják megfékezni, az oltásba a katasztrófavédelem kisrepülőit is bevetették. A munkácsi járáshoz tartozó Valócon vészhelyzeti műveleti központot hoztak létre. A tűz keletkezésének okát vizsgálják. Estig csak fátyol felhők zavarhatják a napsütést, majd egyre több gomoly felhő képződik. Éjszaka délnyugaton, majd keleten is előfordulhatnak záporok. Holnap helyenként zivatarokra számíthatunk, a szél élénk északnyugaton erős, a zivatarok környezetében viharos lesz. Hajnalban 9-16, napközben 20-25 fok várható, hasonlóan kellemes koranyári idő lesz a következő napokban is.
0: Ön a Csillag.rádiót hallja, az FM 103 MHz. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: nap témája. Ma erről beszélnek. Csillagpont Rádió, FM 103.
1: Kedves hallgatóink, a Csillagpont Rádió mikrofonjánál a szerkesztő Németh Csaba köszönti a rádió hallgatókat. A pánikbetegséggel foglalkozunk az elkövetkezendő percekben. A pánikbetegség előfordulása világszerte egyre nő. Egy adott évben a lakosság 2,5%-a szenved tőle. Sajnos a betegek nagy részénél nem ismerik fel a problémát, az első roham után általában valamilyen testi betegség gyanúja merül fel. A szív- és érrendszeri, gyomor- és bélrendszeri, illetve neurológiai tüneteket mutató betegek jelentős hányada azonban pánikbeteg. A nőknél kétszer olyan gyakran fordul elő ez a betegség, mint a férfiaknál, és családi halmozódást is mutat. Általában a 20-as évek elején jelentkezik, de kellő fizikai érettség esetén előfordul a serdülőkor előtt is. A témáról, tehát a pánikbetegségről dr. Regős Lászlót, belgyógyászt, kardiológust hallják.
2: Rendkívüli módon fölgyorsult az élet, és nagyon sok külső inger éri az embereket. És a külső ingereketnek a feldolgozása az bizonyos szintig, és bizonyos embereknél normális. Működik. De van egy szint, ami fölött már nem működik, és erre hagyd mondjak rögtön egy izgalmas példát, hogy mindenkinek van egy olyan pontja, amikor az idegrendszere felmondja a szolgálatot. Ez persze egy olyan helyzet is kell, amikor kötelezően teljesíteni kell. Az űrhajósok kiválasztásában ezek rendszerint vadászpilóták voltak, hogy most kik azok már nyilván nem ennyire izgalmas, mint volt mondjuk 40 éve, 30 éve ezelőtt. Olyan háborús helyzetet szimuláltak, amikor egyszerre kell sokféle műszert figyelni. Tehát mit tudom én, lőni kell, meg manőverezni, meg elromlik a motor, és ez egyre sűrűbben adták le ezeket a szimulátorokban, ezeket az ingereket, azért, hogy aki lassan reagál, vagy nem képes feldolgozni, az kiszelektálódjon a sorból. És mindenkinek, a legjobbnak is azt a pontját, amikor pánik tör ki rajta, vagyis azt gondolja magában. Olyan sok ez az információ, hogy már nem vagyok képes feldolgozni, és nem én leszek a kiválasztott űrhajós. Tehát amikor valakinek viszont mindennapi életben, tehát a legegészségesebbnek is van egy ilyen pontja, tehát amikor már nem vagyunk képesek feldolgozni ezt a rettenetesen sok impulzust, ami minket érint, akkor jöhetnek a pánikreakciók. Mondjuk egy középkorú vesz egy új telefont, és nem tudja, hogy küldjön egy SMS-t. És bár jelentéktelen a dolog, és mégis bejöhet egy olyan önmagával való elégedetlenség érzés, amely kóros esetben pánikreakciót is kiválthat. Minden egyén, ami a biológiában van, és az élettanban előfordul, az mind egyénileg egyén függő, tehát így a minket érő külső ingerek is, és az is, hogy mi hogy reagálunk rá. Sajnos a nők gyakrabban kerülnek pánikhelyzetben, meggyőződésem, hogy azért, mert többet vállalnak. Tehát olyan sok irányú terhelés éri őket, karrier, és a család, és a rendteremtés, vagy a főzés, vagy takar. Szóval egy csomó olyan feladat hárul a nőkre, amik férfiakra nem hárulnak, és olyan feladatokat is vállalnak. Rá is kényszeríti a társadalom erre őket, amiket biológiai okok miatt talán nem kellene. Tehát nem kell karriert építeni feltétlen, hanem inkább a család hangulatát kellene biztosítani. Ezért a nők túlterhelése miatt gyakoribb a nőknél az, hogy pánik rohamot kapnak. És talán a köztudatban is inkább az van, hogy a hisztis nő, mert ugye egy bizonyos megjelenése a pánikreakcióknak az nagyon látványos is lehet. És hát nem ez a háttér, hanem az, hogy mi férfiak kényelmesebbek vagyunk, a nők pedig lelkiismeretesebbek. És én úgy gondolom, hogy ez az oka annak, hogy van egy ilyen szám szerinti különbség a két nem között. Kor szerint pedig vannak olyan életperiódusok, amikor túl nagyok a feladatok, mit tudom én, amikor családalapítás, amikor a felnőtt kor, meg kamaszkor és a megjelenése, amikor pozíciókért harcol valaki, mondjuk egy új iskolába kerül egy diák, vagy az aktív nemi kor, életkornak a lezáródása is, tehát a menstruáció elmaradása is okozhat ilyen pánikhelyzetet, vagy hirtelen olyan külső gazdasági körülmények megváltozása, amikor a fizetés elmarad, vagy amikor egy újabb szokatlan adósság lép fel. Szóval ezek mind nagyon is kimutathatóan, de pánikhelyzethez vezethetnek. Hát amit én most elmondtam, az mindig fülön csíphető ok. A pánikbetegség pedig, bár tüneteiben olyan, mint a fülön csíphető okokra adott reakció, de az, amikor nincs fülön csíphető ok, Tehát valami szokatlan reakcióval válaszol egy egyén, de nem látjuk mögötte a kiváltó okokat. A reakció per természetesen ugyanaz, és a tünetek is ugyanazok. Ha tudom azt, hogy mondjuk egy szokatlan helyzetbe kerül egy kisdiák, mert új iskolába elkezdik ott cikkézni a többiek, holott ő addig megszokta, hogy az ő tudását elismerik, vagy nagyon jó társaságban volt, akkor egyszerűen le kell ülni a többiekkel, és ezt megbeszélni. Vagy ha egészségügyi okok vannak, tehát mit tudom én, túl hangos, zajos környezetben él valaki hosszú ideig, és egyszer csak kitör, akkor azt meg kell szüntetni, azt a környezetet. De amikor nincs a megoldás, nem tudjuk, hogy mi vezetett ide, akkor hát ugye el kell kezdeni spekulálni, hogy vajon találunk-e a háttérbe egy nem megjeleníthető, vagy nem valóságosan ott levő okot. Ha ezt megtaláltuk, ez egy pszichoanalízis, inkább az ideg, vagy az elmegyógyászat, a pszichológusok tárgykörébe tartozik, mint mondjuk a klasszikus belgyógyászat tárgykörébe egy ilyen elemzés. Amikor ezt megtaláltuk, elhárítjuk. Ha nem találjuk meg, akkor is kezelni kell valamilyen szinten. De hogy tudjuk, hogy miről van szó. Tehát milyen típusú reakciókat találunk. Ha valaki például alkoholista, akkor nála gyakrabban fog előfordulni ilyen pánikreakció. Hogyha valaki kábítószer függő, akkor nála gyakrabban fog. Most ne gondoljunk a kokainbárokra és a különböző amerikai filmekből átvedően. A kábítószer függés egyik fajtája mondjuk az alkoholizmus, megbeszéltük, a cigarettázás, bizonyos könnyű drogok használata szintén ide tartozhat. Tehát ezeknél gyakrabban számíthatunk rá, vegetatív reakciókat fogunk észlelni. A beteg elsápad, vagy kipirosodik az arca, a pulzusa fölmegy, a vérnyomása fölmegy, a keze elkezd izzadni, esetleg hasmenései jelentkeznek, verejtékezik testszerte. Ezek olyan jelek, amik a pánikbetegségnek a kísérői. Mögötte mi van? Elsősorban a szervezetben ugye adrenalinok, noradrenalin, tehát úgynevezett katekolaminok tartják egyensúlyba ezeket a belső idegrendszerre vonatkozó dolgainkat is, illetve az idegpályák kapcsolódásánál is különböző kémiai anyagok szabadulnak föl, úgy hívjuk ezeket, hogy neuro, ez az idegrendszer, transmitter, ami átviszi ezeket az ingerletek. Ha ezek túl élénkek, ha ebből túl sok van, ha ezek nem olyan idő alatt bontódnak le, mint ahogy ez fiziológiás, normális életkörülmények között van, akkor kijöhetnek ezek a pánikreakciók. Ami veszélyes ebből a szempontból. Szociológiai szempontból tűrhetetlenné tud válni egy ilyen pánikbeteg, de mi nem tolerálás, hanem a orvosi oldalról a tolerancia szempontjából közelítjük meg, és akkor milyen veszélyei vannak. Lehetnek ritmuszavarai, szívritmuszavarai. Emelkedik a pulzus száma. Olyan szintre is emelkedhet a pulzus száma, amelyik lerontja már a vérkeringést. Fölemelkedhet a vérnyomása. Ha az illető netalán magas vérnyomásos és pánikrohamai vannak, akkor bizony olyan szintek, hiába szedte a gyógyszert, olyan szinteket érhet el ez a vérnyomás, ami akár átmeneti agyi keringési zavarhoz, akár bénulásokhoz, beszédzavarhoz, zsibbadásokhoz, féloldali teljes bénuláshoz is vezethet, akár kisebb érzéshez is. Tehát a legizgalmasabbak ezek a pontok, hogy belül a szervezet katekolamin háztartása, tehát hormonális háztartásán belül van egy eltolódás, és ez eredményez egy ilyen látványos eltérést, amit ugye a társaságban ugye nehezen viselünk el, és inkább elvonulunk, sokszor a kitörések nagysága miatt visszavonulunk, és nem pedig meg akarjuk ezt a dolgot változtatni, nem állunk neki győzködni, mert olyan típusú kirobbanások lehetnek, amik hát társasági szinten nem egyezt, övöltések és csapkodások és egyebek, amik a pánikroham, nem a beteg egyéniségének jellemzője, a pánikroham jellemzője. Az illetőnek esetleg volt valamilyen rossz emléke, és vannak személyi visszavonatkozások is. Tehát elsősorban az, hogy a betegnek, mondjuk ki, hogy betegnek, van egy-egy személlyel valamilyen rossz kapcsolata. Ha már orvosi témából indulunk mindig ki, akkor a legegyszerűbb az, hogy a gyereket elviszik egy oltásra, és a gyerek emlékszik arra, hogy előtte milyen oltásokat kapott, és nem a szokásos, jaj, de fog fájni, meg de félek tőle, hanem egy hisztérikus rohamot produkál. Vagy akár ugyanezt láthatjuk akkor is, hogyha egy boltban egy édességet nem akar megvenni egy mama, és a gyerek tudja, hogyha nagyon erősen produkál ilyen rohamot, akkor csak beadja a derekát a szülő, és csak megkapja. Tehát ennek vannak ilyen zsarolási dolgai, vagy vonatkozásai is. De a pánik az nem az, amikor én élek ezzel a lehetőséggel, és én egy színdarabot eljátszom, hogy elérjem a célomat, hanem az, amikor öntudatlanul belesodródok ilyen helyzetbe. Tehát van, aki például bizonyos állatoktól fél. Tehát megharapta gyerekkorában egy kutya, és ezért ő a kutyáktól fél. És annyira, hogy egész remeg, és elsápad, és majd elájul, hogyha nincs menekülési lehetősége, akármilyen jó indulatú is az állat, hogy van, aki a tollaktól fél. Mert gyerekkorában volt valamilyen madárral kapcsolatos rossz élménye, és hogyha a párnájából is kijön egy kis pihe, akkor már szorong. És igen, a szituációk azok nagyon fontosak, ezek újra és újra elő tudják idézni a pánikrohamot. A pánik az, amikor nem találjuk meg az okot, és ezt már tisztáztuk a legelején is, mert amikor megvan az ok, akkor nincs probléma. Most itt fölmerült a kérdés, hogy bizonyos helyzetekben vajon előjöhetnek ezek. Amit én mondtam, azok a tisztázott helyzetek. De van, amikor nincs is rá vonatkoztatható dolog. Tehát magyarul. Térjünk vissza a kutya ügyhöz. Az illető fél a kutyáktól. És hogyha tudom, akkor nem a klasszikus pánikbetegség, hanem a fóbia. De senki nem hallja a társaságban, küszöb alatti ingerben egy kutyaugatás hallatszik valahonnan. Ő hallja, de ő se tudja, hogy most egy kutyaugatást hallottam, mert a hallás küszöbe alatti inger mégiscsak eljut az agyhoz. És valahogy elindul egy szorongás. Tehát ki nem mutatható okok miatt is fölléphetnek ezek a kellemetlen helyzetek. A fóbiával kapcsolatban még itt a stúdióban való beszélgetés előtt is elhangzott egy ilyen utalás, de vegyük a legegyszerűbbet, ami a klausztrofóbia, ami azt jelenti, hogy bezártságérzés. Az még úgy rendben van, hogy valaki egy lakásban van, és amikor nincs nála kulcs, de kívülről bezárják az ajtót,

kockáztatással révén is előtérbe helyezi a fóbiás érzést, mert a fóbia az annal nem tud szabadulni. Vagy ennek egy enyhébb foka volt egy ilyen betegem, aki megépült Budapesten a metró, és a Duna alatt átment a metró, és amíg ő kéreg alatti metróval közlekedett, tehát nem az, hogy a Duna alá is bekerült, addig nem volt különösebb problémája a metrózással. De amikor egyszer így átment a Duna alatt, és úgy belegondolt, hogy most milyen mélyen van, és hogy mennyire elzártan, és hogyha ott megáll a metró, és onnan nincs segítségnyújtás, akkor mi lesz vele? Tehát a többiek ott nyugodtan várták, hogy átérjen a másik oldalra. Neki egy verejtékezés, egy rosszul lét, egy sápadás, egy ájulás érzése volt, és attól kezdve arra a szakaszra soha nem ült föl. Vagy ennél egy egyszerűbb verzió. A buszon vannak emberek, akik kényelmi okból állnak oda az ajtóhoz, és egy csomó ember fóbiás okok miatt áll oda. Vagyis, hogyha odaérek a megállóhoz, mert ugye ott közben ugye megy is az autó, meg be is van zárva az ajtó, akkor elsőnek tudjon kiszállni. Ezek az emberek a moziban mindig a szélére veszik a jegyet, hogy elsőnek tudjon onnan kiszabadulni és kirohanni. Vagy a nagy tömegbe való bekeveredés, szintén egy ilyen helyzet, ahol fóbia miatt, a meglevő fóbiája miatt nem hajlandó a középre keveredni, csak mindig a szélére, hogy legyen menekülési útvonala. Vannak ebbe bizonyos logikai elemek, és az illető mindig meg tudja magyarázni, hogy miért így választja ki a helyét a csoportba, de hát ez értelemszerűen ez egy fóbiás állapot, és egy szörnyű helyzet az illető szempontjából, hisz a mozgás terét, az élet terét lényegesen beszűkíti. De a szorongás az a gyomorbérrendszerre is kiterjedhet, és a savtúltermelésbe, vagy a székletlettel kapcsolatos habitusok, szokások megváltoztatásába jelentkezhet. Azok, akik például krónikusan légzőszervi betegségbe szenvedhetnek, azok az ilyen ruham alatt, mert ez a légzés is megváltozik, bele tudják hajtani magukat például egy aszmatikus rohamba, minden kiváltó ok nélkül. Tehát nagyon sok vonatkozása van valóban, és ezért is orvosi téma ez. Küszöb alatti ingerekkel kell, hogy találkozzon az illető, és akkor szenzibilis, allergiát kiváltó anyaggal szemben túlzottan érzékeny valaki, ezekkel a nagyon finom kis ingerekkel szemben egyszer csak kioltódik az érzékenysége, és fokozatosan képes elfogadni bizonyos idegen anyagokat is. Ez a deszenzibilizálás, tehát amikor ezt a nagyon érzékenységet fokozatosan leépítem. A fóbiákkal kapcsolatban is van egy ilyen dolog, tehát magyarul, hogyha valaki nem hajlandó egy metróba beülni, mert bezáródik az ajtó, és onnan nincs menekvés, és látott is katasztrófa filmeket, és síliftbe se hajlandó beülni, mert ott is, nem tudom én, ott marad, és ott fagynak meg, és ott zuhan le, és így tovább, vagy repülőre nem mer fölülni. Tehát ezeknél a betegeknél először szokta csoportokkal való együtt mozgás, a figyelem elterelése, a bizonyos nyitott járműveken való közlekedés, vagy félig nyitott járműveken való közlekedés, aztán mikor a széléről egy kicsit beljebb ültetjük például a mozi látogatót, annak az elfogadása, hogy bár ő a harmadik széken ül a szélétől, de a másik kettőn át tud majd hirtelen lépni, és tehát elfogadjon bizonyos dolgokat. Egyéni terápia és csoportterápia, tehát ez a pszichológiai része. De vannak más megoldások is. Ami általában az egész szervezetnek jó, az az ilyen pánikreakciók szempontjából is egy stabilitást jelent. Például az, hogy mozgunk. Például az, hogy az étkezésre odafigyelünk. Nem eszünk túl sokat. Az, hogy a súlyunkra odafigyelünk. Most nem azért, hogy könnyebben tudjunk leugrani a robogó villamosról, és akkor nincs probléma, hanem azért, mert az immunrendszerünket és ezen keresztül az egész idegrendszerünket harmonikusabb helyzetbe hozza. Van például olyan megoldás, amikor, tehát ez a kutyaharapás szőrével, ugye? Tehát ez a deszenzibilizáció. Van olyan, amikor szándékosan egy ugyanolyan helyzetbe hozom a beteget, ez nekem abszolút nem szimpatikus, de mint módszer állítólag jól működik, tehát olyan körülmények közé viszem be a beteget, amikor tudom, hogy pánikreakciója van, de ott vagyok, vagy ott vagyunk a csoportban mellette, és ő valamilyen szempontból érzi, hogy valamilyen stabilitást kap. Vagy van a munkaterápia, ami

0: Talán a munka is egy plusz teher, de amikor ezek a pszichés túlzott hatások uralják az ember egyéniségét, akkor a munka az nagyon jót tehet. Vagy van olyan is, ami egyedülálló az orvostudományban, amikor a beteget nem engedjük elaludni. Tehát az éberség. Tehát egy komplet vagy két komplet napon keresztül mindig kitalálunk valamit körülötte nyüzsgők, hogy ne is feküdhessen le, ne aludhasson el, ne regenerálódhasson a szervezete ugyanolyan szintre, mint ami minden nap előhozza ezeket a fóbiákat vagy szorongásokat. Magyarul kimerítjük annyira az ideg állapotot, mint egy zseblámpa elemet, amikor lemerítjük, vagy a telefonunknak az elemét, amikor lemerítjük, és akkor egy újabb töltődéssel talán jobban rendbe tudjuk tenni a dolgokat, és rendezettebb életformát képes az illető kialakítani. De hát ezek is óriási erőfeszítésekbe kerülnek, és nagyon-nagyon kevés az a kimutatható haszon, amit a beteg is aztán későbbiekben elismer és elfogad. Mivel mindnyájan mások vagyunk, és mindenre másképp reagálunk, van, aki viszonylag rövid idő alatt, és ez is hetek. Van, akinek hónapok, van, akinek évek kellenek ehhez. Ennyi idő alatt persze sokszor megszakadnak az orvos, vagy a pszichológus és a beteg, vagyis a pánikban szenvedő kapcsolata, vagy új kezelési módokat keres. A gyógyszerek szempontjából is vannak olyan nyugtatók, amik tompítják ezeket a nagyon finom érzékeket, amire aztán ugrik az illető, és féktelen reakcióval válaszol. Vannak olyan gyógyszerek sajnos, amik erre hajlamosítanak, tehát pont az adrenalin oldaláról ezek az adrenerg anyagok, ahogy ezeknek a blokkolása mégiscsak előnyös, a vérnyomás szabályozók egy jelentős része, ritmuszavarok kezelő gyógyszerek tartoznak ide. Tehát az idő, a módszer az nagyon különböző. Sok betegnél nagyon sokféle módszert kell megpróbálni, ami valamit, és nagyon kitartónak kell lenni neki és a kezelő személyzetnek is, amíg valamilyen eredményt érünk el. A pánikbetegek egy része priméren depressziós, és itt már rögtön ott van, hogy az előbb már sokszor, vagy többször emlegetett adrenalin, az nem azon a szinten mut, és az idegpályák közötti kapcsolat se ugyanolyan katekolaminokon kívül, kolinészteráz, enzim, és különböző más ilyen neurotranszmitter anyagok vannak, amik fontosak lehetnek. Tehát a depressziósnál ez egy alacsonyabb szinten működik. És a depressziós az könnyebben, mert nem olyan élénk a fantáziája, könnyebben bejut olyan életszituációba, amikor már nem tud reagálni. Tehát zsákutcába kerül. Ez az egyik oka, és a depressziósoknál ezért ez gyakoribb. A másik pedig, akik ilyen szélsőséges reakciókkal reagálnak, azok előbb-utóbb elkezdenek gondolkozni, hogy vajon hány embert sértek én akkor meg, amikor egy társaságba kitörök, és odavágok valamit, vagy földborítok valamit, és tehát ilyen féktelen reakciókkal reagál. És ezek tiszta pillanataikban inkább visszahúzódnak, és önmaguk előidéznek egy ilyen elszigetelődést, és önmaguk belevándorolnak egy depresszióba. Tehát mind a depresszió önmagától is képes kiváltani ezt, mind pedig a betegség kiváltani a depressziót. De például az alkoholizmusról is szó volt egy rövid pillanatra, hogy ugye azok között több az ilyen féktelen reakcióra képes ember, az alkoholizmus is depresszióra vezet. Mert ugye az a rövid időszak, amíg esetleg valamilyen plusz érzést okoz, a hangulatot felkorbácsolja, azt követően mindig ott van a depresszió, és a kábítószer évezőkben is. Nagyon hosszú depressziós periódusok következnek, tehát a depresszió az így illik bele ebbe a kórképbe. Azt hiszem, hogy alapvetően azok a terápiás vonalak fontosak, amiről beszéltünk, tehát a pszichológus, a pszichiáter, tehát az orvosi oldal, de nem közömbös az, hogy két ilyen kezelés között mi történik a beteggel, hogy frusztrálódik vagy nem. És ebben nagyon nagy partner, mint minden betegség elviselésében, nagyon nagy partner a pár és a család, vagy a munkahely is. Tehát az a mikrokörnyezet, amiben az élete nagy részét leéri a beteg. A család az egy rendkívül fontos dolog, hisz az azonos korosztályok, hogy fogadják el a másik embert, az egy lényeges dolog a hibáikkal együtt. Nem biztos, hogy ez az elfogadás az nem biztos, hogy egy rövid időre szóló akció sajnos a családon belül, de például a gyerekek a szülőknek a szorongásait, vagy féktelen kitöréseit, azt nagyon korán megtanulják, és nagyon hamar elfogadják. Persze meg kell szabadulni ezektől a tulajdonságoktól, mert viszik is magukkal ezeket a bélyegeket, és mintaként megpróbálják leutánozni. Például nekem egy ismerősöm rettenetesen fél a darazsaktól. És amikor kisgyerekként mellette volt a most már nem 40-valahány éves férfi, akkor úgy magához ölelte, hogy jaj, csak a darázs meg ne csípjen minket. És ez a komoly, megtermett, atlétikus valaki, nagyon komoly munkakörben, ez a darástól való félelmét magával viszi. És az ő gyerekei is félnek a darástól. Tehát az egy nagyon fontos dolog, hogy elfogadjuk így a másikat, hisz ez ma különben is egy fontos dolog, hogy minden hibájával együtt is tekintsük embernek a másikat, és ha beteg, akkor meg különösen. Iskolában nevelik is a gyerekeket, hogy a hátrányos helyzetűeket hogy fogadják el, és ne kigúnyolják. De ebben a helyzetben is a család szerepe az rettenetesen fontos, mert ha így is elfogadnak valakit, akkor a gyógyulása sokkal gyorsabb lesz. És a munkahelyeknél is most különösen izgalmas dolog az, hogy a hátrányos helyzetűek munkahelyi alkalmazása az kedvezőbb adózást jelenthet a cégeknek. Tehát még pénzügyi formában is segítik azt, hogy fogadjuk el a másik embert. Tehát ahogy a család, ugye a munkahelyek is fogadják el ezeket, és legyenek türelmesek az ilyen típusú betegekkel, és megértőek. Ez egy nagyon fontos segítője a pszichológiai és a pszichiátriai tevékenységnek. A beteg így tud majd meggyógyulni.
1: Kedves hallgatóink, a Csillagpont rádió adásában az elmúlt percekben a pánikbetegségről volt szó. Dr. Regős László belgyógyász kardiológust hallották. Zenével folytatjuk, tartsanak velünk!
2: Csillagpont rádió, a város pulzusa. Pulzusa, pulzusa,
3: pulzusa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Csillagpont rádióban.
4: Kellemes koranyári idő lesz. Az Irán elleni légicsapások újraindítását helyezte kilátásba az amerikai elnök. Pénteken és szombaton rendezik meg Miskolc ünnepét. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. Az Irán elleni légicsapások újraindítását és a korábbinál intenzívebb bombázásokat helyezett kilátásba az amerikai elnök arra az esetre, ha Teherán nem teljesíti Washington elvárásait. Bár Donald Trump a hormuzi szoros védelmében indított szabadságprojektet a tárgyalásokon történt előrelépés miatt tegnap váratlanul felfüggesztette, a kikötői blokád továbbra is érvényben marad. Az amerikai kormány elsődleges célja az iráni atomprogram végleges leállítása. Visszaszolgáltatta Magyarország az ukrán állami Oscsát banknak azt a készpénzszállítmányt és aranykészletet, amelyet a magyar titkos szolgálatok foglaltak le még márciusban, jelentette be Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök közösségi oldalán közölte, hogy az értéktárgyak és a pénzeszközök már ukrán területen vannak, a feltartóztatott pénzszállítók személyzete pedig már korábban hazatérhetett. Volodymyr Zelenszkij a két ország kapcsolatában fontos lépésnek nevezte a döntést, és köszönetet mondott Magyarországnak a konstruktív hozzáállásért. Minden eddiginél egyszerűbben lehet jövedelem igazolást és nullás adóigazolást igényelni a digitális állampolgár weboldalán, közölte a Digitális Magyarország ügynökség. Mint írják, a fejlesztéssel jelentősen egyszerűbbé válik az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés. Az adóhatósági igazolások igénylése ingyenes, kiadásuk határideje 6 naptári nap. Adománygyűjtő kampányt indít a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásának támogatására a Katolikus Karitász. A szervezet Vár a nyár elnevezésű programja évente mintegy 4000 fiatalnak biztosít ingyenes kikapcsolódást, a mostani gyűjtés pedig az utazási költségek fedezését és a programok bővítését szolgálja. A kezdeményezést a 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal bárki támogathatja, valamint a karitász.hu oldalon is lehet segíteni. Pénteken és szombaton rendezik meg Miskolc ünnepét. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a kétnapos rendezvény sorozaton cirkuszi előadással, vásárral, koncertekkel és utcaszínházzal idézik fel a város századfordulós világát. A közgyűlés 1993-ban döntött úgy, hogy május 11-e legyen Miskolc ünnepe, annak tiszteletére, hogy 1909-ben ezen a napon adott a városnak kiváltságlevelet Ferenc József magyar király. Északa délnyugaton, majd keleten is előfordulhatnak záporok. Holnap helyenként zivatarokra számíthatunk. A szél élénk, északnyugaton erős, a zivatarok környezetében viharos lesz. Hajnalban 9-16, napközben 20-25 fok várható. Hasonlóan kellemes koranyári idő lesz a következő napokban is.
2: Csillagpont Rádió, a város pulzusa. Pulzusa.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Rendelő. A Csillag.rádió egészségtematikus műsora.
1: Maradunk Miskolcon témakörben is, meg gondolatkörben is, meg a szó fizikai értelmében is, mert hogy a Maradj Miskolcon alapítványról, céljairól fogunk beszélgetni az előttünk álló percekben, és hát a lokál patriotizmus az szóba került az előző stúdió vendégemmel zajlott beszélgetés során is, aki nem volt más, mint a Miskolci Egyetem rektor helyettese, Kovács Helga professzornő, és ő is hangsúlyozta, hogy erősen hisz a város jövőképében, és hogy mennyire lokálpatrióta. Én azt hiszem, hogy ebben a gondolatban egyetért Jenei Ákos, a Maradj Miskolcon alapítvány kuratóriumának tagja és elnöke az alapítványnak, mert abból a szeretetteljes találkozásból, ahogy az egyik vendég kiment és jött a másik vendég, ebből erre lehetett következtetni. Jól érzem én, hogy ez egy erős kapos lokálpatriótának lenni?
2: Üdvözlöm a hallgatókat, abszolút, és én azt gondolom, hogyha Miskolci nagyon, eleve Magyarország nagyon kicsi, de Miskolci nagyon kicsi falu, tehát egy picit valaki mozgolódik, akkor egymásba botlunk. Tehát akkor az emberek tudnak egymásról, persze.
1: Sőt, én sok olyan történetet tudok, így szóba kerül, hogy kimentek Párizsba, és a két Miskolci ott találkozott, hogy a világ is tele van Miskolcival, szokták mondani.
2: És azt gondolom, ez a kötelék erősebb, mint hogyha két másik városbeli találkozik. Valamiért ez így felcsillant, tehát ez egy ilyen közös, ilyen cinkosság.
1: Hogyha van egy ilyen, létezik egy ilyen, ami nem egy leírt dolog tulajdonképpen, azt meg kell lovagolni, azt az érzést fel kell erősíteni, annak a legkülönbözőbb fajtája, válfaja szerint.
2: Igen, de ebből egy kevésbé lennék ennyire optimista vagy romantikus, mert hogy ez a kötődés, ez lehet negatív előjelű is. Tehát ez egy ilyen vegyes történet, mert hogy tehát az, hogy maga a miskolci lét, annak azért talán vannak szépségei, de korlátai is. És hogyha valaki ezeken a korlátok ellenére tud sikeres lenni, vagy létezni, vagy boldog lenni, akkor az a közös kapos valójában.
1: Hát én azt hiszem, hogy azok egyike vagyok, akik ez a bizonyos romantikus, meg optimista, kevésbé romantika, vagy kevésbé optimista gondolkodásúak egyike lehetek, mert én is miskolci vagyok, itt születtem, én megéltem azt az időszakot, amikor Miskolc a második legnagyobb városa volt az országnak, ugye az ipar fellegvára, a lakossági szénellátás 60%, ami egyszem kis lyukóbányánkból jött annak idején, a gyár, ugye nem kell mondani, hogy messze világhírűvé tett bennünket, és aztán volt egy szörnyű időszak, visszafejlődés, hogy finoman fogalmazzak, amit a mai napig nyögünk. Tehát a kevésbé optimizmus, ha nincs optimizmus az emberben, akkor borzasztó nehéz megtalálni azokat a kapaszkodókat, ami vívő erővé válik, és amivel küzdeni kell. Mondom én ezt az idősebb jogán.
2: Na de, hogyha nem lenne optimizmus, ennél az asztalnál sem nem ülnénk itt. Ön nem foglalkozna ezzel, én nem előtt be a témába lennék megszólítva.
1: Akkor itt megint egy találkozási pontot kell, hogy keressek. Ugye? Mi is azt szeretnénk, hogyha gyerekeink, unokáink itt maradnának. Na de hát mikor marad itt a fiatal, meg az unoka? Akkor, hogyha van munkalehetősége, van perspektívája, jövője, van egy olyan város, ahol, amelyben jól érzi magát.
2: Ennek van... Tulajdonképpen mi ezzel egyrészt saját életünk okán is, meg szakmailag is az alapítvány okán foglalkozunk. Az itt maradásnak és a döntéseknek van objektív és szubjektív oka. Nyilván van kötődés, szülők, itt születtem, barátok, illetve van külső tényező, akár lehetőségek, infrastruktúrális ellátás, hogy érzem magam, de hogy maga a városnak a megítélése micsoda, szexie a fiataloknak, az, hogy miskolci vagyok, ez így, ha ő elmegy egy másik városba is elhangzik, vagy pedig egy kicsit ilyen lenézően gondolnak rá, na ez számít, ez nagyon-nagyon felértékelődik. És tulajdonképpen mi egy hipotézissel éltünk, és élünk ebbe a pillanatba, és beazonosítottunk pár ilyen ember életében, fiatal életében felmerülő úgymond kilépési pontot. Amikor megfogalmazódik az, amikor az elvándorlás egy fiatal életében a legrelevánsabb. Hát nyilván az első ilyen az érettségi után. A következő, hogyha egyébként akkor nem ment el, vagy nem jött vissza, akkor utána az egyetem, vagy a diploma.
1: Vagy a munkába állás.
2: Igen, tehát tulajdonképpen az első munkahely. munkahely. És utána még van még egy a következő munkahely, mert hogy ott még egy visszaáramlás
1: még
2: történik.
1: Én a családot idehoznám, mert ugye nem feltétlenül azonos területről szerzi az ember a párját, lehet az ország másik végéről, ez is egy lényeges, vagy említésre méltó.
2: Abszolút, abszolút. Ez már ugye szubjektív szempont, ezzel ugye nem tudunk mit kezdeni, vagy ki. Tehát mi általában azokról a pontokról gondolkodunk, amiben akár az alapítványnak van valami keresnivalója, valamilyen projekttel be tud hatni, hát nyilván a saját szerény eszközei okán, vagy pedig facilitálni tud olyan kezdeményezéseket, amik ezt segíthetik. És nyilván nem mindent tudunk befolyásolni.
1: Akkor ugye ilyen immediate stressbe kezdtük a beszélgetést, de beszéljünk egy kicsit magáról az alapítványról, ami ugye 2011-től létezik, és hát mint ahogy az internet meg is örökíti, 8 miskolci értelmiségi hozta létre, azzal a célral, amiről most itt szó volt tulajdonképpen, tehát 8 lelkes, ma már nem annyira fiatal, ezt is tegyük hozzá, hát azért 11-ben jött létre, tehát eltelt 15 esztendő, nem öregek, de másként gondolkodik, 15 év sokat jelent az ember életében, más gondolatok fogalmazódnak meg benne, meg más a körülmény, amiben létezik. Megkérdezem Jenei Ákost, hogy aki nem volt alapítótag, talán életkorából kifolyólag sem, hogy ismerkedett meg az alapítvánnyal? Mi indítatta arra, hogy felvegye velük a kapcsolatot?
2: Az alapítói körben nem mondanám, hogy nem volt fiatal akkor, de ők már egzisztenciálisan valami ott történt körülöttük. Ugye ez egy visszaadási folyamatnak a része volt az alapítványnak a megalapítása. Én frissen voltam egyetemista, amikor erről hallottam, és az évek során valahogy, ahogy én is jobban belekerültem a város és a közéletnek a szövetébe, úgy tudtunk egymásról, és ez így logikussá vált, hogy megszólítanak engem, hogy ennek az alapítványnak legyek részese. Ez egyébként nem egy könnyű út a Maradj Miskolcon alapítványnak a vállalása, mert maga a név annyira erős, tehát az a vállalás, hogy mi azt segítjük, hogy maradjon Miskolcon a fiatal, vagy pedig, hogy a város megtartó ereje az növekedjen. Ez nem egy finanszírozással rendelkező, külső finanszírozással rendelkező alapítvány, mindenki a saját idejét és pénzét rakja bele, és hogy ez nyilván vége. És nekünk olyan projekteket kell keresni, ami tehát kellően releváns, tudhatni, és érdemes vele foglalkozni. Ugye kezdetben volt a Milli és Rémi mesekönyv, ami az egyik alapító is írta. Tulajdonképpen ez egy nagyon sikeres projektje az alapítványnak, mondhatom, hogy eddig a legsikeresebb, sajnos, mert hogy az nem azért, mert sikeres lett, nem az a sajnos, mert egyébként egyes iskolákba kötelező olvasmány is lett, hanem tulajdonképpen nagyon nehéz folytatni ezt az utat. Ugye facilitált különböző projekteket az alapítvány, például a népkerti futókört, de hogy tulajdonképpen az elmúlt időszak azzal telt, hogy ment egy belső gondolkodás, illetve egy kuratórium megújítás, hogy hogyan lehetne ezt folytatni, és most ezen a ponton vagyunk, hogy egy ilyen folyamatban vagyunk benne.
1: Egy kérdést így módon még meg is kell, hogy tegyek, vagy hogy úgy megelőzött, mert én utalni akartam arra a bizonyos sajtótájékoztatóra, ami pont a Milli és Rémi kapcsán szerveződött sok évvel ezelőtt, és ugye Kis László volt akkor az alapítványnak az elnök, aki a déli, majd később az Észak-Magyarország főszerkesztő, tehát szakmabéri úriember, és emlékszem arra, hogy nagyon átfogó gondolatok fogalmazódtak meg ezen a sajtótájékoztató, hogy a mesekönyv segítségével a gyerekeken keresztül megfogni egy más korosztályt, az idősebb korosztályt, láttatni azokat az értékeket itt a megyeszékhelyen, amelyek mellett nap mint nap elmegyünk, talán csukott szemmel, vagy éppen nem látó szemmel. Tehát volt egy olyan indítás, ami valóban figyelmet vonzott, és figyelmet érdemelt. Aztán jött a csönd.
2: Igen, ez sikeres is volt ez a projekt, azt gondolom minden, amit ön most mondott, ez meg is valósult, és most volt egy útkeresés, így van.
1: Aztán, hogyha már ezt a sajtótájékoztatót említettem, akkor ott találkoztam dr. Hajdú Lászlóval, ugye az expert ingatlan vezérigazgatójával, aki a városért nagyon-nagyon sokat tett és tesz a mai napig. Nyomban hozzáteszem, hogy a civil szerveződések körében a Miskolci Belvárosi Kör említendő, ami most már több mint egy éve lassan, ha jól emlékszem, szintén figyelmet érdemel és felhívja magára a figyelmet, vagy az a bizonyos népkerti futópálya, az is az ő nevéhez kötődik. Tehát van egy olyan igény és egy megfogalmazott igény, és annak vannak olyan követői, hogy nem csak mondanak dolgokat, hanem meg is csinálnak, példát mutatnak, élen járnak, hogy na ezt így kellene. Hogy találkoznak egymással ezek az emberek, ezek a civil szerveződések?
2: Találkoznak, de szerintem inkább az az érdekes, hogy honnan indul ez az indítatás, hogy milyennek a gyökere. Pár nap ezelőtt láttam egy filmet, az a cím, hogy Captain Fantastic, és abban volt egy mondat, ami megmaradt, hogy nincs felmentősereg, senki sem tűnik fel a semmiből, is ment meg a végén. És hogy tulajdonképpen ezek a civil szerveződések, ezek az alulról jövő civil szerveződések, akár mint a belvárosi kör, ami a jó példamutatásról szól, a közösségről szól, akár amit az alapítvány fog a jövőben megvalósítani, ez tulajdonképpen arról szól, hogy ami hiányokat gondolkodó értelmiségi emberek felfedeznek, akkor azt igyekeznek a saját erőforrásaik okán ezt betömni. És egyébként például a belvárosi kör egy nagyon jó példa erre, nagyon tiszteljük, amit ők csinálnak, nagyon kézzelfogható, és a mindennapunkat befolyásoló, közérzetjavító projektek, amiket ők csinálnak, tehát az tulajdonképpen majdnem minden ilyen civil és egyéb szempontból ez egy tökéletes kezdeményezés.
1: Jené Ákos, aki az MGL Kreatív Kft. Vezetője, fiatal vezetője, cégvezető, ugye? Szintén ugyanaz a korosztály, vagy abba a korosztályba tartozik, amely jellemző a belvárosi, Miskolci belvárosi kör tagjai. Tehát egy 30-40 év közötti korosztályról van szó, tehát inkább a fiatal generáció, akik még jobban hisznek, mint mondjuk az 50-60 esztendősök, viszont ugyanakkor kell, hogy hallgassanak azoknak az 50-60 esztendősöknek a tapasztalataira is. Mert hát ez törvényszerű, hogy többet éltek meg, többet tapasztaltak, de a kettőt valahogy úgy kéne összehozni, hogy az minden, a több generáció hasznára legyen. Akkor, amikor arról beszélünk, hogy most útkeresés van az alapítványnál, akkor ezek a gondolatok ott motoszkálnak például?
2: A Maradj Miskolcon alapítvány... Ugye annyiban más, mondjuk egy belvárosi körhöz, mert mi nem a belvárosra fókuszálunk, hanem az egész városra. És tulajdonképpen ezek a gondolatok akár a kuratórium összetétele okán is, az alapítók jelenléte mentén is jelen vannak természetesen, viszont azért kell a fiatalokat egyre jobban ismernünk, hogy reagálnak, illetve hát én is 36 éves vagyok, talán már nem feltétlen értem, hogy egy
1: az annyira fiatal.
2: 17-20 éves hogy gondolkodik, illetve most éppen ebben a pillanatban, ezekben az években mik befolyásolják a legjobban, tehát most mi ebben az irányba indultunk el, hogy megismerjük őket, mielőtt mi egy következő projektet vizionálunk, mert tulajdonképpen itt akadtunk el, hogy akkor oké, mi lesz a következő, és hogy mi ezt szeretnénk, hogyha ez meg alapozott lenne.
1: Az a csönd, ami pár éve jellemző, és ott van a Maradj Miskolcon alapítvány mellett, és ott maradt, ott ragadt, azt fel kell erősíteni, vagy meg kell szüntetni, vagy el kell tüntetni. Mi a garancia arra, hogy ez sikeres lesz?
2: Nekünk az a víziónk most rövid távon, hogy az alapítvány, tehát maga az, hogy a város megtartó erejének a növelése, ez a város különböző érdekelt feleinek, ugye csúnya szó a stakeholdereinek, és önállóan érdeke. Ez mind a városvezetés, az egyetem, az iskolák, a vállalkozói szféra, a bokik, civilek, mindenkinek érdeke. Ugye mindenkinek van önálló gondolata, vagy stratégiája, lehet, hogy az fejbe van, de lehet, hogy bent van egy fiókba, de hogy mi azt látjuk, hogy ezek nem aktív stratégiák. És hogy amit most az alapítvány rövid távon egy felméréssel, kutatással elindít, hogy tulajdonképpen magára, a népesség fogyásra és a jelenlegi hangulatra, tehát ugye a fiataloknak az elképzelése is az itt maradási szándékaira rávilágítsa a figyelmet, és ezeket az érdekelt feleket egy platformra hozza. Tehát nekünk az lenne a célunk, hogy maga az alapítvány az egy együttműködési platformá tudjon válni, amiben, hogyha mindenki transzparensen ebbe az irányba együtt cselekszik, akkor tulajdonképpen elérhető valamilyen javulás. Már pedig azért, mert az infrastruktúrális és egyéb háttér az ezeknél az érdekelt feleknél van. Az alapítvány ebbe szellemi partner tud lenni, stratégiai partner.
1: Igen, Ákos, de én az elmúlt évek során, sőt azt is mondhatom, évtizedek során számos olyan találkozón vettem részt, nem sajtótájékoztató, magán eseményen. Például emlékszem, a Miskolci Színba teraszon is tartottak civil szerveződések számára találkozót. Például a Miskolci, a MAG társaságára, a Miskolci Alternatív Generáció. Csodálatos, értékes fiatalokkal ismerkedhettem meg, de hát voltak többen. És akkor is hasonló gondolatok fogalmazódtak meg bennük, hogy mi ezt itt vagyunk, akarunk, össze kell fogni, stb., és akkor lesz ez eredményes. És azért ennek már sok-sok évtizede, hogy ezek a gondolatok elhangoznak, és valahol valami mindig megbicsaklik, és ez a többször említett vízió szó. De akkor lesz abból valóság, hogyha van egy olyan biztos mag az elhatározók, a szellemi irányítók mögött, akikre lehet számítani. Mi erre? Hogy mi az arra a garancia, hogy na most más lesz, mint volt eddig?
2: Garancia nincs. Mi ezt az utat látjuk, tehát rövid távon ezt mindenképpen meg szeretnénk valósítani.
1: De milyen eszközök vannak például ehhez?
2: Hát tulajdonképpen ez egy külön szakmaterület, és nem tudom, hogy a kutatásról fogunk-e beszélni, hogy annak mi a tartalma, de hogy tulajdonképpen ugye a válasz, az akkor tudok erre válaszolni, akkor, hogyha ennek a kutatásnak az eredményét látjuk. Ugye mi most egy reprezentatív kutatást végzünk a Miskolci...
1: Most már fogunk róla beszélni.
2: Miskolci fiatalok körébe. Itt a cél, hogy 14 évnél idősebbek, de tulajdonképpen nem zártuk be az életkort, lehetőségeket, és hogy... Tehát maga a projektesítés, hogy mi az a válasz az ön kérdésére, az megelőzi nekünk az a szellemi munka, hogy a kutatásnak az eredményét mi feldolgozzuk, meg konkrét javaslatokat is kértünk a fiataloktól és a lakosságtól. Látni fogjuk, hogy hol elégedetlenek, mi befolyásolja az ő döntésüket, és tulajdonképpen erre kellene reagálni, hogyha mi a érdekelt feleket tudjuk ebbe az irányba egy kicsit terelni, akkor tulajdonképpen ez már sikeres volt, és már más
1: ez
2: lesz, mint
1: igaz.
2: Eddig.
1: És tulajdonképpen ez volt az apropója a mi találkozónknak, ez a Miskolc a fiatalok szemével. Gyorsan mondjuk el, hogy jutnak el, vagy hogy jut el ez a bizonyos felmérő a fiatalokhoz.
2: A Facebookon, a Maradj Miskolcon Facebook oldalán a kitűzött posztban megtalálható, vagy pedig a maradjmiskolcon.hu weboldalon a hír vagy a projektjeink között a kutatás.
1: Lesz egy olyan időzítése ennek a projektnek, amikor is összeül a társaság és értékelés valamit megfogalmaz belőle?
2: Ez nyilvános lesz, tehát az eredménynek a bemutatása az mind a város vezetői meghívása, a sajtó meghívása előtt történik június 2. felében terv szerint.
1: Akkor még közben azért visszatérünk erre, hogy milyen az aktivitás, meg hát ha segítünk mi is egy kicsit.
2: Azt megköszönöm.
1: Én meg köszönöm szépen, hogy bejött Jani Ákos a stúdióba.
0: Egészség, életmód, sport, család. Csillagpont Rádió. Hallgasson bennünket a nap 24 órájában.

0: Rendelő. Egészségről első kézből. Csillagpont Rádió.
1: Köszöntöm stúdiónk első vendégét, és egyben gratulálok is, mert hogy én először találkozom a Miskolci Egyetem stratégiai kapcsolatokért felelős rektor helyettesével, dr. Kovács Hága professzorasszonnyal. Köszönöm, hogy elfogadta ezt a meghívást.
2: Nagyon szépen köszönöm én is a meghívást, és örülök a találkozásnak, üdvözlök minden hallgatót.
1: Mi telefonon már beszélgettünk, hiszen nem is oly régen a nagy sikerű rendezvények egyike, a Karrier Fest volt a témánk, amely már hagyománya a kampuszon, és hát ugye egyre gazdagabb, egyre nagyobb teret mondhat magáénak, meg sikert is mondhat magáénak, és hát erről számoltunk be a Csillagpont Rádió hallgatóinak, és akkor megkértem arra, hogy fogadjon el egy ilyen úgynevezett portré beszélgetést, mert hát sokan szeretnék még önt megismerni a táboron kívül, akik már eddig is ismerik. Úgyhogy kérem, hogy segítsen nekem abban. Egy miskolci illetőségű hölgyel beszélgetek, aki a híres Földes Ferenc gimnáziumban szerezte meg a érettségi bizonyítványát, és aztán pedig oda a Dudulyka völgyi kampuszba ment rögtön, ugye?
2: Így van, én egy lokálpatrióta vagyok, tehát Miskolc a mindenem. Fiatalabb koromban szerettem volna azt hinni, hogy mindenáron el szeretnék menni Miskolcra, úgyhogy én nagyon megértem egyébként a mostani gimnazistákat. Én is szerettem volna más városba egyetemre menni. Nekem akkor szülői nyomásra lett a Miskolci Egyetem választása, őszintén megmondom, de aztán ez nagyon nagyot fordult, tehát utána én mindenáron Miskolcon és környékén szerettem volna maradni, és ezt én így is tervezem. Én nagyon szeretem a légkört, nagyon szeretem azt, hogy egyszerűen kicsi a város, nyilván ezt szoktuk mondani, hogy olyan kicsi ez a hely, és mindenki ismer mindenkit, és ismerősökkel találkozunk, de nekem ez pozitívum. Tehát én nagyon szeretem a hangulatát a városnak, nagyon szeretem a hegyeket, szeretek túrázni, tehát úgy az összetételét. És nekem az egyetemi légkör is egy olyan különleges, több egyetemen is dolgoztam már azért, nem csak itt a Miskolci Egyetemen. Én szeretem az egyetemnek a légkörét nagyon.
1: Jó is a légkör egyébként. Sokszor vendégként üdvözölhetjük a rektorasszonyt is, és ugye mindig visszatérő gondolatkör, ez ő is itt végzett a Miskolci Egyetemen, és bár ugye a Dunántúlon is, meg a fővárosban is komoly tisztséget, feladatot látott el, de mégis jó érzés volt neki visszajönni, úgyhogy van valami varázsos vonzereje ennek a kampusznak, nem véletlen. Szóval itt maradt, de belekapaszkodok ebbe a lokálpatrióta szóba. Lokálpatrióta lehet az ember ott, ahol ér, ahol születik, ahol dolgozik. Ott is lehet lokálpatrióta, ahová elszólítja mondjuk az élet egy távolabbi vidékre, mert ugye megszerezte itt a szükséges végzettséget, el is kezdte az oktatást az egyetemen, de csak hamar egy igen-igen messzi vidékre ment el az Egyesült Államokba. Hogy volt ez?
2: Igen, én miután a doktorit megszereztem gépészeti tudományokból itt a Miskolci Egyetemen, én nagyon szeretek tanulni, tehát hogy én hiszek abban, hogy egy élet hosszon át folyamatosan tanulunk, és folyamatosan nyitott szemmel kell járni, hogy minél több információt gyűjtsünk be. És valóban nekem az ország elhagyása néhány évre nem csak azt jelentette, hogy nem azt jelentette, hogy kiszabadulni az országból, hanem kifejezetten azt jelentette, hogy olyan tapasztalatot szerezni, olyan tudást elsajátítani, amire lehet, hogy itthon nincs lehetőségem, viszont itthon utána tudom kamatoztatni. Úgyhogy én kisebb szünetekkel, de körülbelül 3 évre Amerikába költöztem, a Utahi Egyetemen dolgoztam oktatóként, kutatóként, és ott volt szerencsém először különböző ilyen középvezető pozíciókban, ilyen kisebb vezetői pozíciókban kipróbálni magam.
1: Mint feleség, vagy még nem?
2: Nem, mint egyetemen ott labort is vezettem, különböző ilyen nemzeti projekteknek a vezetője, igazgatóhelyettese lettem egy idő után, és talán ott először merült fel bennem az, hogy nagyon szeretek időmenedzselni, nagyon szeretek rendezkedni, és nagyon precízen megtervezem a dolgokat, és megtervezem a jövőt. Ez azóta is így van egyébként, rendkívül precízen próbálok mindent.
1: És talált magának ehhez egy precíz pár?
2: Igen, ehhez találtam magamnak egy precíz párt, így van. Én Amerikában mentem férhez egyébként, és ott született egy kisfiam, úgyhogy...
1: És nem amerikai, és nem magyar állampolgár, hogy azért ezt is mondjuk meg, mert nemzetközi házasság kötetett ott
2: kint. Igen, igen, igen. Hát ő szlovák állampolgár a férjem, így van, de
1: ő is ott dolgozott, gondolom.
2: Ugye? Igen, igen, igen, egy helyen dolgoztunk, úgyhogy ő pedig most szintén a Miskolci Egyetemen dolgozik, tehát ő magyarul teljesen tökéletesen beszél egyébként, és ő is nagyon szereti Magyarországot, meg előtte is élt.
1: Sikerült őt is egy kicsit lokálpatriótává tenni?
2: Én úgy gondolom, hogy maximálisan.
1: Olivier fiúk kint született még, ugye?
2: Igen.
1: Az Egyesült Államokban, de nem is volt még talán egy esztendős, amikor úgy döntöttek, hogy visszajönnek.
2: Igen, elég nehéz babakorral szembesültünk őt illetően, nagyon sokat sírt, és kint ugye nem nagyon volt segítség, ott más az ellátási rendszer, tehát én ott a vízum miatt is néhány hónap múlva vissza kellett, hogy menjek dolgozni, konkrétan 6 hét után, ami elég nagy kihívás volt úgy család és ismerősök nélkülként, de egyébként is terveztük a visszajövetelt, tehát fix idejű vízumot kaptunk, úgyhogy nem sokkal korábban jöttünk így haza, mint ahogy terveztük eredetileg.
1: Ebbe persze segítséget adott, hogy önt annyira kedvelték, szerették, hogy számítottak önre, és ugye úgymond fenntartottak egy állást, ha lehet így fogalmazni, tehát bármikor visszavárták.
2: Igen, nagyon tárt karokkal vártak vissza, és én nagyon sokat köszönhetek egyébként a most is dékán úrnak, az anyag- és vegyészmérhékaron, a Palotás professzor úrnak, mert ő mentorként az akkori témavezetőmmel, Semmelweis Katalinnal együtt nagyon sokat tett azért, hogy a karrierem ennyire meredeken ívelhessen felfelé, és nem beszélve arról, hogy tényleg tárt karokkal vártak vissza az egyetemre.
1: Nagyon meredeken egyébként, hát hiszen olyan fiatal, nem illik egy hölgyet a koráról faggatni, de megengedik? De
2: már négyessel kezdődik, annyira azért
1: éppen,
2: nem.
1: Hogy, éppen, hogy.
2: Éppen,
1: úgyhogy tényleg gyönyörű szép pályafutás, és hogy tárt karokkal várták nem csupán a tanári kar, vagy az egyetem menedzsmentje, vezetése, hanem a diákok is, annak bizonysága, hogy amikor én nézegettem a múltját, akkor ráleltem sok vélekedésre, ugye egy mondatot le is írtam magamnak, a tanári adatlap alatt olvasható, hogy derült belső magabiztosságot sugároz a tekintete. És ez tényleg így van, igazolni tudom, meg hát keresték a diákok is azokat a lehetőségeket, hogy minél többet kerüljenek az ön órájára, mert annyira szuggesztív egyéniség. Mi a, hogy úgy mondjam, arszpolitikája a hallgató és a tanár oktató közötti viszonyról?
2: Én rendkívül közvetlen oktató vagyok, tehát én koromtól függetlenül, például a tegeződés nálam az alap a hallgatókkal is, de nem azért, mert szeretnék én fiatalabbnak tűnni, hanem egyszerűen úgy gondolom, hogy a tisztelet és egyéb dolgok nem attól függenek, hogy magázódunk vagy tegeződünk. És nyilván nekem Amerikában nagyon rám ragadt ez a típusú kommunikáció, úgyhogy nagyon nehezemre vált volna magázódó viszonyba kezdenem velük. Igazából a fő felfogásom az, hogy én azt tudom nekik átadni tudást hitelesen, amit én hiszek, és amiben én nagyon magabiztosan tudom, hogy az úgy van. Én megpróbálok nagyon őszintén tanítani, azért az én energetikához kapcsolódó tárgyakat tanítok, azért a mostani energiaválság és az energiaátállás világában nagyon... sok hírkering, és nagyon, nagyon bizonytalanok vagyunk már úgy alapvetően is, hogy mi lesz a jövőben. Én nem átalkodok ezt a bizonytalanságot őszintén átadni nekik. Tehát, hogy minden lehetőséget, minden lehetséges technológiát megismertetni velük, és nyitottan hagyni a lehetőségét annak, hogy lehet, hogy pont ők lesznek, akik majd eldöntik azt, hogy mely technológia lesz hosszú távon az emberiségnek a szolgálatában.
1: Olyan finoman fogalmazott, hogy sok hírkering, ugye hír és álhír és tévhír, mert ugye sajnálatos módon ugye ez a mindennapi életünk velejárója, és meg kell tanulni olvasni is ezekből, tehát nagyon fontos a hiteles tájékoztatás. Mondom én ezt erről az oldalról, de azt hiszem, hogy ez közös.
2: Így van.
1: Mind a két területen így van. Azt mondta, úgy fogalmazott, hogy sok helyen töltöttem be vezetői tisztséget is. Ez biztos, hogy az ember kamatoztatja a munkája során, biztos, hogy ad egy olyan muníciót, amivel magabiztosabb lesz. Kint, a kint tartózkodott, vagy a kint töltött évek során mi az, amiről úgy gondolta, hogy na, ezt jó lenne majd itthon nálunk is meghonosítani, vagy ebbe az irányba menni?
2: Az első, amit én ott megtapasztaltam, az volt, hogy nagyon sokféle kollega van, nagyon sokféle akcentussal, nagyon sokféle stílussal, de nagyon nyitottak egymás felé, tehát nem volt a csapatmunkában, nagyon kevés olyan volt, amikor bírálták volna egymást, vagy elítélték volna egymást, hanem megpróbálták megtalálni mindenkinek a hozzá, a szerepköréhez, a tudásához megfelelő pozíciót, és én ezt azóta is vallom, és hoztam magammal, hogy nem feltétlenül van rossz munkavállaló, nem feltétlenül van rosszul teljesítő diák, hanem meg kell találnunk, és sokszor a vezető feladat, hogy megtalálja azt a pozíciót, azt a feladatrendszert, azt a kihívást neki, amiben teljesíteni tud. És ez mindkét fél érdeke. Én ezt kint tanultam meg, úgy érzem. A másik talán a hallgatókhoz való viszony, nagyon sok olyan projektben hallgatói csoportokkal kollegálisan együtt dolgozva kellett teljesítményt lerakni az asztalra, ahol nem az volt, hogy én dolgoztatom a diákot, hanem van egy közös célunk, és ők ugyanúgy dolgoztak azért a célért, mint ahogy én, és sokszor azt érzékeltem, hogy nem is igazán, tehát megvan a tisztelet, de nem is igazán ez a hagyományos vezetői feladat szerepkörben láttak engem ott a hallgatók, hanem egy olyan csapatnak a vezetőjeként, amely csapatért ők is nagyon sok minden energiát befektettek, és sok mindent megadtak, hogy teljesítsen.
1: Annyi minden benne van ebben, amit most itt elmondott, ugye először is figyelni kell a másikra, tudni kell, ismerni kell a másikat, tudni kell a lehetőségeket, össze kell logisztikázni ezeket. Kicsit a team munka, a csapatmunka jelentőségét soha nem szabad figyelmen kívül hagyni, és egy kicsit nekem a szülő, az otthoni szülő, az anya jutott az eszembe, mert hogy ő lát el hasonló feladatot például, ugye, a gyerekével, hogy lehet bolondozni, játszani, ez nem rombolja a tekintét, ez jól kell értelmezni, vagy jól kell ezzel sáfárkodni, hogy úgy mondjam, és ezzel a gyerek érzi azt, hogy ő is oda tartozik, vele együtt történnek a dolgok. Na most lehet, hogy sánta egy kicsit a hasonlat, de valóban ez jutott az eszembe, mert igen sokrétű feladatról van szó, igen sok felé kell figyelni, tudni kell ezt összehozni, szintézis teremteni mindkét fél érdekében, leginkább a hallgató érdekében.
2: Igen, és most, hogy ezt felhoztad, egyébként hasonlóan működök otthon is, tehát, hogy én a gyerekkel vagyok, ugye ez nagyon délutánonként, hétvégenként nagyon tiszteletben tartom ezeket az időket, meg évente is tartunk többször olyan heteket, például karácsony környékén, amikor nagyon lemegyek 5-8-10 éves korosztály Igen. szintjére, és ténylegesen abból áll a nap, hogy csak játszunk és kirakózunk, és akár
1: és bármit, milyen fontos lesz ez majd az élete során? Nekem Remélem. Van egy 36 éves lányom, és úgy vissza-vissza köszönnek a régi kicsi korabeli dolgok, amire én már nem is nagyon emlékszem, de benne maradt. Tavaly ősztől látja el azt a feladatot, amire megbízták, amire kinevezték a Miskolci Egyetem stratégiai kapcsolatokért felelős rektor helyettesi pozíciójáról van szó. Ez egy új pozíció, ugye? Az
2: Igen.
1: egyetemen. Gondolkodott akkor egy pillanatra is, amikor elvállalta? Tehát végig gondolta, hogy volt-e kérdőjel, inkább így kérdezem.
2: Az első kérdőjel a fejemben teljesen őszintén az volt, hogy biztos, hogy rám gondoltál. igen, tehát volt az eredeti felállás, az eredeti gondolatmenet, az egy kicsit kisebb portfóliót ölelt fel, amikor először beszéltünk róla, és aztán néhány hónap alatt, ahogy közeledtek, ahogy utána a választás végigment, és aztán úgy realizálódott mindenkiben, hogy ez valószínűleg akkor ez meg fog történni, és a konkrét portfólió egy picit talán szélesebb lett. Ott éreztem egy kis megilletődöttséget először, de nagyon szeretem a kihívásokat, úgyhogy ezen gyorsan túllendültem.
1: Hát ez egy nagy kihívás egyébként, stratégiai. Különösen most napjainkban, ha jól belegondolok, változó világunkban egyébként élen résen kell lenni, minden pillanatban figyelni kell, de valójában, ha a feladatáról kérdezem, hogy konkrétan mi a feladata, akkor mit válaszol nekem?
2: A feladatom az, hogyha nagyon röviden szeretném összefoglalni, hogy az egyetem minden nemű kapcsolatrendszerét, legyen az egy szülővel, egy diákkal, egy céggel, egy másik egyetemmel, akár egy nemzetközi szintű bármilyen partnerrel, tehát bárkiről beszélünk, ezeket a kapcsolatokat ápoljam, építsem, rendezzem, és próbáljam meg úgy optimalizálni, hogy a lehető legjobb legyen az egyetemnek ebből a kimenetele, és ehhez kapcsolódóan nyilván a társadalommal való kapcsolattartásban egy nagyon erős társadalmi harmadik missziós szerepkörvállalásnak az erősítése van tervben.
1: Na, sok idő még nem telt el, de én itt, ahogy nézegettem, akkor ebbe például beletartozik ez a Magyarok a Marson című mérnöki vers, hogy itt mi leszünk, tehát ilyen értelemben is feláll a dolgokért, hogy az egyetem nevéhez fűződjenek olyan projektek, vagy olyan szerződések, vagy olyan kapcsolatok, amelyek a stratégiai partnerség jegyében születnek, Jól értelmezem?
2: Igen, ez egyébként egy kicsit bonyolultabb, ugye nagyon sok ilyen rendezvény, nagyon sok ilyen kapcsolat a karokból indul ki, tehát azokat nyilván támogatjuk, kiemeljük, így van, tehát gyakorlatilag felemeljük, illetve nagyon sok olyan brandhez, ugye a Miskolc Egyetem nevéhez köthető rendezvény van, ahol a kommunikációs központ szerepe rendkívül erős, hiszen ott egy nagyon erős megjelenési fókusz van gyakorlatilag, de valóban tehát, hogy én igyekszem minden rendezvénynél ezt a szintre emelést, és úgymond egy kicsit kiemelést elvégezni, ami az egyetemen létrejön.
1: Megfogalmazottak önben olyan gondolatok, amelyek a jövőt illetően, amit úgy szeretnék, hogyha egy év múlva az én nevemhez kötődően elmondanának, meg lenne?
2: Ajaj, nagyon sok minden.
1: Igen?
2: Sorolhatom?
1: Igen.
2: Mennyi időnk van?
1: Egy perc.
2: Nos, elég sok minden egyébként, de én a legfőképpen azt szeretném, hogyha egy év múlva azt éreznék a velem dolgozók, meg az én területemhez kötődő emberek, illetve a karok, hogy az a tevékenység, amit én hozzá tudok adni ehhez a rendszerhez, az pozitív hatással van az egyetem működésére. Tehát én rendkívül eredményfókuszált, eredményorientált ember vagyok. Nagyon sok minden belekezdek egyszerre, de nyilván igyekszem csak annyival foglalkozni, amivel egyszerre bírok, de az eredménynek, hogy az hasznos legyen az egyetem számára, és én hasznos legyek az egyetem számára, az nálam nagyon fókuszban van.
1: Hát én ehhez sok sikert kívánok, sokan szurkolunk. Én azt hiszem, hogy a rektor asszony személyében, meg a dékánok személyében kitűnő gárda van ön előtt, mellett, meg háta mögött, meg nem is tudom, hogy milyen határozókat mondjak, együtt, mert az egyetemre amúgy is jellemző mindaz, amit most itt elmondott nekem, úgyhogy az egyetem érdekében is, a hallgatók érdekében, meg amire mondott a lokálpatriotizmus, vagy amire utalt a lokálpatriotizmus jegyében is nagy szükség van, úgyhogy őszintén kívánok sok sikert a munkájához.
2: Köszönöm. Én nagyon szerencsésnek érzem magam egyébként, mert tényleg az egyetem vezetésével nagyon megtaláltam a hangot, és kivétel nélkül nagyon mindenki tárt karokkal fogadott. Én úgy érzem, hogy pozitívan álltak ehhez a kinevezéshez, és ez nagyon sokat számít. Úgyhogy én nagyon hálás vagyok az egyetemi közösségnek ezért.
1: Hát mellé kellett tenni valamit előtte érte. Köszönöm, hogy bejött a
2: stúdióba. Én is köszönöm a lehetőséget.
0: Pörgesd fel a pulzusod. FM 103. Csillagpont Rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Csillagpont Rádióban.
2: Kellemes koranyári idő lesz. Várhatóan Tenerife szigetén köt ki az a Holland-óceánjáró, amelyen felbukkant a hantavírus. Táboroztatásra indít adománygyűjtő kampányt a katolikus Caritas. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Várhatóan 3 nap múlva Tenerife szigetén köt ki az a Holland-óceánjáró, amelyen felbukkant a hantavírus, jelentette be a spanyol egészségügyi miniszter. Az utasok közül 3-an vesztették életüket a fertőzés miatt. Rajtuk kívül további 5 embernél észlelték a vírust, vagy annak gyanúját. Őket kimenekítették a hajóról. Az óceánjáró eredetileg a Zöldfoki Köztársaságba tartott, ám az ország a fertőzés megjelenése miatt megtagadta a kikötési engedélyt. Visszaszolgáltatta Magyarország az ukrán állami Oscsát banknak azt a készpénzszállítmányt és aranykészletet, amelyet a magyar titkos szolgálatok foglaltak le még márciusban, jelentette be Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök közösségi oldalán közölte, hogy az értéktárgyak és a pénzeszközök már ukrán területen vannak, a feltartóztatott pénzszállítók személyzete pedig már korábban hazatérhetett. Volodymyr Zelenszkij a két ország kapcsolatában fontos lépésnek nevezte a döntést, és köszönetet mondott Magyarországnak a konstruktív hozzáállásért. Minden eddiginél egyszerűbben lehet jövedelem igazolást és nullás adóigazolást igényelni a digitális állampolgár weboldalán, közölte a Digitális Magyarország ügynökség. Mint írják, a fejlesztéssel jelentősen egyszerűbbé válik az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés. Az adóhatósági igazolások igénylése ingyenes, kiadásuk határideje 6 nap tári nap. Adománygyűjtő kampányt indít a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásának támogatására a katolikus Caritas. A szervezet Vár a nyár elnevezésű programja évente mintegy 4000 fiatalnak biztosít ingyenes kikapcsolódást, a mostani gyűjtés pedig az utazási költségek fedezését és a programok bővítését szolgálja. A kezdeményezést a 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal bárki támogathatja, valamint a caritas.hu oldalon is lehet segíteni. Pénteken és szombaton rendezik meg Miskolc ünnepét. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a kétnapos rendezvény sorozaton cirkuszi előadással, vásárral, koncertekkel és utcaszínházzal idézik fel a város századfordulós világát. A közgyűlés 1993-ban döntött úgy, hogy május 11-e legyen Miskolc ünnepe, annak tiszteletére, hogy 1909-ben ezen a napon adott a városnak kiváltságlevelet Ferenc József magyar király. Északa délnyugaton, majd keleten is előfordulhatnak záporok. Holnap helyenként zivatarokra számíthatunk. A szél élénk, északnyugaton erős, a zivatarok környezetében viharos lesz. Hajnalban 9-16, napközben 20-25 fok várható. Hasonlóan kellemes koranyári idő lesz a következő napokban is.
1: Csillagpont Rádió FM 103.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Pulzus Info. Minden, ami egészség.
1: A Csillagpont Rádió egészség tematikus magazin műsorában a szerkesztő Szász Anikó köszönti a hallgatókat. Az arcfiatalítás titkos képletéről fogunk beszélgetni. Beszélgető partneremmel Zsilák Judittal, aki nemzetközi arcjóga oktató, illetve az arcjóga módszer megalkotója. Szervusz, köszöntelek sok szeretettel!
2: Szervusz, köszöntöm én is a hallgatókat.
1: Nem először beszélgetünk már itt a Csillagpont Rádióban arcjógáról, talán kitalálták a hallgatóink, és azzal a gondolattal, amivel kezdtem a beszélgetésünket, az arcfiatalítás titkos képlete most ezzel a címmel jelent meg a közelmúltban egy könyved, Judit, ami tulajdonképpen az eddigi tapasztalataid összegzése?
2: Igen, mondhatjuk úgy, hogy 6 éve tanítok arcjogát, és rengeteg, több 10 000 nő tapasztalata gyűlt össze mostanra bennem, és azt éreztem, hogy egy olyan formátumban szeretném rendezni a tudásomat, ami mindenki számára elérhető. Szóval a könyv tulajdonképpen azért született meg, hogy azokhoz is eljusson az arcjoga, akik nem járnak online kurzusokra. Hiszen amikor könyvet olvasunk, akkor lelassulunk, le lehet ülni vele, lehet lapozgatni, jegyzetelni vele, és egy természetes, könnyen elérhető eszközt akartam adni a nők kezébe, olyat, amivel elkerülhetik az öregedési folyamatokat, illetve lassítani tudják azokat.
1: Azt mondtad az imént, hogy lelassulunk. Az arcjógához is fontos, hogy amikor önmagunkkal ilyen értelemben foglalkozunk, akkor valóban erre szálljunk minőségi időt minden nap, néhány percet?
2: Wow, köszönöm, ez egy annyira fontos kérdés. Néha kapok vissza kritikákat arra, hogy túl hosszú az az idő, amit igényel az arcjóga. És ilyenkor mindig azt a kérdést adom vissza, hogy mennyire vagy fontos saját magadnak. 2 perc alatt is el lehet érni eredményt, de igazából az az átüdő, önmagadat szerető átváltozás, amit létrehoz az arcjoga, az akkor jön létre, hogyha önmagadra figyelsz, ha a légzésedet, a mozgásodat összekötöd, és egy szerető figyelemben dolgozol.
1: Azt írod a könyvről, hogy nem a polcra való, hanem egy kimondottan használós könyvet alkottál, amelyben gondolom benne vannak a gyakorlatok és azokhoz különböző kiegészítések, útmutatók?
2: Így van. Ez nem csak egy gyakorlat gyűjtemény, hanem egy úton vezetem végig az olvasót. Először megtanulja felismerni a saját arcát, a szépségét és a feszültségeit is. Utána foglalkozunk a problémás területekkel, mint a lógó szemhéj, a cigarettaráncok vagy a toka, de nem csak tornáztatjuk ezeket a területeket, hanem felismerjük azokat a rossz szokásokat, amik ezeket lefele húzzák, kialakítják, és minden fejezet végén ott van egy önreflexiós rész arról, hogy hogyan sikerült megcsinálni, mit lehetett megérezni a gyakorlatokból, és egy 7 napos, könnyen követhető program, ami végigviszi lépésről lépésre az adott arc területen. Szóval egy felépített rendszer, egy munkafüzet.
1: Aki még sohasem arcjógázott, kezébe veszi ezt a könyvet, megrendeli, el tud ebből indulni önállóan?
2: Igen. Nagyon részletesen írom le a gyakorlatokat, tehát ott vannak a fotók, a leírások egymás mellett, illetve ha valaki nagyon-nagyon szeretné azt, hogy fogjam a kezét, ő még a könyvben lévő gyakorlatokat videós formában is megkaphatja.
1: A könyvet úgy reklámozott, hogy tulajdonképpen tartod a kezedben, de ott vagy te is a címoldalon, és hát nagyon-nagyon szép az arcod, feltűnően szép, azt gondolom.
2: Köszönöm szépen.
1: Mondhatjuk egy kicsit azt, hogy ilyen módon egy kicsit önmagad, meg a tevékenységed, az arcjóga módszer reklámja vagy?
2: Természetesen, hiszen az egészet magamért kezdtem el először csinálni. Tehát ugyanúgy végigéltem azt a feszítő érzést, hogy néztem reggel a tükörbe magam, és már hetek óta ugyanaz a fáradt arc nézett vissza rám, és rá kellett jönnöm, hogy hoppá, ez már az életem B oldala. És hogy valamit tennem kell azért, hogy az a nő, aki én belül vagyok, az az energikus, életvidám nő, az kívül is meglátszon. És tulajdonképpen ez indított el az arcjoga mentén, amellett, hogy tanítsam, és igen, szeretnék még sokáig a saját szakmám reklámarca lenni.
1: Az, hogy tartasz online órákat, meg most itt van a könyv, a kettő tevékenység, vagy a két platform jól kiegészíti majd egymást?
2: Igenis, és nem is. Az igenis az azt jelenti, hogy mondom, egyrészt azért írtam a könyvet, hogy akinek az online formátum feszítő, nem komfortos, ő is meg tudja szerezni ezt a tudást viszonylag könnyedén. A másik oldalon viszont gyakorlatilag a könyvet én úgy szántam, hogy ez egy bevezető tudás az arcjogába, ami után, hogyha egy előfizetéshez csatlakozik, ahol együtt edzünk, akkor ezt az ívet gyönyörű hosszan és sokkal mélyebben tudjuk meghúzni még.
1: Hogyha a különböző reklámokat nézzük mindenféle csatornán, akkor még mindig azt látjuk, hogy különböző kozmetikai termékeket ajánlanak a cégek arra vonatkozóan, hogy hogyan tudjuk megőrizni az arcunk fiatalságát. Az arcjóga az lehet egy új fejezet a szépségápolásban?
2: Én azt gondolom, hogy nem szabadna a krémeket elutasítanunk, tehát én semmiképp nem szeretném azt mondani, hogy a kozmetikai kezelések hazugságok, hiszen a bőrünk szerkezetének igenis szükség van a tápanyagokra. Az arcjoga olyan értelemben új fejezet az arc fiatalosságának a megtartásában, hogy az arc bőrünk alapját az arc izmok adják, és ezeknek az arc izmoknak a tudatos harmóniába hozása az egész arcunknak a formáját, a kisugárzását változtatja meg. Tehát úgy gondolom, hogy a krémek, és nem a hulladrága krémek, hanem a teljesen normálisan elérhető jó minőségű krémek, és az arcjoga együtt alkot egy gyönyörű rendszert.
1: Aki szeretne elmélyülni az arcjoga világában általad, az tulajdonképpen mindegy, hogy hány éves, tehát bármilyen korban érdemes elkezdeni?
2: Én azt gondolom, hogy 30 alatt az embereknél még annyira szép, hamvas minden, hogy akkor érdemes csak arcjogával foglalkozni, hogyha nagyon aszimetriája alakult ki az arcán valakinek. Igazán fókuszban a 40-es éveinktől kerül az arcjoga, amikor elkezdjük felkészíteni a bőrünket, az arcizmainkat arra, hogy amikor majd elindul a hormonális változás mindenféle vihara, és egy teljesen természetes módon elkezd öregedni a bőrünk, kicsit az izomtónus elengedi magát, akkor jó állapotból kezdjük ezt a lefelemenést. Tudom, hogy ez nem hangzik annyira pozitívnak, de egy biztos tényt állíthatok, aki fiatalon nem hal meg, az megöregszik. És erre fel lehet készülni, ezt a folyamatot lehet lassítani. Az én véleményem szerint a 40-es évektől érdemes az arcjogát komolyabban venni, abban az esetben, ha nincsen komolyabb arc elcsúszás, ha van, akkor azt már a 30-as években is érdemes.
1: Úgy propagálod, vagy úgy hirdeted a könyvedet egy nagyon jellemző mondattal szerintem, ami az imént általad mondottakat szerintem megerősíti, hogy az arcjogával észrevétlenül véded a jövőbeli arcodat.
2: Így van. Amit meg kell érteni, hogy az arc izmainknak a rossz használata hozza létre elsősorban az arcunkban lévő markáns ráncokat. Ha ezt a rossz használatot már akkor módosítjuk, amikor még nem lett például a két szemöldökünk között markáns 11-es vonal, és nem húzkodjuk folyamatosan össze a szemöldökünket, akkor ki sem alakítjuk ezeket a ráncokat. Az időskori arcnak, az időskori, tehát az 50-60-70 éves arcnak a nagy többségében a ráncai nem azért alakulnak ki, mert a bőrünk szerkezete annyit változott, hanem azért alakulnak ki, mert az arcizmainkat rosszul használjuk. Kvázi a jövőnkbe fektetünk bele, amikor elkezdünk arcjogázni.
1: Tulajdonképpen azt mondod, hogy itt a megelőzésnek is fontos szerepe van már, ami az arcizmainkat, meg annak használatát illeti?
2: Igen. Amint kioldjuk azokat a feszültségeket, vagy tudatába kerülünk azoknak a feszültségeknek, ahogy használjuk az arcunkat, abban a pillanatban ki tudjuk oldani ezeket a feszültségeket, és ezek nem alakítják ki azokat a markáns mély ráncokat.
1: Amikor először beszélgettünk itt a Csillagpont Rádióban, akkor, ha jól emlékszem, akkor azt mondtad, hogy te azért mindig a mozgás közelében voltál, abban dolgoztál, talán gyógytestnevelőként, hogyha jól emlékszem. Ez sokat hozzátett most az arcjogával kapcsolatos ténykedésedhez? Az, hogy látod az emberi szervezetet tetőtől talpig?
2: Jaj, ez egy gyönyörű kérdés volt. Nagyon szépen köszönöm. Az arcunk és a testünk egy szerves egységben összefügg. És amikor valaki elkezdi a YouTube videókról csinálni a különböző gyakorlatokat, és nem figyel arra, hogy hogyan tartja magát, hol van a feje, akkor ezek a gyakorlatok, ezek nem sok mindent érnek. Amikor én arcjogát oktatok, akkor a nyaki befeszüléseket, a vállövnek a görcseit is oldjuk, tehát az élet minőséget is javítjuk, amellett, hogy az arcunkat szebbé tesszük.
1: Mi a javaslatod, hogyan építsük be az arcjoga gyakorlatokat a napi rutinunkba? Te például hogyan teszed mindezt?
2: Az arcjogának a negatívuma az az, hogy meg kell tanulni a gyakorlatokat. Tehát amíg nem vagy stabilan biztos egy gyakorlatnak a helyes kivitelezésében, addig figyelned kell saját magadra. A pozitívuma viszont az, hogy amikor ezen az első kezdő fázison túljutottál, utána bárhol egy-két pillanatban is lehet gyakorolni. Nekem abszolút beépített a reggeli és az esti rutinomnál, amikor letisztítom az arcomat, krémezem az arcomat, hogy csinálok egy plusz 5 perces arcjoga gyakorlatsort, illetve napközben, kocsivezetés közben, főzés közben, tévénézés közben szoktam arcjogázni.
1: Milyen visszajelzések jutnak el hozzád itt az elmúlt 6 évről, vagy akár már a könyvedről, milyen tapasztalatok, visszajelzések jönnek, mert hát nyilván nagyon sokan mondott, hogy több ezer nő, aki már dolgozott veled, akár online formában, vagy azóta is folyamatosan végzi az arcjogát. Vannak-e sikertörténetek?
2: Rengeteg visszajelzést kapok. Meg lehet nézni a honlapomon őket. Most egy hirtelen, ami eszembe jutott, és szerintem ez nagyon-nagyon fontos. Az egyik kicsit kételkedő hölgy, aki elkezdett arcjogázni velem, 3 hét múlva fölhívott, és azt mondta, hogy képzeld el, a vacsoránál a férjem, aki egyébként egyáltalán nem bókolós típus, rám nézett, és azt mondta, hogy olyan szép vagy mostanában. És várjál, még nem ez a lényeg benne. És azt mondta, hogy nem ez a legjobb, hogy a férjem ezt észrevette, hanem az, hogy én is ezt látom a tükörben. És van rengeteg, tehát fel tudom sorolni, hogy megnyíltak a szemeim, hogyan alakult az arcom, de szerintem a legnagyobb, és amiért én igazán égő szívvel csinálom ezt az egészet, az, hogy mi máshogy látjuk magunkat a tükörben. És innentől kezdve az élet energiáinkat növeljük.
1: Igen, mert hogy az jutott eszembe, hogy amikor ezt a hölgyet megdicsérte a férje az asztalnál, akkor nem csak annyit mondott neki szerintem, hogy milyen szép az arca, vagy milyen szép lett, hanem őt azért a lelkében is nagyon megerősítette.
2: Így van, és ez az, amire utaltam, hogy az életenergiánkat növeljük vele. Tehát ez egy nagyon mélyebb téma már, hogy mondtam azt a mondatot, hogy aki nem hal meg fiatalon, az biztos, hogy megöregszik. Ennek a témának a másik vonulata az, hogy a mai társadalomban egy 50-60 éves nőnél azt üzeni a társadalom, hogy már nem vagy fiatal, tehát már nem vagy értékes. És én nagyon-nagyon szeretném ezt a gondolatvilágot kompenzálni. Mindannyian gyönyörűek vagyunk, és értékesek vagyunk. És ebben segít az arcjoga.
1: Igen, hogyha valaki megtekinti a honlapodat, vagy szoktál időről időre ilyen előtte-utána képeket közölni, hát azok nagyon önmagukért beszélnek.
2: pedig nagyon ritkán kérek vissza, mert nem akarok visszaélni az embereknek ezzel a belső bizalmával. Úgyhogy mindig nagy megtiszteltetés nekem, amikor valaki megengedi, hogy az arcáról fotót közöljek.
1: Visszatérve a könyvedre, ugye azt írod, hogy három nagy egység van benne, az ébredés, az átalakulás és a ragyogás. De hát azért a első meg a három között azért elég hosszú az út. Ugye mondod, hogy azért ez egy tanulási folyamat, nagyon fontos a gyakorlatok pontos elsajátítása. Meg lehet azt fogalmazni, hogy mi az az idő, amikor már látszódik valami kis eredmény?
2: Abszolút attól függ, hogy az arcának mi a problémája. Nagyon furcsa, de minél nagyobb arc problémával rendelkezik valaki, annál hamarabb meglátszik az eredmény. Hiszen egy feszültség oldásával már lágyul az ember arca. Hogyha 40 éves korában megelőzésként kezdi el valaki az arcjogát, akkor nem annyira látványos, nem annyira gyors az eredmény. Őnála maga a tudatosság az, ami gyorsabban megerősödik, tehát ő az, aki a jövő évbe épít. De azt szoktuk mondani, hogy egy 2-3 hét múlva te már elkezded érezni a változást, és egy 6-8 hét múlva a környezetet is elkezdi látni rajtad a változást.
1: Az előbb utaltál erre, mondtál hasonlót, hogy szerintem azért a mai nőknek, legyenek 40-50-60 évesek, vagy egy körüli életkorban lévők, nagyon fontos azért, hogy jól legyenek lelkileg, mentálisan erősek legyenek. Ugye szokták mondani, hogyha egy családban az anya jól van, akkor mindenki jól van, és szerintem ehhez egy szép arc, egy szép külső nagyon-nagyon sokat hozzátehet.
2: Igen, és szerintem az a gondolat is, hogy nekünk nem a 30 éves nők szépségével kell versenyeznünk 50-60-70 évesen, hanem egyszerűen nincs a nőiességnek egy lejárati ideje. Ugyanannyira lehetünk ragyogóak és szépek 60 évesen, de 60 éves nőként.
1: Képzeld el, hogy most a napokban láttam a televízióban egy hölgyet, aki azt mondta, hogy 92 éves lesz, de kihangsúlyozta, hogy 91, mert amíg nem tölti be, addig az annyi. És annak apropóján szerepelt a tévében, hogy a kék túrát teljesítette most már talán többedik alkalommal. De képzeld el, hogy amikor mondta, hogy hány éves, akkor ültem le a tévé elé, mondtam, hogy ezt meg kell néznem, ezt a beszélgetést, mert olyan gyönyörű volt a hölgynek az arca, azt nem tudom, hogy arcjogázik-e, de hogy biztos, hogy a természet, a levegő is nagyon-nagyon sokat tesz az arcunk szépsége érdekében. Hát lehet, hogy ő nem mondta ugyan, de a kettőt ötvözi.
2: A 6-7-es tanfolyamomban ott vannak azok a bónuszok, hogy mennyi lesz sétálni, hogy a levegő mozogjál, hogy olyan tevékenységeket végezzél, amelyek feltöltik a lelkedet. Ismered azt a mondást, mi szerint időskorunkra az arcunk úgy néz ki, ahogy megérdemeljük. Ez egyik oldalon nem igaz, mert azok a befeszülések és ráncok, amiktől mérgesnek látszik a tekintetünk, vagy szigorúnak a szánk, ezek nem biztos, hogy a lelkünkből jövő kifele manifesztálódott látásmódok, hanem feszültségek. A másik oldalon viszont szerintem a ragyogásunk, a kisugárzásunk az igenis erőteljesen összefügg azzal, ahogy gondolkodunk magunkról, a világról.
1: Úgyhogy
2: szerintem ez a 91 éves nő biztos, hogy gyönyörű szépen harmóniában él önmagával és a környezetével.
1: Hogyan lehet Judit hozzájutni a könyvedhez? Hogyan lehet megrendelni?
2: Online lehet megrendelni, mondom neked a linkjét, jó, arcjogamódszer.hu/könyv. Ennyi az egész, amit hogyha beírtok az internetre, akkor megtaláljátok azt, hogy miről szól el ez a könyv. Találtok benne olyan lehetőséget, hogy bele tudjatok kukkantani, hogy miről írok benne, hogy néz ki, és ugyanott tudjátok megrendelni is.
1: Azt hiszem, hogy egy kis ízelítőt adhattunk a könyvedből az elmúlt közel 20 percben, és hát engedd meg, hogy egy tőled származó gondolattal búcsúzzam, mert hogy azt is mondod, hogy a fiatalság nem életkor, hanem az arcodban élő energia, ugye erről is beszélgettünk az imént. Zsilák Judit volt a beszélgető partnerem, aki nemzetközi arcjóga oktató, az arcjóga módszer megalkotója, és aki az Arcfiatalítás titkos képlete címmel írt a közelmúltban könyvet. Köszönöm szépen, Judit, hogy itt voltál velünk.
2: Köszönöm szépen, én is.
0: Pörgess fel a pulzusod! FM 103, Csillagpont Rádió.

0: Pulzusinfo. Pulzusinfo. Betegség, gyógyulás, kutatás, oktatás. Minden, amit az egészségügyről tudni érdemes. Csillagpont Rádió. FM 103.
1: Köszöntöm beszélgető partneremet, Páncél Zsófia, alvás specialista szakembert. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, Anikó, üdvözlöm a hallgatókat is.
1: Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat a beszélgetésre, mert hogy azt gondolom, hogy egy olyan témát fogunk egy kicsit feszegetni, vagy részleteiben megbeszélni, ami szerintem nincs olyan ember, akit ne érintene ilyen-olyan formában. Először is azzal szeretném kezdeni, hogy hogyan lesz egy fiatal hölgyből alvás specialista? Mi az, ami elsődlegesen motiválja erre a munkára?
2: Hát nem annyira meglepő módon szerintem, mint nagyon sok más területen dolgozó szakember. Én is akkor kezdtem el foglalkozni általánosságban a szülés körüli időszakkal, szoptatással, alvással, amikor én magam is anyává váltam. Az én kislányom most már iskolás, de amikor megtapasztaltam az anyasságot, akkor nagyon nagy meglepetésként ért, hogy a babák nagyon másképp alszanak, mint azt addig gondoltam. Szerintem ezzel sokan vagyunk így, akiknek nem volt a környezetében kisbaba, vagy a családban, hogy az, amit a közösségi médiában látunk esetleg, vagy amerikai filmekben megjelenik, ez egy nagyon más baba alvás, mint amikor ott ülünk az ágy szélén, hajnali 2-kor, és gondolkozunk azon, hogy miért ébredt már harmadjára a babánk. Úgyhogy ez volt igazából a motiváció. Azt hiszem, azt éreztem, hogy az, amire nekem szükségem lett volna, amikor én voltam pici babával, azt a segítséget tudjam adni másoknak.
1: És most, hogy ezen az úton jár, azt érzi, hogy mások szemében hitelesebb az, amit mond, annak okán, hogy ön is édesanyja, és megtapasztalta azokat a problémákat, amiket most megpróbál kezelni mások számára?
2: Azt gondolom, hogy egyrészt ez ad hitelességet, hogy én is átéltem, de itt hozzátenném, hogy nem feltétlenül tudja mindenki, hogy én édesanyja vagyok. Tehát megkeresnek úgy, hogy követik a szakmai oldalamat, ez a kötődve a kezdetektől oldal, és azon keresztül keresnek meg, és hát egy kicsit fiatalabbnak nézek ki, mint amennyi valójában vagyok, és akkor nem feltétlenül gondolja mindenki, aki nem néz utána, hogy egyébként átéltem én is ezeket anyaként.
1: Akkor inkább fordítva kérdezem, hogy az ön számára fontos-e a munkájában, hiszen rendelkezik ilyen irányú tapasztalattal.
2: Igen, azt gondolom, hogy mindenképpen fontos, mert az, hogy milyen empátiával tudok fordulni a családok felé, annak feltétlenül része az, amiket én éltem meg. Én egyébként eredetileg pedagógus vagyok, és ott is éreztem egy nagyon erős minőségbeli változást a pedagógusként a munkámban, amikor már nekem gyerekem lett. Tehát egészen másképp tudtam viszonyulni a gyerekekhez is, és a szülőkhöz is sokkal nagyobb megértéssel és elfogadással.
1: Látok itt a pedagógus munka és akár az alvás specialista munka között is egy óriási összefüggést, hiszen hogyha valaki akár már iskoláskorban nem alussza ki magát, nem pihentetőek az éjszakák, akkor nyilván ez az iskolai teljesítményben is megmutatkozik, de hogy ugyanez elmondható akár egy pici babára is, nyilván ott még iskolai kötelezettségek nélkül.
2: Igen, mindenképpen van összefüggés. Alvásspecialistaként, ugye csecsemő és családi alvásspecialistaként elsősorban az első 3 életével foglalkozom, és itt a családi rész az elsősorban az, hogy a szülőknek a kipihentsége megfelelő lehessen ebben a nagyon intenzív időszakban is, illetve persze, ahol több gyerkőc van, ott azért szoktak óvodások, iskolások is lenni, akkor hogy hogyan tudjuk az egész családi dinamikát úgy megtámogatni, hogy könnyebben vegyék ezeket az akadályokat.
1: Tapasztalata szerint mi a legnagyobb probléma a kisdedek alvásával kapcsolatban, vagy jellemzően mi az a fő probléma, amivel önt megkeresik, amire a szülők, az édesanyák megoldást várnak?
2: Elsősorban azt, hogy ébrednek a babák. És akkor itt mondanám azt, hogy valójában jelentős részben nagyon irreális elvárásaink vannak azzal kapcsolatban, hogy hogyan kellene egy babának aludnia. Van egy nagyon erős kulturális része is ennek. Egyébként perinatális szaktanácsadóként pont ebből írtam a szakdolgozatom, hogy a kultúra hogyan befolyásolja azt, hogy mit várunk el a csecsemőktől viselkedés szintjén. Ha megnézzünk más kultúrákat, főleg a természetközeli népeket, ott egyáltalán nem tartják problémásnak a babáknak az ébredését, és ezekben a kultúrákban egyébként nagyon sok gondozó foglalkozik napközben a babákkal. Az anyák nem ilyen magányosak, és nem egyedül kell gondoskodniuk a babákról. Még a nyugati kultúrákban, nukleáris családokban élünk, és a gondoskodás zöme az anyára hárul, aki ezáltal nagyon kimerült és fáradt lehet, nem kap elég támogatottságot, és ezért tőlünk még nyugatabbra, elsősorban Amerikából megérkezett az a elvárás rendszer, aminek az a része, hogy a jó anya akkor lesz valaki, hogyha jó babája van, és a jó baba az átalúzza az éjszakát. Csak hogy a babák biológiája az egyébként nem ilyen. Tehát minimum az első életében nagyon tipikus, hogy a babák ébrednek. És már az nagyon sokat tud segíteni a családoknak, hogy megértik azt, hogy mi áll az ébredések hátterében, és nem feltétlenül jelzi azt, hogy bármit rosszul csináltak volna, vagy pedig, hogy a babájukkal bármi probléma lenne.
1: Eszembe jut a kisdedek, pici babák, csecsemők táplálása, jó esetben anyatejjel táplálja őket az édesanyjuk, és itt viszont van egy ilyen szemlélet, hogy igény szerinti szoptatás. Sokszor azt mondják a védőnők, a gyermekorvosok, hogy igenis az alvó babát fel kell ébleszteni időszakosan, és meg kell kínálni anyatejjel, vagy akár tápszerrel, de hát nyilván ez is belenyúlik, vagy beleszól az ő biológiai órájukba. Ezt hogyan kezeljék az édesanyák, vagy van-e féle tapasztalata, hogy ez is gondot okoz?
2: Igen, feltétlenül. Én egyébként szoptatási segítő is vagyok, tehát szoptatási kérdésekben is szoktam támogatni családokat, és nagyon fontos az, hogy vannak olyan bizonyos élethelyzetek, amikor valóban szükséges azt a pici babát ébreszteni, tipikusan ilyen a sárgaság. Ilyenkor a babák nagyon aluszékonyá és nehezen táplálhatóvá is válhatnak, és ilyenkor tényleg fontos, hogy ébresszék őket a szülők, és hogy a babák elegendő táplálékhoz juthassanak. De egyébként egy jól fejlődő, egyébként napközben aktívan szopizó, vagy aktívan tápszertevő babát nem kell éjszaka ébreszteni, és nem kell 3 óránként felkelteni őt, ha esetleg hosszabb blokkokban aludna.
1: Egyébként az alvásra, vagy az akörüli anomáliákra is elmondható az, amit hát talán védőnők, gyermekorvosok, vagy egyéb szakemberek szoktak mondani a fiatal édesanyáknak, hogy bizony van egy türelmi időszak, amikor az anya és a gyermek úgymond tanulják egymást. Ebbe a kategóriába, vagy ebbe a tanulási folyamatba az alvás is beletartozik?
2: Így van, így van. És nagyon örülök, hogy ön behozta ezt a szempontot, mert ez szokott lenni a másik nagy problémakör, hogy nagyon nehéz elaltatni a babákat, és ennek egy kulcsfontosságú része ez az egymásra hangolódás. És nagyon sok ilyen táblázatot, akár téves vagy a babától távol vívő tanácsot talál a szülő listákat, hogy mennyi időnként kell altatni a babát. Rengeteg applikáció van most már, ami felajánlja a szülőknek az altatási időpontokat. Ezek nagyban megnehezíthetik azt, hogy a babával tudjon igazán összehangolódni az édesanya, hiszen a baba jelezni fogja azt, hogy ő mikor fáradt, mikor aludna. Ehhez persze idő is kell, illetve vannak olyan életkorok, amikor picit nehezebb olvasni ezeket a jeleket, de mindenképpen azt látjuk, hogy akik igazán nagyon jól rá tudnak általánosságban hangolódni a babájukra, azoknak talán ez egy picit könnyebb terület.
1: Itt az applikációra visszautalva azt is jelenti ez, hogy minden családban másképpen fog alakulni akár az alvási szokás és az e körüli körülmények, tehát ki lehet azt jelenteni, hogy nincsen igazán olyan recept, ami általánosságba adható?
2: Pontosan. Igen, igen. Nagyon nagy különbségek lehetnek a babák alvás szükségleteiben, akár több óra hossza is, ugyanannyi idős babáknál. A nappali alvás számokban is ugyanígy, és a babák idegrendszeri fejlettsége is eltérhet, különböző ébrenléti ablakot tudnak jól tolerálni, és nem az a baba jó baba, és nem az a szülő a jó szülő, akinek már az elejétől nagyon rendszeresen alszik a babája előírt hosszúságúakat. Valóban vannak ilyen babák, akiknek elég kiszámítható az alvása, de a babák többsége ennyire azért nem működik rendszeresen, főleg a kezdeti időszakban, az első 3 hónapban, ami egy ilyen adaptációs időszak a babák számára. Ugye korábban 9 hónapot az anyamében töltöttek, és ténylegesen 3 hónapot érdemes arra szánnunk, amikor várandósok vagyunk, tudjuk ezt, vagy amikor otthon vagyunk a gyermekágyban, hogy a babánk megszokja a külvilágot, és ilyenkor még nincs is kialakult belső biológiai órája a babáknak, tehát nagyon változó lehet, hogy mikor, hogyan alszanak, vagy akár az éjszaka közepén is ébren lehetnek. És egy kicsit eltértem, de visszakanyarodnék, tehát igen, valóban minden családnál és minden babánál egy picit más alvás mintázat fog látszódni, és ez teljesen rendben van.
1: Amikor az előbb azt kérdeztem, hogy jól gondolom-e azt, hogy az anya és a gyermek a kezdeti időszakban, és hát természetesen hosszú időn keresztül tanulja egymást, ott arra is gondoltam, hogy az anya, illetve hát a baba is oda-vissza azt gondolom, kell, hogy érezzék egymás rezdüléseit. Arra akarok kiukadni, hogyha az édesanyák nagyon határozottan azt akarják, hogy abban az adott időpontban, amikor az talán nekik megfelelő, aludjon az a gyermek, hogy esetleg ők is tudjanak, pihentek legyenek, ezt a gyermek megérzi sok esetben, és lehet, hogy csak azért sem, és átlendül ezen a hullámon?
2: Erre nehéz ilyen egyértelműen válaszolni. Valóban van egy nagyon erős szinkron, baba-mama szinkron, ahol nagyon sok biológiai és pszichológiai síkon is megtörténik egyébként az összehangolódás. Talán inkább egy olyasmi magyarázatot tudnék adni erre a jelenségre, amikor nagyon szeretné valaki elaltatni a babáját, és az valahogy mégsem sikerül, hogy ilyenkor azért meg szokott jelenni a szülőkben egy nagyon erős stresszreakció arra, hogy nem tudja kontrollálni az adott helyzetet, nem tudja elaltatni a babáját, és mondjuk el is húzódik ez az altatás, és ahogy egyre feszültebbé válik a szülő, ennek a csodálatos, egyébként csodálatos szinkronnak köszönhetően a baba is átveszi ezt a feszültséget, ami a szülőben megjelenik, és akkor onnantól kezdve, mint ahogy ön is mondta, ez egy oda-visszaható folyamat, a feszültséget így oda-vissza adogatják egymásnak egy ilyen ördögi körként.
1: De az elmondható minden esetben, hogy nagyon fontos megtanulni azt is a szülőknek, édesanyáknak, hogy a nyugodt alvásnak meglegyenek a feltételei, amik akár felnőtt korban is elmondhatóak, de hát nyilván gyerekkortól tanuljuk ezt a folyamatot, tehát hogy az alvásnak legyen egyfajta családban kialakult rituáléja?
2: Igen, ez hasznos tud lenni, ez persze életkoronként folyamatosan változik, az, ami fontos óvodáskorban vagy iskoláskorban, az esetleg másképp jelenik meg egy pici babánál. Egy újszülött babánál még nem biztos, hogy ezek annyira körvonalazódnak, de az, amit a kezdeti időszaktól mondjuk nagyon ki tudnék emelni, és főleg az első 3 hónapban, amíg nincs ez a kialakult belső biológiai óra, az, hogy nappal világosban legyünk, nappali zajokkal, este pedig sötétben és lehetőség szerint csöndben. A sötétben, ugye még ilyenkor eleinte van pelenkázás, éjszaka, etetés, szoptatás, tehát valamennyi fényt ilyenkor azért szoktunk kapcsolni, de hogy ezt érdemes minél inkább lecsökkenteni. És ahogy haladunk előre, és a babák számára megnyílik a világ, akkor már egyre több rutinelemet tudunk bevezetni, ugye az esti rutin, fürdés, ennek egyébként nem muszáj pont az esti rutin részét képezni, de a mi kultúránkban ez egyébként általában ott szokott lenni, akkor nagyon sokan szeretnek altató dalokat énekelni, vagy akár egész pici kortól mesélni a babának, elmondani a napját. Van, aki ilyenkor imádkozik. Itt sincsen egy jó forgatókönyv, mindegyik család saját maga alakítja ki, hogy a saját világnézetének, vagy a család ritmusának milyen altatási rituálé az, ami a leginkább megfelel.
1: Csak zárójelben jegyzem meg, de azt gondolom, hogy mégis valamilyen tekintetben beszélni kell erről, mert biztos vannak az ön ismerete szerint is ilyen negatív példák, hogy azért ebben az időszakban is a kezdeteknél nagyon fontos, hogy az online világot azt kikapcsoljuk a gyerekek életéből.
2: Igen, sajnos van azért egy ilyen tapasztalat, hogy a képernyő használat az nagyon negatív hatással tud lenni az alvásra, és nem csak a babák, meg a kisgyerekek alvására, hanem a szülők alvására is. Ennek több oka van. Az egyik az a kék fény, amit kibocsátanak ezek az eszközök. Ezek nagyon negatív hatással tudnak lenni, mind az elalvásra, mind pedig az alvás minőségünkre, ugyanis hatnak a melatonin termelésre, ez pedig egy olyan hormon, ami kulcsfontosságú az alvásunk és az alvás minőségünk szempontjából. A másik, ami miatt problémát okozhatnak ezek a dolgok, akár is itt kiemelném a közösségi médiát, hogyha a szülő közösségi médiát használ, olyan felpörgető, vagy számára frusztrációt okozó posztokat néz meg, bejegyzéseket néz meg, vagy egy kisgyerek nem életkorának megfelelő tartalmat, felpörgető, félelmet keltő tartalmat néz meg, akkor az ezáltal tud ugye negatívan hatni az alvás minőségre, vagy akár ugye kisgyerekeknél akár rémálmokat is tud okozni, vagy fél egyszerűen elaludni. Bár itt azért hozzátenném, hogy 2 éves kor körül nagyon természetesen életkorian megjelennek ezek a félelmek, de itt már azért általában a 2 éves valamennyi képernyőt szokott nézni, sőt ettől kisebbek is, annak ellenére, hogy ez nem feltétlenül ajánlott, és nem mindig tudja a szülő megítélni, hogy egyébként az a tartalom, amit a pici lát, abban nincsenek-e a számára ijesztő részletek. És akkor utána ezek azért felerősíthetik ezeket az éjszakai félelmeket.
1: Az imént azt mondta, hogy nagyon fontos momentum az is, és nyilván megoldásra váró probléma, hogyha az édesanya nem kap elég támogatottságot ebben a kérdésben. Ez egy kicsit egy figyelemfelhívás is lehet az édesapák, vagy akár nagyszülők felé, akik a pici baba is az édesanya közelében vannak, hogy azért ezt a folyamatot lehet segíteni az édesanyának, egy kicsit levenni a válláról a terhet, nem csak feltétlenül az édesanyja tudja altatni a gyermeket?
2: Ezzel mindenképpen egyetértek, hogy egyrészt ott van a szűk család, nehézséget okoz, ugye, hogy a nyugdíj korhatárnak az emelkedésével, azért a nagyszülők zöme az még aktív és dolgozik, és nem tud úgy besegíteni, mint ahogy ez néhány évtizeddel ezelőtt még esetleg működött. De valóban a babáknak nagyon fontos az édesanya, nem mindig az édesanya az egyébként, vannak azért olyan élethelyzetek, ahol más lesz az elsődleges gondozó, de a babák, ha evolúciósan nézzük meg az ő biológiájukat, ők úgy vannak húzalozva, vagy nagyon sokféle gondozót el tudnak fogadni. Tehát, hogyha olyan családokkal dolgozom, ahol több generáció él együtt, vagy nagyon szoros kapcsolatban vannak egymással testvérek, unokatestvérek, ott azt látjuk, hogy a babák sokkal rugalmasabbak, ugyanúgy elalszanak nagyszülőkkel, nagyobb testvérrel, és ez tudja az anyát tehermentesíteni. És hogyha nem a családból érkezik segítség, mert olyan az élethelyzet, akkor azt érdemes végig gondolni, hogy hogyan tud az anya egy falut kiépíteni maga köré. Ez lehet valamilyen fizetett segítség is, akár ha szükséges, de nagyon jól lehet kapcsolódni más édesanyákkal, barátokkal, babátnak nem számít a vérségi kötelék, egy figyelmes, gondos babysitter ugyanolyan fontos lehet az életükben, mint egy nagymama, aki mondjuk egyébként 300 kilométerre lakik, vagy egy másik országban.
1: Páncél Zsófia alvás specialista volt a beszélgető partnerem. Köszönöm szépen!
2: Én is köszönöm!
0: Csillagpont Rádió. Egészségről és sportról a legtöbbet nálunk hallja.

0: a zsivány, akkor összeránt a porból a villány. Eltűnik az irány, elengeded a holnapot, ma mi vár?
1: Na, mi vár?
0: Hey!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Csillagpont Rádióban.
2: Kellemes koranyári idő lesz. Közzétették a parlament honlapján az országgyűlés szombati alakuló ülésének tervezett napirendjét. Táboroztatásra indít adománygyűjtő kampányt a katolikus Caritas. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Várhatóan 3 nap múlva Tenerife szigetén köt ki az a holland óceánjáró, amelyen felbukkant a hantavírus, jelentette be a spanyol egészségügyi miniszter. Az utasok közül 3-an vesztették életüket a fertőzés miatt. Rajtuk kívül további 5 embernél észlelték a vírust, vagy annak gyanúját. Őket kimenekítették a hajóról. Az óceánjáró eredetileg a Zöldfoki Köztársaságba tartott, ám az ország a fertőzés megjelenése miatt megtagadta a kikötési engedélyt. Közzétették a parlament honlapján az országgyűlés szombati alakuló ülésének tervezett napirendjét. Az ülést 10 órakor nyitja meg Súlyog Tamás köztársasági elnök, majd a Nemzeti Választási Bizottság és a Nemzeti Választási Iroda elnöke beszámol az országgyűlési választásról. A mandátumigazolás után a képviselők esküt tesznek. A parlamenti képviselők több mint a felének szavazatával választják meg az új kormányfőt, Magyar Pétert, aki a történelmi zászlók előtt tesz esküt, majd beszédet mond. Minden eddiginél egyszerűbben lehet jövedelem igazolást és nullás adóigazolást igényelni a digitális állampolgár weboldalán, közölte a Digitális Magyarország ügynökség. Mint írják, a fejlesztéssel jelentősen egyszerűbbé válik az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés. Az adóhatósági igazolások igénylése ingyenes, kiadásuk határideje 6 naptári nap. Adománygyűjtő kampányt indít a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásának támogatására a katolikus Caritas. A szervezet Vár a nyár elnevezésű programja évente mintegy 4000 fiatalnak biztosít ingyenes kikapcsolódást, a mostani gyűjtés pedig az utazási költségek fedezését és a programok bővítését szolgálja. A kezdeményezést a 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal bárki támogathatja, valamint a caritas.hu oldalon is lehet segíteni. Kiállítás nyílt a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ eddigi 200 évéről. Az MTA főtitkára a tárlat megnyitóján kiemelte, az olvasási kultúra átalakul, ez pedig egy veszteség folyamat is, hiszen az elmélyült, szemlélődő figyelem, amit a könyv olvasása korábban megteremtett, már a sokak életéből kiszorult. Kollár László hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a változás új lehetőségeket is teremt, a digitalizáció például megkönnyíti a szövegekhez való hozzáférést. Északon, délnyugaton, majd keleten is előfordulhatnak záporok. Holnap helyenként zivatarokra számíthatunk. A szél élénk, északnyugaton erős, a zivatarok környezetében viharos lesz. Hajnalban 9-16, napközben 20-25 fok várható. Hasonlóan kellemes koranyári idő lesz a következő napokban is.
1: Csillagpont Rádió. Egészségről és sportról a legtöbbet nálunk hallja.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Pulzusinfo, a Csillag.rádió egészségtematikus műsora.
1: A Csillag.rádió egészségtematikus magazin műsorában ezúttal is egy civil szerveződést mutatunk be a hallgatóinak, az Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület elnökével, dr. Tolli Annával fogok beszélgetni. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: 1997-ben alakult meg az egyesület, tehát nyilván nagyon komoly rálátásuk van arra, hogy milyen egészségi állapotban vannak a magyar munkavállalók, mert hogy nyilván ez az egyesületük célja is, ahogy olvasom is, hogy a jelenleginél jobb testi, lelki és szellemi egészséggel végezhessék munkájukat, mert gondolom én, hogy mindig van hová fejlődni ezen a téren is.
2: Abszolút. Az Egyesület 1997-ben alapult, akkor még Monspart Sarolta is az alapítók közé tartozott, és hát akkor az akkori Nemzeti Egészségfejlesztési Intézetnek, vagy Országos Egészségfejlesztési Intézetnek a kiegészítő szerveként jelent meg az egyesületünk, ami kifejezetten a munkai egészségfejlesztésre, a munkavédelemre, az egészségvédelemre alakult meg, hogy ezt a színteret is lehessen Magyarországon képviselni, és az itt megjelenő kockázatokat, megoldásokat, illetve iránymutatásokat lehessen a lakosság, illetve a vállalatok és az aktív lakosság felé közvetíteni. És hát az alatt, vagy ez alatt a 26 év alatt azért elég sok változás történt az egyesület életében, az is egyébként, hogy megszűnt a főszerv, aki igazából a felügyeletét adta az egyesületnek, de az egyesület túlélte ezt az időszakot, és továbbra is működik. 2,5 évvel ezelőtt egyébként egy egész nagy megújulásban tudtunk részt venni, és én azóta vagyok az egyesület keretein belül. Július óta vagyok az elnöke ennek a szervezetnek, úgyhogy majd egy kicsit ebből az irányból fogom így moderálni a beszélgetést, hogy én erre az időszakra látok a legjobban rá, de természetesen a múltjában is vannak ismereteim, hogy működtek, és milyen örökséget kaptunk. Egyébként egy ilyen 10-7 évvel ezelőtt volt a munkai egészség és jólétnek egy fellángolása a vállalatok szempontjából, és nagyon sok egészségfejlesztési projekt került be a munkahelyekre, aztán azután egy visszaesés következett be, és azt gondolom, hogy ennek a visszaesésnek látjuk egyébként most az eredményeit, mert hogyha folyamatosan építkezünk ezen a területen, akkor azt lehet mondani, hogy a munkavállalók egészség és folyamatosan javuló tendenciát tud mutatni, viszont most így azt látjuk az adatokból, hogy a munkai egészséget, illetve a munkavállalói egészséget tekintve van egy visszaesés, és azt azért így látjuk országos szinten is, hogy maga az egészségügyi mutatóink a magyar lakosságra nézve eléggé problémásak, hogy így mondjam. Ugye az enyhízási mutatókban előjárunk, kardiovaszkuláris betegségekben előjárunk. Vannak olyan magyarországi felméréseink, ahol azt látjuk, hogy 10-ből 8 ember kiégéses tünetekkel küzd a munkahelyen is, és akár minden második munkavállalónak mozgásszervi panaszai vannak. Szóval ez azért elég jelentős érintettséget mutat, és azt is mondhatjuk, hogy emiatt egyébként nem vagyunk annyira jól.
1: És hát az egyesület ebben hogyan tud a munkahelyeknek segíteni, hogy ismét egy felívelő szakasz következzen?
2: Szerintem ebben nagyon-nagyon sokféle hatás játszik közre. Nyilván, hogyha mondjuk így az egyesületi szervezeti oldalát tekintve nézzük a változásokat, akkor a szakpolitikai oldalról volt egy támogatottság visszaesése ennek a területnek. Ezt is ki lehet emelni egyébként, és nagyon jó lenne, hogyha ez a szakpolitikai oldali támogatás visszakerülne ebbe a rendszerbe. Aztán lehet egy olyan társadalmi hatásról is beszélnünk, hogy itt volt a COVID. Ennek a COVID időszaknak vannak hosszú távú hatásai, akár a távmunkavégzésre gondolunk, akár pedig a COVID hosszú távú egészségügyi hatásait tekintve nézzük így az egészségi mutatókat. Ebben is láthatunk egy visszaesést, de úgy látjuk a felmérések alapján, hogy a vállalat vezetői gondolkodásban is van egy változás, Azt látjuk, hogy nagyon-nagyon gyorsan éljük az életünket, elképesztő sok változás van a vezetői, döntéshozói asztalokon is, és sajnos a vezetők is benne vannak egy nagyon leterhelt időszakban, ami a vezetői kiégést is támogatja, és ilyenkor, amikor a vezetőnek kellene a példaképként megjelennie a munkatársai szemében, akkor megint csak azt látjuk, hogy ez egy ilyen halmozódó hatást tud így összehozni, akár így a egy darab munkahely életében. Ezek a hatások mindenképp közrejátszanak abban, hogy ott vagyunk, ahol vagyunk, és az is szerintem, hogy egyre gyorsabb tempóban éljük a mindennapokat, egyre több információ ér bennünket el, egyre több mindent szeretnénk megvalósítani a mindennapjainkban, de soha nem tudjuk igazán utolérni magunkat, és nagyon kevés idő marad most így a felmérések eredményeiből is idézve arra, hogy öngondoskodjunk, hogy a saját egészségünkkel foglalkozzunk, akár egyénként, munkavállalóként, ezek valahogy így a feladathegyek végére kerülve általában elmaradnak a mindennapi életmódot támogató tevékenységeinkből, és ez így összesen hozza szerintem azt a hatást, amiben jelenleg vagyunk.
1: Egy kicsit lehet erről úgy is gondolkodni, erről a problémáról, hogy a munkavállalók akár elvárják a munkahelytől azt, hogy biztosítsanak olyan szolgáltatásokat, ami az ő jólétüket fokozza, de ugyanakkor pedig a munkáltató is mondhatja azt, hogy ő pedig a munkavállalóitól várja ezt azt el, hogy foglalkozzanak önmagukkal, hogy valóban egészségesebb legyenek. Hát nyilván ki milyen mértékben tudja ezt megtenni.
2: Hát igen, itt meg lehet egyébként határozni a felelősségi köröket, illetve a lehetőségeket is. Nyilván egy munkáltatónak vagy egy munkai vezetőnek tisztában kell abban lennie, hogy a munkakörülmények megszabásával és a feltételrendszer kialakításával befolyásolja a munkavállalók életmódját, az egészségét is. Nyilván itt a munkavédelmi törvény kapcsán kell azt megemlítenünk, hogy azokat az egészséget befolyásoló negatív tényezőket vagy kockázatokat egy munkáltatónak fel kell tudnia mérni, és erre célzott megoldásokat adni. A napunk nagy részét a munkahelyen töltjük, tehát hogyha valaki például ülő munkavégzést folytat, képernyő előtti munka tevékenysége van, akkor ez azt jelenti, hogy akár 8-10 órára is a képernyő előtt ül, és azt a fajta tevékenységet, szellemi tevékenységet végzi. Itt fel kell tudnunk azt mérni, hogy ez szellemi túlterheltséggel járhat, stresszterheltséggel járhat, ez inaktivitással jár a szervezet számára, tehát befolyásolja a mindennapi életmódot, és az egészségesebb formába kell átalakítanunk a munkahelyen is. Tehát itt megjelenik egy munkáltatói felelősség, míg a másik oldalon ott van a munkavállalói oldalnak a felelőssége is, hiszen hogyha a munkáltató biztosít megoldásokat, lehetőségeket, akkor legyen meg a motiváltságunk és az akaratunk arra, hogy saját magunk is lépjünk, és nem csak önmagunkért tegyünk, de a közösség oldalán is tegyünk, és így lehet azt a két oldalú együttműködést végül is létrehozni, hogy a munkáltató is ad, felméri azt, hogy mire van szükség, és a munkavállaló is a saját egyéni egészségéért és öngondoskodás oldalról tesz magáért, akkor ez a kettő egy kéz a kézben elég jól tud működni.
1: Egyébként vezetőként, egyesületi vezetőként mi a tapasztalata arra vonatkozóan, hogy a munkahelyek mennyire partnerek ebben a kérdésben, mert ha itt testi, lelki, szellemi, mentális egészségről beszélünk, akkor ez egy nagyon-nagyon összetett dolog, tehát az, hogy mondjuk egy munkahely biztosít egy, csak mondok valamit, egy konditermi lehetőséget a dolgozóinak, vagy biztosítja, hogy időszakosan szűrővizsgálatokra menjenek a dolgozói. Tehát akkor ott van a másik oldal, ami talán még nehezebb, a szellemi, a mentális egészség, mert ebben már ugye megjelenik egy munkahelyi kapcsolat, egy főnök beosztotti viszony, tehát nagyon komplex ez a történet, jól gondolom?
2: Igen, elég komplex ez a történet, és szerintem amiatt is nem meglepő, hogy elég sok munkahelyen most már munkai jólétet, egészséget támogató projektmenedzserek, akár vezetők kezdtek el dolgozni, és ez azért is van egyébként, mert hogy vannak egészségkockázatok, vannak problémák, és ennek a megoldását valahogy a munkáltató és a munkavállalók együtt szeretnék a eredményre hozni. De azt kell, hogy mondjuk egyébként, hogy itt azért mindig a munkai tevékenységhez mérten kell megoldásokat kialakítani. Nincs mindenkire szabható megoldás, hanem azt kell megnéznünk, hogy nekünk milyen adottságaink vannak, milyen anyagi lehetőségeink vannak, milyen anyagiakon túli megoldásokat tudunk behozni, vagy mi az, amiben együtt tudunk működni a munkahelyen. Az Egyesületnek van egy ilyen eszközrendszere, amivel támogatni szerette volna egy cégeket, mert azt vettük észre, hogy nincs megfelelő eszközrendszere a munkavállalóknak arra, hogy hogy képzeljék el, hogy hozzák létre a munkahelyeken a jóléti vagy egészségtámogató rendszereket, és a Családbarát Védjegyen belül egy munkai jólét tanúsítványt hoztunk létre, ahol a szakmai ajánlások és a tudományos ismeretek alapján 7 dimenzióban állítottunk össze egy olyan eszközrendszert a munkahelyeknek, amiben mérhetik saját magukat a cégek, hogy hol tartanak bizonyos területeken a munkahelyek, és 3 fokozatú skálán tudnak felfelé lépdelni, egészen az egyszerű programoktól a szervezett teljes egészét átszövő programokig, amik stratégiai szintet jelentenek. Tehát ebben próbáljuk segíteni a munkahelyeket, hogy legyen olyan eszközrendszerük, ami képes utat mutatni számukra, hogy hogy kell munkahelyi jólétet felépíteni.
1: A közelmúltban szerveztek egy szakmai konferenciát egészséggel a vállalatokért elnevezéssel, ugye egészségesebb és a versenyképesebb munkahelyekért. Nagyon sok érdekes előadás címet olvashattam itt a programok között. Kiemelne néhányat, amely különösen fontosnak éreznek, vagy megfogta a résztvevőket?
2: Hát azt láttuk, hogy nagyon nagy volt az érdeklődés a munkai kiégés témájában, és a teljesítményhez fűződő viszony is elég komoly érdeklődést tudott mutatni. Azt látjuk, hogy azért a legtöbb cég küzdik avval, hogy legyen újra motivált munkaereje, hogy legyen valahogy így a kiégésből kivezető utat, hogy találhatják meg, a pszichés egészséget, hogy tudják biztosítani a munkahelyen, és azokra az előadásokra, ahol kifejezetten a pszichés jólét rendszerére építettük fel például az előadást dr. Kunágota segítségével, vagy a felsőoktatási jólét ről beszélgettünk a partnerekkel, ott mind előjött az, hogy a kiégés különböző tevékenységi körökben, különböző életkorokban és különböző tevékenységi munkahelyeken jelentős probléma, és ebben mindenki próbálja gyűjteni a jó gyakorlatokat, a megoldásokat, hogy aztán a saját rendszerében ezt beépítse és működtesse.
1: Azért is nehéz talán ez a kérdés, mert az jutott most eszembe itt a kiégéssel összefüggésben, hogy aki mondjuk mentálisan nem érzi jól magát a bőrében, akár a kiégésnek köszönhetően, annak lehet, hogy előbb-utóbb lesznek testi panaszai is, tehát jelentkeznek különböző pszichoszomatikus betegségek, meg viszont is igaz ez. Ezért nagyon komplex ez a kérdés?
2: Abszolút, ez így is van. Legtöbbször azt tapasztaljuk, hogy a mentális túlterheltség az, ami egyszerűen elvezet bennünket egy ilyen pszichés nem jól létbe, és ebben a nem jól létben indulnak el olyan folyamatok aztán, amik egy kicsit így a depresszió, a szorongás tünetegyüttese mentén akár elvezetnek a kiégésig is, és az is nagyon fontos egyébként megemlíteni, hogy a kiégésnek vannak olyan szakaszai, amit fizikálisan is lehet tapasztalni, tehát a kiégés nem csak mentális folyamat, hanem fizikai egészségben megjelenő folyamat is, és ezért is nehéz a kezelése, mert hogyha valaki eljut egy pszichés vagy mentális és fizikai kiégés állapotába, akkor ott már először a kiégés a fizikai oldalát is kezelni kell, és mellette pedig a pszichés oldalát is, és azért ez így benne van szerintem így az érzésünkben is, hogy hát azért az nem gyors folyamat, az egy elég hosszú folyamat, hogy innen az emberek ki tudjanak jönni, szóval ezért mindenképp így a prevencióra tesszük a fókuszt, hogy ne jussunk el idáig, próbáljuk meg egy kicsit lassítani a folyamatokat, a regenerációt, ami eddig nem nagyon volt benne így a fogalomtárunkban a munkahelyjel kapcsolatosan, hogy hogy regenerálódjunk a munkahelyi munkanapunk alatt is. Ezt próbáljuk fókuszba helyezni, hogy ne csak hajtsuk magunkat, ne csak a teljesítmény legyen fontos, hanem a teljesítménybe képzeljük azt is bele, hogy akkor tudunk jól teljesíteni, ha a napi regeneráció pihenőidők is megvannak, és egy kicsit a lassulásba megyünk bele. Különben ezt a maximális teljesítményt, amit most próbálunk így képviselni, hogy megoldani minden egyes napunkban, ezt csak rövid távon lehet csinálni, ennek egyenes útja az, hogy kiégéses tünetekkel fogunk küzdeni.
1: Milyen szakemberek segítik az egyesület munkáját?
2: Nagyon széles palettán kezdtünk el együttműködni szakemberekkel, akik eddig még nem nagyon ültek egy asztalhoz le, és azt gondoltuk, hogy ez egy nagyon fontos dolog lehet, mert a jólétnek is nagyon sok dimenziója van. A munkakörnyezeti oldaltól elkezdve, a vezetői oldalon át, a pszichés, kohéziós erőkig minden beletartozik, ezért igazából építészekkel, ergonómiai szakemberekkel, munkavédelmi szakemberekkel, foglalkozás egészségügyi orvosokkal, szervezetpszichológusokkal, rekreációs szakemberekkel, sportszakemberekkel, egyéb mesterületen dolgozó pszichológusokkal, de akár dietetikusokkal is együttműködünk, pont annak érdekében, hogy lehessen látni, hogy ezt a nagyon komplex területet hogy lehet sok szakember oldalról segíteni, és ezáltal több oldalról megvizsgálva a területet, megfelelő iránymutatásokat adni.
1: Az, hogy egy munkavállaló munkaidőt követően hogyan érzi magát, hogyan tud regenerálódni, ahogy én is mondta, vagy rekreálódni, pihenni, feltöltődni, az nyilván nagyban meghatározza a következő munkahelyi napját és viszont.
2: Ez így van, teljes mértékben. És ugye azért is érdemes egyébként felmérni azt, hogy hogy vagyunk egy munkanap végén, milyen energiaszinten vagyunk, vagy a munkanapot követő alvási szakasz után, amikor felébredünk, akkor milyen energiaszinten vagyunk már reggel. Ez nagyon beszédes arra vonatkozóak, hogy mennyire hajtottuk ki magunkat a munkahelyen, mennyire vagyunk képesek még energiát összegyűjteni arra, hogy akár elmenjünk egy konditerembe, vagy elmenjünk sétálni, mozogjunk, és ebben töltődjünk akár egy ülőmunkavégzéssel töltött munkanap után.
1: Egyébként mit lehet elmondani itt a több év távlatában, hogy szaporodnak azért azok az úgynevezett aktív munkahelyek, amikor összefognak akár a munkahelyi közösségek, és akár együtt eljárnak egy kicsit mozogni, sportolni, feltöltődni, regenerálódni? Tehát ezt mindezt együtt teszik, akár úgy, hogy a munkahelyi vezető is partner ebben, vagy tudomása van róla.
2: Igen, egy pozitív tendenciát látunk ebben. Szerintem ezt lehet látni akár így a nagyobb futó rendezvényeken is, ahol már a céges csapatok száma jelentős mennyiséget képvisel, és egyre több cég alapít vagy alakít ki munkai futóköröket, futócsapatokat, vagy egy akár más sportban sportcsapatokat hoznak létre, bérelnek termeket, akár rangadókat játszanak egymás ellen, és hát reméljük, hogy ez a 2,5 éve elindított mozgalmunk, az aktív munkahelyek mozgalom folyamatosan egyre több céget húz be. Ebben a mozgalomban azt próbáljuk meg érzékeltetni, hogy az inaktivitásnak milyen komoly következményei vannak az egészségünket illetően, de egyébként meg milyen jó megoldás lehet egy csomó bennünket érő káros tényezővel szemben. A stresszben is egy nagyon jó levezető eszköz tud lenni, hogyha sokat ültünk, egy nagyon jó regeneratív eszköz tud lenni, csapatösszetartó erőt is tudja segíteni. És mi ehhez az egyesületen belül aktív munkai sport nagykövet képzést alakítottunk ki, hogy legyenek olyan emberek, akik egyébként is lelkesek a munkahelyen és a munkai sportot képviselik, akik ezt egy kicsit professzionálisan be tudják vinni a munkahelyi életébe, és szervezni tudják, és segíteni tudják akár a vezetést, akár a munkahelyi csapatokat szervezettebb és nagyobb programok kialakítására is, illetve folyamatosan biztosítunk olyan támogatott kihívásokat, amik akár jó gyakorlatok is lehetnek a munkahelyek részére. Ide egy nagyon kedvező összeggel támogatás mellett tudnak bejönni, és akár több héten keresztül gyűjteni aktivitáspontokat, lépésszámokat, azért, hogy így is esélyt adjunk és lehetőséget biztosítsunk a munkahelyek számára, hogy a munkavállalóik egy ilyen online, de játékos kihívásban részt vehessenek. Idén például a Lép a cég kihívásunk tart jelenleg is, a negyedik hetében van, ez azt jelenti, hogy 11 héten keresztül a munkahelyek, akik beregisztráltak, munkavállalóikkal gyűjtetik a lépésszámokat, folyamatos aktivitásban lehetnek, és ezeket a lépésszámokat hátrányos helyzetű települések iskoláinak is fel tudják ajánlani úgy, hogy osztályt hoznak létre, és ide is betöltődnek ezek a lépésszámok, esélyt adva annak az iskolának az 1 millió forintos díj elnyerésére, tehát egy kis CSR töltete is van a projektnek, amellett, hogy ugye ez jó a munkáltatónak, hiszen ad egy lehetőséget a munkavállalóinak arra, hogy mozogjanak, és ez jó a munkavállalónak is, saját maga nézni tudja, hogy milyen aktivitás szintet ér el egy hét alatt, és közben meg a lépésszámával egy jótékony célt is tud támogatni. Ide egyébként még október 31-ig lehet csatlakozni a cégeknek, mert egy hónapnyi vagy pár hétnyi támogatás lépésszámba mérve is segítheti a hátrányos helyzetű települések iskoláit.
1: A közelmúltban együttműködési megállapodást kötöttek az Életmódorvostani Társasággal. Ennek a megállapodásnak mik a céljai, mik a főbb sarokpontjai?
2: Igen, az EMOT-tal szeretnénk abban együttműködni, hogy a mozgást egyre jobban népszerűsítsük a munkahelyeken. Ugye az EMOT-nál nagyon sok önkormányzati lehetőség van, ami számunkra is egy nagyon jó dolog, hiszen általuk is el tudunk jutni az önkormányzatokhoz, és az önkormányzatok is lehetnek olyan mintaadó munkahelyek ott az adott településen, akik az aktivitást, az egészséget választják. Ezen felül pedig akár a munkahelyek számára is érdekes lehet a mozgásreceptre program, ami arról szól, hogy nem feltétlen gyógyszert és mindenféle egyéb megoldást kell használnunk, hanem éppen ha az aktivitás hiányzik az életünkből, akkor a mozgással tudjuk a lehető legjobban az egészségünket fejleszteni, és regenerálni saját magunkat, és igazán erőre kapni, és fittségre kapni. Úgyhogy ezekben a projektekben próbálunk együttműködni azokkal a felekkel, akik hasonlóképpen gondolkodnak, hasonló értékrendet képviselnek, és azt gondoljuk, hogy társadalmi szinten is nagyon jó együttműködési pontok lehetnek ezek, hiszen minél több szintér elkezd egymással együttműködni, az az érték, az a cél, az egyre kiterjedtebbé válhat, és azt gondoljuk, hogy ezáltal a magyarországi alacsony aktivitás szintet magasabbra lehet emelni. Ez mindannyiunknak a célja, hogy egészségesebbek lehessünk, és sportosabbak, fittebbek, energikusabbak, és ne a betegségekkel kelljen küzdenünk, hanem tényleg a lehetőségek tárháza legyen ez az élet.
1: Köszönöm szépen az ön által elmondottakat. A Csillagpontrádióban az egészségesebb munkahelyekért egyesület törekvéseit mutathattuk be dr. Toldi Anna elnök tolmácsolásában. Köszönöm szépen!
0: Ön a Csillagpont Rádiót hallja, az FM 103 MHz.

0: Pulzusinfo. Pulzusinfo. Betegség, gyógyulás, kutatás, oktatás. Minden, amit az egészségügyről tudni érdemes. Csillag.rádió. FM 103.
1: Új munkacsoport kezdte meg működését a Magyar Gyógytornász Fizioterapeuták Társaságában, ez pedig a fizikoterápiás munkacsoport, amelynek vezetésére Lénárt Miklósnét kérték fel, akit sok szeretettel köszöntök a Csillag.rádió stúdiójában. Jó reggelt kívánok!
2: Köszönöm szépen, jó reggelt kívánok én is mindenkinek!
1: És szívből gratulálunk ehhez a kinevezéshez!
2: Köszönöm szépen! Hát nagy örömmel vállaltam el, mert ez valóban egy olyan nagy hiány volt. Itt igazából a munkacsoportoknak az összefogásait, főleg a cél itt ezzel a fizikoterápiás munkacsoporttal, hiszen maga a gyógytorna az, hál' Istennek, nagyon jó úton van, mert hogy rengeteg olyan továbbképzés van még, amikor már megcsinálják az egyetemi képzést is a gyógytornász fizioterapeuták, és az biztos, hogy a különböző manuális technikákban óriási a fejlődés. De azt kell, hogy mondjam, hogy legalább ilyen óriási a fejlődés a technikai lehetőségekben is, mert hogy a gyártók egyre inkább újabb és újabb olyan dolgokkal állnak elő, amit bizony a gyógyászatban nagyon jó lenne bevinni. És hát ez is az egyik cél, hogy ezeket az új technikai eszközöket, hogy próbáljuk a gyógyászatba is olyan értelembe is bevinni, hogy nyilván, hogy a betegek javát szolgálja, és az, hogyha kiegészül maga ez a manuális technika ezekkel a igazi, tényleg gépekkel, eszközökkel, gyógyászati egyéb lehetőségekkel, akkor sokkal eredményesebb maga a gyógykezelésnek a kimenete is.
1: Az, hogy régi hiányt pótol ennek a munkacsoportnak, ami szám szerint a 17. létrehozatala, igen, ez tulajdonképpen mit jelent? Tehát dolgoznak itt gyógytornászon kívül is még több szakma csoport képviselője, vagy képviselői, de hogy közöttük nem volt olyan szoros kapocs, hiszen nekik azért a beteg érdekében egy tímmunkában kell dolgozni. Igen. Az ő koncentrálásuk ebbe a munkacsoportba tulajdonképpen ez a kulcskérdés?
2: Ez is igen az egyik kulcskérdés, mert nagyon sok helyen nagyon jól működött ez az együttműködés. De nagyon sok helyen valahogy nem tudjuk mai napig se, hogy hol csúszott félre, de tehát maga az egész egy kombót, egy egységet úgy képez, hogy igazából úgy komplex az a fizioterápiás ellátás, hogyha benne vannak nyilván a gyógytornászok mellett a fizioterápiás asszisztensek, illetve a gyógymasszőrök is. Mert így, hogyha még az sem mindegy, hogy a sorrendiség hogy van, hogy egy-egy betegnek az állapotába, hogy mivel kezdjük, hogy először lazítsuk ki azt a mozgásszervi elváltozást, és utána eredményesebb a gyógytorna különböző manuális technikákkal. Vagy először a manuális technikák legyenek, és majd utána lazítsunk, vagy fájdalmat csillapítsunk. Tehát ez abszolút individuális, tehát egyére szabottan kell ezt meghatározni. És igazából ez is a cél, egyik fontos cél, hogy tehát ezeket is összehangoljuk, amennyire lehetőség van jobban. Bár az is igaz, hogy egy óriási nagy probléma az, hogy rengeteg az a beteg, aki ellátásra szorul. És a várakozási idő is itt a előjegyzések alapján is sajnos az egy kicsit tovább szokott nyúlni, mint ahogy szeretnénk, mert az lenne a legjobb, hogyha azonnal el tudnánk kezdeni, hogyha valakinek problémája van. Nyilván más, akinek krónikus problémája van, és hát úgynevezett tüneti kezeléseket is szoktunk csinálni azért, hogy az életminősége jobb legyen. Mert ha egy fél évre tünetmentessé, panaszmentessé tudjuk tenni azt a pácienst, és tudja élni az életét, megy kirándulni, vagy éppen ahogy kedve tartja, az egy nagyon jó dolog, hogy az életminősége ezzel javul. És utána fél év múlva megint megismételjük. De akik akut ellátásra szorulnak, tehát akik akár baleset után, akár műtét után, vagy akár csak egy rossz mozdulat után, hogyha azt mondja, hogy hú, most nagyon beállt a derekam, és jó lenne, hogyha valaki ezen segítene. Tehát az lenne a cél, hogy ezeket tudjuk minél hamarabb fogadni, hogy meg tudjuk oldani ezt a problémát. Tehát ez egy nagyon nehéz probléma azért. És nyilván, hogy a rendszer se teszi lehetővé, hogy rögtön tudjuk ezeket a pácienseket fogadni, de hát ezen is próbálunk dolgozni, a másik pedig az, hogy különböző protokollokat kiépíteni. Tehát, hogy egy-egy esetben, hogy mi is legyen az a protokoll, aminek alapján várhatóan jobb lesz az eredménye annak, amit eddig is tettünk, csak hát lehet azt mindig egy kicsit jobban is csinálni. És hogyha lehet, akkor próbáljuk megtalálni azt a kis rést a pajzson, hogy hát, ha megtaláljuk, és akkor meg tudjuk valósítani.
1: Ugye van olyan beteg, aki lehet, hogy a kezelés során csak és kizárólag gyógytornásszal találkozik. Igen. Aztán van olyan, akinek a többi szakemberre, gyógymasszörre, fizikoterápiás asszisztensek munkájára is szüksége van. Az is a cél, hogy őket úgy tömöríteni, hogy egymást kiegészítve segítsék a páciensek gyógyulását, és akkor szerintem fontos, hogy különbséget tegyünk, és itt egyetértette a beszélgetés elején azzal, hogy fizioterápia vagy fizikoterápia nagyon hasonló a két kifejezés, de mégis mást akar.
2: Nagyon sokszor felteszik, igen, ezt a kérdést, és sokszor az egészségügyi dolgozók sem tudják, mert hiszen ez egy annyira olyan területe az egészségügyi ellátórendszernek, hogy fizikoterápia és fizioterápia között, hogy vajon van-e különbség. Sokan azt mondják, hogy nincs, pedig van, de hát igazából annyi a különbség, hogy maga a fizioterápia az egy nagy gyűjtő fogalom. Tehát azt mondjuk, hogy a természet energiáit alkalmazunk a gyógyítás során. Tehát ez, ami ebbe beletartozik, minden beletartozik. A fizikoterápia az már ennek egy kisebb szelete, nem kicsi, de egy kisebb szelete. Itt azt mondjuk, hogy kifejezetten csak és kizárólagosan a fizikai energiát alkalmazunk a gyógyítás során. Tehát itt ez azt jelenti, hogy maga a fizioterápiába inkább azt mondom, hogy a különböző kémiai energiák is, amikor már beköszönnek, akkor már a fizioterápia tárházáról kell, hogy beszéljünk, mint a gyógyvíz, vagy egy-egy inhaláció, vagy egy-egy az elektromos árammal, hogyha iontoforézist juttatunk be, vagy gyógyszert hatóanyagot juttatunk a szervezetbe, ez már nem csak kizárólagos fizikai, hanem ez már egy kis kémiai energiával is kiegészül.
1: Ugye azt szokták mondani, hogy nagyon fontos, hogy a beteg érdekében ezek a szakemberek team munkával dolgozzanak. Bizony. Ugye felnőtt esetében ott van a maga a felnőtt páciens, és aztán körülötte minden szakember, akár a beutaló orvos is nyilván a team tagja. Hát gyermekek esetében meg azt gondolom, hogy ott van maga a gyermek, illetve a szülő. Az Bizony. Is nagyon, nagyon fontos. Valóban fontos ez a team munka, hogy figyeljenek nagyon. Egymásra a szakemberek, hiszen adott esetben a gyógytornásznak konzultálnia kell a fizikoterápiás szakemberrel, a gyógymasszőrrel, vagy az orvossal, vagy a szülővel gyermekek esetében, hiszen ezeket a változásokat, tapasztalatokat kell, hogy összegezzék a beteg érdekében.
2: Bizony, és az is nagyon fontos lenne, hogy annak alapján, amikor már megvan a konzultáció, egy olyan kezelési tervet állítson össze, ami igazából tényleg annak az egyénnek, annak a betegnek, felnőtt vagy gyermek, vagy tehát bármilyen problémával, hogyha oda jön, hogy akkor ő egy olyan tényleg egyre szabott kezelési tervet állítson fel, aztán aminek a megvalósítását nyilván, hogy azt meg kell találni, hogy ebbe a együttes vagy együtt dolgozásba, hogy tényleg az legyen az eredmény, amit szeretnénk elérni. És pont ezért a Miskolci Egyetem minden tisztelet nekik, hogy felvállalták azt, hogy a MSC-be, tehát magában a mesterképzésben a gyógytornászoknál, hogy kifejezetten a fizioterápiát, vagy fizikoterápiára is építik, nem csak a fizioterápiát a mozgás részével, hanem az egyéb technikai részével is foglalkoznak, akik most a mesterképzésben részesülnek, és itt fontos még, hogy magába a fizikoterápiába, tehát ezekbe az eszközös beavatkozásokba nagyon sok evidencia hiányzik. Tehát meg kellene találni azt a bizonyítást, azt a bizonyítékot, hogy az milyen betegségekben milyen hatással is van, mert hiszen sokkal könnyebb lenne az orvosoknak is kiírni azokat a kezeléseket, hogyha lenne ilyen eléjük, tudnánk tárni ezeket a bizonyításokat, bizonyítékokat, tehát ez a bizonyos evidence base, amit oly sokszor emlegetünk, hogy annak alapján ez szeretjük a gyógyítást.
1: Visszaható kommunikációt is feltételez? Egy akár oda? Gyógytornász, orvos és viszont másik irányba is?
2: Igen, meg hogy a különböző kutatásokat kellene itt végezni, igen, a különböző betegségeknél, hogy milyen kezelés, akár egy-egy ilyen komplex kezelés, vagy monoterápiás kezelés, vagy hogy milyen kezelés is, ami hatékonyabb. és ehhez szoktuk is kérni az orvosoknak is a segítségét, mert hát tudjuk, hogy humán kísérletet, orvosi egyetemet végzett dolgozónak lehet kifejezetten irányítani, illetve végezni, és hát ezért is próbáljuk őket is bevonni ebbe. De azt mondom, hogy itt a megyei kórház az élen jár olyan szempontból is, hogy ők szokták kérni igazából a tanácsot is, mert régebben volt olyan is, hogy orvosoknak fizioterápiás szakorvos képzés. Ma már ilyen nincs, mert talán nem is volt olyan nagy igény, mert ez inkább ilyen ráépülő képzés volt az orvosoknál is, de volt önálló lehetőség is. Akkor egy kicsit könnyebb volt, mert azért az orvos írja ki a legtöbbször ezeket a kezeléseket, hiszen ő találkozik először a beteggel. De megkönnyül az orvosnak is a munkája, hogyha ő csak azt írja ki, hogy fizioterápia, és utána megvan egy kezelési terv, aki erre van kiképezve, hogy így mondjam, akkor sokkal, de sokkal könnyebb az orvosnak a dolga, a beteg is jobban jár, és a dolgozók is, hogyha hozzáértően csinálják ezt a feladatot, mindenkinek nagy öröme az, hogyha a betegen tudunk segíteni, mert végülis ez a fő célunk.
1: A gyógytornász képzést említette az imént, 2006 óta közreműködik a Miskolci Igen. Egyetemen óraadóként, mind az alap, mind pedig a mesterképzésben. Milyen tapasztalatai vannak? Mert ezért ez már egy igen hosszú idő, mondhatja, hogy 20 év lesz ugye hát az igen. idén. Igen. Mik a tapasztalatok? Mennek a fiatalok? Szeretnének gyógytornászok lenni, választani ezt a hivatást? Mert én a magam részéről azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon szép női, vagy nem csak női szakma, de ahol el lehet tölteni évtizedeket is akár, hogyha valaki komolyan gondolja magát, a munkavégzést is, meg azt, hogy abban lehet fejlődni.
2: Ez így van, és hál' Istennek van is, igen, elég népszerű a gyógytornászak. Mondhatnám, hogy itt az egészségügyi karon ott van a legnagyobb létszám. És hát van, igen, amikor 100 fölött is van a jelentkezők száma, sőt, legtöbbször 100 fölött van a jelentkezők száma. Nyilván, hogy ott van egy szűrő, hogy ki is az, aki bejuthat, de sokszor van úgy is, igen, hogy amikor már bejutottak, igazából akkor látják azt, hogy mi is az az ő feladatuk, de úgy tűnik most is, hogy talán népszerű, igen, itt ez a szakma. Viszont azt kevesen tudják, hogy nagyon-nagyon szép valóban, és nagyon-nagyon jó, hogyha tudnak segíteni, vagy tudunk segíteni az embereken, de amikor egy olyan nehéz osztályra kerülnek, ahol bénult emberek vannak, azért oda kell a fizikai erő is. Úgyhogy hát ez az igaz, hogy nagyon szép, és nagyon szeretjük itt az egész fizioterápiának, mondhatnám azt is, hogy a fizioterápiás asszisztensek is, a gyógymaszörök nevében is elmondhatom ezt, és csak, hát igen, nagyon sok bizony, aki szintén kezelésre szorul egy idő után, mert azért fizikálisan nem bírja mindenki, hogyha van egy, mondok egy példát, van egy 150 kilós bénult beteg, és azért azt mobilizálni, azt a nehéz esetben még van, amikor a fél oldala bénult, amikor egy kicsit mentális érintettsége is van, ott még nehezebb.
1: Ő sem tud úgy besegíteni, ugye arra akar utalni. Igen. Az is üzenet, egyrészt talán én ebből azt olvasom ki a sorok között, hogy egyrészt várják a férfiakat is, vagy a fiúkat is, tehát fontos, hogy legyen férfi erő, meg hogy ez egy olyan hivatás, ahol önmagának, a gyógytornásznak, és mindenki, aki ebbe a körbe tartozik, mint fizioterápiás munkatárs, évek során önmagával is kell, hogy foglalkozzon. Tehát tartsa karban magát, hogy bírja aztán ezt a nehéz munkát.
2: Igen, és azt mondom, hogy
1: akik erre már... talán kevesen gondolnak az elején.
2: Igen, az elején igen, de aztán szerencsére vannak azért, mondhatnám azt is, hogy egy 70-80

0: szó, azért azt én úgy gondolom, és ez biztos, hogy így is van, hogy a egészségügyi kar nagyon oda teszi magát az egyetemen is. Tehát nagyon szép eredményeket is érnek el szervezésbe is. És hagyd ragadjam meg az alkalmat arra is, hogy a Gyógytornász Társaságnak itt lesz Miskolcon a kongresszus a szeptember 11-12-én. És ez, én úgy gondolom, hogy részben a fizioterápia világnapja is ekkor van, és másrészt pedig úgy gondolom, hogy Miskolcon is nem csak az oktatás, nem csak itt a gyógytornának a egyéb szépségeit fogjuk tudni bemutatni, illetve hát jelentkeznek nagyon szép számmal már előadásokkal is, tehát a különböző technikákról, eredményekről, és tehát ez is egyrészt. Másrészt pedig hívjuk ide azokat a technikai gyártókat is, akik bemutatják az új eszközöket is, és hát ők is készülnek azzal, hogy bemutassák, megismertessenek bennünket, és erre nyitottak is vagyunk, akkor is, hogyha még ki kell próbálni, és kísérleti fázisban van, de akkor is, hogyha ha már ők valahol már szertettek arra, hogy kipróbálják, és eredmények is vannak, és meg is van a megfelelő szakmai leírás róla, akkor is még az akár megerősítésre is, vagy hát úgy is, hogy kicsit népszerűsítsük, hogyha valakinek lehetősége van ennek a különböző eszközöknek a bővítésére is, akkor legyen meg a lehetőség, hogy hozzátegyük azt, amit mi szakmailag hozzá tudunk tenni.
1: Visszatérve a Miskolci Egyetemre, a hallgatói képzésre, ugye azt mondta, hogy sokan jelentkeznek, igen, a gyógytornász képzés nagyon népszerű, ennek függvényében az utánpótlás is biztosított?
0: Úgy gondolom, hogy igen. Biztosított, bár nagyon sokan jelentkeznek, de nagyon sokan nem gondolják azért, hogy ott elég sokat kell tanulni ahhoz, hogy sikeresen be tudják fejezni az egyetemet, de aki tényleg azt mondom, hogy nagyon-nagyon látványos, amikor jönnek az első évesek, meg nagyon látványos, mikor mennek már a BSC-be a negyedéves hallgatók. Tehát olyankor már lehet látni, igen, azt a szakmai biztonságot, vagy inkább azt mondom, hogy talán akkorra látnak annyira bele, hogy nekik mi is lesz majd talán az irányuk, és nagyon örülök neki, igen, én is nagyon, hogy sokan tudnak azért eredményesen végezni. Nyilván, aki úgy gondolja, hogy az egyetem az egy jó buli, az még marad tovább, mert ha nem sikeres a vizsgája, akkor még egy kicsit engedjük, hogy tanuljon, és majd, hogyha beérik erre a feladatra, akkor sikeresen tudjon vizsgázni.
1: Azért is fontos, hogy most beszélgessünk erről, mert hogy február 15-ig lehet megjelentkezni a Miskolci Egyetem egészségtudományi karára is, többek között gyógytornász alapképzésre is.
0: Igen.
1: Azt gondolom, még arról nagyon-nagyon fontos beszélgessünk, hogy itt a 17. fizikoterápiás munkacsoport megalakulása kapcsán ugye fontosnak tartják, hogy a gyógytornászok, fizioterapeuták, asszisztensek, gyógymeszőrök együtt fejlődjenek, hiszen a páciens érdeke ezt kívánja. Ezzel kapcsolatban január 30-án már tartanak is egy online eseményt. Mi lesz ez?
0: Ez egy lökéshullám terápiáról, hiszen maga a lökéshullám is egy viszonylag új technikai eszköz, ami nagyon sok esetben nagyon jól ki tudja egészíteni azt a tevékenységet, ami valóban itt is a gyógyulás érdekét szolgálja, de nagyon sokszor viszont nem igazán tudják, hogy is kell ezt helyesen alkalmazni, hiszen tényleg egy új technikáról van szó. És ezért most itt lökéshullámmal kezdjük, de nyilván a lézert is egy kicsit szeretnénk szélesebb körben megismertetni, hiszen már most olyan sok lézer is van a piacon is, amit otthon is alkalmazhatnak a páciensek, és hát többek között erre is szeretnénk megtanítani őket, hogyha már van lehetőségük, hogy otthon is használják, akkor hogy hogyan kell. És meg részben a kollégákat is, hogy olyan események is voltak, amiből több tanulmány is készült, és ezeket is próbáljuk mindig a társaság elé is hozni, és természetesen mindig egy kicsit nyitottak vagyunk, a különböző fórumokat is szoktunk szervezni olykor-olykor, hogy tudjuk tájékoztatni azokat, akik nem szakmabeliek, hanem akik csak érdeklődnek. Illetve hát az egészségügyi dolgozók is azt mondom, hogy sokszor van az, és nagyon örülök, hogy itt is van azért egy olyan központ itt a megyei kórházban, ahol tudnak egy kicsit törődni saját magukkal is a dolgozók is, és itt nem csak a gyógytornászok, nem csak a fizioterápiás asszisztensekre vagy masszőrökre gondolok, hanem a kórházi dolgozókra is, mert hiszen nagyon sok olyan kórházi dolgozónak is van problémája, aki csinálja ugyan a dolgát, de nagyon jó időmegtakarítás az, hogyha itt el tud menni ebbe az egészségközpontba is, és ott egy kicsit tud energiát

0: is gyűjteni, hogy így mondjam, vagy meg tudja előzni azokat a problémákat, mert ez is a feladatunk, hogy ne csak betegeket, hanem próbáljuk az embereket rávenni arra is, hogy előzzük meg azt a sok betegséget, amit meg tudnánk előzni esetleg.
1: Ezzel akár egy kicsit példát mutatva a páciensek
0: igyekszünk,
1: felé, ugye?
0: Igen, így van.
1: Van egy
0: igen.
1: ilyen szerepük, és korábban a Fizioterápiás Szakdolgozók Egyesületének volt az elnöke.
0: Igen.
1: Az ott megélt tapasztalatokat most a munkacsoport vezetésében hogyan tudja majd kamatoztatni?
0: Igen, mindenféleképpen szeretnék mindent behozni onnan is, tehát oda-vissza is működik, mert most is aktívan segítem a ifjúságot azért, hogy próbálom ott is valóban, hogy a fejlődés az ne álljon meg, de nagyon sokszor kimentünk mi külföldre is, hogy megtanuljuk azokat a módszereket, amiket itthon még nem tudtunk megvalósítani, és azt próbáltuk adoptálni itt az itthoni körülményekre, és amiket itt elsajátítottunk, amiknek jó eredményei születtek, azokat mind-mind hozom be ide is. Mert szeretném valóban, hogyha itt ez egy olyan sikeres munkacsoport lenne meg, tehát maga az egész, hogy amikor egy egységes beavatkozást végzünk, tudom jól, hiszen az az elmúlt 33 év, mi nagyon jó kapcsolatban voltam mindig itt a kollégákkal. És amikor összehangoltan tudtuk a munkánkat végezni, meg volt mindig az eredménye. Jó diagnózishoz, jó terápia, hatékony. Ha nem így történik, akkor csak egy placebónak mondhatnánk sokszor.
1: Még egy személyes kérdést engedjen meg így a beszélgetésünk végén. Milyen érzésekkel érkezett ma a központi kórházba, mert hogy korábban 33 évig ugye a mozgásszervi rehabilitációs osztálymunkatársa volt?
0: Hát nagyon, nagyon szerettem itt ebbe a kórházba dolgozni, az biztos, mert hát hiszen 75-ben kezdtem itt, 1975-ben, tehát már ebből is kiderül, hogy nem ma kezdtem itt a pályámat, és tulajdonképpen tényleg a második otthonunk volt. És ugye még mi úgy tanultuk annak idején, minden beteget úgy kell kezelni, mintha a saját hozzátartozónk lenne. És az a szemlélet, az megmaradt, és ezt itt is alkalmaztuk, és ez olyan természetes volt itt a kórházi kollégák körében is, hogy ezt így csináltuk. Most nem tudom, hogy van, remélem, hogy itt is nagyon sok ilyen szemlélet van még, vagy maradt még ebből, és hát amikor bejöttem, igen, egy kicsit hazajöttem, mert igen, azért az a 33 év az nem úgy múlt el, hogy nem emlékszem vissza. Persze voltak jó, meg rossz dolgok is benne, de a rosszat azt próbáljuk elfelejteni, és próbáljuk, igen, itt a jót megtalálni, és nekem is még az a célom, hogy a fiataloknak adjam át azokat a tapasztalatokat, amik úgy gondolom, hogy nekik is hasznosak lehetnek, hogyha megfogadják legalább a felét, akkor én már egy boldog ember vagyok.
1: Legyen ez a végszó, nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, és szívből gratulálunk még egyszer a kinevezéshez. Lénát Miklósnéval beszélgettem, mert hogy új munkacsoport kezdte meg működését a Magyar Gyógytornász Fizioterapeuták Társaságában. Ez a 17. munkacsoport, amely a fizikoterápiás munkacsoport nevet viseli, ennek lett a vezetője. Szívből gratulálunk még egyszer.
0: Köszönöm szépen.
2: Csillagpont Rádió. Egészségről és sportról a legtöbbet nálunk hallja.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Csillagpont Rádióban.
2: Kellemes koranyári idő lesz, a délibanoni papokhoz szólt 14. Leó pápa. Megújultak a megfigyelési térképek a Hungaromet ZRT oldalán. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Videóhívással szólt délibanoni papokhoz 14. Leó pápa. Az izraeli határhoz közeli falvakban élő papok eredetileg a Vatikán libanoni nagykövetével készültek megbeszélésre, a katolikus egyházfő váratlanul csatlakozott az online konferenciához. Az elmúlt napokban az izraeli hadsereg lerombolt egy katolikus kolostort az egyik határvidéki faluban. A pápa imáiról biztosította a megbeszélés résztvevőit, és kifejezte reményét, hogy hamarosan béke lesz a határvidéken. Franciaország és partnerei képesek a hormuzi szoros biztonságossá tételére, közölte a francia elnöki hivatal. Emmanuel Macron államfő hivatala hangsúlyozta, hogy a szoros biztonsága közérdekű, ezért ennek érdekében egy nemzetközi missziót hoznának létre. Hozzátették, felajánlanák Iránnak, hogy ismét átkelhet a hormuzi szoroson, azzal a feltétellel, hogy lényegi tárgyalásba kezd az amerikaiak által javasolt témákban. Minden eddiginél egyszerűbben lehet jövedelem igazolást és nullás adóigazolást igényelni a digitális állampolgár weboldalán, közölte a Digitális Magyarország ügynökség. Mint írják, a fejlesztéssel jelentősen egyszerűbbé válik az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés. Az adóhatósági igazolások igénylése ingyenes. Adománygyűjtő kampányt indít a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásának támogatására a Katolikus Karitász. A szervezet Vár a nyár elnevezésű programja évente mintegy 4000 fiatalnak biztosít ingyenes kikapcsolódást, a mostani gyűjtés pedig az utazási költségek fedezését és a programok bővítését szolgálja. A kezdeményezést a 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal bárki támogathatja, valamint a karitász.hu oldalon is lehet segíteni. Változik a H8-as és a H9-es hév közlekedése a hétvégén. Az szerelvények karbantartás miatt rövidített útvonalon járnak, közölte a BKK. A H8-as hév csak Cinkota és Gödöllő között, a H9-es járat csak Cinkota és Csömör között közlekedik. Az Ősvezértere és Cinkota között pótlóbuszok szállítják az utasokat. Megújultak a megfigyelési térképek a Hungaromet ZRT oldalán. A szolgáltató közölte, hogy a fejlesztéssel átláthatóbb felület, több adat és gyakrabban frissülő térképek segítik az aktuális időjárás követését. Az ábrák kiemelik a többi közt a hőmérséklet és a széllökések szélső értékeit, a napi csapadékösszeg térkép pedig 10 percenként frissül. Csütörtökön helyenként zivatarokra számíthatunk, a szél élénk, északnyugaton erős, a zivatarok környezetében viharos lesz. Napközben 20-25 fok várható, hasonlóan koranyári idő lesz a következő napokban is.
1: Ön a Csillagpont Rádiót hallja, az FM 103 MHz.

Nem köszöntem meg neked, de hálás vagyok nagyon. Nem tudom mikor, talán holnap ki tudja.

0: Az Inforádió műsorát hallják itt a Csillagpont Rádióban.
1: Kulturális hírek az Inforádióban.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán. A következő fél órában az Inforádió eheti kulturális anyagaiból hallhatnak válogatást. Idén június 5-e és 30-a között rendezik meg a budapesti Wagner napokat a Műpában. A rendezvény sorozatot 20 éve, 2006-ban indította Fischer Ádám, akinek vezényletével lesz majd hallható a teljes Ring tetralógia a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. A Kossuth-díjas karmester az Inforádiónak azt mondta, egy korszak lezárására készül, a stafétát és a karmesteri pálcát részben továbbadja. Ezután az esemény sorozat új társművészeti vezetőjével, Rajna Martinnal közösen látja el a fesztivállal kapcsolatos feladatokat. Rozgonyi Ádám beszélgetett Fischer Ádámmal.
3: Már a közlemény a Műpától úgy érkezett, hogy korszakzárás jön a budapesti Wagner napokon idén, hiszen ön utoljára vezényli teljes Ring tetralógiát a Műpában. Ezt már készpénznek vehetjük, eldöntött dolog?
4: Én csak azt tudom mondani, hogy jelenleg mi a szituáció. Én 50 vagy 45 éve dolgozom operaházaknál, és azt megtanultam, hogy soha nem mondjon az ember semmire, hogy sose, és semmire sem mondja, hogy biztos. De azért van, én azt mondanám, hogy nem csak korszak lezárás van, hanem korszak kezdés is, mert én szeretném átadni a fiatalabb generációnak a Wagner Fesztivál vezetését. Jelesül Rajna Martin kollégám fogja átvenni a zenei felelősséget, ami nem azt jelenti, hogy én nem állok továbbra is a Wagner mellé, és a Wagner fokon fogok következő években is vezényelni, de ez egy ilyen lassú átmenet lesz, és erre most szükség van, és ezt én azért csinálom, mert hát a Wagner napok az az én gyerekem, és én szeretném, hogyha a gyerekem engem túlélne.
3: Interjúban azt mondta, hogy a Ringnél, a Ring ciklusnál szebb feladatot elképzelni sem lehet. Miért gondolja így?
4: Hát ehhez is csak hozzá kell tennem, hogy valószínűleg akkor mondtam, amikor éppen a Ringgel foglalkoztam, mert ilyen téren én nagyon szubjektív tudok lenni, és pont az a darab, amivel foglalkozom, akkor abban a pillanatban nekem rögtön a világirodalom teteje lesz. Na de a Ring az tényleg a világirodalom teteje, az minden fajta mértéket vagy dimenziót kitágít, felrobbant, ahogy akarják. Ez az egész életnek, az egész életfilozófiának egy alapműve, és hát a legembert próbálóbb darab annak az elvezénylése, hát mondjuk a legkarmester próbálóbb darab annak az elvezénylése, és én azt már többször is elmeséltem, hogy mennyire meg voltam lepve. Mielőtt ezt a 15-16 óra zenét 4 nap alatt elvezényeltem, próbáltam hozzászoktatni magamat, meg edzeni magamat, hogy én ki fogom egyáltalán bírni. És nem csak az, hogy kibírtam, de rögtön a vége után az volt az érzésem, hogy ezt újra lehet kezdeni, mert ez egy olyan intenzív érzés.
3: Talán nem túlzás azt mondani, hogy igazából nem igazán találnánk Európába, sőt a világban sem sok olyan operaház, olyan jelentős operaházat, ahol ne vezényelt volna az elmúlt évtizedekben. Mikor magyar közönség előtt történik mindez, az lehet más? Vagy miben más?
4: Nem hiszek abba, hogy igazán más lehet, és meg kell, hogy mondjam, hogy én abba a helyzetben vagyok, hogy én ugyanúgy vezénylem a Ringet itthon is, Magyarországon is, Bécsbe is, Bayreuthba is, mindenütt, amilyen a meggyőződésem, és nem csak ami az én meggyőződésem, hanem ami a zenekar, az énekes közös interpretációja. Most az, hogy ezt a közönség hogy fogja fel, azt én nem érzem annyira, de persze valamennyire lehet érezni, mert az ember valahogy a hátával is érzi, hogyha a közönség unatkozik. Ezt itthon nem éreztem. És én nekem ez egy különös élmény volt, hogy felfedezni azt, ahogy a magyar közönség felfedezi a Ringet. Nekem egy pontos elképzelésem volt arról, hogy én Wagner zenéjét hogy akarom előadni, tehát nem az, hogy milyen tempóban, meg milyen gyorsításokkal, hanem egy olyan előadásmódot kialakítani itt a Műpában, ami teljes értékű, de mégis a zenére koncentrál, és a minden a látvány az csak a zenének a megértését segíti. És amikor egy-egy drámai pillanat után érzem azt, hogy vannak olyanok mögöttem a nézőtéren, akik visszafolytják a lélegzetüket, akkor én úgy érzem, hogy érdemes volt.
3: Viszont említette, hogy a hátával is érzi, hogyha a közönség unatkozik, és ha ezt érzi, hogy ön mit tehet, egy karmester mit tehet ilyen esetben, hogy felrázza a hallgatóságot?
4: Hát ezt így nem lehet elmondani. Hát az, hogy azt mondjuk nem csinálom, hogy annál gyorsabb tempót veszek, ez egy összeadott dolog, meddig tartok ki egy szünetet, milyen, mennyire fokozom a crescendókat, ezt természetesen a próbán meg kell beszélni, de hogy az pontosan milyen mértékben történik, az előadáson dől el. Van egy olyan nézésem, amennyiben én érzem, hogy valami... Hát, hogy unatkozik a közönség, akkor van olyan, hogy elkezdem a tempót kicsit gyorsítani, meg drámaibbá tenni, de ez nem jellemző. Nekem egyszer volt egy rémes élményem ilyen téren, nem azt éreztem, hogy a közönség unatkozik, hanem hallottam, ahogy a székek fölcsapódnak, hogy voltak, akik elmentek. Ez a Metropolitanben történt. És aztán utána megmagyarázták nekem, hogy ezt ne vegyem személyesen, ez úgy van, hogy amikor elkezd a tűgöny lefele menni, akkor kirohannak, hogy elsőnek érkezzenek le a garázsba, mert akkor nem lesz dugó, és hamarabb tudnak kijönni. Én ezt nem tudtam. Az egy rémes érzés volt. Szóval ilyenek azért előfordulnak az emberre.
3: Kiben alkotó emberként foglalkoztatja az a kérdés, hogy mi marad meg a közönségben egy koncert után?
4: Foglalkoztat, de nem ez az én feladatom. Szóval én és a zenésznek és az előadó művésznek az a feladata, hogy a legmagasabb fokig próbálja a művet úgy interpretálni, ahogy ő érzi, és a saját érzés és saját személyiségét, a művet tegye a saját személyisége részévé, és aztán, hogy azt hányan követik, az egy ilyen szekunder dolog. Szóval én soha nem voltam megsértve, amikor kevesen voltak a nézőtéren, voltak ilyen előadásaim is, az nem számít. Az, hogy csak 100-an, vagy 1000-en, vagy 5000-en hallanak, az teljesen mindegy, azokat kell magammal ragadni, akik ott ülnek. Ez is egy nagyon fontos dolog, hogy milyen a bevétel, hány jegyet adnak el. Én ezt átengedtem mindig a gazdasági igazgatóságnak.
3: Bizonyára tudják a hallgatóink is, hogy a szintén Kossuth Díjas Fischer Iván az ön testvére. Egymás között egyébként volt rivalizálás, vagy inkább ez egy ilyen szakmai diskurzus volt minden esetben?
4: Szakmai diskurzus, azt szoktunk követni. Éppen most telefonáltam vele a csodálatos mandarin ügyében, de ilyen téren ez nem volt. Én egész másképp képzeltem el a karmesteri pályafutást, mint ő, az ő számára ugye hát a megteremtett egy világot a fesztivál zenekarral, én pedig elsősorban opera karmester voltam, és különböző operaházakban jártam különböző előadásokat vezényelni. De hát mindegy, nem erről van szó. Én megkérdezem tőle, hogy ő hogy látja a zenét, hol vannak a technikai problémák, ez néha. De azt is be kell vallanom, hogy minél több dolgunk van, annál kevesebb időnk marad egymásra.
3: Mi az, ami még ezen kívül foglalkoztatja mostanában az alkotás szintjén is?
4: Az alkotás szintjén? Hát mi nem vagyunk alkotók, de abban az illúzióba kell élnünk, hogy alkotók vagyunk. Szóval én most egyre inkább hiszek ebben. Tehát az én feladatom, hogy azt a darabot úgy játszam le, úgy közvetítsem a közönség felé, mint amit a szerző akart, és a szerző leírt. De én most azt úgy érzem, hogy ez nem elég. Szóval, hogyha én egy darabot úgy vezénylek, ahogy le van írva, az túl kevés. Én nekem azt a darabot a saját izzó meggyőződésemmé kell megváltoztatni. Tehát nem azért játszok most... Csak egy házszámot mondok, nem azért játszok ott egy fiszt, mert a zeneszerző egy fiszt írt oda, hanem mert én meg vagyok győződve arról, hogy annak a fisztnek ott a helye, és más nem is lehetne ott játszani. Természetesen ez az magamévá tevés, ez ritkán lehetséges, ez nincs, de ez, erre kell törekedni. És én akkor érzem jól magamat, azokkal a darabokkal érzem jól magamat, ahol az az illúzióm van, hogy én is pontosan ezt szerettem volna leírni.
2: Fischer Ádám Kossuth Díjas karmestert hallották. A könyvtörvénynek is nevezett, a könyvek árkötöttségéről szóló 2024-ben elfogadott törvénymódosítás hatályon kívül helyezését kéri az új parlamenttől a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése. Rozgonyi Ádám összeállítása.
5: Fel kell építeni egy olyan komplex kulturális szférát tulajdonképpen támogató és valamennyire kiszolgáló törvényegyüttest, ami az ott lévők javát szolgálja, illetve tulajdonképpen a közjót szolgálja.
3: Fogalmazott az Inforádióban Gál Katalin, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének elnöke. Arról is beszélt, hogy az MKKE a könyvtörvénynek is nevezett, a könyvek árkötöttség szóló 2024-ben elfogadott törvénymódosítás hatályon kívül helyezését kéri az új parlamenttől.
5: Tulajdonképpen mit jelent egy könyv megjelenése? Tehát ilyen alapfogalmak sem voltak benne tisztázva. Ki az a kiadó? Mit jelent az, hogy webshop, ami ugye már egy viszonylag újabb történet lett volna, mint amihez a mintát használták. A kiadó ugye kereskedővé válik, amikor ő személyesen ad el könyvet természetes személynek, amire kiment ez a törvény, aminek a végső története az, hogyha vesz az ember a boltban egy ilyen könyvet, azt csak ennyiért veheti meg, és ezt a eladó lehet egy kereskedelmi egység, lehet egy hipermarket, lehet egy könyvesbolt, lehet egy nagy láncolat egyik tagja, tehát akárki lehet, de aki közvetlenül mondjuk ad a vásárlónak, elad egy könyvet, az eladóvá válik. Tehát az egész annyira kibogozhatatlanul, annyiféle szálon ment, hogy az év során többször kaptunk a GVA-tól olyan megkeresést, hogy véleményezzük a hozzájuk beérkezett szabálysértésnek tűnő dolgot, hogy mit szólunk mi ehhez. Amihez mind szólni se tudtunk, mert értelmezhetetlenek voltak a bejelentések is, tekintettel, hogy maga a törvény sem értelmezhető.
3: A 2024. október 1-én hatályba lépett módosítás lényege, hogy az új megjelenésű könyvekre legfeljebb 10% kedvezmény adható a kiadástól számított első 365 napban. A szabályozás nem vonatkozik az utánnyomásokra és a 2024. október 1-e előtt megjelent könyvekre. A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése ennek a módosításnak a hatályon kívül helyezését kéri a döntéshozóktól.
2: Szakmai javaslatot készít a magyar filmfinanszírozás jövőjéről a filmes szakembereket és szervezeteket képviselő filmreform elnevezésű kezdeményezés, amely a napokban alakult meg. Részletek Rozgonyi Ádámtól.
3: Több mint 80 filmes szakember és szakmai szervezet részvételével elindult a Filmreform nevű szerveződés, amelynek célja egy közös, szakmai alapú javaslatcsomag kidolgozása a magyar filmfinanszírozás és támogatáspolitika jövőjéről. A kezdeményezők azt szeretnék, ha létrejönne a döntéshozók felé egy széleskörű szakmai konszenzuson, átlátható működési elveken és hosszú távú kulturális szempontokon alapuló ajánlás. A politikától távolodni szeretne a szakma, mondta az Inforádiónak Kolozsi László, a Filmreform alapítója.
6: A legkevésbé jó megoldásnak azt találtuk, hogy egy kinevezett kormánybiztos legyen ennek az egész filmes résznek az élén, tehát hogy a politikától mentesebb vagy legyen, mint ahogy előtte volt, tehát hogy távolabb kerüljön tőle, ne bizonyos kijelölt producerek irányítsák ezt az egész folyamatot, és hogyha ez a mozgalom elindul, akkor legyen megkerülhetetlen, tehát a filmeseknek a véleményét ne lehessen megkerülni, és például azt az elképzelést, hogy a döntőbizottságban, ami ugye mondjuk a film támogatásokról dönt, folyamatosan váltakozzanak, tehát rotálódjanak a tagok, hogy a szakmai alapon válasszuk ki. Tehát, hogy ezt képviseljük úgy, képviseljük annyian, hogy ne lehessen nem figyelembe venni a filmes érdekképviseleteknek az elképzeléseit. Közös álláspontokat azokat most alakítjuk ki, de azért egy-két irányvonal az világosan látszik, ha mondjuk így az összefésülése során, az elképzelések összefésülése során például eléggé egyértelműen nyomatékosítva van, hogy a TAO támogatásokat, amik egyébként most a sportba mentek, azokat a kultúrára is fordítani kellene, illetve a kultúrára fordítani kellene, meg a ilyenfajta egészen vérlázító és aljas mutizások, amik most mennek, ugye a revizor most írta meg, hogy 3 milliárd forintot még a választások előtt két nappal baráti színházaknak a kormány kiutal, tehát hogy ezeknek véget kell vetni, és ezeket a pénzeket, ezeket is át kell nézni.
3: Az egyeztetések első szakasza május 8-áig tart. Ezt követően a javaslatcsomagot a szakmai szervezetek képviselői bemutatják, és megkezdik az egyeztetést a döntéshozókkal.
2: Több száz személyes tárgy, színpadi jelmez, kéziratok Freddie Mercury egykori asszisztensének vezetésével. Május 1-én nyílik a Magyar Zeneháza negyedik saját tervezésű tárlata, amely a világ egyik legismertebb rock legendája, a Queen énekes előtt tiszteleg. Az élményszerű megoldásokat felvonultató tárlat minden eddiginél személyesebb nézőpontból mutatja be Freddie Mercury történetét. Tatár Tímea kérdezte Horn Márton intézmény igazgatót, a kiállítás egyik kurátorát.
7: A kiállításnak igazából az apropója az volt, hogy Freddie Mercury ebben az évben töltené be a 80. születésnapját, és emellett a másik fontos, mert ez egy kettős jubileum, mert a budapesti koncert 1986. július 27-én volt a Magic Tournak az állomásaként, ez pontosan 40 éve történt, ami azért volt különösen nagy szám, mert hogy előtte nem igazán volt ilyen léptékű nagy sztár Magyarországon. Nyilván a rendszer nem engedte, és itt sikerült talán egy picit puhítani a rendszeren, és kivenni egy téglát abból a bizonyos falból ezzel a koncerttel, hiszen több mint 80 ezer ember látogatott ki a koncertre, sőt, nem csak a koncerten, hanem a koncert körül is sokan voltak, akik lemaradtak, és hallgatták így is kívülről magát a koncertet, mert ez egy olyan, hát ez azt gondolom, hogy ilyen fordulópont volt ilyen zenetörténeti szempontból mindenképpen. És hát nem csak Budapestről, illetve Magyarországról érkeztek sokan, hanem a régióból is.
8: A Magyar Zeneháza Freddie című kiállítása mennyire újszerű és mennyire klasszikus?
7: Hát szerintem egyszerre mind a kettő, sőt, ha szabad így fogalmaznom, mert hogy ugye a kiállításnak az alapját két fontos dolog adja, az egyik egy hatalmas gyűjtemény, ami Freddie Mercurynek a személyes tárgyaiból áll, és közel 30 gyűjtő adta kölcsön a Magyar Zeneházának ezt a hatalmas gyűjteményt, illetve a World of Freddie, aki cseh gyűjtőcsoport, dalszövegek, eredeti dalszövegek, videoklippekből és a koncertekről ismert fellépő ruhák, a Garden Lodge, amit talán sokan a Freddie Mercury életéről készült filmből ismernek, nem olyan nagyon régi filmből, és hát ez kiegészül egy fontos elemmel, hogy nem csak a tárgyak, hanem a tárgyaknak igazából a története is megjelenik, méghozzá nem akárhogy, hiszen Peter Freestone, akinek nagyban köszönhető ez a kiállítás, őt sikerült megismernünk egy korábbi kiállításunk készítése során, és ő 12 évig volt Freddie Mercurynek a személyi asszisztensök, egy házban laktak, igazából neki az volt a feladata, és mondhatom azt, hogy az élete is, hogy a Freddie ügyeit intézze, onnantól kezdve, hogy reggel felkel, és a teáját oda készítse az ágya mellé, odáig, hogy minden hova pontosan odaérje, le legyenek szervezve a találkozói, stb. Stb. És ezek a tárgyakhoz, illetve nem csak tárgyakhoz, hanem az élet mindennapjaihoz kötődő személyes történetek, ezek végig megjelennek a kiállításban, és miután a innovatív a kiállítás, egy olyan audioszisztem kapcsolódik a kiállításhoz, ami igazából, ahogy megyünk végig, így felismeri a pozíciónkat, tehát minden egyes tárgyhoz tudunk narrációt vagy zenét kapcsolni, és ő a túravezetőnk, így a kiállításon Peter Freestone, aki minden egyes tárgynál és kiállítási elemnél mesél.
8: Meddig látogatható a kiállítás?
7: Május 1-én nyitjuk, és előláthatóan jövő év elején, február magasságában fogjuk bezárni.
2: Horn Mártont, a Magyar Zeneháza intézmény igazgatóját, a kiállítás egyik kurátorát hallották. Az elmúlt fél órában az Inforádió eheti kulturális anyagaiból hallottak válogatást. A felelős szerkesztő Ilis László, valamint a szerkesztő Rozgonyi Ádám nevében is megköszöni figyelmüket a műsorvezető Kocsonya Zoltán. Viszonthallásra!
1: Kulturális híreket hallottak!
0: Az Inforádió műsorát hallották itt a Csillagpont Rádióban.

0: Egészség, életmód, sport, család. Csillagpont Rádió. Hallgasson bennünket a nap 24 órájában.
1: Следующая станция Махиканская. Уважаемые пассажиры, при выходе из вагонов не забывайте свои вещи.
2: Szép vagy mindig, kedvesem, a világ.

0: Hírek a Csillagpont Rádióban.
1: Kellemes koranyári idő lesz, a délibanoni papokhoz szólt 14. Leó pápa. Megújultak a megfigyelési térképek a Hungaromet ZRT oldalán. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Videóhívással szólt délibanoni papokhoz 14. Leó pápa. Az izraeli határhoz közeli falvakban élő papok eredetileg a Vatikán libanoni nagykövetével készültek megbeszélésre, a katolikus egyházfő váratlanul csatlakozott az online konferenciához. Az elmúlt napokban az izraeli hadsereg lerombolt egy katolikus kolostort az egyik határvidéki faluban. A pápa imáiról biztosította a megbeszélés résztvevőit, és kifejezte reményét, hogy hamarosan béke lesz a határvidéken. Franciaország és partnerei képesek a hormuzi szoros biztonságossá tételére, közölte a francia elnöki hivatal. Emmanuel Macron államfő hivatala hangsúlyozta, hogy a szoros biztonsága közérdekű, ezért ennek érdekében egy nemzetközi missziót hoznának létre. Hozzátették, felajánlanák Iránnak, hogy ismét átkelhet a hormuzi szoroson, azzal a feltétellel, hogy lényegi tárgyalásba kezd az amerikaiak által javasolt témákban. Minden eddiginél egyszerűbben lehet jövedelem igazolást és nullás adóigazolást igényelni a digitális állampolgár weboldalán, közölte a Digitális Magyarország ügynökség. Mint írják, a fejlesztéssel jelentősen egyszerűbbé válik az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés. Az adóhatósági igazolások igénylése ingyenes. Adománygyűjtő kampányt indít a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásának támogatására a Katolikus Karitász. A szervezet Vár a nyár elnevezésű programja évente mintegy 4000 fiatalnak biztosít ingyenes kikapcsolódást, a mostani gyűjtés pedig az utazási költségek fedezését és a programok bővítését szolgálja. A kezdeményezést a 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal bárki támogathatja, valamint a karitász.hu oldalon is lehet segíteni. Változik a H8-as és a H9-es hév közlekedése a hétvégén. Az szerelvények karbantartás miatt rövidített útvonalon járnak, közölte a BKK. A H8-as hév csak Cinkota és Gödöllő között, a H9-es járat csak Cinkota és Csömör között közlekedik. Az Ősvezértere és Cinkota között pótlóbuszok szállítják az utasokat. Megújultak a megfigyelési térképek a Hungaromet ZRT oldalán. A szolgáltató közölte, hogy a fejlesztéssel átláthatóbb felület, több adat és gyakrabban frissülő térképek segítik az aktuális időjárás követését. Az ábrák kiemelik a többi közt a hőmérséklet és a széllökések szélső értékeit, a napi csapadékösszeg térkép pedig 10 percenként frissül. Csütörtökön helyenként zivatarokra számíthatunk, a szél élénk, északnyugaton erős, a zivatarok környezetében viharos lesz. Napközben 20-25 fok várható, hasonlóan kora nyári idő lesz a következő napokban is.
0: Pörgess fel a pulzusod! FM 103, Csillagpont Rádió!

0: Az Inforádió műsorát hallják itt a Csillagpont Rádióban.
1: Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Szalai Mátét, a Klingendál Intézet és a Budapesti Corvinus Egyetem kutatóját. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Irán elleni katonai akció, Hormuzi szoros körüli feszültség, tengeri blokkád és annak nyomán olajszállítás, olajpiac összeomlása. Az elmúlt hetekben mindez folyamatosan téma, immár több mint két hónapja, hiszen február végén indult az Egyesült Államok és Izrael közös fegyveres akciója Irán ellen. Amúgy egyébként alig több mint fél évvel az előző Irán elleni katonai akció, az úgynevezett 12 napos háború után. Hát most viszont már túl vagyunk 60 napon is, és továbbra sem nagyon látszik a lehetséges végkifejlet. Elhúzódó fegyveres konfliktusra nyugodtan mondhatni, hogy egyértelműen háborúra kell készülni. Jó lehet most még, hát úgy, ahogy talán érvényben van a tűzszünet, vagy a tűzszüneti megállapodás, de ennek azért nincsenek annyira pozitív jelei.
2: Nincsenek. Én azt mondanám, hogy ne készüljünk a háborúra, hanem lássuk, hogy ez egy háború, ami zajlik, és ennek vannak intenzívebb szakaszai és kevésbé intenzív szakaszai. Most éppen egy kevésbé intenzív szakaszban voltunk az elmúlt pár hétben, mondjuk április 8-a óta, amióta volt ez a tűzszünet. Bár hozzáteszem, hogy a tűzszünet bejelentését követő nap az egyik legdurvább nap volt a háborúban. És aztán eltelt néhány hét, amikor úgy tűnt, hogy tényleg lecsillapodnak a kedélyek. De hát láthatóan a két fő szereplő, az Egyesült Államok és Irán nem kerültek közelbe egymáshoz. És akkor még Izraelt be sem hoztuk a képbe, ami pedig teljesen más politikát követ, mint Irán, ott nagyon erős.
1: Igen, mondtuk, hogy talán mások voltak a katonai akció megindításakor is, nagyjából mások voltak a hangsúlyok Washingtonban és Izraelben is.
2: Így van, így van. És most azt láthatjuk, hogy a béketárgyalások nem mennek sehová, ugye küldözgetnek a felek egymásnak különböző béketerveket, de ezeket nem fogadja el a másik fél, nincs egy közös konszenzus, nincs egy közös alap. És hát ebben a helyzetben ugye a tűzszünet valamennyire működik, hiszen nem lövik egymást olyan mértékben rakétákkal, mint korábban, mint április 8-a előtt. De például éppen tegnap már komoly tengeri összecsapások voltak, amerikai hadihajók támadtak iráni úgynevezett gyors hajókat, vagy kis hajókat. Erre az irániak azt mondták, hogy ezek civil hajók voltak, de az amerikaiak szerint katonai hajók voltak, illetve azt is lehet látni, hogy az Egyesült Arab Emírségekkel szemben Irán kilőtt néhány rakétát, illetve drónt. Az irániak ezt kicsit tagadják, és ők azt mondják, hogy egy amerikai-izraeli false flag, tehát egy hamis zászlós hadműveletről van szó, de azért ezt nem sokan hiszik el azért Iránnak, és Ománban is látható volt, hogy voltak kisebb dróntámadások is. Tehát most az a félelem van, hogy most ez az alacsonyabb intenzitású szakasz ismét egy magas intenzitású szakasszá válhat a következő napokban.
1: Ez azért is érdekes, mert ha megnézzük a híreket, hát bár az amerikai elnöktől megszokhattuk, hogy mondjuk a délutáni uzsonnája után egészen mást mond, mint a reggeli kávézása közben. Minden esetre most hétvégén, május 1-én írt egy levelet a kongresszusnak, amelyben lezártnak nyilvánította az Iránnal folytatott fegyveres harcot. Hát mondjuk jelezve egyúttal, hogy az Irán által az Egyesült Államokra jelentett fenyegetés azért továbbra is jelentős. Ez a harcok vége bejelentés azért, én azt gondolom, hogy talán lehet ilyen formális vetületű is, hiszen ugye említettük ezt a 60 napot, és 60 nap eltelt a katonai művelet megindítása óta, és az amerikai törvények szerint ezen időtartamon túl minden további katonai lépéshez vagy katonai akcióhoz már a kongresszus jóváhagyására lenne szükség. Tehát, mintha ez egy ilyen formális dolog lenne.
2: Abszolút, és emiatt még csak nem is jogi, hanem inkább politikai vagy kommunikációs szerepet játszik. Nyilván a Trump elnök tudja, hogy ez egy népszerűtlen háború, és tudja azt is, hogy az Egyesült Államokban félidős választások lesznek nem sokára, és azt szignálni akarja azt, hogy a háborúnak vége, még ha nincs is vége. És egyébként jogi szempontból ezek az állítások teljesen hamisak voltak. Tehát az a tény például, hogy az Egyesült Államok továbbra is blokkád alatt tartja az iráni blokkádot, és ezáltal az iráni kikötőket a Hormuzi szörös térségében. Ezek a nemzetközi jog szerint hadműveletnek számítanak, tehát harci cselekménynek számítanak. Tehát, amit Trump elnök mond, azt szerintem most a helyzetnek a tényleges leírása szempontjából teljesen figyelmen kívül hagyhatjuk. Egy politikai üzenetként értelmezhetjük, ami a belső közönségnek szól.
1: Ha már a Hormuzi szoros szóba került, és ez a tengeri blokkád, amit említett, ugye most arról szólnak a hírek, hogy az amerikai erők folytatják a járőrözést a nemzetközi vizeken a térségben, és kikényszerítik a tengeri blokkádot Irán ellen, sőt most elindult ez az úgynevezett szabadság projekt, amelyben az Egyesült Államok haditengerészeti kíséretet biztosítva segít átkelni a Hormuz szoroson az arab öbölben rekedt úgymond semleges hajóknak. Ez hogy kell ezt elképzelni? Mit is jelent ez olyan humanitárius gesztus, vagy azért ez is egy üzenet Teherán felé?
2: Ez egyrészt egy üzenet Teherán felé, másrésztről pedig üzenet a világ gazdaság szereplői számára is. Ugye fontos azt nem elfelejtenünk, hogy amikor arról van szó, hogy a hormuzi szoros le van-e zárva, vagy nincs lezárva, az nem egy fizikai zárat jelent, hanem egy katonai politikai zárat. Tehát az irániak azt, vagy az iráni hatóságok, az iráni forradalmi gárda azt mondja, hogy le van zárva a szoros, az azt jelenti, hogy ott vannak hadihajók a térségben, és ők azt mondják, hogyha valaki...
1: Tehát eldördültek ott lövések
2: abszolút, is. Tehát, hogyha valaki ott azon az útvonal megy, ami nem tetszik az irániaknak, vagy nem jelez előre, stb., akkor az iráni hadihajók megtámadhatják ezeket a hajókat. Azért láttuk azt az elmúlt hetekben is, sőt, hát már hónapokban, február 28-a után, hogy ez a zár csak néhány nap volt egy ilyen teljes zár, amikor nulla hajó ment át. Azt lehet látni, hogy azért néhány átmegy. Ugye a háború előtt mondjuk azt szokták mondani, hogy 120 hajó szokott átkelni a hormuzi szoroson, aminek körülbelül a fele az, ami energetikai jellegű hajó. Nyilván ezek csak beszélések, mert minden nap más, de gyakorlatilag ezekkel a számokat tudunk használni. Például most annak ellenére, hogy hivatalosan van egy iráni blokkád, és van egy amerikai ellenblokkád, ennek ellenére is mentek a hajók, mondjuk 3-4-5 darab hajó át tudott kelni. Ami miatt az amerikai bejelentés fontos volt, az, hogy ez egy üzenetet küldött azoknak a cégeknek gyakorlatilag, akiknek a hajói ott vannak a térségben, akár be akarnak jönni, akár ki akarnak jönni a Perzsa-öbölből, és ezzel arra buzdítja őket, hogy lehet használni a hormuzi szorost, ne aggódjatok, majd mi fogjuk leharcolni ezt az irániakkal, nektek nem kell. Ugye ennek az a logikája, vagy az a célja, hogy ezek a nagy fuvarozási logisztikai cégek azt mondják, hogy bevállalják ezeket az utakat, és akkor ezzel meg tud nyílni idézőjelben a hormuzi szoros, ami még egyszer mondom, fizikailag nincs teljesen lezárva. Nyilván ezt a képet még komplikálhatjuk nagyon sokféle dolga, például az, hogy az irániak elvileg elaknásították a hormuzi szorosnak egy részét. Persze megint csak sokan nem hisznek benne, hogy ez teljesen megtörtént, már nem lehet ezt csak így oda menni és leellenőrizni, hiszen ezek mély tengeri aknák is lehetnek. Sőt, hát, hogyha az irániaknak hiszünk, akkor gyakorlatilag ománi nemzeti területet, a tengeri területet aknásítottak el, ami meg aztán teljesen nemzetközi jogellenes lenne, és elmondana minden dolognak. Ráadásul egy olyan területet aknásítottak el, amit nem is tudnának ezek a nagy olajtankerek használni. Tehát teljesen össze-vissza jönnek az információk. Nem, hogyha mindent elhiszünk az irániaknak, vagy az amerikaiaknak, vagy a térségbeli államoknak, akkor a kép nem áll teljesen össze. Ebben a káoszban próbált az amerikai bejelentés egy kicsit nyugtatólag hatni. Minimális eredménye van, tehát lehet látni, hogy egy-két nagy cég igénybe vette ezt a szolgáltatást, annak ellenére, hogy megtámadták őket, vagy megtámadtak egy hajót, amit aztán az amerikaiak elhárítottak, de volt olyan hajó, ami kijutott például a Perzsa-öbölből, ami már ott vesztegelt nagyon régóta.
1: A hormuzi szoros azért ebben az egész konfliktusban mindenképpen kardinális kérdésnek számít. Az a látható, hogy Teherán kezében mindenképpen egy ütő kártya lehet, de az Egyesült Államok számára is különösen fontos, akár gazdasági szempontból, vagy inkább amolyan presztízs kérdés, mert Donald Trump több bejegyzésében is utalt arra, hogy az Egyesült Államok a világ országai számára tesz szívességet szinte a hormuzi szorosnál, és ha hát megnézzük a számokat, akkor valóban az derül ki, hogy az Egyesült Államok sokkal kevesebb olajat szerez be abból a térségből, mint az európai, vagy különösen a távol-keleti országok. Szóval kinek mennyire fontos a hormuzi szoros?
2: Ez abszolút így van, és valóban nem lehet azt mondani, hogy a hormuzi szoros mindenkinek ugyanannyira fontos, pont azokban az okokban, amiket ön is mondott. De ebből a szempontból az európaiak is mondhatják, hogy hát nézzétek, vannak már most ellátási gondjaink. Lehet, hogy itt is lesznek pár hét múlva, vagy pár hónap múlva. De például Dél-Kelet-Ázsiában, Japán, Dél-Korea, más országok számára ez egy sokkal nagyobb válság. Ugye ott már több ország is van, amelyik azt mondja, hogy most nem kell munkába jönni, otthonról kell dolgozni azért, hogy ne fogyasszunk annyi üzemanyagot. Tehát ott már ez már egy húsba vágó problémává vált. Az Egyesült Államok vezetése mondhatja azt joggal, hogy nekik ugye meg világban a maguk kőolajkészlete, földgázkészlete, ugye az Egyesült Államok az egyik, hanem a legnagyobb energetikai termelővé és exportőré vált az elmúlt évtizedben. Ugyanakkor ez nem azt jelenti, hogy az amerikai piacokat ne az amerikai piacokra ne hatna a hormuzi szorosnak a kérdése.
1: Ugye nagyon üzemanyagárak már ott is emelkednek azért.
2: Így van, ugye mindenki az a kőolajnak a világpiaci árára szokott utalni, ami nyilván az csak egy szám, és igazából nem csak egy szám, hanem több különböző számot szoktak használni a szakértők ebben. De hát minden ilyen geopolitikai sok hatására ez az ár felemelkedik, és hogyha az ár felemelkedik, az azért is nagyon rossz, mert még ha nem is ezt az olajat veszik meg konkrétan az amerikaiak, ez nyilván hatni fog azokra a szerződésekre, amiket az amerikai cégek kötöttek meg. És egyébként ezért lehet látni azt, hogy az amerikai fogyasztók számára a benzinköltségek például most nagyon megnőttek az elmúlt hónapokban. Nincsenek talán olyan maximális szinten, mint tavaly voltak, ha jól emlékszem, amikor volt ez a 12 napos háború, de azért itt is eléggé megnövekedtek.
1: Ja, azt mondtuk, hogy ütőkártya lehet Teherán számára is a hormuzi szoros, és fontos maga az ellenőrzés, és fontos, hogy mondjuk bevétele legyen a hormuzi szoros feletti ellenőrzésből, hogy fizessenek neki a szoroson való átkelését. Egyáltalán ez hogyan működött ez korábban, mondjuk úgymond békeidőben?
2: Erre az utóbbira válaszolnak először, mert ez a könnyebb kérdés. Ugye a hormuzi szoros az egy nemzetközi szoros, erre van egy nemzetközi jogi előírás, hogy hogyan kell ezt működtetni, és mivel ez egy nemzetközi szoros, tehát az egyik oldalán Irán van, a másik oldalán egy másik ország, Omán van, éppen ezért itt a szabad hajózás joga az mindenkit megillett. Tehát elvileg itt nem szabad senkinek lezárni ezt a szorost. Az irániak...
1: És fizetni sem.
2: Fizetni sem szabad, tehát elvileg ez teljesen szabad.
1: Most ugye ez volt napirenden, hogy a Teherán ezt próbálta kikényszeríteni, hogy fizessenek neki.
2: Ami ebből a szempontból nemzetközi jogállás lenne. Ugye igaz az, hogy Irán nem részese annak az ENSZ által megkötött, vagy ENSZ által létrehozott szerződésnek, amit az államok egy jelentős része aláírt, és ami ezeket a hajózhatósági elveket szabályozza, ugye ez az UNCLOS szerződés angol rövidítéssel, ami a nevébe is magába visel, hogy ez a tenger joga, ez a tenger jogáról szól ez a szerződés. Tehát Irán ennek nem részese, és azt mondja, hogy hát akkor mi azt csinálunk, amit akarunk a hormuzi szorosban. Ez viszont nem teljesen igaz, mert attól még, hogy Irán nem részese, az nem azt jelenti, hogy az egész világot rá tud valami számukra jogállás gyakorlatra kényszeríteni, és ráadásul sok jogász érvel amellett, hogy ez az UNCLOS már annyira bevett gyakorlattá vált, hogy nem csak a szerződés maga, de az esetjogban, meg a gyakorlati jogban, a szokásjogban is már fontos szerepet játszik. Tehát elméletileg itt teljesen szabadon lehetne átmenni, és ez így is volt egészen mostanáig. Na most iráni szempontból, ami miatt fontos lett a hormuzi szoros, az, hogy amikor Iránt megtámadták újra február 28-án az amerikaiak és az izraeliek, akkor Irán átváltott egy nagyon egyértelmű túlélési üzemmódra, ami egy ilyen rövid távú gondolkodás, rövid távú racionalitásnak a maximalizálása törekszik. Tehát az a célom, hogy túléljem a következő napot. Gyakorlatilag ez volt az iráni stratégia, és ez az iráni stratégia működött. Ugye hogyan működhet ez a stratégia? Hogyha nekem csak az a célom, hogy túléljek, a másik félnek vannak ennél sokkal komplexebb cél, ugye az amerikaiak rezsimváltást akarnak, az izraeliek rezsimváltást akarnak, legalábbis ezt mondták az első napokban, akkor én egy jobb helyzetben vagyok, azért már sokkal könnyebb elérni az én célomat, mint az ellenfélnek elérni az ő célját velem szemben. Másrésztről pedig én meg tudom növelni a beavatkozásnak az árát azzal, hogyha például lezárom a hormuzi szorost, elkezdem rakétázni Dubajt, amit az egész világ meg fog érezni, és a világpiacon és a világkereskedelemben nagyon nagy károkat okozok. Azzal, hogy megnövelte Irán ezt a költséget az Egyesült Államok és Izrael számára, azzal beállhatott ez a helyzet, hogy ugyan az Egyesült Államok és Izrael sokkal erősebb katonailag, de mégsem képesek most arra, hogy megfizessék azt az árat, ami szükséges ahhoz, hogy a háború folytatódjon, vagy az iráni rezsim megbukjon. Egyébként nagyon érdekes az, hogy az iráni vezetés láthatóan nagyon sokat tanult különböző terrorista szervezetektől, nem állami szervezetektől, tehát ha megnézzük, hogy a Hezbollahnak, az Al-Qaidának, az Iszlám Államnak milyen stratégiája volt, az nagyon-nagyon hasznos, nagyon hasonlított erre. De hogy egy másik történelmi példát hozzak, ugye a vietnámi kommunistáknak pont ugyanez volt a stratégiája, hogy megnöveljék az amerikai beavatkozásnak a költségeit, és egyszerűen csak kibekkeljek addig, amíg nem vonulnak vissza az amerikaiak.
1: Tehát akkor, ha jól értem, akkor tulajdonképpen Teheránnak az a taktikája, vagy a stratégiája, hogy minél jobban elhúzódjon ez a konfliktus, és úgymond kifárassza a vele vele szemben álló feleket, tehát Izraelt és az Egyesült Államokat?
2: Néha úgy tűnik, hogy el akarja húzni a konfliktust. Én nem azt mondanám, hogy időben akarja elhúzni, hanem a költségeket akarja nagyon-nagyon megnövelni. Hogyha, és nyilván az idő elhúzódása az a iráni kezekre játszik, hiszen akkor minden nap ugye rengeteg pénz esik ki a világkereskedelemből, a világgazdaságból azáltal, hogy a Hormuzszoros le van zárva. De nyilván a legjobb Iránnak az lenne, hogyha holnap így visszamennénk oda, ahol voltunk, bár ugye oda már nagyon nem lehet visszamenni. Ugye az irániak tudták azt, hogy a Hormuzszoros lezárása vagy olyan aduászon a kezükben, amivel az amerikaiak rövid távon nem tudnak mit kezdeni. És hát láthatóan az amerikaiak rossz ezt kimondani, de láthatóan nem voltak erre fölkészülve. Ami azért nagyon furcsa, mert mindenfajta projekció, mindenfajta ilyen előrejelző játék vagy szituációs gyakorlat.
1: Hát volt a Pistán Teherán részéről, mert ilyen fenyegetőzések persze, korábban is abszolút, a hormuzi szoros lezárására.
2: Abszolút, bár az iráni vezetők ugye mindenfélét mondanak azt is, hogy le fogják támadni teljesen Tel Avivot, meg hasonló szélséges megnyilatkozásokat, tehát nehéz hinni azt, amit mondanak. De láthatóan az amerikaiak annak ellenére, hogy ez benne volt a köztudatban, hogy az irániak kezébe benne van az ütőkártya, nem készültek föl rá, és most itt vagyunk ebben a helyzetben, hogy se az Egyesült Államok, se Irán nem akar visszamenni a háborúba, de nem is akarnak egyik pillanatra a másikra békét kötni. Ezáltal be vagyunk ragadva ebbe a fura helyzetbe.
1: De hogy akkor vélhetően azt gondolhatjuk, hogy az közelebb hozhat egy békét, vagy legalábbis egy megállapodást, hogyha mondjuk az Egyesült Államok szembesül azzal, vagy belátja azt, hogy ez egy nagyon drága háború, és nagyon költséges a számára. Most a Pentagonnak éppen volt a napokban egy összesítése, és ez szerint eddig nagyjából 25 milliárd dollárjába került az iráni művelet az Egyesült Államoknak. És hát akkor még ugye itt van mellette, amit már érintőlegesen beszéltünk erről, az elnök népszerűsége. Jó részt ennek az iráni akciónak is köszönhetően zuhant most nagyjából a mélypontjára.
2: Így van.
1: Tehát ez esetleg, ha ezzel szembesül valóban az Egyesült Államok, és egyre jobban szembesülnie kell, akkor ez előbbre hozhat bármilyen megállapodást?
2: Elméletileg igen. Ha racionálisan nézzük a helyzetet, akkor igen, hiszen ugye a háborúval kapcsolatos gondolkodásunk pont erre mutatna, hogy a két fél nem értenek egyet, harcolnak egymással, fölmérik a saját képességeiket, fölmérik a másik képességeit. Most az Egyesült Államok látja azt, hogy Iránnak itt van az ütőkártya a kezében, Irán látja azt, hogy azért nem tudja fölvenni az amerikai és izraeli rakétákkal a versenyt, és akkor valami kompromisszum születik. Ez lenne az elméleti és a racionális megoldás. Mégsem ezt látjuk megtörténni, részben azért, mert a felek nem feltétlenül racionálisan viselkednek, másrésztről pedig ugye nem nincsenek minden információnak a birtokában. Nekem úgy tűnik, hogy az amerikai hírszerzés nem teljesített jól ebben a háborúban, nem feltétlenül abban az értelemben, hogy nem hozták el az információkat Washingtonba, hanem valahogy, mint egyébként a 2003-as iraki beavatkozásnál is, azok az információk úgy kerültek feldolgozásra, hogy aztán az elnök asztalára nem az kerül oda, vagy pedig az elnök tanácsadói nem úgy interpretálják azokat az információkat, hogy aztán abból egy racionális stratégia szülessen.
1: A közelmúltban írt ön arról, hogy hát amit most is hangsúlyozott, hogy az egyértelmű, hogy ebben a konfliktus helyzetben a katonai erőfölény az egyértelműen az Egyesült Államoké és Izraelé, de mintha utalt volna arra, hogy mégis politikai értelemben elképzelhető, hogy Irán lesz a győztese ennek a konfliktusnak. Mit is jelenthet ez?
2: Ez azt jelenti, amire próbáltam az előbb is utalni már, hogy ugye mások a célok, más a győzelemnek a kritérium a két fél számára. Irán számára az a győzelem kritérium, hogyha túléli ezt a konfliktust. Most megnézzük a mai napon, az iráni rendszer persze nem teljesen épp, de továbbra is ott van. Ugyanazok a körök vezetik Iránt, még ha nem is ugyanazok az emberek. Amerikai szempontból mi a sikerkritérium? Hát ugye az mindig változott, de most már szinte sikerkritériummal válna az, hogyha visszamennénk a február 28-a előtti állapotra. Ami azt jelenti egyrészt, hogy a sikernek a kritériuma nagyon lecsökkent, másrésztről pedig nagyon nehéz elérni ezt továbbra is az Egyesült Államok számára. Éppen ezért a politikai szempontból Irán simán győztesen kerülhet ki ebből a konfliktusból. Persze ezt is árnyalhatjuk sok szempontból. Ugye már említettem azt, hogy az iráni stratégia alapvetően rövid távú gondolkodásra épül, hiszen minden napot kell lehet megnyerni. És most látjuk azt a fázist, hogy az iráni vezetők kicsit szerintem megnyugodtak, azt látták, hogy tudunk most játszani, tudunk életben maradni. Akkor próbáljuk meg a mostani háború sikereinket egy hosszú távú előnyé kovácsolni. Ugye a hormuzi szoros kapcsán pont ezt látjuk, tehát már nem csak egy ütőkártya van, kártyaként szerepel Irán kezében, hanem most Irán megpróbál felépíteni egy új rezsimet a szoros fölött. A rezsim alatt most egy ilyen szabályrendszert értek, tehát egy szabályrendszert akar képíteni, és ezt akarja elfogadtatni a térség és a világ államaival.
1: Maga a tengeri blokkád és a szorosbeli helyzet az azért a számítások szerint Iránnak is súlyos gazdasági nehézségeket okoz. Én itt találtam számokat, ezek egyébként amerikai számítások, de ez szerint naponta 135 millió dolláros közvetlen bevétel kiesést, és 400 millió dollárnyi további gazdasági terhet jelent az, hogy a blokkád miatt Irán nem tud kőolajat exportálni. Így egyébként az amerikai adminisztráció azzal számol, hogy Irán közel lehet a kőolaj tárolási kapacitásainak végéhez, mert hogy a kitermelt kőolajat hát nem tudják egyszerűen tárolni. De hát ez ugye tetézi azt, hogy az iráni gazdaság egyébként sincs túl jó helyzetben. Szóval ez is azért egy olyan belső konfliktus helyzetet is előidézhet. Ugye emlékezhetünk arra, hogy hónapokkal ezelőtt azért itt komoly tüntetések voltak Iránban. Erről most nem nagyon lehet hallani, de hát gondolom, hogy a gazdasági helyzet az nem nagyon javult Iránban.
2: Egyáltalán nem. Ugye itt megint csak ketté kell választanunk azt, amit amikor az iráni gazdaságról beszélünk, hogy a lakosságnak milyen a gazdasági helyzete, meg a rendszernek milyen a gazdasági helyzete. Azok, amiket ő mondott, ezek nagyon erősen hatnak a lakosság gazdasági helyzetére. Tehát valóban azok a hosszú távú problémák, amelyek folyamatosan az elégedetlenség felé lökik az iráni társadalmat, ezek ott vannak, és ezek csak súlyosbodtak az elmúlt hetekben. A rendszerettől függetlenül még él, életben van, és valószínűleg ki fog tartani még legalább hónapokig, fönn tudja tartani ezt az állapotot, hogy nem tudnak érdemben exportálni a hormuzi szoroson keresztül. Tehát ez a két állítás, hogy az rendszer túlélhet, és az iráni gazdaság pedig katasztrofális állapotban van, ez a kettő egyszerre lesz emiatt igaz. Egyébként pont ezért gondolom azt sokan másokhoz, hogy igazából Irán számára most már a legveszélyesebb időszak a háború után fog eljönni, amikor elhallgatnak a rakéták és a drónok, mert akkor ugye indul egy ilyen újjáépítés, konszolidációs időszak, és hát ugyanazok a
1: helyzet is kialakulhat, ami ugye a háború előtt azért már érzékelhetően és megtapasztalhatóan ott volt.
2: Abszolút, és akkor még nem is beszéltünk arról, hogy az új legfelső vallási vezető, ugye a korábbi legfelső vallási vezető fia, ő a mai napig nem mutatta meg magát. Ugye most a Bakomeini nem volt.
1: Idézett egyébként egy üzenetet éppen a napokban, hogy az új fejezet kezdődik a hormuzi szoros és a Perzsa-öböl térségében, de hát ezt ugye csak felolvasták az iráni állami televízióban, és azóta, hogy az iráni legfelső vezető, ugye Ali Khamenei fia lett Mostaba Khamenei, ő nem mutatkozott a nagy nyilvánosság előtt, tehát sokak szerint véletlenül lehet, hogy életben sincs.
2: Így van, én nem állítanám, hogy nincs életben, de azt állítanám, hogy nincs rá bizonyítékunk, hogy életben van. Uh-huh. Ami egy nagyon nagy probléma lehet, hiszen azért az apjának a státusza az rengeteg legitimitást adott a rendszernek. Ugye nagyon sokan teorizálnak arról, elméleteket gyártanak arról, hogy a forradalmi gárda majd hogyan fogja átvenni a hatalmat Iránon belül, aminek persze van valamennyi értelme, hogy főleg, hogyha abban a szempontból nézzük, hogy a forradalmi gárda befolyás az folyamatosan növekszik, de hogy a forradalmi gárda eddig is a rezsim része volt, és ők azért nem követtek el mondjuk egy puccsot a legfelső vallási vezetővel szemben, egyrészt már nem volt rá szükségük, másrésztről pedig nagyon jó volt, hogy ott volt a legfelső vallási vezető, aki egy nagyon erős legitimitást és egy ideológiai azonosulás lehetőségét tette, vagy határozta meg az iráni társadalom számára. Nyilván itt ezt nem túloznám el, tehát ez különböző felmérések alapján mondjuk lehet, hogy ez csak 10-20% az iráni társadalomnak, de hát az pont elég arra, hogy a rendszernek legalább egy része valamennyire stabil lábakon álljon. Hogyha ez ki van ütve, már pedig most azért nem nincs nagyon ott erősen, akkor ez egy nagyon komoly probléma lehet. Szerintem az Egyesült Államok most azzal tenni a legrosszabbat Irán számára, hogyha ez a háborút vagyon lezárná, és ráhagyná az iráni rendszerre, hogy tessék, akkor most a következő évet csináljátok, próbáljátok meg túlélni. Én nekem továbbra is komoly agályaim van vannak azzal kapcsolatban, hogy ezt a rezsimet fönn lehet tartani, és nem hiszem, hogy ez életképes lenne hosszú távon, legalábbis arra van nagyon nagy átszervezés.
1: Tehát akkor jönnének egyértelműen repedések ebben a rendszerben, mert most repedések nem nagyon látszanak legalábbis. Egyébként is nagyon keveset tudunk az iráni belső rendszerről, meg a belső helyzetről. De...
2: Igen, de persze nehéz lenne bármit látni, úgyhogy az internet továbbra is le van kapcsolva. Ugye azért jönnek hírek arról, hogy az elnyomás mértéke az csak növekedett, tehát gyakorlatilag aki kiment az utcára az elmúlt hetekben, azt automatikusan ellenzéknek tartották, mindenki próbált otthon maradni. Ugye azok az emberek, akik ott vannak Iránban, ők tudnak néhányan kommunikálni a külvilággal különböző virtuális magánhálózatokon keresztül, de ezzel is ugye veszélyeztetik önmagukat, az saját státuszukat, és ezért is etikai aggályokat vett fel most az, hogyha a hozzám hasonló kutatók Iránon kívül felveszik a kapcsolatot az irániakkal. Persze ettől még ez a kontaktus valamennyire megtörténik, de nem tud teljes képet adni a helyzetről. Tehát én nagyon óvatos lennék azzal kapcsolatban, hogy bármit feltételezzünk azzal, hogy az iráni társadalom most milyen állapotban van, azon túl, hogy valószínűleg elég rossz állapotban van, és hát a háború után a kapcsolatban pedig nincs okunk feltételezni, hogy jobb lenne a helyzet, mint lett volt két hónappal ezelőtt.
1: És az iráni helyzettel folytatjuk a továbbiakban is, azon belül is az olajpiaci helyzettel. Május 1-ével az Egyesült Arab Emírségek kilépett a kőolaj exportáló országok szervezetéből. Ez a történés még csavarhat egyet ezen a egyébként is nagyon nehéz helyzeten, ami az olajpiacon kialakult?
2: Csavarhat, inkább középtávon és hosszú távon, mint rövid távon. Az Egyesült Arab Emírségek azért is mondta, hogy azért mostanra időzítette ezt a lépést, mert nem fogja közvetlenül hatni most ez a döntés arra, hogy mennyi olajat termel az Egyesült Arab Emírségek. Ráadásul igazából a döntés mögött az húzódott meg, hogy ebben az OPEC-ben a tagoknak van egy kvótája, egy termelési kvótája, hogy mennyit termelhetnek. Ugye így próbálják szabályozni a világpiaci árakat, és az Egyesült Arab Emírségek nagyon régóta kritizálta ezeket a kvótákat, és azt mondta, hogy számára ezek nem voltak elégségesek, hiszen rengeteg olajat nem termelhetett ki, amit ki tudott volna termelni.
1: Akkor ez egy ilyen taktikai lépés a részükről, vagy taktikai válasz arra, hogy mondjuk elégedetlenek ezzel a kvótarendszerrel?
2: Hivatalosan igen, azt mondanám. Ugye az Egyesült Arab Emírségek számára, ami egyébként ennek a konglomerátumnak mondjuk a negyedik, ötödik legnagyobb termelője volt, tehát egy viszonylag erős pozícióban voltak. Nagyon kritizálták azt, hogy ezeket a döntéseket a gyakorlatban a szaúdiak, a Szaúd-Arábia hozza meg, illetve a szaúdi-orosz együttműködésen keresztül történik. Ugye Oroszország nem része az OPEC-nek, de van ez az OPEC plusz együttműködési rendszer, aminek részei. És ez a szaúdi-orosz dominanciával szemben az Egyesült Arab Emírségek próbált politikailag mindig fölállni. És ráadásul most azt lehet látni, hogy tavaly december óta az iráni háborútól teljesen függetlenül a politikai vetélkedés az Egyesült Arab Emírségek, tehát ez Abu Dhabi, Dubai és még más ilyen kisebb emírségek, és Szaúd-Arábia között az élesedett különböző geopolitikai okokból, és ebből az OPEC-ből való kilépést az Egyesült Arab Emírségek szempontjából szerintem inkább a politikai ebből a szempontból tudjuk értelmezni. A kvótákat az Egyesült Arab Emírségek túl tudja lépni, tehát még hogyha meg is állapodnak annyiban, hogy X-et termelünk ki, azt látjuk, hogy az elmúlt évtizedekben X-nél többet termeltek ki. A politikai szempontból viszont ez egy nagy beszólás Szaúd-Arábiának. Ráadásul azért is, mert a döntést aznap jelentették be, amikor az öböl menti együttműködési tanács, amiben benne van Szaúd-Arábia és az emírségek is, ők éppen egy találkozót tartottak, amiben elvileg az egységet fejezték volna ki Iránnal szemben, hiszen mindannyian meg voltak valamilyen mértékben támadva. Az, hogy ezt ugyanaz napon jelentették be, ezt az OPEC-be való kilépést, mint hogy volt ez a találkozó, az is mutatja azt, hogy az emírségek alá akarta ásni ezt az egységképet, ami persze nagyon sok mindenre visszavezethető. Nem szabad elfejtenünk azt, hogy az emírségek Izrael legfontosabb partner ebben a térségben, és éppen ezért is mélyült a szakadék Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek között. A szaúdiak nagyon kritikusan nézik azt, hogy Izrael viselkedik 2023 óta. Ugyanan ők is akartak, úgy tűnt, hogy normalizálni kapcsolatokat Izraellel, és volt együttműködés a háttérben Izrael és Szaúd-Arábia között, de ez köszönő viszonyban sem volt azzal az intenzitással, amely mentén az Egyesült Arab Emírségek és Izrael együttműködtek 2020 óta, amióta normalizálták a kapcsolatokat. Most azt lehetett hallani, hogy Izrael a híres vaskupola rendszerét is exportálta az emírségekbe, és ezáltal az emírségek volt az első ország a világon, Izrael és az Egyesült Államok után, ahol ezt a rendszert használni tudták. Az, hogy izraeli haditechnikát használ egy öböl állam, az egy hatalmas változás a geopolitikai helyzetben. Van ennek egy
1: pikáns vetülete
2: azért. Abszolút. És hát a szaúdiak számára, ha nem is annyira kritikus ez a lépés, mint az irániak számára, de a szaúdiak sem örülnek ennek a fejleménynek, és ez tovább élesíti a helyzetet Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek között.
1: Egyébként mindez azért átrendezheti óhatatlanul az öböl térségbeli viszonyokat, és egyáltalán a lehetséges konfliktusokat az öbölbeli államok között?
2: Abszolút, és ez is egy olyan folyamat, ami szerintem kijelentető, hogy már történik. Mondjuk 2025. december, tehát az elmúlt 5-6 hónapban egyértelműen. Talán a magyar közbeszédben annyira nem jelent meg, de a térségben több olyan háború zajlik, például Jemenben, például Szudánban, amik egyébként egy hatalmas humanitárius válsággal járnak, tehát itt arról beszélünk, hogy több millió vagy több tízmillió ember szorul humanitárius segítségre napi szinten, és ezekben a konfliktusokban Szaúd-Arábia és az emírségek egymástól eltérő csoportokat támogatnak, ami egy darabig nem volt annyira kritikus, mert mindig voltak közös ellenségek, tehát Irán az mindig egy közös ellenség volt például, de egyre inkább azt láthattuk, hogy a két ország, tehát Szaúd-Arábia és az emírségek egymást tekintett a nagyobb kihívónak, mint Iránt, főleg azért, mert Irán nagyon meggyengült ezekben a régiókban. Az, hogy mindez most az iráni háborúval együtt történik, az egy nagyon érdekes mixet hozott létre. Sokan reménykedtek abban, hogy az iráni háború majd megint egy platformra teszi az Egyesült Arab Emírségeket és Szaúd-Arábiát, de nem ez történt. Azt lehet látni, hogy rengeteg vita van közöttük, és már a különböző influencerek az emírségből és Szaúd-Arábiából teljesen egymás torkának ugranak online, ami nagyon komoly problémákat vetít előre, és ráadásul ugye nem véletlen azt, hogy Irán is az Egyesült Arab Emírségeket támadta meg a legnagyobb mértékben az öbölmenti országok között. Hogyha megnézzük ezeket a monarchiákat, akkor gyakorlatilag majdnem a felét a rakétáknak és drónoknak az emírségek kapta, amit persze lehet összekötni azzal, hogy az emírségeknek van egy szimbolikus szerepe a világgazdaságban, ugye a dubai felhőkarcolók, stb. De hát, mivel az emírségek Izrael legfőbb szövetségese a térségben, ezért ez Izraelnek is egy üzenet.
1: Az egyébként mivel járhat, hogy most ugye az öbölbeli államok úgyis érintettek lettek, nem csak a földrajzi vetület miatt lettek érintettek ebben a konfliktusban, hanem amiatt is, hogy egész egyszerűen Irán részéről katonai támadás és katonai akciók érték, ez milyen következményekkel járhatnak? Hát ráadásul ugye olyan öbölbeli államokat is ért katonai támadás, akik egyébként pont megpróbáltak közvetíteni korábban az Egyesült Államok és Irán között.
2: Ez nagyon jó kérdés, és őszintén szóval ennek a hosszú távú hatásait még csak kapargatjuk egyenlőre. Az, hogy ezeket az országokat megtámadták, az egy regionális szinten eznek abszolút nagyon komoly hatásai vannak, már csak azért is, mert ezek az országok eddig arra az imázsra építették a gazdasági, politikai stratégiájukat, hogy ők a stabilitásnak a szigetei, náluk nem történnek ilyenek, miközben persze Szíriában, Irakban, Jemenben máshol nagy háborúk dúltak, Palesztinában, stb. Most ez a kép ezt teljesen összeomlott. Tehát az, hogyha a rakéták Dubaj felé mennek, az nyilván megkérdőjelzi a befektetőknek a kedvét arra, hogy nem csak, hogy befektessenek, de egyáltalán egy hosszú hétvégét eltöltsenek Dubajban, hiszen ott tudnak ragadni.
1: Meg a turisztikai szereplők kedvét is.
2: Így van, és hogyha megnézzük azt, hogy ezek az országoknak vannak ugye 10-20 éves gazdaságfejlesztési tervei, amik a turizmusra épülnek, a befektetések, külföldi befektetésekre épülnek, mesterséges intelligenciára épülnek, arra a mesterséges intelligencia iparra, aminek a fizikai megvalósulási formáit, a különböző data szervereket a térségben, azokat megtámadták az elmúlt hetekben. Eddig ugye az volt a befektetők fejében, hogy az, hogy hol vannak ezek a szerverek fizikailag, az egy másodlagos kérdés. Sőt, hát szakértők azt mondták nekem, hogy lehet, hogy egy nagy cég nem is tudja, hogy az az adat, amit ő használ, az fizikailag hol van, melyik szerveren van. És most derült ki, hogy akkor pont ott volt Dubajban, amit megtámadtak az iráni rakéták. Ez egy nagyon nagy probléma lehet gazdasági szempontból, és hát hogyha ezek az öböl országok gazdaságilag komoly problémába kerülnek, az egész régióra fog hatni, mert nagyon sok ország például abból tartja fönn a fiskális egyensúlyát, hogy Szaúd-Arábia megsegíti őket valamennyi segéllyel, vagy valami támogatással, energetikai támogatással, stb. Ugye Jordániát szokták például ide tenni, de például a palesztin hatóságok is függ valamennyire öböl menti forrásoktól, stb. Tehát ez mindenképpen egy nagyon komoly probléma, és egyébként ez nyilván hatni fog ránk is itt az Európai Unióban.
1: Azon is óhatatlanul elgondolkodhatnak ezek az érintett többöbeli országok, hogy mennyire tartsanak fenn szoros kapcsolatot mondjuk az Egyesült Államokkal, hiszen most éppenséggel ezen kapcsolat miatt váltak katonai célponttá Irán számára.
2: Így van, az mindenképpen látható, hogy megdőlt az a kép, hogy az amerikaiakkal való együttműködés az valamilyen elrettentést fog teremteni. Az volt az eredeti gondolat, amikor az 1990-es években kiépültek ezek a nagyon mély biztonságpolitikai kapcsolatok az öböl országok és az Egyesült Államok között, hogy azzal, hogy amerikai létesítmények vannak az öböl országokban, pontosabban vannak olyan létesítmények, amiket az amerikaiak használhatnak, és vannak amerikai katonák, amerikai felszerelések, ez el fogja rettenteni Iránt és másokat attól, hogy támadják ezeket az országokat. Ez valamennyire működött, de aztán talán tavaly kipukkadt, nem csak az iráni támadások miatt egyébként, hanem azért is, mert tavaly szeptemberben Izrael is egy támadást intézett Katarban, a Hamásszal szemben, úgyhogy Katar az egyik legfontosabb csomópontja, logisztikai csomópontja az amerikai hadseregnek a térségben. Tehát láthatóan ennek az értéke mindenképpen csökkent, és erre még ráépülnek azok a frusztrációk, hogy az öböl országoknak nem sikerült elkerülni azt, hogy ez a háború meginduljon, lobbiztak ez ellen ugyanis. Másrészt azt is lehetett látni, hogy az amerikaiaknak fontosabb az, hogy az izraelieket támogassák a háborúban, mint az öböl országokat. Ezek a frusztrációk mind egymásra épülnek, viszont mégiscsak ott van az a csapda az öböl országok számára, hogy oké, nem akarunk, látjuk az árát annak, a költségeit annak, hogy az Egyesült Államokkal együttműködünk, de mi az alternatíva? Az Európai Unió nem egy alternatíva, az európai országok nem jelentenek alternatívák. Kínának nincsenek olyan katonai képességei és politikai akarata, hogy biztonsági árnyal vonja ezeket az országokat. Oroszország sose volt egy biztonságpolitikai partner ezeknek az országoknak, sokkal inkább egy gazdasági partner volt, ugye az OPEC-en keresztül. Ki lehet az alternatíva? Nincs nagyon alternatíva, az lehet egy megoldás, és azt látjuk már egy ideje, hogy megpróbálják diverzifikálni a biztonsági kapcsolataikat ezek az országok. Tehát egyszerre több állammal is együttműködni, viszont ezek azért inkább korlátozott megállapodások, tehát például ilyen Törökország és Katar közötti viszony, Pakisztán és Szaúd-Arábia közötti viszony, ezek mind tudnak működni valamilyen mértékben, de olyan fajta elrettentési szerepük, mint az Egyesült Államoknak nem lehet.
1: Szóba került az imént az, hogy gazdasági gondokkal járhat majd mindaz, ami most történt az öbölbeli országokban, de mutatkozhatnak esetleg majd bármilyen belső destabilizációnak is a jelei a térség országaiban? Lehet bármiféle vagy ilyesfajta veszély az uralkodó elit számára ezekben az arab államokban?
2: Valamennyire lehet. Nem dimenzionálnám túl, de ennek egyes jeleit láthatjuk. Azért, főleg ez egyébként Bahreinben, Kuwaitban és az Egyesült Arab Emírségekben már most vannak erre jelek. Ezek azok az országok, ahol egyrészt van egy nagyobb síta közösség, ami összeköti egyébként ezeket az öbölmenti monarchiákat, az, hogy a vezető rétejük az vagy szunita, vagy valami más iszlámhoz tartozó ágnak a képviselője, de nem síta semmiképpen sem. Viszont nagyon nagyok a síta közösségek ezekben az országokban. Bahreinben ráadásul egy szunita a uralkodó család uralkodik egy síta többségű társadalom felett, tehát ott garantált, hogy vannak problémák. Minden alkalommal, amikor Iránnal van valami válság, vagy valami politikai kavarás, akkor ezek a belső ellentétek mindig felszínre jönnek, hiszen a síta lakosság ezt az ügyet föl tudja használni szimbolikusan arra, hogy a saját jogait követelje, vagy pedig kifejezze elégedetlenségét a rendszerrel kapcsolatban. Bahreinben voltak tüntetések, Kuwaitban voltak tüntetések, Irán mellett, Na most képzeljük el, hogy egy olyan ország mellett vannak tüntetések, amelyik éppen támadja azt az országot, ahol én élek. Tehát ez egy nagyon-nagyon furcsa helyzet. És hát a hatóságok láthatóan nagyon erőszakosan is reagáltak ezekre a tüntetésekre. És akkor még Izraelről nem is beszéltünk. Tehát ugye az a vetület ennek a konfliktusnak, hogy Izrael támadja Iránt, azért az nagyon sokakat lök arra, még hogyha Iránnal nem is szimpatizál, hogy mégse támogassa az izraeli akciót. Éppen ezért már most láthatóak a belső konfliktusok ezzel kapcsolatban. Ezeket a hatóságok egyelőre tudják kezelni, tehát elég erőszakosan, de tudják kezelni. Az emírségekre figyelnék igazából leginkább ebből a szempontból, két okból is. Egyrészt az, hogy ez a nagyon egyértelmű Izrael barátság, amit az Egyesült Arab Emírségek mutat, legalábbis az emírségi vezetés mutat, ez belső elégedetlenséget mindenképpen növeli. Ha ez egy gazdasági kihívásokkal teli időszakkal párosul, akkor azért ez politikai frusztrációvá is formálhat. És ráadásul már most lehet pletykákat hallani azzal kapcsolatban, hogy az országon belüli különböző uralkodó családok hogyan kritizálják Abu Dhabit. Ugye ez az Egyesült Arab Emírségek 7 darab kicsi királyság, 7 kicsi monarchia, gyakorlatilag 7 emírség, amiből Abu Dhabi a legnagyobb, ők irányítják a külpolitikát, ők van a legtöbb olaj, Dubajt szoktuk még ismerni, és van 5 kisebb másik emírség. Ezek közül az 5 ország közül, vagy hát hogyha most Dubajt is beveszik, akkor a 6 kisebb emírségből legalább 2-ről lehet azt hallani most, hogy nem elégedettek a mostani helyzettel. Nyilván sok eszközük nincs, nem fognak kilépni az emírségekből, de az, hogy erről egyáltalán tudunk, az mutatja, hogy itt vannak feszültségek.
1: Lehetnek olyan forgatókönyvek is az elmondottak alapján, hogy ezek az ideológiai vallási ellentétek is felerősödnek. Hát, ha csak vesszük Iránt, akkor Irán úgymond egy síta sziget a szunita arab országok gyűrűjében. Szóval lehetnek ilyesfajta feszültségek is még?
2: Abszolút, és ez egyébként félő is, most több kollégámmal is próbáltuk ezt nézni a térségben, hiszen az egyértelmű párhuzamot az arab tavasz időszaka 2010-es évek eleje, amikor politikai konfliktusok hatással ezek a szektariánus ellentétek, tehát a szunita-síta muszlimok közötti ellentétek azok nagyon felerősödtek, és hát nyilván az egyes kormányok erre rá is játszottak. Az egész szíriai polgárháború végigvonult ez a kérdés, és most félő, hogy Irán ismét egy mumussá válik, azzal a síta lakosság is mumussá válhat ezekben az országokban. Ahogy említettem, az öbből országban vannak erre jelek, hogy ez történik. Libanon még egy olyan eset, ahol ezek a feszültségek bármikor erősödhetnek, de hát ott ugye erősek is, hiszen ott van a Hezbollah, ami egy síta szervezet, és azzal szemben azért a szunita és keresztény lakosság eléggé kritikus, de Szíriában, Irakban is ezek nagyon könnyen felperzselődhetnek. Szóval mindenképpen erre érdemes figyelnünk, bár hozzáteszem azt, hogy az elmúlt 2 évtizednek a rombolásai után azért a közel-keleti lakosság elsősorban békét szeretne, és nehezebben feltüzelhető, mint mondjuk volt a 2010-es évek elején.
1: Libanont említette az imént, beszéljünk egy kicsit a Libanonról is, hiszen itt sorra vettük az iráni konfliktus, az iráni fegyveres konfliktus szereplőit, és hát Libanont azért mindenképpen azért szóba kell hoznunk az iráni háborúhoz kapcsolódóan, de hát voltak éppen attól függetlenül is ez egy háborús gócpont, olyannyira, hogy egyébként Izrael az egész térségre érvényes tűzszünetet sem volt hajlandó Libanonra is vonatkoztatni. Mi is a célja itt Izraelnek? Mi is történik most ebben az országban, ahol egyébként már közel 1 millió embernek kellett elmenekülni az otthonából?
2: A Libanonban most úgy tűnik, hogy az izraeli vezetés meglátta a lehetőséget arra, hogy a Hezbollahot teljesen felszámolják. Ez a folyamat már 2023 óta igazából zajlik, október 7-ét követően a Hezbollah és Izrael között is kiesettek a harcok, de úgy tűnt akkor, hogy 2024-ben azzal, hogy Izrael szinte teljesen lefejezte a szervezetet és visszaszorította, akkor úgy tűnt, hogy egy kicsit stabilizálódik a helyzet, és hát ugye most az változott csak február 28-a óta, amit egyébként a mai napig nem lehet teljesen érteni, hogy a Hezbollah rohant bele ebbe a konfliktusba, és őt lőttek ki rakétákat Izraellel szemben, amit egyébként persze lehet úgy is értelmezni, hogy ők tudták, hogy az izraeliek jönni fognak. Mindenesetre ez egy tökéletes alibit adtak az izraeli hadseregnek arra, hogy elinduljanak a libanoni területen. Most ezt a folyamatot láthatjuk, volt mindenfajta tűzszüneti kezdeményezés, megállapodás, de ezek nem jutottak sehova, most a mai napig is aktívak a harcok Libanonban. Itt még az a egy nagyon érdekes faktor, hogy a libanoni állam, ami független a Hezbollah-tól, nem teljesen független, hiszen a kormányban is gyakran vannak a Hezbollah-nak a képviselői, de a libanoni állam sem nézi jó szemmel, amit a Hezbollah csinál, tehát ők is kvázi Izrael partnerei lennének abban, hogy felszámolják, vagy legalábbis lefegyverezzék a Hezbollah

0: nem ilyen mértékben semmiképpen sem. Viszont ezek nem nagyon mennek sehová, mert a libanoni államnak is van egy politikai kerete, amiből nem tud kilépni. Nyilván nem akar Izrael kollaboránsává válni a Hezbollahval szemben. Másrésztről pedig a libanoni állam is teljesen hatékonytalanul tudja eljárni a Hezbollahval szemben, nem tudja felszámolni a Hezbollahot, nem tudja elvenni a fegyvereit, stb. Tehát ez egy nagyon fura dominó, ami, vagy hát pontosabban egy ilyen kirakós, ami, aminek egész egyszerűen nem mennek a helyére a darabjai, és ez garantálja azt, hogy ez a háborús helyzet valószínűleg Libanonban fönn fog maradni, még akkor is, hogyha az iráni helyzetet megoldanánk, és hát ahogy beszéltük, ez sem holnap fog megtörténni.
1: Egyébként a Hezbollah, illetve akár Irakban, akár Jemenben működő különböző milíciák összességében milyen szerepet töltenek be a Közel-Keleten? Mondhatjuk azt, hogy végrehajtói Teherán akaratának, vagy Teherán szándékainak, vagy azért van önálló mozgásterük, önálló dinamikájuk?
0: Semmiképpen sem kezelném őket báboknak, tehát nem arról van szó, hogy ők végrehajt, tehát hogy Irán megmondja, hogy mit csinálják, és ők azt csinálják. Inkább úgy tudjuk ezt elképzelni, hogy mindegyik szereplőnek megvan a maga működése, megvan a maga kontextusa, az, hogy például Palesztinában a Hamas meg tudott erősödni, annak kvázi semmi köze Iránhoz. Irán támogatta őket, de az a politikai kontextus, amiben a Hamas meg tudott erősödni, az ott érthető helyi szinten, és nem egy kreálmány. Ugyanez igaz Jemenben a Huszikra, ugyanez igaz Libanonban a Hezbollahra. Viszont az is igaz, hogy Irán elkezdte ezeket a szereplőket támogatni, viszont most azt is láthatjuk az elmúlt években, hogy ez a támogatás ugye csökkent valamilyen mértékben, azt is láthatjuk, hogy ezek a szereplőknek megvan a maga döntési lehetősége arra, hogy például belépjenek egy háborúba, vagy ne lépjenek be. Most úgy tűnik egyébként, hogy például a Hamásznak az október 2023. október 7-i akciója, terrorista akciója Izraellel szemben, ugye az is bizonyítja azt, hogy a Hamász nem kézi vezérelték Teheránból, hanem Teherán utasítása ellenére tették meg ezt a lépést. Tehát Irán azt mondta, hogy ne csináljátok ezt még, a Hamász vezetői mégis megcsinálták. Ugyanezt látjuk a Huszik esetén, a Hezbollah esetén, megvan a maga akaratuk, és egyébként éppen ezért nagyon népszerű szervezetekké is váltak ezek a csoportok az elmúlt időszakban, hiszen úgy tűnik, hogy ők azok, akik Izraellel szemben hatékonyan fel tudnak lépni.
1: Csak még egy kérdés erejéig, vagy hát zárásként visszatérve még Libanonra, ugye az jutott dolhatatlan az eszembe, hogy 70-es, 80-as évek polgárháborúja előtt Libanon, hát a Közel-Kelet pénzügyi és banki központja volt, a Közel-Kelet Svájcaként emlegették, és akkor voltak éppen, hogyha azt latolgatjuk, hogy milyen sors is várhat erre a sokat szenvedett országra, akkor hát továbbra is a fegyveres konfliktusok és a háborús helyzet, hiszen utalt az imént arra, hogyha ez az iráni háború lezáródik is, elképzelhető, hogy Libanonban ugyanúgy dörögnek majd a fegyverek.
0: Hát igen, ez a pessimista forgatókönyv, azt mondanám, nyilván lehet optimista forgatókönyveket felállítani. Nem beszéltünk belpolitikai folyamatokra az egyes országokban, de például Izraelben idén választások lesznek, attól rengeteg fog függni, nem csak Izrael szempontjából, hanem régió szempontjából is. Hogyha Netanyahu megbukik, és ellene valami koalíció szerveződne, az ideológiai lehet, hogy nem lenne radikálisan különböző, mint amit
1: Netanyahu képvisel.
0: De változások sokat hozna, és valószínűleg egy racionálisabb vezetés lenne. Már csak azért is, mert a miniszterelnöknek akkor nem kéne folyamatosan azzal foglalkozni, hogy mikor zárják börtönbe, meg mikor kell meghallgatásokra mennie.
1: És hogy meddig kell elhúzni a fegyveres incidenseket.
0: Így van, tehát az attól nagyon sok függ, és szerintem egy kicsit, vagy hát sokkal racionálisabb izraeli vezetése azért tudnak változni most itt a körülmények, de és egy kicsit racionálisabb amerikai vezetése is tudnának változni a helyzetek, de most erre még rövid távon nincs.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést. Az elmúlt órában Szalai Máté, a Klingendál Intézet és a Budapesti Corvinus Egyetem kutatója volt a vendégünk. A műsor elkészítésében Erdei Tamás főszerkesztő vett részt. Én Kocsonya Zoltán voltam, köszönöm, hogy bennünk tartottak.
2: Az Inforádió műsorát hallották itt a Csillagpont Rádióban.

0: Hírek a Csillagpont Rádióban.
1: Kellemes koranyári idő lesz, a délibanoni papokhoz szólt 14. Leó pápa. Megújultak a megfigyelési térképek a Hungaromet ZRT oldalán. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Videóhívással szólt délibanoni papokhoz 14. Leó pápa. Az izraeli határhoz közeli falvakban élő papok eredetileg a Vatikán libanoni nagykövetével készültek megbeszélésre. A katolikus egyházfő váratlanul csatlakozott az online konferenciához. Az elmúlt napokban az izraeli hadsereg lerombolt egy katolikus kolostort az egyik határvidéki faluban. A pápa imáiról biztosította a megbeszélés résztvevőit, és kifejezte reményét, hogy hamarosan béke lesz a határvidéken. Franciaország és partnerei képesek a hormuzi szoros biztonságossá tételére, közölte a francia elnöki hivatal. Emmanuel Macron államfő hivatala hangsúlyozta, hogy a szoros biztonsága közérdekű, ezért ennek érdekében egy nemzetközi missziót hoznának létre. Hozzátették, felajánlanák Iránnak, hogy ismét átkelhet a hormuzi szoroson, azzal a feltétellel, hogy lényegi tárgyalásba kezd az amerikaiak által javasolt témákban. Minden eddiginél egyszerűbben lehet jövedelem igazolást és nullás adóigazolást igényelni a digitális állampolgár weboldalán, közölte a Digitális Magyarország ügynökség. Mint írják, a fejlesztéssel jelentősen egyszerűbbé válik az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés. Az adóhatósági igazolások igénylése ingyenes. Adománygyűjtő kampányt indít a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásának támogatására a Katolikus Karitász. A szervezet Vár a nyár elnevezésű programja évente mintegy 4000 fiatalnak biztosít ingyenes kikapcsolódást, a mostani gyűjtés pedig az utazási költségek fedezését és a programok bővítését szolgálja. A kezdeményezést a 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal bárki támogathatja, valamint a karitász.hu oldalon is lehet segíteni. Változik a H8-as és a H9-es hév közlekedése a hétvégén. A szerelvények karbantartás miatt rövidített útvonalon járnak, közölte a BKK. A H8-as hév csak Cinkota és Gödöllő között, a H9-es járat csak Cinkota és Csömör között közlekedik. Az Őrsvezértere és Cinkota között pótlóbuszok szállítják az utasokat. Megújultak a megfigyelési térképek a Hungaromet ZRT oldalán. A szolgáltató közölte, hogy a fejlesztéssel átláthatóbb felület, több adat és gyakrabban frissülő térképek segítik az aktuális időjárás követését. Az ábrák kiemelik a többi közt a hőmérséklet és a széllökések szélső értékeit, a napi csapadékösszeg térkép pedig 10 percenként frissül. Csütörtökön helyenként zivatarokra számíthatunk, a szél élénk, északnyugaton erős, a zivatarok környezetében viharos lesz. Napközben 20-25 fok várható, hasonlóan kora nyári idő lesz a következő napokban is.
0: Pörgess fel a pulzusod!
2: FM 103, Csillagpont Rádió!

0: A nap. Önök a Csillagpont Rádió hírmagazinját hallják.
1: Köszöntöm a Csillagpont Rádió hallgatóit, ez itt a Nap, rádiónk napi hangos hírösszefoglaló magazin műsora. A mikrofonnál a műsor felelős szerkesztője, Németh Csaba köszönti a rádió hallgatókat. Mint mindig ma is az aktuális hírek mellett a reggeli és a délutáni műsorainkban elhangzott legérdekesebb beszélgetésekből hallhatnak válogatást.
0: A Nap. A Csillagpont Rádió hírmagazinja.
2: Sikeres beavatkozásról szóltak a híradások, legalábbis amire én felfigyeltem, amelynek a színhelye az Egri Markot Ferenc kórház volt, és a résztvevők pedig a helyi kórház intenzív osztálya és a Borsodabolcs-Zemplén vármegyei központi kórház intenzív osztályának és mellkassebészeti osztályának vezetője, dolgozói, szóval egy közös koprodukció eredményéről szólt ez a cikk, ez a tudósítás, amelynek során egy 60 év körüli hölgynél sikeres beavatkozást végeztek el, mégpedig, hogyha jól mondom, akkor mediasztinálisnak nevezett beavatkozást. Bólogat a stúdió vendége dr. Tóth Imre, mellkassebész osztályvezető főorvos, a Központi Kórház orvosigazgató helyettes, akit köszöntök szeretettel.
3: Én is köszöntöm a hallgatókat.
2: Nagyot nem tévedtem akkor, amikor kimondtam ezt a latin szót, ugye?
3: Igen, nagyon jól.
2: Köszönöm, kiprovokáltad én is az elismerést, amely igen. Jár önöknek egyébként. De azért megkérdezem, hogy miért figyelt fel a sajtó erre az eseményre? Ez annyira nagy trúvájnak számít, vagy a ritkasága miatt, vagy miért?
3: Hát most én nyilatkozom ez ügyben, pedig igazából a sebészeti része a legkevesebb, hiszen az egy technikai kérdés, ezt a bizonyos csecsemőmirigy daganatot, vagy pedig hát ugye a mediasztinális tumornak is nevezhetjük, de azon belül csecsemőmirigy daganat, egyszerűen el kellett távolítani. De a probléma az, ameddig odáig eljutunk, hogy ezt meg lehessen tenni, illetve a műtét utáni időszaknak a menedzselése, ezek nagyon komoly szakértelmet és speciális tudást igényelnek, és ebben működött együtt az Egri Kórház intenzív osztálya, az ottani ideggyógyászat, illetve hát a Miskolci Központi Intenzív. El tudtunk oda jutni, hogy ezt a beteget úgy előkészítették két ilyen izomgyengességgel járó krízis után, hogy alkalmassá vált műtétre, és biztonsággal el lehetett végezni a műtétet. Tehát igazából itt az a műtét körüli munka, ami történt, az volt az igazán nagy dolog, és nem annyira a műtét.
2: Hát ő mindig is szerény volt egyébként, mert azért ez a kettő együtt működik, és egyik a másik nélkül nincsen. Bontsuk ki egy kicsit részletesen ezt. Két tüdőfél közötti mellkasi részhez kellett hozzányúlni, vagy ott történik a beavatkozás, igen. És ez azért rizikós, mert hogy ilyen létfontosságú szervek vannak ott, mint a szív, a nagyerek, a nyelőcső, meg ugye a csecsemő. Igen, apróságok. Igen. Olyan apróságok, amelyek egy pillanat alatt egy más világot villanthatnak fel az érintett számára, és hát utalt rá erre a bizonyos krízisre.
3: Mi az ténias krízis? Mi az a grávis a betegségnek a neve, amit ez a csecsemőmirigy tud okozni.
2: Ez a légzés leállás, ugye?
3: Igen, igen, ez egy izom gyengességgel, illetve hát szélsőséges esetben izombénulással járó, általános izombénulással járó betegség, ami nyilván a légzőizmoknak a bénulását is okozza, és ezáltal egy életveszélyes krízis helyzetet teremt.
2: Tehát azonnali beavatkozás szükségeltetik ilyenkor?
3: Érdekes dolog az azonnali beavatkozás, de nem azonnali műtét. Tehát ezt megint hangsúlyoznám, tehát el kell jutni odáig, hogy a műtétet el lehessen végezni. Csak mondom, hogy ez a mediasztinum, amiről most beszélünk, nem tudom, mennyire van benne a köztudatban, mert a nyelvújítás korában erre kitaláltak egy magyar szót, hogy gátor. De ha én most 10 embernek azt mondanám, hogy gátor, nem tudnák, hogy 10-ből egy esetleg, hogy az hol van.
2: De nem mintha sokkal többen tudnák ezt a másik latin szót, a kifejezést, hát de igen, azért azt talán jobban el
3: de tudják. Valójában a szakmában is, mivel kevés műtétet végzünk a mediasztinumban, tehát a gátorban, ezért a szakmai köztudatban sincsenek benne annyira a gátornak a betegségei. Ez, én azt gondolom, hogy most ebben az esetben, hogy felismerésre került, hogy ennek a betegnek ott van egy daganata, felismerésre került maga a izomgyengeségnek a ténye, és ezt két krízis helyzet után úgy tudták kezelni, hogy műtétre alkalmassá tették a beteget, tehát ez egy nagyon nagy dolog. Egerben nincsen mellkassebészet, tehát ezt a beteget el kellett juttatni Miskolcra, az itteni intenzív fogadta, és mi pedig megoperáltuk, és a műtét utáni időszakban pedig szintén folytatta az intenzíva kezelését.
2: Eddig ugye az Országos Onkológiai Intézet mellkassebészetén elsősorban ott történtek ezek a beavatkozások, nem?
3: Igen, tehát a krízises betegeknek a beavatkozása, meg kell mondani, hogy nem sok van ilyen. Tehát másfél évvel ezelőtt volt körülbelül az utolsó ilyen eset. Mi aszténiás betegeket operálunk rendszeresen, körülbelül 6 éve, 7 éve kezdtük el a csecsemőmirigy műtéteit, méghozzá minimál invazív módon. Persze hát ez attól függ, hogy hol helyezkedik el, mekkora méretű, hogy infiltrálja a környezetét, tehát hogy beszűrje a környezetét a daganat, de nagyon sok esetben most már ez minimál invazív módon, tehát gyakorlatilag 3 kis lukból meg lehet operálni. Nagy különbség van abban, hogy a beteg az egy kontrollált miaszténiában szenved-e, vagy pedig ilyen krízis helyzetek alakulnak ki nála.
2: És ez mitől függ egyébként, hogy kialakul a krízis helyzet? Az nyilván egyénektől függ, azt értem, de valami okozza ezt?
3: Igen, tehát amikor a gyógyszeres lehetőségek elfogynak. Itt igazából egy ingerület átviteli zavarról van szó, tehát az idegszárról az ingerület nem jut át az izomra. Általában autoimmun oka van ennek, tehát a szervezet, a saját szervezet termel olyan ellenanyagokat, ami az ingerület átvívő anyagot nem engedi át az izomba, és azok a gyógyszerek, amikkel előkészítik a beteget, az tulajdonképpen azt célozza, hogy ez az ingerület átvitő anyag megfelelő mennyiségben álljon rendelkezésre. De ennek is vannak korlátai, és hogyha ezek a korlátok bekövetkeznek, akkor már csak azt lehet csinálni, hogy olyan gyógyszert adnak a betegnek, ami az immunrendszerét kezdi el egy kicsit gyengíteni, hogy ne harcoljon a saját szervezet által produkált anyag ellen, és az ugye mindig kétélű, hát ezt tudjuk nagyon jól, az egész szervezetet érinti. Ezért nagyon nehéz a krízises betegeket előkészíteni a műtétre.
2: Azt, hogy valaki miasztémiás beteg lesz, az hogy derül ki? Ez egy alapos vizsgálat után, vagy egy rosszulét után váratlanul?
3: Kezdetben annyi tünete van csak, hogy a betegen azt vesszük észre, hogy felemeli az állát mindig, ha nézni akar valamit, mert lóg a szemhéja, és nem lát ki a saját szemén. Tehát először a úgynevezett szemhéptózis az, ami kialakul egy ilyen betegnél.
2: Fiatal, idős, kik az esélyesebbek, vagy nincs erre még?
3: Én nem vagyok ideggyógyász, tehát, de az a helyzet a miaszténiával, hogy van időskori típusa, amelyikhez nem társulnak daganatok. De van ennek egy másik változata, amikor az úgynevezett csecsemőmirigy, megmaradó csecsemőmirigy, vagy csecsemőmirigy daganat társul hozzá. Úgy gondolom, hogy szerintem nagyon sok ember azt se tudja, hogy van ilyen, hogy csecsemőmirigy a szervezetünkben.
2: Hát tudjuk, hogy itt a szegcsont tájéken.
3: Igen, hát a gátorban helyezkedik el. Igen, és annak az a feladata, hogy egészen a immunrendszer kialakulásakor a bizonyos limfocita, tehát fehérvérsejt típusokat ott termel először a szervezet, méghozzá a T, tehát a tímus eredetű limfocitákat, de aztán ez elsorvad, mert ennek a szerepe megszűnik a szervezetben, de ha megmarad felnőtt korban, és valamilyen okból újból elkezd funkcionálni, illetve ha daganat keletkezik benne, akkor felborítja az immunrendszernek ezt a tevékenységét, valamiért éppenséggel az izom ingerület átvitel, tehát ennyire nem mélyedtem el a témában, nyilván aki elméleti szakember ezt jobban tudja, de egyértelmű az összefüggés. Viszont nagyon érdekes, hogy azért az ilyen betegeket fel kell arról világosítani, hogy ez nem úgy működik, hogy amikor eltávolítjuk a daganatot, akkor másnaptól megszűnik a miaszténiája is, mert érdekes módon, hogy utána még hónapok, évek kellenek, mire a gyógyszer mennyiség, amivel ugye ezt kontrollálni lehet, el lehet kezdeni csökkenteni, tehát nem azonnali hatású, de mégis meg kell tenni ezt a lépést, mert egyértelmű az összefüggés a miasztenia és a csecsemőmirigy megléte, fennmaradása, vagy pedig a csecsemőmirigy daganata között.
2: A miasztenia maga az krízist jelent tulajdonképpen?
3: Nem, a miasztenia az annyit jelent, hogy miasztenia, tehát izom gyengeséget jelent. A gravis az pedig azt jelenti, hogy súlyos. Tehát a miasztenia a gravis súlyos izomgyengeség, de mint diagnózis ezt a típusú súlyos izomgyengeséget értjük.
2: Az meg, hogy az esetben a daganat jó vagy rossz indulatú, ez esetben teljesen mindegy. Hát nem teljesen mindegy, de tulajdonképpen a lényeg az, hogy azt onnan el kell távolítani.
3: El kell távolítani. Ezek általában azért rossz indulatú daganatok, illetve az úgynevezett tímus persistens, tehát fennmaradó csecsemő mirigy, ami nem daganat, csak egyszerűen megmaradt, nem sorvadt el az egyetfejlődés során a betegnél, az jó indulatú elváltozás. A csecsemőmirigy daganatai azért általában rossz indulatúak, de alacsony malignitásúak a legtöbb esetben. Nyilván onkológiai követést, esetleg helyi kezelést, akár sugárkezelést igényelhetnek a műtét után.
0: A NAP. Hírek, információk, tudósítások. Csillagpont Rádió. FM 103.
2: Én azt hiszem, hogy ha az obezitológia szót mondjuk, akkor ma már nem kapják fel annyira az emberek a fejüket, mint néhány évtizeddel ezelőtt, amikor még sokan nem is tudták, hogy mi értendő gyakorlatilag az obezitológia alatt. Azt lehet olvasni róla, hogy kövérségtudomány, másütt azt lehet olvasni, hogy orvosi segítséggel a tartós fogyás elérésért dolgozók, illetve ezt a szakterületet összefogók. Most az lesz a tisztünk az előttünk álló percekben, hogy az obezitológiáról, feladatáról, céljáról beszéljünk, annak okán, hogy itt Miskolcon a Szent Ferenc Kórházban 18 éve működik az obezitológiai részleg, és nem is olyan régen az a megtiszteltetés ért bennünket, hogy centrumán központtá avanzsált, tehát egyfajta ellátási szint emelkedése, bővülése is jellemzővé vált. Köszöntöm a stúdió vendégeit, dr. Losonczi Istvánt, kardiológus főorvost, a Borsod-Abaúj Zemplén Vármegyei Központi Kórház Szent Ferenc Tagkórházának kardiológiai rehabilitációs osztályvezető főorvosát, és köszöntöm Balogné Béres Bettinát, szakápolót, az obezitológiai részleg helyettes vezetőjét. Főorvos úrral kezdjük a beszélgetést. Hát ön kardiológusként sok évtizede dolgozik a Szent Ferenc Kórházban. Hogy fogadta az obezitológiai részleg kialakításának a hírét?
4: Szeretettel köszöntök minden érdeklődőt és hallgatót. A mi intézetünk egy kardiometabolikus centrumnak nevezett keringési és anyagcsere központ, ami fokozatos evolúcióval jött létre, hogy egy teljes ellátást adhasson mind a megelőzésben, mind a terápiában azoknak a betegeknek, akik mind keringési, mind anyagcsere, sőt, még onkológiai szempontból is a legnagyobb kockázati besorolásban élnek. És hogy felismerésre került, hogy a keringés és az anyagcsere betegségeket igazából nem lehet elválasztani egymástól, hiszen egymásba fonva egy óriási nagy körforgalmat alakítanak ki, és rontva egymás állapotát egyre több kórkép kapcsolható ezekhez.
2: Tehát a menete az, hogy miután az elhízás maga is betegség, először ezt a fajta betegséget kell meggyógyítani, orvosolni, és aztán jöhet az összes többi, hogyha mondjuk szív problémája van, vagy éppen emésztési zavarokkal küzd?
4: Fel lehet állítani egy eseményvonalat, aminek ugye a legelső szakasza az úgynevezett rizikók megléte és az elsődleges megelőzésben adott teendőknek a már is elindítása, és utána következnek azok a megjelenő, már diagnosztizálható betegségek, amik a három korábban említett irányban egyre több diagnózishoz vezetnek és egymásba kapcsolódnak. Keringési betegségeket tekintve rengeteg anyagcsere rizikó van a háttérben, ami ezeket kialakítja, és ez teljesen fordítva is igaz. Tehát szinte mindegy, hogy melyik oldalról indulunk ezekben a terápiákban, és sajnos azt látjuk, hogy sokszor kell egy úgynevezett nagy esemény, hogy rávilágítson a problémákra, tehát egy olyan megbetegedés, ami az említett három témakörből adott egy páciensnél, és akkor komplexitásával elindulva a terápiába mind a három oldalról tényleg egy összetett terápiát igényel. A nagy eseményen átesetteknél ugye
2: infarktusnak gondol?
4: Gondolok itt a sztrókra, az infarktusra, tehát a keringési betegségek nagy eseményeire, és gondolok itt az elhízás okozta olyan anyagcsere problémákra, aminek ugye a leggyakoribb megjelenési formája a kettes típusú cukorbetegség, ami aztán mindenfajta érrendszeri problémát elősegítve és felgyorsítva az anyagcsere betegségen kívül keringési betegségekhez és szervi manifestációkhoz fog vezetni.
2: Hogy üdvözítette, mert gondolom üdvözítette a gondolatát annak, hogy létrejön egy obezitológiai részleg a Szent Ferencben. Mennyire segítette az önök munkáját?
4: Hát ez nagyon messzire nyúlik vissza, mert még 30-40 éve a tanulmányaim elején meglepődve olvastam Desater Rudolf hipertónia könyvében. Ő írta le először, hogy a magas vérnyomás az egy anyagcserebetegség, és a cukorbetegség pedig egy keringési betegség, és akkor gondolkoztam el azon, hogy milyen mély igazságot fogalmazott meg, hogy mennyire nem szétválasztható ez a két dolog, és minél több támadásponttal tudunk hatni, akár az elsődleges megelőzésben a megjelenő betegség előtt, akár a betegségeknek a kezelése során, a másodlagos prevencióban, hogy tudjunk segíteni a betegeknek, és azokat a kockázati tényezőit, amit tudunk befolyásolni, azt nagyon erőszakosan próbáljuk csökkenteni. És itt tényleg felismerésre került, hogy nem lehet elválasztani a keringés és az anyagcsere betegségeket egymástól, és így jött az ötlet, hogy a kardiológiai osztályt bővítsük ki egy olyan anyagcsere részleggel, ami mind az anyagcsere, mind a keringési betegeknek úgy segíthet, ami szinte példanélkül álló az országba.
2: Ez már a rehabilitációs részleg, ugye, az obezitológiai részleg, és Bettinát úgy mutatta be, mint ennek a részlegnek a helyettes vezetőjét. Mi a feladata az ott dolgozóknak? Megjelenik a beteg. Azzal jelenik meg, hogy súlyfeleslegem van, vagy azzal jelenik meg, hogy magasabb vérnyomásom, mert súlyfeleslegem van. Hogy történik egyáltalán a bejelentkezés? Nyilván a házi orvos utalja be először, gondolom.
5: A házi orvos is beutalhatja, de mind a két részről. Tehát van, amikor a beteg tudja, hogy ő elhízott, vagy a szakorvos, házi orvos, ortopéd orvosa mondja, hogy le kell fogynia. Így kerülnek
2: hozzá. És mi történik ilyenkor?
5: Először is időpontot kell kérni, leegyeztetjük, hogy ő szeretne jönni, és mi a cél, ki küldte hozzánk, és aztán egy adott alkalommal egy bizonyos napon beérkezik hozzánk, és akkor ott az első napon gyógytornászok által felmért állapot szerint osztjuk be a tornákat, tehát az első nap a felvétel napján derül ki, hogy ő gyengébb, erősebb tornára alkalmas, felépítjük a diétát, emellett ugye orvosi nővéri felügyelet van, és mindennapi diétás oktatás egy dietetikus által.
0: A nap. Hírek, információk, tudósítások. Csillagpont Rádió.
6: FM 103.
1: Ez itt a Csillagpont Rádió, az FM 103 MHz-en. A mikrofonnál a műsor felelős szerkesztője, Németh Csaba köszönti a rádió hallgatóit. Napi hírmagazin műsorunkat hallják, de felhívom figyelmüket arra is, hogy legfrissebb híreinket megtalálják weboldalunkon, legérdekesebb beszélgetéseinket pedig visszahallgathatják a YouTube csatornánkon és podcastjaink között is. Kövessék munkánkat a Facebookon is. Köszönjük, hogy figyelnek ránk.
0: A nap. Hírek, információk, tudósítások. Csillagpont Rádió.
6: FM 103.
2: Régi kedves ismerősünket köszönhetjük, Tóth Barbarát, aki a Miskolci Aromapont alapítója, természetgyógyász, aromaterapeuta, fülakupunktúrás addiktológus, és most legújabban reflexológus. Szia Barbara, köszöntelek sok szeretettel.
7: Szia, én is köszöntelek, köszönöm a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat is.
2: És azért mosolygunk, mert itt az imént azt osztottam meg veled, hogy szeretném úgy kezdeni a beszélgetést, hogy mindig, amikor vendégül látunk a stúdióban, akkor valamilyen új egészségügyi birtokában érkezett, de szerényen azt mondtad, hogy ez nem feltétlenül így van, de most a reflexológia kerül fókuszba, mert valóban ezt nem olyan régen tanultad és végezted ezt a területet, amit most már az aromapontban alkalmazol is.
7: Igen, eddig ugye gyakornokként használtam a reflexológiát, de most már vizsgázott reflexológusként teljes jogkörrel tudom használni ezt a természetgyógyászati ágat is.
2: Érdekes a te munkádnak az aromapontban a fejlődés története, mert hogy gyakorlatilag folyamatosan tanulsz, tehát ez a fajta munka, amikor embereknek különböző problémák megoldásában segítesz, akkor ez ezt kívánja, hogy fejleszd magad, különböző területekben legyél kompetens?
7: Igen, mindenképpen ezt kívánja, és ugye szükségünk is van rá, hiszen természetgyógyászként egyébként is egészségügyi szakdolgozónak minősülünk, és ugyanúgy szükséges a pontokat gyűjteni, mint a kórházban dolgozóknak. Illetve, hát én azt szoktam mondani, hogy nekem van egy ilyen szakmai igényességem, hogy mindig még valami apróságot megtanulni ahhoz, amit eddig tudtam, és azért próbálom ezeket a szakokat úgy kiválasztani, hogy egymással nagyon jól kombinálhatóak legyenek.
8: Annál is inkább, mert hogy azt mondtad nekem erre a mai beszélgetésre vonatkozóan, hogy szeretnéd, hogyha a reflexológia és az aromaterápia kapcsolatáról beszélgethetnénk. Tehát ilyen módon érnek össze ezek a tudományterületek?
7: Igen, mindenképp, hiszen a reflexológiát is úgy kezdtem el, hogy nem szükséges ez nekem annyira, inkább megtanulom, csak megnézem, hogy milyen, és aztán érett meg bennem az, hogy ez mennyire jól kombinálható a már meglévő szakterületemmel.
8: És amikor egy-egy páciens, nevezzük így, érkezik hozzád, és ugye egy állapotfelméréssel indul a ti közös kapcsolatotok vagy munkátok, és elkezdte közösen dolgozni, akkor érzed azt, hogy vannak esetleg olyan hiányterületek, és ezek ösztökélnek téged a további tanulásra? Van-e már a fejedben esetleg következő terv? Biztos vagyok benne, hogy igen.
7: Sokan kérdezték, de még nincsen határozott. Most egy kicsit idézvélesen pihenek. De igen, amikor bejön a vendég, akkor ugye mindenképpen először egy szóbeli állapotfelméréssel kezdek, ami azért egy viszonylag hosszú beszélgetés. És most már nagyon jó, mert megérkezett a reflexológia is az életembe, és a reflexológiával nagyon jól lehet állapotfelmérést készíteni. A talpunk sokszor hamarabb jelez, hogy bármilyen probléma van a szervezetünkben, mint ahogy azt mi megéreznénk a test fizikai szintjén.
8: Ugye azt szoktad mondani, hogy a kapcsolat a vendéggel, ahogy az imént is fogalmaztál, egy állapotfelméréssel indulsz, azt ugye mindig hangsúlyozott, hogy te hivatalosan nem diagnosztizálsz, tehát nem állítasz fel diagnózist, de hát hogyha a talpunkat nézzük egész konkrétan itt a reflexológiával összefüggésben, akkor az miről árulkodik? Mert elküldtél nekem egy kis anyagot, és abban azt olvastam nagyon találóan, hogy a talpunk beszél a betegség előszobájáról is. Tehát ott már a talpon te érzed, hogy valami készülőben van?
7: Igen, ahogy az előbb említettem, a talpon ahol megjelennek bőrkeményedések, ráncok, színelváltozások, érzékenységek, tapintásra elváltozások, ezek a reflexológus számára mind-mind hasznos információt szolgálnak.
0: A NAP. Hírek, információk, tudósítások. Csillagpont Rádió.
6: FM 103.
1: Kedves hallgatóink, Önök a NAP című hangos hírösszefoglaló magazinműsort hallották itt az FM 103 MHz-en a Csillagpont Rádióban. A műsor technikai hátterét Török Nóra biztosította. Legfrissebb híreinket megtalálják weboldalunkon, legérdekesebb beszélgetéseinket pedig visszahallgathatják a YouTube csatornánkon és podcastjaink között is. Kövessék munkánkat a Facebookon. Köszönjük, hogy figyelnek ránk. Én a műsorkészítő kollégáim nevében is megköszönöm megtisztelő figyelmüket. A műsor felelős szerkesztőjét, Németh Csabát hallották.
0: A NAP. Hírek, információk, tudósítások. Csillagpont Rádió.

0: Csillagpont hírek, a Csillagpont Rádió hírműsora.
1: Drámai a helyzet az Alföldön a csapadék hiány miatt. A Miskolci Állatkert változatos programokkal készül a Madarak és Fák napjára május 10-én. Felvidék egyenlő felföld, ezzel a címmel tartottak előadást a Felvidék házban Miskolcon. Köszöntöm Önöket! Önök a Csillagpont Rádió híreit hallják, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Vitézi Dávid szerint 280 milliárd forintnyi uniós forrás kerülhet veszélybe vasúti tenderek visszavonása miatt. A döntéseket Lázár János leköszönő miniszter hozta meg az elmúlt napokban. Érintett a Debrecen-Nyíregyháza vasútfejlesztés és a budapesti körvasút több beruházása is. A projektek megvalósítására 3 év állna rendelkezésre. Vitézi szerint a tenderek rossz előkészítése miatt nem érkeztek ajánlatok. Úgy véli, ez jelentős csúszásokat okoz a már tervezett fejlesztésekben. Korábban a HÉV járműbeszerzésénél is hasonló problémák merültek fel. A politikus szerint az elmúlt években leálltak az érdemi vasúti beruházások. Hangsúlyozta azt is, hogy a következő kormány feladata a források megmentése és a fejlesztések újraindítása. Vitézi Dávid a Tisza kormány leendő közlekedési és beruházási minisztere szerint ehhez az állami beruházási rendszer újjáépítésére is szükség lesz. Drámai a helyzet az Alföldön a csapadékhiány miatt, erről beszélt az Inforádióban Jakab Gusztáv ökológus. A szakember szerint az elmúlt évek vízhiánya idén tovább súlyosbodott. A Tiszántúlon a talajvíz szintje helyenként közel 2 métert csökkent. Ez azt jelenti, hogy a talaj felülről és alulról is egyre jobban kiszárad. A helyzet több szempontból is rosszabb lehet, mint a 2022-es aszály idején. Súlyos ökológiai károk már most láthatók, különösen a kétéltőek állománya omlik össze. Egyes területeken milliószámra pusztulnak el békák és más vízhez kötődő fajok. A növényzet is átalakul, vízhez kötődő fajok tűnhetnek el, erdők pusztulása is megindult. A gyepek hozama csökken, ami a legeltető állattartást is veszélyezteti. A szakértő szerint a megoldás a nagyobb léptékű vízvisszatartás lehet, akár az Alföld jelentős részének elárasztásával. Magyar Péter vízügyi cselekvési terv kidolgozására kérte fel Gajdos Lászlót, a Tisza kormány leendő élő környezetért felelős miniszterét. A döntést a súlyosbodó aszály és az alacsony vízszintek indokolják. A terv rövid és középtávú intézkedéseket tartalmaz majd. A politikus szerint az elmúlt években elmaradt fejlesztések súlyosbították a helyzetet. Azonnali lépésekre van szükség az idei aszály hatásainak mérséklésére. A program része a vízvisszatartás erősítése és új vízügyi beruházások indítása. Kiemelt cél a Tisza és a Duna medrének rendezése, valamint új vizes élőhelyek létrehozása. Fejlesztik az öntözést és növelik a talaj vízmegtartó képességét is. Bevezetnék a szivacsváros szemléletet a városfejlesztésben. A cél a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás és a vízkészletek hosszú távú megőrzése. Magyarországon egyre több épületet károsít a tartós aszály miatti talajkiszáradás. A jelenség az elmúlt 5-6 évben gyorsult fel, és már modern ingatlanokat is érint. A mérések szerint a talaj felső rétegei szinte teljesen elveszítették nedvességtartalmukat. Egyes helyeken akár 5 méter mélységig is kiszáradt a föld. Az agyagos talaj zsugorodása miatt az épületek alapjai megsüllyednek, falak repedeznek. A szakértők szerint különösen veszélyeztetettek a régebbi épületek, de új házaknál is jelentkeznek károk. A problémát súlyosbítja, hogy a növényzet is elszívja a maradék nedvességet. A statikusokhoz fordulók száma jelentősen megnőtt az utóbbi években. A károk ugyan látványosak lehetnek, de megfelelő beavatkozással az összeomlás megelőzhető. A szakemberek szerint a jövőben az épületek tervezésénél is számolni kell a klímaváltozás hatásaival. A Miskolci Állatkert változatos programokkal készül a Madarak és Fák napjára május 10-én, számolt be róla a minap.hu. A rendezvény 10 és 16 óra között várja a látogatókat természetvédelmi és családi programokkal. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Bükki helyi csoportja madárgyűrűzést tart. Ennek során a látogatók közelebbről is megismerhetik a környék madárvilágát. Az Északerdő ZRT Csanyiki Erdőház erdei iskolája játékos foglalkozásokkal készül az erdők témájában. 13 órától a Holló látványetetését is meg lehet nézni. Jó idő esetén 14 órától az emúk fürdetésére is sor kerül. A szervezők célja, hogy közelebb hozzák a természetet és a természetvédelem fontosságát a látogatókhoz. Medvét láttak Lilafüreden a Szent István barlang fölötti Kálvária közelében, számolt be róla egy helyi közösségi bejegyzés alapján a minap.hu. A beszámoló szerint az állat 30-40 méterre tűnt fel a Kálvária ösvénye fölött, az észlelést állítólag be is jelentették. A szemtanú szerint a medve nem mutatott agresszív viselkedést, inkább elfordult és elhagyta a területet. A megfigyelő éppen az 5. stációnál tartózkodott, amikor visszafordult a kirándulásból. A posztban térképet is megosztottak a pontos helyszínről. A kirándulók számára fokozott óvatosságot javasolnak a Bükkben. A Bükki Nemzeti Park szerint a nagy ragadozókra vonatkozó szabályok az egész északi középhegységben érvényesek. Az elmúlt napokban Andokúton és Bogácsnál is történt medveészlelés. Felvidék egyenlő felföld címmel tartottak előadást a Felvidék házában Miskolcon. A program különlegessége az volt, hogy 3 zenész egy zenei utazásra hívta a hallgatókat, akik a népzenén keresztül ismerhették meg a Felvidéket. Az előadók sokféle hangszert, zenét és történetet is bemutattak a tájegységgel kapcsolatban. A résztvevők az est végére azt is megérthették, hogy mi a különbség a Felvidék és a Felföld között. Az egyik előadót Puskó Márton felvidéki népzenészt hallják.
2: Hát tulajdonképpen ezt a címet úgy találtam ki, hogy van egy régóta fennálló, tulajdonképpen, hát csúnya szóval fogalomzavar, amikor ezt a két fogalmat, a felföldet meg a felvidéket összemossák, ugyanakkor nagyon sokáig nem találtak a felvidék szónak a létjogosultságát mondjuk tudományos körökben, kutatói körökben. Például ez az egyik célja ennek az előadásnak, hogy erre fényderítsünk. A másik célja az pedig az, hogy ezen területeknek a jellegzetes tájegységeinek a muzsikáját bemutassuk. Egészen a nyugat felvidéktől, a Csallóköztől fogunk haladni, mondhatni a térkép szerint, és az utolsó megálló, ha minden igaz, a Bodrog közben lesz. És ezekről a tájegységekről fogok beszélni, és innen szólaltatom meg különböző hangszereket. A felföld az eredetileg egy politikai fogalom, és ugye a trianoni békediktátum értelmében Magyarországtól elszakított területeket értették rajta, amik ugye mai Szlovákiához tartoznak. Ugyanakkor jelenlegi köznyelvben és egyébként a valamelyest a tudományban is azokat a területeket, magyar lakta területeket értjük alatta, amelyek ma Szlovákiához tartoznak.
1: Köszönöm a figyelmet, a Csillag.rádió híreit Kecskés Ákostól hallották.
0: Csillag.hírek, hírek, a Csillag.rádió hírműsorát hallották. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Hírek a Csillagpont Rádióban.
1: Kellemes koranyári idő lesz, a délibanoni papokhoz szólt 14. Leó pápa. Megújultak a megfigyelési térképek a Hungaromet ZRT oldalán. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Videóhívással szólt délibanoni papokhoz 14. Leó pápa. Az izraeli határhoz közeli falvakban élő papok eredetileg a Vatikán libanoni nagykövetével készültek megbeszélésre. A katolikus egyházfő váratlanul csatlakozott az online konferenciához. Az elmúlt napokban az izraeli hadsereg lerombolt egy katolikus kolostort az egyik határvidéki faluban. A pápa imáiról biztosította a megbeszélés résztvevőit, és kifejezte reményét, hogy hamarosan béke lesz a határvidéken. Franciaország és partnerei képesek a hormuzi szoros biztonságossá tételére, közölte a francia elnöki hivatal. Emmanuel Macron államfő hivatala hangsúlyozta, hogy a szoros biztonsága közérdekű, ezért ennek érdekében egy nemzetközi missziót hoznának létre. Hozzátették, felajánlanák Iránnak, hogy ismét átkelhet a hormuzi szoroson, azzal a feltétellel, hogy lényegi tárgyalásba kezd az amerikaiak által javasolt témákban. Minden eddiginél egyszerűbben lehet jövedelem igazolást és nullás adóigazolást igényelni a Digitális Állampolgár weboldalán, közölte a Digitális Magyarország ügynökség. Mint írják, a fejlesztéssel jelentősen egyszerűbbé válik az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés. Az adóhatósági igazolások igénylése ingyenes. Adománygyűjtő kampányt indít a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásának támogatására a Katolikus Caritas. A szervezet Vár a nyár elnevezésű programja évente mintegy 4000 fiatalnak biztosít ingyenes kikapcsolódást, a mostani gyűjtés pedig az utazási költségek fedezését és a programok bővítését szolgálja. A kezdeményezést a 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal bárki támogathatja, valamint a caritas.hu oldalon is lehet segíteni. Változik a H8-as és a H9-es hév közlekedése a hétvégén. A szerelvények karbantartás miatt rövidített útvonalon járnak, közölte a BKK. A H8-as hév csak Cinkota és Gödöllő között, a H9-es járat csak Cinkota és Csömör között közlekedik. Az Őrsvezértere és Cinkota között pótlóbuszok szállítják az utasokat. Megújultak a megfigyelési térképek a Hungaromet ZRT oldalán. A szolgáltató közölte, hogy a fejlesztéssel átláthatóbb felület, több adat és gyakrabban frissülő térképek segítik az aktuális időjárás követését. Az ábrák kiemelik a többi közt a hőmérséklet és a széllökések szélső értékeit, a napi csapadékösszeg térkép pedig 10 percenként frissül. Csütörtökön helyenként zivatarokra számíthatunk, a szél élénk, északnyugaton erős, a zivatarok környezetében viharos lesz. Napközben 20-25 fok várható, hasonlóan kora nyári idő lesz a következő napokban is.
0: Csillagpont Rádió FM 103.

0: meséd.
1: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
2: Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Indul mai tudományos magazinunk. Én Strasser Andrea vagyok, és már is sorolom, hogy milyen témákkal lesz dolgunk. Képzeljük el azt, hogy itt Magyarországon egy dél-koreai színház tart előadást, és még gond és probléma, valamint nyelvi akadályok nélkül végig tudjuk nézni az egyébként színvonalas és nem mindennapi előadást. Nos, dél-koreai tudósok azt mondják, hogy ez a tervük, méghozzá mesterséges intelligencia alapú szemüvegekkel, amelyekkel áttörhetik a nyelvi korlátokat, hogy miről van szó, erről is szó lesz mai tudományos magazinunkban. Ráengedték a napfényt a műanyagokra, forradalom jöhet a hidrogén előállításában, erről is szó lesz. Egy évvel ezelőtt történt, hogy teljes sötétségbe borult az ibériai félsziget 2025 áprilisában. 60 millió ember maradt áram nélkül. Az évforduló apropóján a szakértők újra elemezték a miérteket, és érdekes okokat találtak, erről is szó lesz. 15 éven belül jöhet az első zéró kibocsátású repülőgép, és emellett van egy másik jó hírem is, az édesség utáni ellenállhatatlan sóvárgás nem pusztán gyenge jellem kérdése, a kutatók ma már egészen mást állítanak. És magazinunk vége felé szó lesz azokról a különleges átkelő helyekről is, amelyeket a vadon élő állatok megmentéséért építettek. Egyébként az utóbbi napokban óriási szenzáció volt, hogy egy 2 évvel ezelőtt épült ilyen hídon végre átkelt egy orángután. Szóval sok érdekességgel lesz dolgunk, és már is mondom, hogy mivel kezdjük hazai siker sztorival, 700 magyar szívbeteg járhat jól Szegeden, ahol most nyílt meg egy példátlan szívkatéteres labor, az országban egyedülálló laboratóriumot a Szegedi Tudományegyetemen alakítottak ki. A vizsgálati hely évente 600, illetve 700 beteg ellátására is alkalmas, adta hírül a HVG tudományos rovata. A mágneses katéter navigációval működő elektrofiziológiai szívkatéteres beavatkozásokra alkalmas laboratórium megnyitása után az egyetemen 5 műtőben tudják ellátni a szívritmus zavarban szenvedő vagy intervenciós kardiológiai beavatkozást igénylő betegeket. Csak hogy értsük, hogy milyen jelentősége van a dolognak, Európában mindössze 35 helyen alkalmaznak ilyen robotizált navigációs technológiát, amelynek lényege, hogy a katéter irányítását nem mechanikus robotkarok végzik, hanem egy számítógép vezérelt, külső mágneses tér szabályozza a katéter hegyének a pozícióját. A páciens két oldalán elhelyezett külső mágnesek a mellkas térségében kontrollált mágneses teret hoznak létre, erősségének és irányának változtatásával mozgatható a katéter hegye, amelyben egyébként 3 apró mágnes helyezkedik el. A robot navigációs katéteres eljárást egyébként valamennyi szívritmuszavar kezelése során alkalmazzák, az eddigi eredmények alapján különösen kamrai ritmuszavarok esetén érdemes használni. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a finoman és stabilan irányítható katéternek köszönhetően a hagyományos megoldáshoz képest alacsonyabb a szövődmények száma. Egyébként a számítógépes rendszer lehetővé teszi azt is, hogy a beavatkozást végző szakember az internet segítségével specialistákkal konzultáljon. A Szegedi Tudományegyetem szerint az új labornak komoly szerep jut a kutatásban, és fontos tudni és megérteni azt is, hogy a mágneses térrel mozgatható eszköz a beszűkült vagy elzáródott erek megnyitására is tökéletesen alkalmas.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
3: Csillagpont Rádió, a város pulzusa.

0: Hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: 2026 áprilisában egy éves évfordulója volt annak, hogy teljes sötétségbe borult az ibériai félsziget, ebből az alkalomból pedig több tudományos kör is újra elemezte az akkor történteket. Spanyolországban és Portugáliában is ugye hosszú időre leálltak akkor, 2025. április 28-án egészen pontosan a villamosenergia rendszerek, bár akkor a spanyol hatóságok azt kommunikálták, hogy a hirtelen változó extrém hőmérséklet okozhatta a rendszerek összeomlását, és vita alakult ki a megújuló energiaforrások bevonásával kapcsolatban is. A frissen publikált elemzés szerint viszont az eseménynek ennél jóval összetettebb okai voltak. Vizsgáljuk meg ezt tudományos szempontból. A 60 millió embert érintő áramszünet miatt több repülőjárat is kimaradt, leállt a tömegközlekedés, nem lehetett bankkártyával fizetni, sem készpénzt felvenni. Az olyan kiemelt fontosságú intézmények, mint a kórházak, a spanyol egészségügyi minisztérium szerint a kiegészítő villamosrendszerekre támaszkodtak a leállás idején. A szakértők szerint számos tényező közrejátszott az ellátási krízis létrejöttében, nem csak az időjárás, hanem többek között a feszültség és a meddő teljesítmény szabályozás hiányossága is. Ez elméletileg a villamos hálózatok hatékonyságának a növelését segítené. Ezen kívül az oszcillációk, azaz a kilengések és a feszültség szabályozási gyakorlatok közötti különbségek, valamint a gyors teljesítménycsökkenések, illetve az egyenetlen stabilizációs képességek voltak az okok, ami miatt 60 millió ember áram nélkül maradt. A feszültségingadozás és az oszcillációs jelenségek után egyébként sok erőmű, különösen a napelemrendszerek inverterei automatikusan leálltak. Egyszerűen lekapcsolódtak a hálózatról, ami további lekapcsolásokhoz vezetett. Ezek alapján, a jelenségek alapján a szakértők azonosították az áramtermelők védelmi beállításainak és terveinek működését is, illetve elemezték a helyreállítási szakasz lépéseit. Az esemény egyik súlyos kiváltó oka az volt, hogy az Európai Uniós rendszer üzemeltetési útmutatójában meghatározott 380, illetve 420 kilovoltos harmonizált feszültségtartomány helyett a korábbi spanyol szabályok megengedték, hogy az áramszolgáltatók magasabb feszültségen működtessék a hálózatot. Így a generátorok 435 vagy akár 440 kW áramot is termelhettek, ami miatt a rendszerben túl kevés tartalék maradt, ráadásul a hálózatokat túl is terhelte az ilyen mértékű áramelőállítás. A másik komoly probléma a villamosenergia rendszerben kialakuló oszcillációk nem megfelelő monitorozása volt. Az oszcilláció, vagyis a rezgés, az ingadozás alatt egy fizikai rendszer állapotának vagy pozíciójának időben ismétlődő periódusos változását értjük egy egyensúlyi helyzet körül. Az elemzés egy olyan európai szinten összehangolt speciális technológiát javasol, amely gyorsabban képes jelezni az áramellátás problémáit. Összességében tehát az imént felsorolt mindegyik tényező fontos volt abban, és szerepet játszott, hogy 60 millió embert áramszünet ért egyik pillanatról a másikra 2025 áprilisában. Egyébként így végig nézve, olvasva, hallgatva az elemzéseket, talán egy kicsit betekintést nyertünk abba, hogy a maga nemében mennyire bonyolult, pontosan, precízen felépített az áramellátás a világon, és milyen sok mindenre kell figyelniük a szakembereknek.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Pörgess fel a pulzusod! FM 103. Csillagpont Rádió.

0: Hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Ráengedték a napfényt a műanyagokra, forradalom jöhet a hidrogén előállításában, ezzel a hírrel folytatjuk hamarosan, de előtte nézzünk körül. Mondhatnám azt is, hogy a mesterséges intelligencia szemüvegek világában, de úgy is felvezethettem volna a következő hírt, hogy színházba fogunk menni, ugyanis dél-koreai kutatók most abban reménykednek, hogy a mesterséges intelligencia szemüvegekkel áttörhetik a nyelvi falakat és akadályokat kimondottan a dél-koreai színházakban. A mesterséges intelligenciával működő szemüvegek ugyanis új korszakot hozhatnak akár ezen a területen is. A producerek és a kulturális döntéshozók egyaránt bíznak abban, hogy ez az új megoldás segít a koreai előadásokat világszerte közönség elé vinni, csak úgy, mint ahogy a dél-koreai K-popot is globális sikerre vitték. No, de nézzük meg, hogy pontosan miről van szó. Azt már az elmúlt években megszoktuk, hogy bizonyos mozi előadásokhoz úgynevezett 3D-s szemüvegeket adnak, Dél-Koreában pedig mesterséges intelligencia alapú szemüvegeket oszthatnak bizonyos színházakban. Olyan nézők számára osztanák a szemüvegeket, akik nem értik a dél-koreai nyelvet. Ilyenkor a felhasználó kiválaszthatja azt, hogy milyen nyelven szeretné, úgymond olvasni, illetve hallani az előadást, beállíthatja a betűméretet is, és azt is meghatározhatja, hogy a lencséken hol jelenjen meg a szöveg. Egyébként a szemüveg nem tükörfordítást ad, hanem amikor a színészek beszélni kezdenek, ez a bizonyos mesterséges intelligencia alapú program kulcsszavakat figyel, majd a megfelelő fordítást illeszti a párbeszédhez, így a néző zökkenőmentesen követheti az eseményeket a színpadon. A szemüvegek technológiáját egy koreai startup fejlesztette ki, amely eredetileg hallássegítő eszközöket kívánt készíteni, majd tavaly módosította a szoftverét színházi használatra. Az ő rendszerüket egy kínai partner integrálja a szemüvegekbe, amely a hardvert is gyártja. Elképesztő, ugye, hogy hardvert kapcsán a nagy számítógépek jutnak, a nagy dobozos számítógépek az eszünkbe. Nem egy egyszerű mesterséges intelligencia alapú szemüveg akár. Hát ennyit a színházi, a külföldi színházi élményekről. Most nézzünk még rá arra, amikor ráengedték a napfényt a műanyagokra ausztrál kutatók, egy olyan megoldást dolgoztak ki, amivel már szobahőmérsékleten is könnyen fel lehet bontani a műanyagok szénhidrogén láncait. A műanyagok ugyanis lényegében hosszú szén- és hidrogénláncok. Az ausztrál kutatók a vizsgálatuk során arra jutottak, hogy speciális fotokatalizátor anyagok segítségével, amelyek a napfény hatására dolgoznak, viszonylag alacsony hőmérsékleten lehet feldarabolni ezeket a láncokat. Ennek köszönhetően a hulladékból viszonylag kevés energia segítségével lehet tiszta hidrogént előállítani, ami a zöld átállás egyik legfontosabb anyaga, műanyag hulladékból hidrogén, azt mondják tehát az ausztrál kutatók, hogy ez a megoldás. Egyébként több tudományos labban publikált tanulmány szerint a közelmúltban végzett kísérletek azt mutatják, hogy a műanyag feldolgozásában óriási potenciál van, mint ismert, nemrég amerikai kutatóknak sikerült üzemanyagot előállítaniuk belőle. Írta meg a HVG tudományos rovata.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Csillagpont Rádió. FM 103.

0: Hírek a tudományvilágából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: 15 éven belül jön az első zéró kibocsátású repülőgép, és nem a gyenge jellem felel a cukoréhségért, hanem egy baktérium, írja az érdekesvilág.hu. Nézzük meg ezt a két új tudományos hírt. Kezdjük a repülőgépekkel. Az Airbus jelentette be, hogy zéró kibocsátású hidrogén meghajtású repülőgépek tervezésébe kezdett. Az európai repülőgép gyártó vállalat 15 éven belül szeretné elindítani az első járatot. A hidrogénhajtású gépek működése során kizárólag vízgőz keletkezik. A tömeges használatuk előtt azonban még hatalmas infrastruktúrális beruházásokra van szükség a repülőtereken. Az egyik modellt turbóventilátoros motorral fogják felszerelni. Ez a gép 120, illetve 200 fő közötti személy szállítására lesz majd képes, és több mint 2000 tengeri mérföldet tud majd leszállás nélkül repülni. Az üzemanyagul szolgáló folyékony hidrogénnel tulajdonképpen egy úgynevezett módosított gázturbinás motort fognak alkalmazni, ami sugárhajtómű üzemanyag helyett hidrogénnel fog működni. A második modell hasonló technológia mentén fog működni, de kevesebb utas szállítására és mindössze 1000 tengeri mérföld megtételére lesz képes. A harmadik modell pedig radikálisan különbözik a már megszokott repülőgépek kinézetétől, ugyanis a 200 fő szállítására képes járműnél a szárnyak konkrétan beleolvadnak a repülő testébe. Előttem van a fényképe ennek a modellnek, valahogy úgy tudnám elmagyarázni, hogy olyan, minthogyha a szárnyait így hátrafelé csapná, ahogy azt a madaraknál szoktuk látni. A levegőből térjünk vissza a földre, és beszéljünk a problémáinkról. Van egy jó hírem, az édesség utáni ellenállhatatlan sóvárgás nem pusztán gyenge jellem kérdése. Az utóbbi évek kutatásai egyre meggyőzőbben mutatják, hogy a bélben élő mikroorganizmusok, köztük bizonyos bakteroides fajok aktívan beleszólnak abba, hogy mennyire kívánjuk a cukrot. Úgy tűnik, hogy a mikrobiális egyensúlytalanság a GLP-1 hormon jelátvitelét is érinti, és ezzel idegi jutalmazó köröket is modulál, amelyek a cukorfogyasztáshoz kapcsolódnak. Akkor tudjuk pontosan megérteni ezt a működést, mondják a szakértők, ha tudomásul vesszük és megértjük, hogy különbség van az éhség és a sóvárgás között. A fiziológiás éhség energia és tápanyag hiány jelzése, amelyet hormonális és idegi visszacsatolások finoman szabályoznak. Ezzel szemben a sóvárgás specifikus inger, tipikusan gyorsan elérhető magas cukor- és zsírtartalmú élelmiszerek iránti vágy, amelyet a jutalmazási rendszer túlhangoltsága és a bél kötőjel agytengely jelzései is felerősíthetnek. A sóvárgás így részben tanult viselkedés, részben pedig biokémiai és mikrobiális eredetű jelenség. No de milyen jelek utalhatnak a mikrobiom eredetű cukoréhségre? Nos, az ismétlődő, nassolásba torkolló cukorvágy, különösen esténként, az antibiotikum kúra utáni étkezési preferenciaváltás, amikor például azt mondogatjuk, hogy mostanában mindig édességet kívánok, vagy az ingadozó energiaszint, a délutáni beroskadás, így is mondják a szakértők, valamint a rövid alvás és a stressz, ezek a mikrobiomon át is súlyosbítják a sóvárgást. És még egy érdekesség a tévutakkal és a gyakori hibákkal kapcsolatban. Tévút és gyakori hiba, ha ilyenkor hirtelen elkezdünk cukormentesen étkezni. Egyes intenzív édesítőszerek ugyanis nagy mennyiségben a bélrendszerre kedvezőtlen hatásúak lehetnek. Nem a cukormentességre van szükség, állítják a szakértők, hanem a mértékletességre.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Ön a Csillagpont Rádiót hallja. Az FM 103 MHz.

0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Egy órán Gután átkelt egy hídon, és ez elméletileg óriási természetvédelmi siker lett. Hogy miről van szó, már mondom is, a kutatók egyébként egy indonéziai út fölé építették ezt a bizonyos hidat, kimondottan állatok számára, és először sikerült kamerával rögzíteni, ahogy egy súlyosan veszélyeztetett szumátrai orán Gután használja az egyébként lombkorona hidat az út átszelésére. Számolt be mindenről a National Geographic, a felvétel komoly reményt ad a természetvédőknek. A hidat egyébként 2024-ben építették az indonéziai Pakpak Barat közelében, a Lagan Pangidar út fölé. Az út fontos közlekedési folyosó az emberek számára, ugyanakkor áthatolhatatlan akadályt jelentett az erdei élőlények előtt. A természetes átkelés gyakorlatilag lehetetlen volt a vadon élő állatok számára. Mióta viszont a lombkorona híd megvan, 2 éven át figyelték kameracsapdákkal a hidat, remélve, hogy egyszer végre egy orán gután is használni fogja, ám sokáig csak más állatokat észleltek. Viszont most 2 hosszú év után végre megtörtént az eset. A felvételen egy fiatal hím orángután látható, amint óvatosan rálép a hídra, félúton megáll, lenéz az alatta futó hídra, majd tovább halad az erdő felé. Ez az első dokumentált eset, hogy a faj ilyen mesterséges átjárót használ. A híd kulcsfontosságú lehet a helyi, mintegy 350 egyedből álló populáció számára, amelyet az út ketté vágott. Egyik részük a Sirangas vadrezervátum, a másik a Sikulaping védett erdőterületénél. A kis, elszigetelt csoportok miatt csökken a genetikai sokszínűség, ami hosszú távon a faj eltűnését okozhatja. Egyébként a szumátrai orángután a legnagyobb fán élő emlős ideje több mint 90%-át a lombkoronában tölti, igen intelligens fajról van szó, kiváló térbeli memóriája lehetővé teszi, hogy új útvonalakat tanuljon meg az erdőben, ez magyarázhatja, hogy végül a hidat is elfogadta. A világon egyébként mindössze mintegy 14 ezer szumátrai orángután él a természetben, így a faj a legveszélyeztetettebb emberszabásúak közé tartozik. A mostani siker azt mutatja, hogy a jól megtervezett infrastruktúra segíthet összeegyeztetni a természetvédelmet és a beruházásokat. Ha jobban belegondolunk egyébként, az emberi civilizáció, illetve iparosodás következménye, és nem is olyan régóta jellemző, hogy különleges átkelő helyeket kell az emberi infrastruktúra terjeszkedése miatt építeni az állatok számára, tulajdonképpen az 1950-es évek óta jellemző, és tűnik fel egyre több országban a kifejezetten vadon élő állatok számára épített átkelőhely, és érdekes adat, hogy mondjuk egy átkelő akár több millió állat életét is megmentheti, írja az érdekesvilág.hu. Az erdőirtás, illetve élőhelyük zsugorodása miatt a vadon élő állatok olykor az emberek által épített mesterség környezetben kóborolnak. Táplálékszerzésüket és vándorlásukat sokszor forgalmas utak, autópályák, vasutak, csatornák, elektromos vezetékek nehezítik, melyek miatt sajnos sok állat az életét veszíti. A probléma megoldásának egyik módja, hogy állathidakat építenek a számukra, amelyeken keresztül biztonságosan átkelhetnek. Az első ilyen átkelőt egyébként Franciaországban építették az 50-es években, és azóta többek között Amerikában, Kanadában, Svájcban, Hollandiában, Németországban is sorra épülnek a hasonló átkelőhelyek, de Magyarországon is számos épült már azóta. Ezek jelentősen csökkentik az emberi beavatkozás miatt bekövetkezett populáció csökkenéseket, sőt, egyes esetekben megakadályozzák a vadállatok kipusztulását. Ezek a sokszor növényekkel borított építmények őzeknek, szarvasoknak, medvéknek, teknősöknek, rákoknak, madaraknak, majmoknak és sok más állatnak jelentik a biztonságos átkelést világszerte.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Pörgesd fel a pulzusod!
3: FM 103. Csillagpont Rádió.

0: Van egy sztori, jó, már nem leszek sorry, és mert te sem leszel más, nekem te vagy a crash.
1: Hírek a tudományvilágából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik. Most folytatódik.
2: Magazinunk legvégén lássuk, hogy mit értünk az alatt, hogy magyar űrmisszió indul a Holdhoz. A magyar irányítású Moonrad nevű misszióról van szó, amelynek a célja egy olyan műhold fejlesztése, amely a Hold körüli térségben nyújt kulcsfontosságú szolgáltatásokat. Erre a misszióra az Európai űrügynökség kérte fel a magyar Remreed Space Technologies-t. A cél egy közel 300 kg-os Hold körüli pályára szánt műhold fejlesztése. És hogy mi lesz a dolga? Nos, kulcsfontosságú szolgáltatásokat nyújthat ez a műhold, többek között a kommunikáció, a navigáció és az űridőjárás monitorozás terén. A projekt emellett a Hold környezetének a vizsgálatára is fókuszál majd, különös tekintettel a sugárzási viszonyokra, amelyek kritikusak a jövőbeli űrmissziók szempontjából. Zábori Balázs, a Remreed ZRT alapítója és szakmai vezetője a következőket nyilatkozta mindenről. A Holdért folyó globális űripari versenyben Európa jelenleg komoly kihívásokkal néz szembe, de a kis műholdas technológia az a terület, ahol még megőrizhetjük a versenyelőnyünket. Az Európai űrügynökség 2040-es stratégiája éppen ezért fókuszál az európai szuverenitásra és a dinamikus New Space vállalatok szerepére, írja a 24.hu tudományos rovata. A program nemzetközi együttműködésben valósul egyébként meg, a Remreed partnereként pedig a Hunren Energiatudományi Kutatóközpont űrkutatási laboratóriuma felel majd, egészen pontosan a küldetés tudományos tartalmáért. A Holdnak a közeljövőben valóban hatalmas szerep jut egyébként, hiszen a NASA ez év elején ugye sok év után visszatért újra a Holdhoz, a Hold megkerülésével. Ezen kívül tervezi a következő években a Holdra való leszállást, miközben Kína is folyamatosan a Holddal kapcsolatos programjairól kommunikál. Szóval fogunk hallani a közeljövőben magyar űrmisszióról is. Erről szólt mai tudományos magazinunkban. Az utolsó hírünk, sok érdekességgel volt dolgunk, magyar vonatkozású hírrel kezdtünk, ugye? Ugyanis 700 magyar szívbeteg járhat jól Szegeden, ahol most nyílt meg egy példátlan szívkatéteres labor. A külföldi híreket illetően pedig foglalkoztunk egy évvel ezelőtti visszatekintésre is, ugyanis májusban volt egy éve, hogy az ibériai félsziget teljes sötétségbe borult 60 millió embert kényszerítve áramszünetre. A szakértők az egyéves évforduló kapcsán újra megnézték az okokat, és egészen érdekes dolgokat találtak. Arról is volt szó, hogy dél-koreai kutatók mesterséges intelligencia alapú szemüvegekkel akarják áttörni a nyelvi falakat a színházakban, ráengedték a napfényt a műanyagokra, forradalom jöhet a hidrogén előállításában. Ezzel is foglalkoztunk. Szó volt azokról a különleges átkelőhelyekről, hidakról, amelyeket a vadon élő állatok megmentéséért építenek. Azt is megtudtuk, hogy tulajdonképpen az 1950-es évek óta jellemző. A fűvel, bokorral, még néha fával is borított vadátkelő. Szó volt arról is, hogy 15 éven belül jöhet az első zéró kibocsátású repülőgép, és megnyugtattuk magunkat, hogy az édesség utáni ellenállhatatlan sóvárgás nem pusztán gyenge jellem kérdése. Az utóbbi évek kutatásai egyre meggyőzőbben mutatják, hogy a bélben élő mikroorganizmusok aktívan beleszólnak abba, hogy mennyire kívánjuk a cukrot. Szóval sok érdekességgel volt dolgunk, remélem, hogy legközelebb is találkozunk. Most búcsúzik a műsorvezető Strasser Andrea. További nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek.
1: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Csillagpont Rádió. Egészségről és sportról a legtöbbet nálunk hallja.

0: Hírek a Csillagpont Rádióban.
1: Kellemes koranyári idő lesz, a délibanoni papokhoz szólt 14. Leó pápa. Megújultak a megfigyelési térképek a Hungaromet ZRT oldalán. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Videóhívással szólt délibanoni papokhoz 14. Leó pápa. Az izraeli határhoz közeli falvakban élő papok eredetileg a Vatikán libanoni nagykövetével készültek megbeszélésre, a katolikus egyházfő váratlanul csatlakozott az online konferenciához. Az elmúlt napokban az izraeli hadsereg lerombolt egy katolikus kolostort az egyik határvidéki faluban. A pápa imáiról biztosította a megbeszélés résztvevőit, és kifejezte reményét, hogy hamarosan béke lesz a határvidéken. Franciaország és partnerei képesek a hormuzi szoros biztonságossá tételére, közölte a francia elnöki hivatal. Emmanuel Macron államfő hivatala hangsúlyozta, hogy a szoros biztonsága közérdekű, ezért ennek érdekében egy nemzetközi missziót hoznának létre. Hozzátették, felajánlanák Iránnak, hogy ismét átkelhet a hormuzi szoroson, azzal a feltétellel, hogy lényegi tárgyalásba kezd az amerikaiak által javasolt témákban. Minden eddiginél egyszerűbben lehet jövedelem igazolást és nullás adóigazolást igényelni a Digitális Állampolgár weboldalán, közölte a Digitális Magyarország ügynökség. Mint írják, a fejlesztéssel jelentősen egyszerűbbé válik az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés. Az adóhatósági igazolások igénylése ingyenes. Adománygyűjtő kampányt indít a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásának támogatására a Katolikus Karitász. A szervezet Vár a nyár elnevezésű programja évente mintegy 4000 fiatalnak biztosít ingyenes kikapcsolódást, a mostani gyűjtés pedig az utazási költségek fedezését és a programok bővítését szolgálja. A kezdeményezést a 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal bárki támogathatja, valamint a karitász.hu oldalon is lehet segíteni. Változik a H8-as és a H9-es hév közlekedése a hétvégén. Az szerelvények karbantartás miatt rövidített útvonalon járnak, közölte a BKK. A H8-as hév csak Cinkota és Gödöllő között, a H9-es járat csak Cinkota és Csömör között közlekedik. Az Ősvezértere és Cinkota között pótlóbuszok szállítják az utasokat. Megújultak a megfigyelési térképek a Hungaromet ZRT oldalán. A szolgáltató közölte, hogy a fejlesztéssel átláthatóbb felület, több adat és gyakrabban frissülő térképek segítik az aktuális időjárás követését. Az ábrák kiemelik a többi közt a hőmérséklet és a széllökések szélső értékeit, a napi csapadékösszeg térkép pedig 10 percenként frissül. Csütörtökön helyenként zivatarokra számíthatunk, a szél élénk, északnyugaton erős, a zivatarok környezetében viharos lesz. Napközben 20-25 fok várható, hasonlóan kora nyári idő lesz a következő napokban is.
0: Csillagpont Rádió FM 103.

0: Az Inforádió műsorát hallják itt a Csillagpont Rádióban.
1: Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Szalai Mátét, a Klingendál Intézet és a Budapesti Corvinus Egyetem kutatóját. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Irán elleni katonai akció, Hormuzi szoros körüli feszültség, tengeri blokkád és annak nyomán olajszállítás, olajpiac összeomlása. Az elmúlt hetekben mindez folyamatosan téma, immár több mint két hónapja, hiszen február végén indult az Egyesült Államok és Izrael közös fegyveres akciója Irán ellen. Amúgy egyébként alig több mint fél évvel az előző Irán elleni katonai akció, az úgynevezett 12 napos háború után. Hát most viszont már túl vagyunk 60 napon is, és továbbra sem nagyon látszik a lehetséges végkifejlet. Elhúzódó fegyveres konfliktusra nyugodtan mondhatni, hogy egyértelműen háborúra kell készülni. Jó lehet most még, hát úgy, ahogy talán érvényben van a tűzszünet, vagy a tűzszüneti megállapodás, de ennek azért nincsenek annyira pozitív jelei.
2: Nincsenek. Én azt mondanám, hogy ne készüljünk a háborúra, hanem lássuk, hogy ez egy háború, ami zajlik, és ennek vannak intenzívebb szakaszai és kevésbé intenzív szakaszai. Most éppen egy kevésbé intenzív szakaszban voltunk az elmúlt pár hétben, mondjuk április 8-a óta, amióta volt ez a tűzszünet. Bár hozzáteszem, hogy a tűzszünet bejelentését követő nap az egyik legdurvább nap volt a háborúban. És aztán eltelt néhány hét, amikor úgy tűnt, hogy tényleg lecsillapodnak a kedélyek. De hát láthatóan a két fő szereplő, az Egyesült Államok és Irán nem kerültek közelbe egymáshoz. És akkor még Izraelt be sem hoztuk a képbe, ami pedig teljesen más politikát követ, mint Irán, ott nagyon erős.
1: Igen, mondtuk, hogy talán mások voltak a katonai akció megindításakor is, nagyjából mások voltak a hangsúlyok Washingtonban és Izraelben is.
2: Így van, így van. És most azt láthatjuk, hogy a béketárgyalások nem mennek sehová, ugye küldözgetnek a felek egymásnak különböző béketerveket, de ezeket nem fogadja el a másik fél, nincs egy közös konszenzus, nincs egy közös alap. És hát ebben a helyzetben, hogy a tűzszünet valamennyire működik, hiszen nem lövik egymást olyan mértékben rakétákkal, mint korábban, mint április 8-a előtt, de például éppen tegnap már komoly tengeri összecsapások voltak, amerikai hadihajók támadtak iráni úgynevezett gyors hajókat, vagy kis hajókat. Erre az irániak azt mondták, hogy ezek civil hajók voltak, de az amerikaiak szerint katonai hajók voltak, illetve azt is lehet látni, hogy az Egyesült Arab Emírségekkel szemben Irán kilőtt néhány rakétát, illetve drónt. Az irániak ezt kicsit tagadják, és ők azt mondják, hogy egy amerikai-izraeli false flag, tehát egy hamis zászlós hadműveletről van szó, de azért ezt nem sokan hiszik el azért Iránnak, és Ománban is látható volt, hogy voltak kisebb dróntámadások is. Tehát most az a félelem van, hogy most ez az alacsonyabb intenzitású szakasz ismét egy magas intenzitású szakasszá válhat a következő napokban.
1: Ez azért is érdekes, mert ha megnézzük a híreket, hát bár az amerikai elnöktől megszokhattuk, hogy mondjuk a délutáni uzsonnája után egészen mást mond, mint a reggeli kávézása közben. Minden esetre most hétvégén, május 1-én írt egy levelet a kongresszusnak, amelyben lezártnak nyilvánította az Iránnal folytatott fegyveres harcot. Hát mondjuk jelezve egyúttal, hogy az Irán által az Egyesült Államokra jelentett fenyegetés azért továbbra is jelentős. Ez a harcok vége bejelentés azért, én azt gondolom, hogy talán lehet ilyen formális vetületű is, hiszen ugye említettük ezt a 60 napot, és 60 nap eltelt a katonai művelet megindítása óta, és az amerikai törvények szerint ezen időtartamon túl minden további katonai lépéshez vagy katonai akcióhoz már a kongresszus jóváhagyására lenne szükség. Tehát, mintha ez egy ilyen formális dolog lenne.
2: Abszolút, és emiatt még csak nem is jogi, hanem inkább politikai vagy kommunikációs szerepet játszik. Nyilván a Trump elnök tudja, hogy ez egy népszerűtlen háború, és tudja azt is, hogy az Egyesült Államokban félidős választások lesznek nem sokára, és az szignálni akarja azt, hogy a háborúnak vége, még ha nincs is vége. És egyébként jogi szempontból ezek az állítások teljesen hamisak voltak. Tehát az a tény például, hogy az Egyesült Államok továbbra is blokkád alatt tartja az iráni blokkádot, és ezáltal az iráni kikötőket a Hormuzi szörös térségében. Ezek a nemzetközi jog szerint hadműveletnek számítanak, tehát harci cselekménynek számítanak. Tehát, amit Trump elnök mond, azt szerintem most a helyzetnek a tényleges leírása szempontjából teljesen figyelmen kívül hagyhatjuk. Egy politikai üzenetként értelmezhetjük szeretjük, ami a belső közönségnek szól.
1: Ja, ha már a hormuzi szoros szóba került, és ez a tengeri blokkád, amit említett, ugye most arról szólnak a hírek, hogy az amerikai erők folytatják a járőrözést a nemzetközi vizeken a térségben, és kikényszerítik a tengeri blokkádot Irán ellen, sőt most elindult ez az úgynevezett szabadság projekt, amelyben az Egyesült Államok haditengerészeti kíséretet biztosítva segít átkelni a hormuz szoroson az arab-öbölben rekedt úgymond semleges hajóknak. Ez hogy kell ezt elképzelni? Mit is jelent ez olyan humanitárius gesztus, vagy azért ez is egy üzenet Teherán felé?
2: Ez egyrészt egy üzenet Teherán felé, másrésztről pedig üzenet a világ gazdaság szereplői számára is. Ugye fontos azt nem elfelejtenünk, hogy amikor arról van szó, hogy a hormuzi szoros le van-e zárva, vagy nincs lezárva, az nem egy fizikai zárat jelent, hanem egy katonai politikai zárat. Tehát az irániak azt, vagy az iráni hatóságok, az iráni forradalmi gárda azt mondja, hogy le van zárva a szoros, az azt jelenti, hogy ott vannak hadihajók a térségben, és ők azt mondják, hogyha valaki...
1: Ezen eldördültek ott lövések
2: abszolút, is. Tehát hogyha valaki ott azon az útvonal megy, ami nem tetszik az irániaknak, vagy nem jelez előre, stb., akkor az iráni hadihajók megtámadhatják ezeket a hajókat. Azért láttuk azt az elmúlt hetekben is, sőt, hát már hónapokban, február 28-a után, hogy ez a zár csak néhány nap volt egy ilyen teljes zár, amikor nulla hajó ment át. Azt lehet látni, hogy azért néhány átmegy. Ugye a háború előtt mondjuk azt szokták mondani, hogy 120 hajó szokott átkelni a hormuzi szoroson, aminek körülbelül a fele az, ami energetikai jellegű hajó. Nyilván ezek csak beszélések, mert minden nap más, de gyakorlatilag ezekkel a számokat tudunk használni. Például most annak ellenére, hogy hivatalosan van egy iráni blokkád, és van egy amerikai ellenblokkád, ennek ellenére is mentek a hajók, mondjuk 3-4-5 darab hajó át tudott kelni. Ami miatt az amerikai bejelentés fontos volt, az, hogy ez egy üzenetet küldött azoknak a cégeknek gyakorlatilag, akiknek a hajói ott vannak a térségben, akár be akarnak jönni, akár ki akarnak jönni a Perzsa-öbölből, és ezzel arra buzdítja őket, hogy lehet használni a hormuzi szorost, ne aggódjatok, majd mi fogjuk leharcolni ezt az irániakkal, nektek nem kell. Ugye ennek az a logikája, vagy az a célja, hogy ezek a nagy fuvarozási logisztikai cégek azt mondják, hogy bevállalják ezeket az utakat, és akkor ezzel meg tud nyílni idézőjelben a hormuzi szoros, ami még egyszer mondom, fizikailag nincs teljesen lezárva. Nyilván ezt a képet még komplikálhatjuk nagyon sokféle dolga, például az, hogy az irániak elvileg elaknásították a hormuzi szorosnak egy részét. Persze megint csak sokan nem hisznek benne, hogy ez teljesen megtörtént, már nem lehet ezt csak így oda menni és leellenőrizni, hiszen ezek mély tengeri aknák is lehetnek. Sőt, hát, hogyha az irániaknak hiszünk, akkor gyakorlatilag ománi nemzeti területet, a tengeri területet aknásítottak el, ami meg aztán teljesen nemzetközi jogellenes lenne, és elmondana minden dolognak. Ráadásul egy olyan területet aknásítottak el, amit nem is tudnának ezek a nagy olajtankerek használni. Tehát teljesen össze-vissza jönnek az információk. Nem, hogyha mindent elhiszünk az irániaknak, vagy az amerikaiaknak, vagy a térségbeli államoknak, akkor a kép nem áll teljesen össze. Ebben a káoszban próbált az amerikai bejelentés egy kicsit nyugtatólag hatni. Minimális eredménye van, tehát lehet látni, hogy egy-két nagy cég igénybe vette ezt a szolgáltatást, annak ellenére, hogy megtámadták őket, vagy megtámadtak egy hajót, amit aztán az amerikaiak elhárítottak, de volt olyan hajó, ami kijutott például a Perzsa-öbölből, ami már ott vesztegelt nagyon régóta.
1: A hormuzi szoros azért ebben az egész konfliktusban mindenképpen kardinális kérdésnek számít. Az a látható, hogy Teherán kezében mindenképpen egy ütő kártya lehet, de az Egyesült Államok számára is különösen fontos, akár gazdasági szempontból, vagy inkább amolyan presztízs kérdés, mert Donald Trump több bejegyzésében is utalt arra, hogy az Egyesült Államok a világ országai számára tesz szívességet szinte a hormuzi szorosnál, és ha hát megnézzük a számokat, akkor valóban az derül ki, hogy az Egyesült Államok sokkal kevesebb olajat szerez be abból a térségből, mint az európai, vagy különösen a távol-keleti országok. Szóval kinek mennyire fontos a hormuzi szoros?
2: Ez abszolút így van, és valóban nem lehet azt mondani, hogy a hormuzi szoros mindenkinek ugyanannyira fontos, pont az okokban, amiket ön is mondott. De ebből a szempontból az európaiak is mondhatják, hogy hát nézzétek, vannak már most ellátási gondjaink, lehet, hogy itt is lesznek pár hét múlva, vagy pár hónap múlva, de például Dél-Kelet-Ázsiában, Japán, Dél-Korea, más országok számára ez egy sokkal nagyobb válság. Ugye ott már több ország is van, amelyik azt mondja, hogy most nem kell munkába jönni, otthonról kell dolgozni azért, hogy ne fogyasszunk annyi üzemanyagot, tehát ott már ez már egy húsba vágó problémává vált. Az Egyesült Államok vezetése mondhatja azt joggal, hogy nekik ugye meg megvan a maguk kőolajkészlete, földgázkészlete, hogy az Egyesült Államok az egyik, hanem a legnagyobb energetikai termelővé és exportőré vált az elmúlt évtizedben. Ugyanakkor ez nem azt jelenti, hogy az amerikai piacokat ne az amerikai piacokra ne hatna a hormuzi szorosnak a kérdése.
1: Ugye nagyon üzemanyag árak már ott is emelkednek azért.
2: Így van, ugye mindenki az a kőolajnak a világpiaci árára szokott utalni, ami nyilván az csak egy szám, és igazából nem csak egy szám, hanem több különböző számot szoktak használni a szakértők ebben. De hát minden ilyen geopolitikai sok hatására ez az ár felemelkedik, és hogyha az ár felemelkedik, az azért is nagyon rossz, mert még ha nem is ezt az olajat veszik meg konkrétan az amerikaiak, ez nyilván hatni fog azokra a szerződésekre, amiket az amerikai cégek kötöttek meg. És egyébként ezért lehet látni azt, hogy az amerikai fogyasztók számára a benzinköltségek például most nagyon megnőttek az elmúlt hónapokban. Nincsenek talán olyan maximális szinten, mint tavaly voltak, ha jól emlékszem, amikor volt ez a 12 napos háború, de azért itt is eléggé megnövekedtek.
1: Ja, azt mondtuk, hogy ütőkártya lehet Teherán számára is a hormuzi szoros, és fontos maga az ellenőrzés, és fontos, hogy mondjuk bevétele legyen a hormuzi szoros feletti ellenőrzésből, hogy fizessenek neki a szoroson való átkelését. Egyáltalán ez hogyan működött ez korábban, mondjuk úgymond békeidőben?
2: Erre az utóbbira válaszolnak először, mert ez a könnyebb kérdés. Ugye a hormuzi szoros az egy nemzetközi szoros, erre van egy nemzetközi jogi előírás, hogy hogyan kell ezt működtetni, és mivel ez egy nemzetközi szoros, tehát az egyik oldalán Irán van, a másik oldalán egy másik ország, Omán van, éppen ezért itt a szabad hajózás joga az mindenkit megillett. Tehát elvileg itt nem szabad senkinek lezárni ezt a szorost. Az irániak...
1: És fizetni sem.
2: Fizetni sem szabad, tehát elvileg ez teljesen szabad.
1: Mert most ugye ez volt napirenden, hogy a Teherán ezt próbálta kikényszeríteni, hogy fizessenek neki.
2: Ami ebből a szempontból nemzetközi jogállás lenne. Ugye igaz az, hogy Irán nem részese annak az ENSZ által megkötött, vagy ENSZ által létrehozott szerződésnek, amit az államok egy jelentős része aláírt, és ami ezeket a hajózhatósági elveket szabályozza, ugye ez az UNCLOS szerződés angol rövidítéssel, ami a nevébe is magába visel, hogy ez a tenger joga, ez a tenger jogáról szól ez a szerződés. Tehát Irán ennek nem részese, és azt mondja, hogy hát akkor mi azt csinálunk, amit akarunk a hormuzi szorosban. Ez viszont nem teljesen igaz, mert attól még, hogy Irán nem részese, az nem azt jelenti, hogy az egész világot rá tud valami számukra jogállás gyakorlatra kényszeríteni, és ráadásul sok jogász érvel amellett, hogy ez az UNCLOS már annyira bevett gyakorlattá vált, hogy nem csak a szerződés maga, de az esetjogban, meg a gyakorlati jogban, szokásjogban is már fontos szerepet játszik. Tehát elméletileg itt teljesen szabadon lehetne átmenni, és ez így is volt egészen mostanáig. Na most iráni szempontból, ami miatt fontos lett a hormuzi szoros, az, hogy amikor Iránt megtámadták újra február 28-án az amerikaiak és az izraeliek, akkor Irán átváltott egy nagyon egyértelmű túlélési üzemmódra, ami egy ilyen rövidtávú gondolkodás, rövidtávú racionalitásnak a maximalizálása törekszik. Tehát az a célom, hogy túléljem a következő napot. Gyakorlatilag ez volt az iráni stratégia, és ez az iráni stratégia működött. Ugye hogyan működhet ez a stratégia? Hogyha nekem csak az a célom, hogy túléljek, másik félnek vannak ennél sokkal komplexebb cél, ugye az amerikaiak rezsimváltást akarnak, az izraeliek rezsimváltást akarnak, legalábbis ezt mondták az első napokban, akkor én egy jobb helyzetben vagyok, azért már sokkal könnyebb elérni az én célomat, mint az ellenfélnek elérni az ő célját velem szemben. Másrésztről pedig én meg tudom növelni a beavatkozásnak az árát azzal, hogyha például lezárom a hormuzi szorost, elkezdem rakétázni Dubajt, amit az egész világ meg fog érezni, és a világpiacon és a világkereskedelemben nagyon nagy károkat okozok. Azzal, hogy megnövelte Irán ezt a költséget az Egyesült Államok és Izrael számára, azzal beállhatott ez a helyzet, hogy ugyan az Egyesült Államok és Izrael sokkal erősebb katonailag, de mégsem képesek most arra, hogy megfizessék azt az árat, ami szükséges ahhoz, hogy a háború folytatódjon, vagy az iráni rezsim megbukjon. Egyébként nagyon érdekes az, hogy az iráni vezetés láthatóan nagyon sokat tanult különböző terrorista szervezetektől, nem állami szervezetektől, tehát ha megnézzük, hogy a Hezbollahnak, az Al-Qaidának, az iszlám államnak milyen stratégiája volt, az nagyon-nagyon hasznos, nagyon hasonlított erre. De ugye egy másik történelmi példát hozzak, ugye a vietnámi kommunistáknak pont ugyanez volt a stratégiája, hogy megnöveljék az amerikai beavatkozásnak a költségeit, és egyszerűen csak kibekkeljek addig, amíg nem vonulnak vissza az amerikaiak.
1: Tehát akkor, ha jól értem, akkor tulajdonképpen Teheránnak az a taktikája, vagy a stratégiája, hogy minél jobban elhúzódjon ez a konfliktus, és úgymond kifárassza a vele vele szemben álló feleket, tehát Izraelt és az Egyesült Államokat?
2: Néha úgy tűnik, hogy el akarja húzni a konfliktust. Én nem azt mondanám, hogy időben akarja elhúzni, hanem a költségeket akarja nagyon-nagyon megnövelni. Hogyha, és nyilván az idő elhúzódása az a iráni kezekre játszik, hiszen akkor minden nap ugye rengeteg pénz esik ki a világkereskedelemből, a világgazdaságból azáltal, hogy a Hormuzszoros le van zárva. De nyilván a legjobb Iránnak az lenne, hogyha holnap így visszamennénk oda, ahol voltunk, bár ugye oda már nagyon nem lehet visszamenni. Ugye az irániak tudták azt, hogy a Hormuzi szoros lezárása vagy olyan aduászon a kezükben, amivel az amerikaiak rövid távon nem tudnak mit kezdeni. És hát láthatóan az amerikaiak rossz ezt kimondani, de láthatóan nem voltak erre fölkészülve. Ami azért nagyon furcsa, mert mindenfajta projekció, mindenfajta ilyen előrejelző játék vagy szituációs gyakorlat.
1: Hát volt a Pistán Teherán részéről már ilyen fenyegetőzések korábban is abszolút, a hormuzi szoros lezárására.
2: Abszolút, bár az iráni vezetők ugye mindenfélét mondanak azt is, hogy le fogják támadni teljesen Tel Avivot meg hasonló szélséges megnyilatkozásokat, tehát nehéz hinni azt, amit mondanak. De láthatóan az amerikaiak annak ellenére, hogy ez benne volt a köztudatban, hogy az irániak kezében benne van az ütőkártya, nem készültek föl rá, és most itt vagyunk ebben a helyzetben, hogy se az Egyesült Államok, se Irán nem akar visszamenni a háborúba, de nem is akarnak egyik pillanatra a másikra békét kötni, ezáltal be vagyunk ragadva ebbe a fura helyzetbe.
1: De hogy akkor vélhetően azt gondolhatjuk, hogy az közelebb hozhat egy békét, vagy legalábbis egy megállapodást, hogyha mondjuk az Egyesült Államok szembesül azzal, vagy belátja azt, hogy ez egy nagyon drága háború, és nagyon költséges a számára. Most a Pentagonnak éppen volt a napokban egy összesítése, és ez szerint eddig nagyjából 25 milliárd dollárjába került az iráni művelet az Egyesült Államoknak. És hát akkor még ugye itt van mellette, amit már érintőlegesen beszéltünk erről, az elnök népszerűsége. Jó részt ennek az iráni akciónak is köszönhetően zuhant most nagyjából a mélypontjára.
2: Így van.
1: Tehát ez esetleg, ha ezzel szembesül valóban az Egyesült Államok, és egyre jobban szembesülnie kell, akkor ez előbbre hozhat bármilyen megállapodást?
2: Elméletileg igen. Ha racionálisan nézzük a helyzetet, akkor igen, hiszen ugye a háborúval kapcsolatos gondolkodásunk pont erre mutatna, hogy a két fél nem értenek egyet, harcolnak egymással, fölmérik a saját képességeiket, fölmérik a másik képességeit. Most az Egyesült Államok látja azt, hogy Iránnak itt van az ütőkártya a kezében, Irán látja azt, hogy azért nem tudja fölvenni az amerikai és izraeli rakétákkal a versenyt, és akkor valami kompromisszum születik. Ez lenne az elméleti és a racionális megoldás. Mégsem ezt látjuk megtörténni, részben azért, mert a felek nem feltétlenül racionálisan viselkednek, másrésztről pedig ugye nem nincsenek minden információnak a birtokában. Nekem úgy tűnik, hogy az amerikai hírszerzés nem teljesített jól ebben a háborúban, nem feltétlenül abban az értelemben, hogy nem hozták el az információkat Washingtonba, hanem valahogy, mint egyébként a 2003-as iraki beavatkozásnál is, azok az információk úgy kerültek feldolgozásra, hogy aztán az elnök asztalára nem az kerül oda, vagy pedig az elnök tanácsadói nem úgy interpretálják azokat az információkat, hogy aztán abból egy racionális stratégia szülessen.
1: A közelmúltban írt ön arról, hogy hát amit most is hangsúlyozott, hogy az egyértelmű, hogy ebben a konfliktus helyzetben a katonai erőfölény az egyértelműen az Egyesült Államoké és Izraelé, de mintha utalt volna arra, hogy mégis politikai értelemben elképzelhető, hogy Irán lesz a győztese ennek a konfliktusnak. Mit is jelenthet ez?
2: Ez azt jelenti, amire próbáltam az előbb is utalni már, hogy ugye mások a célok, más a győzelemnek a kritérium a két fél számára. Irán számára az a győzelem kritérium, hogyha túléli ezt a konfliktust. Most megnézzük a mai napon, az iráni rendszer persze nem teljesen épp, de továbbra is ott van. Ugyanazok a körök vezetik Iránt, még ha nem is ugyanazok az emberek. Amerikai szempontból mi a sikerkritérium? Hát ugye az mindig változott, de most már szinte sikerkritériummal válna az, hogyha visszamennénk a február 28-a előtti állapotra. Ami azt jelenti egyrészt, hogy a sikernek a kritériuma nagyon lecsökkent, másrésztről pedig nagyon nehéz elérni ezt továbbra is az Egyesült Államok számára. Éppen ezért a politikai szempontból Irán simán győztesen kerülhet ki ebből a konfliktusból. Persze ezt is árnyalhatjuk sok szempontból. Ugye már említettem azt, hogy az iráni stratégia alapvetően rövid távú gondolkodásra épül, hiszen minden napot kell lehet megnyerni. És most látjuk azt a fázist, hogy az iráni vezetők kicsit szerintem megnyugodtak, azt látták, hogy tudunk most játszani, tudunk életben maradni. Akkor próbáljuk meg a mostani háború sikereinket egy hosszú távú előnyé kovácsolni. Ugye a hormuzi szoros kapcsán pont ezt látjuk, tehát már nem csak egy ütőkártya van, kártyaként szerepel Irán kezében, hanem most Irán megpróbál felépíteni egy új rezsimet a szoros fölött. A rezsim alatt most egy ilyen szabályrendszert értek, igen, tehát egy szabályrendszert a képíteni, és ezt akarja elfogadtatni a térség és a világ államaival.
1: Maga a tengeri blokkád és a szorosbeli helyzet az azért a számítások szerint Iránnak is súlyos gazdasági nehézségeket okoz. Én itt találtam számokat, ezek egyébként amerikai számítások, de ez szerint naponta 135 millió dolláros közvetlen bevétel kiesést, és 400 millió dollárnyi további gazdasági terhet jelent az, hogy a blokkád miatt Irán nem tud kőolajat exportálni. Így egyébként az amerikai adminisztráció azzal számol, hogy Irán közel lehet a kőolaj tárolási kapacitásainak végéhez, mert hogy a kitermelt kőolajat hát nem tudják egyszerűen tárolni. De hát ez ugye tetézi azt, hogy az iráni gazdaság egyébként sincs túl jó helyzetben. Szóval ez is azért egy olyan belső konfliktus helyzetet is előidézhet. Ugye emlékezhetünk arra, hogy hónapokkal ezelőtt azért itt komoly tüntetések voltak Iránban. Erről most nem nagyon lehet hallani, de hát gondolom, hogy a gazdasági helyzet az nem nagyon javult Iránban.
2: Egyáltalán nem. Ugye itt megint csak ketté kell választanunk azt, amit amikor az iráni gazdaságról beszélünk, hogy a lakosságnak milyen a gazdasági helyzete, meg a rendszernek milyen a gazdasági helyzete. Azok, amiket ő mondott, ezek nagyon erősen hatnak a lakosság gazdasági helyzetére. Tehát valóban azok a hosszú távú problémák, amelyek folyamatosan az elégedetlenség felé lökik az iráni társadalmat, ezek ott vannak, és ezek csak súlyosbodtak az elmúlt hetekben. A rendszerettől függetlenül még él, életben van, és valószínűleg ki fog tartani még legalább hónapokig, fönn tudja tartani ezt az állapotot, hogy nem tudnak érdemben exportálni a hormuzi szoroson keresztül. Tehát ez a két állítás, hogy az rendszer túlélhet, és az iráni gazdaság pedig katasztrofális állapotban van, ez a kettő egyszerre lesz emiatt igaz. Egyébként pont ezért gondolom azt sokan másokhoz, hogy igazából Irán számára most már a legveszélyesebb időszak a háború után fog eljönni, amikor elhallgatnak a rakéták és a drónok, mert akkor ugye elindul egy ilyen újjáépítés, konszolidációs időszak, és hát ugyanazok a
1: helyzet is kialakulhat, ami ugye a háború előtt azért már érzékelhetően és megtapasztalhatóan ott volt.
2: Abszolút, és akkor még nem is beszéltünk arról, hogy az új legfelső vallási vezető, ugye a korábbi legfelső vallási vezető fia, ő a mai napig nem mutatta meg magát. Ugye most a Bakomeini nem volt.
1: Idézett egyébként egy üzenetet éppen a napokban, hogy az új fejezet kezdődik a Hormuzi szoros és a Perzsa-öböl térségében, de hát ezt ugye csak felolvasták az iráni állami televízióban, és azóta, hogy az iráni legfelső vezető, ugye Ali Khamenei fia lett Mostaba Khamenei, ő nem mutatkozott a nagy nyilvánosság előtt, tehát sokak szerint véletlenül lehet, hogy életben sincs.
2: Így van. Én nem állítanám, hogy nincs életben, de azt állítanám, hogy nincs rá bizonyítékunk, hogy életben van. Uh-huh. Ami egy nagyon nagy probléma lehet, hiszen azért az apjának a státusza az rengeteg legitimitást adott a rendszernek. Ugye nagyon sokan teorizálnak arról, elméleteket gyártanak arról, hogy a forradalmi gárda majd hogyan fogja átvenni a hatalmat Iránon belül, aminek persze van valamennyi értelme, hogy főleg, hogyha abban a szempontból nézzük, hogy a forradalmi gárda befolyása az folyamatosan növekszik, de hogy a forradalmi gárda eddig is a rezsim része volt, és ők azért nem követtek el mondjuk egy puccsot a legfelső vallási vezetővel szemben, egyrészt már nem volt rá szükségük, másrésztről pedig nagyon jó volt, hogy ott volt a legfelső vallási vezető, aki egy nagyon erős legitimitást és egy ideológiai azonosulás lehetőségét tette, vagy határozta meg az iráni társadalom számára. Nyilván itt ezt nem túloznám el, tehát ez különböző felmérések alapján mondjuk lehet, hogy ez csak 10-20% az iráni társadalomnak, de hát az pont elég arra, hogy a rendszernek legalább egy része valamennyire stabil lábakon álljon. Hogyha ez ki van ütve, már pedig most azért nem nincs nagyon ott erősen, akkor ez egy nagyon komoly probléma lehet. Szerintem az Egyesült Államok most azzal tenni a legrosszabbat Irán számára, hogyha ez a háborút valahogyan lezárná, és ráhagyná az iráni rendszerre, hogy tessék, akkor most a következő évet csináljátok, próbáljátok meg túlélni. Én nekem továbbra is komoly agályaim van vannak azzal kapcsolatban, hogy ezt a rezsimet fönn lehet tartani, és nem hiszem, hogy ez életképes lenne hosszú távon, legalábbis arra van nagyon nagy átszervezés.
1: Tehát akkor jönnének egyértelműen repedések ebben a rendszerben, mert most repedések nem nagyon látszanak legalábbis. Egyébként is nagyon keveset tudunk az iráni belső rendszerről, meg a belső helyzetről. De...
2: Igen, de persze nehéz lenne bármit látni, úgyhogy az internet továbbra is le van kapcsolva. Ugye azért jönnek hírek arról, hogy az elnyomás mértéke az csak növekedett, tehát gyakorlatilag aki kiment az utcára az elmúlt hetekben, azt automatikusan ellenzéknek tartották, mindenki próbált otthon maradni. Ugye azok az emberek, akik ott vannak Iránban, ők tudnak néhányan kommunikálni a külvilággal különböző virtuális magánhálózatokon keresztül, de ezzel is ugye veszélyeztetik önmagukat, az a saját státuszukat, és ezért is etikai aggályokat vett fel most az, hogyha a hozzám hasonló kutatók Iránon kívül felveszik a kapcsolatot az irániakkal. Persze ettől még ez a kontaktus valamennyire megtörténik, de nem tud teljes képet adni a helyzetről. Tehát én nagyon óvatos lennék azzal kapcsolatban, hogy bármit feltételezzünk azzal, hogy az iráni társadalom most milyen állapotban van, azon túl, hogy valószínűleg elég rossz állapotban van, és hát a háború után a kapcsolatban pedig nincs okunk feltételezni, hogy jobb lenne a helyzet, mint lett volt két hónappal ezelőtt.
1: És az iráni helyzettel folytatjuk a továbbiakban is, azon belül is az olajpiaci helyzettel. Május 1-ével az Egyesült Arab Emírségek kilépett a kőolaj exportáló országok szervezetéből. Ez a történés még csavarhat egyet ezen a egyébként is nagyon nehéz helyzeten, ami az olajpiacon kialakult?
2: Csavarhat, inkább középtávon és hosszú távon, mint rövid távon. Az Egyesült Arab Emírségek azért is mondta, hogy azért mostanra időzítette ezt a lépést, mert nem fogja közvetlenül hatni most ez a döntés arra, hogy mennyi olajat termel az Egyesült Arab Emírségek. Ráadásul igazából a döntés mögött azok húzódott meg, hogy ebben az OPEC-ben a tagoknak van egy kvótája, egy termelési kvótája, hogy mennyit termelhetnek. Ugye így próbálják szabályozni a világpiaci árakat, és az Egyesült Arab Emírségek nagyon régóta kritizálta ezeket a kvótákat, és azt mondta, hogy számára ezek nem voltak elégségesek, hiszen rengeteg olajat nem termelhetett ki, amit ki tudott volna termelni.
1: Akkor ez egy ilyen taktikai lépés a részükről, vagy taktikai válasz arra, hogy mondjuk elégedetlenek ezzel a kvótarendszerrel?
2: Hivatalosan igen, azt mondanám. Ugye az Egyesült Arab Emírségek számára, ami egyébként ennek a konglomerátumnak mondjuk a negyedik, ötödik legnagyobb termelője volt, tehát egy viszonylag erős pozícióban voltak. Nagyon kritizálták azt, hogy ezeket a döntéseket a gyakorlatban a szaúdiak, a Szaúd-Arábia hozza meg, illetve a szaúdi-orosz együttműködésen keresztül történik. Ugye Oroszország nem része az OPEC-nek, de van ez az OPEC plusz együttműködési rendszer, aminek részei. És ez a szaúdi-orosz dominanciával szemben az Egyesült Arab Emírségek próbált politikailag mindig fölállni. És ráadásul most azt lehet látni, hogy tavaly december óta az iráni háborútól teljesen függetlenül a politikai vetélkedés az Egyesült Arab Emírségek, tehát ez Abu Dhabi, Dubai és még más ilyen kisebb emírségek, és Szaúd-Arábia között az élesedett különböző geopolitikai okokból, és ebből az OPEC-ből való kilépést az Egyesült Arab Emírségek szempontjából szerintem inkább a politikai ebből a szempontból tudjuk értelmezni. A kvótákat az Egyesült Arab Emírségek túl tudja lépni, tehát még hogyha meg is állapodnak annyiban, hogy X-et termelünk ki, azt látjuk, hogy az elmúlt évtizedekben X-nél többet termeltek ki. A politikai szempontból viszont ez egy nagy beszólás Szaúd-Arábiának. Ráadásul azért is, mert a döntést aznap jelentették be, amikor az öböl menti együttműködési tanács, amiben benne van Szaúd-Arábia és az emírségek is, ők éppen egy találkozót tartottak, amiben elvileg az egységet fejezték volna ki Iránnal szemben, hiszen mindannyian meg voltak valamilyen mértékben támadva. Az, hogy ezt ugyanaznapon jelentették be, ezt az OPEC-be való kilépést, mint hogy volt ez a találkozó, az is mutatja azt, hogy az emírségek alá akarta ásni ezt az egységképet, ami persze nagyon sok mindenre visszavezethető. Nem szabad elfejtenünk azt, hogy az emírségek Izrael legfontosabb partner ebben a térségben, és éppen ezért is mélyült a szakadék Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek között. A szaúdiak nagyon kritikusan nézik azt, hogy Izrael viselkedik 2023 óta. Ugyanan ők is akartak, úgy tűnt, hogy normalizálni kapcsolatokat Izraellel, és volt együttműködés a háttérben Izrael és Szaúd-Arábia között, de ez köszönő viszonyban sem volt azzal az intenzitással, amely mentén az Egyesült Arab Emírségek és Izrael együttműködtek 2020 óta, amióta normalizálták a kapcsolatokat. Most most azt lehetett hallani, hogy Izrael a híres vaskupola rendszerét is exportálta az emírségekbe, és ezáltal az emírségek volt az első ország a világon, Izrael és az Egyesült Államok után, ahol ezt a rendszert használni tudták. Az, hogy izraeli haditechnikát használ egy öböl állam, az egy hatalmas változás a geopolitikai helyzetben. Van ennek
1: egy pikáns vetülete
2: az. Abszolút. És hát a szaudiak számára, ha nem is annyira kritikus ez a lépés, mint az irániak számára, de a szaudiak sem örülnek ennek a fejleménynek, és ez tovább élesíti a helyzetet Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek között.
1: Egyébként mindez azért átrendezheti óhatatlanul az öböl térségbeli viszonyokat, és egyáltalán a lehetséges konfliktusokat az öbölbeli abszolút államok között?
2: Abszolút, és ez is egy olyan folyamat, ami szerintem kijelentető, hogy már történik. Mondjuk 2025. december, tehát az elmúlt 5-6 hónapban egyértelműen. Talán a magyar közbeszédben annyira nem jelent meg, de a térségben több olyan háború zajlik, például Jemenben, például Szudánban, amik egyébként egy hatalmas humanitárius válsággal járnak, tehát itt arról beszélünk, hogy több millió vagy több tízmillió ember szorul humanitárius segítségre napi szinten, és ezekben a konfliktusokban Szaúd-Arábia és az emírségek egymástól eltérő csoportokat támogatnak, ami egy darabig nem volt annyira kritikus, mert mindig voltak közös ellenségek, tehát Irán az mindig egy közös ellenség volt például, de egyre inkább azt láthattuk, hogy a két ország, tehát Szaúd-Arábia és az emírségek egymást tekintette nagyobb kihívónak, mint Iránt, főleg azért, mert Irán nagyon meggyengült ezekben a régiókban. Az, hogy mindez most az iráni háborúval együtt történik, az egy nagyon érdekes mixet hozott létre. Sokan reménykedtek abban, hogy az iráni háború majd megint egy platformra teszi az Egyesült Arab Emírségeket és Szaúd-Arábiát, de nem ez történt. Azt lehet látni, hogy rengeteg vita van közöttük, és már a különböző influencerek az emírségből és Szaúd-Arábiából teljesen egymás torkának ugranak online, ami nagyon komoly problémákat vetít előre, és ráadásul ugye nem véletlen azt, hogy Irán is az Egyesült Arab Emírségeket támadta meg a legnagyobb mértékben az öbölmenti országok között. Hogyha megnézzük ezeket a monarchiákat, akkor gyakorlatilag majdnem a felét a rakétáknak és drónoknak az emírségek kapta, amit persze lehet összekötni azzal, hogy az emírségeknek van egy szimbolikus szerepe a világgazdaságban, ugye a dubai felhőkarcolók, stb. De hát, mivel az emírségek Izrael legfőbb szövetséges a térségben, ezért ez Izraelnek is egy üzenet.
1: Az egyébként mivel járhat, hogy most ugye az öbölbeli államok úgyis érintettek lettek, nem csak a földrajzi vetület miatt lettek érintettek ebben a konfliktusban, hanem amiatt is, hogy egész egyszerűen Irán részéről katonai támadás és katonai akciók érték. Ez milyen következményekkel járhatnak? Hát ráadásul ugye olyan öbölbeli államokat is ért katonai támadás, akik egyébként pont megpróbáltak közvetíteni korábban az Egyesült Államok és Irán között.
2: Ez nagyon jó kérdés, és őszintén szóval ennek a hosszú távú hatásait még csak kapargatjuk egyenlőre. Az, hogy ezeket az országokat megtámadták, az egy regionális szinten eznek abszolút nagyon komoly hatásai vannak, már csak azért is, mert ezek az országok eddig arra az imázsra építették a gazdasági, politikai stratégiájukat, hogy ők a stabilitásnak a szigetei, náluk nem történnek ilyenek, miközben persze Szíriában, Irakban, Jemenben máshol nagy háborúk dúltak, Palesztinában, stb. Most ez a kép ezt teljesen összeomlott. Tehát az, hogyha a rakéták Dubaj felé mennek, az nyilván megkérdőjelzi a befektetőknek a kedvét arra, hogy nem csak, hogy befektessenek, de egyáltalán egy hosszú hétvégét eltöltsenek Dubajban, hiszen ott tudnak ragadni.
1: Meg a turisztikai szereplők kedvét is.
2: Így van, és hogyha megnézzük azt, hogy ezek az országoknak vannak ugye 10-20 éves gazdaságfejlesztési tervei, amik a turizmusra épülnek, a befektetések, külföldi befektetésekre épülnek, mesterséges intelligenciára épülnek, arra a mesterséges intelligencia iparra, aminek a fizikai megvalósulási formáit, a különböző data szervereket a térségben, azokat megtámadták az elmúlt hetekben. Eddig ugye az volt a befektetők fejében, hogy az, hogy hol vannak ezek a szerverek fizikailag, az egy másodlagos kérdés. Sőt, hát szakértők azt mondták nekem, hogy lehet, hogy egy nagy cég nem is tudja, hogy az az adat, amit ő használ, az fizikailag hol van, melyik szerveren van. és most derült ki, hogy akkor pont ott volt Dubajban, amit megtámadtak az iráni rakéták. Ez egy nagyon nagy probléma lehet gazdasági szempontból, és hát hogyha ezek az öböl országok gazdaságilag komoly problémába kerülnek, az egész régióra fog hatni, mert nagyon sok ország például abból tartja fönn a fiskális egyensúlyát, hogy Szaúd-Arábia megsegíti őket valamennyi segéllyel, vagy valami támogatással, energetikai támogatással, stb. Ugye Jordániát szokták például ide tenni, de például a palesztin hatóságok is függ valamennyire öbölmenti forrásoktól, stb. Tehát ez mindenképpen egy nagyon komoly probléma, és egyébként ez nyilván hadni fog ránk is itt az Európai Unióban.
1: Azon is óhatatlanul elgondolkodhatnak ezek az érintett öbölbeli országok, hogy mennyire tartsanak fenn szoros kapcsolatot mondjuk az Egyesült Államokkal, hiszen most éppenséggel ezen kapcsolat miatt váltak katonai célponttá Irán számára.
2: Így van, az mindenképpen látható, hogy megdőlt az a kép, hogy az amerikaiakkal való együttműködés az valamilyen elrettentést fog teremteni. Az volt az eredeti gondolat, amikor az 1990-es években kiépültek ezek a nagyon mély biztonságpolitikai kapcsolatok az öböl országok és az Egyesült Államok között, hogy azzal, hogy amerikai létesítmények vannak az öböl országokban, pontosabban vannak olyan létesítmények, amiket az amerikaiak használhatnak, és vannak amerikai katonák, amerikai felszerelések, ez el fogja rettenteni Iránt és másokat attól, hogy támadják ezeket az országokat. Ez valamennyire működött, de aztán talán tavaly kipukkadt, nem csak az iráni támadások miatt egyébként, hanem azért is, mert tavaly szeptemberben Izrael is egy támadást intézett Katarban, a Hamásszal szemben, úgy, hogy Katar az egyik legfontosabb csomópontja, logisztikai csomópontja az amerikai hadseregnek a térségben. Tehát láthatóan ennek az értéke mindenképpen csökkent, és erre még ráépülnek azok a frusztrációk, hogy az öböl országoknak nem sikerült elkerülni azt, hogy ez a háború meginduljon, lobbiztak ez ellen ugyanis. Másrészt azt is lehetett látni, hogy az amerikaiaknak fontosabb az, hogy az izraelieket támogassák a háborúban, mint az öböl országokat. Ezek a frusztrációk mind egymásra épülnek, viszont mégiscsak ott van az a csapda az öböl országok számára, hogy oké, nem akarunk, látjuk az árát annak, a költségeit annak, hogy az Egyesült Államokkal együttműködünk, de mi az alternatíva? Az Európai Unió nem egy alternatíva, az európai országok nem jelentenek alternatívák. Kínának nincsenek olyan katonai képességei és politikai akarata, hogy biztonsági árnyal vonja ezeket az országokat. Oroszország sose volt egy biztonságpolitikai partner ezeknek az országoknak, sokkal inkább egy gazdasági partner volt ugye az OPEC-en keresztül. Ki lehet az alternatíva? Nincs nagyon alternatíva, az lehet egy megoldás, és azt látjuk már egy ideje, hogy megpróbálják diverzifikálni a biztonsági kapcsolataikat ezek az országok. Tehát egyszerre több állammal is együttműködni, viszont ezek az inkább korlátozott megállapodások, tehát például ilyen Törökország és Katar közötti viszony, Pakisztán és Szaúd-Arábia közötti viszony, ezek mind tudnak működni valamilyen mértékben, de olyan fajta elrettentési szerepük, mint az Egyesült Államoknak nem lehet.
1: Szóba került az imént az, hogy gazdasági gondokkal járhat majd mindaz, ami most történt az öbölbeli országokban, de mutatkozhatnak esetleg majd bármilyen belső destabilizációnak is a jelei a térség országaiban? Lehet bármiféle vagy ilyesfajta veszély az uralkodó elit számára ezekben az arab államokban?
2: Valamennyire lehet. Nem dimenzionálnám túl, de ennek egyes jeleit láthatjuk. Azért, főleg ez egyébként Bahreinben, Kuwaitban és az Egyesült Arab Emírségekben már most vannak erre jelek. Ezek azok az országok, ahol egyrészt van egy nagyobb síta közösség, ami összeköti egyébként ezeket az öbölmenti monarchiákat, az, hogy a vezető rétejük az vagy szunita, vagy valami más iszlámhoz tartozó ágnak a képviselője, de nem síta semmiképpen sem. Viszont nagyon nagyok a síta közösségek ezekben az országokban. Bahreinben ráadásul egy szunita a uralkodó család uralkodik egy síta többségű társadalom felett, tehát ott garantált, hogy vannak problémák. Minden alkalommal, amikor Iránnal van valami válság, vagy valami politikai kavarás, akkor ezek a belső ellentétek mindig felszínre jönnek, hiszen a síta lakosság ezt az ügyet föl tudja használni szimbolikusan arra, hogy a saját jogait követelje, vagy pedig kifejezze elégedetlenségét a rendszerrel kapcsolatban. Bahreinben voltak tüntetések, Kuwaitban voltak tüntetések Irán mellett. Na most képzeljük el, hogy egy olyan ország mellett vannak tüntetések, amelyik éppen támadja azt az országot, ahol én élek. Tehát ez egy nagyon-nagyon furcsa helyzet. És hát a hatóságok láthatóan nagyon erőszakosan is reagáltak ezekre a tüntetésekre. És akkor még Izraelről nem is beszéltünk. Tehát ugye az a vetület ennek a konfliktusnak, hogy Izrael támadja Iránt, viszont azért az nagyon sokakat lök arra, még hogyha Iránnal nem is szimpatizál, hogy mégse támogassa az izraeli akciót. Éppen ezért már most láthatóak a belső konfliktusok ezzel kapcsolatban. Ezeket a hatóságok egyelőre tudják kezelni, tehát elég erőszakosan, de tudják kezelni. Az emírségekre figyelnék igazából leginkább ebből a szempontból, két okból is. Egyrészt az, hogy ez a nagyon egyértelmű Izrael barátság, amit az Egyesült Arab Emírségek mutat, legalábbis az emírségi vezetés mutat, ez belső elégedetlenséget mindenképpen növeli. Ha ez egy gazdasági kihívásokkal teli időszakkal párosul, akkor azért ez politikai frusztrációvá is formálhat. És ráadásul már most lehet pletykákat hallani azzal kapcsolatban, hogy az országon belüli különböző uralkodó családok hogyan kritizálják Abu Dhabit. Ugye ez az Egyesült Arab Emírségek 7 darab kicsi királyság, 7 kicsi monarchia, gyakorlatilag 7 emírség, amiből Abu Dhabi a legnagyobb, ők irányítják a külpolitikát, ők van a legtöbb olaj, Dubajt szoktuk még ismerni, és van 5 kisebb másik emírség. Ezek közül az 5 ország közül, vagy hát hogyha most Dubajt is beveszik, akkor a 6 kisebb emírségből legalább 2-ről lehet azt hallani most, hogy nem elégedettek a mostani helyzettel. Nyilván sok eszközük nincs, nem fognak kilépni az emírségekből, de az, hogy erről egyáltalán tudunk, az mutatja, hogy itt vannak feszültségek.
1: Lehetnek olyan forgatókönyvek is az elmondottak alapján, hogy ezek az ideológiai vallási ellentétek is felerősödnek. Hát, ha csak vesszük Iránt, akkor Irán úgymond egy síta sziget a szunita arab országok gyűrűjében. Szóval lehetnek ilyesfajta feszültségek is még?
2: Abszolút, és ez egyébként félő is, most több kollégámmal is próbáltuk ezt nézni a térségben, hiszen az egyértelmű párhuzamot az arab tavasz időszaka, 2010-es évek eleje, amikor politikai konfliktusok hatására ezek a szektariánus ellentétek, tehát a szunita-síta muszlimok közötti ellentétek, azok nagyon felerősödtek, és hát nyilván az egyes kormányok erre rá is játszottak. Az egész szíriai polgárháború végigvonult ez a kérdés, és most félő, hogy Irán ismét egy mumussá válik, azzal a síta lakosság is mumussá válhat ezekben az országokban. Ahogy említettem, az öbből országban vannak erre jelek, hogy ez történik. Libanon még egy olyan eset, ahol ezek a feszültségek bármikor erősödhetnek, de hát ott ugye erősek is, hiszen ott van a Hezbollah, ami egy síta szervezet, és azzal szemben azért a szunita és keresztény lakosság eléggé kritikus, de Szíriában, Irakban is ezek nagyon könnyen felperzselődhetnek. Szóval mindenképpen erre érdemes figyelnünk, bár hozzáteszem azt, hogy az elmúlt 2 évtizednek a rombolásai után azért a közel-keleti lakosság elsősorban békét szeretne, és nehezebben feltüzelhető, mint mondjuk volt a 2010-es évek elején.
1: Libanont említette az imént, beszéljünk egy kicsit a Libanonról is, hiszen itt sorra vettük az iráni konfliktus, az iráni fegyveres konfliktus szereplőit, és hát Libanont azért mindenképpen azért szóba kell hoznunk az iráni háborúhoz kapcsolódóan, de hát voltak éppen attól függetlenül is ez egy háborús gócpont, olyannyira, hogy egyébként Izrael az egész térségre érvényes tűzszünetet sem volt hajlandó Libanonra is vonatkoztatni. Mi is a célja itt Izraelnek? Mi is történik most ebben az országban, ahol egyébként már közel 1 millió embernek kellett elmenekülni az otthonából?
2: A Libanonban most úgy tűnik, hogy az izraeli vezetés meglátta a lehetőséget arra, hogy a Hezbollahot teljesen felszámolják. Ez a folyamat már 2023 óta igazából zajlik, október 7-ét követően a Hezbollah és Izrael között is kiesettek a harcok, de úgy tűnt akkor, hogy 2024-ben azzal, hogy Izrael szinte teljesen lefejezte a szervezetet és visszaszorította, akkor úgy tűnt, hogy egy kicsit stabilizálódik a helyzet, és hát ugye most az változott csak február 28-a óta, amit egyébként a mai napig nem lehet teljesen érteni, hogy a Hezbollah rohant bele ebbe a konfliktusba, és őt lőttek ki rakétákat Izraellel szemben, amit egyébként persze lehet úgy is értelmezni, hogy ők tudták, hogy az izraeliek jönni fognak. Mindenesetre ez egy tökéletes alibit adtak az izraeli hadseregnek arra, hogy elinduljanak a libanoni területen. Most ezt a folyamatot láthatjuk, volt mindenfajta tűzszüneti kezdeményezés, megállapodás, de ezek nem jutottak sehova, most a mai napig is aktívak a harcok Libanonban. Itt még az a egy nagyon érdekes faktor, hogy a libanoni állam, ami független a Hezbollah-tól, nem teljesen független, hiszen a kormányban is gyakran vannak a Hezbollah-nak a képviselői, de a libanoni állam sem nézi jó szemmel, amit a Hezbollah csinál, tehát ők is kvázi Izrael partnerei lennének abban, hogy felszámolják, vagy legalábbis lefegyverezzék a Hezbollah-ot. Az Izrael, hogy a libanoni állam számára az egy folyamatos fenyegetés, hogy az, hogy háború zajlik az ő területén, azt nem ő dönti el, hanem egyrészt Izrael, másrészt pedig egy szervezet, amivel a libanoni hadsereg se tud mit kezdeni. És egyébként éppen ezért most vannak közvetlen kapcsolatfelvételek a libanoni állam és az izraeli állam között, ami egy újszeri helyzetet jelent, hiszen ezekre ilyen mértékben talán még nem is volt példa, vagy pedig nem ilyen mértékben semmiképpen sem. Viszont ezek nem nagyon mennek sehová, mert a libanoni államnak is van egy politikai kerete, amiből nem tud kilépni. Nyilván nem akar Izrael kollaboránsává válni a Hezbollah-val szemben. Másrésztről pedig a libanoni állam is teljesen hatékonytalanul tud eljárni a Hezbollah-val szemben, nem tudja felszámolni a Hezbollah-ot, nem tudja elvenni a fegyvereit, stb. Tehát ez egy nagyon fura dominó, ami, vagy hát pontosabban egy ilyen kirakós, aminek egész egyszerűen nem mennek a helyére a darabjai, és ez garantálja azt, hogy ez a háborús helyzet valószínűleg Libanonban fönn fog maradni, még akkor is, hogyha az iráni helyzetet megoldanánk, és hát ahogy beszéltük, ez sem holnap fog megtörténni.
1: Egyébként a Hezbollah, illetve akár Irakban, akár Jemenben működő különböző milíciák összességében milyen szerepet töltenek be a Közel-Keleten? Mondhatjuk azt, hogy

0: Hoz, Irán támogatta őket, de az a politikai kontextus, amiben a Hamas meg tudott erősödni, az ott érthető helyi szinten, és nem egy kreálmány. Ugyanez igaz Jemenben a Huszikra, ugyanez igaz Libanonban a Hezbollahra. Viszont az is igaz, hogy Irán elkezdte ezeket a szereplőket támogatni, viszont most azt is láthatjuk az elmúlt években, hogy ez a támogatás ugye csökkent valamilyen mértékben, azt is láthatjuk, hogy ezek a szereplőknek megvan a maga döntési lehetősége arra, hogy például belépjenek egy háborúba, vagy ne lépjenek be. Most úgy tűnik egyébként, hogy például a Hamásznak az október 2023. október 7-i akciója, terrorista akciója Izraellel szemben, ugye az is bizonyítja azt, hogy a Hamász nem kézi vezérelték Teheránból, hanem Teherán utasítása ellenére tették meg ezt a lépést. Tehát Irán azt mondta, hogy ne csináljátok ezt még, a Hamász vezetői mégis megcsinálták. Ugyanezt látjuk a Huszik esetén, a Hezbollah esetén, megvan a maga akaratuk. És egyébként éppen ezért nagyon népszerű szervezetek és váltak ezek a csoportok az elmúlt időszakban, hiszen úgy tűnik, hogy ők azok, akik Izraellel szemben hatékonyan fel tudnak lépni.
1: Csak még egy kérdés erejéig, vagy hát zárásként visszatérve még Libanonra, ugye az jutott dolhatatlan az eszembe, hogy 70-es, 80-as évek polgárháborúja előtt Libanon, hát a Közel-Kelet pénzügyi és banki központja volt, a Közel-Kelet Svájcaként emlegették, és akkor voltak éppen, hogyha azt latolgatjuk, hogy milyen sors is várhat erre a sokat szenvedett országra, akkor hát továbbra is a fegyveres konfliktusok és a háborús helyzet, hiszen utalt az imént arra, hogyha ez az iráni háború lezáródik is, elképzelhető, hogy Libanonban ugyanúgy dörögnek majd a fegyverek.
0: Hát igen, ez a pessimista forgatókönyv, azt mondanám, nyilván lehet optimista forgatókönyveket felállítani. Nem beszéltünk belpolitikai folyamatokról az egyes országokban, de például Izraelben idén választások lesznek, attól rengeteg fog függni, nem csak Izrael szempontjából, hanem régió szempontjából is. Mm-hmm. Hogyha Netanyahu megbukik, és ellene valami koalíció szerveződne, az ideológiaig lehet, hogy nem lenne radikálisan különböző, mint amit
1: Netanyahu képvisel.
0: De változások hozna, és valószínűleg egy racionálisabb vezetés lenne. Már csak azért is, mert a miniszterelnöknek akkor nem kéne folyamatosan azzal foglalkozni, mikor zárják börtönbe, meg mikor kell meghallgatásokra mennie.
1: És hogy meddig kell elhúzni a fegyveres incidenseket.
0: Igen. Így van, tehát az attól nagyon sok függ, és szerintem egy kicsit, vagy hát sokkal racionálisabb izraeli vezetése azért tudnak változni most itt a körülmények, de és egy kicsit racionálisabb amerikai vezetésre is tudnának változni a helyzetek, de most erre még rövid távon nincs esély.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést. Az elmúlt órában Szalai Máté, a Klingendál Intézet és a Budapesti Corvinus Egyetem kutatója volt a vendégünk. A műsor elkészítésében Erdei Tamás főszerkesztő vett részt. Én Kocsonya Zoltán voltam. Köszönöm, hogy bennünk tartottak.
2: Az Inforádió műsorát hallották itt a Csillagpont Rádióban.

0: Hírek a Csillagpont Rádióban.
1: Kellemes koranyári idő lesz, a délibanoni papokhoz szólt 14. Leó pápa. Megújultak a megfigyelési térképek a Hungaromet ZRT oldalán. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Videóhívással szólt délibanoni papokhoz 14. Leó pápa. Az izraeli határhoz közeli falvakban élő papok eredetileg a Vatikán libanoni nagykövetével készültek megbeszélésre, a katolikus egyházfő váratlanul csatlakozott az online konferenciához. Az elmúlt napokban az izraeli hadsereg lerombolt egy katolikus kolostort az egyik határvidéki faluban. A pápa imáiról biztosította a megbeszélés résztvevőit, és kifejezte reményét, hogy hamarosan béke lesz a határvidéken. Franciaország és partnerei képesek a hormuzi szoros biztonságossá tételére, közölte a francia elnöki hivatal. Emmanuel Macron államfő hivatala hangsúlyozta, hogy a szoros biztonsága közérdekű, ezért ennek érdekében egy nemzetközi missziót hoznának létre. Hozzátették, felajánlanák Iránnak, hogy ismét átkelhet a hormuzi szoroson, azzal a feltétellel, hogy lényegi tárgyalásba kezd az amerikaiak által javasolt témákban. Minden eddiginél egyszerűbben lehet jövedelem igazolást és nullás adóigazolást igényelni a digitális állampolgár weboldalán, közölte a Digitális Magyarország ügynökség. Mint írják, a fejlesztéssel jelentősen egyszerűbbé válik az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés. Az adóhatósági igazolások igénylése ingyenes. Adománygyűjtő kampányt indít a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásának támogatására a Katolikus Karitász. A szervezet Vár a nyár elnevezésű programja évente mintegy 4000 fiatalnak biztosít ingyenes kikapcsolódást, a mostani gyűjtés pedig az utazási költségek fedezését és a programok bővítését szolgálja. A kezdeményezést a 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal bárki támogathatja, valamint a Karitász.